0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetében az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport a legjobb. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: podcaston, az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A hetedik napjánál tart a labdarúgó világbajnokság, és a jól számolom 18 napja ért véget a budapesti történelmi bajnokok ligája döntő. Hát első és másodsorban ez utóbbiról fogunk beszélgetni. A következő egy órában köszöntöm itt a stúdióban Dinnyés Mártont, a BL döntő kommunikációs vezetőjét.
3: Üdvözlök mindenkit.
2: És Fűrész Ádámot, a BL döntő projektmenedzserét.
4: Én is üdvözlök mindenkit.
2: Szervusztok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Hát kezdjük rögtön a végén. 18 napért véget ez a bizonyos bajnokok ligája döntő. Kipihentétek már magatokat?
4: Igazából mondhatjuk azt, hogy a döntő véget ért, tehát futballmérkőzést már nem játszunk, de maga a szervezés az nem zárult még le teljesen. A mai napig is zajlanak munkálatok a Puskás Arénánál. Például a fölépített Champions Village, ami egy hospitality vendéglátó sátorváros volt, még a mai napon is bontják, és ennek holnap lesz az utolsó napja, hogy mindent elpakolnak. Úgyhogy utána ott fizikailag a munkálatok véget érnek. A pénzügyi lezárás is folyamatosan zajlik, úgyhogy tennivaló még van, de pihenni már sikerült, tökéletesen még biztosan nem pihentük ki magunkat mindannyian.
2: Na mindjárt megbeszéljük, hogy mennyit nem pihentetek korábban. Emlékeztek, most mindkettőtökön szól természetesen a kérdés, arra a pillanatra, amikor megkapta Budapest ennek a BL-nek a rendezési jogát?
3: Szerintem emlékszünk mind a ketten, és nyilván ez egy olyan álom volt, amit úgy régóta mindannyian őrizgettünk, és mindannyian szerettük volna, hogy eljussunk ide. De ahhoz képest, hogy amikor megtörtént, olyan 700 nap volt már csak hátra magáig a döntőig, tehát akkor már nem volt olyan nagyon-nagyon sok idő. És akkor rögtön az volt az első gondolatunk, hogy nyilván ez egy fantasztikus dolog az egész országnak, meg Budapestnek, meg a stadionnak, de a következő már az volt, hogy akkor mik az első lépések, és csak hogy lásd, hogy miről van szó, hogy itt már szeptemberben rendeztünk egy nagy újságírói konferenciát, ahol nem is újságírói, hanem a kluboknak a média munkatársai.
2: Kettő szeptemberben.
3: 25-ben már rendeztünk egy nagyobb konferenciát, tehát elég hamar elindult a dolog, és hogy az Ádám az előbb utalt rá, szerintem nagyon-nagyon jól jelképezi az egész folyamatot, hogy a BL döntő nyilván egy szurkolónak a mérkőzésről szól elsősorban, de a mi életünkben számos kísérő esemény minden feladatnak a pontos lebontása, ez volt az elsődleges, ami eszünkbe jutott.
2: Ennek a megszervezéséről is feltétlenül fogunk beszélgetni, de akkor térünk rá Ádámra, hogy te emlékszel erre a pillanatra, amikor bejelentették, hogy Budapest,
4: igen,
2: 2026.
4: Igen. Én is nagyon jól emlékszem, és igazából egy nagyon hosszú út vezetett odáig, mert abszolút nem a Bajnokok Ligája pályázati anyagával indult ez az egész, hanem folyamatosan építkeztünk, szuperkupa, Euró 2020, Európa Liga döntő, és minden egyes lépcsőfok az szükséges volt ahhoz, hogy egyáltalán Budapest és a Puskás Aréna szóba kerülhessen, mint egy Bajnokok Ligája döntő helyszíne, és mi már 2023 őszén elkezdtünk a pályázati anyaggal foglalkozni. Úgyhogy az a folyamat az megkezdődött ott az őszi-téli időszakban, és én 2024-ben az év első felét Berlinbe töltöttem, mert a Németország Európa-bajnokságon dolgoztam. Úgyhogy még onnan Berlinből véglegesítettük a pályázati anyagnak a végső fázisát, és egy tavaszi nap volt, és benn voltunk a stadionban, már készültünk az első mérkőzésünkre, egy egészen népes csapat már ott volt az Euró 2024-es brigádból, amikor üzenetbe értesültem az egészről, a főnökünk küldött egy üzenetet a csoportbeszélgetésbe, akik a pályázaton részt vettek, hogy gratulálok, urak, és akkor lejátszottam a Bajnokok Ligája himnuszt, és úgy sétáltam be az irodába, úgyhogy nekem az egy nagyon boldog pillanat volt, mert tényleg rengeteg munka volt benne.
2: Libabőrösök lettetek, ahogy most ezt mondtad, hogy hallgattad, Marci?
3: Szerintem azért igen, mert még kicsit még...
2: Mert én igen egyébként. Tehát ahogy Ádám elmondta, tényleg ez egy fantasztikus érzés lehetett ennek a városnak, ennek a stadionnak, ennek az országnak.
3: Abszolút libabőrösök lettünk, de én azért mennék egy picit vissza, mert 2019-ben nyitotta meg kapuit a Puskás Aréna, és most nem azért révedek vissza itt a múltba, hogy most erről beszélgessünk, de már akkor végig benne volt a levegőben, hogyha apró részleteit néztük a stadionnak, és hát kiélveztük, bementünk oda, engem most is kiráz a hideg, hogy erről beszélek, már akkor arról beszéltünk, hogy nyilván válogatott meccsekre teljen meg, legyen egy fantasztikus élmény, de itt lehetne rendezni egy bajnokok ligája döntőt. És ha így nézi az ember, hogy egy kicsit majdnem 10 év eltelik, mire megrendezzük, vagy bő 5 év, akkor egy kicsit látod, hogy ez mit jelentett a mi számunkra.
2: Korán is jött, nem? Tehát talán az átlagember nem is gondolta volna, hogy ilyen kis idő telik el a stadion átadása és a VHL döntő.
3: Szerintem az a Covid, amiről beszélsz, az jött korán.
2: Az jött korán.
3: Tehát, hogy a Covid bejött, és akkor egymás után rendeztük a meccseket. Tehát, hogy ha ezzel a fejjel gondolkodunk, más szempontból, hogyha nincs az a tapasztalat, nem látja ott az UEFA, hogy itt megrendezzük a Liverpool, meg a Manchester City, meg különböző nagy csapatoknak a meccseit, mondhatni egy
2: hibátlanul.
3: Európai szuperkupa, nyilván a Bayern sikerével, gondoltam, hogy közbeszúrod. Tehát, ha ezek nincsenek, akkor nem jutunk el ide, és nekünk tényleg nagyon fontos volt ez az építkezés, de szerintem az UEFA-nak is. Tehát az EB meccsek, nyilván ott is csak nálunk volt, ha emlékeztek rá, csak nálunk volt teltház, az a francia meccs, ahol a kánikulában játszottunk, és itt tovább, és itt tovább. És utána jött egy Európa Liga döntő, ami az első olyan klub döntő, ahol azért meg lehet nézni, mit tud ez az ország. Egyébként nem csak a stadionban, mert sokat beszélünk erről, de egy kicsit kinyitnám ezt a teret. Szerintem stadion szempontból nem nagyon volt itt kérdés. Aki már járt valaha ott abba az arénába, akár egy válogatott meccsen, az pontosan tudja, hogy ez működni fog. Nyilván mindent a helyére kell tenni, meg mindennek, hogy mondjam, kell, hogy legyen egy felelőse. De az, ami a városban történik, a repülőtéren történik, a hotelek tekintetében történik, azért az még egy nagyváros esetén is kihívás lehet.
2: Nyilvánvalóan azért más egy válogatott mérkőzés, amelyen két csapat vesz részt, és egyik az idegenbeli csapat, a másik a mi hazai gárdánk, és jön mondjuk a vendégcsapattal 15-20 újságíró. Na most itt erről azt hiszem tudsz beszélni hosszansan. Menjünk bele egy kicsikét számháborúba az újságírók terén például.
3: Most itt fölveszem a szemüvegemet. Baricsa Gábor kollégám kicsit segített is vele, hogy a számokat ellenőrizte, hogy minden jó legyen, amit mondok. Számítottam rá, hogy kérdezed. És tényleg így van, de egy pillanatra előttem itt a számokat itt darálom, ami amúgy is unalmas. Van egy sportélmény, amit be kell mutatni, amiről beszélni kell, amit tévében meg kell mutatni, csak akkor ér valamit. Tehát az egész, a mi szemléletünk ez, és hát nyilván ezt az UEFA koordinálja, de úgy kell elképzelni, hogy összesen 800 fő az, akire azt mondjuk, hogy írott sajtó plusz fotós. De most csak ha a fotósokra rámegyünk, a fotós is úgy néz ki, hogy 160 főt akkreditáltunk az UEFA-val közösen a pálya szélére, de 30-an még a tribünről fotóztak. És összességében minden egyes olyan pont ki van találva, onnan a legjobb fotókat el lehet készíteni arra a pillanatra, amikor fölemelik a trófeát. De ha átmegyek a tévére, hát az az igazán brutális. Tehát ott az összességében 3000 fő volt, aki valamilyen módon

0: és olyan adottságú város van, ezt talán mondhatom, még annyira nem vagyok öreg, de az egy pár meccsen már voltam. Nagyon kevés az olyan adottságú város, ahol ki lehet gyakorlatilag sétálni a belvárosból a stadionba. De akkor legrosszabb esetben, ha valaki kicsit elfáradt, vagy besörözött, akkor mondjuk felszáll a metróra. De a legtöbb nagy aréna a mai futballban, az kimondottan a városon kívül egy ilyen semleges területen található. És pont beszéltünk Ádámmal idefele jövet, hogy Münchenben is igazából lehet, hogy csak annyit kellett biztosítani a PSG szurkolók számára, hogy felszálltak a helyi vonatra, amit indítottak nekik egy járatot.
1: Hatos.
0: Igen. Járatot.
2: A hatos ez már.
0: Nálunk pedig átsétáltak a mi az Kerepesi út másik oldalára.
2: A világ egyik legszebb helyéről, a Városligetről végül is.
0: Tehát így van, onnan érkezve, de a meccs után van, csak becsekkoltak a járatukra, és buszokkal, PSG feliratú budapesti kék buszokkal vitték ki őket a reptéren, a saját termináljukba, ahol csak ők szállhattak fel a gépekre. Szerintem ezért próbáltam az előbb megnyitni ezt az irányt is az újságírók mellett. Ez egy fantasztikus szolgáltatás volt, amit itt nyújtottunk.
2: Egyébként az UEFA kérése volt ez a délutáni időpont? Vagy kora esti időpont? Mert ugye azok kedvéért, akik nem követték a fejlődés történetet, ugyebár 2010-ig volt szerdán a döntő, 2010-ben Madridban volt, ha jól emlékszem, először szombati döntő, de még mind esti döntők voltak.
3: Így van, most először volt 6 órakor a kezdőrugás, ez abszolút egy UEFA kezdeményezés volt, amiről természetesen kikérték a véleményünket. Mi ezt szervezési szempontból az első pillanattól támogattuk. Nyilván nagyobb nyomást helyez mondjuk a reptérre, ugyanakkor a biztonsági szolgáltató, a rendőrség az ő működésüket úgymond napfényben sokkal könnyebben el tudják látni, és sokkal magabiztosabban tudtunk odállni ez az egész 6 órás kezdőrugáshoz. Úgyhogy ez egy újfajta kezdeményezés volt, ami nagyon sok olyan felállítást és operációt eredményezett, amivel korábban még se az UEFA se, hát mi találkoztunk válogatott meccseken, de nyilván nem összehasonlítható.
2: Magyar-francia, ez az egész. Udemeleg volt.
0: Udemeleg volt az erdély.
3: Így van. Úgyhogy ez egy újítása volt itt a budapesti döntőnek.
0: Én azt hozzátenném, hogy magyar szempontból mi marad itt? Hát például a gyerekek meg tudják nézni a meccset, hogyha nincs is jegyük. Úgy leülni egy BL döntő megnézésére, hogy ez itt történik a mi fővárosunkban, az egy óriási különbség, és ebből a szempontból azért nem hátrány ez a 18 órás kezdés. Egyébként, amit az Ádám mondta, hogy az angol futballt, aki követi, az tudja, hogy az összes nagy rangadót csak természetes fényviszonyok között rendezik, mert a rendőrség így vállalja, vagy ezt preferálja. Úgyhogy ez nem egy újdonság ilyen szempontból. És lehet, hogy hozzájárult ahhoz, hogy a legnagyobb bulvárhír, ami hozzám eljutott a meccs szervezése előtt, hogy egy 10 év körüli gyerek megpróbált egy műanyag gépkarabénak látszó tárgyal bejutni, ami valójában egy játékpisztoly volt.
2: És mit kell ilyenkor tenni? Ilyenkor
0: ugye ez nem a stadion,
2: rendezőhöz is fordulnak?
0: Ez nem a stadionnál történt, hanem a Hősök terén, és nyilván van egy ilyen tömegpszichózis, hogyha valaki ezt meglátja, és rosszul reagál rá, akkor abból gond lehet, de hát nyilván elvezették a gyereket, vagy elvették szegénytől ezt a puskát, de azért most ezen rögünk, de ha meg úgy állítjuk be, hogy egy órával a mérkőzés kezdett előtt ez volt a legnagyobb esemény, akkor azért abban megállapodhatunk, hogy lehet, hogy a Margit szigeten ennél több pofon csattan el egy átlagos vasárnapi napon.
2: Bármikor. Egyébként elgondolkoztam rajta, hogy azért Athénban, Madridban mondjuk egy jó meleg nyári, koranyári délutánon BL döntőt rendezni, azt majd szerintem az UEFA is el fog ezen majd gondolkozni, mert nekünk is szerencsénk volt, hogy nem volt kánikula, mert lehetett volna őrült kánikula május 30-án.
3: Itt a lehetőség egyébként, ugye a jövő évi madridi döntővel, hogy újra elgondolkoznak rajta. Abszolút készültünk a kánikulára is, tehát benne volt a pakliba, és pontosan ezért gondoskodtunk olyan szurkolói jóléti lehetőségekről, ami esetleges ilyen helyzetben hasznos tudott volna lenni. Például párakapukat telepítettünk már a stadionba érkezéskor, a Dózsa György úton, a Stefánia úton ilyeneken át lehetett sétálni, illetve különböző vízvételi pontok voltak a stadion parkjában, ami egyébként ingyenesen elérhető volt a szurkolók számára. Úgyhogy fel voltunk készülve kánikulára, és természetesen a büfékben a víztöltöttség az egy ideje nagyon kiemelt fontossággal rendelkezik az UEFA-nál is, úgyhogy erre mindig különös hangsúlyt fektetnek, meg fordítanak, úgyhogy abszolút minden ilyesmivel, amit meg tudunk tenni, azt szervezési oldalról megtesszük.
2: Hát a magyarok mindig jó szervezők voltak. Emlékszem a vizes világbajnokságon, amikor őrült meleg volt a Margit szigeten, akkor zacskós vizek.

0: osztogattam. Tehát az is egy fantasztikus. Tehát gyakorlatilag életmentő volt. Tehát amikor egy délelőtti mérkőzésem volt, 45 fok, és ott a Margit szigeten fák ugyan vannak, de nem, de nem az uszoda környékén. Igen. Na, hát a szervezés az gondolom egy óriási feladat. Na most picit tényleg térjük vissza ez a bizonyos bejelentés utáni napra, ott gondolom pesgőt bontottatok, aztán másnap is pesgőt bontottatok, aztán a harmadik nap el kellett kezdeni dolgozni.
1: Így van, így van, így van.
0: Bontottatok pesgőt? Mert olyan diszkréten mosolyogtál erre a felvetésre.
1: Fizikailag nehézkes volt pesgőt bontanunk, mert ugye a pályázatot író csapatból ketten éppen Németországban dolgoztunk az Európa bajnokságon, a többiek itthon voltak Magyarországon, úgyhogy szerintem a pesgőbontás az ott fizikailag elmaradt, természetesen nagy öröm az megvolt, és megosztottuk a boldogságot másokkal is. És igazából ott ugye 24 őszén, ott szeptemberben már elindult egy első úgynevezett working visit lezajlott. Az UEFA ilyen fél évente megtartott working visitekkel dolgozik, amikor minden szakemberüket idehozzák a helyszínre, és ezt úgy kell elképzelni, hogy itt vannak 2-3, akár 4 napon keresztül, és tematikusan projektről projektre átnézik a stadion szakembereivel, a hatóságokkal, a külsős partnerekkel, a labdarúgó szövetség szakembereivel azt, hogy ők a saját területükön mit szeretnének megvalósítani, szerintünk azt hogyan lehetne megvalósítani, hogyan dolgozzunk együtt, hogy minden a lehető legtökéletesebben zajlódjon majd a jövőben, és azért azt tudni kell, és szerintem ez nagyon gyorsan megérkezett ez az információ itthon mindenkihez, hogy ez a Bajnokok Liga, ez tényleg a legfelsőbb polc. Tehát itt mindenben mindenki a legprofibb hozzáállást várta el, a legapróbb részleteket kellett kidolgoznunk, és tényleg a legjobb tudásunk szerint közreműködni, abban, hogy az UEFA elképzelései azok implementálva legyenek a Budapest és Puskás Aréna sajátosságaihoz. Úgyhogy ott 2024 őszén kezdtünk el ezzel foglalkozni, az még csak egy kisebb látogatás volt, körülbelül 15 fővel érkezett az UEFA, és ezek szépen lassan megnövekedtek. Februárban 2025-ben ott már egy nagyobb látogatás, 40 fő, ott mi is egy nagyobb delegációt vontunk be az MLS oldaláról, illetve hatósági jelenlét volt, BKK-s jelenlét, Puskás Aréna, reptéri jelenlét, ott már a reptérrel is megkezdtük az egyeztetéseket, és 2025 májusában lehetőségünk volt többünknek kilátogatni a müncheni döntőre. Ott engem kifejezetten egy operatív szerepkörre vontak be, úgyhogy nekem lehetőségem volt az UEFA Venue Management csapatába beülni, 12 napot dolgoztam velük a müncheni finálé előtt, és nagyon bíztam benne, hogy ez nem egy megfigyelői szerep lesz, hanem tényleg egy aktív, operatív szerepkör, és szerencsére így is történt, tehát ott az első napomtól kezdve abszolút feladatokkal bíztak meg, ötleteimre voltak kíváncsiak, és nekem nagyon hasznos volt, már csak az, hogy ott ültem az irodába, és láttam azt, hogy egy BL döntő kapcsán milyen kihívások fordulnak elő délelőttől délutánra, egyik napról a másikra. Úgyhogy ez egy óriási élmény volt, és tényleg az volt az a pillanat, amikor nekem is így kinyílt a szemem, hogy na mi is egy BL döntő, hogy az egyik pillanatban NFL elkapó, de Beckham Juniort kísérem be az egyik parkolóból, mert késve érkezett, a másik pillanatban a David Beckhamék tartanak műsort az egyik Skyboxba, tehát a legnagyobb hírességek érkeznek, a legnagyobb futballcsapatok a legprofi stábbal érkeznek a stadionba, ahogy a Marci is említette, óriási média érdeklődés, és hát zsong az egész város a BL döntő körül. Ahogy onnan hazajöttünk, a döntőt megelőző két napban egyébként egy hatfős stáb, MLS, Puskás Aréna, Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség és Országos Rendőrfőkapitányság delegációjával megérkezett. Ők kaptak egy nagyon komoly körbevezetést, minden Bajnokok Ligáját érintő területet megnéztek, nem csak a stadiont, a fan meeting pointokat, a Champions Festival területét, a díszvacsorát, mert hogy van egy meccsnapot megelőzően egy díszvacsora, azt is, hogy képzeljük el, milyen lokáció,
2: neked a milyen berendezés,
1: a legendák tornáját, ami egy tavalyi kezdeményezés volt, és idén nálunk másodszor valósult meg. Úgyhogy a stáb többi tagja ott tudott lenni ezeken a helyszíneken. Nekik volt szerencséjük a mérkőzést megtekinteni a lelátóról, én akkor dolgoztam, és ezt egyáltalán nem bánom egyébként, úgyhogy nekem abszolút egy meccsnapi operatív pozícióm is volt kint Münchenben. Onnan hazajöttünk, összevetettük a tapasztalatokat, és ott érezni lehetett, hogy akkor az UEFA-nak tényleg a mostantól minden szempár ránk szegeződik, és 100%-ban elkezdtünk fókuszálni. Tehát körülbelül egy év volt az igazán intenzív munkavégzés, amikor tényleg az összes UEFA-s és külföldi szakember is már arra koncentrált, hogy Budapesten mi fog majd történni, és hogyan vigyük tökélyre ezt a rendezvényt közösen.
0: Te legjobb helyre mentetek végül is tapasztalatot gyűjteni, mert ahogy mondani szokták, a németek azért elég jó szervezők. Mit tanultatok azon a bizonyos müncheni BL döntőn? Gondolom azért voltak olyan pontok, amire azt mondtátok, hogy na ezt mi is átültetjük.
1: Nekem személy szerint, ugye nekem volt szerencsém előtte 2024-ben már Németországban, Berlinben 6 EB meccset végigcsinálni, úgyhogy ott például egy ilyen, hát a stadionnak van egy kritikus pontja, vagy hát egy kulcs helysége, ez az
2: csak
1: úgynevezett...
2: Óvatosan legyél kritikus ebben a stúdióban, úgy érzem a Bayern stadionjával kapcsolatban.
1: Tehát minden stadionban van egy control room, egy vezetési pont, ahonnan a mérkőzést szervezzük, irányítjuk, minden kamerakép odaérkezik be, és nekem például a korábbi berlini tapasztalataim megmutatták azt, hogy ezt a helységet hogy lehet nagyon-nagyon hatékonyan vezetni, működtetni. És amit meg a 2025-ös BL döntőn tapasztaltam Münchenbe, amit elmondtam, hogy ez a szemfelnyitó felismerés a létszámokat tekintve, a méreteket tekintve, és azt tekintve, hogy mennyire prémium minden, mint hozzáállásban, mint kivitelezésben. És például ott találkoztunk először ezzel a Champions Village-el, amit a műsor elején említettem, hogy ott Münchenben is az egyik parkolót beépítették sátrakkal, és akkor azt hiszem, ha jól emlékszem, 5000 hospitality ellátásban részesülő vendégnek volt ott a vacsorája, főleg a szponzorcsoportoktól érkeztek ide a vendégek. Ilyet nem láttunk korábban. Tehát ez is egy nagy élmény volt ezt bejárni, és utána abszolút hasznos tapasztalatokat szereztünk, hiszen ezt az egészet a Puskás Aréna tőszomszédságában, a Szoborparkban majdhogy nem visszaépítették, 3300 főről beszélünk Budapest tekintetében, úgyhogy ez a sátorváros nálunk is megvalósult, és ez fontos volt logisztikailag is látni, hogy mi történik itt pontosan.
2: De mondanék olyat is, amiben meg talán mi tudtunk jobbak lenni egy adottságnak köszönhetően, ami a Puskás Arénára vonatkozik. A pályaszéli interjúk az mindig az tényleg olyan, mint egy mély kaptár, tehát ott rengeteg tévécsatorna akarja a legjobb interjúját megcsinálni, és kaptunk olyan visszajelzést, hogy Münchenben erre éppen csak, hogy megvolt a szükséges terület. Nálunk ennél nagyobb terület van, és mégsem megy a hangulat rovására, mert azért vannak olyan stadionok, ahol meg túl nagy ez a terület. Nálunk pont megfelelő méretű volt, mindenki el tudta végezni a munkáját kényelmesen, műszakilag is és szakmailag is.
1: Még egyet, ha erre rácsatolhatnék, mert ez is szintén fontos, hogy például Münchenben nem kapott az UEFA engedélyt arra, hogy helikopteres közvetítést valósítson meg a mérkőzést közvetlenül megelőzően, vagy a mérkőzés alatt.
0: Biztonsági okokból?
1: Igen, biztonsági okokból. Tehát ott tényleg a német bürokrácián nem tudták ezt a kérést átvinni, úgyhogy ez egy kifejezett kihívás volt előttünk, amikor ide érkeztek. Mondták, hogy ezt nagyon-nagyon szeretnék, és biztosak benne, hogy Budapesten megvalósítható.
2: Hanem nálunk volt egy 70 méteres darukamera, voltak drónok, és emellett volt ugye helikopter, amivel speciális, mert az operatőr is csak engedéllyel mehet föl rá. Tehát az nem egy egyszerű történet. Ez mind segített abban, hogy aki nagyon távolról nézte, mert azt hiszem 200 országba adták a meccset élőbe, aki nagyon távolról nézte, az is azért elég szép képeket kapott Budapestről.
1: Abszolút, főleg amikor a buszos bevonulást, igazából már a hoteltől elindulva végigkövethettük a csapatbuszokat, azt hiszem azok lenyűgöző felvételek voltak.
0: Igen, őszintén mondom, nézői oldalról én nagyon szeretem ezeket a buszos bevonulásokat, amit nem szeretek, amikor az üres öltözőben látom a kirakott messzeket, az egyáltalán nem érdekel. Sokkal jobban érdekel, amikor a fickók leszállnak fejhallgatóval a fejükön dazán.
2: Néha jobb, mint a meccs.
0: Na, ez a meccs nem volt rossz, de nem volt jó se, de hát a meccsről már annyi mindent elmondtunk, még maradjunk tényleg a szervezési oldalnál. Ez maga a találkozó, ez 90 perc. Döbbenetes egyébként szerintem, akik hallgattak bennünket, szerintem percről perce megdöbbennek, hogy ezért a 90 perce jó, ez 120 lett, vagy mondjuk legyen mondjuk bruttó 180, de hogy ezért tényleg két éven keresztül ekkora munkát kell végezni, egészen elképesztő. Említetted, Ádám, hogy azért egy csapat már létezett a bejelentés előtt, és nyilván ezt a csapatot azért bővíteni kellett. Mind kommunikációs oldalról, mind a te oldaladról.
1: Így van.
0: Milyen bővítések voltak itt?
1: Az MLS oldalán...
0: Mekkorára is kellett felduzzasztani a létszámot?
1: Bedobok egy nagy számot az elején, és akkor utána lebontjuk. A Marci említette már, hogy hány akkreditált média és sajtómunkatárs volt. Magára a Puskás Arénás belépésre összesen 19 ezer ember akkreditációs kérelme érkezett be a rendszerbe. Ez egy hatalmas szám.
2: De tényleg a takarítótól, a műszaki emberen át, a sportolóig, vagy a futballistáig.
1: A biztonsági szolgáltató.
0: Ez Magyarországról 19 ezer?
1: Nem, tehát ez UEFA-s szakemberekkel együttvéve, nemzetközi szakemberekkel. Tehát
0: de tényleg bontjuk ezt ki, mert ez azt hiszem, hogy mindenkit érdekel, mert ugye ott a stadion 63 ezres, ugye? Egy ilyen öntőn, vagy rakörül, vagy kicsit
1: talán kevesebb. Kicsit kevesebb.
0: De hogy ennek a mennyi az azt mondja, hogy az egy harmada, aki akkreditált.
2: Hát annyi, mint, mint egy adott csapat szurkoló, mint az Arzenál szurkolók. Sőt, igazából többen.
0: Kik ezek a 19 ezerek?
1: 19 ezer akkreditációs igényből végül 16 ezer vett föl akkreditációt, és körülbelül ennyi is érkezett meg a mérkőzés napon. Itt beszéltünk több mint 3 ezres biztonsági létszámról. Beszéltünk több száz főről, akik a stadionnak a büfét, illetve a catering szolgáltatását biztosították.
2: Bocsánat, 10 000 ember fogyasztott itt gyakorlatilag vacsorát a mérkőzés közben.
1: Tehát erre
2: is gondoljatok. Nem csak arról beszélünk, hogy a szurkoló megiszik egy sört a szünetben.
1: Így van, tehát ahogy a Marci mondta, körülbelül 10-12 ezer ember részesült valamilyen szintű hospitality ellátásban, vagy a Champions Village-be, vagy a Bokcsarnokba, vagy magában bent a Puskás Arénának a kijelölt területein. Tehát itt felszolgálókból is óriási létszámról beszélünk. Ott van a rengeteg partnercég, akivel az UEFA együttműködik, az ügynökségek, akik megvalósítják ezeket a hospitality programokat például. Nem mehetünk el szó nélkül a Puskás Aréna üzemeltetői csapata mellett sem, és hozzájuk kell venni például azt a több száz főt, akik az egész telek területnek a takarítását folyamatosan végezték, tehát itt nem csak a stadionról van szó, hanem a kerítésen belül mindenről. Közvetítésért felelős több mint 2000 főről, és természetesen ott van az MLS stábja is, akik ebben az esetben 35 fővel voltunk körülbelül a BL szervezésnek az utolsó heteiben már bevonva. Ebből 25 fő az hosszú távon állandó MLS alkalmazott, mindannyian rendelkeznek már korábbi UEFA eseményekről tapasztalattal, ami egyébként kiemelten fontos, és ezt korábban is elmondtuk, tehát meg kell tanulni az UEFA-val együttműködni, meg kell ismerni az ő módszereiket, ahhoz, hogy az ember egy BL döntőt ilyen színvonalon és ilyen zökkenőmentesen meg tudjon csinálni. És volt 10 olyan kolléga is, akit kifejezetten rövid távon projekt jelleggel alkalmaztunk. Ezek közül voltak egyébként olyanok is, akik először dolgoztak velünk, viszont ennek a 10 főnek is a nagyja olyan szakember, akikkel korábban volt már lehetőségünk együtt dolgozni, és nekem személy szerint nagyon fontos volt, hogy olyan embereket vegyünk föl a csapatba, akik pontosan tudják, mit jelent az MLS-szel, és mit jelent az UEFA-val együttműködni, együtt dolgozni, úgyhogy ez kiemelten.
2: Úgy hallottam, hogy volt olyan pozíció, amire 51
1: így van, így van, így van.
2: Tehát volt, ezt így kell elképzelni.
0: Egy pozícióra.
1: Voltak olyan feladatkörök, amik bajnokok ligája specifikusak, és egyébként korábban még nem ilyen szinten valósítottuk meg ezt a feladatkört, úgyhogy igen, ezeket konkrétan meg is hirdettük az MLS felületein, LinkedIn-es felhívásokon keresztül, és itt külföldről és Magyarországról is jöttek jelentkezők, több mint 50-en, ahogy a Marci említette, 5 interjút is lefolytattunk, mire megtaláltuk a megfelelő szakembert.
0: 18 napja volt Budapesten az a bizonyos történelmi bajnokok ligája labdarúgó döntő, ami az első volt, és reméljük, hogy ez tényleg első lesz a sorról, és majd még sok fogja követni. Hát erről beszélgettünk az elmúlt fél órában Dinnyés és Mártonnal, a BL döntő kommunikációs vezetőjével, és Fűrész Ádámmal, a BL döntő projektmenedzserével, akik továbbra is itt vannak a stúdiónkban. Köszönöm, hogy itt vagytok, urak. Szóval elképesztő dolgokat mesélt Ádám itt az elmúlt percek során, főleg azok számára, akik úgy szocializálódtak fiatal korukban, hogy kimentek egy futballmérkőzésre, ahol nem volt lelátók, támasztották mondjuk a korlátot, és szokor rádión hallgatták a vasárnapi koktélt, én ilyen voltam. Édesapám mindig kivitt engem, és mindig akkor volt a vasárnapi koktél Komjáti György műsora, és ezt hallgattuk, ehhez képest, amit Ádám itt elmondott, az elmúlt percek során döbbenetes. Ott hagytuk abba a beszélgetést, hogy még bizonyos új feladatokat is ki kellett osztani, amilyenek korábban nem voltak. Na, ez a 19 ezer ember, aki akkreditációt kért, és amelyből 16 ezer dolgozó volt a BL-döntőn. Ez milyen feladat volt, ami új volt ezen a világ, ez a budapesti BL-döntőn?
2: Én mindenképp mondanék egyet, mert az előbb már félig meddig érintettük, amit mi úgy hívunk, hogy a legendák mérkőzés. És azért emelném ki, mert ez szintén egy olyan dolog, amiből az ország, a város az átlagnál többet profitál. Az, hogy ide jönnek BL győztes, aranylabdás futballisták, és a mi legendáinkkal játszhattak egy mérkőzést Juhász Rolandék vezetésével. Egyébként Juhász Rolira amúgy is az átlagnál kicsit több feladat hárult, mert ő volt az eseménynek a budapesti nagykövete, és számos rendezvényen részt vett, és népszerűsítette például ezt a tornát is. Szóval ez szerintem egy óriási élmény volt, és egy nagyon laza hangulatú dolog. Pont valami olyasmit, te a Szokor Rádiót idézted meg, de talán ez nem a legjobb párhuzam, de valami olyasmi sugárzott ebből az eseményből, ami a futballnak azt a hangulatát adja meg, amit sokan ma hiányolnak. Kicsit emberközeli, kicsit lazább, kicsit elérhetőbb, ott van előttem a sztár, akár még, ha szerencsém van, alá is írja, kicsit kisebb a tét, miután nem pénzre megy a játék, ha most akárhogy is vesszük, ez így van. Nyilván nem véletlenül hozta be az UEFA, végig gondolta, és ránézett a dolgokra, és azt mondta, hogy bocsánat, de hát itt a rendezővárosból nagyon sok ember nem lesz, nem csak Budapesten, ez az összes BL döntőnek a sajátossága, és akkor idehozza ezt az eseményt. Úgyhogy elnézést, hogy ezt beszúrtam ide Ádám elé, de szerintem ez egy nagyon fontos dolog.
0: Egyébként a legendákra, mert arra nyilván a hallgatók is kíváncsiak.
1: Igen, és egyébként akkor, ahogy Marci már egy kicsit kívülről kezdett, és nem a stadionra összpontosított, akkor én is folytatnám itt, hogy meg kellett valósítanunk két fan meeting pointot, aminek az volt a célja, hogy a városunkba érkező szurkolóknak legyen egy találkozási helye, ahol ők nem csak összegyűlnek, lepacsiznak, és majd át csámborognak a stadionba, hanem itt programok vannak, itt büfé lehetőségek vannak, és itt tényleg egy ilyen ünnepi hangulatban tudnak felkészülni a mérkőzésre, és esetleg onnan együtt átvonulni. Na most ilyet már csináltunk az Európa Liga döntőn, ahol például a Róma nagyon nyitott volt az együttműködésre, és az egészet a Nemzeti Rendezvény Ügynökség valósította meg akkor is, és most is, és a Rómával egy komoly, teljes, egésznapos program tervet raktak össze arra, hogy a szurkolókat ott tartsák, a szurkolókat szórakoztassák, és a szurkolók jó hangulatban együtt érkezzenek meg majd a stadionhoz. Na most tényleg két top klubbal kellett együttműködni, és ez abszolút meglátszott, hiszen az ő elvárásaik és az ő ötleteik is olyanok voltak, amik egy top klubhoz méltó, és mind a két csapattal párhuzamosan ugye az MTK sportparkot kijelölve a Párizs szurkolóknak, a Városligeti Nagyrét volt kijelölve az Arzenál szurkolóknak, ott gyakorlatilag reggel 10-es nyitástól kezdve, még a mérkőzés után is volt programszervezve, betervezve színpadi programok, koncertek, futballbajnokság a szurkolók között. Úgyhogy ott tényleg egy nagyon jó együttműködés zajlott oda-vissza a klubok és az NRU munkatársai között, hogy ez minél vonzóbb legyen, és minél inkább koncentráltan tudjuk a szurkolókat egy helyen, és ezt megfeleltük azzal, hogy a reptérről már egy úgynevezett Champions Express járat szállította az adott városból érkező szurkolókat direktbe ezekre a fan meeting pointokra.
2: Ehhez hagyd tegyem hozzá a kommunikációs szakmai részét, hogy mi a kihívás, mert szerintem nagyon jól tudja szemléltetni. Ugye itt ülünk mi Magyarországon, és nagyon büszkék vagyunk a BL döntőre, na de hogyha van egy specifikus üzenetünk, hogy ide menj vagy oda menj, hát azt mi, ha kitesszük a Facebook oldalunkra, ott több százezer ember látja a magyar válogatott szurkolói elsősorban, akiknek mi rendszeresen kommunikálunk, meg a magyar futballnak a követői, akiknek lehet, hogy nem, hogy a mérkőzésen nincs együtt, hanem éppen nyaralnak, vagy nincsenek itt. Tipikus példa, hogy azt a döntést hozta az UEFA, hogy csak két nappal a mérkőzés előtt fogjuk közzétenni azt az információt, hogy a helyszíneken óriás kivetítős meccsnézési lehetőség van. Miért? Azért, mert ismerik az angol szurkolókat, és úgy gondolták, hogyha ezt mi nagyon reklámozzuk, eljut hozzájuk a hír, akkor tömegesen jönnek majd olyan szurkolók, lehet, hogy én is ezt csinálom, ha arzenál szurkoló lennék, akinek nincs jegye, valahogy oda megyek, nézem, hát tudok menni a stadionba.
0: Ismerek Chelsea szurkolót, akik 12-be kiment Münchenbe, úgyhogy nem volt jegye, csak azért, hogy szurkolói zónából nézze, bocsáss meg, hogy közbeszóltam.
2: Azért mondom, hogy maga a kommunikációs szakmai rész, nem akarok nagyon mélyen belemenni, de nagyon érdekes, mert kisebb, de azért mégiscsak tömeges információkat kell eljutatni azokhoz, akiket az érint. Viszont nem akarod vele igazából azokat bosszantani, akikre meg nem tartozik, és ez nem mindig egy könnyű feladat. Tehát nekünk ezért volt nagyon fontos az, hogy összehangoljuk a munkánkat például a közösségi közlekedésben dolgozókkal, meg a reptéren dolgozókkal, nyilván a rendőrséget nem is mondom, mert elképzelhetetlen volt a velük való együttműködés nélkül egy hatékony, most a kommunikációnak nem az elvont újságírói értelmét, hanem konkrétan azt, hogy mondjuk milyen kapuhoz menjél, melyik megállónál szállj le, és pont azok az emberek tudjanak róla. Azt azért hozzáteszem, hogy szerintem nekünk óriási előnyünk, és nyilván hazabeszélek, és számomra ez a legfontosabb, hogy rendszeresen a válogatott mérkőzéseken megtelik az aréna. És bár nem ugyanaz, mert nyilván ott nincs 10 000 ember, aki öltönybe elfogyaszt egy vacsorát, de az a tény, hogy 60 000 ember, sőt még egy picit több a válogatott meccsre ki tud jönni, az egy rutint ad nekünk abban, hogy mikre kell figyelni. Hogy odafigyelünk arra, hogy az egyes villamos, nyilván nem mi, hanem aki ezért felel, hogy az egyes villamos rendszeresebben járjon, gyakrabban jöjjön, milyen üzenetet ez lehet nekik eljutatni. Ez nem a
0: tapasztalatból mondom.
2: Hát, természetesen van, de mihez hasonlítod? Lehet, hogy nem az isztambuli szervezéshez, vagy
0: az átlagnapokhoz hasonlítom. Tehát amikor átlagnapon elég az egyes villamos, hogy 20 percenként jár este, valószínűleg egy EB mérkőzés után, egy EB 8-at döntő után nem elég, hogy 20 percenként
2: ez egy sajnálatos dolog, hogy nyilván aki rendezi, ott azért nagyon sok kellemetlenség is van, és ezt is mondjuk el, ezt ne takargassuk, és én azt gondolom, hogy aki ilyesmit élt át, attól most is itt is elnézést kérünk, nyilván van olyan, hogy dugóba ül emiatt az ember, nyilván van olyan, hogy a környékbeliek szemetet találnak, tehát ezt ne tagadjuk le.
0: Nem csak japán szurkolók
2: talán nem ez az általános.
0: Mennyire voltak szabadok az Arsenal, illetve a PSG szurkolói Budapesten? Tehát ha most azt mondta volna a mérkőzés előtt mondjuk 11 órakor egy 60 fős PSG szurkolói csoport, hogy felmegyünk a várba, vagy elmegyünk a Norma fához, és esetleg ott sütögetünk együtt az Arsenal szurkolókkal. Ez valid? Tehát ilyen létezhetett volna, vagy azért kordába voltak tartva, főleg a kemény mag szurkolók, kemény maghoz tartozó szurkolók?
1: Mindent elkövettünk az annak érdekében, hogy a reptértől az út a stadionig az egy nagyon zökkelőmentes útvonal legyen minden szempontból.
0: Ezt hogy képzeljem el? Rendőri felvezetés és buszok? Tehát iránybuszok?
1: Buszok, reptéri, vagy rendőri kísérés.
2: De már a terminálnál már kezdjük.
1: Így van, tehát a terminálnál való érkezés.
2: Megbontották két terminált, bocsánat, ugye az egyes terminál, ami általában...
0: PSG terminál, meg Arsenal terminál?
2: Így, pontosan így volt. Tehát innen indul a dolog. Bocsánat, Ádám.
1: Semmi gond. És innentől kezdve... Létrehoztunk, illetve nem mi, hanem az NRU a BKK-val együttműködve egy Champions Express járatot, ami kifejezetten a Bajnokok Ligája döntőre érkező, jeggyel rendelkező szurkolókat szállította a reptérről direkt be a fan meeting pointokra, ahol ugye lehetőségük volt jól érezni magukat, és ott eltölteni az időt. De amennyiben nekik Budapest belvárosa vonzóbb, természetesen szabadon távozhattak, szabadon visszajöhettek, tehát kibejárás ez megvalósítható volt. Nagyon jó együttműködésünk volt az egész projekt során a rendőrséggel, és nagyon jó együttműködésünk volt a Paris Saint-Germain csapatával attól a pillanattól, hogy kiderült, hogy ők lesznek az egyik döntős csapat, mert ők tudták azt előre, hogy náluk van egy kor szurkolói csoport, akinek az a szokása ilyen idegenbeli túrákon, hogy közösen elmennek egy ikonikus pontjára a városnak, reprezentálják magukat, készítenek egy fotót, és akkor onnan visszamennek akár a találkozási pontra,
0: vagy már... Valamint hősök tere vár, ezt nyilván.
1: Vagy már onnan vonulnak akár a stadionig, ha erre lehetőség van, és
2: ebben... És ha figyeltétek, bocsánat, akkor a PSG erre a közösségi oldalon nagyon rá is játszott, mert a meccs előtti napokban ilyen videókat tettek ki, fantasztikusan összevágva ezeket az általad most említett budapesti helyszíneket. Hozzáteszem, hogy a PSG szurkoló táboráról sokszor nem hangzik el, mert mindig csak arról beszélünk, hogy, hogy egy milliárdos klub, stb. És a sport teljesítményről, de a szurkoló tábora azért az kiemelkedő. Tehát itt a három emeleten keresztül lehetett látni az állva szurkoló párizsi szurkolókat, tehát szerintem ezt azért mondjuk el róluk, hogy, hogy ilyen értelme szerencsénk van, mert az Arsenalnál ebben nincs meglepetés, de szerencsénk van, hogy két olyan csapat jutott be, amelyiknek a szurkoló tábora nagyon-nagyon jó hangulatra képes.
0: És azért lehetek őszinték, szerintem imádkoztattok, hogy ne kerüljön be a Bayern München, mert ugye így két repülős szurkolótábor érkezett, miközben ha Bayern Münchenbe kerül, akkor benned van pakliba, hogy autókaraván indul el, és az egy egészen más biztonsági garancia, hogyha Hegyeshalomtól kell autókaravánt kísérni, mint egy londoni és egy párizsi szurkoltábort, amely repülővel
2: különösen
0: érkezik.
2: Különösen, hogy ugye zajlik az M1-es autópályának a nagyszobású felújítása. Ez abszolút benne volt, tehát az Ádám tud beszélni, abszolút benne volt az UEFA és a szervező gondolkodásában, tehát ezt modellezték a szervezők. Mm-hmm. Ugye van egy pont, amikor még nem lehet tudni, hogy kik jutnak be, nagyon sokan bíztunk benne. Ezt talán azért mondhatom, hogy a Liverpool köztük lesz, vagy a Salaival, a Galata, ha valami csoda történik azon a párosításon. De ez is benne volt a pakliban, hogy mi van akkor, hogyha autóval nagy tömegek
1: így van, érkezne. Így van, tehát, és konkrétan egyébként a legjobb 8 között már megindultak az egyeztetések direktbe a klubokkal is, kérdőívet töltöttek ki, és ott már lehetett ezekről infókat csepegtettek felénk, hogy mi várható szurkoli magatartás tekintetben döntőbőtás esetén, hogy utaznának. Amikor az elődöntős meetingeket tartottuk meg, ott a München már kifejezetten hangsúlyozta, hogy a reptéri forgalomra igazából nem is készülnek. Megmondom őszintén, mindkettőnek vannak előnyei és hátránya is. A repterünk az a forgalmát tekintve nagyon-nagyon ki lett maxolva, és nagyon sok budapesti terület, köztük a reptér is mozgott a limiten, a mérkőzést megelőző 1-2 napban, illetve a mérkőzés napján minden zökkenőmentesen zajlott, de például a München esetleges döntőbejutása, az pont a reptérről levett volna egy kis nyomást, és helyezett volna nyomást az autópályára, ahogy azt említettük. Úgyhogy itt minden mindennel összefügg, és kapcsolódik egymáshoz. Ahogy a Marci is említette, nem egy haditervvel készültünk, úgyhogy mindenre voltak elképzelések. Ha München jutott volna be, arra is lettek volna javaslataink, hogy az ő szurkolói buszaikat hol és hogyan fogadjuk, illetve milyen fajta megerősített rendőri jelenlét lett volna akkor az autópályákon és a közutakon. Így alakult, a reptér azt hiszem tökéletesen vizsgázott, és nagyon sok más terület is tökéletesen vizsgázott itt a városunkban.
0: Kísérő rendezvények, ezekről feltétlenül beszéljünk, mert azért azt hiszem, hogy minden magyar ember, minden sportrajongó magyar ember nagyon irigyelt benneteket, mert nem csak a jelen sztárjaival találkozhattatok, hanem a múlt sztárjaival is. Szóval ezek a kísérő rendezvények szervezése, a fickók, akik jöttek, mennyire voltak egykori sztárok, és mennyire voltak húsvér emberek?
2: Hát abszolút húsvér emberek voltak, és azt lehet érezni, hogy itt egy kicsit ők is kiélvezik mindazt, amit a karrierjük során elértek. Tehát, hogy amikor bevonulnak a csapatok, és bemutatják egyesével a játékosokat, és mindenki kap egy nagy tapsot, egyébként szerintem Torgeles Anyi kapta a legnagyobb tapsot, lehet, hogy a legvegyesebbet is egyben, de na, minden esetre a világsztárok Figóék.
0: Ki az a Luis Figó? Teszik fel a Torgeler rajongók, igen.
2: Ez szerintem nekik egy nagyon jó pillanat, és ezt éppen ezért tudja élvezni a közönség, és ahogy mondtam már, valamiben gondolkodik az UEFA, ami mindenképp a rendezővárosé lehet, és ugyanez a program, ami a Hősök terén zajlik, és hát ingyenesen megtekinthető volt, és onnan is azt az információt kaptuk, hogy még egy stadionnyi ember nézte ott a mérkőzést. Szóval, hogy ahogy az ember megérkezik a városba, rögtön érzékeli ezt a Bajnokok Ligája döntő hangulatot, mégpedig azért, mert rengeteg helyen viszont látja az ezzel kapcsolatos eseményeket. És még kiemelném azt is, hogy ami hosszabb távon történt, rengeteg fotózás, filmezés, amit itt megvalósított az UEFA, és megint csak mondom, hogy 200 országban közvetítették a meccset, amielőtt leadták ezeket a filmeket, és még talán Nemes Márton képzőművészt is emeljük ki, hogyha találkoztatok a Bajnokok Ligája arculatával, dizájnjával, hát ez egy magyar művésznek a neon fényeket idéző ötletei alapján valósult meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy marad benne bőven olyan dolog, nem csak abban, hogy maga az aréna Puskás Ferencről kapta a nevét, amire nagyon kevés példa van, hogy a BL egyik legnagyobb, vagy a BL döntők egyik legnagyobb alakja adja a nevét. Szóval nagyon sok olyan magyar sajátosság van és kísérő dolog, ami miatt évtizedek múlva is büszkék lehetünk. Bennem egyetlen egy hiányérzet maradt, megmondom őszintén ezzel a kapcsolatban, hogy azért ezt is elmondjuk, hogy ugye az egésznek a kulcsa azért mégiscsak maga a mérkőzés, és nyilván ti kielemeztettétek már százszor, de vannak olyan meccsek, amik legendás módon, vagy legendásan bevonulnak a történelembe, mint mondjuk azt mondom, hogy isztambuli BL döntő, vagy barcelonai, akkor azért az ember úgy gondol erre-arra, és talán az egy még jobb lett volna, hogyha ha valami olyan történelmi rekord születik itt, vagy mondjuk az Arsenal megnyeri az első címét, és ez egy hivatkozási alap. Tehát, hogy egy picit talán ez az, ami...
0: Hát egy 11-es párbaj, akkor is dráma végül is, tehát azért megvolt ennek a drámája, megvolt ennek a feelingje, ennek a Bajnokok Ligája döntőnek is. Egy Luis Figót, hogyha Dényi és Márton, vagy Fűrész Ádám holnap felhív, akkor azt fogja mondani, hogy ja persze, hát Ádám, Marci, emlékszem rátok a budapesti buliról.
1: Ha Szabó Vilmos a nemzetközi szervezési osztály igazgatója fölhívja, akkor lehetséges, hogy emlékezni fog rá, mert ők már az Euro 2020-as, azt hiszem valamilyen sorsolást tartottak meg itt nálunk az EB előkészületek alatt. Ott már jó viszonyba kerültek egymással, és a Vilmos mindig büszkén beséli, hogy emlékszik rá a Figó, és kezet szoktak fogni. Én személy szerint teljes mértékben a háttérből dolgoztam, úgyhogy nekem a Legends mérkőzése se volt lehetőségem átmenni, mert éppen az edzésnapot bonyolítottuk le az aréna vezetési pontján közben, úgyhogy...
2: Nekem meg sokkal többet jelent, hogyha mondjuk fölhívom Juhász Rolit vagy Gera Zolit, akkor fölveszi nekem a telefon. Ezzel együtt az, hogy itt voltak ezek a
0: világ... Nekünk is felveszik, de Figó nekünk nem veszi fel.
2: Azzal együtt, hogy itt voltak a világsztárok, ez szerintem azért is fontos, mert ők maguk is beszélnek róla. És ezt pontosan tudjuk, hogy mit jelent egy ország számára, hogyha úgy benne van a futball vérkeringésében. Ugye ezt szokták kiemelni Szoboszlai Dominikkal kapcsolatban is, hogy túl az ő személyes jelentőségén az, hogy ő képvisel egy országot, amiről már hallottunk általa többet, külföldiek, az egy picit segített ebben. Úgyhogy azt hiszem, hogy jól jártunk vele, hogy itt voltak a világsztárok, és azok is, akik úgy döntöttek, hogy kimennek a mérkőzésekre, és a magyar szurkolóknak a rajongását mutatja, hogy az UEFA még nem adta közzé a részvevők listáját, amikor már a jegyek 90%-a elkelt erre az eseményre, és hát 80-90%-ban magyarok vettek jegyet, tehát ott tényleg a magyar szurkolók voltak.
0: Nem tudom, hogy szóba akartam-e hozni ezt a jegyelosztást, de hogyha már így te hoztad szóba, azért itt országos felzúdulás volt. Tegyük már ezt tisztába, ezt a bizonyos jegyelosztást nem rajtatok múl, de gondolom ti is kaptatok fenyegető üzenetet gazdagon a jegyelosztás miatt.
2: Én azzal kezdeném, hogy a Bajnokok Ligája tényleg a világnak az eseménye. Végig az egész műsorunk erről szólt. Tehát vannak olyan meccsek, amik kiemelkedőek, de ez egy világesemény. Egy nagyon nehéz helyzetben van az UEFA, amelyik egyébként a jegyek elosztásáról dönt. Kinek adja? Annak a csapatnak, aki bejut, és lehet, hogy története során először és utoljára jutott be a BL döntőbe, bár ez nem nagyon jellemző, mert inkább egy szűkebb körre jellemző, de mondjuk akkor is, kinek adja a jegyek többségét? Az érintett csapatoknak, vagy a helyieknek? Vagy esetleg nyissa meg még jobban, hogy a világ minden területéről ide tudjanak jönni. Nyilván ez egy folyamatos egyeztetés és egy egyensúlyozás eredménye, és most az elv nagyjából, hogy 30%-ot kapnak a csapatok szurkolói, tehát összesen 60-at. Szerintem ez azért ez egy korrekt
0: nem
2: dolog.
0: Nem itt volt a gond szerintem.
2: És a maradék 30, akkor viszont nézzük meg, hát itt viszont bejön ami működteti a Bajnokok Ligáját, a szponzori pénzek, a partneri pénzek, tehát a tévéközvetítés, szponzor és az egyéb különböző partner szervezetek, ez bőven elviszi azt a 30 000-et, és néhány száz kerül ilyen módon a helyi város. Ez egyébként ugyanígy volt Münchenben is, vagy bárhol máshol is, és még azért azt is tegyük hozzá, kicsit csöndbe, de ettől függetlenül igaz, hogy azért a BL döntő helyszínek között a budapesti aréna inkább egy kisebb helyszín, sőt, hát kimondottan kisebb, mondjuk, ha a Wembleyhez hasonlítjuk. Tehát azért ez is számít, pár ezer jegy tekintetében, de én ezért hangsúlyozom azt, hogy mind az önkéntesek között, mind a kísérő eseményeken, mind pedig, gondoljunk abba, hogy ebbe a 3000 tévének dolgozó emberben is lehet, hogy 1500 magyar, tehát hogy azért rengeteg ember került kapcsolatba, nem tudom, az önkéntesek között hányan voltak magyarok, általában de ott is több
1: százal. Általában ilyen 80-20 százalékos arányba oszlik meg a magyarok külföldiek.
0: Hát csak az átlag Kisvárda, Paks, Zalaegerszeg szurkoló dühög egy kicsikét, hogy ott vagyok hóban, fagyban, a Zalaegerszeg Pakson, ott vagyok a Kisvárda, a Nyíregyházán.
2: De mindannyian tudnának kapni bárhogy is egyet?
0: Nyilván sehol nem tudnának kapni.
2: Mert ez így van, hát igen, természetes. Igen.
0: Mennyi jutott végig is összesen?
2: Néhány százalék a jegyeknek.
1: Egyébként a müncheni számokhoz képest szinte egységes.
0: Ott a müncheni szurkolók dühöngtek, jövőre a madridi szurkolók fognak dühöngni, stb. Nem jutottak be. Neked a sajtóterén gondolom azért voltak fájó pontjaid, akikre el kellett utasítani. Milyen helyekről kaptál akkreditációs kérelmeket? Gondolom, ezt hosszan sorolhatnád az egzotikus helyeket és az egzotikus médiumokat.
2: Abban a nagyon szerencsés helyzetben vagyok, hogy a újságírói akkreditálás nem a mi hatáskörünkbe tartozik, hanem az UEFA-éba is. Itt nagyon sok szempontot figyelembe vesz az UEFA, próbál egyébként igazságot tenni, például figyeli, hogy ki jár mérkőzésekre a Bajnokok Ligájában rendszeresen, mert ki az az ember, aki mondjuk egy harmadik országból csak erre a meccsre ad be akkreditációs kérelmet, úgyhogy esetleg nincs is érintett játékos a pályán, aki az ő országából érkezne, annak valószínűleg nem ad. És én azt gondolom, hogy azért a magyar sajtónak a képviselete az megfelelő volt. Azért jó pár magyar újságíró ott volt, és hát hogyha összehasonlítjuk korábbi BL döntőkkel, hogy ott hány magyar újságíró volt meg itt, akkor azt mondhatom, hogy bőven 10-szeresnél több. Tehát nyilván ez ettől még lehet, hogy van, akiben maradt hiányérzet, és ezt tudom, hogy milyen. Erre azt tudom mondani, hogy nyilván itt a munkavégzésnek is átalakult a terep, erről sokat tudnánk beszélni. Van, ami számomra is fájdalmas irányba, egy picit van, ami érthető irányba mozdul, de egy picit kevésbé a helyszíni tudósításnak a jelentősége kerül most már előtérbe, és azt lehet látni, hogy például a fotósokat nézve eleve leosztott, hogy egy ügynökség hol ül, de azért ezt is hozzáteszem, hogy mindig van innováció, most például erre a mérkőzésre, a BL döntőre a fotós maga jelölhette ki egy bizonyos mozgástéren belül, hogy ő honnan szeretne fotózni, mert ő szembe a nappal szeretne, vagy éppen ezt a pozíciót szereti, vagy azt a pozíciót szereti, és ezt egy számítógépen előre meg tudta tenni, ki tudta választani, tényleg azt gondolom, hogy a profizmust segíti mindez elő, meg hát a szurkolói élményt, hiszen kinézi ezeket a fotókat, nem ő maga, hanem az újságjában, vagy pedig az internetes oldalon azok, akik követik. Úgyhogy én bennem nem maradt ilyen hiányérzet, kevés olyan telefont kaptam utána, hogy menjek a fenébe, pedig azért van ilyen is, és el is fogadom.
0: Mert megnyugodtam, azt hittem, hogy sok ilyen.
2: De nem, szerencsére nem mi döntünk róla, tehát ennyiből nem is aktuális. Sajnálom, hogyha bárki lemaradt róla, mert tényleg azt hiszem, hogy mindannyiunknak a közös öröme, de azt tudom mondani, amit az elején mondtam, hogy ez egy világesemény, és egy világeseményre nem tudunk mindannyian.
0: Hadd hozzak egy személyes dolgot ide, az 1995-ös Bajnokok Ligája döntőre, az Bécsben volt, és a Milán játszott az Ajax-szal, akkor kis vidéki rádiótól tudtam akkreditálni, és a mérkőzés után gyakorlatilag csak magyar hangot hallottam a sajtószobában. Tehát olyan mennyiségű magyar újságíró szakadt ki néhány évvel a rendszerváltást követően a közeli bécsi eseményre. A másik meg egy nem személyes emlék, de egy érdekesség, ugye már a BL történetében egyetlen megismételt döntő volt, 1974-ben, és a Heysel stadionban a döntőn 48 ezer néző volt, majd a megismételt mérkőzésen 24 ezer. Tehát gyakorlatilag tárva volt, nyitva volt az ajtó, bárki bemehetett volna, és a brüsszelieknek csak a fele volt kíváncsi egy Bayern München Atletico Madrid, tehát azóta sokat váltott a világ. Említettétek itt korábban, hogy most már tudtatok aludni is egy keveset, így a BL döntő után, de miket kell még csinálni így egy ilyen BL döntő után néhány nappal? Mert ezt nem tudják az emberek, mert azt hiszik, hogy lefújják a mérkőzést, felszáll utolsó repülő is Londonba, illetve Párizsba, illetve hát a UEFA celebritások, ahol mennek, ahova mennek, de itt maradtok, és tovább dolgoztuk.
1: Így van, így van. Ahogy említetted, lefújják a mérkőzést, és a tömeg nagy része távozik. Igen. Viszont a vendéglátóhelyiségek utána még 2 vagy 3 órán keresztül nyitva vannak, tehát természetesen ezt mi megvártuk, és egyébként ahogy ezek bezártak, végeztek, és az utolsó vendég is kitette a lábát, ott abban a pillanatban az UEFA és a partner szervezetei megindítják a bontási folyamatokat, tehát ez a rengeteg extra design elem, amiket ők behoznak, signage különböző brand és signage elemek a stadion környezetében és a stadionon belül, ezeket mind le kell bontani, mert a stadionnak van egy visszaadási procedúrája is. Tehát a lefújást követően és azutáni 2-3 napban ott egészen konkrétan a stadion az elkezd visszaredukálódni csak idézőjelesen Puskás arénává, és minden BL branding eltűnik, és ezzel egy időben például a meccs másnapján még volt egy külön szponzori aktivitás, a PlayStationnek volt lehetősége egy 4 csapatos mini tornát tartani bent az aréna gyepén, ez nekik egy ilyen exkluzív joguk, aminek keretén belül 4 csapat mérkőzött meg egymással, és mind a 4 csapatban volt egy-egy sztárjátékos, korábbi játékos, akik ott voltak, és akkor ők meghívtak nemzetközi influencereket, akik futballozhattak egyet az aréna gyepén, és ez alatt folyamatosan a bontási munkálatok zajlanak, és a meccset követő második és harmadik napon a különböző területeknek a visszaadás-visszavételi procedúrájával mi megérkezünk újra a stadionba, végigjárunk minden területet, megnézzünk minden esetleges sérülést, és visszavesszük a stadiont az aréna munkatársaival együtt.
2: Meg hát láthatták a szurkolók, hogy ugye volt egy finn meccsünk, és ott még láthattak bizonyos elemeket, meg hát a kommunikációnkban is megjelent, hogy ne erre menjetek, mert ott még lezárások vannak. De egyébként az én részem meg olyan értemben elég unalmas a műsor szempontjából, hogy nem nagyon volt utókommunikáció. Ha emlékeztek rá az az Európa Liga döntő után, ami 3 évvel ezelőtt volt, ott azért voltak ilyen érek, hogy hát bocsánat, de az olasz szurkolók ilyen nyilvános vizerdének használták a város bizonyos részeit, meg ott körülvették a játékvezetőt a reptéren, és akkor megjelent róla egy tudósítás az interneten. Itt mi akkor könnyebbültünk meg, amikor talán, ha jól emlékszem, az utolsó üzenetet másnap délután a Budapest Airport kollégájától kaptam, hogy minden lezárult, mindenki elment, igaz, hogy ültek mindenhol, várták a gépüket a szurkolók, de mindenfajta esemény nélkül elhagyták az országot, tehát utókommunikációban most nem nagyon volt, talán büszkén is mondhatom, de más szempontból meg azt kell mondanom, hogy nekünk nem volt olyan nagy feladatunk, mint a korábbi időszakban, vagy akár egy kiemelkedő válogatott mérkőzés után.
1: Én azt gondolom, hogy egyébként a BL döntő napja, mint meccsnap, az az egyik leggördülékenyebb meccsünk volt a Puskás Aréna történetében.
0: Egyetlen záró kérdés, mikor kezditek el szervezni a második budapesti bajnokok ligája döntőt?
1: Én itt a szervezés folyamán azért tettem olyan kijelentést, hogy ha ezt jövőre újra meg kéne csinálni, akkor nem biztos, hogy egyből beleugranék, egy év szünetet el tudok fogadni, mert nagyon feszített volt a tempó, és tényleg nagyon, nagyon aprólékosan, nagyon sok mindenre kellett figyelni. Azt gondolom, hogy tökéletes rendezvény meg esemény nem létezik, viszont ha javítanunk kell dolgokat, azok apróságok, úgyhogy a vizsgamunka az
0: akkor jövőre,
1: kitűnően sikerült.
0: Jövőre adjátok volna.
2: Én bármikor rendeznék, azonnal szervezhetjük a következőt, és hát ugye tudtok róla, hogy 2-3 év múlva szeretnénk is, ha nem is egy BL döntőt, de egy konferencia liga döntőt megrendezni, ahol az UEFA korábban kisebb helyszínekre vitte, de most azt látjuk, hogy egy ilyen nagyobb és nagy presztízsű aréna, mint a Puskás Aréna is lehet helyszíne.
1: És hát Budapest lehetne az első olyan város, ami vendégül látja a női BL döntőt, a Szuperkupát, az Európa Ligát, a BL döntőt, és esetlegesen így a konferencia ligát is.
0: Mi be fogunk számolni róla, az biztos. Köszönöm Fűrész Ádámnak, a BL döntő projektmenedzserének, és Dinnyés Mártonnak, a BL döntő kommunikációs vezetőjének, hogy a Nemzeti Sport Rádió vendégei voltatok.
2: Mi köszönjük.
1: Köszönjük szépen a lehetőséget.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
1: Erős Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
2: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kalandválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: A mikrofonnál Szabó Szilvia, a stúdióban pedig Kovács Erika, Gyurta Gergely és Erdei Márk, illetve, ahogy ígértük, nagy-nagy szeretettel köszöntjük Kapu Tibor gépészmérnököt, Magyarország második hivatásos kutató űrhajósát, ez a hivatalos titulus. Szervusz Tibi, nagy-nagy szeretettel köszöntünk.
3: Nagyon szépen köszönöm, jó reggelt kívánok mindenkinek, hatalmas öröm itt lenni köztetek.
4: Könnyű volt feltenni?
3: Egyébként nem volt nehéz. Tegnap báloztam. Báli szezon van, ugye Báli, és én nem vagyok egy hatalmas bálos, de tegnap báloztam, ennek ellenére nagyon könnyű volt felkelni. Úgyhogy...
4: Mielőtt Szilvi belekezd, írd már le a szerelésedet a báron. Tehát smoking.
3: Smoking, igen, igen, ez egy black tie event volt.
4: Sima smoking.
3: Nem ezt írták elő a kollégáim, majd legközelebb megbeszélem
4: akkor
3: velük.
4: Ez hányadik
2: bál volt, ahol gondolom 10 vendég voltál.
3: Igen, 10 vendégek voltunk most, többen is, Gyula is ott volt, ugye a tartalékos társam, meg barátom, illetve Farkas Bertal az első magyar űrhajós. Úgyhogy...
4: És ez milyen bál volt?
3: Ez a Gundel bál volt, ugye a az állatkert melletti Gundel étterem, és egy hagyományteremtő dolog volt ez. Első alkalom, nagyon-nagyon remélem, hogy sikerül majd nekik ezt jövőre is megismételni, mert elképesztően jól éreztük magunkat, és az ételért pedig le a kalappal, meg a hangulatért is. Szerintem második, harmadik bál lehetett, idén nem vagyok egy nagy bálozó
2: De hát most azért ezek gondolom kötelező, vagy hát reméljük, hogy kedvelt feladatok.
3: Ez kedvelt mindenképpen, igen.
2: Szerintem mindannyiunk nevében mondhatjuk, hogy amikor elkezdődött a szervezés, főleg Erikának köszönjük szépen, hogy jössz, akkor mindannyiunkban volt egy izgatottság, és ez érdekelne, hogy nagyon sok helyre eljutsz, gyerekekhez, fiatalokhoz, idősekhez, fiatalokhoz. Mit látsz az ő szemükben? Csodálatot, hitetlenkedést, jó értelemben vett irigykedést, szóval milyen hatást váltasz ki az emberekből?
3: Irigykedés nem, de hitetlenkedés egyébként van néha most, hogy így felhoztad. Csodálat lehet, de inkább szeretet, inkább hála nekem ezek, amik úgy mindig megmaradnak. Gyerekeknél főleg pedig ezek a csillogó szempárok, az minden egyes alkalommal. Főleg amikor szabad ne feled. Mi általános iskolában vagyunk is, alsósok, ilyen 1-től 4-ig, hát az a zsivaj, az a hangerő, ami ott tud lenni, az valami elképesztő. De amikor mondjuk felnőttekre gondolunk, főleg nagymamák, nagypapák, szülők, ők náluk meg tényleg ez a hála talán, ami a...
4: De hogyha már mondta az 1-től 4-esekig, tehát hogy azt megkérdezik, hogy Tibi bácsi, hogy lettél úrhajós? Mert ezt beszélgetünk, igen. Hogy tudunk még olyat kérdezni, amit sosem?
3: Igen, szerintem mindig lehetnek olyan kérdések, bár egyébként nyilvánvaló, hogy a kérdések egy része az ismétlődik, de ők olyan szempontból legviccesebbek, hogy ami egy gyermeknek vicces, például az, hogy vécizünk a világűrben, az őket elképesztően érdekli, és ezt sose fogom elfejteni. Kint jártunk tavaly Sydneyben egy konferencián, de ugye amikor mi bárhol megyünk külföldre, akkor rendezünk ilyen diaszpora találkozót. A nagykövetség, akkor konzulátusok mindig segítenek nekünk abban, hogy az ottani magyarokat, azokat valahogy összeszervezzék, és ilyen 150-200 fő az mindig össze tud jönni. És Sydneyben 2 ilyen is volt, mert az a hatalmas egy szerencsénk volt, hogy akkoriban volt a magyar gyermekeknek valamilyen magyar táboruk, úgyhogy felmentünk konkrétan oda a hegyekbe, és táboroztunk velük egy fél napot, és ott is volt ilyen előadásunk, szerintem voltak ott abban gyerekeként talán 50-en, plusz nevelők, és az elsősorban megkérdezte egy kisrác, hogy hát akkor hogyan kell odafönt mosdóra menni. És én elmondtam neki, és aztán visszakérdezett. És aztán arra is válaszoltam, és aztán megint visszakérdezett, és egy fél órás műszaki deep dive-ot tartottunk. A harmadik kérdésre úgy voltam, hogy jó, akkor ezt most megbeszéljük tömörre, hogy minden részletében, és akkor az előadás fele az erről szól, de imádták.
2: Mi megpróbálunk egy kicsit az űrhajózás és a sport viszonylatában beszélgetni, mégiscsak Nemzeti Sportrádió vagyunk. Kértünk téged, igen, hogy hozzál kérlek olyan tárgyat, ami veled volt az űrben, és 2 is hoztál, és aki kamerán követ bennünket, az majd látja is, de aki csak hallgat, azok kedvéért mondd el kérlek, hogy mi van abban a tasakban.
3: Teljesítettem a kéréseteket nagy örömmel. Igazából már a tasak is űrben után járt. Én ezeket így szoktam megtartani legalábbis, úgyhogy van rengeteg tasakom is, amilyen űrtasaknak mondható.
4: Mosdófelszerelés van benne?
3: Mosdófelszerelés az nincsen benne. Egyébként ollók, meg kések, azok ilyesmik vannak benne. Na, szóval van kettő tárgy, amit most itt csörömpölök össze-vissza. Majd a kamerán látják, kedves
4: néző. És nem szól rád a Márk.
5: Nem a mikrofonnál
4: szól. Hozott kanállal, csörög szállt.
3: Szóval van egy kis kanalam, aminek van egy ilyen aranyozott vége, ez nálunk egy családi örökség, én erre elképesztően büszke vagyok, anyai nagymamám hagyta rám, és az volt a mondás, én még kisgyerekként ezeket kiszúrtam, és elképesztően szerettem ezeket a kis kanalakat, volt 6 darab ilyen, azt hiszem mindig pudingot ettem vele, és azt mondta mama, hogy majd ez lesz nekem a NASA ajándékom, hogyha jutunk
4: odáig. Stafírunk, nem használta ezt a szót?
3: És de használta korábban, és akkor hát ideig még nem jutottunk el, de azt a 6 kis kanalat azt legalábbis...
4: De meg van minden
3: 6? Talán 1-2 van a húgomnál, vagy a nagynénémnél, de szerintem, és talán egy lehet elveszed, de a többsége az megvan. És akkor ehhez jár egyébként minden egyes tárgyhoz jár egy ilyen, hát magyarul hitelességi tanúsítvány, uh-huh. Certificate of Authenticity, tehát hogy ezek az űrben jártak. És akkor uh-huh. ilyenkor ezen az van, hogy pár részletet leírnak a mi küldetésünkről, hogy kik mentek fel, mikor, hány keringést csináltunk meg a föld körül, és akkor a legvégén pedig aláírja
4: a hány keringést
3: parancsnokon.
4: Csináltatok meg a föld körül?
6: Azt a minden.
3: De ki számolja?
4: Tudjátok, mint a nyílt víz, tehát mint az úszásban, ugye, igen, van egy, aki számolja,
3: aki az utolsó
4: elcsengetnek.
3: Úgyhogy ez a kiskamer, ez nekem rengeteget...
4: Milyen büszkék a szüleid, hogy egy családi örökséget felvitte.
3: És volt több ilyen is, csak ezt a kiskamat, ezt voltak. Ugye van egy himnusz és egy szózat minikönyvem is, kb. Ekkorák, most a kamerán mutatom a kedves nézőknek. Azokat a Magyar Nemzeti Múzeumnak adtam oda. Kiállításra, úgyhogy azt nem tudtam elhozni hozzátok, de az pedig ugye
4: azért ezért megrovunk, hogy azt nem kérdett ki a múzeumtól.
3: Elnézést kérek.
4: Apai, egy
3: apai mamámtól van, ez pedig ugye anyai nagymamámtól volt, így van, tehát ezért csak családi örökségekre visszatérve. Így van. Na, a kettő között viszont a különbség, legalábbis ugye beszéltünk a kiskanáról, amit fölvittem és visszahoztam, és van egy olyan dolgom, amit nem vittem föl, de lehoztam. Ez egy emlékérme, a Soyuz Apollo dokkolásról 1975-ből, és ez azért elképesztően érdekes, mert tavaly volt az 50. évfordulója. Ugye ez az Apollo program, tehát ugye 69-ben szálltak le Armstrongék a Holdra, ez egyébként az Artemis 2 küldetés miatt valamennyire releváns napjainkban, majd, hogyha van időnk, akkor erről beszélünk. 72-ben volt az Apollo 17, tehát az utolsó olyan küldetés, ahol még emberek leszálltak a Holdra, és akkor 75-ben az egyik megmaradt. Ugye 72-ben leállítják az Apollo programot kvázi, így érdeklődés hiányában egyébként, és az egyik megmaradt hardware-rel, az egyik megmaradt űrhajóval rendezik az Apollo Soyuz dokkolást, tehát amikor a szovjetek és az amerikaiak kvázi először kezet fogtak a világűrben, és ennek van egy 50 éves évfordulójára csinált emlékérme, amit egyébként az orosz kollégáinktól kaptunk odafönt, mind a négyen egyébként, és akkor erről pedig egy ilyen kicsit más stílusú dizájnú, ilyen
6: szovjetes,
3: így van, egy kicsit más, de ez is egy tanúsítvány, hogy ez fönt járt, úgyhogy
4: ezt viszont soha... És ezt így adják kézbe, hogy így nagyon adják. Megfogják egymást, tehát hogy...
3: Igen, hát ott átlevettünk oda. Nem ejtjük el, hát hogy ez lebeg, minden lebeg.
4: Értem, de hogy akkor én úgy értem, hogyha kicsúszik a kezébe, akkor szívi már mutattam.
3: Igen. Úgyhogy ezt még sehol nem mutattam meg, úgyhogy ez
2: köszönjük
3: ilyen premier.
2: Köszönjük szépen.
4: És ezt otthon is zacskóba tartod, vagy van valami vitrined is?
3: Van vitrinem, és a vitrinem belül van egy konkrétan az a podgyász, amit én fölvihettem, ez egy nagyjából ilyen ekkora kicsi tasak, és abban van minden. Tehát úgy szoktam mondani, aki jön hozzám látogatóba, hogy az a kis podgyász, az a kis hát tényleg egy kis tasak igazából, az, és minden, ami benne van, az volt a világban.
6: És ez meghatározott, hogy hány kilóig lehet vinni?
4: Tehát, beleférhet tudod abban a regészben.
6: Van egy néni, aki
4: az elején ott nézegetik, hogy beleférhetek.
3: Hát ez egyébként... Ez egyébként, ez nem engednek fel egyáltalán. Másfél kiló, amit mi fölvihetünk, 1500 gram, ami személyes tájként vihetünk fel, de nem csak a súly, ami limitáció, hanem ez azért ilyen, kvázi ilyen autórádió méretű tasakról beszélünk, annál kicsit nagyobb, hogyha a TV Macira emlékeztek, amit ugye Farkas Bertalan vitt fel még 1980-ban a világűrben, itt most gyorsan kitérek arra, hogy ugye Berci 8 napot volt a világűrben, én 20-at, Csás Simonyi pedig már nem magyar állampolgárként, ugye kétszer járt a világűrben, 2007 és 2009-ben, ő összesen 26 napot, úgyhogy közülünk a legtapasztaltabb magyar űrhajós az a TV Maci, mert ő már 28 napot volt fent a világűrben, Bercinek a 8 napja és az én 20 napom, akkor felvittem. Na, a lényeg az, azért mondtam csak el, mert az a TV Maci kb. Ilyen magas, az épp, hogy belefért abba a tasakba. Úgyhogy nem csak a súly, hanem az űrtartalom is limitáció, mert 4 olyan autórádió méretű tasaknak kell beférnie egy nagyobb ilyen tűzálló dobozba, és úgy tudjuk azokat felvinni.
7: És itt sakkozni kellett egyébként, hogy mit figyel föl szívesen, vagy persze. Több olyan volt, amit nagyon szívesen, és fájó szívvel itthon kellett hagyni?
3: Fájó szívvel, igen, sok mindent kellett itthon hagynom, de erre egyébként én már 2024 májusában lettem én a szerencsés, és választottak ki engem, és egy júniustól kezdve már készültem erre. Nagy szerencsém van, mert gyűjtögető valaminek
2: az életmódot folytatom.
3: Azt szoktam mondani, hogy nagyon szeretem ezeket a porfogókat, amiket kapok mindenkitől, és valójában tényleg az volt a helyzet, hogy ezeket a kis apróbb dolgokat, amik befértek, egyébként főleg fényképeket visznek fel ilyenkor, meg ékszereket, azokat csak össze kell gyűjtenem, és akkor pár hét alatt megvoltam. Aztán jöttek ugye ezek a körök, hogy akkor belefér a súlyban, nem fér bele a súlyban, és akkor végül sok minden itthon maradt.
4: Tudjátok, mint ez a műsor, hogy ez itt a kérdés, vagy hogy mi az, amikor top 10, és mindig egy kimaradt, tehát gondolom, te is így szerettáltál.
3: Igen.
2: Olimpiai bajnokoktól szoktuk kérdezni, hogy felfogtad már, hogy mit vittél véghez, szóval úgy benned ez már megvan, tudatosult?
3: Nem igazán, hogy őszinte legyek, és szerintem nem végeztem jó munkát ezzel kapcsolatban. Többet kellett volna pihenni, és így konkrétan unatkozni, hogy az ember aztán itt ezt át tudja részleteiben gondolni.
4: Csak azt mi nem engedtük meg neked.
3: Ez így van, de nem baj.
4: Mármint úgy az emberekre gondolok.
3: De tényleg én nagyon büszke vagyok, és örülök, hogy ennyi helyen járhatok, és ennyi emberrel beszélgethetek. Nem volt sok pihenés az elmúlt fél évben, ez tény, de azért amikor van némi időm, szabad időm, akkor igyekszek ebbe így egyre jobban és jobban belegondolni. Lehet, hogy többször kellene.
2: Uh-huh. Álmodsz egyébként ezzel?
3: Nem igazán szoktam az álmaimra emlékezni. Az érdekesség az, hogy odafönt kvázi kicsit máshogy alszik az ember, elképesztően kényelmes odafönt az alvás egyébként. Oh. Nagyon-nagyon kényelmes. Tényleg azt szoktam mondani, hogy ugye van egy hálózsákunk odafönt, ebből ki tudod dugni a kezedet, be tudod magad cipzározni, oda tudsz alá menni kettő ilyen gumiszalagnak, vagy gumikötélnek, mert ugye azok szorítanak téged oda az űrállomás falához, különben ugye ellebegnél, amivel kapcsolatban
2: ez
3: szintén van kettő anekdotám.
2: Ja, bocs, mondd.
3: Fekvő pozíció, de ugye ez teljesen mindegy. Ugyanis, na és akkor most előveszem a demonstratív jelleggel a kis kanalomat.
4: El ne felejts a két anekdotáját, mert akkor
3: az következik most, ugyanis jó. Itt vagyok én, és hogyha a kanál feje az én fejem, ez a része pedig az én lábam, és mutatom a kamerába, akkor ugye van kettő gumikötél, ami engem hozzáfog a falhoz. Na most, hogyha annyira béna vagy, mint én a legelején, akkor a legalsó gumikötél az el tud ereszteni sajnos, és én reggel így keltem fel, hogy a feje,
4: csak hogy már
3: a
4: hallgatók
3: volt,
4: is tudják, a feje volt lefelé.
3: A fejem volt lefelé, és gyakorlatilag a maradék gumikötél, ami addig a felső testemen volt, az már egy nyakomat.
4: De tudtad, hogy hol vagy?
3: Egyáltalán nem. Ugye lebegsz. A súlytalanságban minden lebeg, nincsen fönn, nincsen lent, és ez pontosan ugyanolyan kényelmes, mint hogyha kvázi feküdnél, de ugye ezt te nem veszed észre egyáltalán, úgyhogy reggel úgy keltem fel, hogy így van, hogy reggel így keltem fel, és én ezt nem vettem észre, Szavos barátom ezt észrevette, és mondta, hogy elképesztően biztosan nézett ki, viszont utolsó este meg épp az ellenkezője történt, és az ellenkezője alatt azt nem azt kell érteni, hogy Szavos vétett egy ilyen hibát, és én tudtam lefényképezni, hanem a kettő gumikötélből a másik keresztette, úgyhogy így felkeltem kvázi a koporsómon, mint Dracula, egyenes testen, de ugye ezeket nem érzed egyáltalán. Tehát ugye lebegsz, és bárhol aludhatnál a kvázi plafonon, a kvázi padlón, de ugye egyik se plafon, és egyik se padló, mert ugye nincsen fenn.
2: Bocsáss meg, mondtad, hogy fotóztatok, tehát vannak fotók?
3: Vannak fotók, igen, de egy-kettő az ilyen kompromitáló.
2: De hogy technikailag ez működik az űrben, tehát tudsz
3: igen. Egyébként ez egy nagyon fontos része az űrutazásnak. Azt is szoktuk mondani, hogy azért mész ki a világűrbe, hogy a Földet vizsgáld. Tehát rengeteg tanulmányunk, rengeteg tudományunk, rengeteg kísérletünk kvázi arról szól, hogy kimegyünk, de visszanézünk a Földre. Nekünk is volt ilyen, egyébként villámokat követtünk, és ehhez ugye kellenek eszközök, és rengeteg kamera, rengeteg objektív van odafönt, amikkel lehet profibb képeket csinálni, de ugye voltak okos eszközeink is, tablet és telefon, amik nem voltak arra beállítva, hogy bármilyen nem tudom, chat alkalmazást tudjunk használni, vagy esetleg keresni tudjunk, tehát igazából a világ hírei nem értek el minket egyáltalán. Ezek az eszközök azért voltak ott, hogy gyorsan fényképet tudjál csinálni, meg mondjuk jegyzetet, hogyha...
7: És akkor csak repülőgép üzemmódban lehetett egyébként?
3: Üzemmódban, igen.
4: És ha volt egy kószak, mi fia? Igen.
6: Szóval egyébként még az alvásra visszatér, vagy ez szerint akkor te ennyire jól tudtál aludni, mert én azt olvastam, hogy 90 percenként, tehát másfél óránként látod a napot, mint hogyha nap felkelte lenne. Tehát akkor ez egy sötét szoba kényelmes ágyakkal?
3: Ez így van.
4: Álló ágyak.
3: Tehát nagyon kényelmesen alszol, minden lebeg, a fejed is lebeg, még párna se kell, mert ugye nem esik le a fejed egyáltalán, és ezt lehet, hogy nem fejeztem, de hogy minden levegő részecske azért van ott, hogy téged alátámasszon. Ezt érzed, ilyen 2 percben így átlényegülsz, és ezért olyan, mint hogy ilyen tökéletes memória matracban feküdnél minden egyes pillanatban. Tényleg elképesztő érzés, és emiatt nagyon pihentető az alvás, sőt azt tudom mondani, és ezt sehol máshol nem éreztem, hogy konkrétan kifejezetten élmény az alvás. Tehát nem azért akartam kvázi ágyban maradni minden reggel, hogy hadd pihenjek még egy kicsit, hanem mert annyira élveztem ott aludni, és egyébként ez nem igazán jellemző rám máskor. Viszont kérdésedre visszatérve, igen, tehát ugye 28 000 km/h keringünk a Föld körül, 90 percenként megkerüljük a Földet, és ez ugye 15-16 nap felkeltét jelent, és napnyugtát is jelent egyébként minden nap, de ugye ez akkor van, hogy holt vagy azokon a helyeken, ahol konkrétan kilátsz, tehát ahol ablakok vannak. Ami nincsen elképesztően sok az űrállomáson, és emiatt kvázi egy ilyen izolált csőben érzed magad végig, és az ottani fények, tehát amik ugye kvázi a plafonon vannak, ez érdekes, hogy amikor mi fönt vagyunk, ugye, lebeg minden, és bármelyik orientációban el tudunk menni oda A-ból B-be, transzlálni, stb. Amit mi padlónak használunk, abban az orientációban vagyunk szerintem ilyen 90%-ban, és ez azért van, mert van egy ugye van belül 4 oldala az űrállomásnak. Van egy kvázi padló, amit mi padlónak használunk, és a plafon 2 oldalán oldalta sorokban vannak a fények. És azok a fények, azok ugyanott vannak a Houstoni 1-1-es maketten is, amikor mi gyakorlunk a Földön rengeteget. És ezért, ami ide lent tényleg plafonnak és padlónak van használva, és a fények úgy vannak beállítva, ezért odafönt is. Úgyhogy 90%-ban egyébként úgy vagyunk beállva, orientálva, mint ahogy a Földön vagyunk. Úgyhogy ezek a fények azok, amiket este lekapcsolunk, és akkor sötét van, úgyhogy tudunk aludni. Mm-hmm.
4: Azt mondtad, hogy élvezted a lebegést, vagy nagyon. A nem tudom. Igen. Nem titok, hogy néhány hete beszélgettünk így magánként, és viszont ott azt mondtad el, hogy azért a le és fel utat, azt nem mondom el, hogy milyen jelzőt mondtál, de hogy az azért brutálisabb volt.
3: De az is élvezetes. Én nagyon-nagyon imádtam.
4: Mert azt mondtad, hogy nem annyira voltál jól.
3: Nem. Szerintem ott értesz félre, hogy amikor az ember kikerül a világűrbe, akkor a test egyből elkezd adaptálódni, és azzal jár a tünetek. Fejfájás, meg szédülés.
4: Tehát maga az út az nem?
3: A maga az út az elképesztően jó. És egyébként visszafele is pont ugyanez van, hogy az a 10-12 perc, amikor visszafele már elkezdenek így rád épülni a G-erők, és ugye 4,5G a maximum, tehát olyan, mintha 4,5-szeres az én testsúlyomnak ránehezedik az én mellkasomra, az elképesztően élvezetes, viszont amikor visszatértél, ugyanaz, mint odafele, megint adaptálódnia kell a testnek. Ugye 20 nap súlytalanság után te legyengülsz. Konkrétan nincs erő az izmaidban, mert mi ugye egy rövid küldetésen voltunk kint a világűrben, ilyenkor mi nem tehetjük meg azt, hogy napi 2 órát edzünk, mint ahogy egyébként akik hosszú küldetést csinálnak. Ők tényleg az életükkel játszanak ilyenkor, tehát neki kutya kötelességük napi 2 órát edzeni, 1 óra erőnlét, 1 óra kardió.
2: Az nagyon izmok,
3: hamar,
2: ugye?
3: Nagyon uh-huh. hamar. Ugye, amikor az ember megműtik, és mondjuk ágyra kényszerül, vagy ágypihenésre, hány nyugalomra készül mondjuk 20 napra, mert ilyen, ugye van egy térműtétnél például, akkor érzed, hogy a combod az abszolút nem olyan tónusú, mint előtte. Nem?
4: De ugyanaz, mit edzenek hanem... súlytalanságba, vagy mit?
2: Van konditerem a nemzetközi űrállomáson.
3: Egy pici konditerem van, igen, ez ilyen vákumos rendszer, mi ez munkahengerekből áll, és akkor ott a vákum mértékeit be tudod állítani, és akkor az ellen tudsz dolgozni, ugyanúgy googolsz, meg fekvenyomsz, meg hasonlók.
2: 20 napos nagyon... bérlet van egyébként.
3: Az nincsen.
4: Az kedvezményes.
3: És akkor ebben lehet, egyébként van egy szobabicikli, meg van egy futópad. A kardió is annyira fontos, mert a szíved is ugye kevesebbet dolgozik, a szívizomból is tudsz ilyen 8-12%-ot veszteni, sőt vérmennyiséget is vesztesz. Vérmennyiség az például főleg a plazmát veszítesz hamar, vízkiválasztás miatt az jóval gyorsabban elkezd kvázi csökkenni, ami azt jelenti, hogy mondjuk egy 80 kilós férfi fél liter vérrel kevesebb van odafönt, és ez már kvázi pár hét alatt.
2: Uh-huh. Na, hogyha már sport, milyen olyan alapképességeidnek kellett lennie, hogy téged kiválasszanak, és amikor már kiválasztottak, azt követően gondolom elkezdődött egy fizikai felkészítés uh-huh. is, ez miből állt?
3: Nem, hát igen. Szóval... Hogy mondják a focisták, de a kézügyességnek van ellentetje? A lábügyesség van olyan? Na, az nem kellett szerencsére. Nem vagyok jó focista egyáltalán. A felmérések között voltak ilyen terheléses felmérések, ezek kvázi ugye kardió, tehát futás, felmonitorozzák az embert EKG-val, meg minden mással, és ezek ilyen spiroergometriai vizsgálatok, sportoknak is van rengetegszer, szerintem őket ilyen fél évente, egy évente felmérik itthon. Ilyen nekünk volt, illetve egészségügyileg még rengeteg más vizsgálat. Ugye itt az a lényeg igazából, hogy kvázi a képlet oda fog kifutni, hogy ma egészségesnek kell lenni, de azért, mert azt a rizikót, azt a kockázatot próbálják mitigálni, hogyha te fölmész, akkor ne, lehető legjobb esélye ne történjen veled bármilyen egészségügyi baj, ami mondjuk a küldetést ugye meg tudná szakítani. Ezért van az, hogy például gyökértömött fogak azok nem mehetnek fel, bölcsességi fogak nem mehetnek fel, ezeket kihúzzák, és nekem is kihúzták. Ugye ezek ilyen gócpontoknak számítanak alapból. Ez azt jelenti, hogy ha fölmész, ugye ez egy teljesen más környezet, teljesen más kardiovaszkuláris jellemzőkkel, más, hogy áramlik picit a vér, rengeteg mindez hozzá kell szokni a testnek, szóval ki tudja kvázi, hogy a te testet pontosan hogy reagál. Egyrészt, másrészt meg ugye a felbocsátás meg a visszaérkezés, ez egy eléggé dinamikus dolog. Tehát ott például amalgámtömések azért nem mehetnek fel, mert az nagyon könnyen kirázódik, kirázkodik a felbocsátás során. Ezek a kompozit tömések, amik ma vannak, ezek egyébként ez egy mit el lehet így hesegetni, hogy azok a kompozit tömések azok mehetnek. Szóval ez a lényeg, hogy az ember kvázi minél egészségesebb legyen, de azért, hogy azokat a bajokat, amiknek van esélye, hogy odafönn megtörténnek, azokból kevesebb esély legyen. Úgyhogy ezért volt rengeteg egészségügyi felmérésünk, azt szoktam mondani, hogy minden klinikán jártunk ki Budapesten, és abban is teljesen biztos vagyok, hogy név szerint ismerem azt a 25 embert, aki a legjobban ki volt vizsgálva azon a nyáron itt, tehát ország szinten. És aztán, amikor ugye négyünket kiválasztottak, ez 2023 márciusát írunk ekkor, jelöltek is voltunk még, tehát már elkezdtünk egy ilyen felkészítést, de még mindig tartott a kiválasztásunk. És az az időszak volt az, amikor ugye elkezdtünk sportolni, erőnlét, kardióúszás, és akkor voltak ezek a spiroergometriai felméréseink is 6 hetente.
2: Vendégünk továbbra is Kapu Tibor, Magyarország második hivatásos kutató űrhajósa, és mielőtt elfelejtem, a közmédia év embere díját is megkapta a Tibi. A díját adott az M5-ös csatornán március 1-én 21 órától adják át. Ehhez is szívből gratulálunk. És akkor a hírek előtt már belevágtunk egy kicsit a sportos vonalba, és arról beszéltünk, hogy Petrov Árpád és Gyurta Dániel többek között segítette a felkészülésedet. Mi történt pontosan az uszodában?
3: Nagy bölcsességgel segítették a felkészülésünket. Ugye az edzőprogramunk, vagy az edzés programunk úgy állt össze, abban a 14 hónapban, amikor űrhajós jelöltek voltunk, hogy ez a heti 3 erőllét, heti 3 kardió, és a heti 3, vagy heti 2-3 úszás, az már kicsit a naptárnak a függvénye is volt. Mindegyiknek megvan az értelme abszolút, amikor rövid távú küldetésre megy az ember a világűrbe, nem tud ugye napi 2 órát edzeni, mint ahogy a hosszú távú.
7: Meddig van ez a rövid táv egyébként?
3: Jelenleg ez 2 hét. Uh-huh. Tehát ugye a 2020-ban kezdte el ezeket a küldetéseket csinálni a NASA. 4 volt eddig, a miénk volt a negyedik, mindet ez az Axiom Space nevű magánvállalat nyert el, ezek tenderek egyébként, uh-huh. És akkor most az ötödiket a szintén ő fogják csinálni, és az lesz majd az AX5-ös küldetés. Uh-huh. Mi voltunk az AX4-es. Uh-huh. És ezek mind úgy vannak kiírva a NASA által, hogy 2 hétre lehet fölmenni, és ez alatt ugye az ottani berendezéseket használva csinálod te meg a tudományos kísérleteidet. Na most ilyenkor időnk az nincs arra, hogy olyan sokat edzünk, emiatt bevállaljuk azt, hogy kvázi leépült izomzattal, egy kicsit leépült izomzattal fogunk visszajönni. Ezért fontos az, hogy ha előtte edzel sokat, és építed az izomtömeget, akkor több izomból veszítesz majd. Úgyhogy az erőlét az azért fontos. A kardió egyébként ugye azért fontos, mert ugye kevesebb vérrel tudott fönt az ember rendelkezni, kisebb szívizom, úgyhogy ez is közrejátszik. Az úszás pedig ugye kvázi a kettő között a tökéletes határmesdje, mert az kardió is, de ugye erőnlét is valamilyen szinten, és ugye kvázi sérülésmentes, kisebb az esélye a sérülésnek. Úgyhogy az úszás azért volt számunkra elképesztően fontos, mert egy komplex mozgásforma, kevesebb az esélye a sérülésnek, mind erőnlét, mind kardió, illetve hát azért valamennyire a súlytalanságot kvázi lehet szimulálgatni, de hát azért ez nem teljesen igaz, de ettől függetlenül nekünk ez elképesztően fontos volt, úgyhogy ezért volt az, hogy Árpi és a Dani is rengeteget segített.
4: De mennyire
3: nekünk
4: tudtál úszni előtte? Mármint, hogy nyilván tudtál úszni, de hogy nem azért ez egy komoly edzés volt,
3: igen,
4: nem gondolom.
3: Igen, nem voltam a legjobb úszó. Én egyszer beszélgettem nem, egyáltalán nem.
7: A nagymamás mellúszáson segített a Gyurta Dánielnek a
4: úszásnak. Én a kutyaúszást akartam mondani, de nem akartam ilyet.
3: Majd egyszer kérdezzétem meg a Danit, hogy milyen mellúszó voltam. Nagyon kíváncsi leszek az őszinte válaszára. Négyükből mi volt a legjobb úszó, azért be kell látni. De rengeteget fejlődik az ember. Az úszás az nem volt akkoriban a kedvenc mozgásformám, főleg a futás az, hogy igen, én sok fél maratonon voltam már addigra túl, az erőlétet szintén megszerettem, és pont ezért, mert az úszás az nem volt kvázi az a mozgásforma, ami nekem olyan elképesztően természetes lenne, ezért voltam elképesztően büszke azokra az eredményekre, amit ugye kicsivel több mint egy év alatt magára szed az ember, úgyhogy én azokat az edzéseket ezért is, meg azért is, mert elképesztően jó kapcsolatot alakítottunk ki, mint Danival, mint Árpival, ezeket ezért szerettem nagyon.
6: És egyébként elő volt írva valamilyen súly tömeg, amit meg kellett szerezned, vagy éppen le kellett fogyni ahhoz, hogy te fel tudj jutni, tehát hogy volt valamilyen előírás, amit nektek meg kellett szerezni?
3: A legelején, amikor jelentkeztünk a Hunor programba, 247-en voltunk érvényes jelentkezők, és az érvényest az azért emelem ki, mert többen jelentkeztek, hatalmas nagy listája volt ennek a dokumentációnak, amiket le kellett adnunk. Motivációs levél, önéletrajz, minden diplomáló igazolás, minden nyelvvizsgáló igazolás, stb. És a rengeteg feltétel között voltak kvázi fiziológiai feltételek is már a legelején, és ezek között például ott volt az, hogy 90 kg alatt kell legyen. Ez nem feltétlenül releváns minden egyes esetben. Amikor elkezded ezt a képzést, akkor ez egy kvázi jó szűrő tud lenni. Jóval fontosabb az, hogy amikor te már kikerülsz Houstonba, ki vagy választva, elkezded ezt a küldetésre orientálódó képzést, aminek a lényege az hogy a NASA és a SpaceX képez téged. Azért fontos ez, mert a NASA tanít meg arra, hogy az ISS-en, odafönt a nemzetközi űrállomáson, mit hogy csinálunk, és mit hogy nem kellene elrontani. A SpaceX meg arra, hogy jutsz oda, és hogy jössz onnan vissza, hogy a SpaceX csinálja a rakétát. Ők fejlesztik, gyártják, stb. Na most a SpaceX-nél jóval fontosabb ez a testsúly dolog, ugyanis az a szkafander, amit mi ilyenkor viselünk, ezek a fehér szkafanderek, amiket a felbocsátásnál, a dokkolásnál, és aztán a ledokkolásnál és a visszaérkezésnél viselünk egyébként, az méretre van szabva. Az nagyon komolyan méretre van szabva, és ezt a képzést ugye elkezded kvázi felbocsátás előtt egy évvel, és hát tényleg higgyétek el, ilyen 2,5 órát méregetnek a SpaceX-esek téged ilyenkor, mindenféle pozícióban minden centit lemérnek a testen, elképesztően vicces, én nem tudtam, hogy lehet ilyen méreteket venni, amiket ők vettek le a testen, és azokat a méreteket megtartani egy éven keresztül az igazából fontos.
4: Az nagyon nehéz. Behozhatunk fontos, egy másik sportágat az úszás mellett, csak mert az mindenkire jusson idő, mert ugye én úgy tudom, hogy Szilágyi Áron egy mindenkiért című filmje is segítette a felkészülésedet. Miben segítette? Miért szeretett?
3: Hát a mentalitás Áronnak, amikor elmondja, és most nem fogom szó szerint idézni, szerintem ezt te jobban tudod.
4: Ami már amikor... elég holnap kevés.
3: Pontosan így van. Erre gondoltam. Én egy, még azt is tudom, hogy ezt a filmet hol néztem meg, mert 2 darabba kellett megnéznem, és akkor valahol Budapesten voltam egy kajádában, és a telefonomon néztem meg a második felét. Tehát annyira nagy hatással volt rám, mert még ezek a körülmények is megmaradtak bennem. Szóval ez még abban a stációban, amikor még kiválasztás volt köztünk. Tehát amikor még kvázi volt egy verseny. Amikor még nem tudod, hogy te vagy a szerencsés, és ott van 3 másik srác, aki ugyanarra a pozícióra pályázik, mint amire te is, akkor ezek a versenyszituációkban tud segíteni. Például Szilágyi Áron, és hát ki más.
6: És ez, bocsánat, ez segített, amikor karanténban voltál, és igaziból hát gondolom, ilyenkor el vagy zárva mindentől és mindenkitől, hogy ilyenkor azért megtartani azt a motiváltságot, azt, hogy fejben erős maradjál, gondolom, akkor ebben is segített.
3: Ebben is segített, de ebben ide még hozzáhozom azt is, vagy odahozom azt is, hogy kaptunk eleve segítséget a Hunortól, tehát voltak pszichológusok, akik foglalkoztak velünk, de még talán ennél is fontosabb az embernek a családja, és a szerettei, és a barátai, és a csapat. Azért mesélek mind a 4-ről kvázi, egy picit, mert amikor karanténban voltunk és vártunk a felbocsátásra, és ugye volt rengeteg csúszás a felbocsátással, 14 nap karantén helyett 32 napot voltunk elzárva, vagy kivonva a külvilágból, inkább így mondom. Ezzel egyébként a valaha volt leghosszabb emberes küldetés előtti megszakítatlan karantén.
4: És emlékszel arra a Szilágyi Áron filmnek az elejére, amikor felfut a csúcsokra? Rémlik, és azt mondja, hogy azért jó a csúcson látni, mert onnan látod a többi csúcsot. Szóval, hogy az én kérdésem az, hogy a TV Maci utazik még a világűrbe?
3: nehezen kötöttem össze ezeket a pontokat most hirtelen.
4: Hát mert te felértél a csúcsra, nem? Az álmaid megvalósulta.
3: És a TV Maci is felért a csúcsra. Én nagyon remélem, én nagyon szeretnék menni majd még egyszer, meglátjuk, hogy ez így alakul-e. A következő cél az viszont az nem feltétlenül ez. Ha lesz emberes küldetés, akkor azt szoktam mondani, hogy ne a Kapu Tibor űrben töltött napjainak a száma növekedjen, hanem az a lista, az a név, névsor.
4: De szép.
3: Akik az űrben jártak Magyarországról, úgyhogy ezen dolgozunk egyébként most. Nagyon remélem, hogy össze fog jönni. Én elképesztően szeretném ezt Gyulának, hogyha ez arra fele fordul. Abszolút megérdemli. Ugye nagyon jó barátom, és végigcsinált ugyanúgy a képzést velem, mint ahogy persze én is. Úgyhogy én optimista vagyok ezzel kapcsolatban.
2: Erika behozta Szilágyi Áront, én egy másik olimpiai bajnokot szeretnék megemlíteni, Kós Hubertet, akinek az úszása előtt a párizsi olimpián és ezt láthattuk, vagy tudhatjuk, hiszen kapott tőled egy ikonikus pólót, szóval erről beszélj egy kicsit.
3: Hú, hát ez a történet, ez messzebbre megy, mint az Áronnal való kapcsolatunk. Ugye Hubi Austinban ugye Bob Bowman-nál, ami 4 óra Houston-ta. Úgyhogy egyébként Árpi kötött össze minket, Petro Árpi kötött össze minket, ráírtam, hogy amúgy én Houstonban vagyok, szeretnél találkozni, és mondta, hogy menjek át egy szombaton. És ezt a történetet nagyon szeretem elmesélni. Az a gyermeki lelkesedés, ami a Hubin ott van, amikor te egy szombati edzésre elmész, és a szombati edzés az azért különleges, mert ez egy versenyedzés, tehát versenykörülményeket szimulálnak, tehát 45 percig bemelegítenek az egyik medencében, és aztán a másik medencében ugye versenyeznek, és aztán ugye levezetés. És ő ilyenkor fölveheti a versenydresszét, ami egy ugyanúgy olyan fecske, mint a másik fecske, és semmi különbséget nem láttam a kettő között, de akkor a gyermeki lelkesedéssel mesélte nekem, hogy hát milyen jó, hogy a verseny fecskéből lehet ilyenkor úszni. Na hát azt képzeljétek el, hogy ugye Hubi rengeteg másik egyetemista társával edzés versenyez, és én néztem az időket, van egy-kettő srác, aki ott még hátúszó, és Hubi hátúszással produkált olyan időket, mint más gyorsúszással. Úgyhogy én mondtam neki, hogy miért nem a gyorsúszókkal versenyez, és ő ugyanazt mondta nekem is, hogy hát én is azt mondom Bobnak, hogy hogy vele. Na és nem is tudom, honnan indult a kérdés.
4: Az, hogy innen indultatok.
3: Igen, igen, igen. Na és ugye a másik kapcsolatunk pedig a Semmelweis Egyetemmel keresztül megy, ugyanis azok az orvosok, akik az olimpiai bajnokainkkal és főleg az úszóinkkal dolgoznak, és az ő felügyeletüket látják versenyeken is, ők azok, akik velünk is foglalkoznak. Úgyhogy itt is van egy kapcsolat, és ezért volt az, hogy amikor ők Szingapurban versenyeztek, ugye tavaly nyáron, akkor, ha jól emlékszem, nyáron, akkor, akkor én is küldtem neki egy pólót Szingapurba, mert Houstonból repültek el Szingapurba az orvosaink egyébként, és akkor ők meg visszahoztak nekem egy Hubis pólót.
4: Mi volt a pólón?
3: A neve. Ugye ez egy szponzori póló volt, és akkor az a rajtszám, ami rá van ragasztva az úszókra, azt adta nekem. Kós.
4: És hozunk be egy harmadik olimpiai bajnok nevet is?
2: Hozzunk.
4: Koch Máté.
3: Koch Máté? Országos címbarát. De vele fiatal a barátságunk, kollégáimon keresztül, akik egyébként vívók, mindketten kardozók, egy kollégám és kolléganőm, ott
4: megismerkedett meg... egy pár bajt több
3: vívóval. Így van, és megismerkedett, pontosan így van. Hát Máté meg szintén, tehát én egyébként Hubival olyan szempontból szerintem nagyon hasonlóak, hogy azt látod rajtuk, hogy az a lelkesedés, ami a sport iránt van mindkettőjük részéről, az egyszerűen nem szűnő dolog. Csillogó szemek egyébként, hogyha már erről beszéltünk korábban, az mindkettőjüknél megvan, úgyhogy én nagyon szeretem mindkettő olimpiai bajnokunkat, sőt a többieket is, és nagyon-nagyon büszke vagyok ezekre a barátságokra.
7: Bocsánat, nem tudom folytatni a sort olimpiai bajnokokkal, de akkor a mai szülinaposunkat azért ne hagyjuk ki, hiszen Fucsovics Mártonnak ma van a 34. születésnapja, és hát azért általános iskolai osztatások voltatok, hogy
4: országos barátod.
7: Országos
4: címborát,
7: hogy így van.
4: Akkor te 28 éves vagy?
3: Persze.
7: Szóval vele milyen azóta is a kapcsolat?
4: Ez, hogy ma van a szülinapja, ezt nem is
7: mondtuk. Nem véletlenül ma így van.
3: Hát egyébként épp ezekben a stúdióban találkoztunk legutóbb a Marcival. Nézd, ugye megélni azt Nyíregyházán, hogy van egy osztálytársad, akin már ideje korán látják, hogy annyira tehetséges, hogy csak pár évet tanultak együtt, és aztán ő megy már ugye magántanulónak, eleve olyan, hogy magántanuló, az sincsen sok Nyíregyházán őszintén, és aztán pedig ugye elmegy a francia és német teniszakadémiákra, hát a számunkra az egy hatalmas élmény volt.
7: Te azért messzebb jutottál.
3: Hát igen, de sokkal később. úgyhogy igen, más az utunk ilyen szempontból, de az, hogy Marcival az életünk az így kvázi korán össze volt kötve vele és a többi osztálytársunkkal, én elképesztően büszke vagyok szintén, és tényleg nagyon örülök, hogy nemrég ugye itt tudtunk találkozni, kaptam tőle egy ütőt egyébként.
4: Te mit adtál neki? Szkafander ruhát?
3: Hoztam neki valamit, amit az űrből hoztam le, igen. Meg ilyen hunoros kitűzőt. Azt mondta, volt rajtam egy kitűző, akkor egy hunoros kitűző, és azt mondta, hogy neki el nagyon kell. Úgyhogy hoztam neki hunoros kitűzőt is. Képzeljétek el, amikor ugye ő kvázi a teljes januárt most Ausztráliában töltötte, és ugye amikor legutóbb találkoztunk itt decemberben, akkor kaptam tőle ezt az ütőt, és aztán rám írt, hogy mi lenne, hogyha találkoznánk még egyszer, mert szeretnék kicserélni az ütőt, mert ad egy másikat, mert amit adott nekem, annak a súlypontja, vagy nem tudom, 5 grammal itt jobb, meg stb., és akkor mondta, jó, természetesen, úgyhogy kicseréltük az ütőt, képzeljétek el.
2: Az előbb jól hallottam, fél mondattal említetted, hogy több maratonon túl vagy?
3: Fél maratonon van, igen, egy maratonon van. Annak egyébként az oka az, hogy akkor kezdtük már a Hunort, és amikor már a Hunor kötelékében voltunk 23 márciusától, akkor az olvasók már nem engedték, teljes joggal persze, hogy maratonozzak, mert onnan a teljes recovery az legalább 4 hét. És azt a 4 hetes kiesés, azt nem igazán tudjuk magunknak megengedni egy ilyen elképesztően sűrű training programban. Úgyhogy félmaratonokat, hát ilyen 30 valamennyi félmaratont, azt futottam előtte is, meg azóta is futottam párat, de hát most de már nem olyan a futó teljesítményem, mint korábban volt.
4: Tudjuk.
3: Öreg vagyok, igen.
4: És mit
3: Marci?
4: Csinál most az űrhajós? Tehát, hogy azt tudjuk, hogy készültél, de most... miből állnak a napjaid a közönség találkozók mellett?
3: Hát ebből áll egyébként legtöbb.
4: De Duna Arénában jártál azóta?
3: Nem, Duna Arénában nem voltunk azóta.
4: Na.
3: Áthelyeztük sajnos az edzéseinket máshova, pedig én nagyon-nagyon szerettem a Dunát, és úgyhogy az edzés az most megmaradt, idén szerencsére így kezd visszajönni az egyensúly az életemben, inkább így mondom. Az előző fél év az nagyon keményen meg lett tolva, így pongyolán fogalmazva, úgyhogy az rengeteg közönség találkozó, amikre én nagyon büszke vagyok, tehát az, hogy az ember ugye beszélgethet ennyi emberrel, és elmesélheti, hogy milyen élményeket élt át, és ezzel remélhetőleg inspirál másokat, az egy hatalmas nagy élmény, úgyhogy én minden ilyen találkozásnak elképesztően örülök, még akkor is, hogyha persze van benne némi fárasztó jelleg is
2: hát
3: néha.
2: Meg tényleg csodálunk, mert azokat a dolgokat, amiket jó eséllyel már többször, több helyen elmondtál, azt most is olyan lelkesedéssel meséled, úgyhogy tényleg nagyon jó hallgatni, Tibi, és
4: csillog jutott... a szemlátor.
2: Igen, tényleg. Többször kirázott a hideg, amikor meséltél az élményekről. Kimondhatjuk, hogy az űrutazás az gyakorlatilag egy nagyon komoly sportteljesítmény?
3: Végül is igen. Főleg az, hogy az űrutazás és az előtte lévő időszak mennyire meg is terheli a szervezetet egyébként, mennyire hat az izmokra, csontokra, ugye kardiovaszkulális rendszerre, ez teljes mértékben egy sporthoz nagyon közeli dolog, inkább így mondanám, de sport eseménynek is hívhatjuk.
7: Az egyébként mennyire volt nehéz, amit említettél még nagyjából 20 perce, hogy a szkafandert ugye azt rátok mérték egy évvel korábban. De közben ugye járnatok el erőnléti edzésre, meg kardióra is, és az izmok sem nőhetnek. Tehát erre hogy tudsz odafigyelni?
3: Hát ezért vannak olyan elképesztően jó személyi edzőink, akik ezt tudják, de tényleg ez a logikus útja a dolognak, és ezt nagyon jól látod. Úgy kell edzeni, hogy hát ne legyünk, nem tudom, Schwarzeneggerek egy év alatt, mert az úgy keresztbe tudja tenni.
4: És beleférnél még a szkafanderedbe?
3: Most nem férnék be, szerintem a szkafanderedbe egyáltalán, úgyhogy köszönöm az utalást és a kérdést, dolgozok ezen. Most nem férnék be.
2: Bocsáss meg, és például amíg tart a felkészülés, addig olyan kockázatos sportokat, például síjelés, azt nem is űzhetsz, tehát ez benne van a szerződésedben?
3: Hát úgy van megfogalmazva, valahogy benne van a szerződésemben, igen, úgy van megfogalmazva, hogy vigyáznom kell a testi épségemre, kvázi így, és akkor talán az extrém sportok azok meg vannak említve, nem listaszerűen, de ugye én sietem, snowboardoztam inkább, meg ejtőernyőztem, és ezeket az elmúlt 4 évben hanyagoltam sajnos. Uh-huh. Snowboardozni most voltam egy napot Eplényben, és majd remélem, hogy még megyek majd márciusban, de ugrani már nem ugrottam egy jó 4-4 és fél éve.
2: Sajnos hamarosan lejár az időnk, de egy záró kérdést engedj meg, zajlik a téli olimpia, mondtad, hogy snowboardozol, mennyire követed?
3: És épp
2: snowboard verseny van a tévében.
4: Már kiugrik belőle.
2: Szóval mennyire követed, és ismered-e a magyar versenyzőket? Vannak-e országos barátaid a válogatottban?
4: Még nincsenek, igen, segítünk.
3: Nagyon szépen köszönöm. Nem, téli olimpiával jóval jobban le vagyok maradva, mint a nyárival sajnos, úgyhogy sok segítségre szorulok ebben.
4: Nagyon szívesen segítünk.
3: Köszönöm szépen előre is.
2: De hogy követed-e a tévében, melyik sportágakat fogod figyelni?
3: Én a snowboardozást, igen, meg a gyorskorcsolyát, ezt nagyon-nagyon szeretem. Úgyhogy amikor követem, akkor ezeket követtem. Idén még nem volt sajnos alkalmam rá, úgyhogy be kell hoznom a lemaradást.
2: Reméljük, az idődből majd telik rá, és akkor nem tudom, mit kívánjunk. Akkor egy újabb űrhajós küldetés,
4: sikeres küldetés. Sikeres küldetés. Meg hogy a lista nőjön, ugye?
3: Meg hogy a lista nőjön, igen. Pontosan. Uh-huh. Így van. Egyébként ezt gyorsan hozzáteszem, ugye bányászoknál, horgászoknál vannak ezek az elköszönések, és angolul az űrhajósoknál is van ez a Godspeed, tehát hogy ugye, nem igazából nincs egy jó magyar fordítása, és a Bertővel beszélgettem, Farkas Bertánál, hogy mi legyen a magyar verziója ennek, és akkor ketten, mint magyar űrhajósok megállapodtunk abban, hogy ez legyen az elköszönés, hogy sikeres visszatérést.
2: Hát akkor
4: szabadon fogunk.
2: Igen.
4: És akkor ide-vissza.
3: Így van, ezért is mondtam.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Hát ilyen nincsen! Óriási! Ő már tudja, hogy ő az olimpiai bajnok!
2: Megvan! 15-13!
1: Radulovics! Gól! Megvan! Megvan!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: Élő közvetítések és különleges archív felvételek minden nap a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Vége a mérkőzésnek! Szentületes a ragyogó diadal!
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a három pontos. A Nemzeti Sport Rádió kosárlabda magazinja. Pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó napot kívánok, nagy szeretettel köszöntöm a három pontos hallgatóit, Péter Ágoston vagyok. Folytatjuk a korábban megkezdett férfi bajnokság visszatekintő sorozatunkat, ezúttal terítéken a bronzérmes újonc, a Kaposvár csapata. És segítségünkre lesz a klub szakmai igazgatója Henlein Roland. Szervusz, Roli, köszöntelek a műsorban, és egyúttal gratulálok is az eredményhez.
3: Köszönjük szépen, köszöntöm a kedves hallgatókat, sziasztok!
2: Ha jól láttam, éppen néhány nappal ezelőtt tartottatok egy szurkolói ankétot. Milyen volt a hangulata, milyen visszajelzéseket kaptatok a drukkerektől?
3: Könnyű helyzetben voltunk az idei évben, mert mindenki tudja, hogy ha siker van, akkor minden van. Egy nagyon jó szezont zártunk a tavaly év után, ugye volt a céljaink, de kicsit felül is teljesítettünk talán. Az ankéton egy nagyon jó hangulatú ankét volt, nagyon sok kérdés volt, nagyon sok ember jött, sok szurkolónk, akik egész évben ott álltak a csapat mellett, és jó hangulatban telt, nagyon pozitívan távozott mindenki, és bízom benne, hogy ez a folytatásban is így lesz.
2: Mire voltak a leginkább kíváncsiak?
3: Kíváncsiak, hát egy ilyen év után, hogy a következő évben mik a célok első körben. Mi van a sérültekkel? Ezek voltak az alapkérdések.
2: Na, én is kíváncsi leszek ezekre, úgyhogy majd sort kerítünk rá, hogyha benne vagy.
3: Rendicsek. A célunk a jövő évben is a legjobb nyolcba kerülni. Ez az első számú célkitűzésünk. Az idei év egy kicsit jobban sikerült, mert egy olyan csapatot sikerült összeállítanunk, aki bármikor, bárhol, bármilyen körülmények között tudott nyerni. Nagyon jó volt a kémia csapaton belül, karakterek voltak, és nagyon jól választottuk ki a külföldieket is. Szerencsénk is volt, de mindezek mellett ugye nagyon sok munka is van mögöttem. Mi volt a másik, bocsánat? Másik kérdésed.
2: Te hoztad fel a sérültek témáját, sérültek, de ráérünk kibontani őket egyesével.
3: Igen, sérültek, bocsánat. A sérültek pedig az év vége fele, ugye egyre több sérültünk volt. Peti, hogy ő mikor fog visszatérni a pályára, hát ő úgy néz ki, hogy egy évet fog kihagyni. Szóval ilyen február-március környékén már várható az ő visszatérése a parkettára. Addig biztosan nem is szeretnék rizikózni, úgyhogy őnek egy év lesz a rehabilitáció körülbelül. De bízom benne, hogy minden úgy fog alakulni, ahogy kell, és ismét meghatározott tagja tud lenni a csapatnak.
2: Filipovics Péterről van szó, ugye? Csak nem volt pontosan érthető.
3: Okay. Bocsánat, Filipovics Péter, így van, róla volt szó. A másik sérültünk ugye ugyanezen a mérkőzésen, Kecskemét ellen sérült meg a Tarján Izsák is.
2: Így van.
3: Neki oldalszalag problémái voltak, tért, de ő is már majdnem egy 100%-os edzésmunkát végez, úgyhogy ő is rendbe jött, és a Simon Benedek volt még, akinek volt egy kisebb sérülése, de ő sem tudott játszani itt a végén, szóval mi mínusz 3 emberrel mentünk neki a rájátszásnak. Fogalmazhatunk így is, de még egyszer mondom, szerencsénk is volt, és jól sültek el a dolgok.
2: Összességében viszont ez egy történelmi siker. Újonc csapatok ugyanis ritkán harcolnak éremért. Benned hogyan ülepedett le ez a szezon itt a néhány nyugis hét alatt?
3: És mondhatnám azt is, hogy mindig nem hiszem el, de persze ez nem így van. Figyelj, pár évvel ezelőtt ugye nagyon mély ponton voltunk, mert kiestünk az NB1-ből, akkor úgy voltunk vele, hogy húzni kell egy nagyon erős vonalat ahhoz, hogy itt valami történjen. Ki akartunk lépni abból a langyos vízből, amiben voltunk, és szerettünk volna valamit alkotni. Ez volt a vezetők, az én és mindenkinek a meglátása, hogy itt változtatni kell. Felállítottunk egy új tulajdonosi hátteret, felállítottunk egy új koncepciót, és elindultunk ennek az útján, ennek a mentén, és szerintem ennek köszönhető, ennek eredménye az, ami történt az elmúlt két évben. És azt kell mondjam, szerintem minden úgy történt, ahogy elterveztük, ezért is mondtam már többször, hogy szerencsé is kellett hozzá persze, de nagyon sok munka van mögötte, amit ugye nagyon sokan nem látnak, viszont az eredmény önmagáért beszél, ahogy te is fogalmaztál, bronzérmet elérni, úgyhogy tavaly két évvel ezelőtt még ugye a B csoportban pattogtattál, nagy eredmény, és nagyon büszke vagyok a csapatra, a támogatókra, a szakmai háttérre, mindenkire, tényleg a szurkolóinkra, hogy kiálltak mellettünk, és a végsőkig ott voltak, és hittek bennünk, mert ez nagyon fontos, hogy mindenki hitt abban, amit csinálunk, és ez az eredmény most szerintem kifizetődött, ez a munka.
2: Az nem is kérdés, és azt hiszem, hogy tanulságos is lehet akár másoknak. Jó hallani, ahogy mesélsz erről az egészről. Az a kérdésem, hogy ugye játékosként is rengeteg emléket, élményt gyűjtöttél ott, és az oldalvonal mellől egy picit a háttérből más megélni ezeket a sikereket, akár a szezon egészét nézve, akár egy-egy meccset?
3: Nehezebb, inkább így fogalmaznék. Nagyon nehéz. Az oldalvonal, hogy fogalmazok, amikor a pályán voltam, akkor tudtam azt, hogy ha a labda hozzám került, akkor érzem, hogy valamit tudok csinálni. Mert hogy értsd rá, hogy mire gondolok, hogy a kezedben volt a labda, és tudtad azt, hogy most vagy megcsinálod, vagy nem. Viszont oldalról a nézőtérről egy kicsit másabb. Igazából én is egy szurkolóvá váltam, sőt, talán a legnagyobb szurkolója vagyok a csapatnak, mert tudom azt, hogy milyen volt a pályán, és tudom azt, hogy mennyire nehéz a pályán küzdeni, elérni azt, amit szeretnénk, és azt kell mondjam, hogy nagyon nehéz volt ez a két év, de még egyszer mondom, boldog vagyok, mert olyan eredményt értünk el, ami egyedülálló, és az utóbbi időben nem nagyon fordult elő. Szóval a kérdésedre a válasz rendkívül nehéz. Kívülről rendkívül nehéz.
2: Ezzel együtt neked mi volt a szezonnak a pillanata, ami elsőre beugrik?
3: Szezonnak a pillanata? Ez az egész szezon úgy, ahogy van, ez fenomenális, egy csoda, ez az idei év, mert hogy maga a kiválasztástól elkezdve, az egész, nem tudok kiemelni egyetlen egy pillanatot se, mert annyi élményem volt ezzel az évvel, hogy ennyi nem volt az elmúlt x évben. De szerintem nem csak én vagyok így ezzel, szóval a Kaposvár nagyon sokan lehetnek ugyanebben a cipőben, és ugyanezt érezhették, mint én. Úgyhogy még egyszer mondom, én rendkívül büszke vagyok az idei teljesítményünkre, és próbáljuk ugye a fenntartatóságot, az állandóságot és a fenntartatóságot biztosítani, mert ugye nagyon nehéz ez a két dolog most jelen pillanatban. Nem elérni volt nehéz, hanem megőrizni ezt. Ez lesz a nehéz most, megőrizni ezt a fajta eredményt, amit most produkáltunk, de még egyszer mondom, nem is kívánunk nagy célokat kitűzni a következő évben, mert azt tudni kell, hogy a mi büdzsénk az azért nem annyira magas, és nem is szeretnék ebbe belemenni, de a lényeg az, hogy nagyon kevés pénzből értük el ezt, amit most el tudtunk kérni.
2: És te magad is úgy fogalmaztál, hogy talán felül teljesítettétek a realitást, a reális célkitűzést. Benned mikor körvonalazódott először, hogy ebből a szezonból ilyen eredmény sülhet ki, mert a szezon elején még gyakran azt halljuk mindenféle klub részéről, annak képviselőjétől, hogy nehéz még pontosan látni és megjósolni azt, hogy mire lehetünk jók, mert hogy még megy a tapogatózás, még alakulnak a játékos keretek, hát sajnos ez sokszor elhúzódik egyébként mondjuk februárig is a magyar bajnokságban, de hogy te mikor érezted azt először, hogy ebből akár dobogó is lehet, vagy mondjuk a legjobb négy, hogy erről beszéljünk?
3: Nagyon nehéz ezt megfogalmazni, mert a dobogót és a legjobb négyet most erős kijelentés lenne az, hogyha azt mondanám, hogy már a felkészülés környékén lehetett látni, hogy ez a csapat, ez most más. Uh-huh. Viszont voltak olyan előjelek a felkészülési időszakban, amikor le tudtunk győzni olyan csapatok, akiket nem is gondoltunk volna, hogy esetleg. És olyan játékkal, ami egy teljesen más. Az idei kaposvári játék, a kosárlabda, amit mi játszottunk, az egy teljesen más, nem tudom ezt, hogy mondjam neked, más stílus, más, nagyon nehéz rá reagálni, nagyon nehéz védekezni ellene, nagyon nehéz. Ez egy új rendszer. A Zunis Branislav, ugye mindenki ismeri, nem kell bemutatni, egy olyan játékstílus hozott ebbe a csapatba, és olyan karaktereket hoztunk játékosként, akik ebbe abszolút beleillenek, és szerintem ez volt az egyik kulcsa annak, hogy ez jól működött. De viszont amikor úgy már körvonalazódott bennem az, hogy ebből valami jó is kisülhet, az akkor volt, amikor megérkezett Jordan Brown, és hozott egy olyan stabilitást a festékbe, hogy azután azért elgondolkodtunk, hogy úristen, ez a srác most megoldotta a center problémánkat, és van keresni valunk a legjobb 8 között, így kezdődött, és akkor utána ugye mentünk tovább. A playoffba pedig ugye ő olyan téren tintet lépett a játékában, hogy dominált a nála papíron jobb centerek ellen is, és ez kulcsfontosságú volt a mi rájátszásunkat illetően. De nem csak ő volt az, aki szintet lépett, szóval most bármilyen, mondhatnék még egy jó pár játékost, aki még inkább rátett egy lapáttal, és ez volt a siker kulcsa.
2: Nehéz lenne vitatkozni veled a tekintetben, hogy Branislav Zunic is óriási szerepet vállalt ebben a szezonban, és korábban ugye bajnoki címet is ünnepelhetett Magyarországon. Mennyire volt ő bevonva egyáltalán a keret kialakításába, mert mondtad ezt a sajátos stílus, ezt a sajátos rendszert, és a túloldalról nézve pedig mindenki beállt a sorba, működtek a módszerei?
3: Ágoston, most egy picit nagyon rosszul hallok. Jobban mondva, semmit nem hallok.
2: Akkor újra nekifutok a vezetőedzőről. Okay. A vezetőedzőről.
3: Most jó, igen.
2: Kérdeztelek, akinek nyilván óriási szerepe volt ebben a szezonban. Mennyire volt ő bevonva egyáltalán a keret kialakításába? A másik oldalról nézve pedig mindenki beállt a sorban játékosok közül? Automatikusan működtek a módszerei?
3: Hát figyelj csak, a keret kialakítása az minden évben úgy történik, hogy leülünk és átbeszéljük, hogy ki az, akit szeretnénk, és ki az, aki maradjon, ki az, akit hozzunk, ki az, aki beleillik ebbe a koncepcióba. A kialakítás közös, akiket hoztunk, tudtuk, a videók alapján tudtuk azt, hogy illeszkedni fognak. A mindenki más pedig nekünk az nagyon nagy fegyverünk, hogy az elmúlt években próbáltuk a csapatot mindig együtt tartani, mint ahogy látod is azt, hogy idén is az a tervünk, hogy a magyar magot egyben tartani, és hogyha kell, akkor még egy picit erősíteni. Ugye lehet olvasni azt, hogy egy ember ment el eddig tőlünk, jobban mondva kettő lesz, aki elmegy, ez még ugye nem jelent meg, de csak az uros.
2: Igen, ő megjelent, igen, mint távozó. Igen, viszont maradóként igen, megjelent az is, hogy Tarján Izsák, Pár Márk és Filipovics Péter is a csapathoz fog erősíteni. Gondolom, ők jelenthetik az alapot, a magot.
3: Persze, illetve a többiek, akik szépen lassan, hogy be lesznek jelentve. Úgyhogy...
2: Nyugodtan mondj egy-két nevet még, hogyha olyan stádiumban vagyunk.
3: Figyelj csak, akkor inkább fordítsuk meg, azt mondom, hogy és a völgyimat kivételével mindenki marad. És akkor ez így szerintem kielégítő válasz. És hozni fogunk még egy magyar játékost magas posztra, és a magyar mag ezzel majdnem, hogy kész. És majd az anyagi lehetőségénk ez mérten, hogyha esetleg úgy alakul, akkor újra tervezünk, és még lehet, hogy tovább megyünk, de még egyelőre ez a terv, hogy akik voltak tavaly, ők maradnak, és 4 játékosból, aki ugye volt nálunk idén, ugye 3-nak ajánlottunk szerződést, mert szeretnénk megtartani. Nem titok, hogy a Darren Trammell, ugye a Jordan Brown és az Anthony Walker kapott szerződés ajánlatot, egy fix szerződést, csak rajtuk áll, hogy ebben a hónapban úgymond elfogadják. Ha nem, akkor persze nekünk is még egyszer meg kell nyomni az újratervezés gombot, de hogy maradnak, és tudunk tovább dolgozni, és megyünk tovább ezen az úton, amin indultunk.
2: Na hát köszönjük.
3: Mike Wilson esetében annyi van, hogy őt azért az idei szezon után, azt azért lehetett látni mindenkinek, ő rookie volt tavaly, ugye Houstonról jött, és olyan szezon zárt, hogy a mi anyagi lehetőségeink sajnos már nem adottak ahhoz, hogy őt bármilyen szinten megtartsuk.
2: Nehéz lenne megtartani ezek után.
3: Nagyon rendkívül, mert akkor átlépett, ugye, és nagyon nagy kereslet van most rá. Hát tudom, mert nap mint nap felhívnak különböző klubok vezetői, hogy pár szóban foglaljam össze az évét, hogy milyen srác, stb. Tudod ilyenkor, hogy megy ez. Úgyhogy ő az egyetlen, akit esélyünk sincsen megtartani. Az ő botlásáról már elkezdtünk gondolkozni, dolgozni, hogy milyen karakter, milyen játékos lehet az ő utódja, de még nincs konkrétum.
2: Na, hasznos hírértékű információk ezek, és elég ígéretes egyébként, azt kell mondjam, a csapat szempontjából. Még egy-két konkrétumra visszakanyarodnék, amire keresem a választ. Ami nekem megdöbbentő volt, hogy Filipovics Péter sajnálatos kidőlése után sem torpant meg a csapat. Picit beszéljünk erről, egyrészt róla, aki szerintem nagyon nagy és okos fogásnak bizonyult, másrészt arról, hogy sikerült pótolni csapatszinten.
3: Ahogy már említettem, ez a csapat különleges, mert olyan kémia volt a csapaton belül, az öltözőn belül, hogy ez megfizetetetlen, de tényleg, mert ahogy ő kiesett, ugye a Dunics mester már egyből kicsit változtatott, és pótolta azokkal a játékosokkal a Petinek a játékát, akik vannak, és akik úgymond maradtak. Úgyhogy ez a csapat összezárt. Amikor a Péternek megtörtént ez a sajnálatos sérülése, összezártak a srácok, és úgy voltak vele, hogy akkor is megmutatják. Mondom, egy hihetetlen karakterű társaság jött idén össze. Ezért is mondtam, hogy valamilyen szinten, sőt, tehát szerencsénk volt, mert csak harcosokból és csak olyan emberből, akik égesek a sikerre állt ez a társaság, és ez volt a kulcsa a Peti sérülése után is az összes mérkőzésnek, hogy ők nem adták fel, de hogyha most még példálozhatok egy adott eseményen, azt még azt tudnám kiemelni. A Peti sérülése volt az egyik, de volt egy ominózus mérkőzés, amikor a Daniel Tremelt kiállították, ugye, akkor is olyan szinten összezártak a fiúk, de senki nem gondolta volna, hogy ezt a mérkőzést megnyerjük. Hát megnyertük, és harmadikat lettünk. Úgyhogy egy olyan energia volt ebben a csapatban, ebben az évben, ami egyedülálló és hihetetlen.
2: Igen, és az is egyedülálló, hogy ilyen kisebb-nagyobb hullámvölgy azért elő szokott fordulni egy szezon közben nálatok. Nem annyira vettem észre igazából ilyesmit, megmondom őszintén, így kívülről nézve. Még a Ráját... Ja, de belülről volt.
3: Kívülről lehet, hogy nem látszott semmit, de belülről hidd el, hogy rengeteg volt. Fent lent, és egyszer csak elkezdett stabilizálódni a helyzet. Igen.
2: Hát minden esetre jól kezeltétek, akkor ez a kettő azt árulja el. A rájátszást boncolgassuk egy picit. Ugye kezdtetek a Debrecen elleni párharccal, ahol 5 meccsben jutottatok tovább, az elődöntőt a Falkó nyerte, a bronz csata ismét csak 5. meccsen dőlt el a Paks ellen. Hogy bírtátok idegekkel, erővel ezt a két öldöklő párharcot, amelyekben emlékem szerint végig sikerült megvédeni a hazai pályát, és végül ugye ez vezetett sikerre, a pálya előny.
3: Hát ahogy már említettem, a pálya széléről nézve ezeket a mérkőzéseket, több őszhajszálam lett, mint eddig volt, úgyhogy sőt, lehet, hogy én is kezdtem kopaszodni ebben az évben, de nagyon jó mérkőzések voltak, nagyon jó szezon volt. Minden egyes pillanat, minden egyes mérkőzés megérte, hogy az 5 mérkőzés a Deac ellen is, nagyon messze kellett utazzunk, ugye, meg volt a lehetőségünk, egy labda volt, kétszer is talán, amikor a kezünkben volt, úgymond, megnyerhettük volna, mégse tettük. De ez így volt szép a kaposvári kosárlabdának a a magyar kosárlabdának, hogy voltak jó meccsek, és kijelenthetjük azt, hogy a Kaposvár ismét visszatért a kosárlabda térképre. Kell ismét számolni azzal, hogy jó csapat. Szerintem nem volt olyan mérkőzés, ahol ebben az évben, ahol kikaptunk volna 20 ponttal, tegyük fel, ahol esélyünk se volt. Érted, mire gondolok, hogy ez nagy fegyvertény, úgyhogy két évvel ezelőtt még tényleg a B-ben voltunk, és a B-ben, a B-t próbáltuk megnyerni, és ezáltal ugye ott nem volt hiba lehetőség, mert azt tudni kell, hogy egy esélyünk volt, de bejött. És idén pedig egy hihetetlen szezon után bronzéremmel zártunk.
2: Záró kérdés, említetted, hogy elég jól alakul a keret, hogy alakul a nyár, akár a te, akár a csapat élete szempontjából?
3: Hát a nyár úgy alakul, hogy volt egy kis pihenés, de a fiúk már edzenek. Uh-huh. Egyéni fejlesztés folyik most is, ugye a klubnál, aki egészséges, edz a mesterrel, aki nem egészséges és rehabilitációra szorul, rehabilitálódik folyamatosan, szóval nem állt meg, a munka nem állt meg, most sem. Páran ugye a 3x3-as bajnokságokban szerepelnek, hát most már az urost ide nem tudom sorolni, de igazából ő is, mert mégiscsak én büszke vagyok amúgy az urosra, hogy itt volt az elmúlt két évben, és megértem az ő döntését is. Feljebb akart, úgymond jobb csapatba szeretett volna játszani, de én nagyon szépen köszönöm az ő elmúlt x évét, hogy segítette Kaposvárt egy jobb szintre hozni. Szóval edzünk, mennek az edzések, a munka megy tovább.
2: Ez volt a Kaposvár szezonjának a története Henlein Roland szakmai igazgatóval. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Élmény volt hallani, és sok sikert a folytatáshoz.
3: Nagyon szépen köszönjük.
2: A kedves hallgatóknak pedig köszönjük a figyelmet. Viszonthallásra.
0: Ez volt a 3 pontos, a Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Suhari Eszter beviszi a győztes találatot, és megszerzi a magyar csapat első érmét itt a párizsi olimpián.
3: Gyere, Fiskó, gyere, még kellett! Leo Marcsalra az olimpiai bajnok, Milan Kristóf a második.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

közvetítések, interjúk, elemzések, ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 100.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthosszat elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Most is vizes témánk lesz, hiszen itt van velünk vendégünk. Németh Nándort köszöntjük nagy szeretettel, kétszeres világbajnoki, bronzérmes olimpiai negyedik helyezett úszó Cian Andy, jó reggelt.
3: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
4: És mondanánk, hogy köszönjük, hogy korán keltél, de ugye
2: igen,
4: mindig
2: igen,
4: korán.
2: Igen, igen, igen. Zajlik a labdarúgó világbajnokság, mennyire követed? Gegétől, Gyurta Gegétől tudjuk, hogy azért így az online játékokban otthon vagytok, sőt azt is elárulta, hogy te vagy az egyik legagresszívebb játékos, nem tudom, ezt meg tudod erősíteni, és hogy mit játszotok, ilyen fifás játékot, de szóval futball VB is hasonló.
3: Igen, követem a világbajnokságot, így nem vagyok ilyen fanatikus rajongó, de így a baráti társaságban szoktunk ilyen tipmixeket rakni, uh-huh. Én nem nagyon szoktam pénzbe fogadni, de most minden este így együtt felmegyünk ilyen Discordra, és együtt nézzük a meccseket, úgyhogy a focit nem nagyon követem, de nyilván egy világbajnokság az teljesen más.
2: Kinek drukkolsz?
3: Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert most nagyon sok potenciális csapatot látok, de hát talán a franciáknak. Uh-huh. Meg a spanyolok is jók, nem, inkább a németeknek.
5: Jó. De azért várján, mondjuk el, hogy Gege is hát inkább követi, mint ért hozzá, mert azért Real Madrid szurkolóként, de mindegyben most nem megyünk bele mélyebbe.
4: De várjátok, hadd csapjam el, Nándi, mert Siri rögtön belecsapott a lecsóba, ez az agresszív játékos. Ez egy találó jellemzés, vagy mire gondolt Gyurta Gergő?
3: Amúgy igaza van, sajnos. De azt hozzá kell tennem, hogy én egy nagyon nyugodt ember vagyok.
4: Ezért így kérdezem.
3: Átlag életben, de amikor játszunk, akkor az az egyetlen dolog, amikor fel tudom magam idegesíteni.
4: De az miben nyilvánul meg?
3: Hát volt már pár áldozata is, tehát hogy így nem direktben, de ilyen monitor, meg ilyen billentyűzetek azért már törtek el. Úgyhogy igen, agresszív vagyok. Régen nagyon keményen nyomtam, azért most már változik ez is.
2: De ilyen focis játékokat játszatok, vagy inkább ilyen stratégiai lövöldözés?
3: Nem, inkább lövöldözés, igen.
4: Ez az agresszív, ezzel belecsaptunk, bár ugye Nándi, a medencébe is mindig ezt szokták rá mondani, hogy nem tudom, hogy belefér-e az így a azt úgy mondanánk, hogy a nyomdafestékre írott sajtóba, hogy ugye itt egy ilyen nagyon nyugodt fiú, de a vízben meg olyan, mint egy mondjam azt, hogy vadállat, tehát, hogy úgy tud menni, amit nem látsz, tehát, hogy mintha egy másik ember lenne a vízben.
3: Igen, már ezt kicsit ráfoghatjuk arra, hogy a 100 gyorsosok mellett kell találnom, és nem mondjuk egy 1500-ra, szóval ott azért nem szabad úgy vadállni, hogy be vagy tojva, egy mondom, tehát, hogy ott azért meg kell mutatni, hogy tényleg stabil vagy mentálisan is, úgyhogy talán ezért is... Volt igen alkalom, amikor nagyon elkezdtem mondjuk a 100-at, és akkor kicsit megleptem mindenkit, ez nem volt túl optimális, ugye, de hát egy bronzéremre elég lett a világbajnokságon, úgyhogy mégsem volt annyira
4: rossz. Az máig a legfényesebb siker?
3: Hát igen, azért az olimpia az közel áll hozzá, de igen. Igen, igen.
2: Majd arról is beszélünk természetesen. Erika írt veled még az olimpia előtt egy cikket, és abban egy nagyon jó mondatot olvastam, hogy ha hosszabb távon indul egy úszó, akkor sokkal több esélye van az egyéni legjobb eredményét megjavítgatni. 100 gyorsan azért ez nem így van. Akkor neked mi ad motivációt nap mint nap, és mi neked a siker például egy edzésen?
3: Igen, ezt jól mondjam, mert ugye 48-64 volt az első országos csúcsom, az 2017-ben. Azóta azért lejavultam egy másodpercet, ugye ez mondjuk 1500-on bármikor meg lehet csinálni. Leosztjuk azért a 15 darab százat, azért egyszerűbb. Hát nyilván edzésen nekem már nehéz fejlődni és jobbakat úszni, de azért mostanában meg tudom magamat lepni, hogy például felállunk egy százakra így úszni, és akkor nyilván nem 40-eteket kell úszni, de minél jobbakat, és akkor van... Most is volt olyan edzés, amikor életemben a legjobbakat úsztam sorozatban. Na most nem az, hogy 5 darabot leúszok egy 10-re, és akkor az utolsót megnyomom, és úszok egy jó időt, hanem ugye az egész sorozat úgy ment, ahogy még életemben soha, úgyhogy ez így, ezek adnak motivációt. Meg hát, hogy jól megy az edzés, tehát nekem az sokkal jobb kedvel megyek le, az akkor, hogyha nem az a szenvedős, és és tényleg belehalok a medencébe, és nem megy olyan jó, amikor tényleg jól megy, és jó időket úszom, és könnyedén megy, az nekem már azok a jobb napok.
4: Most 2021 már 5 éve volt, tehát nyilván volt idő megszokni a változást, de előtte talán mindig jó kedvel mentél le, hiszen egy példaképed, a nagy példaképed úszott ott. Mennyiben változott a felkészülésed, vagy az edzés morálod azóta, hogy nem Cselaci úszik mellett az egyik pályán, hozzátéve, hogy jó versenyzőtársakkal készülsz azért.
3: Igen, azt még hozzáteszem, hogy akkor egy kicsit többen is voltunk, mint most. Hát azért a Laci az mindig hiányozni fog onnan. Tehát, hogy alapból az egy hatalmas motiváció, kettő meg tényleg úgy csinált az edzéseket, hogy 30 plusz évesen is, hogy mi kellett vele tartjuk a lépést. Szóval igen, ott egy kicsit megcsökkentünk, ugye most jelenleg hárman edzünk együtt, úgyhogy azért is próbáltuk ezt egy kicsit kompenzálni azzal, hogy átjárunk a Duna Arénába, és a Vírt Balázs féle csapattal készülünk, ezt most már ősz óta.
4: Várják, Szerda, Kovács Benedek, te és ki?
3: És a I.S. Laura.
4: Tényleg? Jó, okay.
3: És próbálunk ugye szerda szombatonként Duna Arénába járni, sőt most jövő itt végig a Duna Arénába vagyunk, ezért itt tudunk közösen edzeni. Azért jó a Bennyvel úszni, meg sokat tud segíteni, mert nagyon jól edz, de mégiscsak azért más, amikor mondjuk nem egy hátúszó mellett úszok, hanem csak felállnak mellém a Ricsiék, azért gyorsan is, Hollóbazsi gyorsan, amíg nem is ez a főszámuk, de azért mindig egy-egy sorozat belefér gyorsan, és az nekem is plusz.
5: Azt mindenki el szokta mondani, hogy azért vannak olyan napok, amikor rosszabb fölkelni, nehezebb fölkelni reggel. Ha mondjuk egy Cselaci úszik melletted, akkor alapvetően mindig tud motiválni, vagy mellette is voltak azért negatív periódusok?
3: Azért vannak, de igazából ezt úgy tudnám mondani, hogy ahogy idősödsz, az egyre nehezebb lesz. Ugye amíg a Laci úszott azért, hát fiatalabb voltam én is. Ugye 21-ben hagytam az olimpia után, akkor én még csak 22 éves voltam, szóval az még úgy úszásban fiatal, most sem vagyok még túl öreg, de ahogy mondtam, így egyre nehezebb azért ezek a reggeli felkelések és lemenni edzésre. De ha jól megy, akkor nagyon szeretem.
4: És az igaz, amit Várasztó Dávid mond, hogy a hajnali első csobbanást azt soha nem lehet megszokni?
3: Nem, azt nem. Most, hogy szerda szombatonként, ugye ő is ott van velünk edző, sokszor azért ő ugrik be, és gondolkozik még, hogy de ez mindig ilyen, az első beugrás az a legnehezebb, mindig.
5: De az még kellemes egyébként, amikor vízilabdáztam, amikor a kazánt szerelik, és úgy kell beugrani. Az még úgy kellemes.
4: Nagyon hideg?
5: Nem, kellemes. De próbáld ki egyszer, ajánlom.
4: Nem tudom, valaki mesélte, hogy Bonyhádon edzett, szerintem Steigerwald Krisztián, és vasárnaponként töltötték fel hideg vízzel a medencét. Mondta, hogy hétfőn kedden ott visongtak, és ugye szombatra melegedett fel a nyitott medence, szóval hogy ez így belegondoltam, hogy a nem tudom hány fokba kell beleugrani az.
3: Igen, néha hűsítő
4: egy
3: lehet.
4: Egy kicsit ilyen nem aberráltak, de egy kicsit ilyen megszállottak vagytok, szóval egy kicsit kell egy kattanása lenni valakinek, hogy az úszást válasszanak.
3: Hát az biztos, hogy nem vagyunk normálisak, hát faltól falig úszunk ugye évekig, úgyhogy biztos egy labda, semmi nincsen, úgyhogy biztos, hogy valami problémánk van, de...
2: De azt is ebben a cikkben mondtad, hogy nálatok kevésbé normális, csak a hosszú távúszó.
3: Igen, na hát az kemény. Azt főleg, amikor aki 25 kilométer, vagy mi az amit volt. Amit ugye kitöröltek, mert nem tudom, 5 óráig úsztak, hát ez
4: nekem teljesen... egyszer azt mondta Rasovszki Kristóf, mikor EB-t nyert, hogy nem is volt hosszú.
3: Hát igen.
4: Hogy hamar eltelt. Mondtam, hogy jó.
3: Persze, hát én egy hét alatt úszok annyit, de...
4: Hát igen, ezért jó sprinternek lenni, nem?
3: Jó is, meg nem is.
4: De viszont a legnagyobb a konkurencia itt van,
3: illetve,
4: nem?
3: Hogyha valamit hibázol, akkor az úgy annyi volt.
4: Tehát hogy nincs javítási
3: például igen lehetőség, vagy taktikát. Még lehet taktikázni talán egy százon valamennyire. Ugye két darab 50, szóval sokat nem, hogy vagy elkezded, vagy nem. De igen, nincs javítási
4: lehetőség.
3: De már
4: az is hiba, hogyha egy hossz alatt egyet több vagy kevesebb tempót tesz, az is hibának számít például?
3: Az nem feltétlen, az inkább...
4: Az korrigál?
3: Hát, de nagyjából igen. Már ugye akkor nyilván, ha több tempót teszel, akkor nem olyan hatékony. Ergo akkor lehet, hogy egy kicsit nyilván menni akarsz és csinálni akarod, de ez nem biztos, hogy jó, mert ugye akkor nyilván lerövidül a tempó, nem fogsz úgy haladni. Szóval nagyon nehéz eltalálni, amúgy mind a 100-at, mind a 200-at, nyilván a többi szám is ugyanolyan nehéz, de tényleg ezek a rövid számok az, ami abszolút nem fér bele az, hogy hogy hibázna.
2: Nándi, mondtad, hogy nehéz például egy hátúszó mellett jó menni, vagy versenyezni ugye edzésen. Soha nem vonzott, vagy nem fordult meg a fejedben, hogy Amerikában ugye például Kósubertől tudjuk, hogy ott már egy edzés is, egy szinte egy verseny, mert olyan riválisok vannak ott, esetleg felkelni. Talán azért nem nehéz, mert tudod, hogy a riválisok is ott lesznek, szóval ez az amerikai projekt, ez hogy áll a te esetedben?
3: Hát engem ugye 17 után nagyon sokan megkerestek, én viszont 19-ben érettségiztem csak, mert ugye volt egy nulladikom, és amikor csak angol volt. Ilyen is, inkább úgy mondom, hogy akkor nagyon nem akartam kimenni, mert nagyon jól ment, és most is igazából majdnem 24-ig ugye folyamatosan javítottam le a 100 gyorsomat. Úgyhogy akkor abszolút nem volt bennem ez, hogy lemenjek, vagy kimenjek Amerikába. Most így egy kicsit lehet úgy voltam vele, hogy talán meg kellett volna próbálni, most már biztos nem fogok kimenni, mert szinte már nekem az elmúlt az időszakom, amikor kimenjek. Voltam ugye ezen a ISL-en, most nem tudom, hogy mi pontosan hosszabban a neve.
4: Az, ami plusz, az igen. A nemzetközi úszóliga.
3: És ott volt lehetőségem amerikai edzőkkel edzeni, amúgy nem volt rossz, és nagyon látszik, hogy mi az, amit máshogy csinálnak. Ugye nyilván ott teljesen külön volt szedve az 50-100-as, a 200-as, 400-as, és illetve a hosszú távúszók. Szóval az kifejezetten tetszett, meg nyilván nem is úsztunk annyit, szóval azért is. Ugye ez a magyar mentalitás, hogy minél többet kell úsznia, és akkor minél jobbak leszünk, ez még már azért valamivel javult, és azt látom, hogy tényleg azért próbálunk mi is fejlődni, de azért még a gyökerek ott vannak.
4: És kicsit hasonlít Lacira, emlékszel? Igen, ő is ezt mondta, mint példaképet, hogy nem akart, nem gondolta, aztán utólag azt gondolta, hogy lehet, hogy jó lett volna.
2: És hogy régen a rövid távú úszókat, hát olyan nem tudom, igen, futottak még kategóriába sorolták, vagy hogy nem is dolgoznak ők annyit, holott ugye dinamikát, gyorsaságot a rövidebb távokon.
3: Igen, lehet. Meg ugye amikor elvész egy új környezetbe, azt én is ugye a rövidpályás országos csúcsomat, amit először úsztam, azt úgy úsztam, hogy az olimpia után ugye pihentünk 2 hetet, utána kimentem erre az ISL versenyre, és ott napi egyedzéseket úsztam, de csak úgy, amit ugye ilyen technika, meg főleg amilyen sprinter edzések, és ott úsztam, tehát hogy nyilván benne volt az előtte lévő felkészülés, de úgymond pihenőből úsztam azt a nagyon jó időt. Nyilván ez hozzá azért is szerintem, mert ugye teljesen új közeg, új edzések, minden új, akkor nyilván ez a pár hét így feldobott, és meg nyilván meg akartam mutatni, hogy azért miért vagy ott. Ugye ez egy ilyen meghívásos verseny volt, szóval meg egy csapatért úsztál, ez teljesen más volt, tehát annyira más volt, és Amerika is ilyen, ugye, hogy minden hétvégén vannak ezek a meetek, ezek a versenyek, és ott van, és mindenki szurkol neked, és nem az van, hogy elmész, leúszod, és akkor megbeszéled ketten az edződ, de hogy mi volt jó, mi volt rossz, elmész levezetni, és hazamész, hanem ott vagy, és szurkolnak neked, és stb. Teljesen, de, tehát elképzelhetetlen itt Magyarországon, mondjuk nem is lehetne megcsinálni, de valószínűleg ez a kulcsforrás, ami talán mindenre elmondható, hogyha egy új közegben vagy, akkor egy kicsit jobban megy az első pár év, vagy hónap.
2: De pont ezért embert próbáló, vagy kalapemelést
5: érdemel,
4: hogy itthon marad?
2: Nem, hogy igen, hogy itthon vagy, lemész a idegúszodába, hárman úsztok, tehát, hogy most remélem nem érti senki félre, de inger szegényebb környezetben kell úsznod nap, mint nap.
3: Így van. Hát már hozzászoktunk valami. Ez nekem igen ilyen nagy szónak, de hát ugye ennek mi már 10x éve ezt csináljuk, szóval ez mindenkinek olyan, amikor reggelben megy a munkába, és nagyjából majdnem ugyanazt kell csinálni. Úgyhogy igen, egyre nehezebb, de úgy látszik megérni.
4: Nyilván majd a blokk második felébe az augusztusi EB-ről meg a szintidőkről is kérdezünk téged, viszont Szilvi beszélt a vetélytársakról, hogy ugye Amerikában ott úsznak minden nap. Azért merek rákérdezni, mert nyíltan beszéltél róla. Ugye Magyarországon is van egy kvázi vetélytársad 100 gyorson, ha úgy tetszik, ugye Mirák Kristófnak hívják. Az érdekes eset esett meg a Soproni Országos Bajnokság, hogy Nándi egyre jobbakat úszott, ugye most már középdöntőt is úsztak az OB-n, 100 gyorson, majd felállt a döntőbe Kristóf mellé, és nem tudta tovább javítani az idejét. Majd jött a 4x100-as gyorsváltó, és a BVST Ferencváros gyorsváltójának első embereként közel-távol nem volt Milák Kristóf, megúszta Szász Gyorson a igen kemény EB szintet. És Nándi mondta, hogy több szakembertől megkérdezte, edző több pszichológustól is, hogy ugye nagyon sok vetélytársal vívott nagy csatákat a nemzetközi mezőnybe, itt sorolhatnám a klasszisokat, és mindenki ellen volt nagyjából ellenszere. Hogy vajon ez egy nem tudom, világfóbia, vagy de ezt maga Nándi tette fel a kérdést, hogy nem tudja, hogy ez miért van.
3: Igen,
4: jöttél?
3: Hát nem hiszem, hogy sokan mondták, hogy én mondtam, már kitaláltuk így a baráti körbe, hogy ez egy világblokk, hogy nem, hogy hát nem tudok jól úszni, azért én úsztam már mondjuk a 24-es Európa-bajnokságon, ugye két pályával arrébb volt, és ott azért
4: ez így
3: elég
4: van.
3: Jól úsztam.

0: de ezt még nem fejtettem meg.
1: De a váltó az alapból is egy olyan dolog, ami úgy felspanol, tehát azért hát azt még látszik, hogy az teljesen más, mint egyéniben úsztok.
0: Igen, igen. Hát meg főleg úgy, hogy volt bennem ugye egy tüske, hogy nem tudtam megúszni a szintet, mert nagyon közel voltam hozzá, és a középdöntő után éreztem, hogy jobbat tudok úszni, mint amit úsztam, és az 48-0 volt. Szóval azért nem örültem annyira a döntős időnek inkább, mint a helyezésnek. A Kristóffal tudtam, hogy jó csatát fogunk vívni, ez minden évben megtörténik, de tudtam, hogy a 48-0-nál jobbat tudok, mert éreztem, hogy az utolsó 15 méter ebben még van. Tehát, hogy van az, amikor még érzem azt, hogy tudok jobbat úszni, és ez az volt, és az nem akart kijönni a döntőbe, úgyhogy mindenképpen úgy álltam oda a váltóhoz, ugye aznap volt a 200 gyorsam is, de nagyon sok időm volt közte, úgyhogy úgy álltam oda a váltóhoz, hogy mindenképpen még azt a pár tizedet, ami benne van, azt ki szeretném úszni, úgyhogy sikerült.
2: Jó, akkor nincs világfróbia.
0: Hát reméljük nincs.
2: Nem, én csak azért vetettem fel, mert te magad beszéltél róla.
3: És neked van egyébként van ilyen mentális segítőd, akivel például ilyen dolgokról tudsz beszélni, vagy inkább a baráti körrel osztod meg ezeket?
0: Inkább a baráti kör meg a párom, akivel erről beszélgetek. Ugye 24-ben jártam sportpszichológushoz, aki viszont azt mondta, hogy nagyon tisztán látom a dolgokat, és nagyon jól látok bele a sportba, úgyhogy azt mondta, nyilván sokat segített nekem annó, főleg a magánéleti dolgokban, ugye amikor Zsolt Bával is történtek a balesetek, stb. De azt mondta, hogy a sport részről nem nagyon tud beleszólni, tehát hogy azt teljesen jól látom, ami így pozitív volt így az olimpia előtt. Nyilván azért is, mert olimpia volt, és az volt a teljes értékű olimpia, talán az első, mármint úgy beszélek, hogy ugye nézőkkel, és nem az a járvány alatti, és meg hát nyilván minden, ami így magánéletből összejött, az miatt is elmentem, úgyhogy pozitívan jöttem ki onnan is, és mondta, hogy szerintem nem lesz baj mondjuk a olimpián ezzel a olimpia stresszével, ami így el szokta kapni az első olimpián az embereket. Tudom, hogy nem az első volt, de az első olyan, ahol tényleg tele volt egy stadion.
2: Csak hogy mindenki értsen, Pragányi Zsolt heteket kénytelen volt kihagyni egy súlyosabb betegsége miatt, és nyilván ez Nándit és a csoportot nem érintette túl jól, és azért ott, szóval, hogy elég komoly.
0: Igen, ez
2: komoly
0: nagyon
2: volt.
0: Komoly. Hát ugye szerdán történt sajnos, és ugye szombaton mentünk volna edzőtáborozni 3 hétre, úgyhogy az egy kemény időszak volt, ott ugye elcsúsztattunk egy hetet az edzőtáborból, akkor ugye, hogy ki veszi át az irányítást, addig, amíg Zsolt Bás felépül, úgyhogy az ott nagyon nagy matekozás volt, és hogy mit csináljunk egyáltalán, de minden szerencsésen alakult, és minden jól jött ki, úgyhogy igazából ennyi.
2: És ő is felépült.
0: Hát teljesen, hát hogy az a legjobb.
3: Nándi, ugye mindenki tudja, vagy sokan tudják, hogy a párizsi olimpián úgy lettél negyedik, hogy a bronzéremtől 100, az ezüstéremtől 200 választott el. Tavaly a szingapúri világbajnokságon megverted az olimpiai bajnokot, ellenben a 9. időt úsztad, és nem jutottál döntőbe. Beszéltünk arról, hogy hihetetlen nyugodt vagy, és a nyilatkozataidat is látjuk verseny után. Egyszerűen nem látunk rajtad semmi dühöt, stresszt.
2: Az csak a játékba jön ki.
3: De most komolyan, olyankor mi van benned? Nem érzed azt, hogy a fene egye meg megint az a kicsi hiányzott, vagy utána valahogy kitombolod magad, kiadod magadból ezt, vagy hogy dolgozott fel az ilyen dolgokat?
0: Nyilván nem esik jól, de kicsit úgy elfogadtam, hogy szerencsétlen vagyok ilyen szempontból. De ugye sokan mondják, hogy egyszer majd az élet visszaadja, lehet, hogy már visszaadta máshogy, úgyhogy nem tudom. Annyira nem vagyok mérges, mert úgy vagyok vele, hogy nem megtörtént, tehát hogy nem fogok tudni rajta változtatni most, hogyha szétverek egy egész lakást, vagy bármit csinálok, nem lesz más. Nyilván azért szomorú, meg elgondolkozom, hogy mi lett volna, ha, de hát ezek olyan dolgok, hogy igazából csak felidegesítem magam, hogyha ilyenkor idegesítem fel magam, hogy milyen lett volna, ha mondjuk egy 200-addal, vagy jobbat ugrok, vagy bármi igazából. De igazából elfogadom, tehát hogy így nem, nyilván szomorú, meg minden, de nincs így kifejezetten bennem olyan tüske, hogy most...
1: Ott az olimpián egyébként azt láttad, hogy 200-adra voltál a másodiktól? Mert nem. Gondolom, ilyenkor egyből látjátok azt, hogy ki van egyel följebb, és hogy mennyire vagytok tőle, de a még egyel följebb lévőt, azt nem hiszem, hogy nézitek.
0: Nem figyeltem abszolút. Nekem a Bálint, a Tóth Bálint ugye mondta, hogy 200-adra vagyok az Isten, mondom, micsoda.

0: és akkor néztem fel ugye a táblára, mert én egyből azt néztem, hogy mennyire voltam mondjuk a Popovicsitól, úgyhogy az teljesen meglepetés volt. Őszintén, ha azt mondja valaki, hogy negyedik leszek, akkor aláírom, így azért nem biztos, de nem gondoltam volna, hogy ennyire közel leszek. Ez egy kicsit úgymond önbizalom hiány, mert sokszor kicsit alábecsülöm magamat, de nagyon, annak nagyon örültem, hogy ennyire közel vagyok, sőt azt a Laci rögtön utána is mondta, hogy még mindig jobb, mint hogyha másodpercekkel lettem volna negyedik, mert akkor azt jelenti, hogy megint messze vagyok az élmezőnytől. Most azért a világbajnokságon láttuk, hogy azért elég kemény lett ez a 100 gyors még jobban. Ugye azért nem volt egy gyors medence, azért volt ugye a kínaitól az egy fergeteges idő, amit ugye mai napig nem tudnak megúszni.
1: Ha már másodpercek.
0: Igen. Úgyhogy annak örülök, hogy tényleg teljes a felkészülés, és minden nagyon jól megy, akkor viszont ott vagyok, és labdába tudok rúgni. Az látszott.
2: És most vagyunk itt. És a lelkiismereted ilyenkor gondolom tiszta, mert azt mondod, hogy hát ennél többet nem tudtál volna edzeni.
0: Nem, az biztos. Amit még mondtak, ugye, hogy a célba érkezés nem volt jó, hogy kivettem a fejem. Nyilván abban a helyzetben, abban a stressz szituációban azt gondoltam a legjobbnak. Ezt Csaba bától a mai napig, ugye Sós Csabától a mai napig megkapom.
2: Tényleg?
0: Sokszor. Hát ugye sokszor azt vesz észre, hogy az utolsó tempónál így elfordulok, és kiveszem a fejemet, ami ergo ellenállás, és ugye ez miatt lassan vagyok. És ugye az OB megszólalt, ha még egyszer megcsinálom, akkor rámugrik. Úgyhogy...
3: akkor nem maradsz a víz alatt, tuti.
0: Úgyhogy ezen még most akkor próbálom javítani, hát ha hogy végre egy pár századdal nekem lesz a szerencsém. Ugye a világbajnokságról már csak annyit, az nem nagyon gondoltam volna, hogy valaki másik lesz a futamban, és nem kerülünk be. A elnök úr által a látón is már örült. Én mondtam, hogy azért várjunk, de valószínűleg azért meg lesz a döntő, és akkor ugye mindenki 8 vagy 7 ember ugye beúszott. Az nagyon kemény volt. Ez is olyan, hogyha mondjuk lehet, én vagyok a második futamba, akkor engem visznek el annyira, hogy bejussak a döntőbe, tehát annyi mindenen számít, és ezért mondtam magamnak, hogy hát egy kicsit szerencsétlen vagyok ebben a sportban ilyen szempontból, mert soha nem billent felém még úgy igazán nem mérleg. Nyilván itt lehet beszélni arról, hogy amikor bronzérmet szereztem, akkor pár századra volt tőlem a negyedik, meg illetve pár századra volt megint az ezüst, szóval így nem volt az, hogy tényleg felém billent volna.
2: Kovács Erika, Erdei Márk és Szabó Szilvia a stúdióban. Gyurta Gege ezúttal nem tart velünk, de úgy gondoltunk, hogy mégsem maradjunk úszó nélkül, úgyhogy Németh Nándor a vendégünk. Szeretettel köszöntünk, Nándi, és folytatjuk a beszélgetést, amit elkezdtünk a hírek előtt. A riválisaidról mondj egy-két szót, ugye mostanában az internet világában a közösségi média segítségével nem nehéz kapcsolatot tartani. Van-e közöttetek ilyenféle kontaktus, esetleg beszélgettek-e edzésmódszerekről, nem tudom, hogy ez mennyire működik.
0: Nagyon nem tartok így senkivel online kapcsolatot. Nyilván, amikor ott vagyunk a versenyen, akkor jókat szoktunk beszélgetni. Ugye most voltam a Mare Nostrum sorozaton, ahol Monakóban voltunk, és ott azért voltak amerikai riválisok is, ami meglepő volt, mert ők nem szoktak azért ideig eljönni egy ilyen versenyért. De ott jókat beszélgettünk, illetve van egy holland sprinter, akivel szoktam még nagyon jókat beszélgetni, szerintem egy órát a levezető medencénél ott beszélgettünk. Szóba jött már, hogy jó lenne mondjuk a Popovicsről összebeszélni egy edzőtábort, vagy akár bármit, ugye pont a holland mondta, hogy az ausztrál csámmel volt együtt edzőtáborozni, és hogy milyen jó volt. Úgyhogy erre Zsoltba is hajlana, úgy beszélgettünk erről, hogy esetleg megkérdezni, hogy mikor mennek, hova mennek, és akkor összeegyeztetni, úgyhogy mi is oda menjünk. De nem tudom, hogy lesz-e belőle valami.
3: Szabó Szebasztián nekem pont erről beszélt néhány hete, hogy Máté Hunorra kapcsolatban vannak európai sprinterekkel, és az edzőtáborok mellett azt is megbeszélik, hogy mely versenyeket illesztik a naptárjukba, azért, hogy minél többet tudjanak versenyezni. Ez azért egy jó út lehet, nem?
0: Ez igen, ez nagyon jó. És nyilván mondtam, hogy ugye együtt úszni az nagyon jó, főleg, hogyha egy 100 gyorsossal úszok, olyan még nem nagyon volt, hogy nyilván most itt ki tudom emelni a Magda Boldizsát, akinek nagyon sokat segített a 24-es évenben, amikor ugye egyedül készültem ugye az olimpiára Szászalombattai strandon, úgyhogy ott megkértük a Boldit, hogy esetleg jöjjön és segítsen nekem. Nyilván nem úszta végig azt a edzésmunkát, amit én, de csak beállt, amikor százat úsztam mondjuk egy második ötvenre, vagy felvette az úszonyt és úgy segített. Szóval ott meg kell emelni a kalapot, mert ő végig dolgozott ott 3 hetet velem, úgyhogy neki már semmi dolga nem lett volna, csak nyaralni. Úgyhogy az nagyon sokat segített, de nyilván, hogyha mondjuk egy Chalmers mellett edzenék, az meg még, még többet hozzádobna valószínűleg a teljesítményhez, úgyhogy ezt még lehet, hogy fogom egy kicsit erőltetni, hogy ilyen irányba menjünk el, mert az nem lenne rossz. Azt nem tudom, hogy lehetne megszervezni, de nyilván, hogy én kéne azért ezt
2: elintéznem. Hát felülsz a repülőre, elmész Amerikába, vagy Ausztráliába, és akkor...
0: Ausztráliában még nem voltam.
3: Szívi már kérdezett téged szakember kapcsán pszichológusról. Az orvosi háttérrel mi a helyzet, csak hogy értsétek, éveken keresztül a szívbajt hozta ránk Nándi a versenyek végén, én is megtapasztaltam. Volt, hogy csak olvastam, volt, hogy csak messziről láttam, de olyan is előfordult, hogy állt velem szembe a mikzónába, és azt mondta, hogy most azonnal le kell ülnöm, de inkább feküdnöm. Tehát, hogy olyankor mi történt veled, mikor olyan kifelé látványosan rosszul lett, és ez megoldódott-e?
0: Ez nagyjából megoldódott, mert azóta nem volt ilyen problémám. Igazából a 17-est azt nem tudom, azt a mai napig.
3: Ez az Indianapolis.
0: Igen, az megint ott a túl, ugye úgy úsztam egy 50 gyorsot, és ha csak egy 50 volt, azért ott már végigúsztuk az egész nyarat, és az már nagyon a vége fele volt. És utána rá egy 20-30 percre úsztam, hogy ezt a 200 gyorsot, az nem volt túl kellemes. De igazából úgy tudnám leírni, hogyha nem vagyok teljesen felkészülve és jó állapotban, akkor szokott ez kijönni. Ugye volt ez az országos bajnokságon pár éve, azt hiszem, amikor egy kicsit rosszul lettem, illetve a budapesti rövidpályás világbajnokságon.
3: De ilyenkor elsötétül a világ?
0: Hát majdnem. Tehát, hogy már azért kell lefeküdnem és feltenni a lábamat, mert már azon a ponton vagyok, hogy nehogy véletlenül ugye összeessek, és akkor még nagyobb pánik legyen. Úgyhogy inkább így gyorsan orvosolom a problémát, de nagyon korrektek és nagyon mindenki egyből odajön és segít, szóval az orvosi stábra nem lehet azért panasz. Minket ugye azt el kell mondani, hogy minden évben van nekünk ilyen vizsgálatunk, kötelezően el kell menni mindenféle, tehát vérvételtől kezdve, pulmonológiától kezdve mindenre. Szívultrahang, stb. Tehát egy teljes komplett vizsgálatot elvégeznek rajtunk minden évben kötelezően. Szóval bármilyen ilyen nagy problémám lenne, az biztos kiderülne. Úgyhogy azzal a résszel nincs probléma, a többit meg ugye fel kell készülnem, mert ha nem, akkor
3: itt jön a sötétedés.
0: Szédelgek, igen.
2: Ugye július 31-én Párizsban Európa-bajnokság kezdődik. Mennyire ijesztő vagy motiváló számodra az, hogy mi laikusként, vagy én legalábbis azt gondolnám, hogy a 100 gyorson annyira már nem javulnak az idő eredmények, mert már a teljesítő képességetek határát feszegetitek. Ehhez képest ugye beszéltünk arról, hogy a szingapúri VB-n olyan időeredmények születtek, amelyek jóval jobbak voltak, mint például a Párizsi olimpia. Szóval milyen EB-re számítasz, milyen mezőnyre számít, az milyen időeredmények kellenek szerinted ahhoz, hogy mondjuk a dobogóra odaérj?
0: Az a tavalyi világbajnokság az nagyon gyors medence volt, és ez olyan furcsa, hogy erről beszélgetünk, hogy gyors medence, lassú medence, mindenki mondja 50 méter, tehát hogy itt nyilván a vízmélységre gondolok, hogy a párizsi medence éppen, hogy ütötte a 2 métert, vagy egy kicsivel volt mélyebb, azért az teljesen más, mint mikor egy szabvány 3 méteres medencébe úszol. Nagyon erősebb lesz, én arra számítok. Ez most ilyen jövendőmondás.
3: 8 éve nem volt ilyen nagy EB.
0: Így van, mert ugye egyfolytában torlódtak a Covid miatt az világversenyek. Ugye volt, amikor egy évben, ugye 24-ben minden volt, VB, EB, olimpia, ami kicsit
3: és ilyen... És még a végén rövidpályás VB.
0: Így van, egy kicsit ilyen hiteltelenítette a világbajnokságot, az, hogy minden évben volt. Mármint az értéke nyilván ugyanannyi volt, mint hogyha nem lenne, de azért mégiscsak ott van benne, hát akkor majd jövőre, vagy jövőre. Uh-huh. Úgyhogy most lesz az első olyan EB, amikor mindenki erre készül, és mindenkinek ez az egy darab világversenye van, úgyhogy biztosan én arra számítok, hogy nagyon kemény lesz. Az európai ellenfelek ismét nagyon kemények, ugye most az orosz ellenfelünk az 46-9-et úszott 2-szer is, az előfutamban reggel is, meg délután is, úgyhogy Popovicsiről ne beszéljünk, mert ő is szerintem azért fejben eléggé ott van és nyomni fogja. úgyhogy meg lesz. Hát most visszatérve az ellenfelekre még, hogy a francia Grussi az viszont eltört a lábát, most olvastam.
3: Akkor ő neki ugrott.
0: A szárazföldi edzésen, úgyhogy neki az...
3: De szegénynek azért a hazai elbé az...
0: Az nagy érvágás lesz. Hát még talán el fog tudni indulni, csak hát nem tudom, hogy így milyen állapotban lesz. Viszont ő azért inkább most már pillén. Ugye tavaly 50 és 100 pillangon nyert világbajnokságot, így kicsit talán úgy érzem, hogy rájött, hogy az ott kevesebben vannak. Nyilván százgyorsan is nagyon jó, mert ugye 47 elejét úszik, szóval mondhatnám, hogy egyel kevesebb, de nem kívánok ilyet, úgyhogy reméljük, hogy ő is felépül, mert én vele nagyon jóba vagyok, és ott volt most is Monakóban, úgyhogy kemény lesz nagyon.
3: Százgyors az egyéni szám, Szívi már megkérdezte adáson kívül, hogy az marad egyedül az egyéni szám?
0: Igen, ez egy örök kérdés, ez majd ott kiderül, ez majd ott meglepetésnek szerintem.
3: De nevezni nevezel.
0: Bent lesz a 200 gyors is. Ugye itt Csaba vált, hogy a 100-as váltó az mindenképp menni fog, azért én reménykedem, hogy a 200-as váltó is, ugye most az elmúlt két Európa-bajnokságon érmeket szereztünk.
2: És azt mondtad, hogy az lesz a nyitónapon.
0: Így van.
2: Tehát, hogy ott megérzed majd, hogy hogyan megy a 200 gyors?
0: Hát ott azért kiderül. Ugye reméljük, hogy döntőt azért úszunk, és ott általában beszoktam magam elsőnek kérni mindig, hogy tudjak úszni egy tiszta időt, meg hát most nem leszólni akarom a többieket, de talán ugye nekem van a legjobb 200 gyorsom, ezért általában vagy ő megy elő, vagy utoljára, úgyhogy én elő szeretek menni. Úgyhogy...
2: Tehát kimondhatjuk, ott... hogyha mondjuk a 200 gyors váltónál egy jó időt úszol, akkor bevállod a 200-at is?
0: Szerintem igen. Bár nagyon kemény ez a 200 gyors, és ugye most a britek is valószínűleg erre fognak készülni. Ugye nem kell őket bemutatni, ugye például a 21-es olimpián ugye aranyezüst 200 gyorsan, és most is azért a 24-ben is ott voltak, úgyhogy... Az, hogyha mindenki tényleg arra készül, és jó formában van, akkor megkockáztatom, hogy 44 eleje az érem, szóval az azért még messze van, de mondjuk jó lenne egy egyéni csúcsot úszni, vagy egy országos csúcs közelébe úszni, ami még a Cosmo Dominiqué a mai napig, úgyhogy...
3: Az nem most volt.
0: Az
3: figyelj,
0: nem.
3: Ezt már megfejtetted, hogy miért óckodsz a 200 gyorstól?
0: Nem, ez... Na talán most beszéltünk, hogy a világblokk inkább a 200 blokk van bennem. Bár ez is nagyon furcsa, mert ugye 24-ben jól ment, utána előtte nem ment annyira jól. Mindig az olimpia évében mindig jól ment a 200 gyors, lehet, hogy még két évet várnom kell, és akkor újra megpróbálom. De nem tudom, az nagyon úgymond lutri, hogy hogy megy.
1: És ha már formaidőzítés, bocsánat, beszéltünk ugye a formaidőzítésről, az országos bajnokságról, hogy hármakat kell úszni. Csaba bát már kérdeztük erről, ugye, hogy ez átalakult nálatok az OB-n, tehát a szövetségi kapitánnyal már beszéltünk, de én úgy emlékszem, hogy úszóval talán nem, hogy tetszik ez az új rendszer, hogy az országos bajnokságon is háromszor kell úsznatok.
0: Is ebbe. Csaba, egyetértek Csabával, meg nem is. Most lehet, hogy majd egy kicsit
3: rádurinken,
0: igen, megszedálnak. De az én véleményem az, hogy kevesen vagyunk még egyelőre ez, hogy hármat húszunk. Mármint kevés olyan versenyző van, aki...
3: Hát ki versenyzésre készített téged, mondjuk egy
0: van,
3: középdöntőben.
0: Így van. Tehát, hogy például egy kevés azonos kategóriájú úszó van jelenleg. Ez nyilván akkor lenne a legjobb, ha mondjuk tudnánk 10-48-0-át körülbelül, akkor már is kialakul egy más verseny, mert akkor tényleg erősen kell úszni ahhoz, hogy bejussak döntőbe, illetve a középdöntőbe. Ezt nyilván, ha úgy állsz hozzá, mondjuk én a 100 gyorshoz úgy álltam hozzá, hogy már a középdöntőbe majdnem ugye megúsztam a szintet, és jól akartam úszni, tehát hogy én ott majdnem maxot úsztam, és arra az volt a fejemben, hogy muszáj jól úszni a középdöntőbe is, mert ugye a világversenyen is ez lesz a felállás. De azért láttuk, hogy sokan kipukkantak, amikor hármat kellett úszni. Itt a fiatalokra is gondolok, akik ugye végigúzták, meg voltak olyan velem egykorú úszók is, akik elvállalták, és akkor úgy gondolták, hogy az már nem lesz annyira jó, hogy ugye mondjuk egy 200 gyors, vagy egy 400 vegyes egy napra úszik, már nem tudom, hogy volt, de voltak nagyon sok visszalépések, úgyhogy jónak tartom, mert főleg azok, akik még nem voltak kint világversenyen, azoknak ugye teljesen új élmény volt, és megtudták, hogy milyen ez, és hogyha mondjuk kijutnak egy ifjúsági Európa-bajnokságra, egy világbajnokságra, vagy akár ugye nagyon sok lejjebb lévő korosztályos verseny is van, de ott azt hiszem még nincs középdöntő. Azok ezeket tudják gyakorolni, nekünk meg egy kicsit még sajnos nincs annyi olyan úszó, hogy küzdeni kelljen egy döntőbe jutásért, és ugye nagyon sok versenyszámban azt láttuk, hogy akkor mondjuk úsznak egy csúcs plusz 20-at, és akkor ott vannak a döntőbe. Nyilván ezt nem biztos, hogy így kellett volna megoldani, vagy nem tudom, hogy mi lenne az a megoldás, amire rá lehetne venni azokat az úszókat, hogy ott is úszni kelljen, ha maguktól nem jönnek rá, ugye, hogy ezt Csaba bá azért találta ki, hogy mindenki nyomja a középdöntőt is, és
3: hát lehet, gyakoroljuk mi. Lehet, hogy mondjuk az előfutamban az első négy jusson döntőbe, a második négyért meg menjen egy két futam, vagy nem tudom,
0: hát, vagy több
3: lehet.
0: Pontot kapnak az igen. Egyesületek, csak az meg nem tudom, hogy
3: mennyire fair vagy,
0: hát mennyire motiváció egy egyéni sportolónak, hogy most az egyesület kap 10 ponttal többet, vagy nem kap 10 ponttal többet.
2: Arra mennyi esélyt látsz? Ugye nagyon sokan várják, hogy esetleg az EB-n összeáll egy olyan váltó, amelyben például te, Milán, Kristóf, Kós Hubert is ott van.
0: Hát
2: szóval...
0: ez egy álom, inkább álom? Mondjuk úgy. Igen? Hát Kristófot nem hiszem, hogy ilyenre rá tudjuk venni, hogyha az olimpián nem állt oda, akkor azért nehéz lesz őt ilyenekre rávenni. Azt elmondom, hogy abban az évben azért tényleg megpróbáltunk minden. Én nem erőltettem nagyon, én egyszer vagy kétszer ültem le vele így beszélgetni, de akkor se úgy, hogy kifejezetten erről, gyere, akkor most erről beszélgessünk, hanem valahogy feldobtam a témát, csak hogy ne legyen annyira erőltetve. Meg nagyon sok minden fel lett neki úgymond ajánlva, amit én csak így hallottam, hogy az Európa-bajnokságon ugye vállalja már el a váltót, mert az egy úgymond ingyen arany, hogyha így lehet mondani, mert ugye az nem volt egy teljes, nem volt, nagyon sok nemzet nem volt ott, belgrádi EB-ről beszélgetünk, és neki is jó, nekünk is jó, tehát hogy igazából, és mondta, hogy nem. Mondtuk, hogy jó. Akkor gondoltam, hogy az olimpiát azért csak-csak, mert egy évente van, de az se. Szóval én innentől teljesen letettem erről az egészről.
2: Hát, ha hallgat minket, és akkor mi azt kérjük, Kristóf, egy Európa-bajnoki váltó arany hát, érdekében. Hát,
3: Szilvi olyan, mint egy naív,
0: igen, igen. Szóval én inkább meglepetés lesz, hogyha bármelyik váltóról odáll, örülni fogok neki, mert ez Kristófról van szó. Tehát, hogy...
3: Viszont egy Németh Nándor, Szabó Szebasztián, Jászó Ádám, Kós Hubert összeállítás, most csak mondtam
0: az,
3: négy nevet.
0: Az meg lesz szerintem ez a négyes.
3: Ez a négyes sem mondható azért Európában rossznak.
0: Nem, ez abszolút nem. Ugye Ubi az meg ugye most kiemelkedő mindenbe. Úgyhogy ez lesz valószínűleg a váltónk, reméljük. Bár nem tudom, hogy a fiatalok még itt hátra beleszólnak, és akkor valaki úszik.
3: Bár csak szóljon.
0: Viszont ugye most egész Kóssal áldott ízeljük, de az Olivér, ugye az öccse is nagyon jól úszott most a váltóba, és olyan splitet, olyan időt úszott a váltóba, ami még kicsit messze van az elittől, de
3: mondjuk szépen így, halad?
0: Szépen, igen. Úgyhogy neki se jött rosszul az Amerika. Úgyhogy meglátjuk. Ez maradjunk annyiba, hogy ez tényleg egy álom lenne, de semmi se lehetetlen, úgyhogy hát ha egyszer. Akkor lepődtem meg, azt még gyorsan de mondom, amikor az egyik országos bajnokságon ugye elvállalta a váltókat, akkor egy kicsit úgy láttam valami szikrát, hogy na akkor, hogyha az országos bajnokságon elvállalja, akkor csak elvállalja egy világbajnokságon is. Vagy hát azt már lett volna bennem annyi, hogy akkor ezt már kicsit megszólom, hogy egy országos bajnokságon elvállalunk egy váltót, akkor nehogy már egy Magyarország ott, amikor képviseljük, akkor ne vállaljunk el. De utána nem jött el a VB-re, úgyhogy igazából tök mindegy.
2: Nándi, tudom, hogy az úszok nem szeretik, amikor azt kérdezik tőled, hogy mit vársz magadtól egy Európa-bajnokságon, a most következő világversenyen, de akkor inkább azt mondd el, hogy mivel lennél elégedett?
0: Hát nagyjából elmondhatom, hogy mit várok magamtól, ja. Érmet. Mindenképpen. Hát most, amit beszéltünk, hogy már nagyjából azért tudok lépést tartani a többiekkel, és mindenképpen azért megyek, hogy most mondhatom, hogy nyerni megyek, mert úgy kell hozzáállni, és mindig úgy állok hozzá, hogy természetesen éremért megyünk. Kemény lesz, az biztos, mert ugye szórják a 46-os időket, de egész jól áll a felkészülésem, és talán most lekapogom, nagyon-nagyon keveset voltam beteg, és tényleg egy teljes felkészülést tudtam csinálni az OB-ra. Ugye életem legjobban OB-ja sikerült úgymond időben, mert ugye ilyen jól nem úsztam még soha. Úgyhogy nagyon jó úton haladunk, és én pozitív vagyok a szárgyorssal kapcsolatban is, hogy egy jó idő kisülhet belőle, illetve egy jó eredmény. Hát a váltókat meg nem lehet lebecsülni.
3: Ezt akartam, hogy két érem, nem?
0: Minimum jó lenne két érem. 100-as váltó, vagy 100 gyors, vagy még a 200 gyors váltó is, 3 érem egyből. Úgyhogy
1: beszélgessünk még 5 percet.
0: Így van, így kell. Hát, ha találunk még pár váltót is.
3: Ott a vegyes váltó is.
0: Igen, ja, igen. Az most meglepő, hogy talán megtaláltuk megtaláltuk a mellúszót, akit hiányolunk már egy jó pár éve. Reméljük, hogy így lesz.
2: Ehhez kívánunk neked sérülésmentes felkészülést és nagyon sok sikert. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljöttél, és akkor ami a legfontosabb a végén, a fejed ne emelt ki a vízből, mert Sós Csaba is akkor elégedett lesz veled.
3: Igen, mert Csaba ráugrik.
2: Így van. Németh Nándornak nagyon köszönjük, hogy eljött.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Különleges pillanatok,
0: közös élmények, a magyar sport legjobb.
2: Erik Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egy lámpás találat. Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
3: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánok mindenkinek, 6 óra 7-es perc és június végét tűnjük meg hozzá. Június 22-e van egy kellemes hétfő túl az apák napján, de mégis azért erről is talán fogunk beszélni, bárki tudja. Úgyhogy jó reggelt, drága hallgatók, itt vagyunk ma reggel is benne. Feri, szia Feri, jó reggelt!
2: És Harsányi Levi újjott lendületben. Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
1: Igen, bocsánat, a pici csúszásért, nem találtam sehol a belépőkártyám, és nem tudom, hogy vagytok ti ezzel, nem. Egész egy rendszerben vannak a dolgok, legalábbis úgy gondoltam. Mindig mindent úgy oda kell tenni, tehát hogyha nálunk valami nincs meg, akkor az tényleg nincs meg.
2: Az a probléma, hogy nekem a belépőkártyám az mindig az egyetlen egy gépjárműben van, amelyikkel közlekedek. Te meg mindig máson közlekedsz. Tehát hol két keréken, hol három, hol négy.
1: Hol roller, hol nem.
2: Ugye?
1: Hol
2: most na, ez a probléma.
1: Csak most olyan jó idő van, hogy motorra kell, de egyébként megtaláltam végül is az a lényeg. Szóval itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Nem mellesleg, nem tudom ki, hogy élt át, merre, hol, milyen vihar, hurikán volt tegnap este, nálatok Feri volt.
2: Én nem tudom, másik hajlaton élek. Semmi. Nálam 40 fok van, egy szellő nincsen már egy hete, és aludni alig bír az egész család. Na, hát mindegy. Szóval most
1: na, az zuglóban nagyon kemény volt, 17. kerületben, mindig áll a víz egy csomó helyen. Reméljük,
2: hogy jó nektek.
1: Én
2: meg az esőt várom, már esőtáncot, mindent csinálok.
1: Én már VB-n várnám az esőt, megmondom őszintén.
2: Nehéz lesz, mert fele stadionoknak fedett, úgyhogy váratod.
1: Na, nagyon kemény. Na, de persze nyilván labdarúgó VB-zünk is, meg hétvégre vagyunk. Tetszettetek tartani az apák napját, drága hallgatók?
2: Na,
1: csak kérdem, mert tegnap volt, jó? Tehát 06-30-55-55-605, mert egy olyan beszélgetésbe csapódtam bele, hogy egy apuka kapott egy biciklit gyermekeitől, és ez olyan, maga az egész, hogy az apák napját így ünnepelték meg, hogy valami maradandót, most nem feltétlenül a bringa, de hogy mégis úgy álltak ez egészhez, ahogy kell. Annyiszor mondjuk itt a férfiak, meg az apák napja kapcsán, hogy nagyon szeretjük és tiszteljük ugye a hölgyeket, az anyukákat, azt mindenki tudja, mikor van, anyák napja és nőnap. A férfi nap és az apák napja egy picit háttérbe szorult, ezért is gondoltam, hogy ezt most megemlítem. Ha valaki lemaradt van, nincs egy 8 napon belül, mert az nem olyan jó, de azért még talán ma még lehet egy ölelést adni.
2: De akkor neked egy nagy élmény volt ez ezek szerint. Tehát akkor
1: igen, mert lementem a gyermekeim. Igen, lementem a gyermekeimmel Balatonon megünnepeltük, úgyhogy elmentem venni nekik ajándékot.
2: Én jó nagy bajban lennék, ha biciklit kaptam volna, mert én életemben nem bicikliztem, tehát erre már vacsoltam, és sosem ültem biciklin, tehát én egy ilyen kis speciális űrlény vagyok. Viszont ülök a gépem előtt, éppen gondolkodom be adásmenet, egyebek, és egyszer csak gyanús volt, hogy mindkét gyermekem vigyázállásban megjelent mögöttem. És ilyenkor ez vagy nagyon jót jelent, vagy nagyon rosszat.
1: Valamit kérni akarnak.
2: Tekintettel arra, hogy ugye most azért mégis bizonyítványok azért nagyjából rendben volt, mert ugye
1: ja, vége a sulinak is, vége a sulinak is.
2: Igen, sulinak is vége, ugye elég lendületesek a napjaik, ugye addig alszak, ameddig lehet, nincs iskola, szóval alapjában boldogság van. Mind a kettő vigyázba állt, és egyszerre boldog apák napját, és kaptam tőlük egy csokit ajándékból, ja, és egy csodálatos jelenet volt. És én ezt úgy, hogy fogalmam nem volt róla, hogy apák napja. Fogalmam nem volt.
1: Na, ennek nagyon örülök.
2: Na. Ezek az apró gyönyörűségek az életben.
1: Igen. Na, csak egy apró érdekesség, még tegnap, ugye Valtóra jöttünk haza, késő este, mondom, nehogy lemaradjak egy jó meccsről, a belgákat nagyon szeretem, és kockáztattam, hogy nem nagyot, Feri, egy kicsit, feljövünk a meccs alatt, körülbelül másfél arra még felérünk. Ahogy felértünk a meccs vége előtt, egy-két perccel megyek be, nem azt mondom, hogy átrohantam a lakáson, de mégis odaléptem, bekapcsoltam, és én mindig 0-0.
2: Hát Levi, ha legközelebb mostanában a meccs miatt kockáztatsz, akkor inkább ne, jó? Tehát én azt javaslom, hogy talán még egy hossz belefért volna, vagy még egy kávé, vagy esetleg még egy röplabda meccs a gyerekekkel.
1: Egy újabb szégyen meccs a VB-n. Na, de volt egy pár ilyen. Nekem a spanyolok győzelme sem volt olyan. A számszerű az oké, megvan, de...
2: Egyet kérek tőled, nem tudom, hogy hallotta, de a FIFA még hivatalosan nem jelentette be, de...
1: Hogy a VB-nek?
2: Jelenleg a még nem kezdődött el? Tehát jelenleg a VB selejtezők zajlanak.
1: Figyelj.
2: Ez a VB selejtező utolsó köre, és majd a 32 között kezdődik a világbajnokság.
1: El tudom képzelni.
2: Nekem erről markáns véleményem van, ez nem világbajnokság. A 32 között ott kezdődik a VB.
1: Na mindegy, szóval erről maradtam le, aztán ugye a hajnali meccseket, az évfélkor kezdődő meccseket, csak az elejéből láttam egyet, éppen Zöldfoki Szigetek lőtt egy gólt. A kommentátor úgy ember, a Roberto Carlos góljához hasonlított, azóta pont nem néztem, átadtam be az ébresztőt, meg a kezdést megnéztem éjfélkor, és visszanéztem, hát nem, hogy Roberto Carlos klasszikus gólyához hasonlítható, hanem hogy sehogy se.
2: Hát annyi, hogy elugrott a sorfal a labda előtt.
1: Meg hogy gól, meg hogy gól, tehát ez ennyi történt. Na mindegy, itt van velünk Vukovics Laci, későn fekvő, korán kelő barátom, kollégánk. Jó reggelt, hello Laci!
3: Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! A Nemzeti Sportrádió hallgatói.
1: Mi is köszöntünk téged a Nemzeti Sportrádió nevében, és önmagunk nevében is. A hajnali meccsekről kérdeznénk téged, mert mi aludtunk, ugye, hiszen most keltünk, és voltál, hogy kedves és rendes, hogy egy percet sem aludtál, és azért végignézted az egészet. Hogy látod? Eleve kezdjük itt az Ötfoki szigetek tündöklésénél. Én 0-1-ig láttam, de láttam, az eredményt láttam, most azt mondom, döntetlen lett.
3: Igen, hát a Zöldfoki szigetek nem véletlenül csinált 0-0-as döntetlen Spanyolországgal, igaz, hogy sok mindent megúsztak ott, de ezen a mérkőzésen is nagyon bátran kezdték a mérkőzést, attól függetlenül, hogy Uruguay is és Zöldfoki szigetek is 3-3 helyen kicserélte az előző mérkőzéshez a játékosait, és a 28. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanság, a játékos meg kellett állítani 30 méterre a kaputól, de ahogy rá tudott gyorsítani, Araújo nagyot hibázott, mindegy, megállította Bentancur, de a kígyót érő 30 méterről szabadrugás. Két tagú sorfalat kért Muslera, ezt úgy képzeljük el, hogy jobb kapufával szembe 30 méterre, és a két tagú sorfal szétreppent, és ez a Kevin Pinar nevű játékos nagyon szépen előtte a labdát, de hát a sorfal, ha nem reppen szét, akkor őket találja el. Muslerát ez nagyon meglepte, és a hálóban kötött ki a labda. Hát óriási öröm volt, első gólja az újonszak a világbajnokságon, vezettek Uruguay ellen, aki azt kell mondjam, hogy nem is játszott rosszul addig a mérkőzésen. Óriási meglepetés volt. Uruguayiakat nagyon megfogta a gól, az első fél időben 10-15 percig nem is találták a játékot, és az Zöldfoki szigetek nagyon élvezte, hogy vezet a világbajnokságon. Aztán szinte a semmiből az uruguayiak tudtak jönni, és a fél idő végelőtt a 40. percben ki tudtak egyenlíteni, ami óriási erőt adott nekik, mert addig mentek, gyömöszölték őket, de annyira zártan védekezett az Zöldfoki szigetek, hogy esély nem volt rá. Canobio csapatbeállítása nagyon jó húzásnak bizonyult az uruguayi kapitány részéről. Remek mérkőzést játszott megint, sokat tett hozzá a csapat teljesítményéhez, és igazán akkor a Zöldfoki szigetek már megelégedett volna abban, hogy bemennek döntetlennel a félidőre, de ez sem jött össze, mert a 45. percben a hosszabbításban egy gyönyörű beívelt labda a 16-oson belülre, egy teljesen tudatos fejes, teljesen tudatos lefejelt labda volt középpen, amire érkezett, ezeket mondjuk, tehát, hogy Ugarte emelte be a labdát, Araújo tudatosan lefejelte, érkezett Canobio, és kapásból 7 méterről a kapuba vágta, ebben vezetett a szünetbe Uruguay, és úgy nézett ki, hogy a dolgok a helyükre kerülnek, hogy az esélyes csapat vezet, az a forgatókönyv van, ami a legjobb neki, kiért kell jönni a kis csapatnak, és itt lehet akár több gól is a második fél időben, több gól is Uruguay győzelem. Ez volt, mindenki ezt várta. Ehhez képest a másik fél időben kijöttek a csapatok, Uruguaynál volt a labda, de úgy elvoltak, tehát nem akarták.
1: Igen, megúszósra veszik a nagy csapatok. Volt. Én ezt látom, megúszósra, tehát valahogy hozzák le. Tehát ami a spanyolok is volt, már bocs, hogy másik meccset beemek, de a spanyolok is az utolsó, nem tudom, 20-30 percben, tehát most vagy fújjuk, akkor le legyen egy ilyen szabály. Ha nem akarnak játszani, akkor ne kapjanak pénzt, ne legyenek itt.
4: Nincs kezük, menjenek be.
1: Igen, 100 milliók nézik, és főleg a spanyol csapatnál is, hogy játszanak is szépen, és hátul ott passzolgatnak ilyen 10 perceket, mert vezetek 4-0-ra, amiből egy öngól, kettő meg lepattanó, szóval, hogy na mindegy, szóval ugye ezt érezhettem akkor, vagy érezhették Uruguaynál is. Jó, az a 2-1, ezzel valahogy elvannak,
3: igen,
1: nem?
3: Igen, 2-1, igen, és nem akarták lezárni a mérkőzést. Nem is azt mondom, tehát nem úgy fogalmaztam, hogy nem akarják megugni a harmadik gólt, de úgy kényelmesen elvoltak, hogy majd jön magától. És a félpályától Uruguay jött bedobással. Bedobták a labdát, és olyan szerencsétlenül, tehát hátrafele dobta a labdát, és a bal hátvédjük, mindjárt mondom neked, Oliveira, ballal hátrafele emelte Muslerának a labdát, tehát ilyen 45 méterről így ilyen látszerűszes belszével haza akart adni, és Muslera pedig kirohant 25 méterre a kaputól, Varela előbb ért oda, lecsapott a labdára, eltolta mellette, és az üresen maradt kapuba gurított, úgyhogy ott volt még két védő is, tehát teljesen fölöslegesen jött ki Muslera, mert ott volt még két uruguayi védő, és ha Muslera a kapuba van, akkor a játékos 25 méterről szorongatott helyzetből helyzet sem lett volna, így pedig az üres kapuba tudott gurítani a Zöldfoki szigeteki játékos. Hát olyan örömünnep kezdődött ott, hogy egész kispad, meg még a nézőtéről is talán beesett két ember, ott összeölelkeztek annyian, hogy fantasztikus öröm volt, kiegyenlített a zöldfoki szigetek, és Uruguay utána már hiába próbált meg bármit ilyenkor, ahogy lenni szokott, megbosszulja magát a futballbüntet, behozták Dávid Núñezt, aki rendkívül szép dolgokat csinált, nulla, épp hogy elment Valverde lába előtt a beadás, voltak helyzeteik, de nem tudták már megrúgni a győztes gólt, és óriási meglepetésre Uruguay zöldfoki szigetek 2-2.
2: Laci, abba segíts már nekem, és lehet, hogy nyilván nehéz a kérdés, tehát nem feltétlenül vagy a Uruguay összes kapusával tisztában, de miért a 40 éves Muslera Uruguay válogatottjának az első számú kapusa? Az előző meccs is elment rajta, most is. Én nagyon-nagyon csodálkozom, mert számomra a karrierje csúcsán se volt egy top szintű kapus. Most meg 40 évesen, hogy hibát hibára halmoz, és ilyen már hogy nem rutintalan dolgokat művel, ez nagyon furcsa számomra.
3: Igen, és ennek a mérkőzésnek külön érdekessége volt, hogy Vozinha, zöldfoki szigetek kapusa, aki az anyukáját is elutaztatta a mérkőzés, ő is 40 éves, tehát a két kapus 80 éves volt, még Dino Zoff kellett volna, vagy Shilton, és akkor már 160 éves játékos, de tényleg, de fantasztikus, hogy ilyen életkorban védenek. Értem a kérdést, és jogosnak is tűnik, de én úgy szoktam fogalmazni, hogy ott a válogatott szövetségi kapitány nyilván nem ellensége önmagának, valamiért mellette tette le a voksát, de hát az előző VB-n valóban egy másik kapus védett, és most került vissza a csapatba. Hát most ez lehet, hogy sokba fog kerülni Uruguaynak, mert az utolsó fordulóban akárhogy is Spanyolországot kéne legyőznie a továbbjutáshoz, ami nem tűnik egyszerűnek, még annak tükrében sem, hogy a spanyolok már továbbjutottak.
1: Úgy, ráadásul a spanyolok nem is jók, tehát meg a VB-n most annyi meglepetés van legalábbis számomra, leginkább a kis csapatok tündöklése miatt, hogy simán el tudnám képzelni, hogy egy döntetlennel lehozzák, vagy szóval nem nő látom igazából.
3: Igen, de ez a csoportmeccseknél lesz így, igen, Ferivel egyetértek maximálisan, tehát 32 és 16 között kezdődik az egyenes kiesés, ott már nem lehet mellé beszélni, itt se akarnak mellé beszélni, de itt még belefér az, hogy rotálok, gyengébb csapattal állok föl, vagy esetleg tudat alatt bennem van, hogy úgyis tovább jutottam, és kikapok egy gyengébb csapattól.
1: Azon agyadtam, ugye a tunéziai kapitányt ugye hazaküldték, ugye, miután 5-1-re kikaptak. Ilyet VB-n én nem nagyon láttam, hogy lehetne egy olyan szabályt is alkalmazni, hogy a csapatot küldenek haza. Tehát nem a kapitányt, hanem hazaküldik a csapatot, ha úgy játszanak, ahogy, de...
3: A Tirát ki sem akarták engedni, de aztán megjöttek.
1: És aztán látod, hogy mit csinált Irány. Na, szóval minden esetre, és az Új-Zéland Egyiptom volt ugye még egy hajnali meccs, ahol hát Egyiptomnak kellett a levegő nagyon, hát mint ez a három pont, mert ugye egy ponttal volt a csoportja végén, és aztán Új-Zéland nem is tűnt nehéz falatnak.
3: Igen, Egyiptom a mérkőzés előtt nem a látott, elmúlt mérkőzésen látottak alapján, hanem a ranglistán elfoglalt helyezés, hát azért Új-Zéland a 83. Egyiptom meg a 28. a világranglistán, és azért olyan játékosaik vannak, hogy Marbus, Salah, tehát Egyiptomnak világklasszisai vannak. Direkt csak kíváncsiságból megnéztem, hogy Marbus kb. 10 millió euróval ért többet, mint az egész új-zélandi keret. Tehát ilyen felvezetése volt a mérkőzésnek. És ahhoz képest teljesen egyenrangú felek kezdték a mérkőzést, nagyon bátran játszott Új-Zéland, és a 15. percben ennek meg is lett az eredménye, egy pontrugás, ami a fociba állandó lehetőséget biztosít ugye a gólszerzésre, most már följöttek a nagy bedobások is ez mellé, de Payne baloldali szögletből középreivel, Sörman pedig 6 méterről úgy fejelt a kapu jobb oldalába, hogy nem volt rajta védő, óriási helyezkedési hibát követtek el az egyiptomiak, nagyon megfogta a gól Egyiptomot, és benne volt a mérkőzésben, hogy Új-Zéland szépen játszott, nagyon szépen tartották a labdát. Az egyiptomiakon pedig az érződött, hogy nem találják az ellenszert erre, hogy most mihez kellene kezdeni, és nekik az első fél időben próbálkoztak, voltak ilyen kósza dolgaik, de nem tudtak fogást találni Új-Zélandon. Nagyon jól jött nekik a szünet. Viszont a második fél időben egy teljesen más Egyiptomot láttam, egy olyan csapat jött ki, akinek élmény volt nézni a játékát. Egy 15 perc alatt olyan dolgokat csináltak, amit addig egy pillanatra sem. Jöttek sorba a lehetőségek, állandóan 2-1-ekben mögé kerültek, helyzetekbe kerültek, és ez meg is hozta az eredményét. Most mindjárt mondom nektek, az 58. percben Hani adott be jobbról, Zico, nem ő, hanem csak a névrokon, a 8 méterről a létsz alá fejelt.
1: De ez a név ebben kötelező.
3: Igen, fantasztikus dolog volt ez akkor az egyiptomiaknak, mert annyira nem voltak meccsbe az első fél időbe a kapott gól után, hogy ez nagyon jól jött nekik, és itt annyira jól játszottak, hogy abszolút megérdemelték. és utána a 67. percben pedig Zico, aki csereként jött be egyébként, gyönyörűen kényszerítő szexálával, gyönyörűen adta vissza Szalának, aki tükörszélsőként a jobb szélről hozta befelé a labdát, majd ahogy szoktuk, rengetegszer láttuk a Liverpoolban a jobb összekötő helyéről ballal a jobb alsó sarokba erősen benyeste, a kapus hozzáért, de hárítani nem tudott, ebből átvette a vezetést Egyiptom. Nagyon kezdett fáradni Új-Zéland, hát azért ők nem tudtak minőségbe olyan cseréket behozni, meg hát a kezdőcsapatuk, az előbb említettem, hogy azért nem világklasszisokból áll, attól függetlenül, hogy mondjuk ott van elő Wood, aki egy hatalmas megtermett Nottingham Forest Center, őt mindig meg lehet játszani, megtartja a labdát, rá föl tudtak menni a többiek, de nagyon kezdett fáradni az új-zélandi csapat. Egyiptom erre nagyon jól ráérzett, és Egyiptom nem akart visszaállni, hanem ment előre folyamatosan, és a 82. percben Salah ívelt a rövidre egy baloldali szögletből, és Trezegé 6 méterről a jobb alsó sarokba fejelt. És ebben 3-1-re, itt ismert nevek vannak, Trezegé, Zico, de ezek most egyiptomi játékosok, igen. Yeah. Gyönyörű gólt fejelt a rövid sarokról, mint régen Szokolai Laci, akkor hozzunk bele egy fradista legendát is régről. Tehát ment a rövidre, és gyönyörűen mindenkit megelőzve a rövid sarokba fejelt a labdát, 3-1. Ebben a 82. percben tulajdonképpen eldőlt a mérkőzés, becsületből jött előre Új-Zéland, és akkor megint beletett nagyon jó dolgokat, akkor már lement róluk a teher, és jöttek a lehetőségek szögletek után, ott nagyokat kellett védeni az egyiptomi kapusnak, de végül is volt egy fejsérülés, ami miatt cserélni is kellett az egyiptomi játékost, nagyon sokáig 99 percben le kellett cserélni a játékost, és végül is 101 percig tartott a mérkőzés, amit Egyiptom végül az egész mérkőzés látottak alapján teljesen megérdemelten 3-1-re legyőzte Új-Zélandot.
1: Hát a gólok voltak, igen. Ennek örülök, mert...
4: Nem, én azon nevetek, hogy ilyenkor a szülőknek annyira tetszett Zico meg Trezegé játéka, hogy így neveszel a gyermeküket.
3: Tényleg így volt, igen.
1: Valószínű.
4: Mert volt egy Müller nevű brazil védő is, még a 90-es években, őt Gerd Müller szeretete által ajándékoztak meg a szülei Müllernek, mert viszonylag a Müller név az ritka Brazíliában. Na mindegy, hát...
1: És még a tegnapi kettő meccsről, még ha már itt vagy, Vukó, hogy egyrészt a Spanyol-Szaúd-Arábia 4-0, azt én ugye nagy Barca rajongóként örülök, hogy 8 játékos van a spanyol válogatottban. Ezek a gólok, meg ez a játék szerintem nem tükrözi azt a 4-0-ás végeredményt. Tehát ezért én ennél lehet, hogy kritikus vagyok, de ennél sokkal gyengébbnek látom a spanyolokat. Jó, nyertek 4-0-ra, de azért egy komolyabb csapat ellen már szerintem ők bajban lesznek. Én legalábbis így látom.
3: Ez ki fog derülni, de azt gondolom én is, hogy nem ők lesznek idén a világbajnokok, de azért 25 perc alatt 3-at rúgni Szaúd-Arábiának azért az megsüvegelendő dolog, és Ayer Zabalt külön ki kell emelni, aki a két gólja mellett gólpassz is adott, az első a legfontosabb ilyen védekező csapatok ellen, és ott gyönyörű gólpasszt adott Ayer Zabal, a bal szélen lement, és 2 méterre az alapvonaltól úgy lőtte izomból keresztbe a labdát, hogy a kapus nem tudott kivetődni, a védők nem értek hozzá, Jamal gyönyörűen érkezett. Ez volt a döntő, hogy meg tudta szerezni a vezetés Spanyolország. Gólra,
1: és
3: gól.
1: Korán, igen. De amikor Fábián Ruizhoz kerül a labda, meg Rodrihoz, főleg Rodri esetében, akkor nem fut át az agyadon neked? Kiváló labdarúgó volt, egy aranylabdát, és újra oda kéne adni valakinek. Tehát azért... Tehát
4: hozza vissza, és
1: adja a bocsánat, én rangonalúnak érzem a játékukat a spanyoloknak. Már bocsánat, mondom, én elég kritikus vagyok, de hogy ez esetben én...
4: Hát Levi, majd akkor erről azért beszélgessünk később. A következőkben, jó?
3: Levi, ez akkor fog kiderülni, amikor összekerülnek majd a nagy csapatok tényleg a 16 között, vagy a 8 között, ott már nem tudsz mellé beszélni, ott kijön egymás ellen, ott már tényleg nyílt őszinte játékok lesznek, ott nem az lesz, hogy egy beállt védelmet kell csak feltörnöd, hanem olyan csapat lesz, aki ellen neked is védekezned kell. Jó. És ott megmutatni az egyéniségek. Hát azért egyéniségekből jól áll Spanyolország.
1: Hát Kubász is nagyon erős lesz hátul. Úgy érzem.
4: Laci, elnézést kérek, egy német válogatott szurkolóval beszélsz, tehát ne haragudj. A Levi véleménye nem hivatalosan a Nemzeti Sportrádió véleménye.
1: Az az övé.
4: Én is beleállok a spanyolokba, de az én szeretem őket.
1: Jó, oké, és a belgák Irán elleni 0-0-ájú, úgyhogy majdnem kikaptak, mert lesgót nem adtak meg Iránnak, de hogy aztán 10 emberre fejezték be, kinkeservesen, és hát esély nem volt, hogy nyerjenek, legalábbis szerintem. Azért ez nekem egy nagy kudarc.
3: Hát igen, minden csapatnak 2 pontja van ebben a csoportban, és utolsó forduló Új-Zéland-Belgium, a belgáknak nyerni kell a továbbjutáshoz, és Egyiptom-Irán a másik meccs. A belgáknak valamit ki kell találni, mert eddig nagyon rangon alul játszanak, de itt a németeket, ha már szóba hoztátok, én úgy szoktam velük példálozni, hogy a csoportmeccseken nyögvenyelősen mennek, ugye elefántcsontpart ellen is nehezen, de megfordították, tehát volt sok torna, ahol x-eltek, épp hogy tovább jutottak, de a végén a legtöbbször őket az idő mindig igazolja, hogy amikor jönnek a tétmeccsek, az egyenes kiesések, akkor mindig oda teszik magukat, és azt is megfogalmaztam a VB előtt, és így gondolom most is, hogy az esélyesek fognak oda jutni a nyolc közé, egy-egy meglepetés csapat lesz, de úgyis a nagyokat fogjuk látni, és ez a jó, mert a foci erről szól, hogy a legjobb futballistákat lássuk.
1: Nagyon-nagyon bízom, legalább a mai argentin meg a mai francia csapatban, hogy végre nagyon jó meccseket láthatunk, ilyen 4-1-eket, 5-1-eket.
3: Most még nem fogsz jókat látni, de nem lesznek rosszak, de ahogy megyünk bele, akkor egyre jobbak lesznek.
1: Jaj, na jó van. Bukó, köszönjük szépen, hogy ilyenkor, ilyen sokáig fent voltál, végignézted, és ilyen korán már beszámoltál nekünk, és a rádió hallgatóinak a késő esti hajnali meccsekről. Köszönjük szépen a beszélgetést, szevasz Laci, szia, köszönjük. Bukó is Lászlóval beszélgettünk, 3 perc múlva lesz. Fél hét, nagyon sok érdekességet hoztunk. Egyrészt nyilván VB. Alapvetően.
2: És azért... a spanyolok szidásával kapcsolatban még számolunk majd. Bocsánat, azért. Nem én elmondom majd azért
1: nem
2: a spanyolat. Nem
1: szidás, hanem ez nekem fáj. Tehát az én gyerekem ilyen jegyeket hozna, meg ilyen formát mutatna, akkor megmondanám, hogy kisfiam vagy kistányom, hát ez na...
2: Kapott gól nélkül csoport elsők. Az osztály elsőt szidott, hogy miért nem csillagos ötös lett, miért csak sima ötös.
1: Az papíron úgy néz ki, hogy igen, kapott gól nélkül. Na mindegy, te is láttad, amit én. Na, beszéljünk majd erről, meg az ő, ha a véleményeket elmondjuk, és aztán pedig várjuk a hallgatók véleményét is, ők hogy látták az utóbbi napok mérkőzéseit. Volt itt bőven 06-30-55-55-605, hamarosan folytatjuk.
0: Ez a Sport Reggel a Nemzeti Sport Rádióban.
5: Most csak bandukolok egy városban, valahol Balaton szárszóban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok. Új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sport Rádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
1: A vagyon visszaszerzési hivatalról is szó lesz a mai kormányülésen. Újabb megyékben lépett életbe mától tűzgyújtási tilalom, délelőtt napos, délután zivataros idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
1: Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. A visegrádi négyek együttműködése újra él, ismét lesz V4 csúcs, erősítette meg Magyar Péter. A miniszterelnök holnap Gödöllőn fogadja cseh, lengyel és szlovák kollégáját. A négy ország célja, hogy közösen dolgozzanak egy erős Közép-Európáért, fogalmazott a kormányfő. Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodás dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust. Az üldözöttek befogadására szólított fel 14. Leó pápa a menekültek világnapján. A katolikus egyház fő a Szent Péter téren mondott beszédében emlékeztetett arra, hogy 75 évvel ezelőtt írták alá a genfi menekültügyi egyezményt, amely a hazájuk, otthonuk, családjuk elhagyására kényszerült üldözöttek védelméről szól. Az ENSZ menekültügyi főbiztosságának tavalyi becslése szerint csaknem 120 millióan, vagyis minden 70. ember él menekültként. Mától Budapesten és újabb 5 vármegyében lépett életbe tűzgyújtási tilalom az asszály és a forróság miatt. A főváros mellett Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében vezetik be a korlátozást. Saját kertjében ugyanakkor továbbra is bárki bográcsozhat, grillezhet.
0: Közlekedés.
1: Összeütközött két autó az 51-es főúton Áporka térségében, a 34-es kilométernél félpályás lezárás mellett helyszínel a rendőrség. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Magabiztos spanyol és egyiptomi győzelem, döntetlen az Uruguay zöldfoki köztársaság, valamint a Belgium-Irán mérkőzésen a labdarúgó világbajnokságon. Európa bajnoki ezüstérmes lett a magyar női párbajtőrcsapat. Sorozatban a hetedszer jutott ki az Európa bajnokságra a magyar női röplabda válogatott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. Spanyolország Mikel Oyarzabal két góljának is köszönhetően 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. Ugyanebben a négyesben Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a VB újonc zöldfoki köztársasággal Miami-ban. A G csoportban nem született gól, ha

0: Belgium iránt találkozón Los Angelesben, a belgák az utolsó fél órában Nathan Ngoy kiállítása miatt emberhátrányban voltak. Szintén ebben a csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. Először hallgassák a spanyoloktól a két gólos támadót, a Real Sociedadot erősítő Mikel Oyarzabalt.
1: Nagyon boldog vagyok, hogy hozzájárulhattam ehhez a sikerhez. Főleg mivel az első mérkőzésen nem volt sok labda érintésem, és nem nyújtottam olyan teljesítményt, amellyel támogathattam volna a válogatottat. Ezért is örülök annyira a győzelemnek. Igazi csapatmunka volt. Érzem a támogatást a társak, az edzőnk, a stábtagok és a szurkolók részéről is.
0: Mikel Oyarzabal után következzen a spanyol labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Luis de la Fuente véleménye a Szaúd-Arábia elleni 4-0-ás sikert követően.
2: Minden mérkőzés más. Ezen a meccsen a jobbik arcunkat mutattuk. Az első félidőben sokkal jobban játszottunk, mint legutóbb. A kapu előtt határozottabbak voltunk, ami meglátszott a helyzeteink minőségén is. A szünetben azt kértem a játékosoktól, hogy ne vegyenek vissza. Próbáljanak még jobban összeszokni, mert a legfontosabb mérkőzések még csak ezután következnek. Elégedett vagyok, de már az uruguayi válogatott jár a fejemben.
0: A labdarúgó világbajnokság Irán-Belgium összecsapását a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc vette górcső alá.
3: Mindkét csapat egy döntetlen után készült a találkozóra, ahol a belgák magukhoz ragadták a kezdeményezést, a teljes első fél időt végigtámadták, annak ellenére, hogy egy lesgolt mégis Irán tudott szerezni, de alapjában csalódást okozott az első fél idő játéka a belgáknak. Nagyon egysikú volt a támadó játékuk, nem volt váratlan húzás, nem volt különösebben veszély a kapura. A második fél idő már jóval színvonalasabb és fordulatosabb játékrész volt az elsőhöz képest. Érdekesség az, hogy a fordulópontot Ngoy kiállítása jelentette, hiszen a belga belső védő egy röviden hazapasszott labda után szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő iráni Taremivel, és ez egy nagyon-nagyon nagy fordulópontja volt a találkozónak, hiszen a kiállítás sorsára jutott. Érdekes, hogy taktikai szempontból közvetve egy picit segített ezáltal a csapatának, hiszen ettől a kiállítástól kezdve a következő 30 percben Irán magához ragadta a kezdeményezést, és egyre többet vállalkozott, egyre nagyobb kockázatot vállalt. Ezáltal a belga labdaszerzések után az európai csapatnak jóval nagyobb területei nyílottak a támadások vezetésére, és ezekből jó pár helyzetet ki is tudtak alakítani. Egyértelműen a mérkőzés hőse az iráni kapus volt, Bejram Vand, elképesztő védésekkel tartotta mérkőzésben a csapatát, és hozta egy nullára találkozót. A belga válogatott sajnálhatja az első félidő játékát, amelyben nagyon-nagyon passzívan és nagyon egysikúan, nagyon kiszámíthatóan futballozott. Az iráni válogatott viszont emberelőnyben nem tudta magához fordítani a találkozót, mert ha jóban belegondolunk, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna az ázsiaiaknak, hiszen a következő mérkőzésük Egyiptommal lesz, ami azért nem ígérkezik egy könnyű találkozónak. Ebben a 30 percben Irán felvállalta a támadójátékot, de mégis érdekes módon, és ez valamelyest azért a futball belső mechanikájához hozzátartozik, hogy ilyenkor a belga válogatott, amikor emberhátrányba került, sokkal többet futottak játékosai, jobban kihasználták az irániak által hagyott területeket, és ebben a periódusban akár meg is nyerhették volna a találkozót. Ez egy tipikus olyan mérkőzés, hogy alapjában egyik fél sem lehet elégedett az egy ponttal, viszont ha belegondolunk, akkor Új-Zélanddal fog játszani Belgium, ami belga győzelem esetén a belgák 5 ponttal tovább mehetnek, Irán pedig a cseppet sem könnyű mérkőzés elé ígérkezik, ami Egyiptomban lesz. Érdekes még ez a csoport, szerintem egyik csapat sem érdemel győzelmet, és egyik csapat sem lehet elégedett az egy ponttal.
0: Bene Ferencet hallották. Ma 19 órától Argentina Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik. Holnap hajnali 2 órától Norvégia Szenegál, 5 órától Jordánia Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti.
4: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
0: Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat Antoniban a Vívó Európa bajnokságon. A Borsodi Emma, Bükki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka, Virág négyes. A döntőben nagy csatában 42-36-ra kikapott a házigazda Franciaországtól. Szintén a kontinens viadalon a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor, Tóth Gergely összeállítású törcsapatunk az 5. helyen végzett. Együttesünk a helyosztó találkozókon előbb a spanyoloknál, majd a lengyeleknél bizonyultak jobbnak. Utolsó mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. Nemzeti együttesünk Pristinában Koszovót múlta fölül 3-0-ra. Az már a találkozó előtt eldőlt, hogy csapatunk bejut a sorozat elődöntőjébe, egyben biztosította helyét a 2028-as Európa bajnokságon. Válogatottunk egymás után 7. alkalommal szerepelhet EB-n. A mieink végül a 3. helyen zárták az Európa Liga alapszakaszát, így a 4 között a svédekkel találkozunk előbb a hétvégén, hazai pályán majd július 1-én idegenben. Fábián Bettina ezüstérmet nyert a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának utolsó állomásán a portugáliai Setúbalban. Háromszoros Európa-bajnokunk szombaton 10 kilométeren szintén a 2. helyen ért célba. Ugyanebben a versenyszámban a férfiaknál 4. lett Betlehem Dávid, aki szombaton megnyerte a 10 kilométert és ezzel összetettben is az élen zárt. Pignicki Fanni 4.-ként végzett labdával a pekingi ritmikus gimnasztika World Challenge Cup szerenkénti döntőjében, egyéni összetetben pedig a 12. helyen zárt rangos nemzetközi mezőnyben. A másik magyar egyéni induló Lovász Luca Flóra összetetben a 19. helyet szerezte meg. Felnőtt együttes kéziszer csapatunk összetetben 4. lett. A férfiaknál Trungel Nagy Zalán, a nőknél Nádas Nóra Romina nyerte a triatlonosok Ajkán rendezett sprinttávú elit országos bajnokságát, amely 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 kilométer futásból állt. Takács Boglárka 11,31 másodperces idővel az 5. helyen végzett 100 méteren a hagyományos hengelói aranykategóriás atlétikai versenyen. Ugyanezen a viadalon a paralimpiai ezüstérmes Luterán Petra 552 cm-rel 3. lett távolugrásban. Kedves hallgatóink, sportkrónikánk végén köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
4: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, és benne a Sportreggel a stúdióban, Harsány Levente és Bene Ferenc. Ezüstérmes lett a női párbajtőr csapat a Vívó Európa bajnokságon. Keszi Dóra kolléganőnk a csapat edzőjével, Csóbó Dominikkal beszélgetett.
2: Nem kell keseregni amiatt az ezüst miatt, jó, nyilván ilyenkor látom azért a lányok arcán a csalódottságot, az egy elveszített döntő ilyenkor nyilván, de szerintem ez az ezüst majd meg fog szépülni.
3: Én is azt gondolom, ezt is szeretném majd velük, vagy ezt is szeretném majd bennük erősíteni, hiszen ennek mindenképpen örülni kell. Itt ugye volt már kétszer elveszített Európa-bajnoki döntő, hogyha nem is ugyanebben a konstellációban, úgyhogy meg tudom érteni, hogy például Eszter már nagyon szeretett volna most egyszer nyerni egyet. Én azt gondolom, hogy ami késik, az nem múlik, össze fog ez jönni. Nagyon büszke vagyok a csapatra, szerintem rengeteget fejlődtünk az elmúlt időszakban, ami egy igazán komoly csapatmunka az edzői kollégáimmal és a stábbal közös siker, úgyhogy ennek nagyon örülök, és ebből kell most táplálkoznunk, ezt kell tovább vinnünk a világbajnokságra.
2: Pont ezt mondtuk a kollégákkal, hogy nekünk a női párbajtőr válogatott volt így a titkos favorit, de hát össze is jött az érem. Nem tudom, hogy láttad így a lányoknak a menetelését a mai nap folyamán, mert azért nem volt piskóta, tehát például, hogy oroszokat, olaszokat legyőzni, azt gondolom, hogy azért nem kis teljesítmény.
3: Abszolút. Egy nagyon picit talán döcögősebben indultunk, még a legelső asszóban a spanyolok ellen, de szépen belemelegettünk, és a végére azért sima lett. Az oroszok és az olaszok ellen pedig egyaránt elmondható, hogy csapatként sikerült mind a két csapatot megverni. Mind a kettő komoly skalp, főleg az, hogy az olaszokat most már másodjára idén. Ezek azért nagyon képzett, nagyon jó versenyzőkből álló csapatok. És azt láttam a lányokon, hogy egyre jobban a nap folyamán, ahogy haladtunk előre, egyre jobban kezdték elhinni, és ez meglátszott abszolút a vívásukon, magabiztosabbak lettek, bátrabbak lettek, és alapvetően nagyon fegyelmezett és okos vívást tudtunk mutatni az egész nap során, aminek pedig aztán kifejezetten örülök, úgyhogy sajnálom nagyon a döntőt, persze mindenki sajnálja, főleg itt azért a döntőben Eszternek a teljesítményét mindenképpen ki kell emelni, mert az szinte emberfeletti volt megint, ő ugye már azért sokszor csinált ilyet, tudjuk, hogy képes erre. Én azt gondolom, hogy ebben a döntőben most a franciák egy picikét jobbak voltak, ezt el kell fogadni, és otthon meg kell nézni, ki kell egy kicsit elemezni, hogy tanuljunk belőle. Idén többször nyertünk mi, mint ők, most ez nekik sikerül, de legközelebb visszavágunk.
2: Mi volt ez a picike, mit gondolsz? Mert tényleg fejfej mellett haladt a két csapat, talán picit tényleg, én sokszor a lányokon azt érzem meg mindig, hogy nem hiszik el, hogy megtehetik, vagy megnyerhetik, és ott lehetnek. Nem tudom, ez mentális dolog, vagy azért mit láttál még, mi volt hiányosság?
3: Sok apró technikai hibánk volt, főleg az elején, a meccs második felében talán jobb volt. Azért ez egy nagyon más közeg. Franciaországban a francia válogatott ellen vívni nem egy könnyű történet, tehát itt azért a hazai publikum megint gyönyörű hangulatot csinált, csak hát ugye most nyilván ez az ellenfelünket segítette. Ezt szokni kell, ehhez idő kell. Én azt gondolom, hogy most már egyre többször állunk főpáston, egyre többször vívunk éremért, és egyébként ebben is fejlődünk folyamatosan. Talán ez is egy kicsit hozzájárulhatott, talán az a nagyon hosszú szünet ugye a döntő előtt, amit ugye szintén még szokni kell, hogy ilyenkor ezt hogyan osszuk be pontosan. Azért más az, amikor az ember úgy végigvív egy világkupát, meg más ez, amikor van közötte egy ilyen 2-3 órás szünet. Sok minden lehet, nyilván erről fogunk majd beszélgetni egy csomót, meg együtt elemezni. Egyelőre most így ilyen röviddel az asszó után ennyit tudnék mondani.
2: Na, ti mivel töltöttétek tényleg azt a több órás szünetet? Tegnap a férfi karcsapatot is kérdeztem, és azért ők is azt mondták, hogy nehéz ilyenkor újra melegíteni, belemelegedni, visszamelegedni, akár a napba, a mérkőzésbe mentálisan rákészülni. Ti mivel töltöttétek azt a pár órás szünetet?
3: Egy nagyon kicsit visszamentünk a szállásunkra, ugyanis itt a versenyhelyszínen, hogy is mondjam, nem ideálisak a körülmények arra, hogy pihenhessünk egy döntőre. Ugye a csapat egyöntetűen ezt a kívánságát fejezte ki. Szerintem is jó ötlet volt, visszamentünk, mindenki tudott egy kicsit megnyugodni, egy picit leülni. És akkor körülbelül másfél órával kezdés előtt, egy kicsit több, mint másfél órával már visszajöttünk, és próbáltunk közösen bemelegíteni, minél jobban belerázódni. újra fejben. A meccsben ez volt a legfontosabb üzenet, hogy fejbe próbáljunk meg oda visszajönni, ahol az utolsót abba hagytuk. Ezt nyilván mondani sokkal könnyebb, mint megtenni. De azt látom, hogy nagyon próbálkoztak egyébként a lányok. Nem volt azzal gond, hogy nem melegítettek volna be rendesen. Mindenki próbálkozott. De hát aztán odaállni egy Európa-bajnoki döntőre egy ilyen körülmények között, az még nem annyira, nem tudom, mindennapos dolog, mint mondjuk egy jóval tapasztaltabb, idősebb versenyzőből álló csapatnak. Dolgozunk rajta, az idő meg fogja ezt is oldani.
2: Túl ezen az Európa-bajnokságon, hogy látod, mennyire lesz ez a régió erős a világbajnokságon? Most egyébként néztük, a franciák talán a férfi kart kivételével minden fegyveremben döntősök voltak, ott a férfi kardban is mondjuk bronzérmesek lettek, de hogy azért ők nagyon erősek, azt tudjuk, hát remélem, hogy ők hazai pályán voltak, de hát azért legalább az oroszok is rendkívül erősek, olaszok is.
3: Hát Európa azért, akárhogy is jönnek fel a többi kontinensen a nemzetek, és ezáltal erősödnek a kontinensek is, ezért még mégiscsak az európai régió szerintem pillanatnyilag a legerősebb párbajtőrben. Azért nem véletlen, hogy egy Európa bajnokságot megnyerni, vagy érmet szerezni, az egy olyan nívó, ami mindenféleképpen figyelmet érdemel. Nyilván az ázsiaiak szerintem legalábbis ezután a következő erős nemzet, akik meg folyamatosan fejlődnek tényleg, mindenki gyakorlatilag. Úgyhogy egyre-egyre szélesebb a vívó társadalom ugye nemzetközi szinten, és az, hogy ebben mi folyamatosan helyt tudunk állni, és az, hogy a magyar vívásnak ilyen hagyományai vannak, és ezt folyamatosan tartani tudjuk, nyilván rengeteg munkával, és ahogy az előbb is már említettem, egy óriási, nagyon profi stábbal, akivel dolgozni tudunk, ez minden állon vagy mindenféleképpen a sikernek a záloga, azt gondolom. Csinálni kell tovább, oda fogunk tudni érni a világbajnokságon is.
2: Most még a következő hét, azt gondolom, hogy az elemzéseké lesz, de aztán mi vár még a lányokra a következő hetekben a világbajnokságig?
3: Hát most lesz egy hétpigi. Addig a lányokat hagyom egy kicsit, hogy kipihenjék magukat, szerintem mindenkire ráfér. Én már azért neki fogok állni nyilván az ilyenkor teendő dolgoknak, elemzéseknek, stb. És azt követő héten pedig már megyünk Balatonboglára, a Kézilabda Akadémiára, ahol edzőtáborozni szoktunk. Mostanában ott nagyon profi körülmények között tudunk dolgozni, és itt szeretünk odajárni. Kétszer-öt napot, hétfőtől péntekig, hétvége szünet, aztán megint hétfőtől péntekig. Ez lesz a VB felkészülésnek a gerince, és utána pedig még a Gerevicsben fogunk egy kicsit készülgetni egy pár napot, és aztán már indulunk is.
2: Csapat összeállítás várhatóan marad, ugyanez felelős?
3: Egyelőre úgy néz ki, hogy igen.
1: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Keszi Dóra kolléganőnk, a női párbajtő csapat edzőjével, Csobó Dominikkal beszélgetett.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sport reggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók, 3 percen múlott 7 óra, június 22-e van, egy kellemes hétfő, vége az iskolának, gyerekek otthon, szülők agyanak, hogy hova menjenek, a gyerekeket hova vigyék, akár táborba, vagy pedig csak nézzék, mert még van egy legalább 3 hét, ha nem több, ugye a VB-ből. Szia Feri, itt van benne Feri ma reggel.
2: És Harsanyi Levi, jó reggel, sziasztok.
1: Így, ez sziasztok, én is a kis csapatoknak szurkolok, mert a szurkolók olyan boldogok, és az nekem is boldogságot okoz, írja nekünk Sanyi Debrecenből. Gyerekek, én is így gondolom. Hát az, hogy ugye tegnap a belgák ellen Iránnak szurkolt a közönség, a kint lévők, szóval nem lepődöm meg. Egyszerűen a nagy csapatok, bármennyire is mondjátok, egyszerűen a spanyolok sem hozzák azt, amit kellene. Egyedül a hollandok, meg a németek, meg a svédek, meg a kicsit a franciák.
2: Meg a spanyolok.
1: meg a brazilok. Na nézzük meg, hogy milyen meccsek voltak, és hát erről meg nem csak persze a meccsekről, hanem mondta ki alakult helyzetről, a játékosokról, az egész hangulatról. Mi a véleményünk? Nézzük, tán kiemelt, és szerintem az egyik legnagyobb, hogy mondjam, csalódás Törökország jelenléte a VB-n. Eleve ugyebár az az arca, hogy kimentek, és azt meg is írtuk, mindenki tudja, hogy például Arda Güler ugye neki ment még ugye pár hónap ezelőtt, meg Szobosztai Dominiknak, meg azért valójában szintén a játékos állomány, mert ez a török csapat nem, hogy jobbat, de sokkal jobbat is tudott volna, még ha 4-8 közé mennek, még az is simán benne lett volna ezzel a felhozatallal. És aztán lett egy 2 darab meccs, 0-5 gól és 0 pont, ráadásul Paraguay ellenek ugyebár hát úgy jutott ki abból a csoportból, hogy nem feltétlenül a legjobbak közt, ugyebár a dél-amerikai is a selejtező csoportból, de hogy ráadásul azt hiszem 20. perctől kezdve már 10 ember játszott a Paraguay, és így sem tudott nyerni Törökország. Hát nekem nagyon nagy csalódás, meg az is, hogy a Vinicius szabály miatt valakit le kell küldeni a pályáról 2026-ban. Nekem ez is, azért Vinicius, ha ne építsünk meg egy olyan szabályt, hogy valaki a száj elé teszi a kezét, és ezt nem teheti. Én eljátszolnám, én nem tudom, mit csinálnék. Én direkt, hogy oda tenném a kezem, mintha tűz mondanék valamit, és amikor oda megy a bíró, akkor tűzszentek.
2: És akkor kiállítanak, megvarrozzák és visszavonják.
1: Hofi Gézát kell idézzem, nem kell ez a figyelmeztető lövés. Először lőjük hátba a tettest, aki elfut a rablót, majd egyet a levegőbe, és majd az ügyészség döntse, melyik volt előbb. De itt is, hát nehogy már ne tessem a szám elé a kezem, mert Vinicius azt mondta. És már az is nagyon extra volt azért kiállítani valakit, mert ő azt mondta, amikor nincs bizonyíték. Na mindegy, szóval visszatérve a török meccshez, Törökország úgy hullott ki, mintha ki sem ment volna a VB-re.
2: Hát a török válogatott több szempontból is hatalmas csalódás. Ahogy említetted, hogy komoly bajnokságokban komoly labdarúgók, nemzetközi klasszisok játszanak, és
1: hát ott simán a jutott ki. A Juventusból például.
2: Ez így van, bocsánat.
1: Egészségedre.
2: Ez pontosan így van, és én ilyenkor oda tehetem a kezem.
1: Hát
2: nem jár érte piros lap.
1: Mindjárt megvarrozzuk azért ezt.
2: Nehogy levarrozzák. Jó, tehát tényleg egyébként Yildiz is hatalmas csalódás, de hát nagyjából hozta azt a szintet, amit egész évben a Juventusban láttunk tőle. Viszont hát Arda Güler elképesztő. Tehát az, hogy én azt látom ebbe a török válogatottba, hogy egyénileg jó játékosok, de nem alkotnak csapatot. Tehát biztos vagyok benne, hogy van a háttérben, vagy az öltözőben, vagy a felkészülési programjukban, vagy a csapategység hiánya által egy olyan kívülről nem látható probléma, ami gátat szab a jó teljesítményüknek. Tehát ez a csapat egész egyszerűen nincs rendben, ez nem csapat. Tehát ez egy tényleg egy csürhe, ahogy viselkedtek a pályán, és ahogy említetted, ez az ominózus kiállítás, hát nagyon érdekes, hogy mondjuk Trossardot tegnap hátulról agyon rúgják úgy, hogy a stoplik nyoma és egy csík látszódik a vállán. Vagyis a Várdián, bocsánat, igen. Azt se lehet, hogy semmi a vállán látszana.
1: Hogy kerül a stoplis a vállra?
2: Még csodálkoztam, hogy nem láttad ezt a jelenetet. Tehát a Várdia egyértelműen megszenvedi a becsúszást, sárgalap se, aztán amikor jön Almiron és a kezelé teszi száját, akkor az egyből piros lap.
1: Nincs ez rendben, hidd ezt, hanem megőrült egy kicsit a világ. Én ezt már régóta mondom. És a nagy csapatok, hogy mondjam, tulajdonképpen csak formális jelenlétét én abban látom, hogy és aztán sokszor előjön ez ugyanállam, hogy annyira túlfizetett mindenki, hogy a VB, ami valójában szintén egy nemzeti, egy lelki, egy olyan bakancsista, nál mindig is a BL meg minden előtt, hogy a világbajnokságot nyer. Nigeria csapatoddal, de mivel ezért olyan nagyon-nagyon nagy extra juttatás nincs, nyilván kapnak pénzt, de nem lehet egy Hollandot, meg még Szobosztályt csinálni, tehát heti több százmillió forintos pénzeket nem tudsz egy most azt gondolom felfogásban, és ez a nagy baj, nem tudsz pariba hozni, vagy szintre hozni egy klub által adott fizetése juttatással. Nem. És ezáltal van azt szerintem, hogy nem nagyon érdekli őket.
2: De a világbajnokság az tényleg a dicsőségről, meg a hazád képviseletéről szól. Igen, és ez a legtöbb csapatnál látszik, hát nyilván a török az nem jó példa ebben a szempontból.
1: Nézzük a kis csapatoknál, ahol nincsenek azon fizetett sztárok, hogy mennek? Így az van. Életüket adnák egy nem tudom, 8 közé jut, egy 4 közé, egy éremért, egy arany, egy ezüstéremért. De hogy nincs más, hát nézd meg, de tényleg Zöldfoki szigetektől kezd az összes csapatot nézd meg, hogy hajtanak.
2: Igen, a török válogatottnak a két mérkőzésen több mint 40 kapura lövésük volt, és kevesebb mint 10 talált el effektív a kaput, tehát kevesebb mint a negyed, de inkább az ötödet, körülbelül 20% talált el a kaput. Paraguay elleni mérkőzésen meg 15%-ba találják el a kaput. Tehát nekem azt nem mondja senki, hogy az a csapat mentálisan, koncentrációban rendben van. Tehát nyilván ezt nem úgy kell képzelni, hogy odaállsz zavartalanul és 20 méterről nem találod el a kaput, de nyomás alatt is ilyen futballisták, mint egy Çalhanoğlu vagy egy Yildiz, és ezeknek nem újdonság, tehát azért egy Galatasarayban futballozó játékos, vagy egy Interben, vagy egy Juventusban, vagy egy Real Madridban játszó labdarúgónak nem újdonság, hogy az ellenfél visszaáll a saját védőharmadába. Az egész életük erről szól.
1: Hát az Inter ellen is úgy fizetnek, hogy valaki előttük
2: van. Hogy gyakorolják. Tehát elképesztő, és nagyon-nagyon nem volt rendben. Egyrésztről látszott a testbeszédükön a játékosoknak, nagyon sokat vitatkoztak egymással, nagyon sok egyénieskedés volt, nem látszott a csapatjátékban bennük, és a válsághelyzetekből se jöttek jól ki. Arról nem is beszélve, hogy egy emberelőnyből sem tudtak komoly gólhelyzetet sem kialakítani, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az ilyen csapatoknak nincs helyük a világbajnokság 32-je között, a török válogatott joggal esik ki.
1: Jó, és akkor holland-svéd ugye ott egy 1-5-1, tehát nyertek, és a svédek is nyertek 5-1-re, aztán kikaptak 5-1-re, az ott is az egész nagy fordulat, és a hollandok talán nem játszottak azért annyira jól, nem? Hogy ilyen nagy arányú legyen, de a győzelmük nem forgott veszélyben.
2: Tehát hát én úgy gondolom, hogy a svédek Tunézia elleni győzelme azért egy más kategória, tehát ott úgy nyertek 5-1-re, hogy azért egy más kaliberű csapattal szemben, egy picit túlságosan is kijött nekik a lépés, és ilyenkor, hogy lenni szokott, kicsit amikor megnyugszik egy csapat, akkor jön utána a pofon. Na. Hát így is fogalmazhatunk, azért a holland válogatott nagyszerű futballt nyújtott, tehát ezzel úgymond a vetétársak felé is jelezte, hogy számolni kell velük. Az első forduló döntetlenje után azért ők is sok kritikát kaptak, de én hangsúlyozom, azt a japán csapatot nem szabad leírni, tehát a hollandok kétszer is vezettek, ennek ellenére 2-2 lett Japán, de Japán nagyon jól futballozik, és ez a holland válogatott is nagyon-nagyon jól működött, szóval azt kell, hogy mondjam, hogy Koeman nagyon összerakta őket, és megvolt az a megfelelő versenyfeszültség bennük, hogy az első meccs döntetlen lett, most azért meg kell mutatni, hogy mit tudunk, és a széleken rengeteget verték meg a svédeket. Csodálkozom is, hogy beadásokból, igaz, hogy többnyire lapos beadásokból, de nagyon sokat megverték a svéd válogatottat, nem nézett ki jól a svéd csapat, ugyanakkor Brabbi személyében megtalálta a holland válogatott a centerét. A széleken eddig is rendben voltak, de most Brabbi is extra teljesítmény nyújtott.
1: Na jó, mindjárt még tovább persze mi is beszélünk, meg akkor jön egyfajta összefoglaló csokor a szombati mérkőzésekből.
3: Újabb 4 mérkőzést rendeztek a labdarúgó világbajnokság második fordulójában. Kronológiai sorrendben haladjunk végig a találkozókon. Elsőként az Amerikai Egyesült Államok Ausztráliával találkozott. A mérkőzés tudósítását Szalai Kristóftól hallják.
4: A második találkozóját is megnyeri az Amerikai Egyesült Államok Ausztrália ellen a D csoportban, tehát két meccs után 100%-os Mauricio Pochettino együttese. A mérkőzés az amerikaiak szája íze szerint kezdődött, és a 11. percben rögtön gólt ért a sok támadás. Elszaladt a szélen Florian Balogun, betört a 16-oson belőre, becenterezett, és aztán az ausztrálok belső védője Burgess lábáról pattant be a labda a kapuba. Ezzel az öngóllal tehát 1-0-ra vezetett az Amerikai Egyesült Államok. A második félidőben viszont született még egy találat, egészen a 43. percig kellett várni a második gólig. Freeman volt az, aki betalált ekkor egy szöglet utáni kavarodást követően. Nem volt lesen, hiába videóztak a bírók percekig. Ő volt az, aki a leghamarabb tudott lecsapni a labdára, és megtréfálta az ausztrálok kapusát. Beachet közvetlen közelről fejelt a kapuban Freeman, ezzel 2-0-ás amerikai előnnyel így fordultunk a félidőre. Akkor még nem tudtuk, hogy több gól nem születik a mérkőzésen, és ki is alakult rögtön az első félidőben a végeredmény. Próbálkozott Ausztrália még a második félidőben, behozták Miran Kundát és Metcalf-t is. A második játékrészre ez a két játékos szerezte a törökök ellen a két ausztrál találatot. Most viszont kevesebb sikerrel jártak, mint az első mérkőzésen, nem tudtak igazából nagy helyzetet sem kialakítani. A végén volt néhány kakaskodás, sőt a játékvezető Felix Zweier sérülése és annak pikantériája fűszerezte a találkozó utolsó néhány percét, de szerencsére végig tudta fújni a mérkőzést a német sípmester. Így tehát a D-csoport úgy néz ki két lejátszott meccs után, hogy az USA 6 ponttal vezet, az ausztrálok pedig a másodikok 3 ponttal. Az USA 2-0-ra elvette Ausztráliát.
3: A mérkőzést követően a már biztosan csoport első társházigazda, Amerikai Egyesült Államok szövetségi kapitánya Mauricio Pochettino nyilatkozott.
5: Ismét egy nagyszerű mérkőzést játszottunk, és az első fél időben nagyon jól teljesített a csapat. Egy erős ellenféllel szemben tudtuk irányítani a játékot. Októberben nehezen, de legyőztük az ausztrálokat. Akkor tudtam, hogy ez a meccs is nehéz lesz, szóval örülök, hogy nyertünk.
3: A mérkőzést követően a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgás szakértője Vukovics László értékelte a látottakat.
6: Amerika a papírformának megfelelően nagyon jól kezdte a találkozót, egyből magukhoz vették a kezdeményezést, és ahogy kollégám elmondta már, Balogu révén nagyon szépen elmentek a balszélen. Hát nem ő volt a gólszerző, de neki köszönhető abszolút a gól. Borgesről pattant be a saját kapujába. Az USA támadásban maradt, Ausztrália meg sem tudta közelíteni azt a teljesítményét, amit Törökország ellen nyújtott. Igaz, hogy ott is labdabirtoklásban jóval alul maradt a törökökkel szemben, de rendkívül hatékony volt a kontrákban, sokkal zártabban védekezett. Az USA nagyon jól felkészült Ausztráliából, remekül bontották meg mindkét oldalon. Három legjobb játékosa az USA-nak a mai mérkőzésen Balogun, McKenny és Tillman voltak. Balogunnal egyáltalán nem bírtak az ausztrálok. Érdekesség, hogy a Monakóban inkább fönt játszik égben, most pedig szélről indult, és hatalmas sebességbeli különbség volt közte és az ausztrálok között. Nagyon jó focit játszik USA. Két mérkőzés után kimondhatjuk, hogy megnyerte a csoportját. Igaz, hogy az ausztráloknak is lehet még 6 pontjuk, de az egymás elleni eredményből adódóan USA csoport elsőként fog végezni ebben a csoportban. A szünetben 3-as cserével próbálkozott Ausztrália, megpróbáltak mindent egy lapra feltenni, hátul egy-egybe védekeztek, föltolták, minden pontrugásnál fölmentek a belső védők, akik magas, megtermett játékosok, de nem termett babér, egy igazi helyzetet tudott kidolgozni Ausztrália, abból nem is találtak kaput. Utána volt sok lepattanó labda, ilyen kétes, 50-50 százalékos, vagy 11-es, vagy nem, de volt, amit a VAR se vizsgált. Végülis, ha a meccs teljes egészét nézzük, akkor USA teljesen megérdemelten nyerte meg ezt a mérkőzést. A végén elszabadultak az indulatok, de hál' Istennek nem lett sérülés sem kiállítás, így USA tovább jutott.
3: Éjfélkor kezdődött a Marokkó-Skócia összecsapás, amelyen az előző világbajnokság negyedik helyezettje Marokkó 1-0-as győzelmet aratott. A találkozó történéseit Vukovics László összegezte.
7: A találkozó nagyon viharosan kezdődött, már a második percben megszerezte a vezetést Marokkó. Brahim Diaz pompásan ugrattak a jobb oldalon Szájbarit, aki gyönyörűen vette át a labdát, majd 8 méterről jobb felső sarokba bombázott. Ez egy gyönyörű gól volt, éles szögből nagyon szép volt őt a hosszú sarokba. A skótokat nagyon megfogta ez a találat, Marokkó meg rendkívül élvezte a játékot, gyorsak, technikásak a marokkó játékosai. Hakimi, ugye az egyik leghíresebb játékos, el kell mondani, hogy ugye nem érőszak vágya följött mérkőzés előtt, hogy majd bíróság elé kell állnia, de ez nem érintette a világbajnokságon való részvételét, és a látottak alapján nem is viselte meg őt, nagyon jó futballt mutatott be. A skótok nem tudtak mit kezdeni Marokkóval, és egyszerűen nem tudtak egy épkézlet támadást vezetni az első 20-25 percben, utána is ívelgetésekkel próbálkoztak, a szünetig nem találták azt, hogy lehetne itt valamit kezdeni a marokkói védelemmel. A szünet után azt vártam, hogy a skótok valamit váltani fognak, ha nem is feltétlen cserékkel, de hát arra is gondoltam, hanem inkább szerkezetben, hogy megpróbálják kijebb hozni Marokkót, vagy valahogy meglepni őket. De azt kell mondjam, hogy a látottak alapján Marokkó egyénileg sokkal jobb képességű játékosokból áll, mint a skót csapat. Ennek ellenére volt egy lehetőség a második fél időben, amikor McKinney bement a 16-oson belülre, és ott egy éles szituáció volt, megtolta a labdát, Alájna úgy buktatta megint, de én azt gondolom, hogy 11-es lehetett volna ért adni. A VAR vizsgálta, a skótok nagyon reklamáltak, de nem történt meg. Ez pedig ez a második fél elején volt a 49. percben. A skótokat ez kicsit fölhozta, ez a lehetőség, hogy oda lehet kerülni a 16-oson belülre, de nincsen kreatív, nincs elég kreatív játékosuk, nem nagyon tudtak mit kezdeni. A marokkóiak pedig hiába uralták a mérkőzést, ameddig nem rúgják meg a második gólt, mindig benne van a meccsben az, hogy kiegyenlíthet az ellenfél. Voltak azért lehetőségek, Hakimi a 76. percben remekül ugrattak ki Diazt, aki cselezni próbált, így oda lett a lehetőség. Aztán a skótoknál McTominay, Robertson passzolt McTominay felé, aztán a 16-oson belül elesett, El Ainaoui mellett, ebből sem lett 11-es, a 82. perc volt ez. A skótok a végén próbálkoztak, de igazi helyzetet már nem tudtak kialakítani, és a mérkőzés 8 perc hosszabbított, 98. percben ért véget. A látottak alapján Marokkó teljesen megérdemelte nyert, több góllal is nyerhetett volna. 1-0-ra verte ugye Marokkó Skóciát, ebben 4 pontos lett, és a csoport élére ugrott.
3: És akkor adódik a kérdés, hogy Marokkót mely nemzet állíthatja meg, hiszen a braziloknak nem sikerült, ott egy 1-1-es döntetlent játszott egymással a csoport két legerősebb csapata, és már csak Haiti maradt a csoportkörben. Marokkónak ott a papírforma alapján nyer a legutóbbi világbajnokság 4. helyezettje, az észak-afrikai csapat, és akkor bejut valószínűleg először a legjobb 32 csapat közé, tehát onnan is azért jó esélye van bejutni a további körökbe, esetleg a 8. döntőbe, akár még a 4. döntőbe is.
7: Igen, Marokkónak most 4 pontja van. Utolsó fordulóban ugye Brazília Skóciával játszik, Marokkó Haitivel, ahogy említetted. Szerintem azt is megnyeri ez a két csapat, tehát 7-7 ponttal ők fej-fej mellett tovább jutnak. Akinek jobb lesz a gólaránya, az lesz a csoport első helyén, de már 4 ponttal is, ami most van Marokkónak, ebben is már biztos tovább jutónak számít. Igaz, hogy ebben valószínűleg csak legjobb harmadikokként jutna tovább. Azt gondolom, utolsó mérkőzésen is simán le fogja győzni Haitit.
3: A skótok Marokkó elleni mérkőzése után Laki Barbara kérdezte a Skóciában tartózkodó labdarúgó edzőt, László Csabát.
8: Lényegében a skót szurkolóknak az örömét még azt mondom, hogy ez a rossz eredmény se törte meg. Én szerintem elég rossz mérkőzés is volt, attól függetlenül, hogy ugye mondhatjuk azt, hogy 5 perc alatt eldőlt ez a mérkőzés, és mondhatjuk, hogy igen, utána sok mindent nem láttunk. Hát az mindent elmond, hogyha nem is tűnt fel nekem tényleg így a mérkőzés nézése közben, hogy hát a skótok részéről nem is volt egy kaput eltaláló lövés. Lényegében tényleg egy odaadással futballoztak, mindent megtettek azért, hogy meglegyen az a bizonyos történelmi dolog, hogy tovább jutnak a csoportból először, és mondjuk, hogy még nincsen veszve semmi, mert 3 pont is azért szerintem sokat számít abból a szempontból, hogy ugye a harmadikok is tovább jutnak, de a skótok szerettek volna minimum egy döntetlent ebből a mérkőzésből kihozni, és ez nem sikerült. Hogyha csak így a mérkőzést nem akkor azt mondom, hogy igen, jogos volt ez a vereség. Attól függetlenül tényleg a szurkolók azok, akik most már világbajnokok, a skót szurkolók. Mindenki imádja őket Amerikában, és hát itt Skóciában is minden mérkőzés öröm ünnep, és én most itt vagyok Edinburgh-ban, és azért tényleg látom az embereknek az arcán egy bizonyos szempontból a szomorúságot, de a másik szempont az, hogy tényleg nagyon bizakodnak, hogy Brazília ellen egy nagyon jó eredményt érnek el, minimum egy döntetlen, legalábbis ez az emberek hozzáállása. Attól függetlenül én azt hiszem, hogy ha tovább tudnak jutni, akkor már önmagában skót nemzeti válogatott történelmet írt.
9: Ahogy említetted, ugye hamar esett az a gól Marokkónak, utána már nem nagyon történt érdemi dolog a pályán, mégis Marokkó gyűjtötte be a 3 pontot. Mi volt az, amiben ők mégis felül tudtak kerekedni Skócián?
8: Nekem az volt az érzésem azért lényegében, hogy 10 perc után, hogyha a Marokkó tényleg teljes gőzzel játszik, akkor ezt a mérkőzést meg tudja nyerni több góllal is. Azért lehetett érezni és látni, hogy a marokkói játékosok, képzettebb játékosok tényleg itt nem a taktikáról kell beszélni, hanem egyszerűen az egyéni képességekről, és ebből a szempontból tényleg Marokkó nem hiába Afrika egyik legjobb csapata per pillanat, egyik legjobb válogatottja. Valahogy az volt az érzésem, hogy csak annyit tesznek, amennyi kell, és hogyha nézzük azt, hogy az utolsó, azt mondom, hogy 15-20 percben tényleg picit visszahúzottak, mélyebben álltak, és tartották az eredményt. Ez azért érdekes, mert ilyenkor így egy mérkőzésen azért a csapat is, a szakmai stáb is érzi azt, hogy az ellenfélben nincs meg az az átütő erő, nincs meg az a dinamika, amivel lényegében érezném azt, hogy most a vesztes oldalon fogok állni, vagy esetleg gól kapok, és ezt a marokkai csapat úgy érezte. Tudom, nagyon sokszor, hogyha valaki néz egy, és tényleg semleges egy mérkőzés, akkor erre azt mondja, hogy hát ez nem jó mérkőzés, a Marokkó tényleg tartja az eredményt, és Skócia próbálkozik, de erre szokták mondani, hogyha ez a mérkőzés még kétszer 90 percet tartana, akkor se tudnak gólt rúgni, és ez így volt, pláne úgy, hogy a tényleg, amit most csak ismétlem önmagam, hogy nem az, hogy helyzetük, hát egy kaput eltaláló lövés nem volt, és hogyha a kaput nem találod el, akkor lényegében nem is tudsz gólt szerezni. Attól függetlenül tényleg a skót válogatott próbálkozott, de nagyon-nagyon meddő volt ez a próbálkozás, és ebből a szempontból ahhoz, hogy te le tudjad győzni Marokkót, egy kicsit többet kellett volna technikailag, egyéni képzettségbe tudni, és legalábbis ilyenkor mondom, hogy nem csak arra alapozni, hogy felrúgjuk a labdákat, visszapasszolunk, ezek abszolút nem voltak ott, és egy-egyben nem tudták megverni a marokkóiakat. Így lényegében a marokkóiak uralták ezt a mérkőzést, és jogosan nyerték meg 1-0.
9: És ahogy azt említetted, még nincs veszve a továbbjutás reménye, hiszen ugye legjobb harmadikként is akár tovább lehet jutni, ehhez viszont Brazília ellen egy pontot minimum szereznie kell Skóciának, de azt láthattuk ugyanígy ma éjszaka, hogy Brazília Haiti ellen azért magabiztos játékot mutatott. Mi az, amiben Skóciának változtatnia kell ahhoz, hogy Brazílián valahogy fogást találjanak?
8: Hát először is az, hogy eltalálják a kaput. Ez már az alap lenne, de én amúgy is mindig optimista vagyok, és tényleg mindig pozitívan beszélek a skót futballról, a skót válogatottról, úgy ebből az esetben. És én nagyon sajnálnám a szurkolókat, hogyha a skót válogatott nem jut na tovább. Én nem érzem azt, hogy a skót válogatott egy pontot el tud lopni a braziloktól, ha bár őszinte vagyok, a brazilok se nagyon meggyőzőek, sőt nagyon vicces, mert ma reggel olvastam egy angol labban, hogy a brazil miniszterelnök már be is szólt a brazil válogatottnak, és nem tetszését fejezte ki, és kérdezték, ugye az volt a kérdés, hogy mit szólt például Neymarhoz, és azt mondta, hogy nagyon viccesen, hogy hát ő az első brazil labdarúgó, akit behívtak a válogatottba, és home office-be dolgozik. Ez tényleg vicces volt, mert ugye tudjuk, hogy a Neymar sérüléssel bajlódik az első mérkőzésen, most a második mérkőzésen is lényegében kimaradt a keretből, és ugye a brazil miniszterelnök úr legcinikusabb megjegyzése az volt, hogy hát a brazil támadójátékot ő úgy gondolja, hogy akkor tudjuk egy picit jobbá tenni, hogyha most nagyon gyorsan leigazoljuk, vagyis állampolgárságot adunk Messinek, és elvesztük tőle az argentin állampolgárságot és brazil állampolgárságot kap. Ez nagyon sok mindent elmond, hogyha egy futballt szerető, tényleg egy országot vezető ember így nyilatkozik cinikusan a saját válogatottjáról, és ez, hát ez a brazil válogatott. Habár így összességében azt mondhatnám, hogy tényleg Brazília is nem az a Brazília, akit nagyon sok vártak most ezen a világbajnokságon, de én szerintem meccsről meccsre, mérkőzésről mérkőzésre jobb és jobbak lesznek. Legalábbis én ezt várom tőlük, és nem hiszem, hogy a skót válogatott pontot, vagy esetleg pontokat tud rabolni.
3: A Brazília-Haiti mérkőzést követően a brazilok középpályása Casemiro értékelt.
10: A győzelmen túl azt tetszett a legjobban, hogy a csapat az első perctől kezdve az utolsóig végig fegyelmezett volt. Nagyon jó meccset játszottunk. Tudjuk, hogy a világbajnokságon nincs könnyű mérkőzés, láttunk meglepő döntetleneket, és azt is, hogy nagyon erős csapatok kaptak ki. Úgy érzem, az első meccs miatti feszültséget mostanra sikerült magunk mögött hagynunk. Ezúttal jól játszottunk, felszabadultan, de persze tudjuk, hogy még mindig rengeteget kell fejlődnünk.
3: A hajnal 2 óra 30 perckor kezdődő Brazília-Haiti találkozót az ötszörös világbajnok brazilok 3-0-ra megnyertik, Acuña duplájának, valamint Vinicius Junior góljának köszönhetően. A találkozót végignézte állandó labdarúgó szakértőnk Bene Ferenc, ő értékeli a látottakat.
2: Egyfajta bátor labdabirtoklásra törekedett Haiti. Az első negyed óra után úgy tűnt, hogy felvállalják a támadójátékot, és nem a kis csapatok által megszokott védekező defenzív játék lesz a saját védőharmadukba visszahúzódva. Egyértelműen feljebb tolták a védekezést, olykor a labdához képest egész magasan volt a védővonal a Haitinek. Ennek később lesz jelentősége, hiszen a harmadik gólnál egyértelműen az okozta a problémát, hogy nagyon magasan volt a Haiti védő négyes, és a beindított labdára Vinicius szenzációs labdát kapott, amivel be tudta fejezni az akciót. A Haiti játékát ez a feljebb tolt védekezés és a bátor labdabirtoklás jellemezte, de nagyon-nagyon sok pontatlanság volt a játékukban. A brazil válogatott az első mérkőzéssel ellentétben sokkal, de sokkal jobban működött, főleg a labdabirtoklásnál nagyon mozgékony, dinamikus játékot nyújtottak, sok volt a forgatás, sok volt a klasszikus brazilos, úgymond kombinatív játék, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy az első mérkőzéshez képest jóval labdabiztosabbak is voltak, és nagyon-nagyon sok mélységindulást követtek el, főleg a támadók, ami hiányzott a Marokkó elleni találkozóból a támadójátékuk részéről.
3: A reggel 5 órakor kezdődő Törökország-Paraguay mérkőzés pedig hozta a világbajnokság meglepetését, hogy miért, arról Szalai Kristóf tudósítása számol be.
4: A labdarúgó világbajnokságok történetének 996. mérkőzésén Törökország-Paraguay a D csoport második fordulójában meglepetésre 0-1. Ez a gyors gólok mérkőzése volt, sőt az egész játéknap gyakorlatilag erről szólt. A 63. másodpercben, tehát a második perc legelején Galarza révén megszerezte a vezetést Paraguay válogatottja, és ezzel ki is alakult a mérkőzésnek a végeredménye. Volt egy óriási futballtörténeti pillanat a 45. percben, a hosszabbítás minutumaiban, ami az első félidőt illeti. Miguel Almirón volt az a vétkes, akit először azért állítottak ki, mert a szája elé tette a kezét. A játékvezető pedig varozás után azt mondta, hogy eltakarta a száját Miguel Almirón, amikor az ellenfélnek mondott valamit, ezzel pedig egyből piros lapot adott neki a legújabb szabályok értelmezése alapján. A második félidőre nagyon parás hangulatban érkeztek vissza a játékosok, mindkét edző változtatott, a török részről Yilmaz érkezett, a paraguayi részről

0: világbajnokságtól.
1: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Nyár 26. Ma 10 órakor a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Magabiztos spanyol és egyiptomi győzelem a labdarúgó világbajnokságon. Holnap dönt a kormány a védett üzemanyagáról. Délelőtt napos, délután zivataros idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó reggelt kívánok!
1: Sporthírek.
3: Spanyolország 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. Ugyanebben a négyesben Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a VB újonc zöldfoki köztársasággal Miami-ban. A G csoportban nem született gól a Belgium-Irán találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Nathan Engoy kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak. Szintén ebben a csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. Ma 19 órától Argentína Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik. Holnap hajnali 2 órától Norvégia Szenegál, 5 órától Jordánia Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat Antoniban a Vívó Európa bajnokságon. A borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág négyes a döntőben, nagy csatában 42-36-ra kikapott a házigazda Franciaországtól. Szintén a kontinens viadalon a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor, Tóth Gergely összeállítású tőrcsapatunk az 5. helyen végzett. Utolsó mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. Nemzeti együttesünk Pristinában Koszovót múlta fölül 3-0-ra. Az már a találkozó előtt eldőlt, hogy csapatunk bejut a sorozat elődöntőjébe, egyben biztosította helyét a 2028-as Európa-bajnokságon. Válogatottunk egymás után 7. alkalommal szerepelhet EB-n. Fábián Bettina ezüstérmet nyert a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának utolsó állomásán, a portugáliai Setúbalban. Háromszoros Európa-bajnokunk szombaton 10 kilométeren szintén a 2. helyen ért célba. Ugyanebben a versenyszámban a férfiaknál 4. lett Betlehem Dávid, aki szombaton megnyerte a 10 kilométert és ezzel összetettben is az élen zárt.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra, viharos szélre és jégesőre is számítani kell. Vasárnap sok felé vetettek véget viharok a hőségnek, csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat. Rendkívüli kormányülés lesz ma, amiután a Tisza párt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról. Holnap dönthet az országgyűlés az üzemanyagok védett árának megszüntetéséről. A kormány a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja a lépést, miután az utóbbi napokban sok helyen már a védett ár alá esett az üzemanyagok ára. Forgalomba állt az osztrák állami vasúttársaságtól bérelt 10 személyszállító vasúti kocsi a nyári szezonban a MÁV kisegítésére, jelentette be Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A kocsikat a balatoni Kék Hullám, valamint a Békés Intercity járatokon közlekedtetik. A győri vasúti fővonalon jelentősen akár 1 órával hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani a reggeli és délelőtti órákban. Biatorbágy és Herceghalom között felső vezeték szakadás miatt egyik vágányos sem járnak a vonatok.
1: Közlekedés.
3: Élénkül a forgalom az autópályák és a főutak, a fővároshoz közeli szakaszain lassan telítődnek a sávok. Ez leginkább az M3-ason érezhető 60 és Gödöllő között, valamint a Mogyoródi szakaszon és az M0-ás csomóponttól befelé kell számítani torlódásra. Összeütközött 2 autó az 51-es főúton Áporka térségében, a 34-es kilométernél félpályás lezárás mellett helyszínel a rendőrség. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.

0: Időjárás.
1: Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. Zivataroktól függetlenül a Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Napközben 30-35, késő este 20-28 fok lesz.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: És jó reggelt mindenkinek, még mindig Nemzeti Sportrádió, benne pedig ugye a Sportreggel, benne Ferivel. Hello Feri, jó reggel.
2: És Harsány Levűvel, jó reggelt mindenkinek.
1: 0-30-55-55-605 a leg, hogy mondjam, látványosabb, érdekesebb jeleneteket keresünk az elmúlt napok VB mérkőzései kapcsán. Hát... Valamiből válogatni, hát nem is tudom, ez a saját kapumra fejelem, ugye Uruguay ellen, tehát abból ugye ez a Uruguay egyenlítő gól, és meg utána ugye a második gól ott is az Uruguay meccsen, szóval, hogy...
2: Balhátvéd befelé passzolom.
1: Nem tudom.
2: Ellesi az ellenfél. Na jó, hát vannak érdekes.
1: Na, szóval agyalunk és gondolkodunk, igen, hogy mi van. Kíváncsiak vagyunk, hogy nektek mi maradt meg az eddigi meccsekből, csak a hüledezés, vagy azért lehet, hogy lesznek itt még érdekesek pillanatok. Én annak nagyon örülök például, hogy az Ötfoki Szigetek kapusának azt mondja, hogy ugye az instája, vagy TikTok, nem tudom melyik oldala, azt hiszem, nem tudom, 3-4 ezer volt a VB előtt, most 16 milliónál tart.
2: És már külön pizzát is neveztek el róla.
1: És már az anyukája is ott volt a VIP
2: igen, részlegen.
1: Hát inkább ő, mint Michel Salgado, de ez most mindegy. Szóval, na mindegy, jó, azért van, és sok, na, színes a VB. Most már láttunk egy Vinicius szabály miatt kiállítani játékost, szintén nagyon szerintem véleményes. De hát aztán itt ott a szombati meccsök összefoglalóját már az előbb hallottuk, mindjárt hallgatjuk a vasárnapit.
2: És még egy színes a VB-ről. A belga mérkőzés, ugye emlékszünk arra, hogy mennyi fetrengés volt régebben a mérkőzéseken,
1: de most is.
2: Főleg olasz meccseken, most olaszok nincsenek, de most a fetrengés gyakorlatilag eltűnt, de olyannyira, hogy megtörtént egy olyan jelenet, hogy a Belgium-Irán mérkőzésen, hogy a belgák folyamatosan támadtak, ugye szorította őket az idő, hogy gólt kell szerezni, erre valami brutálisan nagyon rúgták az egyik belga játékos, talán Trossardot, ha jól emlékszem.
1: Igen.
2: Ott állt az oldalvonalon 2 méterre a segítség, orvos, masszőr, gyúró, hordágy, amit akarsz, és nem engedte be őket konkrétan De Bruyne, hogy be ne gyertek, mert ha ápolás van, akkor le kell mennie 1 percre, és szerencsétlen Trossard picegett percekig, nem mehetett be az orvos is. Tehát átestünk valahogy a túlsoló túloldalára, én úgy érzem.
1: Az egy igen, egy jó mondás. Igen, szóval nagy csapatoknak kötelező győzelmek, és azért most, tehát mától az egy kicsit érdekesebb lesz a helyzet, mert ugye Argentinának nagyon kellene nyerni, hogy meglegyen az első hely, és utána aztán egy nagyon jó meccs lesz a spanyol Uruguay. Ugye?
2: Majd, igen, de
1: majd,
2: az még
1: odébb van. Majd, mert ott a spanyoloknak kellene nyerni, mert feltételezzük, hogy az argentinok nyernek, és osztrákok lesznek a másodikok a csoportban, és a spanyol csoportból, aki első, az így játszik van. Az argentin csoport második. Na itt már jön a matek.
2: Hát
1: itt
2: ha bármelyik második lesz, akkor előfordulhat Spanyolország Argentina is a 32 között. Annak azért nem örülnék.
1: Ehhez tud ma hozzászólni Argentina.
2: Igen, érdekes lenne, de ők kerüljenek majd csak szépen össze a későbbi szakaszban. Viszont továbbra is hüledezek, ha már te említetted ezt a szót, hogy a spanyol válogatottba mi kifogást tudtál találni, mert hogy előtte botladoznak és játszanak egy hát kevésbé vállalható 0-0-át,
1: ugye
2: az Ötfoki Szigetekkel, de hogy most a Szaúd-Arábia elleni 4-0, amely pár centim múlott, hogy nem 5-0, és egy tényleg teljes mértékben működő csapat, amelyik gyorsan megpörgött a mérkőzést, eldönti a találkozót, utána úgy áll gazdaságos futballra, hogy az ellenfél csak úgy nyomozza a labdát,
1: mint Kalambó. Oké, te szakmailag nézed, de én már több milliárd ember nevében beszélek. Tehát te azt mondod, de várj, valahol jogos, várj, bocs, én nem ilyen vagyok, tehát én nem ilyen típus vagyok. Én azt mondom, hogy ha ott a spanyol csapat, ahol jámálok, a Nico Williams is miért a 80. percbe teszi be a haja miatt? Vagy mi? Szóval érted, szóval ezek, szerintem nekik, ez olyan tudod, mint amikor mindig beszélünk a Real meg a Barcelona csapatáról. Ott nem nyerni kell, hanem szép játékkal kell nyerni.
2: De a spanyol válogatott pont ezt tette. Egyrészt Nico Williams a 61. percbe állt be. Mindent megtett Fuente, hogy játszassa a padról beszálló sztárokat, akikre később komoly szerep fog hárulni.
1: Igen, Rodrit mi játszhatjuk? A Ruben,
2: hát azért Rodri, most az, hogy most Az aranylabdája mennyire megkérdőjelezhető, az egy kérdőjeles téma, de azért egy kitűnő labdarúgóról beszélünk, aki ott a négy védő előtt szervezi a játékot, labdabiztos, és hát azért nagyon nehéz belekötni ebbe a spanyol válogatottba, most azért szépen is futballoztak, és eredményesen is. Ráadásul szereztek olyan gólt, amikor gyakorlatilag megszáradt a labda a levegőben, mert folyamatosan
1: cicáztak az ellenféle. Jó, értem, hogy felmerül is, BL győztes, mert PSG, akkor játszhat inkább, de hogy ne, ha nem jó, akkor miért játszhatod meg a Rodi? Tehát másképp látjuk, de én azt hiszem, hogy a 4-0 ellenére, tehát Jamának nem becsúszós gólt kell lőni.
2: Üres kapuj ki volt játszva, Oyarzaba a keresztbe passzolta, úgy tudatosan, hogy pontosan tudta, hogy a hosszú kapufán ott lesz Jamal. Hát most, hogy becsúszva rúgja be.
1: Hát ők nem így szoktak. Lewandowski is. Na mindegy, a lényeg szerintem látványosabb és szebb megoldások kellenének a spanyoloktól. Ez az én véleményem. Aztán lehet azt mondani, hogy jó,
2: de... Elég magasan a léc nálad minden esetre.
1: Bocs, ott van Argentina. Nézzek a Messi milyen gólokat lőtt.
2: Argentina szenzációsan futballozott.
1: De most komolyan, nézzek, ott van Japán.
2: Komoly ritmus
1: különbség. Az is vasárnapi meccs. 4-0, és jó, és szép, és látványos, rakkolós.
2: Mint a spanyolok.
1: Eredményben igen, de lőtt gólok tekintetében nem. Aztán ráadásul összeszedik a szemetet a szurkok, tehát a japán külön-külön dicséretet érdemel. Aztán ott van, egyébként Curaçaót is említsük meg, Ecuador ellen játszott egy 0-0-át. Az igen. Nekik egy nagyon nagy szám. Bocsánat.
2: Óriási nagy nagyon szó, nagy szám. És különösen az első mérkős súlyos veresége után, szóval tényleg le a kalappal a curaçaói csapat előtt, és gyakorlatilag egy fél, nem is tudom, fél debrecennyi állam amról beszélünk, tehát egész egyszerűen csoda. És hát említsük meg a kapusát, Rúmot. Rúm, mint szoba.
1: Igen, igen, én kémi mások voltam, igen.
2: Igen. Tehát Rúm elképesztő, milyen fantasztikus bravúrokat mutatott be a mérkőzés során. Azért valljuk meg őszintén, Ecuador jobb volt, és voltak gólhelyzetei, de Curaçao történelmi sikert ért el, és ez tipikus az a mérkőzés, hogy mondjuk mi Curaçaóra nem fogunk emlékezni mondjuk 2-3-5-6 év múlva, de ők szerintem 100 év múlva is ezeket a hősöket fogják
1: említeni. Abban én biztos vagyok, és egy gondol, csak a Zöldfoki Szigetek szövetségi kapitánya elmondta, az új cél a továbbjutás. És hát, ebből a spanyol, Uruguay, Zöldfoki Szigetek, Szaúd-Arábia négyesből, úgyhogy harmadik helyen van Zöldfoki Szigetek, simán.
2: Papíron a két legjobb csapat ellen játszott már, és mind a kettő döntetlen lett. Szóval mi más lehetne a célkitűzés, mint hogy ilyenkor, a csoport leggyengébb ellen nyerjen.
1: És ilyenkor szoktak kikapni 5-0 a leggyengébb csapatok. Na jó, mi nálunk ilyenek voltak ezek a meccsek, de nézzük akkor a rövid összefoglalát a vasárnapi mérkőzéseknek.
3: A labdarúgó világbajnokság 10. játéknapján 4 mérkőzést rendeztek Torontóban, Kansas Cityben, Houstonban és Monterreyben. Az E és az F csoport csapatai léptek pályára. Az első fordulóban Japán ellen csak döntetlennel kezdő hollandok, azok ellen a svédek ellen folytatták szereplésüket, akik 5-1-es sikerrel kezdtek a VB-n. A szövetségi kapitányt váltó Tunézia válogatottja Japán ellen szerette volna elfeledtetni a nyitó meccsén elszenvedett 5-1-es vereséget. Az E csoportban az első körben 7-1-es győzelmet arató németek elefántcsontparttal csaptak össze a továbbjutás bebiztosításáért, a 2-0 pontos együttes összecsapásán pedig Ecuador az újonc Curaçao ellen igyekezett bizonyítani. 4 mérkőzés, 13 gól, 4 duplázó játékos. Halljuk, mi történt a labdarúgó világbajnokság legutóbbi játéknapján. A holland szurkolók mindig mindenhol komoly feltűnést keltenek. Az orányét elkísérő drukkerek rikító narancsárga meze már messziről feltűnik mindenkinek. Ráadásul a pontosan begyakorolt koreográfiával kísért indulójuk is nagy népszerűségnek örvend a közösségi médiában. Az F csoportban rendezett svédek elleni találkozón is többször felhangzott a lelátón a gólöröm, hiszen Van Dijkék 5-ször voltak eredményesek, míg a svédek 1-szer. Ezek Katona László és Olasz Gergő kommentálásával így hangzottak el a közvetítésben.
4: Most jön egy középletet, de is megszerzi a vezetést a holland válogatott. Villámgyorsan teszi meg mindezt, nem kellett hozzá 5 perc, hogy a kapuban találjanak a narancsmezes játékosok. Egy nagyon gyors támadást követően a bal oldalról érkezett egy centerezés, és Brian Brobby, aki az előző mérkőzésen nem kezdőként lépett pályára, ott ő került be Somerville helyére, és úgy látszik, hogy ez a csere már most így, 5 perc alatt igazolja magát.
5: Még már most a jobb oldal, Dumfries jön a beadás, Brobby érkezik, 2-0! Megduplázza az előnyét a holland válogatott, és Brobby másodszor is betalál. Érdekes, hogy 5-öt rúgtak Tunéziának a svédek, most kapnak 2-t. Megint jobbról, be középre Brobby érkezik, nincs les,
6: A gól viszont szép volt. Az első fél időben is tartogatta a labdát a holland válogatott, most éppen Gravenberg jobbra kiteszi Somerville-nek, megfordul maga körül, már a 16-osom előtt Dumfries laposan beközépre, és ott a harmadik, 3-0, a gólszerző pedig Gakpo, de Dumfries-t nagyon-nagyon megölelik a csapattársak, mert valójában ugyanolyan gól volt ez, mint a második, az elsőt akkor Gakpo készítette elő Brobbynak. Egyszerű a képlet, oldalról lapos beadás, aki érkezik középen, az meg bevágja úgyis a kapuba. Gakpónál van a labda, már a 16-osom elő jobb lábán, Gakpo elővi gól, 4-0, Cody Gakpo, hát ez most már egy ilyen kicsit kivégzésszerűnek tűnik, és azzal, hogy 4-0-ra vezet Hollandia, tényleg eldönti a mérkőzést. A második gólját lövi Cody Gakpo, Brabbi után ő is duplázik, Isaac labda eladásával kezdődött mindez, 4-et számolnak az ellenfelükre a hollandok.
4: Isaac egy kontratámadást indíthat, és egy óriási lendületből érkező játékos egy labdát kap, és szépít bizony. Svédország gyakorlatilag a semmiből egy világgyors kontratámadást követően a csereként beszállt Elanga volt eredményes. Elanga egyébként betalált a magyar válogatottnak is, amikor barátságos mérkőzést játszott itt Magyarországon. Svédország, akkor megtapasztalhattuk testközelből is, hogy milyen sebességgel rendelkezik Elanga, és bizony most is megvillantotta ezt a sebességét. Van de Ven mellől indul el a félpályáról, gyakorlatilag benyargalt oda a védők közé, aztán okosan Verbruggen mellett elpasszolta még ezt a labdát, elemelte még ezt a labdát a rövid oldalra, és ezzel a találattal szépít. Svédország, Kopmeiners Somervillehez passzol, ő most behúzódott ide a középpályára, és milyen jól tette, ebből egy ígéretes támadás is lehet. Somerville már a 16-os előterében egy lövés laposan, és ott az ötödik holland gól. Somerville ünnepel, és teljesen jogosan teszi, nagyon jól húzódott be már a támadásépítéskor a középpályára, jól vette át a labdát, aztán visszakapta egy kényszerítő átadást követően, megtolta, és nagyjából 20 méterről jobb lábbal a kapu jobb oldalába tekerte a labdát úgy, hogy a kapusnak megint csak esélye sem volt hárítani. Nordfeldt nem tehetett erről a találatról sem, és akkor ez az 5-1-es állás, vagy hát ha ez lesz a végeredmény, akkor 5-1-es eredmény már-már kiütéssel felérő, hiszen ha azt nézzük, hogy Svédország ennyivel győzte le Tunéziát, akkor ha Hollandia ennyivel győzi le Svédországot, az ugyanúgy, ha nem jobban, kiütés. És akkor a játékvezető múlik csak innentől, hogy meddig engedi a találkozót, eddig egészen pontosan. Hollandia pedig maga biztosan legyőzi Svédországot 5-1-re.
3: Szakértőnk Bene Ferenc így foglalta össze a találkozót.
7: A holland válogatott a futball hagyományainak a legszebb időszakát idézte, tehát abszolút holland stílusban futballoztak, eredményesen futballoztak, volt dinamika a játékukban, extrém módon motivált volt a csapat mindvégig, a padról beszálló játékosok még minőségileg is javították a csapatjátékukat. Egy-egy olyan 5-10 perces hullámot eltekintve, amikor a svédek magukhoz ragadták a kezdeményezést, akkor Verbruggen tudott hárítani. Igazából teljes mértékben megérdemelt a holland győzelem, majdhogy nem a mérkős egészében jobban is futballoztak. Ez a holland válogatott ezzel azért erőt demonstrált, és úgymond jelezte a vetétársak felé, hogy kész végső esélyesként is pályára lépni.
3: Brian Brobbey tehát 2 gólt szerzett. Ez volt a VB-k történetének 4. leggyorsabb duplája. A Sunderland 24 éves támadójának 16 perc és 12 másodperc kellett ahhoz, hogy kétszer is bevegye Nordfeldt kapuját. Ráadásul a második találat jubileumi volt, hiszen a hollandok 100. VB gólját jelentette. Cody Gakpo ugyancsak duplázott, ezzel beérte a legendás Robin van Persie-t, és immár ketten tartják a VB csoportkörben szerzett legtöbb gól rekordját, mindketten 5-ször voltak eredményesek. A támadó sor mellett a hollandok védelme is jól teljesített, a csapatkapitány Virgil van Dijk így nyilatkozott a meccs után.
8: Ez a győzelem megváltoztatta a hangulatot a csapatnál. Sok pozitív dolgot láttam ezen a mérkőzésen. Nyilván most teljesen más volt a találkozó képe, mint Japán ellen. Örülök annak, hogy megmutattuk, hogy mire vagyunk képesek, főként az első fél időben. Összességében nagyon elégedettek lehetünk.
3: A svéd válogatott negyedszer kapott legalább 5 gólt VB mérkőzésen. Eddig ez a magyaroknak és a braziloknak sikerült. Graham Potter, a svéd szövetségi kapitány érthetően csalódottan nyilatkozott.
9: Egy nagyon jó csapat ellen játszottunk, a széleken vertek meg minket. Borzasztóan kezdtünk, de a szünethez közeledve összeszedtük magunkat. Viszont a második félidőre is nagyon rosszul jöttünk ki, labdákat vesztettünk és gyorsan kaptunk két újabb gólt. Mennünk kell tovább és tanulnunk kell ebből a mérkőzésből, mert van mit.
3: Jó hangulatban és bizakodva készültek a németek a második csoportkörre Elefántcsontpart ellen. Bár a szakértők szerint a Curaçao elleni 7-1-es győzelem nem mutatta meg, mire képes igazán a nacionál elf. Az afrikai csapat az első körben 1-0-as sikert aratott Ecuador ellen, és ahogy nyilatkozataikban elmondták, a négyszeres világbajnok németek ellen is bravúrra készültek. Sokáig úgy is tűnt, meglepetés születik az összecsapáson, Julian Nagelsmann együttese ugyanis hátrányba került, ám végül, ahogy Balogh Balázs és Tóth Béla kommentálásával az élő közvetítésben is hallhattuk, volt okuk az ünneplésre.
10: Minden esetre azért itt az ivószünetben többször is megismertelték azt a fejest, amit ugye nem adtak meg gólnak, de nézzük most ezt a középre adott labdát, és kisíjel, nem kisíjel, megszerzi a vezetést az Elefántcsontparti csapat. Az első labda még kijött Neuerről, de ahogy kijött a labda, érkezett onnan a második vonalban az Elefántcsontparti játékos, Kessié volt az, és egyből oda a kapu jobb alsó sarkába juttatta a labdát. Hát ez nem kis meglepetés, éppen elmondtam, ugye mekkora volt a labdabirtoklási arány. A bal oldalon megbontották a német védelmet, középre adták, ott rosszul leagáltak, de meghúzták, beadták a labdát, hát elsuhant három német mellett, utána érkezett a Diallo volt az, aki egyébként először eltalálta, utána pedig Kessié nem hibázott. Hát ez a meglepetés mindenképpen, hiszen vezet az Elefántcsontparti csapat.
11: Tehát akkor ez a hármas csere, hogy teljesen tiszta legyen. Muziala, Zani, Pavlovics lejött a pályáról, érkezett a három játékos helyére Amiri, Undav, valamint Leveling. Másik beadás, és ott a német egyenlítés. Denis Undav révén a jobb oldalról jön be a labda, és a csereember a becserélését követően jó 7-8 perccel a léc alá rúgta a labdát. Egyenlít tehát Németország közvetlenül az ivószünet előtt. A félpályán összegyűjti Tá, majd megint ki a bal oldalra Wirtzhez, akire meg Kessié zár oda. Védekezik vele szemben a csapatkapitánya az afrikai válogatottnak. Meccs a fordul a 16-oson belülre, ott a helyzet, eldönti Undav, szabályos a gól, a VAR majd megvizsgálja, Undav pedig könnyen lehet, hogy ezzel a duplával megnyeri a mérkőzés Németország javára, sőt, mi több, tovább lövi a csoportkörből a német válogatotta Denis Undav, aki csereként szállt be a 60. percben, és bő fél óra alatt két gólt jegyez, és egymaga fordítja meg a mérkőzést Elefántcsontparttal szemben.
3: Szakértőnk Bene Ferenc így foglalta össze a mérkőzést.
2: Alapjában nehéz azt eldönteni, hogy igazságos-e ez a 2-1-es német győzelem, viszont az kétségtelen, hogy láttunk az első félidőben egy nagyon bátran futballozó és nagyon szervezett Elefántcsontparti válogatottat, amelyik szépen fokozatosan egy picit visszaállt állapotból egyre bátrabbá vált, főleg a rugott gólja után elképesztő mentális fölényre tett szert, és hát láttunk tőlük olyan dolgokat, ami alapján én biztos vagyok benne, hogy ebből a csoportból tovább fognak tudni jutni. A mérkőzésen véleményem szerint a fordulópontot az Nagelsmann hármas cseréje hozta, amivel Leveling, Undav és Amiri került a pályára. Hát az egész egyszerűen elképesztő volt, hogy rögtön Amiri beadásával Undav szerzett gólt. Utána az utolsó negyed órában, amikor már azt lehetett érezni, hogy talán nem lesz több gól, véleményem szerint mindkét csapat elfáradt, de főleg az afrikaiak, és olyan helyezkedési hibákat vétettek, amit addig a mérkőzés folyamán nem fordult elő, és egy ilyen helyezkedési hibából Undav könyörtelenül kihasználta a hosszabbításban egy helyezkedési hibából adódóan kihasznált egy gólhelyzetet, és hát Undav lett a meccs hőse, de én azt kell, hogy mondjam, hogy egy nagyon-nagyon kultúrált és akár ütőképes Elefántcsontparti csapatot ismertünk meg az afrikaiakban, és hát a mérkőzés hőse Undav, aki 11 válogatott találkozójából 8. és 9. gólját szerezte. Hát ilyen az, amikor egy edző tud cserélni, és van is kihez nyúlnia.
3: Magyar idő szerint hajnali 2 órakor kezdődött el Kansas City-ben az Ecuador-Curaçao mérkőzés. A Karibi-szigetország válogatottja üde színfoltot jelent a világbajnokságon, nem feltétlenül játéktudásuk, inkább a felszabadult viselkedésük miatt, hiszen számukra már az felér egy örömünneppel, hogy újoncként részt vehetnek a VB-n. A találkozó 0-0-es döntetlennel zárult, de ahogy szakértőnktől, Vukovics Lászlótól halljuk, volt miről beszélni a 90 perc után.
12: megszerezte első pontját a második újonc Curaçao, ugye a zöldfoki szigetek Spanyolországgal x-elt, és most Curaçao is világbajnoki pontot szerzett, fantasztikus bravúr. Hát de a mérkőzés úgy kezdődött, hogy Moises Caicedo indította a saját térfeléről Enner Valenciát, aki a kapussal állt szemben, még meg is igazíthatta a labdát, és tiszta helyzetből 13 méterről a bal alsó sarkot vette célba, de Eloy Room fantasztikus bravúrral szögletre mentett. Ekkor azt gondoltam, hogy a papírformának megfelelően sima Ecuador győzelem születik, de ehhez képest az első fél idő valóban úgy nézett ki, hogy odaszorította ellenfelét az ecuadori csapat, főleg Caicedo vezérletével már az ellenfél térfelén rengeteg labdát szereztek. Curaçaóiak nem tudták kihozni a labdát, ha meg előre vágták, avval nem tudtak mit kezdeni a csatárok. Az egész első fél időben két valamire való támadást tudott végigvinni Curaçao. Az egyiket 16 méterről éles szögből mellé lőtték, a másiknál egy 3-2-es szituációba elpasszolta a labdát a curaçaói játékos. Más egyébőre nem futott az erejükből. A második fél időben még inkább azt gondoltam, hogy előbb-utóbb jönni fog az ecuadori gól. A szünetben cserélt is az ecuadori kapitány, Alcivar helyett Rodriguez jött be, és a második fél is úgy kezdődött, hogy Caicedo lövését óriási bravúrral védte Room. A curaçaói kapus élete meccsét játszotta. A törököknek volt ugye a két mérkőzésen 62 kapura lövésük és 0 gól. Az ellenfélnek 16-3 gólt kaptak és kiestek a világbajnokságról. Ezen a mérkőzésen is most egész pontos számot nem tudok, de 30 és 35 közötti kapura lövése volt Ecuadornak, és egyetlen gólt sem sikerült szerezniük. A slusszpoén az lett volna, hogy egy kontratámadás végén a 60. percben Leandro Bacuna lőtt 17 méterről félmagasan, Galíndez kiütötte a labdát, majd Comerencia 14 méterről laposan lőtt, azt is kivédte, és Locadia bombázott, az pedig elhalt a blokkban. Tehát még az is benne volt a mérkőzésben, hogy ennyi helyzet után ők kapnak gólt.

0: A VB történelem ezredik mérkőzésén Japán és Tunézia találkozott egymással Monterreyben, az F csoport második fordulójában, különleges mezben és Kovács István játékvezetésével. A japánok már azzal letették a névjegyüket, hogy 2-2-es döntetlennel kezdték a világbajnokságot Hollandia ellen. Tunézia ellenben 5-1-es kiütéses vereséget szenvedett a svédektől, és a menesztett szövetségi kapitány Sabri Lamus helyére a jól ismert, szintén francia, Hervé Renard ugrott be. Nos, az új szakvezető sem tudott csodát tenni, Japán hengerelt, és ahogy Erdei Márk tudósításából kiderül, maga biztosan zsebelte be a 3 pontot.
1: Japán tartja a lépést Hollandiával, Tunézia, Japán 0-4. A világbajnokságok történetének ezredik mérkőzésén már a 4. percben megszerezte a vezetést Japán, amikor is Nakamura húzta meg a 16-oson belül a bal szélen, majd középre passzolt, ahol Kamada jól érkezett, és a sarkáról be is pattant a labda a kapunak a jobb alsó sarkába. Ezt követően 6 perccel később már 2-re növelhette volna az előnyét Japán, hiszen egy szögletet követően Ueda visszalőtte a 16-os vonaláról a labdát, de akkor Dámen, a tunéziai kapus még nagyjából 3-4 mm-re a gólvonal elől ki tudta piszkálni azt a labdát, emiatt hosszas videózás után végül nem adták meg ezt a találatot, teljesen jogosan, hiszen nem jutott át teljes terjedelmében a labda a gólvonalon. A 31. percben aztán megérkezett a második japán találat, hiszen a félpályán szerzett labdát a kék szamuráj Itakura egy gyors felpasszal Uedát hozta játékba, aki 10-12 méteren keresztül ugyan cipelte a labdát és nem passzolt, de végül jól döntött, mert jobbról, a 16-os vonaláról jobb lábbal kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát. Az újabb japán gólra 38 percet kellett várni, vagyis a szünetre 2-0-ás japán vezetéssel vonulhattak a csapatok. A 69. percben aztán Ueda felé érkezett egy jó felpassz megint középen, csak úgy, mint a második gólnál. Most ő nem megfordult, hanem szépen tovább löbbölte a labdát a védők feje fölött, és ezzel pedig kiugratta Itót, aki higgadtan elpasszolta a kijövő kapus lábai között a labdát. Ezzel már 3-0 volt tehát Japánnak, de még ezzel sem volt vége, hiszen újabb negyed óra múlva Itó kapott egy forintos labdát a jobb szélen a 16-oson belül, szépen átívelt az 5-ös túloldali sarkához, ahonnan Ueda okosan nem erővel fejelte meg a labdát, hanem egy jól helyezett fejessel behullott a labda a kapu bal alsó sarkába, átverve a tunéziai kapust, valamint a két középső védőt is, ezzel ő kialakította a 84. percben a végeredményt, amely Tunézia, Japán 0-4, és ez azt jelenti, hogy jelen állás szerint Hollandia 7-3-as gólkülönbséggel vezeti a csoportját, míg Japán a második 6-2-vel, és mind a két együttes ugye 4-4 ponttal áll, hiszen Hollandia tegnap 4-jel simán megverte Svédországot, ma pedig Japán ugyanígy 4-jel Tunéziát, úgyhogy a döntés majd az utolsó fordulóra marad, itt az F csoport első helyét illetően. Még egyszer tehát a végeredmény, Tunézia, Japán 0-4.
0: A japánok szövetségi kapitánya Hajime Moriyasu így értékelt a találkozót követően.
2: Sikerült emlékezetessé tennünk a világbajnokság történetének ezredik mérkőzését. A győzelemnek nagyon örülünk, pláne úgy, hogy nem igazán tudtuk, mire számíthatunk Tunéziától az új szövetségi kapitányukkal. Jó volt látni, mennyi japán szurkoló jött el Monterreybe, és már a himnuszunk alatt éreztük a támogatásukat, amit szeretnék megköszönni nekik. De nem csak nekik, hanem annak a rengeteg mexikói drukkernek is, aki szintén nekünk szurkolt. Örömmel veszük, ha a továbbiakban is szurkolnak nekünk. Persze csak addig, amíg nem találkozunk Mexikóval a tornán. Japánban most délután van, remélem, hogy sokan látták otthon is a sikerünket, és sokakat meg tudunk mozdítani, hogy elkezdjenek focizni.
0: A japán Ueda tehát a 10. játéknap 4. duplázó labdarúgója lett, az F csoportot Hollandia vezeti 4 ponttal, de csak több rúgott góljával előzi meg Japánt, így izgalmas lesz az utolsó csoportkör. Tunézia pont nélkül áll, és már biztosan kiesett a VB-ről.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
4: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
5: Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
6: Milyen nyár vár rád?
5: A legjobb zenék, nyári történetek,
6: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
7: Különleges ízek.
8: Nem akarsz minden nap főzni rá?
7: Izgalmas programok.
9: Fantasztikus!
7: Emlékezetes találkozások.
10: Na, elmondom, mik a legendák.
11: Mondjad.
7: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán.
3: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sport Reggel. A stúdióban Harsány Levente és Benne Ferenc. Érkezik a Nemzeti Sport jegyzet benne Vince András gondolataival.
12: Pótcselekvés, Vince András jegyzete. Bocsánatot kérek, hogy nem tudok extázisban elkesedni a kuraszaui kapusért. Természetesen elismerem, hogy Eloy Room nagyszerű sportemberi teljesítménye is áll az Ecuador elleni 0-0 mögött, dicséretes kuraszau sporttörténeti VB pontszerzése, de számomra a világbajnokság lényege nem a pillanatnyi szerencsefaktor, a váratlan meccsihlet, ne a jég az aranyoskodás, és akkor a férfiúi sírásokról, mármint hogy micsoda élmény VB szereplőnek lenni, már ne is beszéljünk. Nyilván jókora irítség is dolgozik bennem, őszintén szólva a mezőny bővítés kapcsán jobbnak és igazságosnak érezném a futballvilágot, ha a kicsiny ez ideig szinte ismeretlen, és nyilván felfedezésre váró foci szigetek helyett Magyarország lenne ott a 48 csapatot felvonultató mezőnyben. Azért is fáj ez, mert amikor a világbajnokság 25 legjobb képű játékosáról készít összeállítást az egyik külföldi online újság, akkor a listára kapásból oda teszi a magyar válogatott csapatkapitányát, Szoboszlai Dominikot is. Ergo, valahol másutt a földgolyón az a tévhit él, hogy a nemzeti csapatunk is pályára lépett már Mexikóban, Kanadában vagy az Egyesült Államokban. Olyan nagyon azért nem kárhoztatom a tévedését a virtuális lap szerzőjét, szerkesztőjét, ugyanis eddig hanvánban volt minden egyes kísérletem a legprímább fociguruknál, hogy ugyan már egy szuszra sorolják fel a 2026-os VB mezőnyt. A kis válogatottak nagy hősök kezdetű történetekkel leginkább az a bajom, hogy a heroikus konklúziók s a sztárteremtés árnyékában órák alatt a ködbe vész például a hollandok mesteri játéka a svédek ellen, holott az, amit a narancssárgáktól láthatott a közönség, a mai adatmániás világ egyik gyöngyszeme lehetne. Ennek tükrében pedig nem gondolnám, hogy létezik olyan gól nélküli döntetlen, s jelesül annyi vetődés, ami überelhetné a mértani pontosságú passzokat, a taktikai fegyelmet, az atlétikus képességeket, cseleket, fejeseket, lövéseket és minden egyéb taktikai kuriózumot. Azt tudomásul veszem, hogy a futball világbajnokság a mai világban nem lehet ultrakonzervatív esemény. Ilyen töménytelen csapat részvétele mellett gondolni kell a szurkolókra, továbbá a közösségi média világából információt, élménygyűjtő tartalomfogyasztókra, de éppen e pár perci hírnévre ráerősítő történetek a valódi foci élményt helyettesítő pótcselekvések helyett várom már nagyon, hogy eljusson a torna az egyenes kieséses szakaszig, amikor a legérdekesebb sztori az lesz, hogy ki tud továbbjutást érő gólt szerezni, és úgy egyáltalán futballozni.
3: Ez volt a Nemzeti Sport jegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Magabiztos spanyol és egyiptomi győzelem, döntetlen az Uruguay zöldfoki köztársaság, valamint a Belgium-Irán mérkőzésen a labdarúgó világbajnokságon. Európa-bajnoki ezüstérmes lett a magyar női párbajtőrcsapat, sorozatban hetedszer jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar női röplabda válogatott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország Mikel Oyarzabal két góljának is köszönhetően 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában, a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. Ugyanebben a négyesben Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a VB újonc zöldfoki köztársasággal Miami-ban. A G csoportban nem született gól a Belgium-Irán találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Nathan Ngoy kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak. Szintén ebben a csoportban Egyiptom hátrányból fordít, 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. Először hallgassák a spanyoloktól a két gólos támadót, a Real Sociedadot erősítő Mikel Oyarzabalt.
2: Bueno, reivindicarme no, porque...
3: Nagyon boldog vagyok, hogy hozzájárulhattam ehhez a sikerhez. Főleg mivel az első mérkőzésen nem volt sok labda érintésem, és nem nyújtottam olyan teljesítményt, amellyel támogathattam volna a válogatottat. Ezért is örülök annyira a győzelemnek. Igazi csapatmunka volt. Érzem a támogatást a társak, az edzőnk, a stábtagok és a szurkolók részéről is.
1: Mikel Oyarzabal után következzen a spanyol labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya Luis de la Fuente véleménye a Szaúd-Arábia elleni 4-0-ás sikert követően.
4: Minden mérkőzés más. Ezen a meccsen a jobbik arcunkat mutattuk. Az első félidőben sokkal jobban játszottunk, mint legutóbb. A kapu előtt határozottabbak voltunk, ami meglátszott a helyzeteink minőségén is. A szünetben azt kértem a játékosoktól, hogy ne vegyenek vissza. Próbáljanak még jobban összeszokni, mert a legfontosabb mérkőzések még csak ezután következnek. Elégedett vagyok, de már az uruguayi válogatott jár a fejemben.
1: A labdarúgó világbajnokság Irán-Belgium összecsapását a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc vette górcső alá.
5: Mindkét csapat egy döntetlen után készült a találkozóra, ahol a belgák magukhoz ragadták a kezdeményezést, a teljes első fél időt végigtámadták, annak ellenére, hogy egy lesgolt mégis Irán tudott szerezni, de alapjából egy csalódást okozott az első fél idő játéka a belgáknak. Nagyon egysikú volt a támadó játékuk, nem volt váratlan húzás, nem volt különösebben veszély a kapura. A második fél idő már jóval színvonalasabb és fordulatosabb játékrész volt az elsőhöz képest. Érdekesség az, hogy a fordulópontot Ngoy kiállítása jelentette, hiszen a belga belső védő egy röviden hazapasszott labda után szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő iráni Taremivel, és ez egy nagyon-nagyon nagy fordulópontja volt a találkozónak, hiszen a kiállítás sorsára jutott. Érdekes, hogy taktikai szempontból közvetve egy picit segített ezáltal a csapatának, hiszen ettől a kiállítástól kezdve a következő 30 percben Irán magához ragadta a kezdeményezést, és egyre többet vállalkozott, egyre nagyobb kockázatot vállalt. Ezáltal a belga labdaszerzések után az európai csapatnak jóval nagyobb területei nyílottak a támadások vezetésére, és ezekből jó pár helyzetet ki is tudtak alakítani. Egyértelműen a mérkőzés hőse az iráni kapus volt, Bejram Vand, elképesztő védésekkel tartotta mérkőzésben a csapatát, és hozta 0-ra találkozót. A belga válogatott sajnálhatja az első félidő játékát, amelyben nagyon-nagyon passzívan és nagyon egysikúan, nagyon kiszámíthatóan futballozott. Az iráni válogatott viszont emberelőnyben nem tudta magához fordítani a találkozót, mert ha jóban belegondolunk, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna az ázsiaiaknak, hiszen a következő mérkőzésük Egyiptommal lesz, ami azért nem ígérkezik egy könnyű találkozónak. Ebben a 30 percben Irán felvállalta a támadó játékot, de mégis érdekes módon, és ez valamelyest azért a futball belső mechanikájához hozzátartozik, hogy ilyenkor a belga válogatott, amikor ember hátrányba került, sokkal többet futottak játékosai, jobban kihasználták az irániak által hagyott területeket, és ebben a periódusban akár meg is nyerhették volna a találkozót. Ez egy tipikusan olyan mérkőzés, hogy alapjában egyik fél sem lehet elégedett az egy ponttal, viszont ha belegondolunk, akkor Új-Zélanddal fog játszani Belgium, ami belga győzelem esetén a belgák 5 ponttal tovább mehetnek, Irán pedig a cseppet sem könnyű mérkőzés elé ígérkezik, ami Egyiptomban lesz. Érdekes még ez a csoport, szerintem egyik csapat sem érdemel győzelmet, és egyik csapat sem lehet elégedett az egy ponttal.
1: Bene Ferencet hallották. Ma 19 órától Argentina Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik. Holnap hajnali 2 órától Norvégia Szenegál, 5 órától Jordánia Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sport Krónika.
1: Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat Antoniban a Vívó Európa bajnokságon. A borsodi Emma, Büki, Lili, Muhari, Eszter, Nagy Blanka, Virág négyes a fináléban nagy csatában 42-36-ra kikapott a házigazda Franciaországtól. Szintén a kontinens viadalon a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor, Tóth Gergely összeállítású tőrcsapatunk az 5. helyen végzett. Együttesünk a helyosztó találkozókon előbb a spanyoloknál, majd a lengyeleknél bizonyult jobbnak. A női párbajtőrözők vezetőedzőjét, Csobó Dominikot, Keszi Dóra kérdezte.
6: Látom azért a lányok arcán a csalódottságot, ez egy elveszített döntő ilyenkor nyilván, de szerintem ez az is majd meg fog szépülni.
7: Én is azt gondolom, ezt is szeretném majd bennük erősíteni, hiszen ennek mindenképpen örülni kell. Volt már 2-szer elveszített Európa-bajnoki döntő, hogyha nem is ugyanebben a konstellációban, úgyhogy meg tudom érteni, hogy például Eszter már nagyon szeretett volna most egyszerre nyerni egyet. Ami késik, az nem múlik, össze fog ez jönni. Nagyon büszke vagyok a csapatra, rengeteget fejlődtünk az elmúlt időszakban, ami egy igazán komoly csapatmunka az edző kollégáimmal és a stábbal közös siker, úgyhogy ennek nagyon örülök, és ebből kell most táplálkoznunk, ezt kell tovább vinnünk a világbajnokságra.
6: Hogy láttad a lányoknak a menetelését? Mert azért oroszokat, olaszokat legyőzni, azt gondolom, hogy azért nem kis teljesítmény.
7: Nagyon picit, talán döcögősebben indultunk, még a legelső asszóban a spanyolok ellen, de szépen belemelegettünk, és a végére azért sima lett. Az oroszok és az olaszok ellen pedig egyaránt elmondható, hogy csapatként sikerült mind a két csapatot megverni, mind a kettő komoly skalp, főleg az, hogy az olaszokat most már másodjára idén. Ezek azért nagyon képzett, nagyon jó versenyzőkből álló csapatok. Azt láttam a lányokon, hogy a nap folyamán, ahogy haladtunk előre, egyre jobban kezdték elhinni, és ez meglátszott abszolút a vívásukon, magabiztosabbak lettek, bátrabbak lettek, és alapvetően nagyon fegyelmezett és okos vívást tudtunk mutatni az egész nap során, aminek pedig aztán kifejezetten örülök. Sajnálom nagyon a döntőt, persze, mindenki sajnálja, a döntőben Eszternek a teljesítményét mindenképpen ki kell emelni, mert az szinte emberfeletti volt megint, ő ugye már azért sokszor csinált ilyet. Tudjuk, hogy képes erre. Ebben a döntőben most a franciák egy picikét jobbak voltak, el kell fogadni, meg kell nézni, ki kell egy kicsit elemezni, hogy tanuljunk belőle. Idén többször nyertünk mi, mint ők, most ez nekik sikerül, de legközelebb visszavágunk.
1: Csobó Dominikot hallották. Utolsó mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. Nemzeti együttesünk Pristinában Koszovót múlta fölül 3-0-ra. Az már a találkozó előtt eldőlt, hogy csapatunk bejut a sorozat elődöntőjébe, egyben biztosította helyét a 2028-as Európa bajnokságon. Válogatottunk egymás után 7. alkalommal szerepelhet EB-n. A miénk végül a 3. helyen zárták az Európa Liga alapszakaszát, így a 4 között a svédekkel találkoznak, előbb hétvégén hazai pályán, majd július 1-én idegenben. A csapatkapitányt, Bozoki Szedmák Rékát Virányi Zsolt kérte értékelésre.
8: Nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk neki, hogy így sikerült lehozni ezt a mérkőzést is, de azért próbáltuk azt teljesen elsegetni a fejekből, hogy már kim vagyunk az Európa-bajnokságban, és csak erre a mérkőzésre fókuszálni.
9: Most ez elég szoros lett, de az előző győzelmek során is azért volt ilyen. Mi a titka olyan szempontból a csapatnak, vagy mivel magyarázható, hogy szerencsére hozzátok, illetve nem szerencsére hozzátok, hanem inkább talán mentális erőből.
8: Többször volt, hogy egy kicsit meginoktunk a szettek között, ezért volt ez a mérkőzés olyan szoros, de ugye, ahogy mondod, a korábbi mérkőzéseinket is jellemezte ez, hogy egész szoros szetteket játszottunk, de valahogy mindig sikerült győztesen kijönni belőle. Edzéseken is sokszor vagyunk ilyen szituációban, úgyhogy sokat gyakoroljuk, és szerencsére eddig rendre kamatoztatni is tudtuk ezt a tét helyzetben.
9: Hol lehet ennek most a végállomása, ha az Európa Ligát nézzük, mert nyár végén majd felnőtt EB, és hát kijutottatok a 2028-as EB-re, és hát roppant fiatal a csapat.
8: Egyelőre nem számolgatunk, a svédekkel játsszuk az elődöntőt, szeretnénk először is hazai pályán egy nagyon jó mérkőzést játszani velük, és utána pedig idegenben is szeretnénk borsot törni a bajszuk alá, aztán pedig meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
1: Fábián Bettina ezüstérmet nyert a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának utolsó állomásán a portugáliai Setúbalban. Háromszoros Európa-bajnokunk szombaton 10 kilométeren szintén a második helyen ért célba. Ugyanebben a versenyszámban a férfiaknál negyedik lett Betlehem Dávid, aki szombaton megnyerte a 10 kilométert, és ezzel összetettben is az élen zárt. Pignicki Fanni negyedikként végzett labdával a pekingi ritmikus gimnasztika World Challenge Cup szerenkénti döntőjében, egyéni összetettben pedig a 12. helyen zárt a rangos nemzetközi mezőnyben. A másik magyar egyéni induló, Lovász Luca Flóra összetettben a 19. helyet szerezte meg, felnőtt együttes kéziszer csapatunk pedig összetettben 4. lett. A férfiaknál Trungel Nagy Zalán, a nőknél Nádas Nóra Romina nyerte a triatlonosok Ajkán rendezett sprinttávú elit országos bajnokságát, amely 750 méter úszásból, 20 kilométer kerékpározásból és 5 kilométer futásból állt. Trungel Nagy Zalán így összegzett a győzelme után.
10: Szerintem mindenki számára meglepetés volt ez a meleg. Az elmúlt héten edzőtáborban voltunk az Őrségben, azért jó pár fokkal hidegebb volt ennél, egy olyan 5-6 fokkal. Váratlanul ért ez a meleg, persze készültünk rá, de mégsem lehet egy ilyen melegre felkészülni. Nagyon örülök ennek a győzelemnek, már nem is tudom, mikor győztem utoljára a triatlon versenyen. Ez volt az első elit győzelmem. A következő versenyem hétvégén lesz Tiszaújvárosban a világkupa.
1: Takács Boglárka 11,31 másodperces idővel az 5. helyen végzett 100 méteren a hagyományos hengelói arany kategóriás atlétikai versenyen. Ugyanezen a viadalon a paralimpiai ezüstérmes Luterán Petra 552 cm-rel harmadik lett távolugrásban. Kedves hallgatóink, sportronikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
11: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

információk, elemzések, beszélgetések. Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint

0: Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Európa-bajnoki ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat. Továbbra is súlyos az asszályhelyzet, délelőtt napos, délután zivataros idő lesz. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
2: Spanyolország 4-0-ra verte

0: Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik. Holnap hajnali 2 órától Norvégia Szenegál, 5 órától Jordánia Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is élőben közvetíti. Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőrcsapat Antoniban a Vívó Európa bajnokságon. A borsodi Emma Büki Lili Muhari Eszter Nagy Blanka Virág négyes a döntőben, nagy csatában 42-36-ra kikapott a házigazda Franciaországtól. Szintén a kontinens viadalon a Szemes Gergő Dósa Dániel Mihály Andor Tóth Gergely összeállítású tőrcsapatunk az 5. helyen végzett. Utolsó mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. Nemzeti együttesünk Pristinában Koszovót múlta fölül 3-0-ra. Az már a találkozó előtt eldőlt, hogy csapatunk bejut a sorozat elődöntőjébe, egyben biztosította helyét a 2028-as Európa-bajnokságon. Válogatottunk egymás után 7. alkalommal szerepelhet EB-n. Fábián Bettina ezüstérmet nyert a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának utolsó állomásán, a portugáliai Setúbalban. Háromszoros Európa-bajnokunk szombaton 10 kilométeren szintén a 2. helyen ért célba. Ugyanebben a versenyszámban a férfiaknál 4. lett Betlehem Dávid, aki szombaton megnyerte a 10 kilométert, és ezzel összetettben is az élen zárt.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
0: Heves zivatarok miatt adtak ki figyelmeztetést mára is az egész országra, viharos szélre és jégesőre is számítani kell. Vasárnap sok felé vetettek véget viharok a hőségnek, csak a fővárosban több mint 100 helyre riasztották a tűzoltókat. A tegnapi csapadék nem volt elegendő ahhoz, hogy érdemben javítsa a talaj mélyebb rétegeinek vízhiányát, mondta az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője. Siklós Gabriella közölte, országosan átlagban mintegy 470 mm, az Alföld egyes térségeiben pedig több mint 900 mm csapadék hiányzik a talajból. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Csaknem 60 Moszkvára irányított ukrán drónt semmisített meg éjszaka az orosz légvédelem. Az orosz főváros polgármestere sérültekről vagy anyagi károkról nem számolt be. 3 moszkvai repülőtér átmenetileg felfüggesztette a repülőgépek indítását és fogadását. Folytatódnak Genfben az Egyesült Államok és Irán közötti tárgyalások. A cél az, hogy katari közvetítéssel végleges béke megállapodást dolgozzanak ki a két ország között, és rendezzék a közel-keleti konfliktust.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es autópályán a főváros felé vezető oldalon Biatorbágy térségében egy kamion és egy személyautó karambolozott, a 15-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladja a 3 kilométert. Baleset történt az M5-ösön, szintén a főváros felé vezető oldalon Ócsa térségében, a 31-es kilométernél forgalomkorlátozásra kell számítani, itt pedig már 7 kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét többfelé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A Dunántúlon megélénkül időnként megerősödik a szél. Napközben 30-35, késő este 20-28 fok lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, és benne a Sportreggel. A stúdióban Harsány Levente és Benne Ferenc. Régi csibészek Bánki Dodival. A magyar futball nagyjairól, nagyjaitól érkeznek olyan sztorik, történetek, melyekről eddig csak nagyon kevesen tudtak. A mai részben Dodi Dzsúrják Józseffel, azaz Csöpivel beszélgetett.
2: Jó reggelt kívánok minden Nemzeti Sport Rádió hallgatónak. Bánki József vagyok. Régi csibészek. A magyar futball nagyjai érkeznek a következő percekben, és olyan sztorik, történetek hangzanak el, amikről eddig csak nagyon kevesen tudtak. Mai beszélgetőpartnerem Dzsúrják József, a Csöpi becenévre hallgató egykori magyar gólkirály.
3: Jó reggelt kívánok!
2: Szia Csöpi, jó reggelt! Szép napot neked!
3: Viszont kívánom én is!
2: Csöpikém, a fradi öreg fiúkkal, amikor járjuk az országot, mindig úgy konferálnak föl, hogy három országban is voltál gólkirály. Magyarországon, Cipruson és a Maldív-szigeteken is. Melyikre emlékszel a legszívesebben?
3: Hát mindegyik nagyon kedves számomra, de hát a Magyarországon tradicionálisan gólkirálynak lenni az azt hiszem mindent visz nálam.
2: Főleg úgy, hogy Fradi szurkoló voltál már gyerekkorodban Ikladon, ahol születtél.
3: Pontosan ezért mondom ezt, hogy ez mindent visz, hogy gyerekkori álmom teljesült, a Fradiba játszottam, és aztán magyar gólkirály is tudtam lenni a Fradi színeiben, ez nagyon kedves számomra, de a többi is, tehát Cipruson gólkirálynak lenni, azt a szeretetet, amit ott kaptam az emberektől, a szurkolóktól, azt megélni, az is csodálatos, fantasztikus érzés volt.
2: Hát meg a Maldív-szigeteken, ahova a motorcsónakra járta edzésre, ez igaz?
3: Hát ez így igaz, mert a Maldív bajnokságban 8 csapat volt, 7 az a fővárosban Máléban volt, az én csapatom az pedig egy Üdülő-szigetnek a csapata volt, és mi ott edzettünk az Üdülő-szigeten, és onnan a mérkőzésekre Máléba egy 25 perces motorcsónakos úttal mentünk a mérkőzésekre.
2: Hát a pályán nem voltál Málé, az biztos, és a Fischer Palival nagyon nagy duót alkottatok. Mostanában is, most már edzősködsz a Fradi öreg fiúknál, a Pali is jár velünk a hírverő meccsekre, nagy nosztalgia beszélgetések vannak. Mit jelent számodra jelenleg az, hogy a Fradi kötelékében meg bűvkörébe tartozol?
3: Hát egy szóval, hát mindent. Tehát ez nagyon nagy dolog számomra, hogy a Fradi családhoz tartozhatok, és itt élhettem a mindennapjaimat, a régi cimborákkal együtt dolgozunk a Palival, a Fradi utánpótlásnál is, úgyhogy megvannak szinte a napi kapcsolat, így a régi társakkal, minden hétfőn az öreg fiúkkal veletek is, tehát nekem ez ünnepnapot jelent.
2: Hát meg nálad, még akkor a Pók utcai lakótelepen laktál, mentünk a meccsek után ott hozzád. Jól emlékszem, pont a Diózsőr ellen mutatkoztál be 86-ban, amikor a szurkolók a vállukon hoztak le a Üllői úton?
3: Nem, az Alegerszeg ellen mutatkoztam be. Az első NB1-es meccsem a Diózsőr színeiben az volt a Fradi ellen.
2: Ja igen, ott igen, de az Diózsőrben volt.
3: Amikor
2: a Salamon Józsi megsérült,
3: igen,
2: egy becsúszásnál.
3: Igen.
2: De a Pók utcai lakótelepre, amikor jártunk, sose felejtem el, mindig a Pali mondta, hogy Csöpi, nézzük meg a góljainkat, de persze a sajátját akarta elsősorban nézni, és órákig ültünk a tévé előtt, és néztük a gólokat. Emlékszel erre?
3: Hogy nem emlékeznék, hát felejthetetlen volt. Hát abban az időben, tudod, nem voltak még ilyen összefoglalók, mint a manapság, és mindig a feleségemet megkértem, hogy voltak ezek a 2-3 perces összefoglalók a híradóban, hogy ezt vegye fel videóra, és akkor összegyűlt így egy jó néhány összefoglaló, és hát ezt mindig elő kellett venni, hogyha Pali meglátogatott engem, úgyhogy, tehát én itt tévesen nézegettem ezeket, úgyhogy.
2: Hát ki nem, ha mi is.
3: Emlékek voltak, persze.
2: Hogyne, és kézilabdázóként kezdtél, még Jászberényben, és a mai napig tartod minden csapatod, amik a kézilabdásokkal is a kapcsolatod, tehát nem tudunk olyan helyre menni az országban, ahol ne lenne ismerősöd. Mi az a legmarkánsabb emlék a Fradin kívül, ami így a sporthoz, a futballhoz köt?
3: Hát szerencsés vagyok, mert rengeteg gyönyörű emléket gyűjtöttem így össze az évek során, és fantasztikus érzés, hogy járom az országot, és mindenhol milyen szeretettel fogadnak az emberek. Nem tudom, ezt mivel érdemeltem ki, de rengeteg nagyon szép élményem van. Most egyet kiemelni így hirtelen nem is tudok. Keresek az emlékeimbe, de mondom, annyi élmény van, hogy ezeket kiemelni itt Magyarországon nehéz. Tehát az első talán az a legnagyobb élményem a fociban az, hogy mikor egy gyerekkori álom valóra válik, és a Fradi pályán, a bajnoki mérkőzésen pályára léphettem, attól még mindig divabőrös leszek, és 3-0-ra vertük az Alegerszeget az Üllői úton, 2 gólt szereztem, és a mérkőzés után levegőbe dobáltak a szurkolók, hát ez leírhatatlan emlék.
2: És a külföldi, mert azért játszottál te Horvátországban, Németországban, Cipruson, ott melyik a legmarkánsabb emléked?
3: Hát azok is történelmi időket értem meg Németországban, mert az egyesülés után mentem ki, volt kármásodban, Chemnitzbe játszottam, és utána elkerültem Jugoszláviába, és akkor ott is 3 mérkőzést játszottam
2: a Szabadkán.
3: És kitört a háború, és akkor annak az élet vége. Úgyhogy mind a két helyen hát fantasztikus élményeim voltak így. Hát fantasztikus, ez nem olyan fantasztikus, hogy az ember egy háborús kirobbanásánál ott van, de a német rendszerváltásnál hát ott azt megélni, hogy ezek a rendékás csapattársaim itt átültek a Trabantból a Hondába, mert az volt éppen akkor a csapatszponzorunk, és meg az üzletekben, hogy nyíltak ezek a nagy hipermarketek, és akkor odajöttek a németek, és mondták, hogy nem csak egyet vehetek belőle, vehetek többet is. Tehát ezek olyan élmények voltak. Hogy...
2: Hát mert a vasfüggönyt azért szerepe volt Magyarországnak is a lebontásában, és akkor volt a rendszerváltozás itt Magyarországon is. Te meg pont voltál az egykori Kármárstadtban, aztán Szabadkán, aztán elkerültél Erfurtba, de én úgy tudom, hogy a Nikóziában voltál a legnépszerűbb, mint amellett, hogy a németek is nagyon szerettek.
3: Igen, hát Ciprus az fantasztikus volt, tehát ott amilyen szeretettel körülvettek ott az emberek, tehát az leírhatatlan a mai napig. Nagyon sok barátom van Cipruson, és hát azt sajnálom, hogy ott nem láttak a magyar szurkolók játszani, mert ott teljesedtem ki igazából, tehát ott itt a Fradiban mindig volt bennem egy görcs, meg egy megfelelési kényszer, és Cipruson ezt sikerült átlépnem ezt a görcsöt, ami bennem volt mindig, ez a bizonyítási kényszer. Ott leigazoltak, és hát az első meccsemen a Szuperkupa döntőn nem játszhattam, mert még nem volt a játékengedélyem, és egy fiatal srác játszott a helyemen, aki 2 gólt rúgott, és megnyerte a Szuperkupát a csapat, és a mérkőzés végén csak azt hallom, hogy a nézők az én nevemet skandálják, úgyhogy engem itt csak egy edzőmérkőzésen láttak játszani.
2: De ők ki tudták mondani? Mert annak ilyen ő nem tudta kimondani. Emlékszem, mindig Druziáknak mondott.
3: Druziák. Ott meg Gyuriáknak hívta. Ja. És akkor skandálták a nevet, és akkor hogy ledöbentem, úristen, mi lesz itt, mondom, hát ez óriási megfelelési kényszer lesz. És akkor hát elkezdődött a bajnokság, és az első meccsemen egy rangadón egyenítő gólt szereztem, és hát örömömbe elkezdtem repülni. És akkor az első 8 fordulóban minden meccsen betaláltam, és akkor ott ez a gát felszakadt bennem, és a szurkolók szeretete megvitt, és hát olyan dolgokat csináltam meg a pályán, hogy még néha én is meglepődtem, hogy mertem bátran focizni, és tényleg...
2: Ez a repülős gólörömöd.
3: Igen, ez a repülős gólörömöd, ez a V1-em lett Cipruson, és a mai napig is így hívnak engem, hogy Aeroplán Ui, tehát a kis repülőgépünk.
2: Csöpike, melyik volt életed legjobb meccse, meg életed legemlékezetesebb gólja?
3: Nehéz ebben megint választani.
2: Próbáld meg.
3: Hát, amit már említettem is, az első meccs az annyira megmaradt bennem itt a Zalaegerszeg ellen, ott az első két gólt én szereztem ezen a mérkőzésen, és aztán Cipruson volt egy történelmi gól, amit a mai napig is emlegetnek ott az Apoel ellen, ami egy, mint egy Fradi Dózsa rangadó volt tulajdonképpen kupa elődöntőben. Már ünnepelt az Apoel tábor, mert 1-1 volt az első meccsen, 2-2-re állt a mérkőzés, és ezzel az idegen belőtt góllal az Apoel állt további jutásra, és már ünnepelt a tábor, és akkor én a 93. percben rúgtam egy gólt, és az akkora örömet okozott ott a szurkolóknak, a mai napig is azt emlegetik, és ha rossz kedvük van az Omonia szurkolóknak, akkor minden Omonia kocsmába ott van, beteszik, és akkor nézik, ahogy ez.
2: Ráadásul az Omonia is zöld. Azt tudom, hogy Dóri lányod Maldív-szigeteken él, de veled, hogy mik történnek a mindennapokban, mivel foglalkozom manapság?
3: Jelenleg a Fradi utánpótlásában dolgozom. Az U7-es csapatnál vagyok most velük a kicsikkel, próbálom őket megtanítani a futball alapjaira. Mellette hétfőnként csinálom a Fradi öregfiúk csapatot, és az MLS ellenőrként is tevékenykedem, ami havi 2-3 elfoglaltságot jelent hétvégeken.
2: Na, az rendben van akkor, Csöpikém. Vigyázz magadra, köszönöm a beszélgetést és egészséget, mert tudjuk jól, hogy azért nagyon súlyos betegsége mentél keresztül, de hál' Istennek köztünk vagy, és köztünk is maradsz.
3: Nagyon szépen köszönöm. Szia, Dodika.
2: Szia, Csöpi.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: De jó ég, az a hang!

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
2: Jó reggelt mindenkinek, Nemzeti Sport Rádió. Ma reggel és június 22-én és hétfőn. Hello Feri, itt van Bene Feri.
3: Jó reggelt, szia Levi, Hasányi Levi is itt van.
2: És hello, nagyon jó meccsek lesznek, és voltak persze, ezekről is beszélgetünk, meg szerintem másról is, de persze a labdarúgást szem előtt tartva. Itt van velünk Szőlősi Gyuri. Hello Gyuri, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt!
2: Szia, szia! Ferivel próbáltuk valahogy elemezni, nézni, meg leginkább legérdekesebb dolgokat kivenni a hétvégi VB meccsek, ugye a labdarúgó világbajnokság meccsei közül. Hát volt itt minden, Muslerától kezdve, Vinicius szabály, kiállítás, a belga, hát szerintem borzasztó meccs után. Te hogy látod, neked mit adott ez az utóbbi 2-3 nap? Volt bőven mit?
4: Igen, hát ami a futballt illeti, szerintem a Németország elefántcsontpart meccs, ez egy kimondottan magas színvonalú meccs volt, és elefántcsontpart közel állt a bravúrhoz. A bravúrnak számít egyáltalán, hiszen nagyszerű labdarúgóik vannak, hogy legyőzik a németeket, viszont azok után, hogy a németek meg tudták fordítani a meccset, és ezt hozzáveszük az első új gyakorlatnak is beillő könnyed győzelmüket, ami miután Curaçao azóta megszerezte az első pontját, látható, hogy azért nem feltétlenül ott kötelező házi feladat, még hogyha mindenki persze így is gondolja a németek esetében. Szóval így már a németek az első két kör talán legmeggyőzőbb, vagy egyik legmeggyőzőbb csapatának mondhatók.
2: És bocsánat, egy Undavval, akiről eddig nem is nagyon tudtuk, hogy van már legalábbis.
4: Igen. Igen, és két nagyszerű gólt szerzett. Aztán, hát igen, ez a Irán-Belgium, ugye erre céloztatok, erre igen, mondta Zlatan Ibrahimovic, hogy az első félidőben majdnem elaludtam, a második félidőben meg aztán el is aludtam.
2: Igen, teljesen jogos.
4: És borzasztó. Én nekem egyébként, nem tudom, lehet, hogy más nézek, vagy másra is kíváncsi vagyok, Iránnak a helytállása az tetszett igazából, sőt, ott azt is meglepetés születhetett volna. Én szerintem úgy vannak olyan játékvezető ítéletek, meg VAR ítéletek, most nem is tudom melyik meccs volt az, ahol kezdést láttam, talán most hajnalban az Új-Zéland Egyiptom, és vissza se nézték, nem is mutatták az ismétlést, míg mondjuk az angol horváton, hiszen az is azért egy csúcsmeccsnek mondható, attól sem vagyunk még olyan messze. Azon volt az a nem biztos, hogy azt akartam mondani, hanem ott viszont az volt a fura, hogy megismételtették a 11-est egy olyan esetben, amikor 100-ból 98-szor nem is nézik vissza, meg föl se vetődik, hogy elmozdult a kapus, vagy előre mozdult a kapus, ráadásul ez sok vitát fog még felvetni, hogyha a rúgó játékos megtorpan, és emiatt kimozdul a kapus a helyéről, mert azt hiszi, hogy jön a labda, és elindul, hogy ne veszítsen időt, majd pedig csak utána rúgja el a rúgójátékos, és emiatt kell a kapusnak elszenvedni azt, hogy újra rúgatja a játékvezető a büntető, szóval ez elég fura. Abban a tekintetben minden VB érdekes volt, egyik inkább, másik kevésbé, hogy sok évtizedes hagyomány a futballban, hogy ilyenkor vezetnek be hangsúlyos új szabályokat, talán emlékeztek a hazardás szabálytán a 90-es VB-n jött be, hogy nem foghatja meg kézzel a kapus a hazadást.
3: 92-es EB-n jött be, bocsánat, az pont, mert az 90-ben még meg lehetett fogni. Igen,
4: hát
3: 92-ben
4: hozták be. Úgy korrigálom magam, hogy a nagy tornákon,
3: igen,
4: de sok esetben világbajnokságokon, arra persze már nem emlékszünk, de például Messzám, mint olyan, egyáltalán 1950 óta van.
3: Igen, és a sárgalap is a 70-es VB-re jött be. Nagyon jól mondod.
4: A piroslap a 70-es világbajnokságra. Így van, és mindig van valami új, valami olyan, ami vagy beválik, vagy nem. Hát most már láthattuk a piroslapos szankciót egy ilyen esetben, amikor a játékos eltakarja a kezével az arcát, és úgy mond valamit, nem biztos, hogy észrevették, vagy kiszúrták volna, de akinek mondott valamit, ebből aztán arra is következtethetünk, hogy valami genyóságot mondott, ő rögtön elkezdett reklamálni és mutogatni. Érdekes egyébként, hogy benne volt a reflexeiben, nem is tudom, ki volt, talán egy paraguai játékos.
3: Miguel Almirón volt, egész pontosan paraguai, így van.
4: És aki jelezte, hogy ez most már szabálytalan, az engem meglepett, hogy ilyen lélek jelenléte van, hogy az új szabály már ennyire a zsigereiben van, hogy egyből reklamált. A másik játékosnak meg ennyire nincs, és ez is egy régi tapasztalat, hogy érdemes a játékosok, edzők esetében a profi futballban legalább az idény elején, vagy legalább fél évente egy szabályismertetést tartani, mert sok probléma lehet abból, hogyha maguk a játékosok nem ismerik megfelelően a szabályokat, pláne ha új szabályok jönnek, mint például ez. Tehát egy ilyen miatt emberhátrányba kerülni, az egy óriási butaság. És könnyen el tudom képzelni, hogy egyszer nem is jutott el a játékoshoz, vagy legalábbis a beidegződés szintjén semmi esetre sem, hogy most már ez tilos. Ez volt az első piros lap, amit azért adtak. Megy tovább a vita az ivószünet miatt, amit...
2: Nagyon széttörtél a játékot, nagyon.
4: Ameddig lehet, nem vagyok hajlandó hidratációs szünetnek nevezni, viszont nagyon, nagyon humoros mémeket szül, az a kedvencem, amikor azt mondják, hogy a hidratációs szünet angol módra, és akkor Harry Kane és csapattársai ilyen kis teás csészékkel, meg a hozzátartozó alátétekkel állnak az oldalvonal mellett. Nagyon jó pofa.
2: Hát igen, adnak okot ezekre. De törökökről direkt nem is beszéltél, de mondjuk lehet azért, mert nincs is mit.
4: Hát nagy, hogy az első meccs után már azt mondtuk, hogy nagy csalódás a török válogatott, főleg annak tükrében, hogy rajtunk milyen könnyen túlléptek két meccsen, hatot rúgva nekünk a Nemzetek Ligája osztályozón legutóbb. És hát ahhoz képest itt elszálltak, pedig mondjuk Arda Güler személyében adhatták volna a VB egyik sztárját, de hát ez most már nem fog megtörténni, mert ki is estek, hogyha jól értem, két verességgel.
2: Az már biztos,
3: így van.
4: És hát úgy az elején nagyon soknak és nagyon kaotikusnak tűnt ez a rengeteg meccs, meg rengeteg csapat, meg ahogy öregszik is az ember, talán egyre kevésbé képes arra, mint gyerekkorban, hogy átfogni az egész VB-t minden meccsre, minden eredményre, szinte minden gólra. Emlékeztünk, vezettük, írtuk az eredményeket, de most azt kezdem látni, hogy már úgy hiába ilyen nagy a mezőny, most már minden csapatról van valamilyen benyomásunk. Az ötfoki köztársaság másodszor is elnyerte a világ szimpátiáját. Talán ugyanezt Curaçaóról is el lehet mondani, a bravúros 0-0-val és az öltözői ünnepléssel, és úgy szép lassan kirajzolódnak azért az erőviszonyok. Nagy meglepetés abból a szempontból nincs, hogy azért itt a nagy európai és dél-amerikai csapatok fognak továbbra is dominálni, de jó látni egy-egy olyan más kontinensről érkező tényleg jó csapatot, mondjuk a japánokat mondanám ilyennek, akik fantasztikusan játszanak, és a hollandok elleni 2-2-jük értéke is megnőtt azután, hogy a hollandok milyen simán győztek Svédország ellen. Nekem ilyen volt elefántcsontpart, bár elmaradt az eredménybeli bravúr, és hát aztán meglátjuk, hogy lesz ilyen Marokkó természetesen, hogy lesznek-e még olyan ázsiai-afrikai csapatok, amelyek hát a végén is beleszólhatnak a legjobb 8, legjobb 4 között mezőnynél, amikor ott tart a VB. És hát aztán mondjuk egy ilyen Új-Zéland, amelyik 82-dik, azt hiszem a világranglistán, amikor egy ilyen csapatot láttunk, akkor nem tudjuk nem újra és újra elmondani, hogy mi is ott lehetnénk, meg a világ legjobb 48 csapata lenne, és nem kontinensenkénti kvóták szerint választanák ki a csapatokat, akkor azért a magyar válogatott is ott lehetne. Most már másodszor mondta el Havas Erik, láttam ilyen internetes műsorban, hogy szabad kártyát kellene adni azoknak az országoknak, amelyeknek a történelme erre kötelezhetné a FIFA-t, például az olaszoknak és a magyaroknak, mondta ő, hát furcsa lenne, de egy érdekes felvetés. mint hogy más sportágokban látunk ilyet, például férfi kézilabdában, ahol hajszállal lemaradtunk a VB-ről.
2: Igen.
4: És aztán meg voltunk róla győződve, hogy a múltunk, meg a közelmúltbeli eredményeink miatt a szabadkártya az jár a magyar válogatottnak, hát nem így történt, mert a sportdiplomácia, meg az üzleti szempontok megint győztek, de érdekes lenne a fociban is egy ilyen.
3: Nekünk nagy vitánk van Levivel a spanyol válogatottal kapcsolatban, ugye Levi kritikával illette őket, hogy nem volt látványos a játékuk. Én meg azt mondtam, hogy most Szaúd-Arábia ellen azért egyrészt látványosan is futballoztak, taktikailag nagyon profi módon, gazdaságosan és ugyanakkor eredményesen is. Hogy látod a spanyoloknak a játékát, illetve a jövőjét?
4: Igen, hát egyrészt ne felejtsük el, azt hiszem Szaúd-Arábia volt az a válogatott, amelyik a előző VB-n a későbbi győztes Argentinát még a csoportkörben legyőzte. Tehát csak azt akarom mondani, hogy nem, ott sem borítékolható, vagy eleve természetesnek lehető egy ilyen 4-0 lett.
3: Így van.
4: A vége egy ilyen 4-0. Másrészt közhelyszámba megy, de igaz, hogy az igazán nagy csapatoknak majd 2-3 hét múlva kell formában lenni, amikor a sorsdöntő meccseiket vívják, és egy ilyen spanyol csapat, amelyik ott van abban a 3-4 válogatottban, amelyet mindenki esélyesnek tart, akár a végső győzelemre is, egy ilyen spanyol válogatottra ott várnak majd igazán nagy feladatok, és nem szabad messzemenő következtetéseket levonni abból, hogy az első egy-két csoport meccsen éppen kicsit fásultabban, gyengébben játszanak, főleg, hogyha egyébként az eredményt, a továbbjutáshoz szükséges eredményt hozzák. A brazilokkal kapcsolatban is fogalmazhatunk meg kritikát, mert az első meccsük után kimondottan sokan csalódottak voltak, hogy hát azért ez nem az, mint az ötszörös világbajnoktól vár az ember. Ugyanakkor meg tényleg az a helyzet, hogy sokkal jobb, ha meccsről meccsre lendül bele egy csapat, és lendül formába, mint hogyha ellövi a puskaport a torna elején. És hát én nekem továbbra is azt nem mondom, hogy a titkos favoritjaim, hiszen ők mindig esélyesnek számítanak, akkor is, ha éppen gyengébb csapatuk van, vagy problémákkal küzdenek, de továbbra is azt mondom, hogy egy ilyen játékos állomány, ami a braziloknál nem tud nem kiváló lenni, bármilyen összetételben érkeznek bármelyik tornára, és egy ilyen edzővel, ilyen rutinos öreg rokával, mint Carlo Ancelotti, még azért nagy dolgokat vihetnek véghez.
2: Közben azon gondolkodtam, hogy mennyire fontos a csoportmérkőzések eredménye a későbbi világbajnokok esetében, mert szinte majdnem mindenhol volt botlás, még sajnos NSZK-nak is ellenünk, ez egy kellemetlen emlék, de ugye a argentinok is kikaptak 4 éve, és biztos volt más csapatoknál sem botlás, aztán végére majd belejönnek.
4: Igen, a spanyolok is Dél-Afrikában, Svájctól kikaptak, és hát ha már említed 54-et, akkor az talán nem is egyszerű botlás volt, az eufémizmus volna, hiszen 8-3-ra vertük meg őket a csoportban. Majd nem a szövetségi kapitány fejébe, idézőjelben állásába került, akkor a blama volt kapni egy 8-ast Németországnak. Csak hát Sepp Herberger előre gondolkodott, rotálta a játékosokat, ami akkor talán még egyáltalán nem volt szokás, és hát végül is úgy taktikázott, hogy és a szerencse is persze mellé állt, játékvezetői tévedések, szakadó eső, stoplik, és ismerjük a hosszú felsorolást, amely felsorolás elemei közül, ha csak egymásként alakul, akkor megnyerjük a VB döntőt, viszont a 8-3-ban is talált pozitívumot, mert azt mondta, hogy szégyenletes ugyan a súlyos vereség, na de 3 gólt rúgtunk a kiváló magyaroknak, és ha döntőben ezt megismételjük, akkor még akár nyerhetünk is. Mert sajnos így is történt, mert ők a 3-at a döntőben is berúgták.
2: Mi is.
4: Viszont a 8 helyett csak 2-t, illetve valóban 3-at, hogyha Puskás gólját megadták volna a meccs végén.
2: Na igen, szóval van egy ilyen vetülete is. Szerinted melyik meglepetés csapat jut tovább majd? Itt, hogy az Ötfoki Szigetek szövetségi kapitánya azt mondta, hogy most már az a cél, hogy jussunk tovább, és ugye Szaúd-Arábiával játszanak, még simán benne lett abból a csoportból.
4: Igen, bár azért azt gondolom, hogy egényelfák nem nőnek az égig, de így is mondom, kivívták a világ szimpátiáját, és önmagukhoz képest nagyszerű dolgot tettek véghez. De egy ilyen torna esetében, amely most időben és térben jobban szét van húzva, mint valaha. Tényleg nem az számít, hogy milyen erős a játékos keret, vagy nem csak az számít, hogy egyes meccseken milyen szuperprodukciót nyújt a csapat, hanem az egy külön képesség, hogy egy tornán kell tudni jól szerepelni, és a megfelelő pillanatokban, az egyenes kieséses szakaszban, amikor eldőlhet egy csapat sorsa nüanszokon, akkor kell nagyszerű teljesítményt nyújtani. És az edzőknél is ezt látom, hogy vannak fantasztikus klubedzők, vannak edzők, akik fantasztikus közösséget teremtenek az öltözőben, akik nagy eredményekre képesek a csapatukkal, de az egy egészen külön extra képesség tornát tudni nyerni. Nagyon keveseknek, nagyon kevesen rendelkeznek ezzel. Mint mondjuk a magyar futball történetéből is sokszor szoktunk ezen tépelődni, hogy ezüstérmes edzőink vannak, meg csapataink szép számmal, de olyan edző és olyan csapat, amelyik egy sorozatot meg tudott nyerni, olyan viszonylag kevés, és ebből a szempontból tartom nagyon nagyra például dr. Lakat Károly teljesítményt, aki két olimpiát is meg tudott nyerni a magyar válogatottal, vagy a soha nem a legnagyobb magyar edzők között emlegetett Mészáros Józsefét, aki mégiscsak VVK-t nyert a Fradival, és a sok ezüstérem mellett az egyetlen olyan magyar klubcsapat edzője volt, amelyik egy adott sorozatot végigvitt, és győzelemmel, aranyéremmel fejezett be.
2: Igen, ugye, és akkor ma az egy két érdekes meccs, ha ezt lehet mondani, hogy az Argentina és Franciaország esetében mindenképpen kötelező lenne a győzelem, hogy ne legyen olyan, hogy mondjuk a csoportmérkőzések után játszik mondjuk Argentina és Spanyolország, pont erről beszéltünk. Azért az jó lenne szinte a legvégén nézni.
4: Igen, itt ugye a kiemelési rendszer nem tudja olyan mértékig védeni a végső esélyeseket, mint mondjuk a Bajnokok Ligájában, ahol egyik-másik nagy csapat és nagy költségvetési csapat szinte nem tud nem eljutni a legjobb 16 vagy a legjobb 8 mezőnyéig. Egy picit más a lebonyolítás még akkor is, hogyha ez a csoportkör azért alaposan meg fogja rostálni a csapatokat, és sokak szerint majd csak azután kezdődik igazán a VB, hogy a leggyengébb országok kiesnek. És hát persze azok a menedzserek, akik a nagy klubok üzleti terveit készítik, azok mindig attól rettegnek, hogy nehogy egy ilyen a sors szeszélye folytán előrehozott döntő, vagy korábbi stádiumban megvívott rangadó üsse el a csapatukat a több bevételtől és a későbbi meccsektől. De hát a futballban meg pont ezt szeretjük, a drámát, hogy igenis, és ebből a szempontból hangsúlyozom mindig, hogy a régi back lebonyolítási rendszere volt a jó, ahol akár az első körbe összekerülhetett a két legjobb. Lehet, hogy üzleti szempontból, meg hosszú távú igazságosság szempontjából nem ez a legjobb, de az izgalmak szempontjából, amik igazán vonzóvá teszik a futballt, szerintem semmi gond nincs azzal, hogyha két erős csapat egy korai stádiumban összekerül. Amelyik nyer, az úgyis azt fogja mondani, hogy mindenkit le kell győzni, ha meg akarsz nyerni egy tornát, előbb vagy utóbb. Amelyik kikap, az persze szomorú lesz, és mondogathatja, hogy előrehozott döntő, vagy hogy szerencsétlen volt, hogy ilyen hamar, ilyen erős ellenfél lesz került szembe. De szerintem minél több esélyt hagyunk a véletlennek extra izgalomnak a futballban, annál jobb lesz, és annál kevésbé látjuk azt az ellaposodást, amit például a Bajnokok Ligája óhatatlanul produkált az elmúlt időszakban.
2: Igen, meg szokták mondani, hogy hát, de végül is a későbbi győztestől kaptunk ki, jó, hát és? Na, amiről, vagy akikről nem beszéltünk, és ez szerintem nálam egész pozitív része ideig a VB-nek, az a játékvezetés. Nem nagyon láttam Feri se nagyon, aztán kíváncsiak vagyunk, hogy te hogy látod, hogy okotadó, beszédtémára okotadó játékvezetői döntést nagyon jól hozzák le, legalábbis eddig szerintünk.
4: Igen, és külön meg kell említeni, hogy női játékvezetőktől is láttunk nagyszerűnek mondható teljesítményt.
3: Tori Penso a kedvencem. Nagyon jól levezette a mérkőzést.
4: Igen, bár ott volt szerintem egy olyan 11-es, amit én nem adtam volna meg, mert szerintem nem elkerülhető kezelés volt, a játékosnak a teste ott volt a keze. Ez melyik meccs is volt, Feri, mert most már nem most kevereznek a fejemben, de azt hiszem igen, azt hiszem igen.
3: Igen, de ott úgy történt, hogy a kéz mellett lévő kézről átpattant a teste mellett kinyújtott kézre, és valószínűleg ezt értékelte büntetendőnek. Nagyon nehéz, a kéz szabály a legnehezebb.
4: A szituációról beszélünk, igen, meg hát most már ugye régen nagyon világos volt, mert a szándékos kéz büntetendő, a nem szándékos nem büntetendő. Most van millió verzió, hogy kapura tartó labda, hogy támaszkodott a játékos, és eltalálta a kezét.
3: Megnöveli a testfelületet.
4: Így van, megnöveli a testfelületet, stb. Stb. Igen. És ezt mindezt a másodperc töltése alatt megítélni az nem éppen egyszerű, de hát ezért van ott a VAR. Most például csodálkoztam azon, hogy Egyiptom esetében egy arab ország meccsét egy arab játékvezetői csapat vezette, de hát nyilván nem tudnak mindenre odafigyelni, és nem kell elfogultságot feltételezni. De az nem világbajnokság, ahol nincs egy valamire való vita valamelyik ítéletről, és hát kisebb viták azért voltak már, meg reklamálások. Kétségtelen, hogy a VAR használata azért nagyon nagy részben lecsökkenti a vitás esetek számát, tehát itt most les gólról, meg nem adott szabályos gólról les miatt nem nagyon lehet beszélni, mert ezeket tényleg milliméter vagy század milliméter pontossággal megítéli a technika. Ez jó, nyilván, kevesebb az igazságtalanság, de azért biztos, hogy lesznek még vitatott esetek.
3: Idén 100 éve született Grosics Gyula, és méltóképpen ünnepeltétek ezt az évfordulót egy kispályás tornával. Erről tudnál mesélni, hogy ott kikkel találkoztál?
4: Igen, nagyon szívesen, viszont ha játékvezetőket szóba hoztuk, akkor most nyilalt belém, hogy azért Kovács István nevét említsük meg. Kapott egy egészen különleges gesztust a FIFA-tól, azáltal, hogy a VB-k történetének az 1000. meccsét őre és a kollégáira bízták, sőt még egy speciális meszt is gyártatott a FIFA erre az alkalomra, egy ilyen aranycsíkkal, amiben egy 1000-es szám volt beleírva. Ez volt a Japán-Tunézia meccs, ha jól mondom, 4-0-ás végeredménnyel, és azt hiszem, hogy minden különösebb probléma nélkül játékvezetői szemszögből. Miután Kovács volt az, aki az előző VB-n azt hiszem 6 meccsen is szerepet kapott, de mindannyiszor csak tartalékjátékvezetőként, és úgy kellett hazamenni a katari tornáról, hogy egyetlen egy meccset se vezetett. Majd tavaly megkapta a Bajnokok Ligája döntőjét, tehát erre a VB-re már úgy érkezett, mint akár a döntő egyik esélyese, amiről tudjuk, hogy magyarként eddig egyedül Puhl Sándornak adatott meg, hogy VB döntőt vezessen. Én titkon továbbra is bízom benne, hogy akár oda is érhet. Most ezt a 1000. meccses különleges, úgyhogy maga Pierluigi Collina adta át ezt a különleges meszt Kovácsnak. Ezt lehet úgy is értékelni, hogy ha nem is kap döntőt, akkor is kapott egy extra ajándékot, különleges meccset a FIFA-tól. De úgy is lehet értékelni, hogy elkezdték őt építeni akár a döntőre, amit meg nem kell úgy érteni, hogy akkor most már tudja a FIFA, hogy kivezeti a döntőt, hiszen millió nüanszon múlhat, leginkább a játékvezetők teljesítményén, de többi meccsen addig milyen teljesítményt nyújtanak, de hát azon is, hogy mely csapatok kerülnek a döntőbe, mert mondjuk ha német, angol, brazil, spanyol, mondjuk akkor ezeknek az országoknak a játékvezetői értelemszerűen nem kaphat szerepet. Ebből a szempontból kicsit több esélye van. Kovács Istvánnak, aki a Román Labdarúgó Szövetség képviseletében van ott, erdélyi magyarként, és Kassai Viktor óta, aki a dél-afrikai VB-n elődöntőt vezetett a magyar csapatával, ő az első magyar VB-ken, az MLS meg sajnos azóta sem tudott bírót delegálni. De hát ennyit erről. Grosics Gyula, aki persze maga is ötödik a VB történelmhez, hiszen ő volt az első olyan magyar futballista, aki 3 világbajnokságon lépett pályára, 54, 58, 62. 100 éves lenne az idén, illetve a születésének a 100. évfordulóját ünnepeljük, és róla elnevezett általános iskolában nagyon megható ünnepség volt már, meg a sírjánál megemlékezés a Szent István Bazilikában. de van egy szép hagyomány, ami az idén a centenárium miatt még különlegesebb volt. Rákos Palotán a Gülabácsi csapattársával a Budai 2 Lászlóról elnevezett stadionban, ami a Reacnak az otthona, de amely a Volánnak is az otthona volt, amelynek Gülabácsi az elnöke volt sportvezetőként az aktív futball után. Ott minden évben van egy emléktorna Grosics alapítvány szervezésében, és hát itt Kis Tamás, illetve Grosics Edina Gyulabácsi lánya és Kis Tamás Gyulabácsi veje munkáját kell kiemelni, mert ők hozzák ezt össze évről évre, fantasztikus mezőnnyel. Most a Honvéd öreg fiúk nyert például Bárányos Zsolttal soraiban, de ott volt Lipcsei Péter, Króf Dávid, aki gyakorlatilag még aktív futballista, meg sok más korábbi nagyszerű játékos, nem 13 csapat volt Rákospalotán, Pekkenő Hőségben, mi a nemzeti sporttal hagyományosan járunk, olyan is volt, hogy megnyertük ezt a tornát, persze akkor nem voltam ott, most egy kicsit szerényebb eredményre futott, a csoportból ugyan tovább jutottunk, de aztán negyed döntőben elbúcsúztunk, de hát itt nem is az eredmény a lényeg, hanem hogy Gyula bácsi tiszteletére évről évre ott összejönnek a futballozni szeretők. Dunai Antal volt a díszvendég, jó volt vele is találkozni.
2: Még egy utcsó kérdés, hogy a végére, Gyuri, mi nem tudjuk a te szurkolói szokásodat, hogy az milyen, főleg ilyen nagy kontinens tornán, mint például a világbajnokság, leülsz kényelmesen a kedvenc válogatott mezébe, vagy barátokkal nézed, vagy csak átfutóan vagy jelen, hogy szurkolsz, te milyen vagy?
4: A szerencsém van akkor a helyszínen, most ezen a VB-n már egy meccs esetében ez is megadatott. Egyébként, hát megmondom őszintén, hogy van ilyen is, olyan is. Ha? Sokszor itthon a magányomban, ha rá tudom egyik-másik gyereket, lányaim vannak venni, akkor ők is bele-bele néznek, és bele-bele kérdeznek. És
2: került őket megfertőzni?
4: Hát egy ilyen VB láz esetén azért őket is magával ragadja, meg a közösségi felületeken azért jönnek az összefoglalók, a különleges esetek, a mémek, a jópofa idézetek, tehát nem tudják magukat kivonni. Szeretek pubban is barátokkal meccset nézni, meg hát most nagyon, nagyon fura helyzetbe hoz bennünket, európaiakat a VB. Egyrészt láthatjuk azt, hogy talán most először van az, hogy egyáltalán nem számítunk, hát nem, vagy csak nagyon kismértékben igazítják az európai igényekhez a közvetítéseket. Tehát jó, mondjuk volt egy holland-svéd meccs, akkor azt igyekeztek, vagy egy angol-horvát, akkor azt igyekeztek úgy adni, hogy azért az Európában is emberi időben látható legyen, de a legtöbb meccső ez nem mondható el. Tehát Amerikában meg Ázsiában mondjuk nappal van a meccs, még adott esetben délelőtt is, de nálunk tényleg ez a hajnali 2, hajnali 3, hajnali 4, azért ezek nem szurkoló barát időpontok, és érdekes is lenne egy ilyen szociológiai kutatást csinálni, hogy ki hogy nézi. Valaki írta egyik nap a Facebookra, hogy furcsa élmény volt kikapcsolni a tévét a meccs végén, és kinézni az ablakon, hogy már pirkad, azért nem ehhez szoktunk hozzá. És azért felborítja mindenkinek a napját, aki nappal rendesen, mint a nagy többség munkahelyre jár dolgozni. Azért nem biztos, hogy megengedheti magának, hogy heteken keresztül éjszakánként meccset nézzen, ráadásul több meccs is van, szóval nagyon érdekes. Én is úgy vonakodva álltam rá erre a dolgra, de most például ezt az Egyiptom Új-Zélandot Szálával, aki gólt is lőtt, azt bele-bele bóbiskolva is, de megnéztem hajnalban.
2: Na jó, hát biztos, hogy majd másképp alkulnak a meccsek a továbbiak során folyamán, hogyha már nem lesz ennyi mérkőzés, és bízunk benne, nekünk is megfelelő időpontban játsszák majd. Gyuri, köszönjük szépen a beszélgetést, további szép napot neked, és majd hívunk legközelebb is. Köszönjük szépen!
4: Szia,
2: köszönjük szépen! Szőlősi Györgyel, Szőlősi Gyurival beszélgettünk, és mindjárt jövünk vissza egy búcsú erejéig.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
6: Sorozatban a hetedszer jutott ki az Európa-bajnokságra a magyar női röplabda válogatott. Egyvágányon megindult a forgalom a győri vonalon. Záporok, zivatarok jönnek délutántól. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
0: Sporthírek.
6: Spanyolország 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. Ugyanebben a négyesben Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a VB újonc zöldfoki köztársasággal Miami-ban. A G csoportban nem született gól a Belgium Irán találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Nathan Engoy kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak. Szintén ebben a csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. Ma 19 órától Argentína Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik. Holnap hajnali 2 órától Norvégia, Szenegál, 5 órától Jordánia, Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben

0: együttesünk Pristinában Koszovót múlta fölül 3-0-ra. Az már a találkozó előtt eldőlt, hogy csapatunk bejut a sorozat elődöntőjébe, egyben biztosította helyét a 2028-as Európa-bajnokságon. Válogatottunk egymás után 7. alkalommal szerepelhet EB-n. Fábián Bettina ezüstérmet nyert a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt vízi úszók világkupa sorozatának utolsó állomásán a portugáliai Setúbalban. Háromszoros Európa-bajnokunk szombaton 10 kilométeren szintén a második helyen ért célba. Ugyanebben a versenyszámban a férfiaknál negyedik lett Betlehem Dávid, aki szombaton megnyerte a 10 kilométert, és ezzel összetettben is az élen zárt.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
0: Heves zivatarok miatt adta ki figyelmeztetést mára is az egész országra. A hőség miatt is figyelmeztetés van érvényben. Az előrejelzés szerint a héten tovább fokozódik a kánikula, a hétvégén helyenként már 38 fokos forróság is lehet. Továbbra is nagyon erős lesz az UVB-sugárzás, ezért a déli órákban lehetőleg kerülni kell a napozást, emellett fokozottan kell ügyelni a folyadékpótlásra is. Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma a parlamentben. A képviselők ismét tárgyalják az Európai Uniós forrásokhoz hozzáférés érdekében szükséges törvénymódosításokat, a plakáttörvényt és a közmédia átalakításáról szóló előterjesztést. Továbbra is erős a forint, a hétvégén nem változott az árfolyama a főbb devizákkal szemben. Az eurót ma reggel 352 forint alatt jegyezték, a dollár 307, a svájci frank pedig 380 forint volt. A forint az év elején kezdett erősödésbe, ez most arra az eurónál 8,5%-os, a dollárnál több mint 6, a svájci franknál pedig 8%-os erősödést jelent. Biatorbágy és Herceghalom között egy vágányon megindult a forgalom, de a reggeli felső vezetékszakadás miatt a győri vonalon kora délutánig továbbra is hosszabb menetidőre, pótlóbuszos átszállásra és kimaradó járatokra kell számítani. A nemzetközi vonatok ismét teljes vonalon járnak, azonban megállnak Budaörsön, Törökbálinton, Biatorbágyon, Herceghalmon, Bicskealson és Bicskén is.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es főváros felé vezető oldalán Herceghalom és az M0-ás csomópontja között a 28-as és a 17-es kilométernél lassulás szakaszos torlódás alakult ki. Az M2-esen Vác felé Dunakeszinél egy személygépjármű betonelemnek ütközött, a 26-os kilométernél a belső sávot lezárták. Baleset történt az M5-ösön a főváros felé Ócsánál, a 32-es kilométernél a sérült járművek a leállósávban vannak, még mindig több kilométeres a dugó. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délután ismét több felé kell záporokra, zivatarokra számítani. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti. A Dunántúlon megélénkül, időnként megerősödik a szél. Napközben 30-35, késő este 20-28 fok lesz.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt kívánunk, drága hallgatók! Hát eljött ez a pillanat is, amikor elmegyünk egy picit pihenni, hogy meg tudjuk nézni a hajnali meccsek összefoglalóját, ugye Feri, ilyenkor te hogy vagy?
2: És szó szerint így történik a dolog, mert ugye hát többségében itt a Nemzeti Sportrádió keretein belül, meg hát magánemberként a kisfiammal is hajnalban nézzük a mérkőzéseket. Hát, eleve a kertész azt javasolta, hogy hajnali 3-kor kell locsolni, tehát a növényeket most akkor aktívan meg tudom oldani, mert eddig ez nem sikerült. És most hazamegyek, hát nyilván ebédet készítek a gyerekeknek, és alig várom, hogy aludhassak egyet, legalább 1-2 órát, hogy utána újra frissen és üdén jöhessek este vissza, és nézhessem a mérkőzéseket, illetve hát segítsek a hallgatóknak hallgatni a mérkőzést.
1: Jó, nagyon friss hétvégi hír, ugye mikor nézzük a VIP szektorokat, akkor számomra nagy öröm volt látni Ronaldinho-t, közben pedig
2: Michel
1: utána...
2: Michel Salgado-t.
1: Az milyen, amikor látod most a VIP-páholyban látod Ronaldinho-t, ugye nyilván brazil meccs, spanyol meccs, ugye Salgado-t, hát amit ugye Salgado kapott Ronaldinho-tól, ha a hallgatóknak van ideje, nézzenek rá, YouTube-on ott van Ronaldinho és Michel Salgado, van egy-két érdekes pillanat, és nem feltétlen Salgado örül ezeknek a pillanatoknak. Viszont mi örülünk, mert meg visszatérhet 46 évesen Ronaldinho az olasz C-osztály a Ravenna csapatához. Ha minden igaz, akkor egy bemutató mérkőzésen biztos, hogy ott lesz, egy bemutatkozó meccsen, egy ilyen gála meccsen, hogy marad-e ott és játszhat-e a széria C-ben, ez egy nagy kérdés. Szerinted összejöhet?
2: Hát én nem tudom elképzelni, hogy igazolt játékosként hivatalosan egy teljes szezont. Szerinted kell a 40 pluszos Ronaldinho-nak, akinek mindene megvan, világsztár és a tenyeré hordozzák.
1: Látva a VB-meccseket, és olyan baromi, ha van, most van széria, nagyon nagy
2: széria csí.
1: Nem baj azzal, de nincs azzal baj. Hát, hidd el, kicsit figyelj, turisztikai, idegenforgalmi, sportszakmai, történeti, történelmi részek.
2: Mindenki jól járna, kivéve magát Ronaldinho-t. Tehát mindenki jól járna ezzel, de nem tudom elképzelni.
1: Szerintem ő olyan típusú játék, a pénze megvan, nem a győzelem miatt megy oda nyilván. A közönséget be fogják ezzel húzni, biztos, hogy nagyon sok új, vagy régi, nem tudom, nyilván régiek is mennek, de hogy új szurkoló érkezhet. Szerintem minden szempontból jó. Egy évad, 46 évesen, játszik egy 20 perceket, amit le tud játszani még, nem?
2: Hát igen, de miért költözne Olaszországba, tenyeré hordozzák bárhol a világon, újra beállni edzésekbe.
1: Igen, belefogálni, hát
2: ha valahol élvezni akarod a futballt, akkor az nem az olasz harmad-negyed osztály, tehát na mindegy. Hát én nagyon-nagyon meglepődnék.
1: Én bízom benne, a kisfia megkérdezte, apa, elmegyünk, akkor ha játszik, megnézünk egy meccset vele. Mondom, persze, mindenféleképpen.
2: Akkor nem lesz könnyű Ravenna meccsre ilyet venni.
1: Én nagyon remélem. Na minden esetre, ma is, egész héten is 30 fok fölötti hőmérséklet várható. Arra kérünk mindenkit, úgy nézem meccset, hogy árnyékban. Jó, tehát...
2: És folyadékpótlás.
1: Nehogy hőkutát
2: kapjatok. Lehetőség szerint szénsavmentes ásványvíz vitamintal, így van.
1: Még két gondot így a végére.
2: Sok gyümölcs.
1: Igen, sok gyümölcs, igen, egy zöldség az a hosszú élet egyik titka, bár hiszem, hogy ritka, most voltam egy ilyen podcast beszélgetésen, longevity, a hosszú élet volt a bedobott tétel, és én mondtam, ilyen nincs. De azért hívtunk meg ez a téma. Tudom, de itt vagyok, de...
2: Hamar megölted a bulit.
1: Igen, inkább őszinte vagyok, mint alacsony. Nem hiszem, hogy a sok vajban párolt zöldbab az elvisz minket a 100 éves korig, mert én... meg hittem is szent meggyőződésem, hogy nem ez. Persze tehetünk érted, ott van Keith Richards, Gangsta Zoli és egy csomó olyan barátom, akik bőven tesznek, a nagypapám, aki 96 évet élt, és végig sörözte meg, dohányozta. Tehát nem feltétlen ez múlik a jó génállomány és a sorszerűség, amiben. De persze éljünk, hosszú életet tesz kell mindenkinek, jó emlékekkel. Na, szóval, ha már itt tartunk, akkor egy kérdés reggel, ugye Vukovics Laci barátunkkal, kollégánkkal beszélgettünk, és mondta, a kígyó tér, vagy honnan
2: kígyótér.
1: Na, lőtt Levi, valaki gólt.
2: Tudod-e, hogy a kígyótérről való gólszerzés maga az honnan ered?
1: Nem.
2: Hát képzeld el, ugye ezt a távoli gólokra szokták
1: mondani.
2: Igen,
1: nagyon messziről.
2: Ugye megvan a régi Népstadion, mai Puskás Aréna, ugye földrajzilag Budapest, igen, belváros.
1: Belváros,
2: ez Zugló, igen, bocsánat, hát lokálpatrióta vagy, igen.
1: Jó, az egyik legszebb.
2: És Az, arra szokták mondani, azért távoli lövés a kígyótérről, mert régen a kígyótér az a mai Ferenciek terénél helyezkedett el. Aha. Ott a Kígyó utca az még ma is megvan, és ez ilyen népi, vicces megállapítás volt, hogy a Kígyó térről, kvázi a Ferenciek teréről szerezte a gólt az adott játékos.
1: Köszönjük.
2: Úgyhogy ezt tudtam ma ilyen kis helyi folklórként
1: budapestieknek
2: ezt átadni.
1: Most már ezt is tudjuk, és akkor még egy gondolat, ha már labdarúgás és a távoli rugások itt felmerültek, akkor Dévényi Tibi bácsi nagy kedvencem, és nagy tisztelő rajongója vagyok, egyszer megkérte ugye a Három Kívánság című műsorban Liszes Krisztián, hogy lője át a Lánchidat. Tegyék le a labdát a Lánchid egyik oldalán, és lője át a másik oldalra.
2: Hát azért ez nem egy egyszerű történet.
1: Nézzetek utána, kiderült, sikerült-e. Ennyi spoilert hadd mondjak. Csak annyit mondanék így előre, hogy többször neki kellett futni, szó szerint.
2: Tehát de akkor ugye mivel a híd egy picit domború, ezért a feléig kell elrúgni a labdát, és utána legurul elvileg.
1: Ezért is kedvelek, mert eszed, mint a penge, tested pedig nem gyenge. Úgyhogy ezzel a gondolattal búcsúzunk, és mindenkinek nagyon kellemes tapot. Ja, bocsánat, akkor a mai meccsekről csak egyet-kettőt, ugye hát játszik egy argentina is.
2: Kétségtelenül Argentina-Ausztria magyar idő szerint 7 órától, hát itt a Nemzeti Sportadő keretein belül még velem is találkozhatnak a hallgatók.
1: Igen?
2: És utána Franciaország Irak este 11, vagyis 23 órás kezdettel.
1: Igen, most nem mondom, hogy Irak mondjuk tűz alá veszi a francia kaput, mert ezt nem valaki félreérteni, de ott is el tudok képzelni egy gól. Érzel itt valahol meglepetést, vagy sima argentin-francia győzelem? Elvileg
2: az argentin lenne válogatottat az első mérkőzésen látva azért én nagyon nagy esélyesnek tartom, és amelyik így berobban a VB mezőnyébe, és ennyire dinamikusan futballozik, nem mondom, hogy nincs benne egy döntetlen, de hatalmas meglepetés nem várok, hogy az osztrákok nyernének. Attól függetlenül ez az osztrák csapat is nagyon összevarakva, és szerintem mindkettő tovább fog jutni a csoportjából. Franciaország-Irak mérkőzésen szerintem a francia válogatott meg egyértelműen jobb, ott nem tudom elképzelni a döntetlen se.
1: És ha valaki tovább fent szeretne maradni, majdnem ma ide, szerintem holnap hajnali meccsek
2: hát
1: lesz.
2: Igen, itt jön az, hogyha valaki nagyon gyerek lelkes, Norvégia-Szenegál, hajnali 2 óra, hivatalosan ez már kell.
1: Abba bele fog én is nézni.
2: Így van, Norvégia-Szenegál. Na, ott érzek egy pici meglepetést, már amennyiben itt lehet meglepetés bármi, Szenegál, hiszen Szenegál nagyon komoly csapat. És a norvégok ugye nagyon jól vették a selejtezés sorozatot, egész Európa, sőt az egész világ bámulta, ámulta, hülletezett, nagyon jó, nagyon jó ez a szó, és a továbbjutásukra, úgyhogy érdekes meccs lesz. Hát Norvégia-Szenegál mérkőzés, nem tudom, hogy valaha volt a futball történelmében, de nagyon, nagyon érdekes.
1: Ez amikor, amikor szoktam adni például a kutyámnak mondjuk halat, és mondom, na ez ami egyébként, ha én nem lennék, soha nem fordulna, hogy te hozzájutsz egy sült halhoz, na körülbelül ez is ez kb. Olyan, de én egyébként a három meccs közül ezt ajánlom leginkább.
2: Igen, és aztán még lesz Jordánia-Algéria, ha valakit érdekel 5 órától. Egy-egy órás alvási szünetek, és pont ütemre jönnek nagyon szépen a mérkőzések.
1: Ez ilyen hidratációs szünet a két meccs közt,
2: nem rövid.
1: Ha úgy van. Na, hogyha ezek a meccsek lesznek ma és holnap hajnalban, holnap reggel 6-kor viszont mi is jövünk újra újfent. Köszönjük a türelmet, a kitartást, a figyelmet, stratégiai korák kollégámnak, barátomnak, Bene Ferencnek, úgy szintén holnap találkozunk.
2: Nagyon köszönöm.
1: Adiós.
2: Sziasztok.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Egész kontinenset átölelő juniális zene, tánc, tombola, haverok, buli, fantasztikus, jambori. A nézőtéren, a stadionok körül, az utcákon, tereken, ja és közben ez meg az zajlott a pályákon is, és nem utcák, terek bajnoksága, de ezen a hét napon még nem derültek ki hét pecsétes titkok. A hétnél is több törpe a zöld gyepen dolgozott, és senki nem indult hét mérföldes léptekkel a kupa felé. A következő két órában a 2026-os foci világbajnokság első hét napját elevenítjük fel, a 48 csapatos torna érdektelen csoportkörének első fordulóját. A visszajátszás társszerkesztői Cserjés Bendegúz és Tóth Csongor, továbbá a technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit a szerkesztő műsorvezető Edvi László. 2026. június 11-én kezdődött a 104 mérkőzéses három országot érintő világbajnokság. Mexikóban volt a nyitó találkozó, az első mérkőzést a házigazda Dél-Afrikával vívta, és még azonnal napon megmérkőzött az A csoport másik két tagja, Dél-Korea és Csehország is. Nyágúr Gergely összefoglalója következik az első napról.
4: Többek között Shakira hivatalos VB-dalával fémjelzett nyitóünnepséggel kezdetét vette a 2026-os labdarúgó világbajnokság, méghozzá a mexikóvárosi Azték stadionban. Az immár 48 csapatos torna első mérkőzését magyar idő szerint tegnap este 21 órától rendezték, ahol a társrendező Mexikó ellenfele Dél-Afrika volt, a találkozóról Tóth Béla tudósítását hallják.
5: A házigazda sikerével kezdődött a történelmi 23. labdarúgó világbajnokság, Mexikó-Dél-Afrika 2-0. 2010 után másodjára egy mexikói-dél-afrikai összecsapással vette a kezdetét a futball VB, 16 esztendeje a rendező Bafana 1-1-es döntetlent ért el a közép-amerikai ország válogatottjával szemben. A mexikóvárosi Azték stadion 83 ezer nézője már az első 10 percben gólt ünnepelhetett. Az ötödik percben Raúl Jiménez lövését Williams még védte, ám a dél-afrikai kapus Quiñones 4 perccel későbbi kísérleténél már tehetetlen volt. Szitól veszítette el a labdát a 16-osa előterében, Lira átadását követően Quiñones 15 méterről jobbal a kapus lábai között gurított a hálóba 1-0. A bal szélső növelhette volna Mexikó előnyét, ám a 42. percben a kapufát találta el. Az első játék részben a dél-afrikai válogatott egy ízben távolról találta el Raúl Rangel kapuját. A fordulás követően szinte azonnal Szitol sodorta együttesét kilátástalan helyzetbe azzal, hogy az Icerben kilépő Gutierrezt a büntető területen kívül felvágta, a dél-afrikai játékost kiállította a brazil Sampaio játékvezető. A 67. percben pedig eldöntötte a mérkőzést Raúl Jiménez, jobbról ballal adott be Alvarado, Jiménez pedig néhány lépésről a kapuba fejelt 2-0. Jiménez a 4. világbajnokságon a 7. világbajnoki mérkőzésén az első gólját jegyezte. Két kiállítás jutott még a végjátékra 1-1 leosztásban. A 84. percben Temba Zwane arcon vágta Alvarádót, a játékvezető varvizsgálat után mutatta fel a piros lapot, és a hosszabbítás második percében Montes rúgta meg Mudaut, és a játékvezető a mexikói csapatkapitányt is az öltözőbe küldte. Ők a következő csoportmérkőzésen nem léphetnek pályára. Mexikó Korea ellen folytatja, míg Dél-Afrika ellenfele Csehország lesz majd a csoportkör második fordulójában. Még egyszer a végeredmény, Mexikó, Dél-Afrika 2-0.
4: A nyitányon egyébként a hazaiak sikere volt a legvalószínűbb, tehát talán a három kiállítást leszámítva nem történt semmi váratlan, és ezzel egyetértett a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Vukovics László is.
6: Maximálisan a papírforma igazolódott ezen a mérkőzésen. A mexikóiak a nyitó meccsen itthon tartották a 3 pontot. A többi mérkőzést előre tekintve jobb csapatok ellen meglátjuk, hogy a Mexikó mennyire fogja tudni érvényesíteni az akaratát. Azt látjuk, hogy milyen potenciál rejlik a csapatba, de igazán nem tette próbára a dél-afrikai csapat a mexikóiak tudását. Nem voltak egyenrangú ellenfelek. Egy-egy pillanatra tudott megvillanni Dél-Afrika, de egy percig nem forgott veszélyben a mexikói győzelem. A mexikóiaknál több dolog is látványosan sikeredett, például Jiménez bemutatkozása kezdőként a mexikói válogatottban, góllal, ugye a Fulham játékosáról beszélünk, Ochoa nem kapta meg a lehetőséget a kapuban, 6. VB-jén van. A csapat egységesnek tűnik, de kérdés, amikor nagyobb nyomás nehezedik rá, hát mondjuk ennél a meccsnél csak nagyobb nyomás nehezedhet, mert a dél-afrikaiak igazán nem támadtak a mérkőzésen. Kemény, erős futballistákból áll a dél-afrikai csapat, de előre egyetlen helyzetet sem tudtak kidolgozni a mérkőzés folyamán. Egyedül a kiállításból fakadó szabadrugás lehetett volna helyzet, a kapura lövik, de azt is hosszan gurították le, és nem lett belőle kapura lövés. Tehát egész évben azt tudom mondani, hogy nem derült ki, hogy a Mexikó milyen játékerőt képvisel a mondjuk a 16 közé bejutva ott jövő ellenféllel szembe például, de az látszik, hogy van bennük potenciál, ott majd kiderül a húzósabb meccseken, hogy ez mire elég.
4: A 23. labdarúgó világbajnokság első találatát tehát Julián Quiñones szerezte, hallgassák meg, hogyan emlékszik vissza a góljára a hazaiak 29 éves játékosa.
7: Azt hiszem, ilyenkor mindenféle gondolat átfut az ember fején, hogy hogyan ünnepeljen, mit kiáltson. Én csak a csapattársaimmal akartam ünnepelni, mert ezért mindannyian együtt dolgoztunk. A játékosok és a szakmai stáb is mindig bíztak bennem, mióta a válogatotthoz kerültem. Oda akartam menni hozzájuk, megölelni őket, és együtt átélni velük ezt az örömet. Szerintem nagyon jó meccset játszottunk. Néha egy-egy ilyen apró hiba is sokba kerülhet, de szerencsére csak a mérkőzés végén kaptuk ezt a piros lapot. A kiállítás elkerülhető volt, de ettől függetlenül megyünk tovább és dolgozunk keményen.
4: A mérkőzést követő sajtótájékoztatón a dél-afrikaiak belga szövetségi kapitánya Hugo Broos csapata teljesítménye mellett a piros lapokról is szót ejtett.
8: I don't think it's a dropping standards of my player, it's just the fact that this level.
9: Nem gondolom, hogy a játékosaim gyenge teljesítmény nyújtottak. Egyértelműen arról van szó, hogy ez a szint sokkal magasabb annál, mint amihez korábban hozzászoktunk. Világbajnokságon játszol, ráadásul egy jó csapat ellen. Szerintem jól is futballoztunk. A mérkőzés bizonyos szakaszaiban egy tanástalan Mexikót láttam. Nem igazán tudták, mit kezdjenek a labdával. Védekezésben nagyon jól szervezettek voltunk, támadásban viszont még fejlődnünk kell. Voltak lehetőségeink, de az utolsó passz vagy a játékosok mozgása nem mindig volt megfelelő. Egyik játékos számára sem kellemes, ha már a világbajnokság első mérkőzésén piros lapot kap. Az első kiállítást el tudom fogadni. A támadó egyedül törhetett a kapura, Szithol pedig szabálytalankodott vele. Ezt meg lehet érteni. A második eset viszont szerintem vitatható. Úgy láttam, hogy a mexikói játékos az én futballistámat akadályozta. Ez a játékvezető megítélése volt, de végső soron ezt is el kell fogadnunk. Ugyanakkor úgy érzem, hogy talán kicsit szigorú volt a döntés, hogy ezért piros lapot adott. Ezáltal két játékosunk sem lépett pályára a következő mérkőzésen, de vannak más futballistáink is, és ha ugyanilyen mentalitással és ugyanilyen hozzáállással játszunk, mint ma, akkor biztos vagyok benne, hogy a következő két mérkőzésen jó eredményt tudunk elérni.
8: I'm sure that we will have good results in the next two games.
4: Kollégája, a mexikói Javier Aguirre természetesen sokkal boldogabban nyilatkozott, még ha nem is volt maradéktalanul elégedett.
7: Az első fél időben nem játszottunk jól. Ennek ellenére akár 3-0-ra is vezethettünk volna, és senki nem lepődött volna meg. Nekik egyetlen kísérletük volt közelről, messze mi voltunk a jobb csapat az első fél időben, de az eredmény ezt nem tükrözte. Kapufát is rúgtunk, a kapusuk is védett, egy másik helyzetet pedig kihagytunk. Aztán nehezen, de megszereztük a második gólt. A kiállításuk kizökkentett minket, és nem voltunk elég direktek. Ez volt az első meccsünk, győzelemmel kezdtünk, úgyhogy szerintem ez pozitív eredmény. Tudunk ennél jobban játszani? Persze, és kell is.
10: Yo creo que es una conclusión buena. Podemos mejorar, por supuesto, y debemos también. Al mundial, al inicio del mundial.
7: A világbajnokság kezdetén ekkora felhajtás mellett normális, ha kicsit megremeg az ember lába. Megérkezel a busszal, az utcák tele vannak emberekkel, ez megérinti a játékosokat. Érzik, hogy ez különleges. Szerintem ez annak az érzésnek a következménye, amikor test közelből látod az egész felhajtást. 25 meccs alatt egyszer sem volt fizikális problémánk, ma pedig hárman is begörcsöltek. Ez érzelmileg nagyon intenzív. Ott állsz a pályán, körbenézel, és könnyen hibázhatsz. A környezet néhányunkra hatással volt, de nem mindenkire. Szerencsére aztán megnyugodtak a játékosok, és sikerült többet birtokolnunk a labdát. 16 lövésünk volt, sok sikeres passzunk és nagy labda birtoklásunk.
4: A társrendező Mexikó tehát magabiztos 2-0-ás sikerrel kezdte a világbajnokságot, magyar idő szerint hajnali 4 órakor pedig következhetett az A csoport másik mérkőzése, ahol aztán izgalmas csatában Dél-Korea 2-1-re legyőzte Csehország csapatát. Szabó Bence összefoglalóját hallják.
9: Jó iramban kezdődött a labdarúgó világbajnokság második mérkőzése. Az első félidőben ugyan nem született gól, de mindkét csapatnak volt lehetősége a gólszerzésre. Végül a csehek részéről az 59. percben született meg az első találat. Egy nagy bedobás után Krejcsi volt az, aki a hálóba fejelt 5 méterről. Ezzel volt meg tehát a vezetés a cseheknek. Azonban sokáig nem örülhettek a vezető gólnak, mert hogy szűk 10 perccel később a koreaiak egyenlítettek. Egy indítás után Kwaki Beon, a Feyenoord játékosa egy cselt csinált a 16-oson belül, majd a kiérkező cseh kapus fölött átemelte a labdát, amely bepattogott a kapuba. Ezután a csehek újra támadtak, sőt úgy tűnt, hogy a 77. percben ismét megszerzik a vezetést, azonban a játékvezető Les miatt nem adta meg Szócsek találatát. A 80. percben viszont erre válaszként a koreaiak szereztek gólt. Egy jobboldali támadás követően centereztek középre, ahol érkezett a koreaiak 25 éves játékosa, Heung Ju-hon, aki 7 méterről a kapuba vágta a labdát. Ezt követően újabb gól már nem született így a világbajnokság második mérkőzésén, Dél-Korea Csehország 2-1.
4: De vajon hogy látta a találkozót Bánki József, avagy Dodi, a Ferencváros egykori legendás válogatott labdarúgója?
11: Nagyon érdekes volt, és a futball büntette a kihagyott helyzetekért, ez történt itt is. És én nagyon kíváncsi voltam erre a meccsre, mert Guadalajarában rendezik, ami magaslaton van, és két olyan csapat játszott, amely fizikálisan rendkívül felkészült. Csehek is intenzívek, fizikálisak, a koreaiak meg rendkívül mozgékonyak. És így is telt az első fél, több koreai helyzettel, de az igazi események a szünet után törögtek fel. Taktikailag rendkívül érett és jó futballt játszott Korea, és milyen az élet? Ugye hát láttunk egy óriási Bundesliga párharcot is, Kim Min-jae meg Patrick Schick nevével fémjelezve, ugye a Bayern koreai védője, meg a Bayern Leverkusen cseh csatára. Tehát az első fél időben is már többet kezdeményezte Korea, kapura veszélyesebb is volt, a csehek viszont próbálták fejjel megverni őket, és sikerült is. Méghozzá Csófál egy bedobás után Krejcsi fejjel levette a kaput, 1-0-ra vezettek, és ekkor hármas cserére szánta el magát Miroslav Kubek, lejött Schulz, Schick és Provod is, és bement Szadirek, bement Klozsek is, de nem jött be ez a húzás, mert a 67. percben kiegyenlített a koreai csapat egy nagyon-nagyon szép támadás végén, és utána is kezdeményezőbb lett. De milyen az élet? Szón viccere után büntetett a cseh csapat. Utána viszont volt Szócsek fejes, egy beadás után teles volt. Megúszták a koreaiak, és 3 perc múlva egy szenzációs támadás végén a vezetést is. Tehát ez a Kubek-féle hármas csatát semmiféleképp nem jött be, ráadásul nagyon-nagyon jól végzett. A 93. percben Szadnyilek lövését óriási bravullal vette Kim Sung-juk, és megnyerte a meccset Dél-Koreát.
4: Hong Myung-bo, az ázsiaiak szövetségi kapitánya, a győzelmet egyértelműen a játékosok sikerének tartja. Ez volt az első találkozónk a VB-n, így érezhető volt néhány játékosunkon a feszültség. De a felkészülésünkhöz mérten jól játszottunk, még ha mindkét gárdán látszott is, hogy idegesebbek a kelleténél. Az én csapatom viszont azt játszotta, amit elterveztünk, ami pedig a győzelmet illeti, minden elismerésem az övék. A mérkőzés előtt két fő üzenetem volt számukra, ne adják fel, az utolsó pillanatig harcoljanak, és egy emberként, igazi csapatként küzdjenek. Nos, mindkettőt maradéktalanul teljesítették, még egyszer gratulálok nekik. '2014-ben még játékosként voltam ott a tornán, és így 12 évvel később, szövetségi kapitányként végre megvan az első győzelmem. Le vagyok nyűgözve, roppant boldog vagyok, és ezt a sikert a játékosoknak köszönhetem, hisz mindannyian a legjobbokat nyújtották. Nem is emlékszem, mikor nyertünk utoljára a csoportkörben, talán 16 éve, ráadásul most először nyertük meg az első meccsünket, és ez mind-mind a játékosok érdeme. És akkor hallgassuk meg a cseh csapatmesterét, Miroslav Kubeket, aki szerint ugyan fájdalmas a vereség, ám a játékosai hiába tettek meg mindent, a Jobbik csapat nyert.
12: Tak určitě nás to mrzí, jasný, utkání jsme měli dobře rozehraný a myslím, že se dalo i vyhrát, nejenom třeba zremizovat.
4: Nagyon sajnáljuk a vereséget, szerintem jól játszottunk, lehetett volna döntetlen, sőt, akár nyerhettünk is volna, de elkövettünk néhány hibát. Ha visszagondolok, elkerülhetőek lettek volna a kapott gólok, ugyanakkor rengeteg helyzetet dolgoztunk ki, de az ellenfelünk nagyon gyors volt. Úgy gondolom, a taktikánk jól működött, még ha nem is 100%-ban, lehettünk volna talán hatékonyabbak. Csak dicsérni tudom a csapatomat, mindent megtettünk a pályán, de technikailag erőben fölén kerekedtek, nehéz volt őket feltartóztatni, és talán kimondható, hogy a Jobbik csapat győzött, még ha meg is voltak a lehetőségeink. Szóval az eredmény összességében elfogadható, még ha most fáj is a kudarc.
12: Michal Szadílek, Adam Ložek, to ani nevím, jak to ten brankář chytil.
4: Két mérkőzésen, tehát 5 góllal, 3 piros lappal és egy fordítással, valamint mexikói és koreai győzelmekkel kezdődött el a 2026-os labdarúgó világbajnokság.
3: 2026. június 11-én kezdődött az 5,5 hetes világbajnokság az első napon Mexikóban. A házigazda Dél-Afrikát győzte le 2-0-ra. A házigazda mondtam, de hát ennek a világbajnokságnak 3 házigazdája is van. És a második napon bemutatkozott a kanadai helyszín, illetve az Egyesült Államokbeli helyszín is, vagyis elkezdődtek a küzdelmek a B, illetve a D csoportban is.

0: újabb két megnyitóval és újabb két házigazda bemutatkozásával folytatódott a 2026-os labdarúgó világbajnokság. A péntek esti mexikóvárosi nyitómeccs után lejátszotta első mérkőzését a két másik társrendező, Kanada és az Egyesült Államok is. Elsőként Torontóban a kanadaiak Bosznia-Hercegovinával mérkőztek meg, a találkozó tudósítását Németh Kornéltól hallják.
1: Bemutatkozott a társházigazda méghozzá egy döntetlennel. A végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1. Nagy lendülettel vetette bele magát a kanadai csapat Jesse Marsh együttese a mérkőzésbe. Rögtön a második percben szöglethez jutott a társházigazda. Az első gólt azonban mégis a bosnyákok szerezték. Az első szögletükből Lukic volt eredményes. A 21. percben Kolasinac csúsztatta tovább a labdát, Lukic góljával pedig előnybe került, tehát Bosznia együttese. Hiába nyomott a kanadai csapat az első félidőben, hogy más nem mondja, 9-1 volt a szögletarány, nem jött össze az egyenlítés. Sőt, a második félidőben sem sokáig, hiszen hiába próbálkozott jobbról, balról, középről, önfeláldozó mentésekkel operáltak a bosnyákok, és volt, hogy a gólvonalról kellett mentenie Kolasinacnak, csak nem akart jönni tehát a kanadai egyenlítés. A 76. percben aztán Larin lépett a pályára, és a Southampton csatára Kyle Larin 2 perccel később végül is egyenlített, 1-1-re alakítva az eredményt. A folytatásban újabb gól már nem született, így tehát a végeredmény Torontóban Kanada-Bosznia-Hercegovina 1-1.
0: És akkor halljuk, hogyan látta a mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője, Bene Ferenc.
2: Alapjában a hullámzó volt a játék színvonala is, és a ritmusa is. Nagy mértékben meghatározta a mérkőzést, hogy Bosznia az első szögletéből gólt tudott szerezni. Innentől kezdve egyértelmű volt, hogy még mélyebben védekeztek, próbálták teljesen lehozni nullára a mérkőzést. Ezzel párhuzamosan legyengült a támadójátékuk, egyre kevesebb labdát tudtak megtartani, egyre kevésbé voltak veszélyesek kontratámadások során. A kanadai válogatott gyakorlatilag végig támadta a mérkőzést, de nem vagyok meggyőződve, hogy megfelelő minőségű játékosok vannak egy ilyen szervezet védekezés feltörésére. Végül egy 16-oson belül lefordulásból ez sikerült. Egyértelmű, hogy megérdemelte ezt az egyenlítést Kanada, viszont azt azért tegyük hozzá, hogy a bosnyákok kétszer is a gólvonalról mentettek, tehát egy picivel jobb csatár teljesítménye, picivel jobb formában lévő támadó párossal Kanada akár meg is nyerhette volna ezt a mérkőzést. Igazából ez, valljuk meg őszintén, egyik csapatnak sem kiugró teljesítmény, de mindkét csapat elégedett lehet, hiszen amennyiben Katart megverik, tovább lehet jutni mindkettőnek ebből a csoportból.
0: A találkozó első gólját a román bajnokság tavalyi gólkirálya, a bosnyák színekben első tétmérkőzésén pályára lépő Jovo Lukic szerezte, a lefújást követően így értékelt.
3: A saját szempontomból nézve, ha akartam, se tudtam volna jobb bemutatkozást elképzelni a VB-n, de sokkal jobban örültem volna, ha meg is nyerjük a mérkőzést. Persze így is boldog vagyok, a döntetlen nem rossz eredmény számunkra. Ami a drukkereinket illeti, szeretném megköszönni nekik a fantasztikus szurkolást, amire nem is találom a szavakat. Olyan volt, mintha otthon Boszniában játszottunk volna.
0: Jovo Lukic gólját Kyle Larin egyenlítette ki, most őt hallják.
4: Minden mérkőzésen játszani akarok, erre készülök egész idényben a klubomban is. Néha viszont nem vagy ott a pályán, hogy hatással légy a játékra. Ám amikor beálltam, megvolt erre a lehetőségem, és megmutattam, hogy az elejétől játszanom kellett volna. Úgy gondolom, a második félidő már jobban alakult számunkra. Koncentráltak voltunk, és mindent kiadtunk magunkból. Erre a teljesítményre építhetünk a következő mérkőzésen, amikor Vancouverben lépünk pályára. A maximumot kell nyújtanunk, a kapu előtt pedig gyilkos ösztönt kell mutatnunk.
0: A kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya Jesse Marsh szerint is fejlődnie kell csapatának, ezt tartja a legfontosabbnak, még ha örömteli is az első világbajnokságon megszerzett kanadai pont.
5: You can't help it when you're a coach. You get so focused in on what you want your team to be.
0: Vezetőedzőként elsősorban arra fókuszálsz, hogy a csapatod rendben legyen, de nyilvánvalóan az egész hét és a szurkolók itt Vancouverben fantasztikusak voltak. Örömteli az első VB pontszerzés, de tényleg a fókuszban az áll, hogy a játékosok mindent megkapjanak, amire szükségük van ahhoz, hogy a legjobbjukat nyújtsák. Szóval ebből a szempontból nem tettem eleget, legalábbis az első félidőt nézve, de a szünetben át átment az üzenet, és a reakció kiváló volt. Rengeteg különféle ember van körülöttünk, akik mind élvezni akarják a világbajnokságot itt Kanadában. Az én dolgom az, hogy ezt megadjuk nekik. Büszkék lehessenek a csapatra és az eredményeinkre. Rengeteget beszéltünk arról, hogy felnőjünk a feladathoz. És a fontos pillanatokban eddig megmutattuk, készen állunk, de egyértelmű, a VB az egészen más kávéház, még a stadion is egészen másnak tűnik, sokkal nagyobb, akárcsak az alkalom. Emlékezzünk az argentinokra, akik legutóbb az első meccsüket elveszítették Szaúd-Arábia ellen. Az elején még mindenki feszült, de aztán életre kell. Szerintem mi is tanulni fogunk ebből a nyitó meccsből, és fejlődni, erősödni, hogy a következő meccs már pont úgy nézzen ki, ahogy elképzeltük. Pontosan tudtuk, hogy a bosnyákok mennyire agresszívak, tapasztaltak, hátul stabilak, ezt megmutatták a selejtezők során is. Magunkkal kellett foglalkoznunk, hogy rendben legyünk a második félidőben. Tudtuk, hogy a fiatalos lendületünkkel, a gyorsaságunkkal és az erőnkkel kifáraszthatjuk őket a végén, de természetesen jár nekik is a gratuláció és az elismerés, remekül helytáltak. Könnyen lehetett volna 0-2 is, de akár meg is fordíthattuk volna az állást, szóval úgy gondolom, a döntetlen igazságos eredmény. Jesse Marsh bosnyák kollégája Sergej Barberez is azt hangsúlyozta a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. A döntetlen reális eredmény, és biztató a folytatásra nézve. Őszinte leszek, lehetnék boldogabb is. Kicsit fel kellett tüzelnem a csapatomat, mert nagyon maguk alatt voltak. Erre a VB-re készültünk több mint 2 éve. Remek csapatot építettünk, szerintem jó kis meccset játszottunk. Ugyan nem volt meg az egyensúly teljesen a találkozón, de hát a torna elején járunk 25 játékossal, szóval összességében elégedett vagyok. Egyrészt, mert a házigazda ellen játszottunk, másrészt mégiscsak ez volt a nyitó meccsünk egy teli stadionban, ahol az emberek 80%-a hazaiaknak szurkolt. Szóval büszke vagyok a fiúkra, hogy alkalmazkodni tudtak, és nem nyomta őket össze a teher. Ezzel vagyok a leginkább elégedett. Na, meg persze az eredménnyel. Bár vezettünk, így természetesen csalódás, hogy nem nyertünk, de a végén nyomás alá kerültünk, így szerintem mindkét csapat elégedett lehet az 1-1-gyel, ami biztató a folytatásra nézve. A B csoport első mérkőzésén tehát Kanada, Bosznia-Hercegovina 1-1, ha a két csapat a papírforma szerint legyőzi Katart, jó eséllyel tovább jut majd a kvartettből. A két rivális egymás elleni pontvesztésének pedig vélhetően Svájcban örülnek a legjobb.

0: kanadaiak után utolsóként az Egyesült Államok csapata mutatkozott be a 2026-os világbajnokságon. Az ellenfél és egyben szenvedő fél ezúttal Paraguay volt. A hetedik percben Bobadilla öngóljával már előnyben volt, majd egy lesgól után Balogun két szabályos találatot is jegyzett, így 3-0-al 45 perc után gyakorlatilag el is dőlt a találkozó. A teljesen alárendelt szerepet játszó paraguaiak aztán a második félidőben szépíteni tudtak, de az ekkor már tartalékoló USA gárdája a hosszabbításban szerzett még egy gólt, így a vége kiütéses 4-1-es hazai siker lett.
1: Az egyértelmű, hogy az eddigi világbajnokság legjobb első félidejét láthattuk, abból a szempontból, hogy az amerikai válogatott elképesztő teljesítményt nyújtott, és nem igazán tudom én se eldönteni, hogy egy akár a legjobb 8-ra is érdemes csapatot láthattunk, hiszen dinamikában, taktikailag és hatékonyságban is elképesztő futballt nyújtottak az első félidő során. Különösen növeli az értékét ennek az első félidőnek, hogy az ellen a Paraguay ellen nyújtották, amelyik főleg arról volt híres, hogy egy nagyon stabil védekező játékkal és egy nagyon stabil csapatjátékkal rendelkezik, és nagyon-nagyon sok mérkőzést lehozott eddig nullára. Hát ez nagyon nem sikerült, és az első félidőben különösen a baloldal volt aktív az amerikai csapatnál. Hát gyakorlatilag ugye arról beszélhetünk, hogy az első félidőben 3-0-ás hazai vezetés után a második félidőre egyrészt Paraguay valamelyes rendezte a sorait, másrészt azért a világbajnokságon eddig is tapasztalt, és a elmúlt VB-ken is tapasztalt, hosszú tornára készülnek a csapatok, és azt láthattuk, hogy mindenféleképpen egy picit visszavett az amerikai csapat a másik fél időben. Így is azért egy negyedik gólt sikerült szerezniük az utolsó percekben. Előtte Paraguay szépített, de alapjában véve az első fél alapján teljes mértékben eldöntötte a találkozót az amerikai együttes, a másik fél időre pedig egy nagyon gazdaságos taktikus játékkal jött ki, és úgy gondolom, hogy mindvégig uralta a mérkőzés és kontroll alatt tartották.
0: A duplázó Folarin Balogun érthetően elégedetten értékelt a hármas sípszót követően.
2: Ez az egész csodálatos. Szükségünk volt ma a szurkolókra, akik 12. emberként buzdítottak minket. Örülök a megszerzett 3 pontnak. Ez ugye az első VB-m, amit rögtön 2 góllal kezdtem. Ennél többet nem is kívánhattam volna. Most pihenés következik, nagyjából 1 hét múlva játszunk újra. Alaposan felkészülünk arra a meccsre is.
0: És elégedett volt a hazaiak mestere Mauricio Pochettino is.
3: The performance was really good. I think we really play well. We are so happy.
0: Nagyon jó teljesítményt nyújtottunk, remekül játszottunk. Boldogok vagyunk, de ez még csak a kezdet. Van még 2 csoportmeccsünk, élveznünk kell a tornát. Megyünk tovább, és próbálunk minden mérkőzésre javulni, hiszen itt minden összecsapás kihívás lesz. De, még egyszer mondom, nagyon boldogok vagyunk, a játékosok minden elismerést megérdemelnek.
3: But of course, so happy, the player deserves big credit.
0: Ami pedig Pulisicet illeti, kapott egy rúgást még 2 napja az edzésen, és a szünetben, amikor kicsit rápihent, járni is alig tudott, de azért remélem nem nagy a baj. Szóval döntenünk kellett, lehoztuk, és szerintem jól cselekedtünk, remélem a következő mérkőzésen ismét hadrafogható lesz. Előre tekintünk, nem foglalkozunk a múlttal, csak a jelennel, és most a játékosoknak jár a tisztelet, mert ma remekül játszottak. Az embereknek nagyszerű dolog, hogy ilyen csatákat láthatnak, és büszke vagyok a fiúkra, mert szerintem egy csomó új szurkolót szereztek, akik ezután a labdarúgást is figyelemmel követik majd. Remek munkát végeztünk, de még egyszer mondom, nem állhatunk meg. Javulnunk kell tovább, mert remélhetőleg sok meccs vár még ránk, és hosszú, nehéz út áll előttünk.
3: We need to keep improving in many other things and knowing that it's going to be, the journey is going to be really, really difficult.
0: A paraguaiak szövetségi kapitánya Gustavo Alfaro szenvedélyesen beszélt a mérkőzés utáni sajtóeseményen, elsősorban saját szurkolóiknak üzenve. Leckét kaptunk, fájdalmasat. Senki sem szeret veszíteni, pláne nem 4-1-re, 16 év várakozás után. De csak ugyanazt mondhatom, amit eddig is, és amit épp az öltözőben mondtam az imént Diego Gomeznek. Egyet tehetünk, magunkba kell néznünk, és amit nem csináltunk jól, azt legközelebb jobban kell. Ma még csak elkezdődött a VB, nem pedig befejeződött. Megyünk tovább, és harcolni fogunk. A végletekig. Ez a védjegyünk, ez az identitásunk, ezek vagyunk mi. Ez jellemezte mindig is Paraguayt, még ha az eredmény nem is az, amit az ország szeretett volna. Mi sem ezt akartuk, és felelősséget kell vállalnunk érte. És felelősséget is fogunk vállalni érte, és harcolni magunkért, a nemzetért, amíg egy percnyi játékidő is hátra van, küzdünk a továbbjutásért. Elhihetitek, mert garantálom, semmiség az egész. Legyetek nyugodtak, hiszen tudjuk, mi rejlik a szívünkben, mi a felelősségünk az ország felé, hogy mik az álmaitok, hogy milyen adósságunk van felétek, és minden pillanatban azért dolgozunk, hogy ezt leróljuk. Nincs felőle kétségem, mert mindent megteszünk majd, hogy tovább jussunk a csoportból.
4: A 2026-os labdarúgó világbajnokság első két napján bemutatkozott mind a három házigazda. Mexikó 2-0-ra győzte le Dél-Afrika válogatottját, Kanada 1-1-et játszott Bosznia-Hercegovinával, az Egyesült Államok pedig legyőzte Paraguayt 4-1-re. De hát ez még csak a kezdet volt, ne feledjék. 104 mérkőzéses ez a torna, úgyhogy hamarosan mi is folytatjuk az első fordulónak az összefoglalóját.
5: Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről. Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobb.
6: Pedig Luca megint és beadja, jól van, 15-10, gyönyörű egylámpás találat, Szűcs Luca 15-10-re legyőzi a bolgár Joana Ilievát.
7: És megvan olimpiai döntős a magyar férfi kardválogatott.
5: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
9: Magabiztos spanyol és egyiptomi győzelem a labdarúgó világbajnokságon. Robbanás történt Katarban. Záporok, zivatarok jönnek délutántól. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok.
5: Sporthírek.
9: Spanyolországban 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. Ugyanebben a négyesben Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a VB újonc zöldfoki köztársasággal Miami-ban. A G csoportban nem született gól a Belgium-Irán találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Nathan Engoy kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak. Szintén ebben a csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. Ma 19 órától Argentina Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik. Holnap hajnali 2 órától Norvégia Szenegál, 5 órától Jordánia Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat Antoniban a Vívó Európa bajnokságon. A borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág négyes a döntőben, nagy csatában 42-36-ra kikapott a házigazda Franciaországtól. Szintén a kontinens viadalon a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor, Tóth Gergely összeállítású tőrcsapatunk az 5. helyen végzett. Utolsó mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. Nemzeti együttesünk Pristinában Koszovót múlta fölül 3-0-ra. Az már a találkozó előtt eldőlt, hogy csapatunk bejut a sorozat elődöntőjébe, egyben biztosította helyét a 2028-as Európa-bajnokságon. Válogatottunk egymás után 7. alkalommal szerepelhet EB-n. Fábián Bettina ezüstérmet nyert a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyílt víziúszók világkupa sorozatának utolsó állomásán, a portugáliai Setúbalban. Háromszoros Európa-bajnokunk szombaton 10 kilométeren szintén a második helyen ért célba. Ugyanebben a versenyszámban a férfiaknál negyedik lett Betlehem Dávid, aki szombaton megnyerte a 10 kilométert, és ezzel összetettben is az élen zárt.
10: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
9: Rendkívüli kormányülés lesz ma, ami után a Tiszapárt frakcióülést tart, közölte Magyar Péter. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a parlamentben beszélni fog az általa lemondásra felszólított tisztségviselők eltávolításáról, valamint a vagyon visszaszerzési hivatalról.

0: és Szumi megyében. Közben az orosz légvédelem csaknem 60 Moszkva felé tartó ukrán drónt semmisített meg. Robbanás történt Katarban egy cseppfolyósított földgázt feldolgozó telepen. 18 ember eltűnt, több mint 50-en megsérültek. A hatóságok szerint a robbanást baleset okozta, a közbiztonságot nem fenyegeti veszély. A detonáció a barzangáz ellátó létesítmény műszakindítása közben történt, azt nem tudni, hogy a robbanás okozott-e károkat az üzemben.
1: Közlekedés.
0: Az M1-es főváros felé vezető oldalán Biatorbágy térségében egy személygépjármű és egy kamion összeütközött. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták, a torlódás több kilométer hosszú. Az M3-ason Bak térségében a Budapest felé vezető oldalon terelést bontanak a 39-es kilométernél. A forgalom egy sávon halad, a dugó több mint 7 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős, viharos szél kísérheti. Emiatt figyelmeztetéseket adtak ki. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: A 2026-os labdarúgó világbajnokság harmadik játéknapján bemutatkozott a C csoport, ez ugyebár a Brazília féle csoport. Brazília Marokkóval találkozott New York, New Jersey-ben, itt rendezik egyébként a döntőjét a világbajnokságnak, és Haiti Skóciával Bostonban, illetve a kanadai csoportnak a másik találkozóját is megrendezték, San Franciscóban Katar és Svájc találkozott egymással.
4: Újabb 4 csoportmérkőzésen vagyunk túl a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. Elsőként szombaton este a 2022-es világbajnokság házigazdája Katar Svájccal mérte össze tudását a B csoport első fordulójában. Arról, hogy mi történt a találkozón, Regős László Pál számol be.
5: Meglepetés a mérkőzésen, Katar-Svájc 1-1, hiába a svájci mezőnyfölény és hiába a svájci játéktudásbeli különbség. A katariak az utolsó percekben pontot szereztek, pedig már a második percben megszerezhették volna a vezetést, Edmilson lövését azonban Kobel védte, innentől kezdve pedig minden a svájciakról szólt. Endoje próbálkozott többször is, viszont Abunada remekül védett a katari kapuban. A 14. percben viszont ő volt az, aki szabálytalankodott, a megítélt 11-est pedig Embolo magabiztosan a jobb alsóba lőtte, megszerezte a vezetést Svájc, és innentől borzasztóan kényelmesen játszottak a svájciak. Igaz, többször kialakítottak helyzeteket, próbálkozhatott Vargas is, próbálkozhatott Ébiser is, sőt a középhátvéd Zakaria is felért egyszer egy támadással, viszont vagy nem céloztak pontosan a svájciak, vagy Abunada védett nagyot. És amikor a végén már úgy tűnt, hogy mindennek vége, mindenre pont kerül, és a svájciak magabiztosan, ha bár minimális különbséggel, de magabiztos fölénnyel megnyerik a mérkőzést, akkor egy baloldali katari beadást követően Huhi remekül érkezett középre, és a kapu baloldalába fejelt, ezzel Katar történetének második VB gólját szerezte, és Katar történetének első VB pontját szerezte ez a válogatott. Katar-Svájc 1-1.
4: A találkozót követően a Nemzeti Sportrádió állandó labdarúgás szakértője Vukovics László értékelte a látottakat.
6: Óriási hidegzuhany ez a svájciaknak, óriási fölényben játszott Svájc, viszonylag hamar meg is szerezte a vezetést, rengeteg helyzetet dolgoztak ki, attól függetlenül, hogy azt ne hallgassuk el, az első helyzet azért a katariak előtt volt, a második percben óriási Akanji hibából kapusra vezette a labdát a katari játékos, ott nagyot védett Kobel, de utána az egész mérkőzés Svájcról szólt, viszont ahogy mindig elmondjuk a futballba, ha nem zárod le a mérkőzést,

0: mérkőzést, akkor mindig benne van egy ilyen szituáció, hogy most itt egy beadás után lett ez a gól, egyelő testhelyzetből gyönyörűen lefejelte emberét Huhi, de a svájciak, nem mondom, hogy rosszul játszottak, de az volt bennük, hogy megyünk, tesszük a dolgunkat, előbb-utóbb úgyis jönni fog a gól, mert ott vagyunk állandóan a katari térféren. A katari játékban nem igazán volt benne a gólszerzés, és a svájciakat egy kicsit elaltatta ez a játék, hogy tényleg mint egy kézilabdába felállt védelem előtt adogatták jobbra-balra a labdát, a katariak nem fejtettek ki nagyobb ellenállást, és a végén már, amikor már csak 15-20 perc volt hátra, akkor várták, hogy lepörögjön a mérkőzés, akkor a Katar tudott egy kicsit váltani, mondtam is egyszer, hogy a svájciaknak ez figyelmeztetés kell, hogy legyen, hogy ilyen könnyen oda kerül 14 méteres lövőhelyzetbe a katari játékos, de a svájciak nem tanultak ebből, még egy helyzetük volt, nem rúgták be, utána már ők is azt gondolták, hogy akkor lepereg 1-0, amit mi is beszéltünk, a Katarnak nem olyan nagy szégyen, gólarány, 1-0-ás vereség még mindig kezelhető történet, de így, hogy megszerezték első VB pontjukat, és a végén sokat tettek érte, a Svájc belealudt egy kicsit a mérkőzésbe, így Svájc nagyon csalódott, katariak pedig óriási ünneplésbe kezdtek.
1: A Katar-Svájc összecsapást követően érkezett a világbajnokság eddigi egyik legnagyobb érdeklődéssel követett összecsapása, a Brazília-Marokkó mérkőzés, amelynek krónikáját Szalai Kristóftól hallják.
2: A C csoport nyitó mérkőzésén Brazília-Marokkó 1-1. A mérkőzés egyértelmű marokkói fölényben kezdődött, az első 10 percben több veszélyes akciót is vezettek az afrikaiak, a 21. percben pedig gólt ért egy támadásuk. Labdát szereztek, a saját térfelükön Mazraoui passzolta középre a kezdőkörbe Brahim Diazhoz, Brahim Diaz pedig egy művészi, mértani pontosságú labdát mért Saibari elé, nem is kellett igazítani a marokkói csatárnak, egyszerűen átemelt a kifutó Alissont a brazil kapus nagyjából 11 méterről, ezzel vezetett tehát a 21. percben 1-0-ra Marokkó csapata. Aztán nem kellett sokat várni, egy bő 10 percet egy Vinicius villanásra, beszélgettünk sokat róla, talán az volt a harmadik, negyedik labdaérintése az egész félidőben, viszont köszönte szépen, megverte a 16-oson belül ellenfelét, és 101 km/h bombát eresztett meg a hosszú oldalra. A marokkói kapusnak, Bonónak esélye nem volt védeni, ezzel egalizált Brazília 1-1. Akkor a 32. percen még nem tudtuk, de mostanra biztossá vált, hogy több gól már nem született a mérkőzésen. A második félidő első fele egyértelműen a braziloké volt, volt lehetősége Igor Thiagónak és Mateus Cunhának is, de még fel tudtunk egyezni egy veszélyes Rafinha kapuralövést is, viszont Vinicius már a brazilok legjobbja. Volt ugyan az első félidőben, de ő is eltűnt a második játékrészre. Az utolsó percek, az utolsó 10 perc például a jelzett hosszabbításban mind marokkói labdabirtoklás és helyzetet hozott. Brazília már nem is tudott átmenni a ráadásban az ellenfél térfelére. Úgyhogy, ahogy említettem, több gól már nem született a C csoport nyitómérkőzésén. Brazília, Marokkó 1-1.
1: A találkozót követően a mérkőzés egyik főszereplője, a brazil gól szerzője Vinicius Junior értékelt.
3: Nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, és a bekapott góllal alaposan megnehezítettük a saját dolgunkat. Ilyen helyzetből nem könnyű játszani, főleg az első VB meccsen, mert a bemutatkozás mindig nehéz. Mindenképp fejlődnünk kell a folytatásban, mert ez egy világbajnokság, és egyetlen könnyű meccsünk sem lesz.
1: A találkozót követően ismét szakértőnk Vukovics László értékelt.
0: A meccs egészét nézve nagyon jó kezdte a találkozott Marokkó. Mi nem látjuk őket ugye napi szinten játszani, de tudtuk, hogy 8-ból 8 mérkőzést nyertek a selejtezőbe. Abszolút meglepték a brazilokat. Hiába készültek arra, hogy Marokkó egy jól felkészült technikás csapat, de erre nem számítottak, hogy így letámadják őket. Meg is szerezték a vezetést, igaz, hogy egy helyezkedési hiba következtében. Saibari gyönyörű gólt szerzett. Utána volt egy olyan 10 perc, amikor Marokkó teljesen ráerőltette az akaratát a brazilokra, és meg is szerez, mentek a második gólért. Akkor itt több megszólalásnál is ti is, meg én is jeleztem, hogy Brazíliát nagyon megfogta a marokkói vezető gól, és ha most gólt kapnak, akkor el is úszhat a mérkőzés. De hát ilyenkor kerülnek elő a sztárok, és ilyenkor jön, amit beszéltünk szintén meccsen, egy Vinicius Junior, egy Rafinha, Itt egy előre vágott labdát Vinicius Juniors lekényszerítőzött a társával, visszakapta. Hiába volt ott két marokkói játékos, tudták, hogy visszafele fog cselezni tükörszélsőként. Az alapvonaltól visszafelé tolta meg a labdát, és egy olyan az ötös sarkától kijebb 7-8 méterről gyönyörű gólt ragasztotta a bal felső sarokba. Ebben lett akkor egy-egy a mérkőzés. Az első félidő teljesen kiegyenlített volt onnantól kezdve, de ha az egész első félidőt nézzük, Marokkó közelebb áll sokkal a győzelemhez. Az egyenlítő gólnál úgy fogalmaztam, hogy nem megérdemelt, ha úgy nézzük a brazil egyenlítés. Viszont a második félidőben nagyon nagy brazil fölényt láttunk. A cserék nagyon jót tettek a braziloknak. Tényleg nagyon gyengén játszott a középpályán ugye Casemiro. Sárgalapja is volt, több labdát eladott, azért 34 éves, erről is beszéltünk már, hogy Ancelotti emlékszik a szép időkre, amikor a Realnál közösen, stb., de most már vannak szerintem is jobb játékosok. A lényeg az, hogy felerősödött, akkor a középpályás védekezés a brazil csapatban jó helyeken tudtak labdát szerezni, átvették az irányítást, de ez hozzá összefüggött abban is, hogy a Marokkó egy kicsit elfáradt, le kellett cserélni Ibrahim Diazt, ott a labdabirtoklásban is sokkal jobban följött Brazília, alakítottak ki helyzeteket, most a jobb oldalról tudtak, Danilo beadása volt, Rafinha elment a szélen, de vagy nem érkeztek jól, vagy rossz lövést választottak, vagy Vinicius visszaadásánál Rafinha gyengén találta el a labdát. Tehát több helyzete volt a braziloknak, a második félidő alapján a brazilok megnyerhették volna a mérkőzést, a ráadásban Marokkó egy picit jobb volt az utolsó 10 percben a hosszabbításban, de így ha teljes egészét nézzük a mérkőzésnek, hogy első félidőben Marokkó, másodikban Brazília volt jobb, akkor mondhatjuk, hogy igazságos döntetlen. Én azt gondolom, hogy mind a két csapat tovább fog jutni a csoportból, de a brazilok elégedetlenebbek, mert sokkal nagyobb futballnemzetők győzelmet vártak az első mérkőzésen.
1: Magyar idő szerint hajnalban, egészen pontosan 3 órakor pedig kezdődött a Haiti-Skócia mérkőzés, amelyet a C csoportban rendeztek, és Skócia 36 év után szerzett ismét győzelmet labdarúgó világbajnokságokon. A találkozóról Vukovics László fejtette ki a véleményét, aki végignézte az összecsapást.
4: Haiti a 83. a világranglistán, míg Skócia a 42. Érdekesség, hogy a szövetségi kapitányuk Sebastian Minier a Haitinek 2 éve irányít, de a fegyveres konfliktusok miatt még nem tette be a lábát a Haiti válogatott. Tehát a Haitiben minden meccsét idegenben, külföldön játsz a Haiti. Én még ilyet nem is hallottam a futballban, de jelen pillanatban ez a helyzet, és mégis ki tudtak jutni, tehát egy óriási bravúr. A mérkőzésen Skócia remekül kezdte a találkozót, róluk azt kell tudni, hogy 1998 után jutott ki újra világbajnokságra, a skót együttes Dánia 4-2-es legyőzésével, és itt 7 éve irányít Steve Clark szövetségi kapitány. Jól kezdték a mérkőzést a skótok, abszolút uralták az első 10 percet, a Haiti csapata nagyon meg volt illetődve, és végül is egy szerencsés góllal a 28. percben McQueen egy megpattanó lövés, hát öngól, tehát McQueennek adták, megszerezte Skócia a vezetést. Utána nagyon ráült az eredményre a skót csapat, Haiti pedig gyors játékosokból áll, ugye Lenny Joseph a Ferencváros labdarúgója is tagja a Haiti keretének, de ő most a kispadon kezdett. Isidor volt elől, és Bellegarde és Piero, ők egész jó benyomást tettek rám. Haiti egy nagyon agresszív futballt játszott, amit a játékvezető támogatott, nem voltak durvák, de a keménység határát feszegették. Ez nem nagyon ízlett a skótoknak, és meglepő volt, hogy a fejpárbajokat fele-fele arányban nyerték meg. A második félidő egyértelműen Haitiről szólt, teljesen beszorította a Skóciát. A skótoknak végig a levegőbe lógott az, hogy egyenlít Haiti. Voltak is helyzetei, Piero fejelt mellé, például a 85. perc volt a legnagyobb helyzetük, amikor egy jobboldali beadás Piero mellé fejelt. De Haiti látszik, hogy azért nem egy kés csapat, de egyénileg gyors játékosaik vannak. Hát gondoljunk arra, hogy Lenny Joseph az ő sebességével, amit itt Magyarországon láttunk, azért kiemelkedik a játékosok között. Ott 15 percet kapott, a 75. percben lépett pályára, de nem tudott most hozzátenni ahhoz, hogy egyenlíteni tudjon Haiti. A skótok végül is 1-0-ra megnyerték ezt a mérkőzést, de ha a mérkőzés egészét nézem, akkor Haiti rászolgált volna az 1 pontra.
1: Végezetül ma reggel folytatódtak a D csoport küzdelme is. Ausztrália nagy meglepetést okozott Törökországnak, de egészen pontosan arról, hogy mi történt, Erdei Márk számol be.
5: Továbbra sem tud világbajnoki nyitómeccset nyerni Törökország. Ausztrália, Törökország 2-0. Jobban kezdték a törökök a mérkőzést, több helyzetet is ki tudtak alakítani, de a végig kiválóan záró ausztrál védekezésen nem tudtak átjutni, és végül a 27. percben ugyan érkezett egy életerős Arda Güler lövés középről, kapásból ballal, ezt követően Beach lehúzta a labdát, kigurította, és három passzból felértek az ausztrálok. Végül megkapta a labdát Irán Kunderről, akit indítottak, szépen befelé tolta a labdát, ezzel átverte a török védőt, és ezt követően pedig jobbal kilőtte a kapunak a jobb alsó sarkát, ezzel tehát a 27. minutumban 1-0-ra vezetett Ausztrália. Ezt követően 3 percre rá Bardakcsinak, a török középső védőnek volt egy óriási helyzete, hiszen nagyjából 20 méterre középről egy óriási bombát eresztett meg, Beach bele tudott érni, onnan pedig a kapufára pattant a labda, nem volt szerencséje Bardakcsinak, hiszen kifele jött onnan a labda. Így fordultunk rá a második félidőre, vagyis 1-0 volt Ausztrália. Mind Vincenzo Montella, mind pedig Toni Popovic, az ausztrálok mestere próbált változtatásokkal élni, de végül nem a cserék hozták meg a második gólt ezen a mérkőzésen, hanem Metcalf, az ausztrálok egyik legjobbja a ma reggeli mérkőzésen. Conor Metcalf volt az, aki labdát tudott szerezni, 5-3-ban vitték az ausztrálok rá a labdát a török védelemre, ezt követően Metcalf nem passzolt, hanem befelé tolta a labdát, 18 méterről kicsit jobbra sodródva, a bal lábával szépen kilőtte a kapunak a bal alsó sarkát, úgyhogy valóban ennek a mesnek két hőse van, Irán Kunda, aki az ausztrál válogatott valaha volt legfiatalabb világbajnoki gólszerzője, valamint Conor Metcalf, aki jegyezte a második gólját Ausztráliának. Ezt követően Aturkuglunak volt még egy nagy helyzete, de végül közvetlen közelről Beach bevágta a labdát, és jegyezzük meg azt is, hogy Beach is kiválóan védett az ausztrál kapuban, annak ellenére is, hogy sokan Matt Ryant várták kezdő kapusként az ausztrál kapu elé. Még egyszer tehát a végeredmény, Ausztrália, Törökország 2-0.
1: Az összecsapást a mérkőzést követően a találkozót a stúdióból megtekintő Bene Ferenc értékelte.
6: Előzetesen azért kétkedve fogadtam ezt a találkozót, egyik csapatot sem ismerem mélységében, nyilván inkább a törököket valamelyest, de mind taktikai szempontból, mind a játék ritmusát tekintve tényleg látványos találkozó volt, nem tarkította sok helyzet, nem tarkította sok virtuóz technikai megoldás, de abszolút élvezhető volt. Az volt az embernek érzése, hogy gyakorlatilag az ausztrál válogatott iskolajátékot nyújt a védekezés szempontjából, tehát én úgy fogalmaztam a közvetítés során, hogy oktató DVD-n lehetne kiadni, ahogyan védekezik csapatszinten az ausztrál csapat, és a törökök nem találták meg erre az ellenszert, nem volt a török válogatottban az átlagnál sem jobb teljesítmény a támadó szekcióban, a széleken kevés mögékerülést tudtak végrehajtani, keveset kerültek az ausztrál védekezés mögé, a beadásokat 100%-os hatékonysággal semlegesítette a hatalmas méretű belsővédőkből rendelkező, belsővédőkből álló ausztrál csapat. Jó volt a kapus teljesítmény, és hát hadd emeljem ki ugye a mezőnyjátékosokon kívül Beachet, aki ugye szinte második számú kapusként emelkedett most, ha nem is azt mondom, hogy a mezőny fölé, de talán, hogyha három nevet meg kellene nevezni ezen a mérkőzésen, akkor biztos, hogy benne van a három legjobba, talán a mérkőzés legjobb a díját is meg tudja kapni. Nem azért, mert foghias volt ma az ausztrál védekezés, hanem azokat a piciket az átlövésekben hozzá kellett tenni, hiszen azért volt hatalmas bravúri átlövés után, volt közeli lecsorgó labdák utáni török helyzet, és abból is hárított, szóval azért nagy mértékben meghatározta az ausztrál csapat játékát, és nagy mértékben hozzájárult ahhoz, hogy le tudják hozni nullára a találkozót. A török válogatottnak sokkal kreatívabban és sokkal nagyobb tempóval kell futballozni a jövőben, az ausztrál válogatott pedig ezzel a hatalmas kalppal azért hát beírta az ausztrál futballtörténelem a mai mérkőzéssel a nevét, illetve nagyon kíváncsi leszek a következő találkozójukra, mert itt azért készülni kell, főleg a labdaszerzés utáni gyors kontráikra, mert abban is nagyon-nagyon hatékony volt az ausztrál csapat. Hát nem várt fordulat ebben a csoportban, úgyhogy nagyon izgalmas lesz a második forduló.
7: Az első három nap kissé kaotikus volt a 2026-os labdarúgó világbajnokságon, de hát ez érthető, hiszen három házigazdája is van az eseménynek, és sorban mutatkozott be a három házigazdája, gazda, elő Mexikó, aztán bemutatkozott Kanada, illetve az Egyesült Államok is. Tehát az A, a B és a D csoportban is elkezdődtek a küzdelmek, majd elkezdték a küzdelmeket a C csoportban, a brazil csoportban is. Aztán a negyedik naptól már egy kicsikét átláthatóbbá váltak az események. Ugyebár csütörtökön kezdődött a torna, a negyedik nap egy vasárnapi nap volt, és itt már minden olyan átlátható volt, ugyanis rendezte két mérkőzést az E csoportban, ez a német féle csoport, illetve két mérkőzést az F csoportban. Itt ugyebár Hollandia a favorit.
8: Történelmi gól, majd német gála mérkőzés. Egyenlítés, illetve győztes találat az utolsó percekben. A labdarúgó világbajnokság negyedik játéknapja is különleges pillanatokat hozott. A következő percekben ezeket idézzük fel. Időrendi sorrendben haladva a Németország Curaçao mérkőzés krónikáját idézzük fel először az E csoportból. Igazán különleges találkozó volt ez Houstonban, hiszen a futball nagyhatalomnak számító négyszeres világbajnok európai ország a Karib-térség történelmet író csapatával játszott. Curaçaón 150 ezeren laknak, ennél kisebb lakosságú nemzet még sosem jutott ki a labdarúgó VB-re. Az egyértelmű volt, hogy kiszámít a mérkőzés esélyesének, igazából csak a különbség volt a kérdés, és az, hogy betalál-e Curaçao. De sikerült. Ez kiderül Katona László és Jó András közvetítéséből.
9: Wirtz teszi tovább, és elő, és gól! Vezet Németország! A találkozó 6. percében, a gólszerző pedig nem más, mint Mecsa.
10: Curaçao indul meg, sőt Locadia már benne a 16-oson belül jöhet egy lövés, és ott a curaçaói gól!
11: Brown szöglete most érkezik, középre, jól fejes, és ott a gól!
9: 11-est végezhet el a német válogatott. Kai Havertz, az Arsenal játékosa, a labda mögött ballal lövi majd el, mégpedig be a kapuba a jobb alsó sarokba, 3-1!
11: Jó bejátszás Muszi ellenek a 16-oson belül, és ott a negyedik német gól! Wirtz most befelé tör a pálya bal oldalán, a továbbítása pedig pontatlan, de mégis átmegy a labda, és fordulásból, ha jól láttam, Brown bizony megszerzi az első gólját. Második hullámban Kimmich tologatja, még nem lőtte, inkább Undavnak, és ott a 6. német gól is. Havertz öles lépteken megy a kapu felé, vele szemben Róm átemeli, és ott a 7. gól!
8: Németország a 2014-es világbajnoki elődöntő után ismét 7-1-re győzött. Akkor Brazília volt a szenvedőfél, most Curaçao. A németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann elégedett volt a látottakkal.
12: Dann war es schon spannend zu sehen, wie die Mannschaft damit umgeht mit dem Ausgleich, weil man einfach natürlich dass die anderen beiden Turniere im Kopf hat, das hat man auch gemerkt so 5-6 Minuten.
8: Érdekes volt látni azt, hogy a csapat hogyan reagál az egyenlítésre. Alapvetően látszott azt, hogy az első gól után kicsit visszavettünk, és abban az 5-6 percben, amíg átengedtük a kezdeményezést, az ellenfelünk sok önbizalmat szerzett. Mi pedig hirtelen túl statikussá váltunk. Azt gondolom, hogy hamar túl lendültünk ezen a holdponton, és sok gólt szereztünk. Igyekeztünk minél többször eredményesnek lenni. Ezután a mérkőzés után egy német zene címe jut eszembe, ezen a vonaton nincsen fék. Ebben a szellemben futballoztunk. Mentünk előre, küzdöttünk fék nélkül, és azt hiszem, ezt meg is mutattuk. A játékosok azt gondolom jól érzik magukat, jó a hangulat az öltözőben, és ez kulcsfontosságú. Fontos, hogy ezt megtartsuk, és ne engedjük be a negatív gondolatokat. Ez az egyik kulcsa annak, hogy jó mérkőzéseink legyenek, ha ez sikerül, nagyszerű dolgokat érhetünk el.
12: Kein Deut nachlassen, was das angeht, und dann haben wir schon viele gute Spieler auf dem Feld, die auch viele gute Dinge machen können.
8: Curaçaónak már az is hatalmas dolog, hogy története során először kijutott a világbajnokságra, és a Karib-térségből érkező együttes első VB gólját is megszerezte. Egy ilyen kis ország játékosainak életre szóló élmény lehet a német válogatott ellen játszani. Erről tanúskodik a csapatkapitány Leandro Bakuna értékelése is. Nagyszerű volt, ez hatalmas élmény. Jó látni, hogy a honfitársaink mosolyognak. Gólt lőttünk, ez volt történetünk első VB gólja. Először járunk ilyen nagy tornán. Bármi történik, a curaçaóiak boldogak lesznek, és végig támogatnak minket. Bármi is történjen, azt gondolom, hogy mi már hősök vagyunk. És igyekszünk megtalálni azt, hogy mivel tudunk meglepetést okozni, akár pontot is szerezni, hogy a szurkolók még jobban élvezzék ezt a tornát. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc ennél jóval kritikusabb módon értékelte a 7-1-es eredménnyel végződő Németország-Curaçao mérkőzést. Most őt hallják.
13: Én úgy gondolom, milyen arányban is, mert teljesen megérdemelten nyert a német válogatott. Curaçaót megismertük, és gratulálunk nekik, hogy kim vannak a világbajnokságon, de alapjelve nem ez a világbajnokság szintjének a realitása ez a mérkőzés. Szerintem jobb ezt elfelejteni, szép gólok voltak, zárjuk be ennyivel, és nézzük a további komoly mérkőzéseket, mert ez nem volt az.
8: A gólgazdag mérkőzés után a negyedik játéknapon Hollandia és Japán egymás elleni küzdelmével folytatódott az esti VB maraton a Texas állambéli Dallasban. Az első fél idő nem hozott gólt, a második 45 perc viszont kifejezetten izgalmas volt. Idézzük fel a legfontosabb pillanatokat, a kommentátor Németh Kornél.
14: Kramenbeck, ott az ívelés, gól, kapufáról bepattan, vezet Hollandia, Van Dijk maradt elől. A védő pedig megszerzi a hollandok vezető találatát az 51. percben. Japán támadás kibontakozóban, nem csak a kibontakozóban, jön az egyenlítés a 16-os vonaláról. Nakamura teszi-veszi a labdát, nem veszik komolyan a hollandok, és kilövi Nakamura a jobb alsót. Szépen. Most ez egy váratlan csel után épül Kravenbeck révén az akció. Lesz a lövés. Lesz bizony, ott a gól! Holland gól! A 16-os vonaláról Summerville talán. Az biztos, hogy ez egy gyönyörű ballábas lapos lövés a jobb alsó sarokba. Szépen a jobb alsóba. Tökéletes befejezés. Ha jól láttam, a hollandok 24-es számú játékosa Summerville volt az. Nem mondom, hogy óriás nyomás, de nyomás alatt a holland csapat, és ugye, amiről már beszéltünk, fordított előjellel, hogyha nyomás alatt tartod, akkor onnan azért a hiba lehetőségek is lehet, hogy megnőnek. Ezúttal most középre megy a labda, gól! Tessék, megnőttek! Na de, hogy megnőttek! És egy fejes! Hát ez hihetetlen! Elképesztő!
8: Japán tehát a 88. percben mentett pontot a hollandok elleni mérkőzésen az F csoportban. A Hollandia-Japán találkozót így látta a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Vukovics László.
0: Ha minden szegmenst egymás mellé állítunk, akkor azt gondolom, hogy igazságos döntetlen született. A hollandok az első fél időben, ugye említettük Málen helyzetét, a fejesét, ott két lehetőségük volt. A japánok későn kezdtek ébredezni, de ott a hollandoké volt egyértelműen pontozással az első fél idő, ha mondhatok ilyen ökölvívó nyelven megközelítést. A második fél időben a hollandok parádésan kezdtek, ott meg is szerezték a vezetést, és úgy nézett ki, hogy el is dől a találkozó. Akkor nagy különbség volt a két csapat között, nagyon oda préselték a japánokat, de a japánok meg tudták mutatni azt, hogy a biztonsági játék ide vagy oda, ahogy vesztett helyzetbe kerültek, abba a pillanatba váltani tudtak, és van egy olyan játékuk, amit jó volt nézni, előre mennek, járatják a labdát, Ito fantasztikusan jó játékos, én nem is tudtam, azt tudtam, hogy minden játékosuk Európában játszik, mondtad, hogy francia másodosztályba, megnéztem, hogy jó csapatokban, Frankfurtba, stb. Játszanak, de Ito például kifejezetten üde színfoltja volt ennek a mérkőzésnek, mert Hakpót ismerjük a Liverpoolból, ugye a holland játékosokat sokat látjuk, de például Ito annyiszor mögé tudott kerülni a holland védelem bal oldalának, és onnan jöttek a lehetőségek, hogy miután másodszor megszerezte Hollandia a vezetést, akkor úgy nézett ki, hogy el is dől a mérkőzés, mert amit addig láttunk, hogy Japán nagyon defenzíven játszott, nem gondoltam, hogy fog tudni váltani, és ilyen minőségi váltást belehozni a mérkőzésbe, de meg tudta ezt tenni, jöttek a beadások, ugye beszéltünk arról, hogy a magas védők ellen mi lehet az ellenszer minőségi pozícióból. Jött egy szögleteket harcoltak ki, jó beadás, gyönyörű gólt fejeltek, a végeredmény 2-2, azt gondolom, hogy teljesen megérdemeltem.
8: Hétfőjel az E-csoport másik két csapata is bemutatkozott, Elefántcsontpart és Ecuador Philadelphiában mérte össze a tudását. A találkozó kiegyenlített játékot hozott, a labdabirtoklás és a helyzetek száma is nagyjából hasonló volt. Sokáig úgy tűnt, hogy a próbálkozások ellenére gólt nem láthatnak a nézők, de végül a 90. percben egy gyors jobboldali kontra után a nagyjából 50 méteres mintelő szingó passzolta be középre a labdát Amad Diallónak, aki egyből lőtt a kapu jobb alsó sarkába, ezzel beállítva az 1-0-ás végeredményt. Most pedig a Nemzeti Sportrádió szakértője, Vukovics László foglalja össze a találkozón látottakat.
4: Elefántcsontpart egy kicsit megilletődőtlen kezdett, és Ecuador a hírnevéhez méltóan, gondolok itt arra, amilyen előzményekkel jött a selejtező sorozatból, nagyon magabiztosan léptek fel a találkozón. Nem volt egy öldöklő iram, de lehetett érezni, hogy amikor rá tudtak gyorsítani az ecuadoriak, akkor helyzetet tudtak kialakítani. Az ecuadoriak próbálták kivenni az élét a támadásoknak, de nem tudott kialakulni komolyabb helyzet a mérkőzésen, egészen a 20.-25. percig, amikor is gyönyörű ecuadori támadásból egy kapufát lőttek, azt megúszta akkor a elefántcsontparti csapat, majd későbbiekben próbálták megállítani az ekvádoriakat, ez helyek közel sikerült is, de tudni kell az ekvádoriakról, hogy a legdinamikusabb és a legjobb fizika erővel rendelkező csapat Ekvádor, mert tényleg nagyon jó futballistákból áll, de a elefántcsontpartiak kivették az élét a játékuknak. Sikerült még egy kapufát szerezniük az első fél időben, lehet mondani, hogy az első fél időben abszolút Ekvádor akarata érvényesül, csak ez gólokban nem mutatkozott meg. A második fél időben teljesen más képét mutatta a játék. Elefántcsontpart átvette a kezdeményezést, nagyon szép támadásokat vezettek, és olyan volt, mintha az első fél időt teljesen el is felejthettük, mert Elefántcsontpart fölénybe került, és levegőbe lógott a gólja, de nem sikerült betalálni. Utána megült egy kicsit a mérkőzés, azt lehetett érezni, hogy itt a felekkel meg fognak osztozni a pontokon, de a végén Elefántcsontpart második félidei játékával nagyon nagy nyomást gyakorolt akkor már az ekvádori csapatra, többször oda került, nem az, hogy 100%-os helyzetbe, de nagyon jó lövőpozíciókba, és végig az ő akaratuk érvényesült a második félidőbe, és a végén a csereként beállt játékos révén megszerezték a győztes gólt is.
8: A negyedik játéknap utolsó mérkőzését Monterreyben rendezték, Svédország és Tunézia küzdött meg egymással. A svédek nyögben nyelőse jutottak ki a VB-re, a selejtező csoportjukban utolsó helyen zártak, és csak a Nemzetek Ligája pótselejtezőn vívták ki a részvételt, ennek ellenére most nagyon magabiztosan 5-re nyertek az afrikai csapat ellen. Vukovics László összefoglalója következik.
4: Az elején nem látszódott, hogy ekkora különbség lesz a mérkőzésen. A svédek kezdtek jobban, de Tunézia egyenrangú ellenfélnek bizonyult akkor még. Hát tudjuk, hogy a svédeknek Gyökeres és Isák révén két nagyon erős csatáruk van. A Gyökeres ugye 28 éves Arsenal csatárja, Isák a Liverpool játékosa, aki sokat volt sérült, de nagyon készült erre a világbajnokságra. És az első fél időben, Ajari révén a 7. percben egy ilyen kavarodásnál Isákot indították, a kapus röviden ütötte ki a labdát, és Ajari 20 méterről nagyon szépen bevágta a hálóba, ebben vezetett Svédország, majd Isák kapott egy labdát a bal oldalon, a 30. percben 1-1-ben lerázta a védőjét, magáról befele tolta, és a hosszú sarokba elpasszolta. 2-0, akkor úgy nézett ki, hogy lefutott a mérkőzés, teljesen sima, a ellenfél teljesen padlón volt, a tunéziai csapat, de aztán teljesen váratlanul a 43. percben egy szöglet után kipattant a labda, jobb oldalról beadta a tuniszi védő, és az előragadt védő Rekik, aki a Maribor játékosa, a 43. percben gyönyörűen csúszott a hosszú sarokba. Ez lélektanilag nagyon fontos gól volt a tunéziaiaknak, így meccsben maradtak. És a második fél idő úgy kezdődött, hogy meg is volt fogva a svéd csapat, nem tudták rendezni a sorokat a szünetben, és Tunézia támadólag lépett föl. A második fél idő első 10 percében úgy nézett ki, hogy akár egyenlíthet is, de ez nem történt meg, és Gyökeres Viktor az 53. percben egy óriási védelmi hibából a kapus letette a labdát a belső védőjének, a csapatkapitánynak, aki utolsó emberként 25 méterre a kaputól elcselezte, Isák elvette tőle, Gyökereshez játszott, aki gyönyörűen bepasszolta a labdát a kijövő kapus mellett. Ez nagyon megfogta a tuniszi csapatot, akkor már nem tudták felvenni a versenyt a svédekkel. A svédek nagyon szépen tartották a labdát, ölték a játékot, és akkor jött egy csodacsere, Graham Potter pályára küldte Swanberget, aki abban a pillanatban, hogy beállt, egy szabadrugás volt oldalról, és első labda érintésére megszerezte a svéd válogatott 4. gólját, majd Ajari keretes szerkezetbe zárta a svédeknek és saját magának a mérkőzést. Az első után az utolsó gólt is ő szerezte a 96. percben. Úgy tudnám összefoglalni, hogy Graham Potter varázsolt a svéd válogatottal, remek játékot produkált a svéd csapat, akiről tudjuk, hogy 1958-ban egyszer voltak VB döntőben, akkor ezüstérmesek lettek.
8: Véget ért a labdarúgó világbajnokság 4. játéknapja. Kiütéses sikerekből, izgalmakból és drámából ezúttal sem volt hiány. A végeredmények még egyszer: Németország Curaçao 7-1, Hollandia Japán 2-2, Elefántcsontpart Ecuador 1-0 és Svédország Tunézia 5-1.
7: A 2026-os labdarúgó világbajnokság első 4 napján bemutatkozott 6 csoport, és a következő 3 napra maradt a másik 6 csoportnak a bemutatkozása. Az 5. játéknapon Belgium Egyiptom és Irán Új-Zéland találkozót vívtak a G csoportban, míg a H csoportban Spanyolország Zöldfoki szigetek, illetve Szaúd-Arábia Uruguay mérkőzés volt. Hát nem kis meglepetések születtek ezen találkozókon sem, úgyhogy érdemes meghallgatni Nyágúj Gergely összefoglalóját.
15: Vito!
16: C'est terminé!
15: Pressing Atlanta!
17: Magnifico!
18: Dan een spectaculair resultaat.
19: Historie!
20: Spain 0, Cape Verde 0.
21: Acabo, acabo, acabo!
22: It is a win in every possible way for Cape Verde!
23: Ezek voltak a 2026-os labdarúgó világbajnokság eddigi legnagyobb meglepetésének nemzetközi visszhangjai. Az ötödik nap talán az egész torna legmeghökkentőbb eredményével kezdődött. A VB előtt toronymagas esélyesnek kikiáltott spanyol válogatott, a sokak által lesajnált zöldfoki szigetek válogatottjával mérkőzött, részletek Regős László Páltól.
24: Nem bírt az armada a kék cápákkal, Spanyolország, zöldfoki szigetek 0-0. Hiába volt óriási spanyol mezőnyfölény már a mérkőzés első percétől egészen a 95-ig. Az első félidő igazán nagy spanyol helyzet nélkül telt. A 38. percben ugye Cucurella középre fejelte, Torres pedig eltalálta a felső kapufát, majd a kipattanóból Oyarzabal fejesét Vozinha nagy bravúrral védte, de a gól nem jött össze itt a spanyoloknak, ahogy később sem az első félidő utolsó perc Torres lövését is megfogta a zöldfoki szigetek rutinos kapusa Vozinha a hosszabbításban, az első félidő hosszabbításban pedig Laporta fejesét tolta ki a jobb alsóból. Aztán a 71. percben érkezett a spanyol csapatba Lamine Yamal, és hozott is egy kis lendületet a spanyol válogatott játékába, de igazán nagyot nem, mert hogy állóháború alakult ki, a spanyolok adogattak a zöldfoki szigetek csapatának térfelén, nagy helyzet viszont továbbra sem adódott. A 83. percben aztán Cucurella fejese középre, a kapu közepe felé érkezett, ezt könnyedén védte Vozinha, és a 88. percben jött a legnagyobb spanyol helyzet, amikor is Olmo bepasszát Oyarzabal lőhette kapura, a blokkról viszont fölé pattant a labda. Hősiesen védekeztek a kék cápák, és még a 90. percben nekik is jutott egy helyzet, Arcaño szöglete után Borges fejelt, viszont ez is középre érkezett, Unai Simon megfogta. Az utolsó percekben, ahogy egyébként végig a mérkőzés során, óriási lelkesedéssel játszott a VB újon zöldfoki szigetek, amely kiharcolta a VB első gól nélküli döntetlenjét az Európa bajnoki címvédő ellen, óriási bravúrt elérve. Spanyolország, zöldfoki szigetek 0-0.
13: Le a kalappal, mert rendkívül szervezett védekezést nyújtott zöldfoki szigetek köztársaság csapata, illetve elképesztő munkamoráról tettek tanúbizonyságot, tehát nem ismertek elveszett labdát, az egyik hőjük hibázott, a másik kijavította, tehát gyakorlatilag lelkesedés, csapategység, óriási szív, és egyet ne felejtsünk el, hogy hatalmas fizikummal rendelkeznek ezek a játékosok, tehát dinamikában gyakorlatilag nem véletlenül nem tudtak a spanyolok egy-egy elleni párharcot nyerni, elsősorban támadójáték tekintetében, tehát nem emlékszem olyanra még Yamal esetében sem, amikor gyakorlatilag egy-egy elleni játék helyzetbe került volna, nyilván néhány másodpercig, mert azért nagyon szervezett volt a védekezésük, de nem tudták megfutni a spanyol játékosok az afrikaiakat, tehát fizikálisan topon van ez a csapat, és valljuk meg őszintén, és egy picit már úgy a végén szurkoltam nekik, hogy egy kontratámadásból tudjanak gólt szerezni, mert egyrészt ilyenkor azért a spanyol válogatottat, vagy azt a válogatottat, amelyik nem teszi bele az összes energiáját egy mérkőzésben, akkor a futballisten által meg szokta büntetni. A másik pedig, hogy valljuk meg őszintén, kondicionálisan jobban is bírta az afrikai csapat ezt a mérkőzést. Tehát a végén olyan sprinteket vállaltak be, 40-50 métereseket, amikor kontraesélyeik voltak, amiből kialakultak 3-3, esetleg 4-4, sőt egyszer volt 3-2 elleni játékhelyzet is. Nem tudták kihasználni, és ennek ellenére azonnal akár labdavesztés volt, sprintbe visszaértek, és felvették azt az alakzatot, ami a védőharmadban végül is hozta az eredményt. Említsük meg azért Vozinha nevét is, elképesztő módon, talán 40 éves, tényleg le a kalappal előtte. Egyrésztről mindig kell egy ilyen jó kapus teljesítmény, de ez a szervezetvédekezés, csapategység, ez tényleg példát mutattak az egész világnak ebből. A spanyol válogatottról néhány szó. Én továbbra is állítom, hogy nem vették olyan megfelelő fókusszal, véresen komolyan a mérkőzést, ahogy egy világbajnoki mérkőzést megillet. Lassan futballoztak, lassan járatták a labdát is, és továbbra is mondom, hogy a mélységi futások, tehát a klasszikus mélységi sprintekből rendkívül kevés volt, ez nagyon-nagyon hiányzott a spanyol válogatott játékából, illetve ami még a forgatások utáni gólhelyzetteremtés, a széleken való bontások, ami helyzetük volt, az pedig hát Ferran Torres, akár Oyarzabal bizony kihagyták, tehát volt azért ebből a spanyol csapatba gól, de valahogy a fókusz az ma hiányzott, ettől nyilván még világbajnok is lehet a spanyol válogatott, hiszen Katarba Argentina vereséggel kezdett, de jóval nagyobb minőséget kell nyújtaniuk, és jóval több sprintet kell beletenni a mérkőzésbe, mert csak lábra passzott labdával és csak a technikai fölénnyel alapjában nem lehet mérkőzést nyerni.
23: Bene Ferencet hallották, A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője is kiemelte az afrikai csapatkapusát, a 40 éves hálóőr hétvédésével a mérkőzés legjobbja lett, majd érzelmesen értékelt a lefújást követően.
2: Keményen dolgoztunk ezekért a pillanatokért, egy álmunk vált valóra, nagyon boldogok vagyunk. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, hiszen Spanyolország a világ egyik legjobb csapata. Nagyon elégedettek vagyunk az eredménnyel, ezt a remek munkát kell folytatnunk. Erről álmodtam egész életemben én is. Örülök, hogy jó teljesítménnyel tudtam segíteni a csapatot. A nagyszüleim miatt sírtam a végén. Gyerekként velük nőttem fel, és sajnos nem lehetnek itt, mert évekkel ezelőtt elhunytak. Nekik köszönhetek mindent. Mindent tőlük kaptam. És édesanyám sem tudott eljönni a vízum miatt. Nem tudtuk kifizetni a vízumhoz szükséges összeget, nem tudtuk időben elintézni. Szerettem volna, ha látja a meccset, de így is boldog vagyok, és remélem az ország egész lakossága az.
23: A spanyolok középpályása Rodri szerint mindent megtettek, de ez ezúttal nem volt elegendő.
15: A keret minden tagja egyértelmű céllal és motivációval érkezett erre a világbajnokságra. Természetesen ezúttal is győzni szerettünk volna. Jól mozogtunk a labdával és a passzjátékunkkal sem volt gond. A cél a 3 pont volt, de egy ilyen jól védekező csapat ellen ez most nem sikerült.
23: A spanyolok szövetségi kapitánya Luis de la Fuente ennél sokkal kritikusabb volt.
16: Mindenféleképpen csiszolnunk kell a befejezéseinken. Rengeteg helyzetünk volt, de a frissesség hiányzott. Egy nagyon fegyelmezett csapat ellen játszottunk. Legközelebb, ha ilyen védelemmel szemben találjuk magunkat, akkor sokkal jobban kell járatnunk a labdát.
23: A spanyolok után időrendben a belga és az egyiptomi válogatott következett, és egy újabb meglepetés. Szalai Kristóf tudósít.
17: A G csoport nyitó mérkőzésé, Belgium, Egyiptom 1-1. Mohamed Salah születésnapján lépett pályára Egyiptom csapatában, a csapat kapitányaként 10-es messzámban, és jól is alakult az egyiptomiaknak a mérkőzés kezdete. A 19. percben a Liverpooliak korábbi legendája Mohamed Salah adott egy gólpasszt Ashournak, Ashour 22-23 méterről, jobb lábbal, erősen a jobb alsó sarokba bombázott Thibaut Courtois, esélytelen volt, nem tudott odaérni, ezzel vezettek az első fél idő derekán az egyiptomiak 1-0-ra. Aztán az első félidőben több gól nem született, a belgák ugyan próbálták megtalálni a ritmusokat, saját maguk játékát, de amíg nem cserélték be csatárjukat, Romelu Lukakut, addig nem volt esélyük az egyenlítésre. Az 56. percben elkezdett cserélni Rudi Garcia, már a második félidőben járunk, ugyanakkor még nem küldte pályára a Napoli 9-esét, nem úgy, mint a 66. percben, és hát hivatalos statisztikánk nincs rá, de valószínűleg kevesebb, mint fél perc után az ő közreműködésének is köszönhető kiegyenlített Belgium. A hivatalos edzőkönyvben az került be, hogy Hani öngóljával egyenlítettek a belgák. Nem Lukakunak adták végül ezt a találatot, de mindenféleképpen az ő játéka kellett ahhoz, hogy Belgium feljavuljon. Akkor még nem tudtuk, de ez volt a mérkőzésen az utolsó gól, ki is alakult ezzel a végeredmény. Belgium tehát 1-1-es döntetlennel nyitott Egyiptom ellen. Voltak még ugyan a végén helyzetek, de több találat már nem született.
23: Halljuk ismét Bene Ferencet, vajon ő hogyan értékelte a pályán látottakat?
19: Egyiptom nem cáfolta meg a jó hírét, hiszen egy rendkívül szervezett védekezésből egy nagyon gyorsan, a támadásokban nagyon gyorsan átmenő taktikus és tudatos csapat benyomását keltette. Ez különösen az első fél időben markánsan jelentkezett is, egy nagyon szép átlövésgólt szereztek. Látványosan szenvedett a belga válogatott, és ahogy említetted az ellentétes félidőket, igazából ez annak köszönhető, hogy véleményem szerint talán egy picit elfáradt az egyiptomi válogatott az utolsó negyed órára, bár igazából Márus lövésében, ha nem vetődnek bele, akkor akár a győzelmet is megszerezhették volna, nem biztos, hogy igazságos lett volna, viszont a belga válogatott az ellentétes félidőt és elsősorban a második félidei feljavulást annak köszönheti, hogy a kispadról bizony komoly minőségi játékosokat tudott behozni Rudi Garcia. Elsősorban Lukaku révén sokkal, de sokkal hatékonyabb és ütőképesebbé vált a belga gárda. Szerintem a jövőben ez egy nagy erősségük lehet, hogy nem csak 11 játékosból áll a keret, hanem nagyon hosszú és mély kispadjuk van. Ugyanakkor azért az első félidejű tanácstalan támadójáték és a kevésbé működő csapatjáték azért az egy, hát hogy mondjam, egy ijesztő és figyelmeztető jel lehet a kapitányuk számára.
23: Bene Ferenc szerint a belgák remek cseréiknek köszönhették a második félidei javulást és a pontszerzést. Halljuk, hogy Rudi Garcia, a csapat szövetségi kapitánya miben látta a két ellentétes félidő okát. Ha hibázol és hagyod, hogy Egyiptom vezessen ellened 1-0-ra, onnan nagyon nehéz visszajönni, mert az már az ő játék stílusuknak kedvez. Remekül védekeznek és abból kontráznak, főleg Salah és Marmus, aki két nagyon gyors játékos. Rengeteg lehetőséget hagytunk nekik, mert sokszor vesztettünk labdát, és ez bizony hatalmas probléma. Elfogadom, hogy meleg volt, de nem volt meg a kellő ritmusunk, és kevés volt a mozgás, ráadásul túl sok technikai hibát is vétettünk. Az egy-egy elleni csatákban tudtuk, hogy nagyon erősek és agresszívek, és a többségét meg is nyerik, mégis túl sokat elveszítettünk, erős nyomást gyakoroltak ránk. A második félidő már jobban nézett ki, elkezdtünk párharcokat nyerni, kevesebb labdát adtunk el, többet mozogtunk, és innen már látszott, ez a belga csapat képes megváltoztatni a játékképét. Egyre egyértelműbb, ezen a világbajnokságon nincsenek könnyű mérkőzések. Ugyan sokat nem láttam belőle, de hallottam a spanyolok döntetlenjéről is. Ha azt vesszük, hogy a torna előtt toronymagas favoritok voltak, nekünk is tisztelnünk kell az iráni csapatot, következő ellenfelünket, de ezek után természetesen csak a győzelem elfogadható majd ellenük. A FIFA a találkozó legjobbjának az egyiptomiak gólszerzőjét Emam Ashourt választotta. Az Al Ahly 28 éves középpályása mégsem volt maradéktalanul elégedett a mérkőzés után.
1: Hálás vagyok, hogy most itt állhatok ezzel a díjjal, de csak egy győzelem mellett volna teljes az örömöm. Most már a következő mérkőzésekre kell összpontosítanunk, így muszáj megelégednünk ezzel a döntetlennel. Elképesztő szurkolótáborunk van, így nem szeretnénk csalódást okozni nekik, meg szeretnénk nyerni a következő két csoportmérkőzésünket.
23: Magyar idő szerint éjfélkor kezdődött a H-csoportban a Szaúd-Arábia-Uruguay összecsapás. Az 1-1-es döntetlennel végződő mérkőzésen, akárcsak a Spanyolország zöldfoki szigetek találkozón, az esélytelenebbnek vélt szaúdiak elsősorban kapusuknak, a 9 védés bemutató Mohamed El Ovaisnak köszönhették a pontszerzést. Vukovics László összegez.
3: Fantasztikusan védett a Szaúd-Arábiai kapus, ő volt a meccs hőse. Ennek nagyban köszönhető, hogy döntetlen lett a vége. Az első fél óra teljesen eseménytelenül telt a mérkőzésen, ami nem a szaúdiaknak a szemrehányása, hanem inkább az Uruguaynak, akitől sokkal többet várt az ember. Nem alakult ki helyzet. Az első fél de utolsó negyed órájában már voltak lehetőségek, akkor próbált éledezni ugye az uruguayi csapat, de óriási meglepetésre Szaúd-Arábia szerezte meg a vezetést, méghozzá úgy, hogy Moteb hátulról rágyorsított egy labdára, tudott váltani egyet, tehát azért hozom itt is a gól, hogy miből született, hogy a bal hátvéd hátulról létszám fölén csinált, 2-3 embert lerázott magáról, fölvágták 30 méterre a kaputól, abból lett egy szabadrugás utáni szöglet, és abból a szögletből szerezte meg a vezetést utána a szaúd-arábiai belső védő, ami ugye egy fejes után kipattant a labda Muslera-ról, aki egyébként 40. életévét pont a mai napon tölti be. Kipattant róla a labda, és közelről bekotorta a szaúd-arábiai belső védő, ebben vezetett Szaúd-Arábia. Uruguay a második fél időben hát nagyon minőségi játékosokat tudott behozni, akik hozzá tudtak tenni a mérkőzéshez, és hát ne felejtsük el, hogy azért nekik komoly Európában játszó játékosaik vannak. Ennek köszönhetően óriási nyomást helyeztek a szaúdiakra, akik mivel ez a nyomás egyre erősödött, fáradtak a helyezkedések, már ügettek hibák, tolódásba, a védekezésbe, rengeteg szabadrugás volt, rengeteg beadás jobbról-balról, és egy ilyen után Araú megszerezte az egyenlítő találatot, teljesen jogosan, és a végén már Szaúd-Arábia nagyon várta, már mindent elkövettek, hogy húzzák az időt, akármilyen minden lehetőséget kihasználtak arra, hogy menjenek a másodpercek, de Uruguay, ha igen ritmus diktált volna az első fél órában is, azt hiányzott, hogy hamarabb fáradjon el Szaúd-Arábia, akkor megnyerte volna a mérkőzést, mert az utolsó fél óra az nagyon jóra sikerült, minden néző szerintem élvezte a helyszínen is, remek mérkőzést láttunk, nagyon sok helyzettel, remek alakításokkal, de a második fél idő alapján meg is fordíthatta volna a mérkőzést Uruguay, de magának köszönheti, hogy nem így kezdte a találkozót, ezért nem érdemtelenül szerzett pontot Szaúd-Arábia.
23: És akkor halljuk a mérkőzés hősét, a 34 éves szaudi hálóört, Mohamed Al-Owaist.
5: Mindenek előtt örülünk az eredménynek, ez egy értékes döntetlen volt számunkra. Úgy gondolom, ezzel kiegyenlítettebbé vált a csoport helyzete. Továbbra is megvan az esélyünk a továbbjutásra, és remélhetőleg a következő mérkőzésen kárpótolni tudjuk a szurkolóinkat. Szerencsére a védősorunk rengeteget dolgozott ezen a meccsen. Az egész csapat nagyon komoly teljesítmény nyújtott. Jól játszottunk, de mindhárom pontot meg akartuk szerezni. Ez most nem sikerült. Remélhetőleg a következő mérkőzésen javítani tudunk, és sikerül győzelmet is szereznünk.
23: A H-csoport nyitó körében tehát Szaúd-Arábia Uruguay 1-1, Spanyolország Zöldfoki-szigetek 0-0. Lehet, hogy mégsem olyan lefutott a csoport? A nap, illetve az éjszaka lezárásaként Irán és Új-Zéland feszült egymásnak, és a sormintát követve hozták is a csapatok a döntetlent. A vége 2-2, részletek ismét Vukovics Lászlótól.
4: Mérkőzés előtt Irán volt a toronymagas esélyes, a 20. a világranglistán, Új-Zéland pedig a 85. Az első 6 percben abszolút kirajzolódott, ha lehet ilyet mondani, ilyen kis intervallumra, mert Irán még a félpályán sem engedte át Új-Zélandot, oda nyomta őket a kapu elé. Jöttek a beadások, a lövések, és utána a 7. percben az iráni csapat egy kicsit visszábbált, és a új-zélandi kapus letette a labdát a saját 16-osán, előreívelte. Azért mondom ilyen részletesen, hogy miből esett az új-zélandi gól, és Wood, új-zéland legértékesebb játékosa, 40 méterre a kaputól úgy tudta levenni a labdát mellel, hogy senki nem zavarta. Ráfordult, lepasszolt a Jazznak, csináltak egy kényszerítőt, és először, amikor átment a félpályán, az új-zélandi csapat megszerezte a vezetést Irán ellen. Átvette az irányítást Új-Zéland, nagyon megfogta a gól az irániakat. Új-Zéland, nem azt mondom, hogy óriási helyzeteket, de 4-5-szor ott volt a kapu előtt, volt kapuralövési kísérleten, egy kaput is talált, góllal is kecsegtetett. Hát Wood nem véletlenül játszik a Nottinghamben, egy nagyon jó futballistáról beszélünk, aki több sérüléssel bajlódott tavasszal, de abszolút látszott rajta, hogy őt keresik minden labdával az új-zélandiak. Az irániak pedig próbálták átvenni a játék irányítását, azért igazolni azt a papírformát, hogy miért is vannak ők a 20. helyen a világranglistán, és miért voltak a mérkőzés esélyesei. Aztán egy támadás után Taremi, aki olimpiákozban játszik, kényszerítőzés után odapatant a labda Rezánján elé, aki gyönyörűen bepasszolta az új-zélandi kapus mellett, és nem mondom, hogy a semmiből, de kicsit váratlanul egyenlített Irán. Újra nyílt lett a mérkőzés, egy-egyel mentek szünetre a csapatok. A második félidőben Irán megint úgy jött ki, hogy el akarja dönteni a mérkőzést, teljesen odaszorította Új-Zélandot. Ugye Iránnak azért vannak értékes játékosai, hárman játszanak Al-Ahliba, Ezatollahi, Mohebi a Rostovba, és Taremi pedig az olimpiákhozba, a többiek nagyjából a hazai bajnokságban játszanak. Érdekesség, hogy Gera Dániel is, hogy az iráni bajnokságban focizik. Na de vissza a mérkőzésre, tehát az irániak megpróbálták érvényesíteni a papírformát, de megint az új-zélandiak szerezték meg, és újra Just Révén a vezetést, és hát ki más, mint Woodon keresztül ment megint a játék. A félpályánál volt egy gyönyörű labdaszerzés, tojátszották Woodra, aki egyből lekészítette jobbra a lendületből érkező Chancellori, aki a betődő kapus mellett a kapu közepébe emelt. Újra előny a új-zélandiaknál, de nem tudták kihúzni ezt a vezetést, mert Irán többet belecserélt a mérkőzésbe, és egész jó játékosokat tudott behozni. Gondolok itt arra, hogy egy-egyben nagyon jól csinálták a cseleket, tudtak létszámfölényes helyzeteket kialakítani, egyre másra ott voltak az új-zélandi kapu előtt, és egy ilyen kavarodásból Mohebi meg is tudta szerezni az egyenlítő találatot. Ebből Irán egalizált, és a vége az nagyon izgalmasan alakult, akkor már az Új-Zéland eléggé elkészült az erejével, és már várták a mérkőzés végét, 5 perc hosszabbítás is volt, akkor tényleg jöttek a szögletek, jöttek a veszélyes szituációk, de végül is nem esett újabb gól, így maradt a 2-2-es döntetlen. Azt gondolom, hogy a mérkőzés egészét tekintve igazságos eredmény született, de ez a világranglista helyezés egy kicsit csalóka. Azért látjuk a mérkőzéseken, hogy van, hogy nincs is különbség a csapatok között, vagy legalábbis nem ekkora, amit a ranglista helyezés mutat. Meccs egészét veszem górcső alá, akkor igazságos eredmény született.
23: Irán, Új-Zéland 2-2, Belgium, Egyiptom 1-1, A nyitóforduló után a H csoport tehát teljesen nyitott, papírformáról pedig lassan itt sem érdemes beszélni.
7: Hát minden kezdet nehéz állapíthatta meg a végső győzelemre is esélyes Brazília és Hollandia után Spanyolország is. Aztán a 6. játéknapon a francia válogatott is bemutatkozott, és sor került az argentin, vagyis a címvédő válogatott első pályára lépésére is. Az I és a J csoportnak az első fordulóját Szabó Bence foglalja össze.
6: Győzelemmel mutatkozott be az előző két VB döntőse, Mbappé, Haaland és Messi is betalált. Ez történt este a labdarúgó világbajnokságon. Kedden este magyar idő szerint 21 órától csapott össze a francia és a szenegáli válogatott. A további részletek a mérkőzés kommentátorától, Edvi Lászlótól.
9: Megnyerte Franciaország a mérkőzést a 6. nap első mérkőzésén, tehát Franciaország, Szenegál 3-1. Hát az első félidő meglehetősen unalmasra sikerült ezen a találkozón, mondhatjuk úgy is, hogy nehezen vették fel az üzemi hőmérsékletet a csapatok. A franciák kimondottan csalták a játékot az első játékrészben. Igazából szenegáli helyzetet láthattunk, talán kettőt, Jackson, illetve Sarr volt az, aki próbálkozhatott. Aztán a második játékrészben fölpörögtek az események. Előbb Olizé, aztán Mbappé próbálkozott, és a szenegáli kapusnak Mendynek kétszer is hárítania kellett. Aztán az 58. percben Mbappé gyanús körülmények között buktatta Sadio Mané. A játékvezető és a videóbíró sokáig vizsgált az esetet. Végül nem adott 11-est a francia csapat javára, ettől aztán felpaprikázódott a francia válogatott, és a 66. percben megszerezte a vezetést. Olizé nagyszerű passzát követően Mbappé elmozgott a védőjétől, és jobbról a hosszú sarokba lőtt, ezzel vezetett Franciaország a 66. percben 1-0-ra. Egy perccel később a szenegáli Jackson lesről talált be, vagyis maradt az 1-0-ás vezetés a franciáknak, majd a cselekén beállt Barcola egy perccel azt követően, hogy pályára lépett, a 82. percben lyukra futott, és fantasztikus szép mozdulattal átemelt a labdát Mendy fölött. Ekkor már 2-0-ra vezetett Franciaország, és úgy tűnt, hogy eldől a találkozó. Azonban egy őrületes hajrát láthattunk. A pontok eloszlását nem befolyásolt ez a hajrá, de jó volt látni, ugyanis a 90+5. Percben a kicsikét leeresztő és már a győzelmi mámorban talán eltűnő franciákkal szemben Bailly, a cselekén beáll 18 éves PSG játékos jobbról a rövidre lőtt, és ezzel szépít a Szenegál csapata, és amikor úgy gondolták az afrikaiak, hogy akár pontot is szerezhetnek, hát nagyjából ezt egy olyan 15 másodpercig gondolhatták, ugyanis a középkezdés követően ismételten érkezett Mbappé, és 3-1-re alakított az állást egy 28-29 méteres lövésről, így aztán Franciaország 3-1-re győzte le Szenegált.
6: A meccsen két gólt szerző Klassz és Kylian Mbappé így értékelt a mérkőzés után.
10: Még nem pörögtünk fel 100%-osan a világbajnokságra, de a lényeg, hogy sikerült behúznunk a nyitó meccset. Nem kényelmesedhetünk el, hiszen láttunk már olyan csapatot, amely győzelemmel kezdett, aztán mégis megégett. Senki sincs biztonságban a világbajnokságon. Jöhetnek még meglepetések, de ez a három pont jó alap a folytatásra.
6: Az I csoport következő meccsén a VB-re 28 év után kijutó Norvégia játszott a tornára 40 év után visszatérő Irakkal. A norvégok az összecsapás esélyeséhez méltóan kezdtek, és a 29. percben Haaland révén megszerezték a vezetést. Irak 20 góljával egyenlített ugyan 10 perc múlva, de az első játékrész végén jött az újabb norvég gól egy óriási védelmi hiba után, ismételten Haaland volt eredményes. A második félidőben még két norvég gól esett, az első egy fejes után Østigård részéről, majd a találkozó legvégén Huijsenért szerencsétlenül a labdába, így gólja mellé egy öngolt is jegyzett. Norvégia 4-1-re nyert Irak ellen. A találkozóról megosztotta véleményét Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője.
11: Először is láttam egy rendkívül bátran futballozó iraki csapatot, ami a világbajnokság mostani trendje alapján nem a szokásos saját védőharmadba visszahúzódó stílust követte, hanem nagyon bátran, olykor felvállalva az ellenpét érfelén való letámadást is futballozott. Ez tényleg örömteli volt, hiszen a világbajnokságon eddig nem ez volt a jellemző. Ugyanakkor a norvégok pedig a szokásos, inkább fizikális futballra épülő játékukat hozták. Ugyanakkor azért azt kell, hogy mondjam, hogy nem nem úgy, mint a cseh válogatott, hogy gyakorlatilag a saját térfelükről direktbe futballoztak, de azért a 4-4-2-es játékrendszerükből adódóan egy holland szorlott égpáros azért fizikálisan jóval erősebb testalkatú és magasabb játékosok, mint az iraki védők. Ezáltal a norvég labdarúgás inkább, illetve a norvég csapat inkább a széleken való bontások utáni beadásokból tudott érvényesülni. Hát ebből szerezte Holland az első gólját is, ami egy, azt kell, hogy mondjam, hogy tipikusan hollandos gól volt. Ami pozitívum taktikailag ebben a gólban, hogy Wolf, a balhátvéd, élesen laposan lőtte be a labdát az iraki kapus és a védők közé. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy tanítani kellene ezt, hiszen erre nagyon-nagyon nehéz odaérni, hiszen a védők mögé kerül a labda, viszont olyan élesen van belőle, hogy a kapus nem tud meg kijönni, és erre érkezett Holland. Aztán ezek után egyenlített Irak, tehát az első fél időben a norvég válogatott nem volt igazán a védekezésnek a magas iskoláján, hiszen meglepő módon több esetben is, főleg fejjel meg tudták verni a norvég védőket, amire megmondom őszintén, én nem számoltam, és hát Ayman Hussein gólja is egy beadás utáni fejesből történt, ami számomra, mondom, meglepetés. A második fél időben viszont stabilizálódott a norvég védekezés, ami az első fél időben nagyon nem működött, és igazából egy, hát azt kell, hogy mondjam, hogy végig is egy sima norvég győzelem alakult ki, és sima is megérdemelt norvég győzelem. Azt kell, hogy mondjam, hogy összességében az irak kiválogatott a második fél időben érezni lehetett, hogy percről percre jobban elfárad a norvégok. Egyértelmű labdabirtoklási fölényre is tettek szert, és hát ez a mérkőzés elsősorban Hollandról szólt. Azt meg kell, hogy említsem, hogy még az első fél időben vezetés szerzett Holland egy nagyon érdekes gólból, ami egy gyakorlatilag egy labdakihozatal alakult ki az iraki védőharmadban, és az iraki szél

0: hallottat. Az évek során egyre jobb kapcsolat alakult ki köztünk, ez a legfontosabb. Ami a góllövést illeti, az élmezőnyben vagyok, de nem én szereztem a legtöbb gólt ebben a szezonban. Azt hiszem, hogy Harry Kane, illetve Kylian Mbappé több gólt lőtt nálam. Persze, igyekszem én a legeredményesebb lenni. Szerintem ma is ugyanazt az energiát láthatták tőlem. Amikor visszagondolok a teljesítményemre, úgy érzem, ugyanúgy játszottam, mint korábban. A lényeg, hogy folytassam a munkát, és ne gondolkodjak túl sokat ezen. Ebben a helyzetben ez nem könnyű, de a következő feladatra kell koncentrálni. Természetesen örülni kell a sikernek, ugyanakkor meg kell őrizni a nyugalmat. Emérkőzés után bemutatkozott a torna címvédője, az argentin válogatott Algéria legjobbjai ellen. Argentína 3-0-ra nyert Messi Mester 3-asával. Erről a találkozóról Bene Ferenc, a Nemzeti Sportrádió szakértője beszélt.
1: Már az 5. perc környékén feltűnő volt, hogy Messi milyen dinamikával és milyen sebességgel rendelkezik még mindig, elképesztő számomra. Akkor még nem is gondoltam volna, hogy ez igazi Messi showt hoz ez a találkozó. Nekem mondom, az volt feltűnő, hogy rendkívüli sebességgel rendelkezik még mindig. Ugye úgy indult a találkozó, hogy egy lesgolt szerzett Lionel Messi, ami egy védőközi bepasszott labdára lecsapott. Később kiderült, hogy pár cent is lesen, és nagyon nagy magabiztossággal két lövőcsellel elküldve Zidane kapust nagyon magabiztosan lőtte be a hálóba a labdát. Ezt nem adták meg. Tényleg elképesztő, hogy mennyire csodálatosan labdabiztos az egész argentin válogatott. Tehát láttunk egy olyan algériai csapatot, amelyik nagyon-nagyon szimpatikusan felvállalta a futballt, megmondom őszintén, inkább egyéni villanásokkal tudták észrevétetni magukat, tehát a támadójátékuk nem volt különösebben acélos, de azt érezni lehet, hogy azért az algériai válogatott nem rossz futballistákból áll, nagyon sokszor egy-egy elleni játékkal tudtak létszámfölényt kialakítani, de az argentin csapat védekezése csapatszinten, hangsúlyozom, csapatszinten is, és azt kell mondjam, hogy koncentrációban is tényleg top szintet képviselt, és annak ellenére, hogy 3-0-ra nyertek, és Messi szerezte a 3-gólt, de azt ki kell, hogy emeljem, hogy azért az argentin válogatott minden csapat részben és a futball minden elemében kiemelkedőt nyújtott. Talán a németeket is ide veszem, de azért Curaçao szempontjából nem biztos, hogy mérvadó a német válogatott győzelme, viszont Argentína talán az egész világbajnokságon eddig a legmeggyőzőbb teljesítmény nyújtotta.
0: A 3 gólt szerző és ezzel VB történelmet író Lionel Messi így értékelt a mérkőzés után.
2: Ahogy mondtam, minden, amit most megélek, egyszerűen fantasztikus. Szerencsés vagyok, hogy valóra válthattam minden álmomat, sőt, még annál is többet, mint amit valaha remélni mertem, egyénileg és csapatszinten egyaránt. Élvezem ezt az időszakot, de nagyon. Csodálatos csapat vesz körül, jól érzem magam, és szerencsés vagyok, hogy a pályán is azt csinálhatom, amit mindig is szerettem. Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, mert tisztában voltunk vele, hogy nagyon jó játékosaik vannak, dinamikusak, intenzívek, és ha hagyjuk őket játszani, képesek helyzeteket kialakítani ellenünk. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy végül is jól védekeztünk, amikor nem nálunk volt a labda, szerencsések voltunk, hogy megszereztük a vezetést, és ezután kézbe tudtuk tartani a mérkőzést, még ha nem is teljesen megszokott módon, vagyis labdabirtoklással. Az első félidőben ugyanis egy kicsit küszködtünk, a második félidőre azonban megváltozott a játék képe, ami teljesen természetes. Egy nagy torna első mérkőzései, különösen a világbajnokságon mindig nehezek. A legutóbbi világbajnokság tapasztalataiból is tudjuk ezt, és most is azt látjuk, hogy senki semmit nem ad ingyen. Ez egy rendkívül kiegyensúlyozott és versenyképes világbajnokság. Most éppen Rafael Nadalról szóló sorozatot nézzük, és nagyon tudok azonosulni vele. Úgy érzem, ebben hasonlítunk egymásra. Én is mindig a maximumot akarom nyújtani. Mindig a lehető legjobb állapotban akarok lenni, mert így élvezem igazán azt, amit csinálok. Ami a rekordot illeti, nyilvánvalóan megtiszteltetés ott lenni, Klose és a többiek mellett, akik előtte jöttek. Ronaldo is ott van, de nem hiszem, hogy ez bármit is jelent. Mbappé 2 gólt szerzett, és ő is ott van a dobogon. Végső soron ez csak egy statisztika. Bár büszke vagyok arra, hogy mindegyikkel versenyezhetek.
0: Reggel 6 órától rendezték az Ausztria-Jordánia találkozót. Erdei Márk tudósít.
3: Kinkeserves győzelemmel kezdenek a sógorok. Ausztria, Jordánia 3-1. Ne tévesszen meg senkit a végeredmény, az, hogy 2-vel nyert Ausztria, ez egy sokkal szorosabb mérkőzés volt. A 21. percben Schmidt góljával szerezte meg a vezetést Ausztria, az egy parádés bomba volt, 18 méterről középről szépen eltekerte a labdát a védők, valamint a kapus mellett is, és így vágódott be az ő labdája a bal felső sarokba. Ezzel az eredménnyel, illetve ezzel az állással fordultunk rá a második játék részbe, amelynek az 5. percében Ali

0: Alván tudott betalálni, szintén egy kiváló tekeréssel, ő volt az, aki végigcipelte a labdát az ország térfélen, majd belépett a 16-oson belülre bal oldalon, és végül még jobban befelé tolta egyszer a labdát, majd ő is kiválóan eltekerte a bal kapufa irányába, sőt nem csak az irányába, hanem arról bepattant a labda az osztrák kapuba. Ekkor tehát 1-1 volt, majd 17 perccel később, 67. percben nem adták meg Arnautovicsnak a gólját, hiszen Pos a gólt megelőzően kezezett, viszont 10 percnyi játék megállítás után ugye ami a videózás, valamint az ivószünet eredményezte, jött megint egy osztrák szöglet, azt követően pedig elsőre úgy láttuk, hogy Arnautovicsnak megvan a szabályos gólja, de végül nem az ő fejéről, hanem a középső védő Al Arab Buksiáról pattant be a labda a jordániai kapuba, ezzel az öngóllal tehát 2-1 volt Ausztriának, majd az utolsó, vagyis a slusszpoénra a 102. percig kellett várni, amikor egy büntetőt kaptak az osztrákok, amely labda ugye megpattant Obait kezén egy beível, illetve egy befelé passzolt labda Arnautovics részéről, Obait kezét érte, ezt követően pedig éppen Arnautovics volt az, aki szépen bebombázta a kapunak a jobb alsó sarkába a labdát, ezzel ugye végképp eldőlt minden, ráadásul a középkezés után le is fújta a játékvezető egyből a mérkőzést. Ezzel tehát a J-csoport második mérkőzésén Ausztria, Jordánia 3-1.
1: Megosztott a gondolatait a mérkőzésről Vukovics László, a Nemzeti Sportrádió szakértője.
2: Körülbelül ezt gondoltam, hogy 2 góllal nyernek az osztrákok, és az első 20 percben megerősítve is éreztem ezt, hogy Ausztria nagyon jól kezdte a mérkőzést, mid révén megszerezték a vezetést, teljesen minden úgy alakult, ahogy az osztrákok is várták meg szerintem a semleges nézők. Viszont a vezető gól után az osztrákok nagyon belekényelmesedtek az első fél időbe. Azt gondolták szerintem, hogy ha ilyen jól játszanak, akkor magától jönni fognak a dolgok maguktól, de erre nagyon jól ráérzett Jordánia, és van két nagyon jó futballistájuk, ugye Tamari és Al Olwan, aki révén többször veszélyhelyzetet teremtettek, Schlager még tudott védeni, a belső védőn a kipattanó labda hátáról nem lett gól a jordán lövés, tehát a jordánok már mutogatták azt, hogy van bennük potenciál, és Al Olwan lévén meg is szerezték az egyenlítést, igaz, hogy ez a második fél idő elején történt, mert én azt gondoltam, hogy a szünetben Ralf Rangnick rendezi tudja a sorok az osztrákoknál, de nagyon jöttek ki a jordánok, és a második fél idő első 15 percében komoly nyomást gyakoroltak az osztrák védelemre, és Al Olwan révén gyönyörű góllal egyenlítettek is. A félpályánál volt egy osztrák labdavesztés, hozta befelé tükörszélsőként Al Olwan is elrúgta a hosszú sarokba. Ezzel Jordánia, mivel megszerezte a vezetést, teljesen mérkőzésbe került, és a mérkőzés ezen szakaszában, tehát a 60. percről beszélek, abszolút benne volt a mérkőzésben, hogy Jordánia meg is fordíthatja, és erre rá is éreztek, mentek előre, és akkor jött ez a vitatott gól, amit utána elvett a VAR, ugye egy szöglet után becsúsztatták a labdát, ugye Arnautovics elvette a VAR, vagyis hát kezezés volt, és azért, de ez a gól után viszont az osztrákok nagyon följöttek, és megrúgták a szabályos gólt, ugye a szöglet után Arnautovics ment oda, Zabicer szöglete után, és Al Arabról pattant a saját kapujába a labda. Ez nagyon megváltoztatta a mérkőzést, innentől kezdve Jordánia természetesen szeretett volna egyenlíteni, de az osztrákok újra rábra kaptak, bátrabban meg tudták tartani a labdát, és innentől kezdve már nem tudott igazi helyzetet kialakítani Jordánia. Tehát azt gondolom, hogy a második fél idő elején jogosan egyenlítettek, akkor benne volt, hogy meg is fordíthatják a mérkőzést, de a teljes egészét nézem a mérkőzésnek, és a 99. percben még Arnautovics beadásába kézzel belekapott a Jordánia védő, egy 11-es, Arnautovics ezt gólra váltotta, tehát megrúgta az érvényes gólját is. 3-1. A meccs egészét tekintve Jordániának benne volt akár a pontszerzés is a mérkőzésbe, de ha mindent mérlegre teszünk, akkor az osztrákok azért megérdemelten nyertek.
3: Na hát Franciaország és Argentína lényegesen jobban mutatkozott be a világbajnokságon, mint korábban Spanyolország, Belgium, Hollandia vagy az esélyesek közül Brazília. Aztán sor került Portugália, Anglia és Horvátország első mérkőzésére is. Hamarosan ezt idézzük itt a visszajátszásban.
4: Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
5: Oda nézek a pontom.
6: Kuruc sziget a Labancvilág
5: világ közepén.
6: Katonailag nem komoly el.
5: Az utolsó hős.
6: Száz aranyat ér a fejed.
7: A meg a dicsőség.
5: Akit az ellenség fenyeget.
8: Egy halsz, rebelis kutya!
9: Engedelmével egy kicsit később.
5: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
10: Megölhetném, de nem teszem.
8: A császár nevében gyönyörűen!
5: Zente Ferenc.
11: Hogy írja Balázs az üzenetet?
12: A tenger kapitánya.
5: Dupla részekkel. Vasárnap 16 óra 50 perctől a Dunán.
13: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
14: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
13: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: 2026-os labdarúgó világbajnokság 7. napján bemutatkozott az utolsóként induló két csoport, a K csoport, illetve az L csoport is. Az L csoport érdekessége, hogy az egész első fordulóban mindössze egyetlen olyan találkozót rendeztek, ahol két európai csapat nézett farkasszemet egymással, ráadásul Anglia és Horvátország nagyjából azonos játékerőt képvisel, úgyhogy nagyon-nagyon vártuk az L csoportban a dallasi találkozót, az Anglia-Horvátországot, és természetesen előtte vártuk Houstonban Portugália bemutatkozását is, azon Kongói Demokratikus Köztársaság ellen, amelynek elődje még Zaire néven egyszer szerepelt a világbajnokságon 1974-ben, és akkor történelmi vereséget szenvedett, ugyanis 9-0-ra kapott ki Jugoszláviától. A történelemben három olyan mérkőzés volt világbajnokság végjátékában, amikor az egyik csapat 9 góllal tudta legyőzni a másikat. Egyik találkozó, ez a bizonyos Jugoszlávia Zaire találkozó 1974-ben, a másikat pedig azt hiszem minden magyar ember tudja, hiszen a magyar aranycsapat 54-ben 9-0-ra verte Korea válogatottját, majd 1982-ben a magyar válogatott 10-1-re győzte le Salvadort. Kicsit féltünk, hogy az utóbbi gólrekord megdől a Portugália Kongói Demokratikus Köztársaság találkozón, de nem kellett félnünk.
15: Harry Kane is duplázással kezdte a világbajnokságot. Újabb nagy csapat, amely pontot vesztett. Utolsó percekben lőtt győztes gól. Bemutatkozott a negyedik újonc is. Néhány szóban így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 6. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 4 mérkőzésen. Érdemes lesz velük tartani. Nagy várakozás előzte meg a portugálok bemutatkozó mérkőzését, hiszen a nagycsapatokat nézve elég felemásan indult a torna. Volt, aki sok góllal nyert, például Németország, de többen is fontos pontokat hullajtottak, ide lehet sorolni a Marokkó ellen döntetlent játszó Brazíliát, és a zöldfoki köztársaság ellen gól nélküli mérkőzést játszó Spanyolországot is. A K csoportban, Houstonban, Portugáliára a Kongói Demokratikus Köztársaság várt az első fordulóban, a csapat legnagyobb sztárja, Cristiano Ronaldo a 6. világbajnokságára vezetheti ki honfitársait. És ha már Ronaldo, akkor rá is érdemes külön kitérni, hiszen az utóbbi napokban az igazán nagy nevek mind brilíroztak. Messi mesterhármassal, Mbappé és Haaland 2 góllal zárta a saját mérkőzését. Hogy mit játszott egymással Portugália és a Kongói Demokratikus Köztársaság? Ez kiderül Regős László Pál és Németh Kornél közvetítéséből.
16: Vitinyáig jut a labda, Vitinyá 25 méterre a kaputól, a bal oldalra játsza, onnan jön a beadás, és jön a fejes, és vezet Portugália. Pia most érkezik a labda át a hosszú oldalra, van is fejes, gól, egyenlít Kongó!
15: A Kongói Demokratikus Köztársaság tehát megszerezte története első VB gólját, és az egyből pontot is ért. Az Afrikai Ország Szövetség kaptánya Sebastian de Sabre így értékelt a lefújás után.
17: Hát óriási büszkeség, hogy meglett az első pont és az első gól Kongó számára a világbajnokságon. A játékosok fantasztikusak voltak a hozzáállásukat tekintve. Szerintem pontosan azt valósítottuk meg, ami a tervünk is volt a rögzített helyzeteknél, és nagyon-nagyon büszke vagyok a játékosaimra, mert hogy nagyon-nagyon jó képét mutatták Kongónak és az egész országnak.
15: Most hallgassuk meg a portugálokat irányító Roberto Martinezt is, aki külön kitért az ezúttal viszonylag kevés helyzetig jutó Cristiano Ronaldóra is.
7: Ez a világbajnokság, ahol megtörténhetnek hasonló meglepetések. A torna elején nem mindig látszik, hogy melyik a legerősebb csapat. Elég csak visszatekinteni a katari VB-re, Argentina az első meccsen kikapott Szaúd-Arábiától, majd egészen a trófáig menetelt. 2010-ben Dél-Afrikában a spanyolok Svájc ellen maradtak pont nélkül, és ők is világbajnokok lettek. Pedig az első találkozó alapján nem nyújtottak olyan teljesítményt, amivel erre lehetett volna következtetni, de végül összeszedték magukat. Ez egy hosszabb folyamat. Nem olyan régen már beszéltem arról, hogy a sokszor egy teher, ha képes vagy világbajnoki címet, és ezt nem könnyű minden mérkőzésen győzelemre váltani. Most nagyon jól kezdtük a meccset, irányítottunk, voltak helyzeteink, gólt lőttünk, és sokáig azt hittem meg lesz a második is, amivel lezárjuk a találkozót. De nem így történt. Egyre nagyobb teret hagytunk az ellenfélnek, és ez most nem fért bele. Kongó jól változtatta a taktikáját, berendezkedte kontratámadásokra, és mi erre nem reagáltunk jól. A következő másodpercekben teszünk egy rövid, képzeletbeli utazást. Hallgassák meg, hogyan közvetítették Európa különböző országaiban a rádiós kollégák a Kongói Demokratikus Köztársaság történelmi pontszerzését.
18: Dans son histoire à la Coupe du monde de football.
19: A goal that puts a smile on the face of an entire nation.
20: Il Congo, histórico, no? Histórico, sí, sí. Histórico lo del Congo.
21: Et pour il extérieur.
22: Portugal 1, DR Congo 1.
23: Oh, they are here.
24: Congo 1, Portugal 1.
7: Az előbb hallott hanganyagot az EBU-nak, vagyis az Európai Műsorsugárzók Uniójának köszönhetően mutathattuk be. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így látta a Portugália-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzést.
25: Alapjelenleg a tanulságos mérkőzés volt, hiszen egy látványosan visszahúzódó és látványosan az ellenféltől tartó kongói válogatottat láttunk, amelyik gyakorlatilag semmilyen energiát nem fektetett a támadójátékra, csak és kizárólag a védekezéssel törődött, annak ellenére, hogy nagyon-nagyon korán megszerezte a vezetést a portugál válogatott. Minden a portugálok mérkőzés terve szerint alakult. Még pont beszéltük azt a 25-30 perc tájékán, hogy miért nem nyílik ki Kongó jobban, miért nem akar egyenlíteni, és hát azért nem, mert próbálta megúszni ezt a mérkőzést kevés kapott góllal, és esetleg a kevés lehetőségek egyikéből esetleg tud egyenlíteni, és pontosan így alakult az első fél idő hosszabbításában a kongói egyenlítés. Viszont ennek volt egy olyan előzménye, hogy a portugál válogatott nem diktált olyan tempót, mint a vezetéséig tette, és úgymond belealudt egy kicsit a saját mérkőzés tempójába, tehát úgy érezték, hogy jobbak, egyénileg is és csapatszinten is hamar megjött a vezetés, és annyi pozitív élmény érte őket, hogy ez szépen el is altatta a további játékukat. Nagyon tanulságos abból a szempontból, hogy tudomásul kell venni, hogy a mai világban nincsenek akkora különbségek a csapatok között. Egy ilyen, akár a végső címre is esélyes, de a négy közi jutásra mindenképpen esélyes portugál válogatott, amennyiben nem nyújt 100%-ot, egy kongói válogatott is meg tudja tréfálni.
26: Feri, hány ilyennek kell még történnie, hogy tanuljanak a nagy csapatok?
25: Ezen gondolkodtam pontosan én is a lefújás pillanatában. Tudomásul kell venni azért, hogy a 48 csapatos világbajnokság nagyon hosszú, 8 mérkőzés kalibrálják magukat a csapatok, de nyilván ha nagyon abba gondolkodnak, hogy 8 mérkőzés, akkor könnyen 3 mérkőzés után haza lehet utazni. Tehát ezt a veszélyt azért a szövetség kapitányoknak bele kell plantálni az agyakba. Egy biztos, hogy azért szerintem Portugália továbbjutását alapjelve semmi sem veszélyezteti, de én nagyon kíváncsi leszek a második csoportkörre, hogy ott változni fog-e valamit ez.
26: Mármint a második fordulóra a csoportkörre.
25: Igen, a csoportkör másik fordulójára, hogy ez az általános mentalitása, főleg az európai, de inkább úgy mondanám az esélyesebb csapatoknak változik.
27: Mi lesz a törn, ugye? Hogyha már pókeresen
25: igen, pontosan.

0: Az L csoport is bemutatkozott, ráadásul egy igazi európai rangadóval. Dallasban Anglia és Horvátország küzdött meg egymással. A Tomás Tuchel vezette szigetországiak 60 éve üldözik a világbajnoki címet, míg déli szomszédaink az előző két VB-n dobogós helyen zártak, a kollekciójukból egyedül az aranyé nem hiányzik. Sztárokból ezúttal sincs hiány. Az egyik oldalon Harry Kane játékára voltak kíváncsiak a labdarúgás kedvelői, a másik oldalon pedig az utolsó világbajnokságát teljesítő Luka Modric megmozdulásait figyelték. A következő percekben felidézzük az Anglia-Horvátország mérkőzés góljait Katona László és Tóth Béla közvetítésében.
1: 8. perc, jön a szöglet Rice-tól az 5-ös környékére, van fejes, ketten is ott voltak ráadásul, és aztán Madueke-t rúgják meg, 11-es! Oda tette a lábát Madueke a 16-oson belül, és Modric akart leginkább felrúgni, mármint a labdát, nem az ellenfelet, de végül is Madueke-t tudta megrúgni. Ennek következtében jöhet majd a 11-es.
2: Büntető tehát Anglia javára a mérkőzés 10. percében Kane-nel szemben Livakovic. Kane nekifut, lő, Livakovic kivédi! Harry Kane büntetőt hibázik. Livakovic elmozdult talán. Igen, újra kell lőni ezt a 11-es, mert hogy a horvát kapus jobb lába az előrébb volt, mint a gól van alapbal, meg jócskán legalább egy méterrel, úgyhogy újra kell lőni ezt a büntetőt.
1: 11. perc, 11-est végezhet el másodszor Harry Kane Livakoviccsal szemben. A bal sarokba lőtte az elsőt, amit oda helyezte. Most is oda, és gól! Vezet az angol válogatott a találkozó 11. percében Harry Kane góljával. Nem nagyon gondolkodott, az volt a lényeg, hogy a bal sarokba vágja a labdát, félmagas, a Livakovic pedig a jobb sarok felé ment.
2: Horvát labdaszerzést követően a jobb oldalon van egy támadó, üresen, egy szép cselt követően visszagurítják, és ott az egyenlítés! Horvátország kiegyenlít, méghozzá Baturin a bombagoljával. Egyelőre egy is sarok rúgása se volt igazán veszélyes az angol válogatottnak. Rice pásztázza a büntető területet, most íveli a labdát a kapu elég, fejes, ott a második, Kane gól, újra vezet Anglia. A 16-os vonaláról robbant az érkező labdára Harry Kane, teljesen tisztán.
1: Jön egy belőbbölt labda a 16-oson belőle, és a lehetőség újabb gól, egyenlít. A horvát válogatott, a gólszerző pedig Musza, az a Musza, aki Dallasban futballozik, úgyhogy neki nem új keletű dolog éppen az Amerikai Egyesült Államokban betalálni. Anderson az, aki jobbra forgat, és aztán már jönnek előre az angolok, mégpedig Rashford vár a 16-oson belül a jobb oldalt, ellövi a labdát, gól! Megint vezet Anglia, és Bellingham volt a gólszerző valójában, aki a jobb oldalt megkaparintotta a labdát, bevitte a 16-oson belülre, és a jobb kapufáról vágódott be a labda. Talán a kapus egy kicsit, hogyha jobban helyezkedik, de sokat talán. Bellingham góljával harmadszor is megszerzi a vezetést. Anglia, kell lennél jobb kezdet?
2: James teljesen a vonal mellé Sakához, és mivel nagyon feljebb lépett a horvát együttes, megint lehet a védelem mögött terület nyitni az angol együttes számára. Rashford tiszta lövőhelyzet, Rashford egy cselt csinál, és belövi a bal alsóba. Lezárja a mérkőzés Marcus Rashford, a csereember meglövi az angol válogatott negyedik gólját Horvátországgal szemben.
0: Messi mesterhármasa, Mbappé és Haaland duplája után Harry Kane is két góllal kezdte a 2026-os labdarúgó világbajnokságot. Az angolok szövetség kaptánya Thomas Tuchel így értékelt a lefújást követően.
3: Kemény mérkőzés volt, egy nehéz ellenféllel szemben, szenvedtünk az első félidőben. Aztán nagyon jól reagáltunk a szünet után, nagyon jó volt a második félidő, rengeteg helyzettel, nagyon sok energiával, pont ezt akartuk. Megvan az első győzelmünk, és nagyon örülök a szurkolóknak.
0: A Nemzeti Sportrádió szakértője Bene Ferenc így látta az Anglia-Horvátország mérkőzést.
4: Igazából egy nyílt, látványos és magas színvonalú játékot láthattunk. A két csapatnak eltérő volt a mérkőzés terve, és ami meglepő volt, hogy a horvátok letámadták rögtön a mérkőzés elejétől kezdve az angolokat, és ezt a mérkőzés teljes egészében megtartották. Az első félidőben Anglia több esetben ebből labdát veszített, a horvátok tudtak ebből építkezni, ugyanakkor összességében a mérkőzés folyamán az angol válogatott jobban és hatékonyabban játszott, bár az a 2-2-es félidő még azt sugallta, hogy a horvát csapat abszolút partiban van a angol ellenfelével, de a második félidő egyértelműsítette Anglia fölényét. Itt még egy-két dolgot tudok kiemelni. Egyrésztről az angolok a széleken tudtak nagyon-nagyon sokszor mögé kerülni a horvát válogatottnak, tehát itt egyértelműen fölénybe kerültek. A horvát válogatott 3-2-es angol vezetésnél játékrendszert váltott, többet kockáztatott, behozott Zlatko Dalic támadókat a horvát válogatottba. Itt átmenetileg egy 8-10 perces periódusban fölénybe is kerültek, de Tomás Tuchel nagyon-nagyon rutinosan, nagyon-nagyon dörzsölt módon a széleken felgyorsított az angol válogatottat, ugyanakkor a középpályán stabilizálta, tehát a cseréknek köszönhetően Anglia végül egy kontratámadásra Rashford révén eldöntötte a találkozót. Taktikailag is, látványosságban is és színvonalában is a világbajnokság az eddigi mérkőzések alapján az egyik legjobb mérkőzést láthattuk.

0: A portugálokat is felvonultató eljelű négyes másik két tag is bemutatkozott a hatodik játéknapon. Gána és Panama kiegyenlített mérkőzést játszott egymással Torontóban, bár az első félidőben a közép-amerikaiak érezhetően aktívabbak voltak, de gólt nem tudtak szerezni. A találkozó egyetlen találatára egészen a 95. percig kellett várni, Brandon Thomas Asante indult meg a bal szélen, és az alapvonal közeléből bepasszolta a labdát, amit Caleb Jirenki belőtt a kapuba. Gána ezzel fontos 3 pontot szerzett. A csoportkör első fordulója Mexikóvárosban ért véget, ahol az újonc Üzbegisztán és Kolumbia játszott. A dél-amerikaiak a 41. percben megszerezték a vezetést, Luis Diaz ívelt előre a labdát, és a meginduló Daniel Munoz akrobatikus mozdulattal pöccintett a hálóba. Némileg váratlanul azonban a 60. percben Üzbegisztán egyenlített, az ázsiai történetének első VB gólját Abos Bekfajzulajev szerezte. Kolumbia gyorsan válaszolt, előbb Luis Diaz, majd a lefújás előtt Campaz is betalált, így a dél-amerikaiak 3-1-re nyertek. A Nemzeti Sportrádió szakértője Vukovics László így látta az összecsapást.
1: Az üzbégek, ugye tudjuk, hogy VB újoncok, bátran kezdtek, de hát azért 5-4-1-es rendszerben védekeztek, tehát a legtöbb energiájukat a labdaszerzés, a védekezés emésztette föl. Nekik is van 3 Európába játszó játékosok, Huszajnov ugye a Manchester City-ben, Huszajnov, Szomurodov és Fajzújlájev pedig a Başakşehir-be játszik Törökországba, a többiek mind a hazájuk bajnokságába játszanak. És ebben a mérkőzésen Kolumbia azért megvillantotta azt, hogy ő tulajdonképpen Dél-Amerikába ő nem véletlenül jutott ki, és okozott már nem egy meglepetést akár a brazilok, akár az argentinok ellen. Nagyon jó focit játszottak. Az üzbégek nem nagyon találták az ellenszerét, ameddig tudták, állták a rohamokat, de aztán egy nagyon szép támadásból megszerezte Kolumbia a vezetést. Aki nem volt fönn éjszaka, és csak az eredményt olvas el, az fogja jól látni, hogy egy tükörsima mérkőzés volt. Megszenvedett Kolumbia, de megérdemelten nyert.
0: Kolumbia tehát 3-1-re legyőzte Üzbegisztánt. Ezzel a mérkőzéssel véget ért az első forduló, bemutatkozott mind a 48 csapat.
2: 7 nap, 24 mérkőzés beindult gőzerővel a 2026-os labdarúgó világbajnokság június 11-e és június 17-e között, tehát bemutatkozott minden csoport, minden kvartettben megrendezték az első találkozókat, vagyis túl vagyunk az első 24 mérkőzésen. Hát igazából még komoly erőviszonyokról ilyenkor nem lehetett beszélni, természetesen majd a folytatásban. Igen, viszont a folytatásról nem most beszélgetünk, hiszen a visszajátszás ideje mára lejárt. A két társszerkesztő Tóth Csongor és Cserjés Bendegúz, továbbá a technikai munkatársak nevében is megköszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: Labdarúgás.
3: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai emberünk dr. Bot Péter, az MTK Budapest női kézilabda csapatának vezetőedzője, aki visszajuttatta a csapatot a kézilabda NB1-be, a KNTH ligába, de a doktornál egy picit azért álljunk meg, mert régebben ugye a vízilabdázóknál szokás volt, hogy ha eldobtunk mondjuk a Hajós Alfréd uszodában egy vízilabdát, akkor egy doktort találtunk el, de talán a kézilabdaedzőknél ez ritkább. Te milyen doktor vagy?
7: 2002-ben Pécsen szereztem jogi diplomát.
6: Annak milyen hasznát veszed a kézilabda edzői munkásságot során?
7: Nem feltétlenül a kézilabdának szólt. Igazából az időtájt a Szombathelyi Főiskolán voltam oktató, és már korábban is szemeztem a jogi pályával. Miután az oklevelet megszereztem, utána a főiskolának voltam egy rövid ideig jogásza is, illetve tanítottam, oktattam sportjogot, művészeti jogot és egyéb ehhez kapcsolódó tárgyakat.
6: Budapesten születtél mégis, hogyha jól emlékszem, akkor Sárbogárdon jártad az általános iskoláidat, és aztán kerültél Székesfehérvárra. Nem tetszett a budapesti általános iskolai kínálat a szülőknek, ezért kerestek egy jobbat Sárbogárdon?
7: Nem feltétlenül. Édesapám agronómus volt, és ő úgy került Sárbogárdra, és hát nyilván akkor ott nőttem fel, és középiskolában pedig az volt a fő szempont, hogy valami sporttagozatos intézménybe menjek. Dunai város és Fehérvár volt a célkeretben, Fehérvár nyert.
6: Igen, ám, de kosárlabdázni kezdtél, és azt tartja valamiféle mendemonda, hogy azért lettél kézilabdázó, mert a kosarasoknak több buszmegállónyit kellett utazgatni, míg a kézilabda edzés lehetősége szembe volt a másik oldalon.
7: Hát ez nagyjából így van, igen. Tehát kosárlabdázóként egyedül kellett volna járnom a város másik oldalára. A kézilabdázóknak pedig a Mávelőre pályája az a tőlünk pár épületre volt, és az akkor már osztálytársaim, később szobatársaim is, Imre Vilmos, aki a Sziget-Szent Miklós vezetőedzője most, ők oda jártak edzésre, úgyhogy így nyert a kézilabda.
6: Egyéni sportágban soha nem gondolkodtál, mert ugye mind a kettő csapatsportág, és mind a kettő nagyban támaszkodik arra, hogy a társaid milyen teljesítményt nyújtanak a pályán.
7: Igazából az egyéni sportág, tehát próbálkoztam, nyilván a mi időkben még mindenki kipróbált mindent, nagyon sokat jártunk atlétika versenyekre, és ugye nálunk a családban is azért volt ennek hagyománya, mert nagynéném ugye volt Klára, aki országos bajnok volt, illetve Tajcs Péter edzője is, illetve az ő férje, Jós Kumár András, aki nemrégiben halt meg, szintén forszírozta, de inkább már TFS pályafutásom alatt, hogy inkább az atlétikát kellene választani. Valahogy nekem ez az egyedüllét, csak én, ez nem sportban nem jött be.
6: Mikor kezdtek jönni az eredmények, vagy másként megfogalmazva a kérdést, mikor jöttél rá, hogy jól döntöttél, amikor a kézilabda mellett tetted le a voksodat?
7: Mert én most se vagyok teljesen biztos. Igazából nekem játékosként hatalmas eredményeim úgymond nem voltak. Legalábbis eléggé későn érő típus voltam, tehát én a középiskola harmadik osztályáig ilyen 145-150 cm-es magassággal büszkélkedhettem, ha szabad így fogalmazni, úgyhogy nem is nagyon lehettek ilyen dolgaim. Aztán megnőttem, bekerültem a TF-re, ott nagyon jó játékosokkal játszhattam együtt, és a TF után ugye már Szolnokra, mint kvázi profi kézlabdázó kerültem el, ott eltöltöttem 3 évet, és akkor kellett igazából eldönteni, hogy hogyan tovább, hogy a kézilabda, mint játékos, vagy egyébként az összes többi része az életnek ezek lesznek a mérvadóak.
6: A testnevelési főiskola, hogyha szabad egy ilyen magánéleti szállat is belevonni, azért meghatározta a családi életedet is a későbbiekben.
7: Hát igen, ott ismertem meg a feleségemet, és abban, hogy például a végül is Szombathelyre költöztünk, abban is nagy része volt neki, mert ugye ő akkor hazaköltözött.
6: Érdekes ez a Szolnok-Szombathely vonal, mert hogy épp mostanában a Szolnok és a Szombathely vívta már többetszerre a férfi kosárlabda NB1-ben a döntőt, ezúttal a Falkó volt sikeres, de Szolnokon a te feleséget, hogyha jól emlékszem, akkor egy nagyon suliban volt tanár, és hát ha nem tévedek, akkor a kosárlabda csapatnak egy olyan irányítója volt, akit nem is nagyon akartak elengedni.
7: Ez így van, nagyon, nagyon nagy harc, dilemma volt. Ugye akkor az ő edzője Szalai Ferenc volt, aki később polgármestere is lett a városnak, illetve a kosárlabda szövetség elnöke is volt, illetve az országgyűlésben is komoly pozíciókat töltött be. Ő sokat dolgozott azon, hogy mi maradjunk. De aztán végül is az a döntés született, hogy az Edina visszatér Szombathelyre az akkori NB1-es csapatba. Én pedig bekerültem a Szombathelyi akkor tanárképző főiskolára, akik akkor kerültek föl másodosztályba, NB1-B-be, viszont ugye oktató is lehettem mellette, ami abban az időben úgy tűnt, hogy egy nyugdíjas állás lesz.
6: Aztán nem az lett végül. Mikor kezdtél azon gondolkodni, hogy az edzőség lesz a te utad?
7: Nem gondolkodtam ilyenekben igazából. Amikor a legutolsó nagyváltás a sporttudományban, illetve a sporttudományi felsőoktatásban megtörtént, amikor kiderült az, hogy a PhD fokozat az a gyakorlati munkát kicsit háttérbe tudja szorítani. Onnantól kezdve azért eldőlt, hogy mivel nekem nincs PhD fokozatom, és nem is nagyon gondolkodtam abban, hogy ezt meg szeretném szerezni, hogy olyan sokáig ebben a felsőoktatási létben nem fogok tudni eredményesen megmaradni.
6: És aztán mégis miért lettél edző?
7: Hát valamit kellett csinálni az embernek, tehát jöttek a lehetőségek, az ember végig gondolta, és volt egy út, amin elkezdtem járni, és hát azóta is ezen vagyok.
6: Sir Alex Ferguson mondta azt, hogy ő most 84 éves, de amit edzőséggel eltöltött idő, azt kettővel kell megszorozni. Putiász pedig, aki női labdarúgóként most hagyja el a Barcelonát, ennyit tett hozzá, inkább hárommal. Te hogy állsz ehhez hozzá, mint aki nőkkel dolgozik edzőként?
7: Hát én egyelőre ezt a 35 évet, ezt 35-nek számolom. Igazából egy idő óta megtanultam azt, hogy van egy munkám, de amikor annak vége van, akkor azt le kell tenni, el kell felejteni, és akkor azért is kicsit könnyebb lehet az ember élete.
6: Aztán elkerültél a Nemzeti Kézilabda Akadémiára, ahol részben nagyon sikeres időszakot töltöttél el, részben volt ennek egy olyan része is, kis átfedésekkel, hogy az utánpótlás válogatottakban is a stáb tagja lettél. Ezek hogy jöttek az életedbe?
7: Hát igazából előbb volt az utánpótlás válogatott. Ott igazából a legfontosabb szerepe ebben azt gondolom, hogy Ökrös Csabának volt, mert hogy ő volt az, aki amikor a Bohus be a edzőt keresett maga mellé, akkor engem javasolt. Mi a Beával az első beszélgetésünkkor viszonylag gyorsan megállapodtunk abban, hogy ezt a munkát elkezdjük együtt. És akkor utána, amikor már a válogatott mellett voltam, akkor ajánlotta fel a Tamás, Mocsai Tamás, hogy dolgozhatnék az akadémián, és vele is sikerült megállapodni, és akkor így kerültem a NEK-hoz.
6: Az utánpótlás válogatott melletti munkádat nagyon komoly sikerek övezték. Gondolok itt EOF győzelemre, Európa-bajnokság, dobogók, világbajnokságon dobogók, U17, U18. Miért nem vagy te sokkal híresebb?
7: Nem gondolom, hogy én vagyok, aki erre megfelelő választ tud adni. Én azt gondolom, hogy egyébként, hogy azokon a helyeken, ahol ez nekem fontos, én ott híres vagyok. Tehát a játékosok közt szerintem ez a része rendben van.
6: Dr. Volt Péterrel beszélgetünk, az MTK Budapest kézilabda csapatának vezetőedzőjével, aki hát azon túl, hogy a már felsorolt helyeken dolgozott, egyszer csak úgy döntött, hogy inkább Németországba teszi át a székhelyét. Ennek mi volt az oka?
7: Ugyanúgy, mint az eddigieknél. Volt egy lehetőség, meghallottam, hogy valószínűleg keresnek edzőt Metzingenben. Volt egy beszélgetésünk az ottani elnökkel, és ennyi.
6: Az ottani elnök történetesen magyar, és abban a csapatban azért elég sok magyar játékos is megfordult. A te időszakodban is, meg azt megelőzően, és nem tudom, talán Hásfalvi, Albek is volt ott egy ideig, hogy tudnak ők ott magyarként generálni egy kupagyőztes csapatot?
7: Igazából, hogyha ez az elnökre vonatkozik ez a kérdés, igazából ő nem magyarként generálja ezt a csapatot, hanem ahogyan a német viszonyok közt a női kézilabda létezhet, azt az abban rejlő lehetőséget próbálja minél inkább kihasználni, hogy ebbe néha vannak magyar játékosok is, ez csak egy olyan vonal, hogy vannak magyarok, hollandok, csehek, franciák, ahogy éppen sikerül.
6: Ahogy nézegetjük a pályafutásodat, elég sokszor voltál a megfogalmazás szerint az edzői tím tagja, a más megfogalmazás szerint másodedző, ami nekem azt fordítja le, hogy elég komoly alázattal viseltetsz a kézilabda iránt.
7: Én ezt nem tudom, megint csak saját magamat nyilván nem fogom dicsérgetni, de azért ebbe többször volt olyan, amikor az edzői team tagja, tehát amikor a jegyzőkém az megköveteli, hogy valakit A vagy B helyen írjunk be, ez nem feltétlenül kell a való életben is, hogy így nézzen ki. Mivel valakit be kell írni az A helyre, akkor az A helyre van beírva, én nem bánom, hogyha én B vagyok.
6: Ha ennyire sikeres volt az az időszak, akkor miért jöttél mégis el Németországba?
7: Ez egy nehezebb történet, ami elég sok összetevője van ennek a történetnek. Nem feltétlenül voltunk ebben a szezonban már annyira eredményesek, mint a vezetőség várta volna, illetve azért nem nagyon sikerült olyan munkát sem találni a feleségemnek, amiben mindketten boldogok lettünk volna, úgyhogy azt gondolom, hogy jobb ez így.
6: Amikor elérkezett az a pillanat, hogy az MTK edzője lehetsz, akkor hát finoman fogalmazva sem a bajnoki címért küzdött a KNTH ligában a csapat. Mégis elfogadtad ezt a felkérést, és akkor még ugye az lett volna a cél, hogy bent tartsd a csapatot, ami végül nem sikerült. Ezt hogy élted meg?
7: Na, nyilván minden vereséget kudarcként élek, meg én nagyon-nagyon gyűlölök kikapni, de mivel már a kezdetektől fogva az összes beszélgetésünk arról szólt, hogy A, B verzióban gondolkodunk, hogy mi van, hogyha ez történik, mi van, hogyha az történik. Olyan hatalmas meglepetés nem ért, azt gondolom, hogy akkor már senkit sem. Nyilván megpróbáltuk kiskanállal kimerni a vízből, vagy a hajóból a vizet. Nem sikerült, bár többek állítása szerint, hogyha lett volna még rá két hetünk, akkor akár sikerültett volna. Igazából a tárgyalások közben is a igazi meggyőző erő az abban volt, hogy nem csak arról szól a történet, hogy most hirtelen oltsuk el tüzet, és akkor majd lesz valahogy, hanem megvolt az, hogy ha ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni, illetve ha nem ez történik, akkor hogyan tudunk tovább menni.
6: Történt mindez egy olyan időszakban, ami a leghiszterizáltabb az átigazolások szempontjából. Hogy lehetett úgy beszélgetni játékosokkal, mert azért elég sokan érkeztek a klubhoz, elég sokan el is mentek persze, hogy nem tudtátok, hogy most mire igazoltok játékost? KNTH ligára vagy NB1-re?
7: Igazából nyilván ez a vezetés feladata volt, hogy ezt hogyan tudjuk találni. Nyilván a legfőbb stratégia az volt, hogy mindenki, aki jött, az tudta, hogy ebből másodosztály is lehet, de nekünk olyan célokat, vagy olyan tervet kellett eléjük állítani, amiben láthatták azt, hogy igen, lesz egy ilyen közbenső év, viszont ezt olyan dolgokra tudja felhasználni, amiben a saját fejlődése az lehet, hogy hatványozottabban jön elő, mint hogyha esetleg eltöltene valahol az első osztályban egy olyan évet, ahol 5-10 perceket játszik.
6: Az MTK labdarúgó szurkolói megszokták, hogy időről időre a csapat kiesik, és azonnal visszajut az NB1-be, és ilyenkor a szurkolók azt mondják, hogy ez azért jó, ez a másodosztályi szakasz, mert a vezetőknek, edzőknek, játékosoknak biztosít egyfajta átgondolási lehetőséget, hogy mindent jól csináltak-e az előző időszakban, illetve mi az, amit rosszul csináltak. A durvább megfogalmazás pedig azt szoktam mondani, hogy így legalább megtisztul a rendszer. Te ezt hogy élted meg?
7: Ezt a részét én értem a történetnek, hogy lehet ezt így is felfogni. Nyilván a kiesési részében a történetnek én azt gondolom, hogy nekem kevesebb szerepem van, tehát erről sok mindent nem nagyon tudnék mondani. Valószínűleg van erre lehetőség, illetve nyilván másodosztályban, akik akkor is maradnak egy klub mellett, amikor az kiesik, akkor valószínűleg nem feltétlenül csak azok a külsőségek motiválják a játékost, amit egyébként megszerezhet ebben a sportágban.
6: Te milyen fajta edző vagy, különösen miután nőkkel dolgozol, aki közelebb engedi magához egy kicsit a játékosokat, mondjuk elmondhatják, hogyha elhagyta őket a barátjuk, vagy éppen rossz paszban vannak, tartasz egy pici távolságot, vagy te vagy Péter Bá az edző, akinek a szavára oda kell figyelni, egy kicsit tartani kell tőle?
7: Érdekes dolog, ez nyilván én azt gondolom, hogy elmondhatják, de nem mondják el. Tehát most arra igen, Peti Bá lettem. Tehát ugye a 98-as korosztálytól kezdve foglalkoztam az utánpótlás válogatottakkal, a 98-asok még tegeztek a válogatottban, 2000-esek már nem. És itt is nyilván, ahogy jönnek a játékosok, már többetnek problémát okoz, hogy tegeződjünk, vagy magázódjunk, vagy hogyan legyen ez a történet. Nem gondolom, hogy távolságot tartok, de valószínűleg a kisugárzásomtól lehet, hogy azért nem feltétlenül azt a hatalmas barátkozást élem meg a játékosokkal.
6: Amikor a csapat kiesett az NB1B-be, akkor elég komoly terelővonalakat festettetek le az országútra abban a tekintetben, hogy egyrészt ugye vissza kell jutni, de hogy milyen körülmények között kell visszajutni. Volt erre valamilyen szabályrendszer, és ha igen, azt hogy fogadták el a játékosok?
7: Igazából szabályrendszer úgymond nem volt, viszont azt az elejétől kezdve látta mindenki, hogy itt a vezetőség olyan körülményeket teremtett meg, amiben egy kvázi első osztályú kerettel tudtuk lejátszani ezt a bajnokságot, amivel szemben nyilván az első pillanattól kezdve elvárás volt az, hogy azonnal visszajösszön az első osztályba, és nyilván azt is láttuk, hogy azért javarészt jobbak leszünk, mint az ellenfelék, ezért nyilván legfőbb célként az volt kimondva, hogy ezt pont veszteség nélkül tegyük meg. Nyilván egy 30 mérkőzéses bajnokságban azért vannak olyan szakaszok, amikor nem feltétlenül toppon tud teljesíteni a csapat, és hogyha emellé még beesnek sérülések, akkor lehet olyan, hogy kikap a csapatod. Velünk ez megtörtént egyszer, illetve volt még egy döntetlenünk is. Nem éltük meg túl jól, de ettől függetlenül a feljutás és a bajnoki cím meglett, ennek viszont örülünk.
6: Milyen a női magyar másodosztály kézilabdában? Ugye tudni kell, hogy azon túl, hogy jó sok vidéki csapat akár nagy távolságokat is kénytelen utazni, emellett nagyon komoly, nagymúltú és a KNTH ligában vezetőszerepet játszó csapatok fiataljai is szerepelnek ebben a ligában, gondolok itt a Győr vagy a Ferencváros fiataljaira, de ugyanakkor van egy feltűnően erős Békés Csaba, és vannak olyan kisebb csapatok, akik nyilvánvalóan egy volt NB1-es csapat, vagy éppen a feljutásra esélyes csapat ellen sokkal többet tesznek ki a pályára, mint amit általában.
7: Szerintem minden benne van abban, amit elmondtad. Ez egy eléggé heterogén bajnokság, amiben nyilván az ellenünk lévő meccs mindenkinek egy ünnep volt, amiben kvázi tét nélkül tudott játszani. Ezt voltak olyan csapatok, akik ki is használták, és nagyon meg tudták nehezíteni a dolgunkat.
6: Lehet-e ilyen esetben kísérletezni, akár a hosszabb távú jövőt is tekintve? Tehát ha tudod, hogy egy olyan csapat ellen játszol, akinek még az NB1B-s léte is egy kicsit kérdéses, megengedhetsz-e magadnak olyat, hogy esetleg olyan formációkat gyakorolsz, ami majd a KNTH ligában lesz szükséges vagy fontos?
7: Nem feltétlenül olyanokról van szó, hogy mit tudunk gyakorolni, mit nem. Én annak tudok örülni, hogyha minden mérkőzésen minden játékos megfelelő játékidőt tud tölteni a pályán. Inkább erre próbáltam koncentrálni, amikor erre volt lehetőségünk. A következő szezonra az nyilván személyi változások miatt is azért viszonylag kevés dolgot fogunk tudni átvinni, bár nyilván vannak elvek, ami az ragaszkodni fogok jövőre is.
6: Voltak-e olyan esetek, hogy megérkezett ide nektek hazai pályaként tekintendő Kerepesi úti sportparkba egy kisebb egyesület csapata, és hát úgy rácsodálkoztak, hogy
7: ez nem gondolom, hogy csak a kisebbekkel történik. Aki itt először van, az mindenki rácsodálkozik, hogy jé, mert azért ez a létesítmény, amikor az ember belép, azért az egy lenyűgöző történet, és mi, akik itt vagyunk hétközben, és azért látjuk, hogy milyen rendezvények vannak még a mi mérkőzéseinken kívül, tehát mi örülünk, hogy itt lehetünk.
6: Amikor azon kezdtetek el gondolkodni, és ugye nyilván ez volt a cél, hogy feljut a csapat a KNTH ligába, akkor hogy tekintettetek a játékos állományra, hiszen vélhetően, ami az NB1B-ben elég volt, az nem lesz elég az NB1-ben.
7: Vélhetően igen, de nyilván a hátulról kezdtünk építkezni, mint ahogy általában itt a csapatsportágban szokták mondani, tehát megpróbáltuk a kapusposztot biztossá tenni, illetve egy kicsit majd próbáljuk a következő szezonban gyorsítani a játékot, illetve még motiváltabb, még harcosabb csapatot kialakítani, és ehhez kerestünk játékosokat.
6: Ha már a kapusoknál tartunk, ugye most ebben a pillanatban, ha jól számolom, akkor három kapus van. Igazolva pillanatnyilag még 4, de valójában 3 csapattal kezdtek hozzá a következő szezonhoz. Köztük azzal az Imre Szofival, aki Imre Bence húga, és ugye korábban ő a Ferencvárostól volt itt kölcsönben, illetve van még Lakatos, illetve Méninger, akik érthetően mindhárman szeretnének majd védeni az NB1-ben. Ezt edzőként majd hogyan fogod tudni játékpercben azonosan kiadni, vagy majd ők eldöntik a teljesítményük alapján, hogy ki lesz többet a kapuban?
7: Nyilván, amit az előbb mondtam, én szeretem, hogyha mindenki megkapja maga játékidejét, de a teljesítmény fog, főleg egy első osztályban, és nyilván főleg azokon a meccseken, ahol a sors, amin a sorsunk múlik, ott nem lehet ezen nézni, hogy stoppert nézem, és akkor 12 perc, 30 másodperc lejössz, felmész. A teljesítményükkel kell mindenkinek kivívni saját magának a játékidőt. Általában azért nem olyan nagy baj, hogyha ott a főleg első osztályban, hogyha van ott 3 kapus mellett. Ez a tapasztalat az azt mondja, hogy a 13. 14. helyen lévő mezőnyjátékosomat már sokkal kevésbé használom, mint hogyha esetleg van egy 3. kapuson.
6: A játékos állomány következő szezonbeli kialakításánál megint hasonló helyzetben voltál egy kicsit, mint korábban, mert ugye úgy kellett igazolni, hogy pillanatnyilag ugye NB1-B-s csapat, de vélhetően NB1-es lesz. Milyen most a piac egy olyan csapat számára, aki most jut fel, és hát vélhetően a célja elsősorban a bennmaradás lesz, bár majd erről beszélünk. Hogyan áll hozzá egy feljutó csapathoz egy olyan játékos, aki mondjuk eddig a KNTH ligában játszott?
7: Mert ez szerintem játékosa és sokszor menedzsere válogatja. Hál' Istennek azért meg tudtuk győzni azokat a játékosokat, akiket mi szerettünk volna leigazolni, hogy itt nem csak arról lesz szó, hogy vegetálni fog, hanem a klub is szeretne fejlődni, illetve olyan körülményekbe érkezik, ahol saját maga játékosként is fejlődni tud.
6: Az az Eger is jön az MTK-val, az NB1-be, akivel kapcsolatosan tulajdonképpen egy folyamatos verseny volt az NB1-B-ben, bár általában az MTK-t jobban, de mindig ott liheget a nyakában az Eger. Ez a két csapat lesz vélhetően a leggyengébb az NB1-ben, vagy most úgy látod a KNTH ligát, hogy azért van egy-két olyan együttes, amely verhető?
7: Hát, hogyha aki ezt most ebben a pillanatban meg tudja mondani, annak a varázsgömbjébe én is nagyon szívesen belenéznék. Tehát jelen pillanatban én nem hiszem, hogy van olyan ember, aki ezt meg tudja mondani. Egy biztos, hogy általában ugye a feljutó csapatoknak az első célja az, hogy benn maradjon a felsőbb osztályban. Általában annak, aki feljutott, ennek a kettőnek lesz ez a célja, de a többieknél is gondolom lesznek olyanok, akikkel versenyeznünk kell.
6: Mit gondolsz, hogy és egyáltalán volt-e a vezetőségnek valamilyen célkitűzése azon túl, hogy maradjon benne a csapat, hogy mit lehet elérni ezzel a játékos állománnyal, úgyhogy ismered a pillanatnyilag NB1-es csapatokat, már lehet tudni, hogy melyik az a kettő, amelyik búcsúzik a KNTH ligától, hogy hova várod a csapatot, mi a minimum elvárás, oké, maradjunk bent, de mi az, amit elérhet az MTK Budapest?
7: Nyilván én mostani állapotokról, illetve mostani első osztályról tudok beszélni. Azt gondolom, hogy ez nem nagy képű, hogy azt mondanám, hogy ebben a ligában mi bent tudtunk volna maradni, tehát a két kiesőt megelőztük volna, és az előttük lévő csapatok közül is 2-3-4-nek meg tudtuk volna nehezíteni a dolgát.
6: Hogy látod a pillanatnyi magyar női kézilabdát úgy, hogy van pillanatnyilag most már 4 csapat, amelyik egy kicsikét kiemelkedik a mezőnyből. 2 nagyon, 2 egy kicsit. Ugye gondolok itt a Győrre, a Ferencvárosra, illetve a Debrecenre és az Esztergomra.
7: Viszont a mögötte lévő tömegben azért eléggé masszív csapatok vannak, akiknél azért egyik sem meglepő, hogyha az egyik megveri a másikat, illetve a másik az egyiket. Nyilván ez a 4 csapat, mondhatjuk, hogy jelen pillanatban kiemelkedik. Ennél van sokkal többet nem tudok erről a történetről, mint ami kívül is látszik igazából. Remélem, hogy meg tudjuk állni a helyünket köztük.
6: Beszélgetésünk pillanatában egy mérkőzés, amelyik hátra van a csapatnak. Utána, hogy alakul a program, gondolom, majd a meccs után lesz egy éremátadás, meg néhány ásványvizet majd felbontanak a játékosok, de hogy mehetnek ők szabadságra, illetve mikor kezdődik majd a felkészülés?
7: Hát egy borzasztó gyors pihenő veszi kezdetét. Nagyjából 4 hét olyan pihenőjük lesz a játékosoknak, amikor a klub által kiadott programjuk sem lesz. Nyilván elvárjuk tőlük azért, hogy ne passzívan töltsék ezt az időszakot, és július 1-től fognak kiadott programot kapni, és a hivatalos közös edzés programunkat azt július 3. hetében fogjuk elkezdeni felmérésekkel a Lantos utcai laborunkban. Az első hónap, tehát július folyamán nem fogunk játszani edzőmeccseket, de augusztustól egyből belecsapunk a Lecsóval, először a Ferencvárossal fogunk játszani, augusztus 4-én, ha jól emlékszem, és utána minden hétvégén, minden pénteken fogunk játszani edzőmeccset.
6: Dr. Volt Péter, köszönjük szépen!
3: Ez volt a Bajnokok, a Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
4: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
3: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió Vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
8: A Ferencváros női és a Szeged férfi csapata is indulhat a kézilabda bajnokok ligájában, lemondott Keir Starmer. Záporok, zivatarok hozhatnak átmeneti felfrissülést. Gábor Anikó vagyok, jó napot kívánok!
3: Sporthírek.
8: Spanyolország 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. Ugyanebben a négyesben Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a VB újonc zöldfoki köztársasággal Miami-ban. A G csoportban nem született gól a Belgium-Irán találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Nathan Engoy kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak. Szintén ebben a csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. Ma 19 órától Argentina Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik. Holnap hajnali 2 órától Norvégia Szenegál, 5 órától Jordánia Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió is közvetíti. A labdarúgó NB1 első fordulójában július 24-e és 26-a között a címvédő Eto FC Angyalföldön az újonc Vasas ellen a Ferencváros Pakson kezd, a Debrecen a Puskás Akadémiát fogadja. Az első osztályba ismét feljutott Kispest Honvéd Kisvárdára látogat, a Zalaegerszeg az MTK, míg az Újpest a Nyíregyháza vendégeként lép pályára. Az Eto és az FTC a harmadik fordulóban találkozik egymással, az idény első Fradi Újpest derbijét a szeptember 5-i hétvégén játsszák. Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat Antoniban a Vívó Európa bajnokságon. A Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág négyes a döntőben, nagy csatában 42-36-ra kikapott a házigazda Franciaországtól. Szintén a kontinens viadalon tőrcsapatunk az 5. helyen végzett. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
8: Várhatóan a Súlyog Tamás és a többi közjogi méltóság eltávolításáról szóló alaptörvénymódosítást is tárgyalja ma rendkívüli ülésén az országgyűlés. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, az orbáni politikai és gazdasági maffia elleni küzdelem fontos állomásához érkeztünk. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András közölte, Magyarországra érkezik az eurót használó uniós országok pénzügyminiszterei tömörítő Eurogroup elnöke, akivel pénteken Magyar Péter miniszterelnök is tárgyal. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő is nyíltan is vezetőváltást sürgetett. Meghaladta az 1000-et az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember meghalt, 100

0: Javítanak a mai napon. A forgalom félpályás korlátozás mellett jelzőlámpás irányítással halad. Az arra tartók torlódásra számítsanak, különösen ha a főváros felé tartanak. 10-15 perces várakozás is előfordulhat, észak felé rövidebb a kocsisor. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, csak néhol, főként északon lehetnek felhősebb területek. Délután ismét többfelé lesz zápor, zivatar. A heves zivatarokat felhőszakadás, jégeső, valamint erős viharos szél kísérheti, emiatt figyelmeztetéseket adtak ki. A hőmérséklet napközben 30-35, késő este 20-28 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Magabiztos spanyol és egyiptomi győzelem, döntetlen az Uruguay zöldfoki köztársaság, valamint a Belgium-Irán mérkőzésen a labdarúgó világbajnokságon. Európa bajnoki ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat, sorozatban hetedszer jutott ki az Európa bajnokságra a magyar női röplabda válogatott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Spanyolország 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. Ugyanebben a négyesben Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a VB újonc zöldfoki köztársasággal Miami-ban. A G csoportban nem született gól a Belgium-Irán találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Nathan Ngoy kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak. Szintén ebben a csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. A Spanyolország-Szaúd-Arábia találkozót a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
2: Az első fordulóban a zöldfoki szigetek elleni 0-0-as mérkés után rengeteg kritikát kapott a spanyol válogatott, hogy a labdabirtoklási fölénye ellenére nem nyújtott megfelelő teljesítményt, sem intenzív mozgások, sem futómennyiség, sem pedig kapulölövések terén. Ezen a mérkőzésen egy jóval koncentráltabb és jóval nagyobb tempóval futballozó spanyol válogatottat láttunk, amelyen látszott, hogy megvan az a megfelelő mérkőzés feszültség, az a megfelelő győzni akarás, ami elengedhetetlenül szükséges egy-egy ilyen mérkőzésre, és a kritikák keresztüzében Mikel Oyarzabal volt különösen az első forduló után, aki egy kicsit hasonló helyzetbe került, mint maga a spanyol válogatott, és ezen a mérkőzésen rajta is látszott a motiváció, rajta is látszott a góléség, és a spanyol válogatott az első fél időben esélyeshez méltó labdarúgást mutatott. Elképesztő volt az a fajta tempó és dinamika, amilyen sebességgel futballoztak. Rengeteget kerültek az ellenfél mögé a széleken, nagyon hatékonyak voltak a 16-oson belül, és a megszokott hatalmas labda birtoklási fölényüket ezúttal érvényesítették gólok számában is. A második fél idején rögtön gólt szereztek. Ez a 4-0 borítékolta, hogy a hátralévő jó 30-35 percben arra gazdaságos, rendkívül alapos futballra összpontosítottak, hogy ne legyen sérülés, ne legyen különösebben nagy energiabefektetés, és természetesen ne adjon lehetőséget az ellenfélnek még a szépítésre sem. Ez a taktika, ez a mentalitás maximálisan megvalósult, a spanyol válogatott félgőzzel is, ilyen arányban is megérdemelten győzött.
1: Bene Ferencet hallották. A spanyol válogatott szövetségi kapitánya Luis de la Fuente a sérülése után visszatérő Lamine Yamalról is szót ejtett a mérkőzés után. A Barcelona klasszisa a 10. percben szerezte meg a vezetést Spanyolország számára.
3: Ami Lamine Yamalt illeti, ha más lett volna az állás, akkor többet játszott volna. Készen áll arra, hogy hosszabb időt is a pályán töltsön, ugyanakkor ez most az eredményjelzőt látva felesleges kockáztatás lett volna. Így inkább lecseréltük, hogy a következő fordulóban akár 90 percig is segíthessen nekünk. Az viszont fontos volt neki, hogy növelje az önbizalmát, és ez sikerült is. Jól nézett ki, boldog volt az első fél idő végén, és ez jó hatással is lesz rá. De fizikálisan eddig is tökéletes állapotban volt. Azokat viszont egyáltalán nem értem, akik megkérdőjelezik ezt a csapatot. Több mint 30 mérkőzés óta nem kaptunk ki. Ebben az együttesben nem bízni kicsit felháborító. Lehet jobb, kevésbé jó, vagy akár egy átlagos napunk is, de hát ez természetes, ilyen a futball. De az, hogy bárkinek kétségei vannak ezekkel a fiatalokkal kapcsolatban, akik nagyon tehetségesek, ez nem tűnik igazságosnak. Ahogyan azt már korábban is mondtam, büszke vagyok arra, hogy irányíthatom ezt a csapatot, amely csupa olyan játékosokból áll, aki az átlagemberek és a sportolók számára is példakép lehet.
4: Rodri
3: mindig fontos tagja a válogatottnak, függetlenül attól, milyen állapotban van. Mindig jól csinálja a dolgokat, és a játékát látva az embernek az az érzése támad. Jé, ezt milyen könnyű megcsinálni. Ő mindig egy viszonyítási alap a csapatnak. Hasonló a helyzet Martin Zubimendivel, aki szintén az egyik legjobb a posztján, talán a második legjobb a világon. Szóval nyugodtak lehetünk akkor is, ha esetleg Rodri nincs velünk, mert Zubimendi akkor is szinte mindent megold. De együtt játszanak a pályán, akkor is jó az összhang köztük. Természetesen más kiváló futballistáink is vannak, de Rodri megkérdőjelezésétől liba bőrös leszek.
1: A G csoportban nem született gól a Belgium-Irán találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Nathan Ngoy kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak. Szövetségi kapitányuk Rudi Garcia így összegzett a meccs után.
3: Csalódott vagyok, amiért nem nyertünk, de ez olyan mérkőzés volt, mint amilyeneket már a selejtező sorozatban is lejátszottunk, akár három találattal is győzhettünk volna. És hogy mi az, ami ilyenkor hiányzik? A hatékonyság. Rengeteg lehetőségünk volt, főleg, hogy Irán is kicsit máshogy játszott, mint arra számítottunk. Azt hittük, milyen fognak védekezni, és a kontratámadásokra játszanak. Ehhez képest sokkal nyitottabbak voltak. Ezt követően, amikor 10 emberre fogyatkoztunk, akkor más képességeket mutattunk meg. Szervezettség, személyiség, és ezek segítettek abban, hogy döntetlen maradjon az állás. Még 10 emberrel is voltak lehetőségeink. Amikor egy olyan világbajnokságon játszol, ahol csak 3 csoportmérkőzésed van, és ebből 30 percet ember hátrányban kell tölteni, az sosem egyszerű. De összességében egyértelműen azt mondhatom, hogy 2 pontot elveszítettünk ezen a mérkőzésen, mert az ellenfél legjobb játékosa a kapusuk volt. Most pedig már Új-Zélandra kell koncentrálnunk és kipihennünk magunkat, mert a 10 emberrel való játék nagyon sok energiánkat felemésztette. Ha legyőzzük a következő ellenfelünket, akkor tovább jutunk a csoportból. És pontosan ezt szeretnénk tenni. Most erre kell koncentrálnunk. Bízom a játékosaimban, de nyugodtnak kell maradnunk, összeszedetnek, és megnyerni a következő mérkőzést. Sokan azt mondták előzetesen, hogy gyenge csoportban vagyunk. Én ezt nem így gondolom, és az eredményeink ezt pontosan bizonyítják. Egyiptomnak erősebb válogatottja van, mint Iránnak, és az utóbbi mérkőzésen akár nyerhettünk is volna. Nyilván a feltételes mód a futballban nem létezik. Amikor ilyen kevés mérkőzés van a csoportban, akkor nem hagyhatsz ki fontos lehetőségeket. Nekünk megvoltak a helyzeteink. Most már csak bizonyítanunk kell magunknak. De a következő napok a munkáról fognak szólni, mert más nem tehetünk. Ahogyan azt a kerékpározásban is mondják, ilyenkor kell lehajtani a fejünket, kerékpározni, menni tovább, és felkészülni az Új-Zéland elleni mérkőzésre. Aztán, amikor eljön az összecsapás napja, akkor meg kell mutatnunk, hogy mire vagyunk képesek. Ezt követően, ha tovább jutunk, akkor meglátjuk, mi történik a legjobb 32 között. De egyszerre csak egy lépést tegyünk meg. Koncentráció és regeneráció. Ezeket kell tennünk.
5: Pour affronter ce match capital et décisif pour la Belgique.
1: A belgák szövetségi kapitányát, Rudi Garciát hallották. Szintén ebben a G csoportban, Egyiptom hátrányból fordítva, 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. Az egyiptomiak vezető gólját Mohamed Salah lőtte a 67. percben, őt hallják most.
6: Hihetetlen ez a győzelem. Le sem tudom igazán írni, mit is jelent számunkra. Remek munkát végeztek a játékosok és a szakmai stáb is. Remélem, hogy hasonló teljesítménnyel tudjuk folytatni a tornát, és történelmet szeretnénk írni a továbbjutással. Most csak élveznünk kell ezt, mert ez egy nagy siker. 4 ponttal elsők vagyunk a csoportban, de nagyon fontos lesz a következő mérkőzés is.
1: Ma 19 órától Argentina Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik, holnap hajnali 2 órától Norvégia Szenegál, 5 órától Jordánia Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. A labdarúgó NB1 első fordulójában július 24-e és 26-a között a címvédő Eto FC Angyalföldön az újonc Vasas ellen a Ferencváros Pakson kezd, a Debrecen a Puskás Akadémiát fogadja. Az első osztályba ismét feljutott Kispest Honvéd Kisvárdára látogat, az Alegerszeg az MTK, míg az Újpest a Nyíregyháza vendégeként lép pályára. Az Eto és az FTC a harmadik fordulóban találkozik egymással, az idény első Fradi Újpest derbiét pedig szeptember 5-ei hétvégén játsszák.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőr csapat Antoniban a Vívó Európa-bajnokságon. A borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka, Virág 4-es a fináléban nagy csatában 42-36-ra kapott ki a házigazda Franciaországtól. Szintén a kontinens viadalon a Szemes Gergő, Dósa Dániel, Mihály Andor, Tóth Gergely összeállítású tőrcsapatunk az 5. helyen végzett. Együttesünk a helyosztó találkozókon előbb a spanyoloknál, majd a lengyeleknél bizonyult jobbnak. A női párbajtőr Tőrözők vezetőedzőjét, Csobó Dominikot, Keszi Dóra kérdezte.
7: Hogy láttad a lányoknak a menetelését? Mert azért oroszokat, olaszokat legyőzni, azt gondolom, hogy azért nem kis teljesítmény.
8: Nagyon picit talán döcögősebben indultunk, még a legelső asszóban a spanyolok ellen, de szépen belemelegettünk, és a végére azért sima lett. Az oroszok és az olaszok ellen pedig egyaránt elmondható, hogy csapatként sikerült mind a két csapatot megverni. Mind a kettő komoly skalp, főleg az, hogy az olaszokat most már másodjára idén. Ezek azért nagyon képzett, nagyon jó versenyzőkből álló csapatok. Azt láttam a lányokon, hogy a nap folyamán, ahogy haladtunk előre, egyre jobban kezdték elhinni, és ez meglátszott abszolút a vívásukon, magabiztosabbak lettek, bátrabbak lettek, és alapvetően nagyon fegyelmezett és okos vívást tudtunk mutatni az egész nap során, aminek pedig aztán kifejezetten örülök. Sajnálom nagyon a döntőt, persze, mindenki sajnálja, a döntőben Eszternek a teljesítményét mindenképpen ki kell emelni, mert az szinte emberfeletti volt megint, ő ugye már azért sokszor csinált ilyet, tudjuk, hogy képes erre. Ebben a döntőben most a franciák egy picikét jobbak voltak, el kell fogadni, meg kell nézni, ki kell egy kicsit elemezni, hogy tanuljunk belőle. Idén többször nyertünk mi, mint ők, most ez nekik sikerül, de legközelebb visszavágunk.
1: A magyar női párbajtőr válogatott vezetőedzőjét Csombó Dominikot hallották. Utolsó mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. Nemzeti együttesünk Pristinában Koszovót múlta fölül 3-0-ra. Az már a találkozó előtt eldőlt, hogy csapatunk bejut a sorozat elődöntőjébe, egyben biztosította a helyét a 2028-as Európa-bajnokságon. Válogatottunk egymás után 7. alkalommal szerepelhet EB-n. A miénk végül a 3. helyen zárták az Európa Liga alapszakaszát, a 4 között a svédekkel találkoznak. A csapatkapitány Bozóki Szedmák Réka így értékelt.
9: Nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk neki, hogy így sikerült lehozni ezt a mérkőzést is, de azért próbáltuk azt teljesen elsegetni a fejekből, hogy már kim vagyunk az Európa-bajnokságban, és csak erre a mérkőzésre fókuszálni. Többször volt, hogy egy kicsit meginoktunk a szettek között, ezért volt ez a mérkőzés olyan szoros, de a korábbi mérkőzéseinket is jellemezte ez, hogy egész szoros szetteket játszottunk, de valahogy mindig sikerült győztesen kijönni belőle. Edzéseken is sokszor vagyunk ilyen szituációban, úgyhogy sokat gyakoroljuk, és szerencsére eddig rendre kamatoztatni is tudtuk ezt a téthelyzetben. Egyelőre nem számolgatunk, a svédekkel játsszuk az elődöntőt, szeretnénk először is hazai pályán egy nagyon jó mérkőzést játszani velük, és utána pedig idegenben is szeretnénk borsot törni a bajszuk alá, aztán pedig meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.
1: A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabad kártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Fábián Bettina ezüstérmet nyert a 3 kilométeres kieséses versenyben a nyíltvízi úszók világkupa sorozatának utolsó állomásán a portugáliai Setúbalban. Háromszoros Európa bajnokunk szombaton 10 kilométeren szint a második helyen ért célba. Ugyanebben a versenyszámban a férfiaknál negyedik lett Betlehem Dávid, aki szombaton megnyerte a 10 kilométert, és ezzel összetettben is az élen zárt. Kedves hallgatóink, Sportkronikánk ezzel véget ért, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sportkronika.

A 90-esekben aki ott volt, az tudja, miről beszélek. Nem volt annyira menő minden, de akadt mögötte lélek. Annyi árkot ástak már közénk, hogy alig halljuk a másikat. Ez Funkadelifery Kecskemétről, és dalban neked.

0: az FM105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sport Rádió országúti kerékpár magazinja. Minden hétfőn 13 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM105.9-en.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, Várhegyi Benjamin és Székely Dávid a mikrofonnál. Hát egy őrült hét, amint túl vagyunk, és belegondolni is elképesztően durva, hogy a következő héten már a Tour de France beharangozójával várunk mindenkit, hiszen július 4-én megkezdődik Barcelonában az év leginkább várt versenye. A mögöttünk hagyott héten pedig nem egy, hanem hát legalább három, de inkább négy olyan verseny volt, amit érdemes volt figyelni. Természetesen azért a leginkább mindenki Tadej Pogacarra volt kíváncsi, hogy milyen állapotban is tér vissza, és hát az összes többi Tour de France indulónak egy borzasztó hír, hogy milyen állapotban van, hiszen a szlovén világbajnok úgy nyerte meg az összetettet, hogy már az első szakaszon egy több mint 70 kilométeres egyéni edzést csinált gyakorlatilag egy igencsak nehéz úton, és a többiek közül senki nem tudta még csak követni sem. Összesen három szakaszgyőzelem összetett, és mint kiderült, azért a sík időfutam sem a gyengeségei közé tartozó kategória. Ezzel párhuzamosan a szlovén körön Florian Lipovics tudott nyerni. Egy igencsak komoly mennyiségű adás volt arról a versenyről is. Nem mondom, hogy a szlovén kör olyan fú, de nagyon komolyjá nőtte volna ki magát, kevesebb World Team volt, mint egy évvel ezelőtt, és hát nyugodtan elmondhatjuk azt is, hogy azért a Tour de Hongrie bőven-bőven a szlovén kör előtt volt, és nagyon boldogok lehetünk amiatt, hogy például egy Florian Lipovics vagy egy Giulio Pellizzari nem sérült meg, és nem a kórházban kötött ki, mert hogy arra is lett volna lehetőség bőven. És ott van nekünk a belga kör, ahol meg nyilván Jasper Philipsen bizonyította, hogy milyen állapotban van, és hogy figyelni kell rá. Ugye Max Kanter is egy olyan versenyző, akit figyelünk egyrészt a Párizs-Nizza miatt is, meg úgy egyébként is, mert jó szezonja van, és hát Olaf Kohl végre nem csak hogy visszatért, és bemutatkozhatott végre így június közepén a Decathlonban, hanem nem is akárhogyan tért vissza, ezzel egy kicsit megnyitva a lehetőséget, akár a Tour de France indulás előtt is, hiszen az övé lett a negyedik szakasz. Szóval bőven van beszéd téma, és Várhegyi Benjaminnak megadom azt a lehetőséget, hogy válasszon, hogy akkor Pogacarral kezdjünk, a belga körrel kezdjünk, a szlovén körrel kezdjünk, vagy az Occitannal, mert hogy te még azt is megnézted, amiért én becsülök be, valami ezt a futballvilág bajnokság árnyékában most kevésbé követtem figyelemmel.
3: Igen, de a kettőnk között az a különbség, hogy nem közvetítek
2: igen.
3: A foci VB-ről, szóval így ez egy jó alibi, de hát versenyerősségi sorrendben, nem? A svájci körrel.
2: Én is azt mondom.
3: Indítsunk
2: mennyire
3: szerintem.
2: Mennyire demoralizáló, mint, és most nem mint újságírónak, meg kiküldött tudósítónak teszem fel a kérdést, hanem mint kerékpárszurkolónak az, amit láttál Pogacartól. Tehát, hogy gyakorlatilag most ott tartunk, hogy 0,5% esély van arra, hogyha csak nem történik valami, amit nemhogy neki, senkinek sem kívánunk, akkor itt nem nagyon lesz izgalom a sárga trikóval kapcsolatban.
3: Igen, mi ott tartunk, inkább úgy mondom, mert azért ugye mindenki a számokból indul ki, főleg itt a vasárnapi az utolsó, az igazán komoly hegyi szakasz után, hogy akkor Pogacar milyen számokat ment, és lehet olvasni. Nem azt mondom, hogy különböző, de eltérő számításokat itt, watt per kiló, meg különböző statisztikai adatok, vagy erőadatok, amikben most így nagyon nem mennék bele, de itt sokan azt gondolják, hogy ezért Jonas Vingegaardnak elsősorban ő merült fel, tehát nem Paul Sexas, hogy ezért lesz esélye a túron. Én inkább azon az oldalon vagyok, mint egyébként, mint te. Tehát, hogyha itt nincs betegség, nincs bukás, és a szokásos balszerencsés dolgok, akkor itt nem nagyon lesz versenye szerintem a túron az első helyért. Tehát az egy dolog, hogy most Pogacar ilyen állapotban van. Hozzáteszem, ugye mindig Montrealban és Quebecben is jó állapotban szokott lenni, és utána van két hét a világbajnokságig, és a kettő között még egy-két specifikus edzés. Tehát ő már mondjuk nem megy magaslatra, de én azt gondolom, hogy hát egy 8-9 nappal mielőtt odautazik Barcelonában, már teljesen fölösleges szerintem, főleg neki, hanem még ott Monaco körül egy-két edzés. Számomra azért nem demoralizáló egyébként, mert nagyjából erre számítottam. Tehát a svájci körön erre számítottam,
2: A Romandin is láttuk, az egész évben láttuk.
3: És igazából 2024 eleje óta ezt látjuk. Igen. Tehát, hogy ebben semmi meglepő nincs. Az lenne igazából a meglepő, hogyha nem unná magát halálra a harmadik héten, mint ugye tavaly.
2: Az egy pozitíva van a dolognak, hogy itt azért eléggé farnehéz a Tour de France útvonala. Tehát itt gyakorlatilag még az utolsó szakasznál is mondhatjuk azt, hogy oké, mindegy, mi van, ha itt valaki eléhezik, megfő, vagy valami, akkor lehet fordulat.
3: És a megfő, igen.
2: Igen, ez benne van, de nagyjából ez az utolsó reményünk. Aztán persze kiderülhet más is, meg nyilván nem lehet a számokat összehasonlítani, mert különböző időjárási körülmények, különböző versenyhelyzetek, ugyanez a Giro, oké, hogy Jonas Vingegaard így ment, de kellett-e több, nem kellett, így is simán megnyerte. Tehát, hogy azért ez nem igen, ennyire egyértelmű.
3: Igen, a fejébe volt, hogy még egyébként megyek a túrra, és ezer különböző dolog, tehát amit te is mondasz.
2: De megfoghatatlannak tűnik ez az ember. Tehát az a sík időfutam, amit produkált, az is olyan, hogy azt mondtuk, hogy jó, Jonasnak a sík az nagyon nem kell, mert amúgy is a túron nem lesz sok időfutam, tehát ezt meg lehet oldani, és egyet is értek ezzel.
3: Igen, sík nem is lesz, tehát hogy, egyik sem.
2: Hogy ezzel nincsen baj, ezt direkt kiszedték, de hogy Pogacar még ott is jó. És most megint ott tartunk, csak hogy történelmileg is elhelyezzük, hogy megnyert egy újabb, hát egy hetest, most már öt napos, és ha így halad lefelé, hogy elmegy a jel a közvetítés legvégén, meg egyébként raknak egy olyan fekvőrendőrt, ahol konkrétan a barátnője töri el az állkapcsát, egy egészen bődületesen borzasztóan nagy bukás után, és nagyon ijesztő volt, hogy nem is mozdult igazából. Yeah. Szóval, hogy ez a svájci kör, ez nem az, mint pár évvel ezelőtt volt, de ezt is meg kellett nyerni, és nem, hogy megnyerte. Hát azért 6 perc volt a különbség, azt hiszem 6-22.
3: 6-32.
2: Pláne 6-32.
3: És 6-53 a Vácseknek, ugye a harmadik dobogósnak, azt hiszem.
2: Úgy, hogy 5 szakaszról beszélünk.
3: Igen, tehát ez a kemény, hogy úgy volt legnagyobb különbség, nem is tudom, 70-valahány éve svájci körön, hogy csak erről a versenyről beszélünk, akkor pont ugye a Pogacar első szakaszos szólója, ugye számolgattuk, hogy mennyi lehet. 69,8 vagy valami ilyesmi volt, ami teljesen szóló, mármint 69,8 kilométer, és hogy a, hát igazából itt a modern érában 2010 óta nézték, hogy a leghosszabb szólók.
2: Egyrészt, másrészt meg ugye én elő vagyok fizetve, nem egy drága történet a Velo Statistics Substack-re, és ott kinyomozták, hogy bármelyik nagy egyhetest nézzük, ami ugye a nagy hét egyhetest
3: illeti. Így van, amiről mindig beszélünk.
2: 1981 óta a legnagyobb különbség. Egészen hihetetlen. Ugye igazából 59-ben volt Hans Junkermannnak a svájci körön.
3: Ez 41, meg szerintem 60 valahány év.
2: Tehát 81 óta egyiken sem, és 59 óta a svájci körön, de az ugye egy hetes, tehát itt még van két...
3: Hát, meg ugye 8 napokról beszélünk, bár itt a Dauphiné esetében.
2: Van még 2-3 szakasz, az még erősebb, az lehet 10 perc fölött, és akkor a valahol volt a legnagyobb különbség.
3: Igen, én is azért kezdtem el ezt mondani, hogy a leghosszabb szóló, mert kijött az, hogy Hugh Carty egyébként a leghosszabb a svájci körről 2018-ból 99,5 km, tehát majdnem egy százas szólót nyomott Carty. De emlékszem arra a szakaszra, de nem is ez a lényeg, hanem hogy az a 9. szakasza volt a svájci körnek, tehát akkor még 9 napos volt ez a verseny, és tényleg a harmadik Grand Tour, vagy negyedik Grand Tour gyakorlatilag, és az a durva, hogy most egy hegyi szakasz volt, és egy időfutam, és így beszélünk arról, hogy 6,5 perc, meg ilyen rekordokról, hogy nem tudom, utoljára a dinoszauruszok korában volt körülbelül ekkora különbség, és nem is feltétlenül kell azt mondani, hogy Pogacar egyébként itt maxot ment, nyilván az utolsó szakaszon ő maxot ment, mert kell egy ilyen hegyi teszt a túr előtt, és azért ez, ahogy fogalmazott a szakasz előtt, ez minden idők egyik legnagyobb hegyi szakasza lesz, ezt mondta, ugye 151 kilométer, 4200 méter szint, és az látszott, hogy elképesztő formában van. Tehát az már alapból ránézésre feltűnt az embernek, hogy a Romandi óta eltelt bő másfél hónapban 2-3 kilót veszített. És még mindig nem feltétlenül annyira vékony, mondjuk, mint amennyire a Tour győzelmek során szokott lenni, de erre az UAE csapatvezetése azt mondta, hogy azért 1-2 kiló most már nem kell itt kiakadni nagyon, tehát hogy az már nem osz, nem szoroz. De azt látjuk, hogy a klasszikus szezonra épített testnek, formának vége, és hát magasan a legnagyobb esélyes a Tour de France-on. Most nyilván lehet mondani, hogy azért nem egy almezőny volt ott, összetett esélyeseket tekintve, de mondjuk azt kevesen gondolták szerintem, hogy Matthias Vácek ilyen svájci kör tud összehozni, Tobias Foss ilyen svájci kört tud összehozni. A Tobias Foss az, aki minden el volt törve 3 hónappal ezelőtt. De tényleg minden második csontja. Tehát az, hogy a negyedik, az egyik legjobb összetett helyezését hozza, szerintem karrierje során ekkora versenyen, az, az nálam így nagyon nem volt benne. De tényleg nyilván nem az a mezőny volt, nem voltak ott a legnagyobb nevek, csak azért kicsit szerintem más versenyhelyzetbe bizonyítani, és most nem megint Remco Evenepoelba szeretnék beleszállni, de ugye pont a Dauphiné után, tehát a két a Dauphiné és a svájci kör között jött ki egy videó ugye magától Remcótól a YouTube-on, hogy egyébként ilyen számokat hoz, olyan számokat hoz. Hát az a helyzet, hogy...
2: Úgy tudsz a legerősebb lenni, ha nem mutatod meg.
3: Igen, hogyha nincs ki
2: nem versenyzel, akkor nincsen semmi.
3: Igen, tehát nekem ez kicsit ilyen visszás, mert Tadej Pogacsár meg idejött, és megmutatta, hogy ja, hát én meg ezt hozom.
2: Csak egy pár történelmi kontextusba a helyezés, mert említettük az előnyt, ugye 10 nagy többnapos tartunk számon, a 3-3-7-est és a 7 kisebbet. Tadej Pogacsár ezzel most már 10 győzelemnél jár ezeken a versenyeken, ami a legjobb. Roglicnak van 9. Egyébként érdekes, hogy Quintanának is van 9, a legutóbb 2019-ben szerezte, ezt meg nem mondtam volna.
3: Ezek a szakaszgyőzelmek, ugye? Szerintem igen.
2: Legtöbb dobogó.
3: Dobogó. Az viszont lehet, mert ugye a Pogacsárnak ebből a 10 említett 10-ből, ugye 2 az, ami hiányzik, a Baszkör, az Iculia, és a Vuelta España.
2: Hát igen, meg de igen.
3: Tehát az összetettekre gondolok, szakasz így. Már mindenhol nyert. Így. Tehát az 10-ből 10, igen.
2: Egészen hihetetlen. Roglicnak van meg Quintanának 9, Contadornak, Romingernek és Merckxnek is 9. Tehát, hogy ebben már most a legtöbb dobogó a 10 nagy körverseny, az megvan neki, pedig hát azért még nem öreg.
3: 27.
2: Tehát, hogy nem az, hogy 35-36, és hogyha a szakaszgyőzelmeket nézzük, akkor ugye ott is arról beszélhetünk, hogy igen, csak elől van, az összetett győzelmeket tekintve pedig 6 Pogacsárnak és 6 Roglicnak, ami szintén azért egy elég komoly, senki másnak nincsen ennél több, ami szintén egy igencsak lenyűgöző történet. Úgyhogy le a kalappal, igazi dominanciáról nem is beszélhetünk máshogy. Ami a szakaszgyőzelmeket illeti, egyébként talán Pogacsár 21-nél jár, Quintanának van 8, és az ő a második.
3: De azért ez hihetetlen, tehát hogy itt minden...
2: Bocs, úgy 8, nem, hogy 8 összakasz, de 7 külön, nem, rosszat mondtam, 7 különböző versenyen van már ilyen szakaszgyőzelme, és ugyanígy Quintanának is, de ugye neki 21 szakasz győzelem, Quintanának 8.
3: Igen, tehát majdnem a harmada.
2: Zselebennek van 33, az még behozandó.
3: Behozható, kíváncsi vagyok, hogy Pogacsár mondjuk ezekre a svájci versenyekre, amiken az idén volt, vissza fog-e menni, mert nyilván az is egy külön történet, amit egy fél mondatban említettél, hogy azért ez a svájci kör nem éppen a felfelőívelő pályánban úgy néz ki, tehát az hagyján, hogy most a biztonsági dolgok azok milyenek voltak. Mert tényleg körpályákról beszélünk, tehát hogyha egy körpályán nem sikerül, amit azért csinálsz, hogy biztonságos legyen, biztonságosabb legyen a verseny, akkor nem fordulhatnak elő ilyen dolgok, de egyébként pénzügyi problémák is vannak a svájci körnel kapcsolatban, ami hát ugye, ha megnézzük a svájci versenyekkel, Romandin ugye a sárga trikónak nem sikerült szponzor találni, tehát nagyon-nagyon meleg a szituáció. Ráadásul az idei versenyt egyébként úgy kellett összerakni, majd szerintem az országos bajnokságon vasárnap Walter Attilánál erre rákérdezek, mert annyit tudok egyébként, hogy még az elmúlt években megkötött szerződések alapján kellett nagyjából az útvonalat összetenni, ami azt okozta, hogy hát ilyen 180-200 kilométeres transferek voltak egyébként minden nap, ami ugye egyértelműen sok, de a lényeg, hogy volt verseny, és még egyet tudtak menni a srácok. Itt tényleg Pogacsáron kívül azért viszonylag kevés dologról lehet érdemes beszélni a svájci kör többi versenyzője kapcsán. Ugye Carapazt említettük, Vacseket említettük, Fosst említettük, hogy jól mennek. Jó volt látni, hogy Lenny Martinez egy brutális produkciót tudott lerakni az utolsó szakaszon. Ez a túr szempontjából a Bahrainnek is jól néz ki.
2: Hozzátérjük, hogy Attila végül a 48. lett az összetetben, ahhoz képest, ahogy indult a svájci kör.
3: Tehát Tiberi az első nap meghalt, már bocsánat, ugye megfőtt, inkább így fogalmaznék, mert ugye ezt említették is a Bahrainnél a verseny utáni közleményben, hogy az első pár napban azért, hát mondjuk, hogy az utolsó pár napra változtatni kellett a frissítési taktikán, mert nem működött az első két napban. Ugye Lenny Martineznek volt egy bukása még a Tejdén, ez pont Walter Attila árulta el, ami miatt hát nem tudott, nem ment jól lenni, nem is ült egy hétig kerékpáron nagyjából a verseny előtt, tehát azért tőle az, hogy nem azt kaptuk, az első 3-4 napban, amit tavasszal megszoktunk, vagy tavasszal kaptunk tőle több versenyen is, tehát konzisztensen, az emiatt van. Tiberinek a meleg okozott problémát, viszont ahogy néztem, ugye Walter Attila kapcsán még kicsit, hogy 36-37 fok lesz vasárnap is, tehát neki mondjuk ez a verseny elég jó felkészülés lehetett arra, hogy mi vár majd rá Magyarországon, milyen körülmények várnak rá Magyarországon.
2: Itt közbe ékelném, hogy közvetítjük majd az országúti bajnokságot, a férfiak mezőny versenyét. Gratulálunk Takács Zsombornak az 23-as bajnoki címhez, hiszen azt már a múlt hétvégén megszerezte, és a mostani verseny az meg azért lesz izgalmas, mert reményeink szerint idén már meg tudjuk valósítani azt a Magyar Kerékpáros Szövetség segítségével, amit mindenképpen szeretnék kiemelni, mert voltak tesztversenyek, meg tesztüzemben már volt az a rendszer, aminek köszönhetően érkezünk oda, ahol a 21. században el kell érkezni, hogy ne a futórát lássuk rajtóta, hanem esetleg a különbségeket is a különböző csoportok között. Nyilván nyugtával dicsérjük a napot, de ez a célunk, ez a reményünk, és ugye egy másfajta útvonal van. Az elejét az m4sport.hu-n lehet követni, és aztán utána majd, amint vége a osztrák nagydíjon, az jó, ez nagyon gyors, hogyha ott letutisztunk mindent, meg volt a 40 perces eredményhirdetés, amit egyébként ki vagyok, hogy azt nem lehet elvenni egyébként a képet, amíg ki nem írják a végeredménytáblát. Szóval, hogy azután bekapcsolódunk, és remélhetőleg a végét, az izgalmas részt látjuk. Ugye most másfajta körök vannak, ez is egy picit majd megbolondíthatja a dolgokat, és bízunk benne, hogy hát megint egy ilyen célfotóhoz közeli történet lesz, mint amilyen volt két évvel.
3: Igen, tavaly pont Takács Zsombor jött eszembe, a második tavaly, nem? Igen. Ő kapott ki szerintem Dina Marcitól ott az utolsó körben.
2: Úgyhogy ez mindenképpen egy jó lesz. Na, ugorjunk tovább, hiszen azért Lipovic is egy olyan versenyző, aki előzetesen mégiscsak tavaly túr harmadik lett, olyan figyelmet kap, amit korábban nem. Mennyire volt neked meggyőző ezen a szlovén körön? Egyáltalán bármit ebből a szlovén körből le lehet-e szűrni, mint tanulság?
3: Nem.
2: Ugye?
3: Tehát,
2: ez egy jó téma volt.
3: Igen, már bocsánat. Én azt akartam tőled pont kérdezni, hogy nem úgy néz ki ez a szlovén kör, hogy nyert 5-ből 4 szakaszt a Red Bull, mégis egy lejtmenetre emlékszel, ha valami.
2: Így.
3: Tehát, hogy ugyanezt, mikor azt néztem, pont ez jutott eszem, hogy erre fogunk emlékezni az egész versenyről.
2: Azt bemerték vállalni, és tényleg az Eurosporton lehetett nézni, meg a Maxon. Ott elhangzott, hogy hát, ha itt leesik az eső.
3: Teljesen igazuk volt, hogy erről beszéltek, mert ezt nem tudom, hogy ez miért? Miért kell, hogy... teljesen érthetetlen volt. Én egyébként hozzáteszem, személy szerint azt sem igazán értem, hogy a Red Bull miért érezte úgy, hogy erre van a héten 4 több napos. Oké, most az Occitán azt mondom, hogy
2: azt megértjük.
3: Ne vegyük ide, de hozzáteszem, ott volt egy hegyi szakasz, egy komoly hegyi szakasz a Pireneusokban. Tehát két komoly hegyre fel kellett mászni. Itt most inkább a mezőny...
2: Igen, ez ugye a Dauphinének a Pireneusokbeli megfelelője az Occitán, tehát hogy...
3: Igen.
2: Tényleg abszolút, tehát így is gondolkodnak róla, nincs azon a szinten.
3: Nincs azon a szinten, így van, ennyi, de azt nem tudom, hogy egyébként egy Pigázoli szerintem nagyobb kihívója lett volna Lipovicnak, mint bárki. És pont ma olvastam Pigázoli kapcsán, hogy ő még egyébként lehet, hogy túr, ugye a Viszma az 23-án, tehát pontosan holnap, nagyjából egy 24 óra múlva jelenti be egy YouTube sajtótájékoztató keretében egyébként.
2: Nagyon durva itt a tug, nagyon kemény.
3: Igen, régen a Sky meg csinált ilyeneket, emlékszem, amikor az Ineos lett szponzor, akkor Nizza stadionjából volt egy közvetítés. Na mindegy, tehát Lipovic szempontjából sokat nem tudok, nem lehet ebből levenni. Tehát minden nap az történt, amit a Red Bull akar, de olyan fölénnyel, hogy
2: az első szakasz. Ott pitiék, amit csinálják.
3: Pitiék, és már itt, igen.
2: Az is olyan, na jó, mennyi nem. Tehát egyszerűen annyira, nyilván akkor két vörtén van, az egyik egy nagyon erős sorral, a másik egy nem annyira erős sorral.
3: A másik egy fiatal sorral, így van a Bahrein. Tehát
2: ott Omzsernek a hazai versenye.
3: Igen.
2: És akkor a többi, az nyilván még van egy pár csapat, amelyeket ismered, de hát azért a Team Pogi meg társai, hát azért az nem felnyitve az a kategória.
3: Hogy, nem biztos, hogy ellenük lehet a legjobban felkészülni a túrra. Nyilván az egy másik dolog, hogy Lipovicnak győzelem kellett.
2: Így.
3: Tehát, hogy az teljesen biztos, hogy muszáj volt bezsebelni azt a pillanatot, hogy felemelem a kezemet a célvonalon. Ez tuti, hogy ez volt a legfontosabb. Nyilván most az, hogy ment fel a hegyen. Egyébként jól ment fel a hegyen Lipovic, tehát azt láthattuk, hogy volt egy nagyon-nagyon kemény hegy a negyedik szakaszon szombaton, és azt láthattuk, hogy ott erősen ment fel, ott gyors volt, ott jó formában volt. A lejtmenetet is én inkább oda teszem, hogy egyrészt ez egy nagyon buta lejtmenet volt, hogy ez ott van a pályán, még akkor is, hogyha minden évben ott van, vagy minden második évben, ez butaság szerintem egy ilyet belerakni. Viszont azt láttuk, az egy Tehát nem tudom eldönteni, hogy ennyire gyengén menne ő lefele, vagy nem kockáztatott egyébként, mert nem tudom, hogy melyik lehetett. Nyilván talán inkább mind a kettő. Tehát az biztos, hogy a kockázatvállalás az teljesen elmaradt, mert fölösleges, és onnantól pedig nyilván az első két kanyar után el is veszítette az önbizalmát, hogy úha, itt egyik vonalat sem találom.
2: Az meg első egyet, kanyar után
3: az
2: ember legyen a talpán, aki nem veszíti el az önbizalmát.
3: Igaz, szerintem mindenkinek itt van, aki látta, hogy ez tényleg, hát most nem tudom.
2: Rádióban mutatjuk,
3: igen, ez nem annyira szemecsizem. De mennyire picit mutassak, igen.
2: De tényleg ott nagyon kevésen múlt. Mindegy, a lényeg az, hogy jól van, egészséges. Azt nem tudom, hogy egy ilyen egyébként a követ, mondjuk a Pireneusokbeli szakasznál, amikor lefelé kell menni, mennyire marad benne a fejekben?
3: Szerintem biztos. Tehát, biztos, hogy benne kell, hogy maradjon. Tehát ez nem létezik.
2: Oké, hogy hozott rajta, mert ő ismerte az utat.
3: Biztos, hogy ismerte. Jakob Omzsel, igen.
2: Amit olvasgattam, meg készülgettem azzal a versennyel kapcsolatban, ugye ő Novomosztóban született, ami nagyon közel volt, hogy az utolsó szakasz az ott is ért véget, tehát nyilván járt erre felé. Tehát ő ismerte ezt a lejtmenetet, neki nem volt meglepetés, de hogy a többiekhez képest is Lipovics borzasztóan gyengén jött lefelé.
3: Igen, a Pellizzarihoz képest is, aki miért ismerné jobban?
2: Ugye Thibaut Pinot az, akiről legendás, hogy ő lejtmenetben egyszerűen félt. És elvitték Le Mansba, elvitték, akik a 300-al mentek, a versenyautóba ültették, hogy valahogy szokja, ne féljen, és sokan mondják azt, hogy lett volna komolyabb esélye túrt nyerni, hogyha nem fél.
3: Egyébként, ha már visszavonult Pierre Latour kapcsán emlékszem, hogy ő tényleg, tehát ő rettegett a lejtmenetekbe. Ez oka volt annak, hogy miért vonult vissza, nem tudom, 31-2 évesen. Tehát van ilyen sajnos.
2: Előfordul. Ha már itt, akkor Pino nagy osztálytársa, Bardet tényleg oda kerül a Decathlonhoz, ami mindenképpen jó hír. Gondolom sokakat érdekel, hogy Sexasszal mi újság van, elvben semmi komoly probléma nincsen, tehát tudja is vállalni azt, hogy elinduljon rendesen a Tour de France-on, és addigra rendben lesz, reméljük, hogy tényleg. És akkor beszéljünk a belga körről egy kicsit, mert minden napra hozott szolgáltatott, nem is akár milyen izgalmakat, és nem az, hogy egy valaki uralta volna azt a versenyt, hanem szépen kiosztódtak azok a sikerek, akár itt Girmayra is lehet gondolni, Philipsenre és Koyra is, ami alapján azt mondhatjuk, és majd a zöld trikós pontrendszert még ide behozhatjuk a túron, hogy ez a zöld trikó, ez egy jó kis csata lesz.
3: Jó. Nagyon jó.
2: Ugye egyrészt volt, mondjuk egy Pogácsár szabály, 50 helyet 70 pont, egy helyet két gyorsági hajrá.
3: Tehát, hogy azok is a szakasz elején egyébként berakva.
2: Meglegyen fixen, nehogy a véletlenül kialakul egy olyan rendszer, hogy az összes trikót a fehéret lesz, amit elviszi talán Pogácsár, mert tavaly ez majdnem megtörtént.
3: Egyrészt, másrészt Mike Tönnissen mondta pont itt, aki a belga körön ott volt, és mutatta is magát, hogy Pogácsár igazából 10 szakaszt is meg tud nyerni szerinte ezen a túron. Tehát, hogy a profilokat nézi, ami pedig már zöld trikót érne. Most már lehet egyébként az új rendszerben is, Zölti, ha 10 szakasz nyersz, akkor azt nehezen tudom elinni. És itt egy jó verseny volt, könnyű verseny volt, olyan értelemben, hogy az összetett szempontjából, ugye Philipsen nyerte meg, utolsó szakaszon a szakasz győzelmével, meg a aranykilométeren szerzett bónuszokkal.
2: Világvicce szerintem.
3: Meg így úgy. De egyszerűen nem volt elég nehéz ahhoz a verseny, hogy itt komoly összetett különbségek alakuljanak ki bármelyik szakaszon, ami egyébként nem probléma, mert szerintem ez pont egy olyan verseny, hogy igazából 5 szakaszból 5 sprint lett. Most van egy-kettő, ami felfele, tehát egy kicsit emelkedő sprint, de így, hogy szerintem ez a belga körnek egyébként a lehető legjobb reklám volt, hogy nyert Girmay, nyert Coy, nyert Philipsen, nyert Merlier, és ugye még egyet nyert Alain Buru,
2: aki ja, az egy ilyen túrdomit elfogadnánk. Nyilván lehetetlen lenne, mert mi azért próbálunk két hegyi szakasz beletenni, de az, hogy ennyire sokoldalú lett a verseny, az nagyon jól cseng ennek a belga körnek.
3: Igen, és hát leginkább akinek szerintem a legjobban csengett, az nyilván Jasper Philipsen, mert látszik, hogy azért az emelkedőket túl kellett élni, ahhoz, hogy te összetettben győzni tudj, és ő ezt megtette, és remek döntés volt egyrészt nem Svájcba elvinni a svájci körre, hanem ide Belgiumba elhozni, ugye ez egy utolsó pillanatos módosítás volt az Alpecin-Deceuninck részéről, és a másik pedig, hogy Olaf Coynak jött ez igazán jól, aki mivel ilyen mezőnyben tudott gyerni, és itt tényleg csak a legnagyobb neveket említettük, tehát hogyha megnézi az ember az 5-től 10-ig, kik szerepeltek a sprint szakaszokban, akkor látszik, hogy azért nagyon komoly nevek vannak ott is. Ugye időfutam nem volt, ezért is volt ennyire szoros az összetett. Viszont Coynak néz ki jól, mert lehet, hogy ezzel ő megváltotta jegyét a Tour de France-ra. Nyilván volt már egy versenye, ha jól tudom, ezelőtt, a Buckeldalemayen, ami oké, máshogy nyerni, mint ilyen versenyző kellene nyerni, és ez tényleg jól festett a Decathlonnak, és hogy megváltozik minden két hét alatt, mivel Owen Roenaerts előtt arról beszélgettünk, hogy
2: mindenki szexhez ért.
3: Igen, minden szex, most pedig arról, hogy Hát butaság lenne ezt a kolyt otthon hagyni, mert egy segítővel ő egyébként, vagy kettővel el van a mezőnyben. Tehát egy Robbie Hayes, meg egy Dan Hulle amúgy is megy. Szóval...
2: És nyilván terhet venne le Sexasról, hogy tehát, másra
3: meg,
2: is.
3: Meg fölösleges szerintem egy Sexas mellé egy teljes hegyi csapatot, hét másiken. Minek? Az UE meg a Red Bull meg fogja ezt oldani, hogy a hegyeket irányítsa. Tehát a Visma is így gondolkodik, hogy oké, hát nagyjából két hegyi segítő elég egyébként Jonas Vingegaard mellé, mert a túrnak ugye kevés olyan szakasza van, ami nagyon sok kiemelt vagy első kategóriás hegy lenne egymás után szakaszon belül, és ilyen szakaszok egymás után jönnének a versenyen is, tehát nagyjából egy vagy két ilyen alkalom van, amit meg kell oldani a csapatnak, sokkal több az olyan, ahol egy nagy hegy van egy szakaszon, és oda pedig egyszerűen nem fog kelleni olyan szintű csapat, sokkal inkább kell csapat a síkra, meg a dombosabb napokra, meg olyankor, amikor lehet kicsit variálni, varázsolgatni taktikailag, ugye ezt a Viszma tavaly is megpróbálta. A Decathlon esetében pedig én azt gondolom, hogy lesz 7-8 sprint, Olaf Kolyt semmiképp sem érdemes otthon hagyni. Nyilván az egy másik szitu lenne, hogyha nem jó formába tért volna vissza. Tehát, hogyha azt látnád, hogy leszakadozgat, ilyen Fabio Jakobsen kategóriában, hogy ez még biztos, hogy nem jó neki, és talán a Vuelta esetleg. De nem ez a helyzet, hanem Kolyt tényleg jó formában van, és azt meg ők látják, hogy a hegyeket hogyan éli túl. Tehát az időlimitre gondolok elsősorban, de az, hogy egy vagy két szakasz be tud húzni a túron Kolyt, hogyha ott lesz,
2: abban
3: teljesen biztos vagyok. Igen.
2: Akkor viszont nagy igazolás a Decathlont, hogy mennyit nevettünk, hogy ő el se tudott indulni még, meg mennyi baja van.
3: Igen, ő keres ugye legtöbbet a csapatnál, ugye 3 millió euró per évről beszélnek, de hát egyébként nincs rossz forma a Decathlon, mert hogyha már pont így szóba kerültek, Tisz Benú is remekül tért vissza, tehát ő is ugye nem is tudom milyen sérvel kellett műteni, még tavasszal az összes klasszikus kihagyta, ez volt az első versenye Decathlon mezben, a svájci kör, és hát igazából minden nap jól nézett ki Benó, ugye azért nem arra kell számítani, hogy mondjuk top 5-be jön meg egy svájci körön, de minden hegyen jól nézett ki, és szinte biztos, hogy megy a túrra, ami igazából a csapat minden részének nagy segítség lesz, hát úgy néz ki, hogy az első 5 hónap szenvedés után itt a két legnagyobb téli igazolása az azért beválni látszik a Decathlon CMACGR-nek.
2: Nagyon szép, hogy ezt tudod, én soha az életben nem fogom tudni megegyezni, és hát nyilván jönnek új csapatok is, amiket meg kell ilyenkor tanulni. Maradt még 2,5 percünk nagyjából. Picit a magyar versenyről beszéljünk, mert az OB, ez nagyon izgalmas történet. Mennyire látod reálisnak azt, hogy idén se Walter Attila nyerjem?
3: Reálisnak látom. Tehát pont itt még talán annyiban rá lehet térni itt a szlovén körre, hogy azért az MBH jól ment, bár magyar versenyzője nem volt a csapatnak most itt, és viszont a Tus egyébként kifejezetten jól ment. Tehát a Tuson volt hegyi trikó, fiatal trikó, 5-ből 4 nap szökésben voltak, nyerték is a részhajrákat, tehát a Tusosok jó formában vannak. Én azt gondolom, hogy sokkal érettebbek lesznek taktikailag, mint tavaly voltak, ahol rendesen elszúrták azt az országos bajnokságot. Viszont ennek ellenére is reálisnak tartom azt, hogy nem Walter Attila nyer. Mégis azt mondom, hogyha fogadni kéne valakire, én idén ráfogadnék, az
2: én
3: biztos.
2: Tehát szerintem
3: ezt most visszaveszi Ati, kicsit ez az érzésem. Nem tudom, hogy a svájci körön mennyire derült ki az ő formája, ugye hosszú magaslatozás után, Tour de Hongrie után pár nappal magaslat, 3 hétig fent, svájci kör, haza, és úgy tudom, hogy az időfutam OB-n is megy, az egy másik.
2: Igen, ez elhangzott, az Eurosporton elmondták, Gergő.
3: Hogy az időfutam OB-n akkor megy, és utána pedig vasárnap a nagy nap. Azt gondolom, hogy kicsit talán van benne egy nem azt mondom, hogy bosszú vágy, mert ez nem jellemző Attilára.
2: Legyen is.
3: De azért egy kicsit szeretné szerintem ezt visszaszerezni. Tehát tavaly olyan könnyedén, idézőjelben könnyedén leadta. Egy évig Marci mehetett benne, most már engem illet újra a trikót, tehát szeretné visszaszerezni. Remélem, hogy így áll hozzá. Valószínűsítem egyébként, hogy azért ez így tudat alatti, hogyha minimum tudat alatt, de ott van a fejében.
2: Ebben szinte egészen biztosak is lehetünk, de nyilván itt azért a csapat taktika is izgalmas lehet.
3: Ugye Feldhofer Bálinttal ő egyébként tud majd együtt dolgozni.
2: Tehát itt a tusosok is, hogyha adott esetben szeretnének összefogni, akkor szintén működhet valamiféle fajta az MBH-sok is. Szerintem ez az egyik legjobb országos bajnokság lesz, hogy valaha, amihez szerencsénk volt.
3: Igen, és ugye minden évben a mezőny egyre erősebb, mert ugye a fiatalok bejönnek, és olyan fiatalok jönnek be, akik tényleg ilyen szinten vannak, mint egy MBH, mint egy Tus. Tehát látjuk azt, hogy semmivel nem rosszabbak, mint egy Tus, mint a többi kontinent, vagy
2: az orosz szinten lévő csapat. Tehát, így, hogy igen.
3: Nem lógtak ki a mezőnyből lefele, és ez a Tour de Hongrie is igaz, meg minden olyan versenyen, ami ilyen szintű, és ott van a United Shipping.
2: Jó, hát ennyi fért a mai adásunkba. Az utolsó, ami még nem a klasszikus Tour de France beharangozó volt, egy hét múlva remélhetőleg már pár keretet is tudunk, már most is viszonylag sokat. Nagyon sok országos bajnokság lesz a hétvégén, amikről szintén beszélünk. Nézzétek majd a magyart a Forma 1-es osztrák nagydíj után élőben az M4 Sporton. Köszönjük szépen a figyelmet, szép hetet nektek, sziasztok!
3: Köszönjük, sziasztok!
0: Ez volt a Söprögető Kocsi, a Nemzeti Sportrádió országúti kerékpár magazinja.
4: Spanyolország erődemonstrációt tartott, újabb gól nélküli döntetlen. A zöldfoki szigetek ismét egy világbajnoknak okozott gondot. Egyiptom hátrányban fordított. Röviden így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 11. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 4 mérkőzésen. Érdemes lesz velünk tartani. A labdarúgó világbajnokság csoportkörének első fordulójában Spanyolország meglepő módon csak gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen. A 2010-es VB győztesének ezért ez a forduló több szempontból is fontos volt. Egyrészt a szurkolóknak is szerettek volna bizonyítani Luis de la Fuente tanítványai, másrészt a csoportgyőzelem felé vezető úton is ez egy mondhatni kötelező lépés volt. Ezúttal Szaúd-Arábia volt az ellenfél Atlantában. És hogy sikerült a javítás? Ez kiderül a következő percekben Tóth Béla és Regős László Pál közvetítéséből.
5: A mérkőzésből lassan eltelik 10 perc, visszakerül azonnal a labda a spanyolokhoz, Bayern a külsővel szökteti a társat, Oyar Zabalt már a 16-oson belül, ott a keresztezés és ott a gol. Yamal most nem tétovázott sokáig, a mérkőzés első 10 percének a végén megszerzi a vezetést Spanyolországnak. És ez Lamine Yamal pályafutása, első világbajnoki találata.
6: Baloldali szöglet tehát, Pedri fogja ezt középre rúgni, a rövid oldalra jön, Oyar Zabal megcsúsztatja, Olmo lőheti el kapásból, belövi középre, ott pattog még a labda a 16-oson belül, ott a helyzet és 2-0-ra vezetnek a spanyolok. Oyar Zabal szerezte meg a második spanyol gólt egy kavarodást követően, Olmo visszalőtte a labdát a 16-oson belülre élesen, az sem elképzelhetetlen, hogy kapura lőtte, de hát a lényeg az, hogy utána úgy pattogott a labda ide-oda a játékosok között, hogy végül Oyar Zabal került nagy helyzetbe.
5: Porró 18 méteren, újabb beadás Cucurella középre, okosan Olmo, ott a harmadik, és Oyar Zabal duplázik. Perceken belül megvan a második gólja Oyar Zabalnak, és hát ez az, hogyha egy üzletbe indul, elkezd játszani a spanyol válogatott, akkor bizony kinyílik a gólzsák. Jöhet majd tehát a sarokrúgás Baena részéről. A bal oldalról ívelődik a labda, átcsúsztatják a túloldalra, Cucurella pedig betalál, de ez öngól lesz. Mert hogy Cucurella lőtt kapura, Alouvice hárított, és onnan viszont nagyon szerencsétlen módon a szaudi szemszögből egy védőről pattant a saját hálójába a labda. Cucurella pedig azért ünnepel, és oroszlán részt vállal ebben a találatban, néhány szaudi pedig a kispadon már magába roskad. Bepattant tehát egy saját játékosról, Alouvice védését követően a gólvonalon túrra a labda, és az, aki szerencsétlenül ér bele, az Altambakti.
4: Lamine Yamal a 10. percben pályafutása első világbajnoki gólját szerezte. A spanyol rádió így közvetítette ezt a különleges pillanatot. A spanyolok tehát 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát, ezzel a rendes játékidőket tekintve immár 32 mérkőzés óta veretlenek. A sikert követően Luis de la Fuente értékelt.
7: Si el resultado hubiera sido otro, hubiera jugado más. Él está para jugar más tiempo.
4: Ami Lamine Yamalt illeti, ha más lett volna az állás, akkor többet játszott volna. Készen áll arra, hogy hosszabb időt is a pályán töltsön, ugyanakkor ez most az eredményjelzőt látva felesleges kockáztatás lett volna. Így inkább lecseréltük, hogy a következő fordulóban akár 90 percig is segíthessen nekünk. Az viszont fontos volt neki, hogy növelje az önbizalmát, és ez sikerült is. Jól nézett ki, boldog volt az első fél idő végén, és ez jó hatással is lesz rá. De fizikálisan eddig is tökéletes állapotban volt. Azokat viszont egyáltalán nem értem, akik megkérdőjelezik ezt a csapatot. Több mint 30 mérkőzés óta nem kaptunk ki. Ebben az együttesben nem bízni kicsit felháborító. Lehet jobb, kevésbé jó, vagy akár egy átlagos napunk is, de hát ez természetes, ilyen a futball. De az, hogy bárkinek kétségei

0: Sebastian, talán a második legjobb a világon. Szóval nyugodtak lehetünk akkor is, ha esetleg Rodri nincs velünk, mert Zubi Mendy akkor is szinte mindent megold. De együtt játszanak a pályán, akkor is jó az összhang köztük. Természetesen más kiváló futballistáink is vannak, de Rodri megkérdőjelezésétől libabőrös leszek. A szaudiak szövetség kapitánya Jorgos Donis is megosztotta a véleményét.
1: Νομίζω ότι ο βασικός λόγος, η βασική απάντηση στην ερώτησή σας.
0: Arra a kérdésre, hogy mi lehet a vereség oka, leginkább azt tudom válaszolni, hogy nagyon jó csapat ellen játszottunk. Úgy alakítottuk ki a taktikát, hogy három belső védővel játszunk, ezzel próbáltuk kicsit megtörni az ellenfél taktikáját. Ha Spanyolország támad ellenünk, akkor a mostaninál lényegesen jobban kell megoldanunk ezeket a szituációkat. A labdát sokszor nem tudtuk megállítani. Sosem lehet egy mondatban összefoglalni, hogy mi az, ami nem működött jól. Talán semmi sem stimmelt igazán. Viszont a legfőbb indoka a vereségnek az, hogy nem voltunk elég erősek ahhoz, hogy megállítsuk a magas szinten futballozó Spanyolországot, akik gyorsan járatták a labdát. Korán betaláltak, ami fizikálisan is hatással volt. Ez az, amit néhány perccel a lefújás után tudok mondani, nyilván a részletesebb elemzés a következő órákban meg fog történni. Viszont az biztos, hogy nem követhetünk el ennyi hibát. De ha valaki rövid idő alatt három gólt kap, annak érthetően elmegy az önbizalma, ezek pedig újabb hibákat szűnek. Idegesek lettek a játékosok, meg kellett nyugodni kicsit, nem emberek vagyunk. Ez is a sport része, és logikus következmény, hogy az ellenfél találatai fizikálisan és érzelmileg is megtörik a pályán lévőket. Azt nem gondolnám, hogy féltünk volna, de az egyértelmű, hogy a viselkedésünk megváltozott, bizonytalanabb lett. Ha ezen változtatunk, és legközelebb a játékosok jobban kezelik ezt a helyzetet, akkor kicsivel jobban teljesíthetünk majd. Most hallgassuk meg a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Bene Ferencet.
2: Az első fordulóban a zöldfoki szigetek elleni 0-0-as mérkés után rengeteg kritikát kapott a spanyol válogatott, hogy a labdabirtoklási fölénye ellenére nem nyújtott megfelelő teljesítményt, sem intenzív mozgások, sem futómennyiség, sem pedig kapulölövések terén. Hát most ezen a mérkőzésen egy jóval koncentráltabb és jóval nagyobb tempóval futballozó spanyol válogatottat láttunk, amelyen látszott, hogy megvan az a megfelelő mérkőzés feszültség, az a megfelelő győzni akarás, ami elengedhetetlenül szükséges egy-egy ilyen mérkőzésre. És a kritikák keresztüzében Mikel Oyarzabal volt különösen az első forduló után, aki egy kicsit hasonló helyzetbe került, mint maga a spanyol válogatott, és ezen a mérkőzésen rajta is látszott a motiváció, rajta is látszott a gólészség, és a spanyol válogatott az első fél időben tényleg esélyeshez méltó labdarúgást nyújtott, mutatott, és elképesztő volt az a fajta tempó és dinamika, amilyen sebességgel futballoztak. Rengeteget kerültek az ellenfél mögé a széleken, nagyon hatékonyak voltak a 16-oson belül, és a megszokott hatalmas labda birtoklási fölényüket ezúttal érvényesították gólok számában is. A második félidőben rögtön ismételten gólt szereztek. Ez a 4-0, azt kell, hogy mondjam, borítékolta, hogy a hátralévő jó 30-35 percben kizárólag arra gazdaságos, rendkívül alapos futballra összpontosítottak, hogy ne legyen sérülés, ne legyen különösebben nagy energiabefektetés, és természetesen ne adjon lehetőséget az ellenfélnek még a szépítésre sem. Ez a taktika, ez a mentalitás maximálisan megvalósult, a spanyol válogatott félgőzzel is, ilyen arányban is megérdemelten győzött.

0: Az immár 4 pontos Spanyolország a csoportkör utolsó fordulójában Uruguay ellen lép majd pályára a csoport elsőségért, amelynek fontos szerepe lehet, hiszen aki másodikként végez a H-elő 4-esben, az a jégkvart egy győztesével, vagyis félhetően Argentinával játszik a legjobb 32 között. Szaúd-Arábiára a zöldfoki köztársaság vár magyar idő szerint szombat éjjel, az ázsiaiaknak csak győzelemmel lehet esélye a továbbjutásra. A játék nap második mérkőzésén piros lapot igen, gólt viszont nem láthatott a Los Angeles-i közönség. A Belgium iránt találkozóról Olasz Gergő tudósít.
1: Továbbra sem tudott nyerni Belgium a labdarúgó világbajnokságon. Gól nélküli döntetlent játszott Iránnal. A végeredmény Belgium-Irán 0-0. Jobban kezdte a találkozót a belga válogatott, amely már a harmadik percben veszélyeztette az iráni kaput, de akkor Lukaku a labda helyett az iráni kapus Bejrán Vandot találta el, és ezért sárga lapot is kapott. Aztán a 14. percben az első igazi helyzet a mérkőzésen, amikor Lukaku a saját 16-asán belül fejelt az égbe egy labdát, ezt ez a Tollaki odapasszolta Kanáni elé, aki 11 méterről fordulásból kapura tűzte azt, de Courtois hatalmasat védett, és ezzel megőrizte a 0-0-ás állást. A második

0: félidőre megint jobban érkeztek a belgák, az 50. percben egymás után kettő szögletet végzett el Belgium. Másodjára De Bruyne a hosszú sarok irányával ívelt a labdát Salemakers 6 méterről, az oldalhálóba bombázta azt. A 67. percben még emberhátrányba is került a belga válogatott, Engoy hibázott nagyot hátul, lerántotta ellenfelét egy rosszul hazapasszolt labdát, követően piros lap volt a jutalma érte. Ezt követően feltámadt az iráni csapat, és a 86. percben is volt egy nagyobb helyzet, de a 87. percben már Tielemans és Fanaken is lemaradt a labdáról, de Kuiper pedig 10 méterről próbált kapurba lőni. Beiránvand, mondanom sem kell, erre is odaért. A végeredmény még egyszer, Belgium-Irán a G csoportban 0-0.
1: Hallgassuk meg a főszereplőket. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón így értékelt a belgákat irányító Rudi Garcia. Csalódott vagyok, amiért nem nyertünk, de ez olyan mérkőzés volt, mint amilyeneket már a selejtező sorozatban is lejátszottunk, akár három találattal is győzhettünk volna. És hogy mi az, ami ilyenkor hiányzik? A hatékonyság. Rengeteg lehetőségünk volt, főleg, hogy Irán is kicsit máshogy játszott, mint arra számítottunk. Azt hittük, milyen fognak védekezni, és a kontratámadásokra játszanak. Ehhez képest sokkal nyitottabbak voltak. Ezt követően, amikor 10 emberre fogyatkoztunk, akkor más képességeket mutattunk meg. Szervezettség, személyiség, és ezek segítettek abban, hogy döntetlen maradjon az állás. Még 10 emberrel is voltak lehetőségeink. Amikor egy olyan világbajnokságon játszol, ahol csak 3 csoportmérkőzésed van, és ebből 30 percet emberhátrányban kell tölteni, az sosem egyszerű. De összességében egyértelműen azt mondhatom, hogy 2 pontot elveszítettünk ezen a mérkőzésen, mert az ellenfél legjobb játékosa a kapusuk volt. Most pedig már Új-Zélandra kell koncentrálnunk és kipihennünk magunkat, mert a 10 emberrel való játék nagyon sok energiánkat felemésztette. Ha legyőzzük a következő ellenfelünket, akkor tovább jutunk a csoportból. És pontosan ezt szeretnénk tenni. Most erre kell koncentrálnunk. Bízom a játékosaimban, de nyugodtnak kell maradnunk, összeszedetnek, és megnyerni a következő mérkőzést. Sokan azt mondták előzetesen, hogy gyenge csoportban vagyunk. Én ezt nem így gondolom, és az eredményeink ezt pontosan bizonyítják. Egyiptomnak erősebb válogatottja van, mint Iránnak, és az utóbbi mérkőzésen akár nyerhettünk is volna. Nyilván a feltételes mód a futballban nem létezik. Amikor ilyen kevés mérkőzés van a csoportban, akkor nem hagyhatsz ki fontos lehetőségeket. Nekünk megvoltak a helyzeteink. Most már csak bizonyítanunk kell magunknak. De a következő napok a munkáról fognak szólni, mert más nem tehetünk. Ahogyan azt a kerékpározásban is mondják, ilyenkor kell lehajtani a fejünket, kerékpározni, menni tovább, és felkészülni az Új-Zéland elleni mérkőzésre. Aztán, amikor eljön az összecsapás napja, akkor meg kell mutatnunk, hogy mire vagyunk képesek. Ezt követően, ha tovább jutunk, akkor meglátjuk, mi történik a legjobb 32 között. De egyszerre csak egy lépést tegyünk meg. Koncentráció és regeneráció. Ezeket kell tennünk. Most pedig az irániakat irányító Amir Galanoai következik, aki a pályán kívüli nehézségekről is nyilatkozott.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Először is muszáj mondanom valamit. Mielőtt az önök kérdéseire válaszolnék, egy másik témát kell behoznom. Az elmúlt 6 hónapunkról szeretnék beszélni. Háborúban állunk, és emiatt jelenleg nincs futballbajnokságunk. Emlékszem arra, hogy volt olyan, amikor 40 órába telt az, hogy eljussunk külföldre. A nemzeti bajnokságot pedig leállították. A vízum ügyet pedig azt hiszem mindenki ismeri. Talán mindenki tudja azt, hogy milyen nehéz volt a megérkezésünk az Egyesült Államokba. Sok olyan csapatunk van Iránban, amely profiként működik, azonban jelenleg ők sem tudnak játszani a háború miatt. 6 hónapja ilyen körülmények között vagyunk. És rengeteg együttesünk súlyos veszteségeket szenvedett. Azt gondolom, hogy jelenleg mi vagyunk az egyik legrosszabb helyzetben a világon. Ez egy olyan dolog, amit szerettem volna, hogyha mindenki tud. Ami pedig a mérkőzést illeti, nagyszerű játék volt. A világ 10. legjobb csapat ellen játszottunk. Ilyen körülmények között nagyon erősek voltak a játékosaink, nagyon erős volt a stábunk, mindent megtettünk a nehéz helyzetünk ellenére. Ez a találkozó csodálatos volt. Azt gondolom, hogy akár még nyerhettünk is volna, de ez nem sikerült. De ennek ellenére szeretném megköszönni a játékosoknak, főleg Ali Reza Behramannak, akinek nagyon jó napja volt. A játékosok, ahogyan ezeket a nehézségeket kezelik, az egészen elképesztő. Volt 2 hatalmas lehetőségünk, de Kurtán nagyon jól védett. Talán miatt lett döntetlen ez a mérkőzés. Voltak lehetőségeink, de azt gondolom, így is elégedettek lehetünk az első 2 VB mérkőzésünkkel. Egészen hihetetlen ez a történet, és talán történelmi is a labdarúgás világában. A jövőre gondolok, és azokra a fiatalokra, akik talán most tanulják meg, hogy a hazájukért milyen szép dolgokat lehet tenni. De igen, több dolog is hatással volt a játékunkra. Például az utazási körülmények. Nem engedik, hogy úgy készüljünk fel a mérkőzésekre, hogy nekünk kényelmes lenne. 2 is megváltoztatták az edzőtáborunkat, anélkül, hogy szóltak volna róla. 2 helyszínt is kiválasztottunk, de mind a 2-re azt mondták, hogy nem mehetünk oda. Kiválasztottunk egy 3-at is, arra is azt mondták, hogy nem mehetünk oda. Így kötöttünk ki Tijuanában. Rendkívül nehéz ez a helyzet. A hosszú repülőutak nagy hatással vannak a csapatra, de hálásak vagyunk a mexikói kormánynak, a mexikói embereknek, Tijuana városának és az ott lakóknak, akik segítenek minket. Bene Ferenc így látta a Belgium-Irán mérkőzést.
2: Mindkét csapat egy döntetlen után készült a találkozóra, ahol a belgák magukhoz ragadták a kezdeményezést, gyakorlatilag a teljes első fél időt végigtámadták, annak ellenére, hogy egy lesgolt mégis Irán tudott szerezni, de alapjelve csalódást okozott az első fél idő játéka a belgáknak. Nagyon egysikú volt a támadójátékuk, nem volt váratlan húzás, nem volt különösebben veszély a kapura. A második fél idő már jóval színvonalasabb és fordulatosabb játékrész volt az elsőhöz képest. Érdekesség az, hogy gyakorlatilag a fordulópontot az Ngoy kiállítása jelentette, hiszen a belga belső védő egy röviden hazapasszott labda után szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő iráni Taremivel, és ez egy nagyon-nagyon nagy fordulópontja volt a találkozónak, hiszen a kiállítás sorsára jutott. Érdekes, hogy taktikai szempontból pont közvetve egy picit segített ezáltal a csapatának, hiszen ettől a kiállítástól kezdve a következő 30 percben Irán magához ragadta a kezdeményezést, és egyre többet vállalkozott, egyre nagyobb kockázatot vállalt. Ezáltal a belga labdaszerzések után az európai csapatnak jóval nagyobb területei nyílottak a támadások vezetésére, és ezekből jó pár helyzetet ki is tudtak alakítani. Egyértelműen a mérkőzés hőse az iráni kapus volt Bejram Vand, elképesztő védésekkel tartotta mérkőzésben a csapatát, és hozta gyakorlatilag nullára a találkozót. A belga válogatott sajnálhatja az első félidei játékát, amelyben nagyon-nagyon passzívan és nagyon egysikúan, nagyon kiszámíthatóan futballozott. Az iráni válogatott viszont emberelőnyben nem tudta magához fordítani a találkozót, mert igazából, ha jóban belegondolunk, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna az ázsiaiaknak, hiszen a következő mérkőzésük Egyiptommal lesz, ami azért nem ígérkezik egy könnyű találkozónak. Ebben a 30 percben Irán felvállalta a támadó játékot, de mégis érdekes módon, és ez valamelyest azért a futball belső mechanikájához hozzátartozik, hogy ilyenkor a belga válogatott, amikor ember hátrányba került, sokkal többet futottak játékosai, jobban kihasználták az irániak által hagyott területeket, és ebben a periódusban akár meg is nyerhették volna a találkozót. Igazából ez egy tipikusan olyan mérkőzés, hogy alapjában egyik fél sem lehet elégedett az egy ponttal, viszont ha belegondolunk, akkor Új-Zélanddal fog játszani Belgium, ami egy esetleges belga győzelem esetén a belgák 5 ponttal tovább mehetnek, Irán pedig a cseppet sem könnyű mérkőzés elé ígérkezik, ami Egyiptommal lesz. Hát érdekes még ez a csoport, szerintem egyik csapat sem érdemel győzelmet, és egyik csapat sem lehet elégedett az egy ponttal.
1: Bármilyen furcsa is ez kimondani, de két forduló után még az új rendszerben sem lehet azt egyértelműen kijelenteni, hogy Belgium tovább fog jutni a csoportjából. Az biztos, hogy papíron a legalacsonyabb a jegyzett ellenfél Új-Zéland következik majd az utolsó játéknapon, de az európaiak nem nagyon hibázhatnak, nyerniük kell. A szintén két pontos Iránra Egyiptom vár majd szombat hajnalban. Most azonban térjünk vissza a H-csoportra, mert az újonc zöldfoki köztársaság ismét csodát tett. A spanyolok elleni gól nélküli döntetlen után most egy másik korábbi világbajnok, Uruguay következett, és a 21. percben Lenini szemfüles szabadrugása után meg is szerezték az afrikaiak a vezetést. A félidő végén azonban jött a fordítás, a 44. percben Araújo, majd a lefújás előtt Cannobio is eredményes volt. Úgy tűnt, hogy innentől simán meg lehet a dél-amerikaiaknak a 3 pont, de a 61. percben egy komoly védelmi hiba, és Muslera feleslegesnek tűnő 25 méteres futása után Varela egyenlített. Az utolsó percekben a zöldfoki köztársaságnak még a győzelemre is volt esélye, Uruguay teljesen szétesett, és természetesen az immár több mint 15 millió követővel rendelkező Vozinha is brillírozott a kapuban. Végül 2-2 maradt az eredmény, az újonc ezzel még veretlen a világbajnokságokon. A csapat szurkolói elégedetten ünnepeltek Miami-ban, ugyanaz a következő rövid hangulatjelentésből is kiderül.
3: Did you see the way after we got the ball?
1: Látták azt, hogyan labdát szereztünk, ahogyan nyomott a csapat, és amilyen szépen játszotta a futballt. Még soha nem volt ilyen csapat, mint mi. Elképesztő energiánk van, és nagyon erősek vagyunk. Eddig sokan nem ismerték a zöldfoki köztársaságot, nem tudtak rólunk semmit, de most ez megváltozott. Felkerültünk a térképre. Nyilatkozta egy lelkes, zöldfoki szimpatizáns. Az Uruguayiak szövetség kapitány Marcelo Bielsa természetesen nem elégedett az eredménnyel. Jól kezdtük a mérkőzést. Voltak olyan 20-25 perces periódusok, amikor mindent megtettünk. És aztán meg voltak olyanok, amikor gólt kaptunk. Elértük, hogy nagyobb arányba birtokoljuk a labdát, és ezzel többet tudjunk támadni a góljuk után, de nehéz volt átállítani az agyunkat. Kétszer is eredményesek voltunk, és azt gondolom, hogy ezt meg is érdemeltük. A második félidő elején ismételten nálunk volt a labda, de már nem támadtunk annyira jól. Később aztán újabb gólt kaptunk, és ismételten arra kényszerültünk, hogy változtassunk a taktikán. Próbáltunk minél több lehetőséget kialakítani. Az volt a célunk, hogy újra megszerezzük a vezetést, és azt gondolom voltak olyan pillanatok, amikor ehhez nagyon közel jártunk. A csapat sokszor szervezetlen volt. A végén pedig úgy próbáltunk támadni, hogy ott volt a nagyon nagy kockázat annak, hogy egy hibánkat kihasználják, és végül mi kapunk gólt.
4: En el sentido de que atacábamos a costa de poder haber sufrido un gol en el cierre del partido.
1: A zöldfokiakat irányító Bubista sokkal boldogabban nyilatkozott. Azt kell, hogy mondjam, hogy már az elejétől kezdve a lehető legmagasabb szinten harcoltunk, és mindent megtettünk, amit tudtunk. Ez az, amit már sorozatban a második mérkőzésen teljesítünk. És még az eredménynél is fontosabb, hogy képesek voltunk megmutatni a karakterisztikánkat, az erősségeinket, az egységünket és az ellenálló képességünket. Azért vagyunk itt, hogy harcoljunk, és most már szeretnénk elérni egy új álmunkat is, ami az, hogy tovább jussunk az egyenes kieséses szakaszba. Azt gondolom, hogy most már nyugodtan gondolkodhatunk ebben, azért, mert látom, hogy a csapat hogyan teljesít. És a következő mérkőzésen ezért lépünk pályára. Természetesen az összes ellenfelünk a lehető legnagyobb tisztelettel állunk hozzá, ismerjük az erősségeiket, de most már abban a szakaszában tartunk a tornának, amikor azt mondhatjuk, igen, mi is a továbbjutásért küzdünk.
5: Sabemos da qualidade dos nossos adversários, mas estamos num ponto de dizer claramente que vamos lutar pela qualificação.
1: Vukovics László szerint ilyen volt a zöldfoki köztársaság Uruguay elleni összecsapása.
6: A zöldfoki szigetek nem véletlenül csinált 0-0-as döntetlen Spanyolországgal, igaz, hogy sok mindent megúsztak ott, de ezen a mérkőzésen is nagyon bátran kezdték a mérkőzést. Attól függetlenül, hogy Uruguay is és zöldfoki szigetek is 3-3 helyen kicserélte az előző mérkőzéshez a játékosait. És a 28. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanság, a játékos meg kellett állítani 30 méterre a kaputól, de ahogy rá tudott gyorsítani, Araújo nagyot hibázott, mindegy, megállította Bentancur, de kígyót érő 30 méterről szabadrugás. Két tagú sorfalat kért Muslera, ezt úgy képzeljük el, hogy jobb kapufával szembe 30 méterre, és a két tagú sorfal szétreppent, és ez a Kevin Pinar nevű játékos nagyon szépen ellőtte a labdát, de hát a sorfal, ha nem reppen szét, akkor őket találja el. Muslerát ez nagyon meglepte, és a hálóban kötött ki a labda. Hát óriási öröm volt, első gólja az újonszak a világbajnokságon, vezettek Uruguay ellen, aki azt kell mondjam, hogy nem is játszott rosszul addig a mérkőzésen, óriási meglepetés volt. Uruguayiakat nagyon megfogta a gól, az első fél időben 10-15 percig nem is találták a játékot, és az zöldfoki szigetek nagyon élvezte, hogy vezet a világbajnokságon. Aztán szinte a semmiből az uruguayiak tudtak jönni, és a fél idő végelőtt a 40. percben ki tudtak egyenlíteni, ami óriási erőt adott nekik, mert addig mentek, gyömöszölték őket, de annyira zártan védekezett az zöldfoki szigetek, hogy esély nem volt rá. Canobbio csapatváltása nagyon jó húzásnak bizonyult az uruguayi kapitány részéről. Remek mérkőzést játszott megint, sokat tett hozzá a csapat teljesítményéhez, és igazán akkor a zöldfoki szigetek már megerigedett volna abban, hogy bemennek döntetlennel a félidőre, de ez sem jött össze, mert a 45. percben a hosszabbításban egy gyönyörű beívelt labda a 16-oson belülre, egy teljesen tudatos fejes, teljesen tudatos lefejelt labda volt középpen, amire érkezett, ezeket mondjuk, tehát, hogy Ugarte emelte be a labdát, Araújo tudatosan lefejelte, érkezett Canobbio, és kapásból 7 méterről a kapuba vágta. Ebben vezetett a szünetbe Uruguay, és úgy nézett ki, hogy a dolgok a helyükre kerülnek, hogy az esélyes csapat vezet, az a forgatókönyv van, ami a legjobb neki, kiért kell jönni a kis csapatnak, és itt lehet akár több gól is a második fél időben, több gólos uruguayi győzelem. Ez volt, mindenki ezt várta. Ehhez képest másik fél időben kijöttek a csapatok, Uruguaynál volt a labda, de úgy elvoltak, tehát nem akarták. És a félpályától Uruguay jött bedobással. Bedobták a labdát, és olyan szerencsétlenül, tehát hátrafele dobta a labdát, és a bal hátvédjük, mindjárt mondom neked, Oliveira, ballal hátrafele emelte Muslirának a labdát, tehát ilyen 45 méterről így akart adni, és Muslira pedig kirohant 25 méterre a kaputól, Varela előbb ért oda, lecsapott a labdára, eltolta mellette, és az üresen maradt kapuba gurított, úgyhogy ott volt még két védő is, tehát teljesen fölöslegesen jött ki Muslira, mert ott volt még két uruguayi védő, és ha Muslira a kapuba van, akkor a játékos 25 méterről szorongatott helyzetből helyzet sem lett volna, így pedig az üres kapuba tudott gurítani a zöldfoki szigeteki játékos.

0: Meglepetésből az Új-Zéland-Egyiptomi mérkőzés első félidejében sem volt hiány. Vancouverben a 15. percben némi meglepetéssel Szurmán révén az óceániai csapat vezetést szerzett, amire a szünetig nem is érkezett válasz. Az afrikaiak szép lassan vették át az irányítást, az 58. percben Zico fejelt gólt, majd Salah és Trezeguet is eredményes volt, így Egyiptom 3-1-re nyert, és ezzel átvette a vezetést a két csoportban. És bármilyen meglepő is, ez volt az afrikai ország történetének első VB győzelme. Mohamed Salah értékelését hallják.
1: Well, it's incredible. It's, I don't know how to express it in a word, but it's a great achievement for all the players.
0: Hihetetlen érzés, egyelőre még keresem a szavakat. Ezzel a győzelemmel történelmet írtunk, és már csak egy lépésre vagyunk egy újabb álmunktól, a csoportkörbe való továbbjutástól. Egyiptom népe emlékezni fog erre a napra, és ezt ki kell élvezni. A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtenek, mintha otthon játszanánk. Mindenki pirosba öltözött. 4 pontunk van, ezzel vezetjük a csoportot, de vár ránk még egy fontos összecsapás. Ez a nap az ünneplésé és a pihenésé, holnaptól viszont minden figyelmünket a következő ellenfélre fordítjuk. Az új-zélandiak szövetség kapitánya Darren Bazley így látta a mérkőzést.
2: Disappointing, you know, we were so good in the first half, dominated possession.
0: Csalódáskeltő eredmény. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, a labda birtoklásban is mi voltunk erősebbek. A második játékrészre valamiért nem tudtunk már felpörögni, egyre jobban elfáradtunk. Egyiptom pedig javított a teljesítményén, és kihasznált minden apró hibát. Összességében van néhány dolog, ami miatt csalódott vagyok, lettek volna lehetőségeink, amelyeket végül nem használtunk ki. A harmadik gól pedig megpecsételte a sorsunkat, addig küzdöttünk az egyenlítésért, ott eldőlt, hogy ez nem lesz meg. Csalódás. Vukovics László, Nemzeti Sportrádió szakértője, így értékelt az Új-Zéland-Egyiptom mérkőzés után.
3: Egyiptom a mérkőzés előtt nem a látott, elmúlt mérkőzésen látottak alapján, hanem a ranglistán elfoglalt helyezés, hát azért Új-Zéland a 83. Egyiptom meg a 28. a világranglistán, és azért olyan játékosaik vannak, hogy Marmoush, Salah, tehát Egyiptomnak világklasszisai vannak. Direkt csak kíváncsiságból megnéztem, hogy Marmoush kb. 10 millió euróval ért többet, mint az egész új-zélandi keret. Tehát ilyen felvezetése volt a mérkőzésnek, és ahhoz képest teljesen egyenrangú felek kezdték a mérkőzést, nagyon bátran játszott Új-Zéland, és a 15. percben ennek meg is lett az eredménye, egy pontrugás, ami a fociba állandó lehetőséget biztosít ugye a gólszerzésre, most már följöttek a nagy bedobások is ez mellé, de Payne baloldali szögletből középreivel, Sörman pedig 6 méterről úgy fejelt a kapu jobb oldalába, hogy nem volt rajta védő. Az 58. percben Hani adott be jobbról, és Zico, nem ő, hanem csak a névrokon, a 8 méterről a léc alá fejelt.
4: Hát ez a névben kötelező.
3: Fantasztikus dolog volt ez az egyiptomiaknak, mert annyira nem voltak meccsbe az első fél időbe a kapott gól után, hogy ez nagyon jól jött nekik, és itt annyira jól játszottak, hogy abszolút megérdemelték. És utána a 67. percben pedig Zico, aki csereként jött be egyébként, gyönyörűen kényszerítőztek Salával, gyönyörűen adta vissza Salának, aki tükörszélsőként a jobb szélről hozta befelé a labdát. Majd, ahogy szoktuk, rengetegszer láttuk a Liverpoolban a jobb összekötő helyéről ballal a jobb alsó sarokba erősen benyeste. A kapus hozzáért, de hárítani nem tudott. Ebből átvette a vezetést Egyiptom, és a 82. percben Salah ívelt a rövidre egy baloldali szögletből, és Trezeguet 6 méterről a jobb alsó sarokba fejelt. És ebben 3-1-re, itt ismert nevek vannak, Trezeguet, Zico, de ezek most egyiptomi játékosok, igen. Gyönyörű gólt fejelt a rövid sarokról, mint régen Szokolai Laci, akkor hozzunk bele egy fradista legendát is régről. Tehát ment a rövidre, és gyönyörűen mindenkit megelőzve a rövid sarokba fejelt a labdát, 3-1.

0: Véget ért a labdarúgó világbajnokság 11. játéknapja, ismét közelebb kerültünk a második forduló befejezéséhez. A végeredmények még egyszer: Spanyolország Szaúd-Arábia 4-0, Belgium Irán 0-0, Uruguay Zöldfoki Köztársaság 2-2 és Új-Zéland Egyiptom 1-3. És hogy mi várható a folytatásban? Néhány órán belül újabb 4 mérkőzés. 19 órától Argentina-Ausztria ellen lép pályára, 23 órától Franciaország Irakkal küzd meg. Kedd éjjel 2-től Norvégia-Szenegál összecsapást rendeznek, majd 5 órától Jordánia és Algéria zárja napot.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Box utca, a Nemzeti Sport Rádió Forma 1-es magazinja. Minden hétfőn 14 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Sziasztok, ez itt a Box utca podcast, az m4sport.hu és a Nemzeti Sport Rádió közös műsora. Futamunk most nem volt, de így is van jó pár téma, amiről tudunk beszélgetni, úgyhogy Kis Norbival, illetve Nagy Danival fogunk majd itt különböző témákat boncolgatni. Köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást ebbe a podcastbe. És kezdjük is egy olyan témával, ami igazából már régóta, vagy hát egy viszonylag régóta így bennünk van, meg így itt forog itt a köztudatban, az pedig a monakói nagydíj. Nem akarok erre sok szót pazarolni. Ugye a lényeg az, hogy ugye Mercedes, miután Pierre Gasly visszakapta a harmadik helyét, ugye Mercedes, a Red Bull, illetve a McLaren is benyújtott ők is egy felülvizsgálati kérelmet, a Mercedes viszont ezt visszavonta a héten. Mérlegelték, mondták, hogy itt úgyse fogják ezt megfordítani, ezt az eredményt. Úgyhogy ők visszaléptek, viszont a Red Bull, illetve a McLaren nem. Ti most hogyan látjátok ezt az egész sztorit? Ennek hol lehet a vége, mikor lehet a vége? Illetve miért szerintetek jó döntés volt-e az a Mercedes részéről, hogy ők azt mondták, hogy ők ezt inkább most már lezártnak tekintenék ezt a sztorit? Illetve a másik két csapatnak mi lehet a célja azzal, hogy ők viszont még tovább vitték ezt az ügyet?
4: Fú, sziasztok! Egyébként viszonylag még mindig ez egy nagy téma szerintem, de én sem szívesen foglalkozom vele túl sokat, mert egyrészt szerintem a verdikt az soká lesz majd, szerintem ilyen július végére várható ebből bármi, de az is lehet, hogy a nyári szünetet is végig fogjuk élni anélkül, hogy tudnánk, hogy mi lett az ügylet vége. Ugye az alapja az az, hogy ugye elmérték a Box utcai távolságot. Azt hiszem a Box utca bejáratához közeli miniszektorban volt ez a 77 cm-es elmérés. Ezt ugye az időmérés elfogadta. Az Alpine volt az egyedüli okos csapat egyébként, akik még aznap este lemérték hivatalos eszközzel, és akkor megvolt az a bizonyíték, ami kellett, hiszen ugye az időmérés publikálta ezeket az adatokat, és látszott a különbség. És szintén az Alpine Pierre Gaslyval volt az egyetlen olyan versenyző, és ők voltak egy olyan helyzetben, hogy tőlük volt mit megvonni, vagy éppen visszaadni, mert ő nem töltötte le a büntetését, a többiek már letöltötték, és ezért volt ez egy teljesen jogos kezdeményezés a részükről, és végül ugye meg is kapták, visszakapták, eltörölték az 5 másodperces büntetést, Gasly ugye visszakapta a harmadik helyét, és ugye az FIA azt mondta, hogy viszont a többiek esetében hiába nyújtották be ők is ugye ezt a felülvizsgálati kérelmet, ott nincs mit tenni, mert hogy az a büntetés már letöltésre került, és innentől kezdve nincs mit visszaadni. A másik része a dolognak, hogy onnantól kezdve, hogy valami el lett mérve, el lett rontva, az már rendszer része, és akkor ahhoz alkalmazkodni kell a hétvége során. Ugyanakkor itt van az a kis ellentmondás, hogy viszont akkor az Alpinnál Gasly miért kapta vissza a büntetését, miért törölték, és akkor többiekkel mi fog történni. Valóban, ahogy mondta Lőrinc, a Mercedes azt mondta, hogy ez nem tesz jót a sportnak, nem, nincs értelme, nem akarják azokat a jogi költségeket beletenni, ami ahhoz szükséges, hogy ezt az ügyet tovább tudják vinni, és egyébként nem is reménykednének változásban. A McLarennél meg a Red Bullnál pedig azt mondták, hogy ez így nem fair. Tehát, hogy ők nem is azt támadják, hogy most ez el lett rontva ez a mérés, és akkor nem tudom, menjen a fenébe az FIA, hanem ők azt támadják, hogy egyik versenyző ne kapja vissza, hogyha a többit nem lehet jobb helyzetbe hozni, és nyilván ebben az is benne van, hogy a többieket is jogtalanul büntették meg. És egy új precedenst szeretnének az én megértésem szerint egyébként teremteni. Ez tök érdekes, hogy ne legyen ilyen szempontból inkonzisztencia versenyzők között és büntetések között. Hogy mi lehet ebből a végkifejlet, az egy nagyon érdekes dolog, mert itt sokan pedzegették azt is, hogy lehet-e akár futamtörlés, vagy futameredménytörlés visszamenőleg. Én ezt nem gondolom. Egyébként miért ne lehetne, de az szerintem ilyen nagyon extrém és elvakult nézőpont. Ami lehet, hogyha találnak olyan bizonyítékokat, és alá tudják támasztani a felelőbbíteli bíróságon az ügyüket, ezek a csapatok, akkor az lehet, hogy valamilyen fajta segítséget kapnak, valami kiegyenlítést alkalmaznak, ami ki tudja, lehet, hogy pontok, extra pontok, vagy valami ilyesmi. Szerintem ilyesmi már reménykednek a McLaren és a Red Bullnál. Norbit rázza a fejét mellettem. Én is egyébként legbelül, csak hogy így nagyjából így én ezt látom most ebben az ügyben. Én remélem, hogy ez most már így nem fog egyébként tovább eszkalálódni, mert ez így épp elég kellemetlen már.
5: Hát ez biztos, hogy végtelen kellemetlen helyzetbe hozta magát az FIA ezzel, mert tényleg ugye olyan dolgok előtt nyitotta ki potenciálisan az ajtót, hogyha egy ilyen futam eredménytörlés lenne például. Azt szerintem teljesen kizárt, mert onnantól kezdve akkor nyitott az ajtó, ugye Felipe Massa, szingapúros világbajnoki címes sztoria előtt. 2021 Abu Dhabit mindenképp érdemes talán itt megemlíteni. Tehát szerintem ez kizárt, hogy ebbe az irányba elmenne ez a történet. És hát igen, ugye pár podcasttel ezelőtt, amikor itt beszéltünk róla, akkor ugye talán pont ezt mondtam, és ezzel zártuk le ezt a témát, hogy azt tippeltem, hogy egyébként az Alpine fog tudni hozni bizonyítékokat, mert már ugye ott a futam után elkezdtek kiderülni a dolgok arra vonatkozóan, hogy miért volt a büntetés helytelen, és tudtak is hozni, de én azt tippeltem, hogy ennek ellenére mégsem fogják nekik visszaadni az eredményt, mert akkor az meg a többiekkel szemben lenne igazságtalan, és mégis visszaadták nekik az eredményt, amin én ugye nagyon-nagyon meglepődtem.
3: Nem csak te.
5: Pont ezért, mert hogy ez így egy igazságtalan helyzetet, és az amúgy is kellemetlen helyzetet még tovább tetőzte ugye az FIA ezzel a döntésével, és ugye Gasly dobójának a visszaadásával, mert most aztán ott még ki tudtak volna belőle jönni, hogy azt mondják, hogy oké, gyerekek, ami futam közben megtörtént, ez most így alakult, még az is lehet, hogy a mi hibánk, de ez van. Mint ahogy ugye egyébként ezer alkalommal már ezt mondták.
4: Bocsánat, hagyd szúrjak be egy dolgot, hogy ahogy ilyen jelentéseket így olvastam, abban ugye azok a szavak és mondatszerkezetek tűntek fel, hogy megkérdőjelezhetetlen és minden szempontból bizonyított tényeket prezentált az Alpine, és ezért nem volt az FIA-nak lehetősége, hogy ezt ne hagyja jóvá.
5: Hát igen, ahogy mondtam, hogy a bizonyítékokat lehetett hozni, mert igen, tehát a méterekkel, a centiméterekkel, meg ugye a sebesség limittel, hát ezek tényszerű dolgok, ezek nem.
4: Ami a többieknél is így megvan
5: egyébként. Ezek nem értelmezés kérdései, vagy ez nem szabályértelmezés kérdései, hanem ezek pontosan mérhető értékek, amiket az Alpine megtett. Úgyhogy ja, igen, de hát mindegy, egy rossz döntést hoztak, rossz döntést az FIA-nál, ami miatt kialakult ez a helyzet. Nem fognak tudni jól kijönni belőle, szerintem nagyon nehéz lesz. Igazságot tenni nem lehet már szerintem.
4: Nem.
5: Maximum ezt az ügyet le lehet zárni, úgyhogy néhány embernek így vagy úgy le kell nyelni a békát. Most nyilván a Mercedes ettől meg kímélte magát, és lenyelték a békát önállóan, korán a többiekkel gondolom meg majd lenyeletik. Hát most mit tudnak, nem tudnak mit mondani a Red Bullnak, meg a McLarennek szerintem az FIA-sok, úgyhogy itt már biztos szerintem egy kicsit megállt fognak ennek parancsolni, mert különben tényleg sose lesz vége a történetnek.
3: Igen, itt kicsit az történt akkor ezek szerint, hogy ugye megvan az, hogy akkor ugye vannak a megszáfolhatatlan bizonyítékok, és innentől kezdve kötelezően azokat meg kell vizsgálni, és ha azok valóban bizonyítják a csapat igazát, akkor muszáj lépni. Viszont itt nem nézik azt a nagy képet, úgymond, hogy a többi csapat már ugye még több, így még tovább sérül, mert vannak más áldozatai is ennek a rendszernek, akik a futam alatt ugye letöltötték a büntetést, és abban nem gondolnak bele, hogy ez a viszont tényleg az, hogy oké, most mi ez a bájdőjük, tehát követjük a szabályt szó szerint, hogy akkor igenis, hogy megvannak a bizonyítékok, akkor így kell tettet, és kihozták, hogy akkor visszaadták a helyet. Csak azt nem nézték, hogy így egy kicsit a józanész kimaradt abból, hogy viszont ezzel meg másik 3-4 csapat ezzel konkrétan teljesen jogosan felháborodhat. És itt lehet, hogy tényleg, amit Norbi mondott, hogy azt kellett volna, hogy huha, igen, ezt benéztük, Alpin, igazad van, ne haragudj, de most ezt nem írhatjuk jóvá nektek ezt a harmadik helyet, mert akkor ott jogosan reklamálna a többi csapat. mi hibánk, a kompenzáció, stb. Tehát,
5: ez hogy a valahogy... hely már szerintem úgy, hogy Gasly nem állhatott fel a dobogóra, és nem élvezhette ugye a,
3: hát igen,
5: a versenyző a társaival ezt a monakói dobogót, szerintem ugye amúgy is nem ér olyan nagyon sokat.
3: Tehát, hogy... Igen, mert így igazából a többi csapat felé, a, így, igazából nekem ez a Tom Ager is gif jut eszem, amikor Tomi csak így széttárja a kezét, hogy hát bocsi, ez van, most visszaadtuk az Gaslynak a harmadik helyet, tőletek meg, hát ez bocsi, sziasztok. Úgyhogy...
5: Le kell zárni minél gyorsabban.
3: Igen, én is azt mondom, hogy ezt most már felesleges tovább húzni. Az mondjuk jó lenne, ha mondjuk a McLaren és a Red Bull azt elérni legalább, hogy a jövőben ilyen helyzetek lehet, születne egy precedens, és akkor már lehetne tudni, hogy mi lenne ilyenkor.
4: Hát döntés, ez szerintem a fő célja ennek egyébként, és a Mercedes azért nem akart ebben részt venni, mert szerintem, ahogy Norbi, te is mondtad, valami kevés esély van arra, hogy bármi, most, amit én említettem, hogy ez az extra pontok, és akkor... csak a hirtelen több pontot osztanak egy szezonban, mint ami előre ki volt írva, tehát hogy erre, szerintem erre sem nagyon volt precedens, és ne is legyen. Úgyhogy ez inkább tényleg azért lehet jó, és ilyen szempontból egyébként lehet jó, hogy a következő ilyen és hasonló helyzetben, és nem csak nyilván ezer dolog történhet hasonló módon, akár az időmérős hibája, ami miatt nem tudom, az időmérő eredménye más lesz, mint ami valójában, hát ebből kiindulva az is megtörténhetne, máshova helyezik el, vagy nem tudom, az időmérő hurkot a végén, szóval, hogyha más nem, akkor erre talán jó tényleg, hogy mi is tudjuk, és a csapatok is tudják azt, hogy ilyen helyzetben mi a helyes, mire számíthatnak, lehet, hogy megváltoztatja legközelebb a stratégiát, és tehát nem fogják letölteni az 5 másodperces büntetést, mert bíznak abban, hogy majd később vissza lehet ezt esetleg vonatni.
5: Szerintem a jövőben ez le lesz már tisztázva. Én azt gondolom, a sport mindig így fejlődött, hogy valami történt, amiből aztán lett valami félreértés, meg keverés, kavarás, amit aztán a végén
4: tisztáztak. De most még ez egyértelműsítenek.
5: Egyértelműsítenek. Hát majd gondolom ezután egyértelműsítenek a szabályon, hogy pontosan ezt hogy kell értelmezni. Meg szerintem biztos ott az ellenőrzésnél is majd alaposabb munkát végeznek, és ezt az átlagsebességes mérést is átgondolják újra mellette, majd gondolom megnézik az autók adatait, mert hát elég pontos adatok állnak rendelkezésre az autókból, de hát, hogy szerintem azért nem olyan ördögtől való dolog azért ezt ellenőrizni, csak
4: ez egyébként
5: hát elsiették ezeknek a büntetéseknek a kiosztását, mert nyilván azt gondolták, hogy a rendszer
4: tévedhetetlen. De útközben nem tudsz, most tényleg nem akarom az egész műsort erre tenni, de hogy nem tudsz útközben már, én ezen gondolkoztam, szerintem nem tudsz. Tehát, hogy van egy rendszer, van egy szabály, meg van egy metódus, ahogy kezeled a kihágásokat. És útközben nem
5: lehet,
4: tudsz
5: nem
4: mit csinálni.
5: Lehet, hogy nem az idei szezonban, de lehet, hogy jövő szezonra hoznak. Értem.
4: Mármint, hogy magában a monakói futamon útközben is valószínűleg furcsa volt egy idő után, hogy mennyi. És mindig ugyanabban a miniszektorban mennyi gyors hajtás. De hogy ott már nem tudsz mit csinálni.
5: Mondom, hogy ez már megtörtént. Hogy
3: ott is ugye követték útközben a szabály, 5 másodpercet kell kiadni.
4: Útközben nem mérlegelhetsz.
5: És a jövőre nézve lehet belőle fejlődni. Hát így halad előre a sport, meg hát az életben minden szerintem, hogy emberek hibáznak, aztán utána jobban csinálják.
3: És főleg ez egy ilyen Monaco specifikus hibának tűnt, ugye, hogy a box utca alapok kicsibe kellett oda szuszakolni még egy csapatot, és ez borított meg ott igazából sok mindent, tehát hogy többi pályán ott, ahol ugye rendes, szép nagy box utca van, ott ilyen problémák nem valószínűek, hát nyilván most jön majd Madrid például, új pálya, hogy ott mi lehet, de valószínűleg azt is már úgy alakítják ki, hogy jó legyen 11 csapatra. Igazából még csak annyit ez a téma, az aztán lépjünk tovább, hogy a motorsport.com ők hát spekuláltak egy jót, és ők kiszámolták a saját, hát nagyon hosszú, egy hosszú cikkben, hogy mi lenne, ha mondjuk eltörölnék visszamenőleg a többi 5 másodperces, stb. És akkor úgy kihozták egyébként, hogy akkor Piastri lenne a harmadik, Gasly negyedik lenne, Russell ötödik, és akkor Adjar, aki igazából dobogon ünnepelhetett, ő meg hatodik. De kérdezzétek, hogy mert hogy most nem fogom elmondani, hogy nagyon bonyolul és nagyon hosszú, érdekes.
4: Nem is érdekes.
3: Érdekes cikk egyébként, hogy ezt hogy vezették le, hogy akkor mit, hogy, mennyit vonnak le, hogy mindegy, de ez lenne a lényeg, ez valószínűleg el nem fog megtörténni.
4: Utolsó gondolat.
3: Utolsó gondolat.
4: Hogy egyébként ugye pont a Mercedes vonta vissza, vagy ők úzódtak vissza ebből az ügyből, és nem vitték tovább, és ott van az egyedüli olyan versenyző Russell szemében, aki úgy lehet érintett ebben az egészben, hogy aztán végén ki tudja, lehet, hogy a világbajnoki cím múlik rajta, hogy na mindegy, ez csak hát, ilyen hazárulásán.
3: És legalább 10 pontot ugye szerezhetett volna elvileg. Igen, azért az nem kevés pont, belegondolva tavaly WB címre, hát hogy igen. Az mennyi
4: mondjuk most nem úgy árász, most nyilván azt is.
3: Egyelőre nem. Ami szerencse egyébként szerintem, hogy legalább Antonelli és Hamilton az megkérdőjelezhetetlenül első és második, tehát igen. Hogy az ő, és úgy, hogy Hamilton is egyébként töltött le egy 5 másodpercet, úgyhogy legalább ennyi van. Na de akkor lépjünk tovább egy másik picit kérdéses dologra, most erre gondolok erre az adórendszer, erre a teljesítménykompenzációs szabályra, ugye még mindig nem hozta nyilvánosságra hivatalosan az FIA, hogy mi itt a sorrend a belső égési motorok kapcsán, de ugye ez már kiszivárgott legalább két hete, hogy ugye a Red Bullt hozták ki legerősebbnek, utána a Mercedes, és utána jön a többi, tehát a többi csapat már két ilyen fejlesztési tokent kap. Viszont ugye itt nyilván a Red Bull ez ellen kőkeményen ágál, hogy ők nem értik, hogy ezt hogy hozták, hogy az ő belső égési motoruk a legerősebb. És ugye itt az is egy csavar a történetben, hogy a fejlesztési tokeneket azt nem kötelezően a belső égési motorra kell felhasználni. Tehát a sorrendet azt csak az alapján határozzák meg, ebbe belementek a csapatok, itt nincs is vita, viszont magát a fejlesztéseket azt másra is lehet használni, például az akkumulátorra fel lehet használni. Ergo itt létrejött egy olyan helyzet, hogy mondjuk ha Mercedes úgy dönt, hogy nem fejleszti a belső égési motorját a tokenne, hanem másra költi ezeket, akkor a belső égési motor sorrendje az marad, ugye a Red Bull nem fejleszthet, a Mercedes azt a fejlesztést nem a belső égési motorra tartja, tehát a következő ilyen felmérésnél ugyanúgy a Red Bullt fogják kihozni legerősebb motornak, és ugyanúgy nem kap fejlesztési csomagot, míg ugye a többiek kaphatnak. Egyetem most ez, segítsetek, hogy ez most micsoda, hogy ez tényleg így van-e, mert ez így nagyon úgy tűnik, hogy ez lehet a helyzet, és hogy a Red Bull ezért is kőkeményen hát megkérdőjelezi ezt a dolgot, mert így azért egy elég jelentős hátrányba kerülhet.
4: Először is ez nem ilyen fekete-fehér. Maga az, hogy hogyan mérik és hogyan becsülik fel az egymáshoz mért erőkülönbséget, mert az egy elképesztően bonyolult és komplex metodika. És akkor nyilván már, amit mondtál, Lőrinc, már a kérdésedben benne volt a bonyodalom, hogy hogy szeret ki a képletből az elektromos rendszert. És alapvetően szerintem azt kell látni, hogy a teljes erőforrás egység, ami 1000x lóerős, attól függ, hogy kinek milyen erős ugye a belső égésű motorja, mert hogy mindenkinek ugyanannyi energiája van, vagy maximális teljesítménye az elektromos rendszereket tekintve, az elektromos hajtásrendszer tekintve, tehát minden mégiscsak a belső égésű motoron alapszik. És hogyha jó a belső égésű motorod, akkor útközben több energiát tudsz megspórolni, többet tudsz utána hasznosítani. Az, hogy hogyan hasznosítod, hogy milyen hatékonyan tudod tárolni, milyen hatékonyan tudod adagolni, az már megint csak egy elképesztően bonyolult képlet, és nem feltétlenül fizikai fejlesztések árán, hanem akár szoftveres fejlesztések árán, ami optimalizálás, ami nem egy konkrét fejlesztés, amihez nem kell tokeneket használni, ami adatelemzés és utána szoftver módosítás, amit lehet évközben is csinálni szabadon, hogy hol és hogyan nyomod el az energiát a kanyarok kijáratához, ha meddig használod el, tehát ilyenekre gondolok. Én az elektromos rendszerben inkább ezt látom, és nyilván most még a szabályrendszer elején vagyunk, tehát itt még lehet, hogy valakinek kicsit jobban melegszik az akkumulátor, nyilván akkor kevésbé lesz hatékony, tehát hogy ilyen szempontból fontos lehet az elektromos rendszer fejlesztése, de alapvetően sokkal szignifikánsabb teljesítmény többletet lehet kihozni a belső égésű erőforrásnak a fejlesztéséből. Ettől függetlenül valószínűleg áll az, amit mondtál, Lőrinc, hogy ezzel lehet játszani, viszont nekem az érzésem, ha ez így is van, pontosan, ahogy a kérdésedben volt, Lőrinc, akkor is szerintem a Mercedesnek megéri fejleszteni a belső égési erőforrást, mert azzal 10-20-30 szóerőket tudsz összerakni, amint hogyha nem teszel meg, akkor lehet, hogy a Red Bullt nehéz helyzetbe hozod, a többiek meg akkor olyan előnybe kerülnek hozzád képest. Tehát szerintem ez ennyire nem fekete-fehér, ettől függetlenül amennyire én értem és én látom, ez a rendszer jelen pillanatban így működik. Tehát a belső égési erőforrást mérik, az alapján állítják fel a sorrendet, ami még nem hivatalos, de azért mindenki úgy beszél róla, mint egy nyílt titok, hogy igen, a Red Bullt hozták ki legerősebb motorgyártónak jelenleg, a Red Bull ez ellen küzd, és valahol ez várható volt, hogy ez így fog alakulni majd, és nem lesz egyszerű ezt szerintem így kihozni úgy, hogy megint csak mindenkivel szemben fair legyen, és szerintem egy egész éven át tartó, háttérben zajló húzavona lesz ebből, amiből mind csak részleteket fogunk látni, és a csapatok majd sírni fognak, és nyilván a médiát is használják mint eszközt, úgyhogy ez egy érdekes dolog. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az első adós fejlesztések ennek ellenére, akár mert ugye Ausztriában jöhetnek.
3: Norbi?
5: Igen, hát ez is egy olyan szabály, amivel a szabályalkotó jót akart, meg segítenek, mert ez ugye az elmúlt évtizedekben láttunk példát erre, hogy éveken keresztül behozhatatlan hátrányba volt egy motorgyártó, ami aztán ugye hát végül is kivonulást eredményezett, meg problémákat eredményezett, és gondolom azért ez ennek az is volt a célja, hogy ezt elkerüljék. Hogyha valaki hátrányban van, akkor annak legyen esélye behozni a hátrányát, és legyen értelmezhető verseny, vagy legyen szorosabb verseny ugye a motorbeszállítók között is, de hát láthatóan, ahogy a monakói boxhoz a sebességmérés, ez sem sikerült jól, és ez is most beszédre és taktikázásra ad lehetőséget a csapatoknak. Ami meg, hát igen, az ilyesminek nem kéne a rész legyen, mert hogy a pályán van taktikázás, meg verseny közben vannak dolgok, amiket próbálnak csinálni a csapatok, az oké, de ezekkel a pályán kívüli zöld asztal melletti küzdelmekkel, ez kellemetlen. Egy kicsit olyan, mint a Bob a VEC-ben, vagy most, hogy ugye Lománban voltam, és ugye ott már beszélni se lehet róla, mert ugye azt is tiltja a szabályzat, hogy csapatok nyilvánosan kommentálják a Bopot, vagy ugye a túrautóban, ugye a Mihalis Normi megy, ott is van ilyen teljesítménykiegyenlítő rendszer, és ott is rengeteg vita volt e körül. És hát ez is most egy ilyen nehezen értelmezhető dolog, és valószínűleg igen, nemből sem lehet igazságot tenni majd. Ezen is azt gondolom, hogy tanulni kell ebből, és majd ezt a adórendszert is finomítani kell a jövőre nézve, a következő szezonokra nézve, hogy hát nem tudom, teljes rendszer, teljesítményt nézni az elektromos rendszerrel együtt, meg minden, de hát ugye az meg, ahogy Dani is mondta, már amúgy is be van szabályozva eléggé, szóval ott nehéz mit hozzátenni az egészhez. Szóval, hogy igen, fura. Meglátjuk, hogy az erőviszonyokat hogy fogja befolyásolni, de az biztos, hogy van benne taktikázási lehetőség, ami meg nem jó.
3: Nekem meg az még fura egyébként, hogy még mindig nem hivatalos ez a lista, de közben már, ahogy Dani egyébként utalt rá a válasz a végén, Ausztriában már érkezett ilyen fejlesztés. Például a Ferrari már készül egy ilyen fejlesztéssel, ami ugye a hengerfejeket érinti. Ezt még az FIA-nak jóvá kell hagynia. Legalábbis amikor veszük fel ezt az adást, akkor ez még nem történt meg a hírek szerint. Tehát ugye a Ferrari az egyértelműen készült arra, hogy a Ferrari erőforrás biztos, hogy kap majd ilyen, vagy a Ferrari biztosan kap majd ilyen fejlesztési tokent. Míg például egyébként én legalábbis azt írták, hogy a Mercedes meg nem készült fejlesztéssel, vagy nem készült a háttérben ilyennel, mert őket is meglepte, hogy egyáltalán kapnak egy ilyen tokent, úgyhogy nekik meg még nincs is ott a puskacsőben egy fejlesztés adott esetben erre az adóra. A Ferrari nem, meg így meg akár már Spielbergben előreléphet. Elolvastam, hogy mi lehet ez a fejlesztés, ezt Dani el tudod nekünk magyarázni egy picit, hogy ez a hengerfej, ez mit szolgál ez a fejlesztés, illetve hogy a Shell is speciálisan ehhez készített egy új üzemanyagot.
4: Igen, nem fogok most motormérnökbe átmenni, mert nem vagyok az, de azért valamennyi megértésem van róla. Egyetlen egy gondolat itt a Mercedes vonalán, hogy én is hallottam ezeket a híreket, hogy a Mercedes nem készült arra, azt gondolták, hogy az övék lesz a legerősebb az adatok alapján is, és nincs emiatt.
3: Vagy csak ezt kommunikálja.
4: Szerintem inkább az utóbbi, csak ezt akartam mondani, hogy nem tudom, hogy mi az igazság, de azt tűnik reálisnak, hogy ilyenkor a csapatok a háttérben folyamatosan, teljesen függetlenül, mert egy fejlesztés nem úgy néz ki, hogy holnap kitalálom, szerdán lefejlesztem, hétvégére ott van, hanem hetek, hónapok telnek el, mire a motorfékpadon meg mindenhol ezt ki tudják fejleszteni, és utána tényleg jól működjön majd az a valós autóban, úgyhogy szerintem a Mercedesnek is van pontos elképzelése arról, hogy mikor és hogyan vetne be motorfejlesztést.
5: Biztos dolgoznak azokban az irodákban és az emberek, tehát hogy nem hiszem, hogy hazaküldik őket szezon közben. Figyelj, nincs tokenünk, úgyhogy
3: jók vagyunk.
5: Nyugodtan mindenki menjen haza, mert nem fejleszthetjük a motort, tehát ez nem így van, mert azért előre kell gondolkozni, igen, hogyha nem is az idei szezonban, de a következő persze szezonok tekintetében azért mindenképpen
4: igen.
5: Kell dolgozni azért ezen.
4: És a Ferrari is dolgozik. Próbálok úgy beszélni erről, mert tényleg nem vagyok egy motormérnök, vagy ennek a területnek a mély szakértője, vagy szaktudója. A hírek szerint egy erősített acélhengerfejet hoznak majd, aminek elsősorban az lehet, és akkor itt jön a párhuzam az üzemanyaggal, hogy elsősorban az lehet a funkciója, hogy nagyobb hőmérsékletet lesz képes elviselni a hengerfejben, ahol az égés is történik, és ehhez nyilván egy speciális üzemanyag is érkezik, ami majd magasabb hőfokon fog égni, ezt el fogja bírni innentől kezdve a motor, most már hagyjuk a hengerfejet is, hogy ne bajolítsuk a történetet, és minél ugye magasabb az égés hőfoka, annál több teljesítményt lehet esetleg kihozni belőle, de ez is nagyon sok mindennek a függvénye. Úgyhogy a hírek szerint ez, és akkor ezt még lehetne tovább bonyolítani, de nem akarok belemenni. 10-30-szor rögé mindent hallottam, és ezt szerintem a legviccesebb, hogy így kívülről próbálják megfejteni, amit még belülről is. Tehát szerintem azok se tudják, hogy hány lóerő pontosan is, meg milyen körülmények között, meg mikor, tehát hogy csúcs teljesítmény, vagy az alacsonyabb fordulatszám tartományban lesz jobb ettől a motor, tehát hogy ez nem így működik, hogy akkor na, a Ferrari 30 lóerővel erősebb motort hozott, a, nem tudom, a Mercedes csak 28-szor, úgyhogy akkor a Ferrari most 2 lóerővel erősebb lesz, az pont 300-ad minden körben, ez nagyon-nagyon nem így működik. És azt is mondják egyébként szakemberek, akik viszont tényleg értenek a motorok működéséhez, hogy a Ferrari-nek ez nem is inkább csúcs teljesítményt hozhat, hanem sokkal inkább még kezelhetőbb lesz, a átlagosan minden fordulatszám tartományban nyerhetnek egy kicsit, megint csak a vezethetőség jobb lesz, a kigyorsítások jobbak lehetnek, úgyhogy meglátjuk. Az biztos, hogyha ezt engedélyezik a Ferrari-nak, az egy előreugrás lehet, és pont a legjobb kor, mert a Red Bull Ringet ismerjük, hogy sok emelkedős szakasz van, padlógázos, hosszú szakaszok, ahol nagyon kell a motorerő. Tehát én mindig csodálkoztam, mert Norbi, te is versenyeztél a Red Bull Ringen többször, én is ránézek a pályára, és valamiért nem úgy érzem, hogy ez lesz a legmotorerő igényesebb pálya, és aztán mindig kiderül, hogy egyébként de. Úgyhogy kell, a megbízhatóság is kell, elképesztően meleg lesz, nyilván itt is nagyon meleg van most, úgyhogy jókor jön ez a, ha jön, akkor jókor jön ez a fejlesztés.
3: Ráadásul a Ferrari aero fejlesztésekre is készül Spielbergbe, és már ugye korábban mondták, hogy a kanyarok királya az most idén a Ferrari eddig, és hogy ez most tovább erősödhet ilyen téren ez a konstrukció, és a Spielbergben, ami szintén nem hátrány, sőt. Úgyhogy most itt már így az előzetes beharangozókat olvasva, így sokan bár azt mondják, hogy mondjuk a Spielbergi hétvégén, ha egy körön nem is a Ferrari, de mondjuk így egy versenytávon akár ők lehetnek a legjobbak, míg egy körön továbbra is azért a Mercedes mondják, ezek nyilván spekulációk, de hogy most tényleg azt lehet érezni, és nyilván ott van még az emberekben ez a Hamiltonnak a győzelme, hogy akkor ez úgy fellelkesítette a Ferrari szurkolókat, meg akár a szakértőket is, de hogy most így egyre több jel utal arra ténylegesen, hogy most a Ferrari az megérkezhet ténylegesen egy igazi kihívónak a Mercedes-szel szemben, és akkor akik már picit tovább gondolják a sztorit, ők már inkább azt mondják, hogy majd a Ferrari fog kihívókat keresni.
5: Én személy szerint azt gondolom, hogy a Ferrari már megérkezett Barcelonába a kihívók közé. Persze nyilván körülmények, különböző karakterisztikai pályák, de hát azért azt lehet mondani összességében, hogy szerintem megfelelően szoros a verseny ahhoz, hogy változatos verseny hétvégéket lássunk, és hogy legyen egy jó csata a győzelmekért, és ne ugye sorba Mercedes győzelmeket lássunk, hanem legyen küzdelem a csapatok között is, a fejlesztési versenyben is, és a pilóták között is a pályán. Ez pedig ugye mindenképpen jó jár. Aztán tényleg, hogyha meg ugye ez, amit itt felsoroltál, minden bejön a Ferrari-nak, akkor meg utána lehet, hogy sorba Ferrari győzelmeket fogunk nézni.
3: Mert hogy Ferrari lesz az új McLaren ilyen fejlesztési szempontból.
5: Igen. És egyébként tényleg csak pozitív előjelek látszanak a Ferrari-nál, vagy bizakodásra okotható jelek látszanak a Ferrari-nál, hogy jó irányba tudnak lépegetni. Hogy működtek a fejlesztések, itt Barcelonában legalábbis mindenképpen működtek a fejlesztések, Lewis Hamilton is abszolút elkapta a fonalat, Leclerc van egy kicsit szétesve, Leclercnek kell egy kicsit összeszednie magát, és hát ugye a megbízhatóság mindig kérdéses, de talán eddig egyébként idén a Ferrari volt a legmegbízhatóbb technikai
3: szempontból. Hamilton az egyetlen versenyző, az összes versenykört.
5: Minden versenykört teljesített, így van, tök jó statisztika, ami abszolút mutatja a Ferrari megbízhatóságát. Jó, most mondjuk Leclerc pont kiesett, de ugye ez egy másfajta probléma volt, nem erőforrásbeli probléma volt, hanem ugye hidraulika probléma volt, ugye folyt a hidraulika a Leclerc autójából a kiesés után, lehet, hogy a szombati törésnek is van hozzá köze, szóval lehet, hogy ez nem egy ilyen véletlen technikai hiba, hanem azért ez egy picit okokozat technikai hiba. Vigyázni kell azért egy versenyautóra, egy versenyhétvége folyamán, mert hogyha esik el vele az ember, akkor azért ott könnyebben előjönnek problémák az autóval. A Mercedesnek kell sokkal jobban izgulnia a megbízhatóság miatt, ugye ezt láttuk mostanában, hogy ott azért vannak bajok.
3: Ugye a Mercedes most pont erre akartam kötni, hogy azt mondták, hogy egyébként megtalálták, hogy hogy a elektromos erőforrás melyik része okozza ezeket a meghibásodásokat, tehát amik az őket is érintette, vagy akár ugye a McLarennél, főleg ugye Lando Norris-t. Tudják, hogy mi a probléma, és már nagyon dolgoznak ennek a kijavításán, tehát hogy ők is arra számítanak, hogy ezt meg fogják oldani, hogy ezek a meghibásodások ne legyenek a jövőben, mert ugye már Toto Wolff is jelezte, hogy ha ezek folytatódnak, akkor saját maguknak is megnehezítik a VB
4: szívért folytató csatákat.
3: Hát így nem is lehet, főleg ezt mondta azután, hogy a Ferrari megérkezett, és mert hogyha még mindig dominálnának, akkor lehet, hogy ezt is helyén kéne kezelni. Így viszont abszolút ez nekik kulcsfontosságú, hogy ezeket a meghibásodásokat elkerüljék, és nyilván a partnercsapatok is örülnek ennek, főleg a McLaren. Kanyarodjunk még rá gyorsan itt a madridi pályára, az adás végén, mert egyre több mindent tudunk meg róla. Most ugye volt szó arról, hogy nem fog elkészülni időben, jelentek meg képek, hogy hogy áll. Itt azt közelmúltban abszolút megcáfolták, hogy minden terv szerint halad. Lehet látni már képeket, ugye Carlos Sainz is ott volt, ugye Sainz madridi születésű, neki ez egy egészen különleges hétvége lesz majd ott ősszel. Ti mit láttatok ebből eddig a pályából, hogy tetszik nektek, mik így az első benyomások, ha megnéztétek?
4: Nagy színkülönbségek vannak, így amit lehet látni a videókból, ami nekem meglepetés. Vagy az mindig olyan, aminek szerintem a versenyző azért örül, mert az mindig különlegesítesz egy pályát. Tehát, hogy attól függően, hogy emelkedik le, dől kifele, befele, egy kanyar teljesen át tud alakítani. Vezetéstechnikai, teljesen mást kell ott csinálni, más történik az autóval. Úgyhogy szerintem ez mindig jó. Van azért gyors szakasz, főleg ott az első szektorban, ott, ahogy néztem, a 2-es-4-es kanyar között, bár kanyarodik a pálya, de ugye padlógázzal mennek a versenyzők. Vannak benne ilyen derékszögű kanyarok, meglátjuk. Nekem elsőre nem úgy tűnt, mint egy olyan pálya, ahol sok előzési lehetőség lesz, de ugye Vegas-szal kapcsolatban egész szkeptikusok voltunk, de mégis szerintem Vegas-ban jó versenyeket látunk, úgyhogy én itt picit most így derűsebben látom, így, hogy megnéztem az első ilyen onboard-szerű felvételeket. Biztos nagyon vagány lesz az a nagyon hosszú döntött kanyar. Nem tudom, hogy ott például várunk-e bármit egyébként az izgalmak tekintetében, vagy az csak a versenyzőknek lesz izgalmas.
5: A Pirellinek lesz izgalmas. A Pirellinek
4: biztos.
5: Így fognak ülni a Pirellisek. Csak a gumik bírják ki ezt a döntött kanyát, mert ugye ott ugye nagyon komoly függőleges terhelést kapnak a gumik, amikkel ugye hát többször is láttuk már döntött kanyarban volt probléma. Tehát Sandort kapcsán is kellett erősített gumit hozzanak, ugye Indianapolisban annak idején. Konkrétan a Michelin ugye nem állt ki, mert nem bíztak a gumia, ugye rá Schumacher csúszott ki ott gumihiba miatt, pedig aztán az nem egy nagyon meredek döntött kanyar Indianapolisban, mert azon alig van, ahhoz képest, ugye Zandvoort is sokkal meredekebb, meg most ugye ez is sokkal meredekebb lesz, de összességében egyébként tényleg egy érdekes vonalvezetésű pálya lesznek benne jó gyors sikánok, úgyhogy jó nagyokat lehet esni a betonfalak között ezekben a gyors sikánokban, ilyen szaudarábiás nagyokat lehet esni, amiket ugye láttunk ott a gyors sikánokban. Úgyhogy egyébként egy különleges, szerintem biztosan egy veszélyes és egy különleges és izgalmas utcai pálya lesz egyébként szerintem ez megint. Úgyhogy én személy szerint várom, én szeretem az ilyen különleges dolgokat, amikor nem ilyen Barcelona stílusú versenypályákon megyünk reggeltől estig, hanem ezek az utcai pályák szerintem tök izgalmasak nekem. Baku is az egyik kedvencem, annak ellenére, hogy a verseny közben nem lehet sokat előzni, de én Monakót is szeretem, a látvány miatt, meg az időmérő edzés izgalma miatt, szóval remélem, hogy Monaco is örökre a része marad a Forma 1-nek. És szerintem ez a madridi pálya is egy ilyen különleges színfoltja lesz a versenynaptárnak.
4: Amit Norbi mondasz, az abszolút, szerintem én is beszéltem már erről, akár Monaco kapcsán, hogy nagyon kedvelem, akár versenyzői fejjel nézve, akár nézői szemmel nézve, amikor olyan környezetben látjuk a Forma 1-es autókat, ami egy kicsit már-már szürreális. Tehát, hogy van épp elég nyers, Barcelona jellegű, vagy régen ugye a Paul Ricard is egy nagyon tipikus ilyen pálya volt, épített. Hungaroring azt szerintem egy tök jó középút, bár nem egy utcai pálya, de azért eléggé ilyen old school vonalvezetése van, ha lehet így fogalmazni. De nagyon izgalmas látni ezeket az 1000 lóerő feletti szörnyetegeket. Molnár Martina beszélgettem, aki kipróbált egy F2-es autót, egy F2-es csapatnál egy szimulátoron, és mondta, hogy F2-es autóval milyen szürreálisan nehéz volt végigmenni. És nyilván azért hoztam fel ezt a példát, mert ott végletekig ki van érezve az, hogy minél élethűbb legyen az, ami a versenyzőkre vár majd a pályán. És egy forradis autóval Monakóval, hát tényleg ezt nem tudjuk elképzelni, hogy mennyire nehéz lehet.
5: Mondjuk ebből a szempontból Madrid nem dobott nagyot, mert hogy a monakói környezethez képest, vagy mondjuk a bakui gyönyörű városi környezethez képest, itt Madridban ugye ennek az ipari parknak ott a szélén, ez azért nem lesz annyira látványos, vagy szép a környezet, vagy a környék, mint mondjuk Bakuban, vagy Monakóban, de reméljük, hogy majd a vonalvezetés, vagy a pálya, meg a verseny kárpótol majd minket.
3: Igen, úgy büszkék rá ott Madridban, hogy ez egy ilyen hibrid pálya, tehát félig utcai, félig épített versenypálya, tehát hogy egy nem, ők azt mondják, hangsúlyozzák, hogy ez nem egyértelműen utcai pálya, nyilván nem is egy Barcelona típusú épített versenypályán, ez ugye a kettő között van, és hogy ez nekik mennyire jön, és nyilván az a döntött kanyar, az pedig a szívük csücske, arra tényleg nagyon büszkék, egyébként Sainz szerint az padlógázas lesz Forma 1-es autókkal.
5: Az F1-es sportjátékban egyébként már megjelent a pálya, úgyhogy már
4: YouTube-on... És padlógázas?
5: Nem, hogy padlógázas, hanem lent mennek az aljába, de hát hogy nyilván persze a szimulátor nem tökéletesen élethű, meg lehet egy picit irális a tapadás. Meg ugye talán még nem az idei autókkal mentek rajta, hanem ugye a korábbi szabályrendszer autóival.
4: Most már van új autó is.
5: És igen, most már van új autó is, és tehát, hogy konkrétan lent mentek a vízszintes részen, mert ott ugye annyira rövidebb volt az út, és annyira egyébként nyitott a kanyar, meg annyira nagy tempóval lehetett menni, hogy a rövidebb megtett út ugye jobb köridőt eredményezett. Szóval nyilván szimulátor egy picit furán néz ki, de aki egyébként kíváncsi erre, akkor YouTube-on rákattint, akkor ilyen rengeteg szimulátoros kört lehet már megnézni a madridi pályára, úgyhogy egyébként tényleg lesznek ezek a gyorsikánok, ilyen falsarkok között 200-al átrepülne, azért ez komoly, de hogy biztos lesznek érdekességek.
3: Na hát majd szeptember 11-én meglátjuk, hogy hogyan működnek az idei Forma 1-es autók azon a madridi pályán.

0: vezető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Éveken át halmozzák a győzelmeket minden kontinensen. Senki sem tudja útjukat állni.
2: Vénusz és Serena. Ikonok, akiket Amerika látni sem akart. Szombaton 11 órakor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Magabiztos spanyol és egyiptomi győzelem a labdarúgó világbajnokságon. Megkezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: Spanyolország 4-0-ra verte Szaúd-Arábiát Atlantában a labdarúgó világbajnokság H csoportjában. Ugyanebben a négyesben Uruguay 2-2-es döntetlent játszott a VBO-jon zöld foki köztársasággal Miami-ban. A G csoportban nem született gól a Belgium iránt találkozón Los Angelesben. A belgák az utolsó fél órában Nathan Engol kiállítása miatt 10 emberre fogyatkoztak. Szintén ebben a csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó VB-n. Ma 19 órától Argentina Ausztriával, 23 órától Franciaország Irakkal játszik. Holnap hajnali 2 órától Norvégia Szenegál, 5 órától Jordánia Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó VB-n. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A labdarúgó NB1 első fordulójában július 24-e és 26-a között a címvédő Eto FC Angyalföldön az újonc Vasas ellen, a Ferencváros Pakson kezd, a Debrecen a Puskás Akadémiát fogadja. Az első osztályba ismét feljutott Kispest Honvéd Kisvárdára látogat, az Alaegerszeg az MTK, míg az Újpest a Nyíregyháza vendégeként lép pályára. Az Eto és az FTC a harmadik fordulóban találkozik egymással. Az idény első Fradi Újpest derbiét a szeptember 5-i hétvégén játsszák. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabad kártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásával kezdődött az országgyűlés rendkívüli ülése. A miniszterelnök az olasz maffiához hasonlította az előző kormány tevékenységét, és úgy fogalmazott, megszabadítják Magyarországot a politikai és gazdasági maffiától. Ennek első lépése lesz a vagyonvisszaszerzési hivatal létrehozása, tette hozzá. Kezdeményezik a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosítással. Jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. A kormányfő közölte azt is, hogy 12 évben korlátozzák az országgyűlési képviselői mandátumot, valamint visszaállítják az alkotmánybírókra vonatkozó 70 éves korhatárt. A 70 év feletti alkotmánybírák megbízatása, köztük Polt Péter megbízatása és mentelmi joga is megszűnik. Magyar Péter hozzátette, az alkotmánybíróság elnökét maguk az alkotmánybírák választják majd meg saját tagjaik közül. Lemondott a brit munkáspárt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ér. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás a távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan és vezetőváltást sürgetett. A lemondás pontos menetrendjéről és az utódlás folyamatáról hamarosan további részleteket közölnek. A szolidaritás erősítését sürgette 14. Leó pápa a világélelmezési program római székházában. Az egyházfő arról beszélt, hogy a konfliktusokat ma könnyebb táplálni, mint az emberek éhezését megszüntetni. Felhívta a figyelmet arra, hogy a rekordméretű globális termelés ellenére egyre több a kiszolgáltatott térség. Meghaladta az ezret az ebolás megbetegedések száma Kongóban. Az 5 hete tartó járványban eddig több mint 250 ember meghalt, 100-an pedig felépültek. A mostani fertőzést okozó vírustörzs ellen jelenleg nincs engedélyezett védőoltás vagy célzott gyógyszeres kezelés. A járvány már a szomszédos Uganda területén is megjelent. Megdőlt a budapesti melegrekord, tegnap Újpesten 36,5 fokot mértek. A korábbi rekord 35,8 fok volt, amelyet ugyancsak Újpesten regisztráltak ki.

0: 2007-ben.
1: Közlekedés.
0: Az M1-esen Hegyeshalom felé Bicske és Szárliget között az erős forgalom miatt lassulás, torlódás alakult ki. Aztán az M3-ason Gyöngyösnél aszfaltozási munkálatok miatt kiépítenek egy új terelést. A Budapest felé vezető oldalon a forgalom a leálló sávban halad, több kilométeres a torlódás. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
1: Időjárás.
0: Országszerte süt a nap, majd egyre több felé beborul az ég. Délután főként a Duna vonalában, a keleti területeken, valamint az Alpok alján alakulhat ki záporzivatar. Emiatt már kiadták az elsőfokú riasztásokat. Holnap már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a sport történelem. A Nemzeti Sport Rádió multidéző magazinja. Minden hétfőn 14 óra 35 perctől. A Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Egy történelmi profi nehézsúlyú boxmérkőzést idézünk fel a sporttörténelem mai adásában. A mikrofonnal Elpap István, Turi Gáborral beszélgetek erről az eseményről. Tökéletes ellenfélnek tűnt a veretlen, feltörekvő, keményen ütő amerikai Joe Louis számára Max Schmeling. Ahogy a menedzserek mondták, ravasz rókad a leszálló ágban. A profi box nehézsúlyú mezőnyében 31 évesen már öregnek számító Schmeling 90 évvel ezelőtt, 1936. június 19-én mégis legyőzte a színes bőrű fenomént.
4: Én is köszöntöm a tisztelt hallgatókat. Remek történet olvasható Füzesi Zoltán Peterdi Pál Gong című könyvében. Max Schmeling 1935. decemberében ott ült a New Yorki Madison Square Garden nézőterén a Joe Louis Paulino Uskudun mérkőzésen. A baszk bikát ütés állósága miatt fafejűnek titulálták, ám egy jobbkezes pörőcsapás leterítette, ugyan felállt a padróról, de a mérkőzés vezető megállította a küzdelmet. Az összecsapás után a bíró ezt mondta: a puszta látványtól is megrecsent a nyakam, Max Schmeling viszont megjegyezte, láttam valamit.
3: Hogy mit látott, az cirka fél évvel később, 36. június 19-én kiderült a Madisonban.
4: Igen, a Yankee Stadionban szinte napra pontosan 6 évvel korábban, azaz 1930-ban világbajnoki címet szerző német kiszúrta, hogy a bal egyenesei után Louis leengedi a karját, Schmeling pedig erre építette a taktikáját.
3: De ki is volt Max Schmeling?
4: Egy porosz tartományban, Klein Luckowban született 1905. szeptember 5-én, szüleivel korán Hamburgba költöztek, mivel apja hajókormányosként dolgozott. A kisrác figyelmét is a papa keltette fel, az ökölvívás 1921-ben elvitte egy mozi előadásra, amelyen két fehérbőrű óriás, az amerikai Jack Dempsey és a francia George Carpentier küzdött a nehézsúlyú világbajnoki övért. Max elkezdett bunyózni, 12 amatőr összecsapása után már német bajnoknak mondhatta magát, nem véletlen, hogy profinak állt. Előbb közép, majd félnehézsúlyban lépett ringbe, aztán bemutatkozott a király kategóriában. Első meccsét 1924. augusztus 2-án vívta, októberben jött az első vereség is, mérlege idővel egyáltalán nem mondható veretesnek, sőt, az első két évben 17 győzelem, közte 13 KO és technikai KO, 3-3 vereség is, döntetlen a mérlege.
3: Azért élete első címmeccsén 1926. augusztus 24-én Berlinben Max Schmeling Diekmannt kiütve félnehézsúlyú német bajnok lett, ráadásul visszavágott a korábban őt legyőző ellenfelén.
4: Rá majd egy évre a belga Fernand Delarst legyőzve Európa bajnoki címet szerzett, aztán ugyan kikapott Gypsy Danielstől, de némi szerencsével az Egyesült Államokban folytathatta. Jane Tunney visszavonulását követően 1930. június 12-én a megüresedett nehézsúlyú trónért boxolhatott az amerikai Jack Sharkey ellen, aki 3 évvel korábban egy vitatott összecsapáson szenvedett vereséget Jack Dempsey-től. A Yankee Stadion mintegy 80 000 nézője egál közeli meccset láthatott, amikor Sharkey balfelütése mélyen az öv alatt ért célba, az amerikai még a lendülettől eleresztett egy felütést az éppen összeroskadó Schmeling fejére, a németet ringsegédek támogatták a szorító sarokba. A mérkőzés vezető szabálytalan ütés miatt diszkvalifikálta Sharky, Schmeling ülhetett fel a király kategória trónjára.
3: Tegyük hozzá, ez volt az első olyan nehézsúlyú világbajnoki cím, amelyet valaki az ellenfele szabálytalansága miatt nyert meg.
4: Igen, nem mellékesen a német bunyós 33 év után az első európai születésű boxoló volt, aki megnyerte a nehézsúlyú VB címet. Más kérdés, hogy Schmeling képességeit kétségbe vonták, nem kapta meg a várt elismerést, mondván leléptetéssel vívta ki a bajnoki címet, ő lett a mélyütéses bajnok. Az élet fintora, hogy éppen Sharky elleni visszavágót 1932. június 21-én New Yorkban követően ismerték el, annak ellenére, hogy kikapott Schmeling, az amerikai erősen vitatott, megosztott döntéssel nyert, és lett ezzel világbajnok, a németet azért övezte szimpátia, mert lepontozták.
3: És aztán a folytatás sem volt sikeres.
4: Schmeling 1933. június 8-án 53 ezer néző előtt küzdött meg Max Baerrel, aki a tizedik menetben kiütötte. Nem sokára megnősült, aminek külön érdekessége van, Anni Ondra német cseh színésznőt vett el 1933. júliusában. Mai értelmezéssel élve álompárt alkottak, ám olyannyira kerülték a feltűnést, hogy felesége a férje egyetlen mérkőzését sem nézte meg.
3: Ám a ringben aztán továbbra sem mentek a dolgok.
4: A Bertől elszenvedett vereség kipihenése után edzésbe állt Schmeling, de a következő meccsén ismét kikapott 1934. február 13-án Steve Hamastól, majd döntetlen boxolta a spanyol Paulino Uscudunnal, akit aztán pontozással legyőzött.
3: Hát látva a vereségeket, döntetlent, akkor felvetődik a kérdés, hogy milyen ökölvívó volt Schmeling.
4: Nos, a fizikai erő jellemezte, bődületes ütései voltak, ahová odavert, szem nem maradt szárazon, ugyanakkor nem volt eléggé ütésálló.
3: Max Schmeling 1928 után 6 évvel tért vissza Németországba, 1934. augusztus 26-án a hamburgi Sandbahn stadionban 102 ezer néző előtt legyőzte honfitársát Walter Neusselt. A szülőhazájába visszatéréssel több szempontból is új élete kezdődött.
4: Igen, Adolf Hitler már nem csupán a feltörekvő nemzeti szocialista német munkáspárt első embere volt, hanem német kancellár, mi több. A Neusselt elleni összecsapás idején már német birodalmi Führer. Hogy hogyan viszonyult Max a rendszerhez? Talán pontosabb megfogalmazás, hogy a rendszer viszonyult hozzá. A bunyósnak 1928-tól Joe Jacob személyében zsidó származású menedzsere volt, akivel nexusát a fasizmus idején sem szakította meg. S noha maga József Goebbels propaganda miniszter szorgalmazta, hogy váljon el feleségétől, ezt nem tette meg. Más kérdés, hogy Hermann Göringgel nem egyszer vett részt vadászaton, sőt gyűléseken is megjelent. Mégis inkább a náciknak volt szükségük rá, mint neki a pártra.
3: Na akkor idézzük fel, mi is történt 90 éve, 1936. június 19-én a Madison Square Gardenben Joe Louis ellen, az egyébként nem címmérkőzésen.
4: Mint a beszélgetés elején említettük, Schmeling megfigyelte, hogy a barna bombázó a bal egyenesei után leengedi a karját, s erre építette a taktikáját. A 9 évvel idősebb, 31 évesen 48 győzelemmel és 7 verességgel a háta mögött a nehézsúlyú mezőnyben már idősnek számító német rendre keresztbe vert ellenfelét. Louis padlóra is került, végül a 12. menetben kiszámolta a mérkőzés vezető. Az amerikai első vereségét szenvedte el, Schmeling indián táncot járt örömében a ringben, de az is tény, hogy odament a padlón fekvő ellenfeléhez, nem szenvedette súlyos sérülést.
3: Hát ám mondani se kell, hogy a német propaganda gépezet nagy feneket kerített a sikerhez.
4: Persze. A boxoló a Hindenburg léghajón tért vissza Németországba, ahol persze kellően fényezték. A Das Schwarze Korps, a Fekete Test című labban a következő jelent meg, idézem, Schmeling nem csak sportgyőzelmet aratott, a fajunk presztízse forgott kockán. A mozikban a Max Schmeling győzelmet arat, német győzelmet című propagandafilmet több mint 3 millióan látták. A győzelem, vagy Louis szempontjából a vereség napja, június 19-e a tengeren túl a nevezetes dátum, a rabszolgák felszabadításának emléknapja, Emancipation Day. Nem véletlen, hogy számos vélemény a faji büszkeség hiányával vádolta az amerikait, mások szerint várnia kellett volna a házassággal, amíg megszerzi a VB címet. Az író John Dos Passos egyenesen odáig ment, hogy kollégájától, az ökölvívást kedvelő Ernest Hemingway-től érdeklődött, mi történt, idézem, csokoládé színű barátoddal, Joe Louis-szal. Megházasodott? Szed valamit? Beteg lett? Vagy mégiscsak igaza van Hitlernek?
3: Hát ilyen előzmények után nyilvánvaló, hogy a visszavágó köré legendát lehetett építeni, főleg úgy, hogy az összecsapásnak politikai felhangja is volt.
4: Természetesen, mivel Hitler kedvelte Schmellinget, a boxoló fasiszta Németországot képviselte a szemében, aminek következményeként az amerikai utcaembere nemes egyszerűséggel csak náci bérencnek titulálta. Igaz, Schmelling eredetileg a világbajnok James G. Braddock ellen boxolt volna a címért, de a címvédő sérülésre hivatkozva visszalépett, aztán amikor felépült a német elleni meccsdíj tízszeresért, azaz 250 000 dollárért, Joe Louis állt vele szemben a ringben. A barna bombázó elhódította a VB övet, de szerényen kijelentette, idézem, nem vagyok bajnok, amíg nem győzöm le Schmellinget. Nem csoda, hogy az 1938. június 22-i visszavágó előtt Louis a fekér és fekete Amerika szimbóluma lett, a Schmeling által képviselt hitleri Németországgal szemben. Ráadásul az Egyesült Államokban nagy felháborodást keltett egy fénykép, amelyen Schmeling egy otthoni győzelme után menedzserével együtt fasiszta karlendítéssel köszöntötte a díszpáholyban ülőket. Jól lehet, a menedzser kivágta magát, mondván a Heil Hitler helyett Hell Hitlert mondott, azaz a diktátort nem üdvözölte, hanem a pokolba kívánta. Talán nem véletlen, hogy még az Egyesült Államok elnök is beszállt a verbális csatába. Franklin D. Roosevelt állítólag meghívta Louis-t a Fehérházba, s izmait megtapogatva csak annyit mondott, Joe, ezek az izmok jelentik Amerikát.
3: De igaza lett a Rooseveltnek.
4: Bizony igaza, a barna bombázó 124 másodperc alatt elintézte Schmellinget, az összecsapás időtartamára utalva terjedt el, hogy az a néző, aki a kezdő gongszó pillanatában lejtette a kalapját, mire megtalálta, már vége volt a meccsnek. Márha egyáltalán viselt valaki kalapot ezen a meleg nyári napon. A bronxi Yankee stadionban megrendezett mérkőzés után Harlemben 500 000 színes bőrű vonult ki az utcára, és karlendítéssel, továbbá Hey Louis kiáltással ünnepelték a győzelmet. Maga a győztes azért átlátott a Szitán életrajzi könyvében, ezt írta a Schmelling elleni összecsapás kapcsán, idézem, a fehér amerikaiaknak, miközben közülük még néhányan még mindig feketéket lincseltek délen, szükségük volt rám, hogy kiüssék Németországot. Schmellinget már 1975-ben érdekes módon reagált a vereségre. Képzeljék csak el, ha győzelemmel tértem volna Németországba, semmi közöm nem volt a nácikhoz, de adtak volna egy kitüntetést.
3: Max Schmeling már jóval visszavonulása után meghatóan nyilatkozott, miért is lehetett példakép. Ha példakép lettem, azt elsősorban a kornak, semmint magamnak köszönhetem. Ez az idő hősöket követelt, és megteremtett engem.
4: Tegyük hozzá, Max Schmeling példás szerénységgel viselte a népszerűséget, ám ami ennél fontosabb, hogy Louis és Schmeling a második világháború befejeztével újra találkoztak, barátok lettek, örökre összekötötte őket a rivalizálásuk. Amikor Louis nehéz anyagi körülmények közé került, Schmeling éveken át pénzzel is támogatta egykori ellenfelét. Joe Louis 1981 áprilisában mindössze 66 éves korában halt meg, Schmeling a koporsóvivők között volt.
3: Schmeling nagyon sokáig él, de nem sok hiányzott, hogy a második világháborúban a németek maxa elessen.
4: Igen, ugyan ejtőernyősként egyetlen bevetésen vett részt 1941. május 20-án Kréta szigetén, s a jelentős veszteségek miatt azt hitték, Schmeling is a légelhárítás áldozata lett. A boxoló egy szőlőhegyre érkezett ernyőjével, de gerincsérülést szenvedett, nem sokkal később elterjedt, hogy egy tábori kórházban elhunyt. Goebbels így reagált a meg nem erősített hírre. Nagy kár lenne ezért a tisztességes, rendes fiúért. Szerencsére kiderült, hogy életben van Schmelling, de a további katonai szolgálatra alkalmatlannak minősítették. A háború után 5 alkalommal is visszatért a ringbe, 3-szor nyert, 2-szer kikapott, 1948. október 31-én pontozással vereséget szenvedett az 1936-os berlini olimpián félnehézsúlyban ezüstérmes Richard Vogt-tól, majd bejelentette visszavonulását.
3: Hát a mérlege ugye 56 győzelem, ebből 39 KO-val, vagy technikai KO-val, 10 vereség és 4 döntetlen. A visszavonulását követően mihez kezdett?
4: civilként a Coca-Cola európai képviseletének egyik vezetője lett, és hogy mennyire nem volt híve a hitleri Németországnak, arra 1989-ben egy Las Vegas-i gála esten derült fény. Egy szálloda tulajdonos, bizonyos Henry Levin a mikrofonhoz lépve a következőket mondta, idézem: 1938. november 9-től 4 napon keresztül Max Schmeling rejtett el a testvéremmel együtt. Ha akkor elkapnak bennünket, úgy ma nem lennék itt, de Max sem. Mindezt a mai napig Schmeling kívánságára nem hoztam nyilvánosságra, mert ő úgy vélte, hogy emberi kötelességének tett eleget. Én viszont szeretném, ha a közvélemény értesülne róla, hogy milyen ember is volt a világbajnok.
3: Aki igazi Matusálemként halt meg.
4: Igen, Schmeling ritka magas kort írt meg 2005. február 2-án hunyt el 100. életévében. A Ring magazin 1929-ben, 31-ben, 33-ban és 36-ban is egy Schmeling összecsapást választotta az év legjobbjának, 38-ban pedig az évtized meccse lett az övé. Igaz, ezen Louisé volt a dicsőség. A nemzetközi ökölvívó hírességek csarnokába 1991-ben választották be.
3: És róla nevezték el a német főváros legnagyobb sportcsarnokát, a Max Schmeling Hallét, amelyben 1995-ben amatőr ökölvívó világbajnokságot is rendeztek. A sporttörténelem adását hallották Elpap Istvánnal és Turi Gáborral.
1: Ez volt a Sporttörténelem, a Nemzeti Sportrádió multidéző magazinja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 15 óra pontos idő, kellemes rádiózást kívánok mindenkinek, kezdődik a mai Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós lesz, én pedig Szabó Szilvia vagyok. Tegnap véget ért a franciaországi Vívó Európa bajnokság, ahol a magyar csapat egy arany, egy ezüst és két bronzéremmel zárt. A Szilágyi Áron, Szatmári András, Rapp Krisztián, Dallos Benedek összeállítású férfi karcsapat a döntőben 45-43-ra nyert a románok ellen, ezzel 2024 és 2025 után sorozatban harmadszor is Európa bajnok lett. Ezzel foglalkozunk a következő órában, nagy szeretettel köszöntöm vendégünket, Rapp Krisztiánt, aki mindhárom EB győzelemben főszerepet vállalt, illetve Nemcsik Zsoltot, a magyar kard válogatott vezetőedzőjét. Sziasztok, örülünk, hogy eljöttetek.
3: Köszönjük a meghívást.
2: És elárulom a hallgatóknak, vagy a nézőknek, az mnsport.hu-n lehet nézni a közvetítésünket, hogy Nemcsik Borka is itt van velünk, Nemcsik Zsolt kislánya, aki diákolimpiai bronzérmes lett a napokban, amihez szívből gratulálunk, és Borka, legyen téd az első szó, mennyire drukkolsz ilyenkor egy Európa-bajnokságon, követed-e például az asszókat, látod-e, hogy apa tanítványai, vagy a csapat mit teljesít?
4: Hát ezt a döntőt, ezt pont néztük. Általában szoktuk nézni. Ott szoktunk ülni otthon a kanapén, és drukkolunk, igen, és mindig várjuk az eredményt. Többnyire nagyon ez szokott lenni.
2: Igen, vannak sikerek, tehát nem nehéz drukkolni, vagy le van minek örülni, igaz?
4: Igen.
5: Ezek a komoly elvárások.
2: Na, ilyen nyomással, ilyen teherrel kell megküzdeniük a fiúknak. Ugye címvédőként érkezett a magyar kardválogatott. Mennyire nehéz ez, érzitek-e a felelősséget? És amikor az esélyekről kérdeztek benneteket az Európa-bajnokság előtt, akkor ennek megfelelően kellett-e megfogalmazni, ugye, hogy gondolom mindenki benneteket akar megverni, vagy legyőzni. Krisztián kezdte.
3: Igen, biztos, hogy volt elvárás, meg nyomás rajtunk. Azért az európai mezőny az nagyon erős, az például az is mutatja, hogy tavaly a világbajnokságon három európai csapat állt a dobogón. Ennek ellenére úgy jöttünk ki a versenyre, hogy tudtuk azt, hogy ez a csapat ez bármire képes, és hát címvédőként azért megvolt a kellő magabiztosság, nem lehetett más a cél, mint ezt megvédeni. Persze azért ez nem egy egyszerű dolog, és tudjuk, hogy ahhoz nagyon sok mindennek kell úgy klapolnia és összeállnia, hogy ez valóra is váljon. Hát valóra vált, és hát én nagyon büszke vagyok a csapatra, és szerintem ez egy elképesztő teljesítmény, és nekünk megélmény volt.
2: Erről fogunk beszélgetni. Még Zsolt, te milyen elvárásokkal mentél az EB-re, és amikor megkérdeztek tőled, hogy mit vársz, mi lenne a realitás, mi lenne a bravúr, akkor hogyan fogalmaztál?
5: Előzetesen bemondtam ezt, az két egyéni érem és egy csapat érem, tehát három érmet gondoltam. Ez nyilván egy maximális célkitűzés volt. Egy tusban múlott, hogy nem jött össze, Krisztiána. Négy bejutásért kapott ki egyetlen találattal. Szatmári András ugye bronzérmes lett, és a csapat pedig nyert, tehát ez a célkitűzés valóra vált, én azt gondolom. Hát egy magyar kardívónak nem is lehet más célja. Beszéltünk itt arról, hogy mennyire nyom ez bennünket, mint ezért nem azt mondom, hogy évszázadok, de évtizedek óta nyomja a magyar kardívók vállát. Én azt gondolom, hogy viszont a saját magunkkal szemben támasztott elvárásoknál nem igazán lehet magasabb. Mi is mindig a maximumot tűzzük ki célul.
2: És a riválisok hogyan tekintenek rátok? Amikor megy egy sorsolás, akkor fellélegeznek-e, hogy elkerülnek benneteket? Amikor ti jöttök, akkor láttok-e olyat, hogy esetleg megremeg a kéz? Tehát ez a sikersorozat, amiben már vagytok, az egy ilyen tiszteletet kivívó reakciót vált-e ki a vetélytársakból?
3: Nehéz megmondani, mert nagyon, tényleg nagyon kiegyensúlyozott a mezőny, és nem nagyon jön olyan csapat, akire azt mondjuk, hogy na, ennek örülünk, hogy velük vívunk. Az biztos, hogy...
2: De fordítva, mondjuk igen, nektek örülnek-e?
3: Igen, az biztos, hogy bárki meglátja, hogy velünk vív, azért az nem, nem mondja azt, hogy na, akkor ez egy sima meccs lesz. Sőt, biztos, hogy nem örülnek, úgyhogy szerintem megvan egy olyan aurája, olyan arcának, a csapatnak, ami azért most már tekintélyt parancsol, és megremegteti az ellenfeleket.
2: Zsolt, te is érzed ezt ott a helyszínen?
5: Igazából annyira fókuszálunk ilyenkor szerintem, hogy ezt talán a kívülálló jobban érezheti, vagy gondolhat erre. Mi tényleg a következő feladatra szoktunk koncentrálni, mindig egy lépéssel tovább, csak egy lépéssel, egyetlen találattal tovább, és ez egy kicsit azért ezt a fajta nyomás szerintem el is mulaszthatja, és szerintem ez az út arra, hogy valahogy megszabaduljunk ettől az érzéstől. Én azt gondolom, hogy ez a fókuszált, koncentrált figyelem, ez az útja mindennek.
2: Ugye Párizsban rendezték az olimpiát, most ismét Franciaország, Antony Párizs egyik külvárosa vagy elővárosa volt a helyszín. Annyit lehetett hallani, látni, hogy rettentően meleg volt. Mennyire szenvedtetek ettől, Krisztián, és mennyire lehet erre felkészülni?
3: Azt gondolom, hogy nagyon, nagyon szenvedtünk ettől, és nagyon nehéz volt, bár föl voltunk készülve mindenre. Én leginkább úgy mentálisan éreztem, hogy készen állok erre. Ugye dolgozom sportpszichológussal, és beszéltünk róla, hogy hol fog kijönni annak az előnye, hogy azt a kemény munkát és azt a pluszt beleteszem, és például ilyen helyzetekben, amikor ugye fizikailag nagyon megterhelő helyzetekbe kerülünk, itt most úgy kell elképzelni, hogy nagyjából egy olyan helyszínen kellett bemelegítenünk, egy sátorban, amire tűzött a nap, ahol hát nem nagyon volt levegő, és emellett 40 fok, és azért azt a négy rétegű vívóruhát ilyenkor magunkon cipelni, az nem egy egyszerű dolog, és ezeket meg kellett oldani, le kellett küzdeni, és valahogy, amikor ebbe a bemelegítésbe, meg ott várakozásba egyszerűen teljesen kimerül a test, és teljesen elfárad a figyelem, akkor azt visszahozni. Úgyhogy ilyenekkel meg kellett küzdeni így az ellenfelek mellett. Én azt gondolom, hogy azért ez jól sikerült, pláne a csapaton. Nagyon jól megtaláltuk azt az egyensúlyt, hogy ezt talán a lehető legjobban redukáljuk azt az időt, amit így a melegítőterembe töltjük.
2: Keszi Dóra kolléganőnk dolgozott kint a helyszínen, és hallgattunk veled is például interjúkat, és az egyikben lehet, hogy az még az egyéni napon volt, azt mondtad, hogy szinte ebből a meleg bemelegítő csarnokból vagy teremből, mire odaértél a pásra, már szinte elfáradtál, és nem feltétlenül csak a vívásra kellett koncentrálnod, hanem ezekre a külső körülményekre is.
3: Igen, ez így is volt. Valóban a bemelegítést úgy kellett, ami általában arra megy, hogy egy jó állapotba hozzuk magunkat. Most ez arra ment, hogy valahogy a rossz állapotot elkerüljük. Úgyhogy nem volt egyszerű, és még voltak csúszások is így az asszók között, úgyhogy kiszámíthatatlan volt, hogy mikor kezdünk. Azért nagyon nehéz úgy fölpörögni, aztán visszanyugodni, megint újra ráhangolódni. Úgyhogy ilyen elemekkel is kellett küzdenünk.
2: Kapitányi szemszögből milyen feladatok vannak, és ugye itt olyan szempontból egy kicsit több idő van az asszók között, több, mint egy világkupán, hogy ilyenkor van időtök esetleg elemezni a következő ellenfelet, vagy amíg a versenyzők pihenéssel próbálják tölteni ezt az időszakot, addig neked milyen feladataid vannak?
5: Hát először is az, hogy milyen feladataim vannak, a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy komoly szakmai stáb alakult ki a csapat körül, és meg tudjuk osztani a feladatokat. Kossa Miklós és Sárközi Gergely ott volt ezen az Európa-bajnokságon, így hárman, Somlai Bélával természetesen kiegészül a Kiki mesterével. Remekül el tudtuk látni ezeket a feladatokat. Igen, át kellett alakítani a megszokott bemelegítésünket is, emiatt a klíma miatt nem akartam azt ilyen hosszul éreszteni. Le kellett rövidítenünk, minél több energiát kellett megspórolnunk, ezekre kellett odafigyelni, nyilván ott a verseny, ahogy folyt előre, mindig intézni, hogy akkor mikor vívunk legközelebb, addig mit csinálunk, ott hogy készülünk föl. A döntő előtt volt idő visszamenni a szállodába, ezt is el kellett dönteni, hogy visszamegyünk, vagy nem megyünk vissza. Azt, mivel töltjük, elemzésekre is volt idő, próbáltunk felkészülni az ellenfelekből nyilván előre is, amennyire lehetett. A román csapatra most külön nem készültünk, de ezt a döntőt meg tudtuk csinálni. arra volt idő szerencsére, úgyhogy ezekkel a dolgokkal foglalkoztunk, és hát nyilván ott volt ez a mondása a nap elején, hogy a gyerekek, nehogy kikapjunk a négy közé jutásért, mert akkor föl kell menni a büntető melegterembe. Tehát ez egy külön motiváció volt, mert egyébként a főteremmel, ahol a mérkőzések nagy része zajlott, az a nem volt különösebb probléma, tehát ott lehűtötték a klímát. Ott az felüdülés volt oda belépni a bemelegítő terem után.
2: Ez egyébként egy új kihívás? Tehát ez a mostani felmelegedett klíma állít ilyen feladatok elé versenyzőket? Vagy azt kell mondani, hogy ez mindenkire egyformán hat, tehát ennek meg kell felelni?
5: Nem, ez igazából egy előírás lenne, hogy itt egy megfelelő temperált hőmérsékletben kelljen levívni az egész versenyt. Egyszerűen a francia rendezők ezt nem tudták megoldani. Tudni kell erről az egészről azt, hogy ez az Európa Bajnokság eredetileg Tallinnban került volna megrendezésre. Egy fél évvel ezelőtt szóltak az észtek, hogy ők nem fogják ezt megcsinálni, nem akarják az oroszokat beengedni, ezért nem csinálják meg, és akkor valaki elvállalja. És akkor ők föltették a kezüket, hogy megcsinálják, hát fél év alatt ennyit tudtak összehozni. Nem egy egyszerű szituáció, legalább megrendezték valaki ezt a versenyt. Sikerült fél év alatt a létesítmény. Amúgy a rendezéssel különösebb baj nem volt. A létesítmény nem volt elégséges erre, de azt gondolom, hogy a feltételek mindenkinek egyformák voltak így is, úgyhogy ezen lassan túl is lépünk majd.
2: A mezőnyről mit lehet elmondani? Ugye az olimpiai kvalifikációs sorozat még nem kezdődött el, ha jól tudom, viszont nagyon fontos az, hogy amikor elkezdődik, akkor ki milyen helyezéssel bír a világranglistán. Ennek megfelelően mit lehet elmondani a vetélytársakról, ki hogyan készült erre az EB-re?
3: Azt mindenképpen el lehet mondani, hogy nagy, ahogy ugye az imént is említettem, nagyon erős az európai mezőny, és ugye az olimpiára csapatkvalifikáció van, a világranglista legjobb 4 csapata, plusz kontinensenként 1 kvalifikál. Mi most a 3. helyen állunk a világranglistán, és nagyon azért, nem csak azért volt fontos, hogy megnyerik ezt az Európa-bajnokságot, hogy ismét Európa-bajnokok legyünk, hanem hogy a világranglistán a pontjainkat megvédjük. Ugyanis egy gördülő ranglista van, amit úgy kell elkezdeni, minden évben az adott verseny pontjai kicserélődnek az aktuális évével. Úgyhogy ez egy nagy feladat volt, hogy megvédjük a pontjainkat, és a világranglistán megtartjuk a helyezésünket, hogy a kvalifikációra egy ilyen előkelő pozícióból tudjunk neki menni.
5: Ha például azt számoltuk, hogyha a románoktól kikaptunk volna, akkor helyet cserélünk velük, tehát akkor 4. helyre estünk volna vissza.
3: És ugye az nem jó, hogyha európai csapat előz meg minket.
2: Így van. Krisztián, beszéljünk egy kicsit az egyéni küzdelmekről. Ugye világkupa győzelemmel, ezüstéremmel érkeztél Antoniba, és úgy fogalmaztál, azt is egy interjúban hallottam, hogy egy ilyen hullámvasutas idény vagy szezon közepén vagy. Ennek megfelelően mit vártál volna magadtól, és milyen érzésekkel vagy eséllyel, latolgatással érkeztél az EB-re?
3: Évelején azt a célt tűztem ki magamnak, hogy én majd világbajnok szeretnék lenni év végére, úgyhogy így az Európa-bajnokságra inkább így a csapatverseny volt szívügyem. Nem nagyon tudok róla, hogy lett volna ilyen, hogy háromszor egymás után megnyerte volna valamelyik csapat az Európa-bajnokságot, úgyhogy ez egy ilyen plusz motiváció volt, hogy ezt az álmot valóra váltsuk, úgyhogy inkább most itt a csapat motivációm az nagyobb volt. Nagyon valóban egy ilyen hullámvasút volt ez a szezon, az évet egy Grand Prix győzelemmel kezdtem, utána jött egy ezüstérem egyénibe, és utána jött egy hosszabb elhúzódó betegségem, meg nehézségek, úgyhogy ebből így ki kellett lábalni. De már az Európa-bajnokság előtt éreztem, hogy nagyon jó formába sikerült hoznom magam, és remélem, hogy ezt így még fogom tudni tovább fokozni.
2: Ugye Zsolt, amikor legutóbb itt voltál, beszéltünk egy elmaradt padovai világkupáról, hogy az azért megzavarta ott a formaidőzítést, a felkészülést. Most, hogyha az évet nézzük, akkor hogy néz ki, hogy van egy csúcspont az EB, lesz egy csúcspont a világbajnokság, és erre kellett a legjobb módon felkészülni? Tehát mondhatjuk, hogy ez így jól sikerült akkor? Vagy ideális volt?
5: Egyelőre jó úton vagyunk, ennyit tudok mondani. A világbajnokság azért főverseny még hátra van. Bevett módszereket próbálunk meg alkalmazni. Van még egy hónapunk a felkészülésre körülbelül. Nyilván ezek a csúcspontjai, erre kell élezni a formát, de fontosak a világkupa versenyek is, hiszen ott is pontokat tudunk szerezni, veszíteni. Úgyhogy nem mindegy, hogy azokon milyen eredményt érünk el, és ahogy említettük már itt többen is, hogy ahogy halad előre az olimpia felé az idő, egyre fontosabb és ennél nagyobb jelentősége lesz minden pontnak. Nem tudunk már nagyon hibázni, mindig négybe kell lenni, mindenhol négybe kell lenni, és akkor nagy gond nem lehet. Reméljük, hogy ez fog sikerülni, ezen dolgozunk, aztán meglátjuk, hogy ez a világbajnokság, ez tényleg egy kiemelt verseny, kétszeres szorzóval számítanak a pontok, és mindenféleképpen beszámítanak, tehát ez meghatározza majd az olimpiai kvalifikációs szezon, ami jövő áprilisban kezdődik, annak a kezdetét, úgyhogy ennél fontosabb már csak a jövő évi VB lesz, amikor meg aztán tényleg az olimpiára már beszámító verseny lesz. Ott kell maradni, és akkor minden rendben lesz.
2: Amikor zajlik a felkészülés, akkor van egyfajta előérzete? Tehát amit látsz a versenyzőkön, az már predesztinál egy jó vagy egy rossz eredményt, vagy az egész egyszerűen csak azt jelzi, hogy azon az úton, ahol haladtok, ott jó helyen vagytok.
5: Megérzései vannak az embernek, aztán, hogy ebből mi jön ki a versenyen, az úgyis ott fog eldőlni. Nagyon szoros a mezőny, ez is elhangzott már egy párszor, nagyon nehéz jósolni azt, hogy milyen kimenettel fog történni, ugye például a francia csapat, aki mindent megnyert évközben, vezeti a világranglistát, és az Európa-bajnokságon pedig kikap a románoktól, ami egy meglepő eredmény volt. Ők nem tudták ezt megugrani, nekünk sikerült. Jósolgatni nagyon nehéz amúgy is a vívásban, az nem egy jó prognosztizálható sportág. Nagyon nehéz, nagyon kicsik a különbségek, nagyon erős a mezőny. De érzésem persze mindig van, látom, hogy ki milyen formában van, ki milyen gondokkal küzd. Most jók voltak az érzéseim, az eredmény is jó lett, de ezek között nincs mindig ok-okozati összefüggés.
2: Krisztián, említetted, hogy elsősorban ezen az Európa-bajnokságon a csapat teljesítményre vagy a szereplésre fókuszáltál, nem is az egyénire, de mégis amikor a hatodik helyen zártad, ugye az egyéni küzdelmeket, Szatmári András bronzérmes lett, ezt mondjuk el, és természetesen gratulálunk, akkor hogyan értékelted úgy magadban ezt a teljesítményt, hogy a negyedöntőben egyetlen tussal kaptál ki a román ellenfelettől, szóval amikor utána leültél, és azt mondtad, jó, még van két nap a csapatversenyig, akkor úgy mik jártak a fejedben?
3: Persze van némi kis priorizálás, hogy most melyik fontosabb, melyik nem, de azért azt leszögezném, hogy minden versenyre úgy megyek el, hogy ott csak is a győzelem, vagy akár az éremszerzés lehet a cél, és hát ez egy Európa-bajnokság volt, úgyhogy ez hatványozottan igaz volt. Hát nagyon csalódott voltam az egyéni után, jó formában éreztem magam, küzdelmes asszúim voltak, de megugrottam egy nehéz lépcsőt a nyolcba jutásért, és utána a döntőbe jutásért is úgy tűnt, hogy vagyis a négybe jutásért is úgy tűnt, hogy jól csinálom a dolgokat, aztán sajnos az asszó vége kicsit elúszott, voltak kétes bírói ítéletek, nekem is voltak sajnos nagy hibáim. Hát ilyen a sport, egyszer fent, egyszer lent, meg kell tudni emészteni ezeket a nehéz pillanatokat is, amikor már szinte éreztem, hogy ott van az Európa bajnoki érem, de végül nem.
2: Az a hajszál.
3: Igen, és tényleg érdekes, hogy ilyen nüanszokon múlik, és így egyszer nyerünk, egyszer veszítünk, hát jókor kell nyerni. Most sikerült.
2: És amikor esetleg egy ilyen egyéni eredmény után csalódott vagy, mert ott voltál nagyon közel, akkor ezt rá át tudod váltani egy motivációra és egy újabb célkitűzés, hogy na majd akkor a csapattal javítasz, vagy...
3: Tudatalat biztosan, szóval, hogy bennem biztosan dolgozik ez, hogy ott marad az éjség, az a vágy, a sikerre, de minél jobban törekszem rá, hogy teljesen elkülönítsem az egyéni és a csapatot, szóval, hogyha például az egyéniben nyernék esetleg, akkor is a csapatra ugyanúgy felállni.
2: És Szatmári Andrásról sem gondolom azt, hogy elkényelmesedik egy bronzérem után, hanem ugyanúgy éles lesz.
3: Hát egyáltalán nem, nagyon, nagyon örültünk, hogy Szatyi érmes lett, szerintem neki már nagyon kijárt egyénibe is ez a siker, és ezt méletlen formát mutatott, és ő abszolút át tudta ezt menteni a csapat viadalra.
2: Ugye a három EB cím három különböző felállású csapattal történt meg. 2024-ben Bázelben a Rapszilágyi Gémesi Decsi kvartett ért el Európa-bajnoki címet, 2025-ben Krisztián Szilágyi Áron, Szatmári András és Iliász Nikolász, idén pedig újoncként Dallos Benedek mutatkozhatott be. Miért rá esett a választásod, Zsolt?
5: Azért azt így a nagy képet, ha nézzük, akkor azt tudni kell, hogy nem, az átlag életkora most Krisztián ellenére nem alacsony ennek a csapatnak. És hát nagy bajnokaink vannak, de nem lesznek ott örökké, és meg kell kezdeni azt az utánpótlást megtalálni, aki majd helyettük adja a találatokat. Ez egy hosszú folyamat. Ez nem fog az ölünkbe hullani, nem, nincsenek olyan tehetségeink, sajnos azt kell mondjam, mert mondjuk senkinek nincsenek, tehát hogy nem nekünk nincsenek, hanem mint egy Szilágyi Áron, aki meghatározója ennek a sportágnak már hosszú évek óta. Vannak tehetségek, vannak ügyes rácok, ezek közül kapott most Benedek bizalmat negyedik emberként. Valakire rá kell tenni majd előbb-utóbb az olimpiai kvalifikáció kezdeteig, mindenképpen meg kell találni azt a csapatot, aki azt végig fogja vívni, és ezen dolgozunk, hogy kiderüljön, hogy kik a legjobbjaink a rendelkezésre álló a kerettagok közül. Úgyhogy ez volt most Benedek feladata. Dolgozunk tovább, és meglátjuk, hogy mit hoz a következő szezon.
2: El szabad azt árulni, vagy ki lehet jelenteni, hogy ez az EB csapat, ez változhat-e esetleg a világbajnokságra?
5: Nem akarok elébe menni semminek, valószínűleg változni fog, de még aludnom kell egy párat, illetve hát nyilván a szakmai vezetésnek, a bizottságnak és az elnökségnek is erre majd rá kell bólintania, még ezt várjunk ezzel egy kicsit.
2: Akkor annyit árulj el, hogy Dallos Benedek milyen benyomást tett rád, rátok, ugye ő a svédek ellen mutathatta meg magát a csapatban.
5: Ismerjük jól, tehát velünk van és velünk dolgozik együtt a keretedzéseken, tehetséges rác, sajnos sérült volt a szezon elején, elszakadt a bokaszalagja és 3 hónapot ki kellett hagyjon. Nagy kiugró eredménye még nem volt, de jó úton van. Az ő fizikai adottságai olyanok, amilyenek a mai férfi kardvívásban szükségesek. Talán azt mondhatom, hogy ebből a keretből a leginkább ő hasonlít egy mai modern gladiátorra. Vékony, gyors, erős, technikás, feje majd megjön szépen, és akkor rendben lesz ő is.
2: Krisztián, te az ő helyzetét át tudod érezni? Azért néhány éve még te is. Hát újonc voltál, a legfiatalabb voltál, tehát az, hogy ő milyen érzésekkel jöhet egy ilyen csapatversenyre, egy Európa-bajnokságra, azt ugye el tudod képzelni?
3: Igen, valami hasonlót át tudok érezni. Nem egyszerű azért belépni egy ilyen csapatba, azért amikor ott pársa lép az ember, akkor van némi teher rajta. Benedeken ez pont úgy azt érzem, hogy jól kezél, szóval viszonylag blazír csávú, jól lazán kezeli ezeket a helyzeteket, ami nagyon jó, szóval, hogy ez is kell egy ilyen fiatalnak, hogy ne feszülje túl, és inkább ugyanúgy pont beszélgettem ma is vele, mondtam, hogy inkább ezekbe a lehetőséget lássa, és ne pedig a terhet. Úgyhogy remélem, hogy ő is így fog tudni hozzáállni a jövőben is.
2: És te ott például miben tudtál neki segíteni, vagy milyen tanácsot tudtál neki adni?
3: Folyamatosan próbálok itt tanácsokat adni.
5: Ott azért inkább,
3: igen, szóval, hogy igen, hogy sokat beszélgetünk nagyon. Ott azért úgy az volt a megbeszélt taktika, hogy ameddig mi hárman Áronnal és Andrissal jól teljesítünk, addig nem lesz csere, és szerencsére ez egész nap így volt. Úgyhogy Benedek nem került végül éles helyzetbe úgy bevetésre, de a bemelegítést ugyanúgy elvégezte, és vívtunk olyan küzdelmes asszukat, amik kellenek egy ilyen csapatverseny előtt. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt meg kell érezni, ezt az egészet, és azzal, hogy most Európa-bajnok lett, biztos, hogy ez az önbizalmának, motivációjának is nagyon jót fog tenni, és sokkal jobban fog így hinni magába, és érezni, hogy mi is ez a győzelem, azért amikor az ember megérzi ennek az ízét, akkor azt akarja újra.
2: Hát egy eufóriát biztos, hogy okoz. Amikor van egy csapat, vannak rutinos, idősebb versenyzők, akik szinte már mindent megtapasztaltak, jön egy újonc, és közöttük van Krisztián, szóval így a dinamika milyen egy ilyen válogatottban, és neked például ezt így kell lekezelni, vagy ez majd úgy is kialakul a négy fiú között?
5: Hát, ilyen dörzsölt rutinos vívók között ilyen szempontból nekem könnyű dolgom van, mert azért a vívás amúgy is meglehetősen intellektuális sport, tehát ez a társaság meg különösen intelligens emberekből áll, különben nem jutottak volna el ilyen magasra. Úgyhogy igazából ezzel nincs probléma, jól meg vagyunk, viccelődünk, zrikáljuk egymást nyilván. Én még az Áronnal egy csapatba vívtam is, tehát hogy aztán tényleg viszonylag jól meg tudom magamat értetni, de a többiekkel sincs ilyen módon gond, egy jó társaság. Én azt gondolom, hogy ugye van ez a mondás, hogy hát a kart csapat, vagy a vívó csapatok, azok igazából az egyéni sporták, tehát hogy mindegy, hogy ki mennyire szereti a másikat, úgyis odaáll a pástra, és akkor ugyanaz a célja, akkor ugyanolyan jól fog teljesíteni. Én ebben nem hiszek, én azt gondolom, hogy egy kicsit jobban szeretjük egymást, az egy picit több teljesítményt fogunk tudni kiadni, vagy leadni, mint hogyha vadidegen emberek állnak oda egymás mellé. És azt gondolom, hogy az elmúlt két évben most már harmadik világversenyen igazolódik, nem biztos, hogy ezért van, nekem van egy ilyen érzésem, és ez egy jó társaság, és segíti egymást, legyenek bármilyen életkorúak is a tagjai.
2: Az asszok között hogy kell elképzelni az időt, ahogy Zsolt fogalmaz, jó a társaság, jobban vagytok, ilyenkor együtt vagytok, vívásról beszéltek, vagy mindenki a terem négy sarkába megy, és egyénileg fókuszál saját magára?
3: Hát ez mindig nagyon változó, nincsen, hogy bevált, és akkor mindig ugyanúgy csináljuk. Azért a csapatversenyeken általában együtt mozgunk, együtt megyünk enni, együtt megyünk pihenni, együtt megyünk le a pásthoz, együtt megyünk melegíteni. Azért úgy mindenkinek meghagyjuk a saját
2: magánteret,
3: hogy fejben készüljön föl. Talán mindenkinek meg is van már a saját rutinja ebben, de emellett azért a jó hangulat az elengedhetetlen, hogy az asszok között egymásnak tudjuk biztosítani azt a biztonságérzetet, meg nyugalmat, hogy itt ez egy jó csapat, ahol mindenki számíthat a másikra.
2: És ez egyébként egyértelmű, hogy a rutinosok segítik a fiatalokat, tehát például az a lazaság, amit említettél Dalos Benedekkel kapcsolatban, lehet-e pozitívan ható, például Szatmári Andrással, nem tudom, hogy kell ezt elképzelni, csak feltételezem, hogy esetleg lehet egy ilyen hozadéka
5: is. Hát ezt tőlük kellene megkérdezni, hogy milyen hatással van rájuk a Dalos Benedek. Rettentően idegesek szoktak lenni, amikor megveri őket, vagy ad nekik még egy tust legalábbis a bemelegítésnél. De ez kell, ez a feszültség egyébként, tehát ezek nem problémák. Meg aztán lejönnek a pástra, ezzel nincs is szó. Mindenki jó hatással van a másikra, én azt gondolom ez a fontos. Nem szoktuk ezt ilyen nagyon patika mérlegen méricskélni. Az Áron és a Szatyi is hozzáteszi a magáét, Benedek és a Krisztián is teszi a magáét, és ez az egész egy jó hangulatban telik, akkor azt gondolom, hogy ennek mindig meg lesz az eredménye.
2: A hírek után végigmegyünk majd az egyes asszókon, azért annyit mondjatok-e, hogy az látszódott-e aznap, hogy asszóról asszóra egyre jobban belejöttök, egyre magabiztosabbak vagytok, és egy ilyen fejlődést, egy ilyen ívet mutatott-e a csapat a nap során?
3: Én magamon mindenképp éreztem, igen, hogy egyre javult a saját forma, és egyre jobban tudtam bele ráhangolódni a versenyre. Azért nehéz, nagyon hosszú idők elteltek asszok között, az elején talán ilyen 2 órákat kellett várnunk, aztán a végén már 4 órát, úgyhogy szinte minden asszó egy külön verseny volt.
2: Amire újra-újra fel kellett pörögni?
3: Igen, igen, amire ugye újra ráhangolódni, újra felkészülni, mégis azért valahol elkezdjük, és akkor azonnantól megy, és szerintem nagyon jól ívelt felfelé az egész napunk.
5: Igen, én csak csatlakozni tudok, tehát nyilván a gyengébb ellenfelek felől haladtunk az erősebbek felé, és a vége volt igazán szoros, ennek megvolt a maga dramaturgiája is. Szerencsére a csapatnak volt egy jó tartása, amikor már igazán küzdeni kellett, akkor azt is meg tudták oldani. Nem csak a sziporkázás volt, és nem csak a nullára nyert asszok, hanem tényleg a küzdelem, hogy az ellenfél adott 3 tust akkor is odaálltak, és akkor is meg tudták valósítani a saját elképzelésüket, megérezték a ritmust, és innen tudták mégis csak visszafordítani, vagy legalább szorossá tenni az adott asszót a csapatmérkőzésen belül. Ez egy komoly tartást adott, azt gondolom mindenkinek. Mindig volt olyan, akinek ég extrán jobban ment, mint a másik kettőnek. Úgyhogy ez eredményezte, azt gondolom, azt a jó eredményt is.
2: Ami egy csodálatos Európa-bajnoki cím, ugye sorozatban már a harmadik, erről fogunk beszélgetni a hírek után, még Nemcsik Zsolttal és Rab Krisztiánnal.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
6: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Nem kapott Bajnokok Ligája szabadkártyát a Tatabánya, alkotmánymódosítással távolítanák el a köztársasági elnököt. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
3: Bokasérülés miatt véget ért a labdarúgó világbajnokság a németek védője Nico Schlotterbeck számára. A német szövetség tájékoztatása szerint a Borussia Dortmund 26 éves játékosánál belső szalagszakadást állapítottak meg az orvosok. Így a 29-es válogatott középhátvédre legalább 2 hónapos kényszerpihenő vár. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a német keretbe, mivel az adott csapat első VB mérkőzése után már csak kapuspótlására van lehetőség. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Gond nélkül vette első akadályát Wimbledonban Piros Zsombor. A magyar játékos 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a selejtező első fordulójában a londoni füvespályás nyílt teniszbajnokságon.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Kezdeményezik a köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését az alaptörvény módosítással, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök az országgyűlésben. Szeptembertől pedig átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat, az új alaptörvényt a magyar nép népszavazással fogja megerősíteni, mondta Magyar Péter. Elérte az éves hiánycél 90%-át a költségvetés. Május végén több mint 3800 milliárd forint volt az államháztartás központi alrendszerének deficitje. A bevételek az első 5 hónapban 7%-kal nőttek, miközben a kiadások több mint 11%-kal emelkedtek. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András a jelzáloghitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Országszerte megkezdődött az aratás, ezért a következő hetekben több mezőgazdasági munkagép jelenik meg a közutakon. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara arra figyelmeztet, hogy a kombájnok, traktorok és vontatók lassan haladnak, ezért mögöttük gyakran feltorlódhat a forgalom. A kamara arra kéri a járművezetőket, hogy előzéskor legyenek különösen körültekintőek. Elkezdődtek a nyári Erzsébet táborok, augusztus végéig több mint 40 ezeren kapcsolódhatnak ki 4 helyszínen. Általános iskolás csoportok, beteg és gyógyuló gyermekek, állami gondoskodásban élő és nevelőszülői hálózatból érkező, valamint tanodás gyerekek és családok is táborozhatnak Zánkán, Fonyódligeten, Zalaszabaron és a Bács-Kiskun megyei Ágota falván. A résztvevőkre sport, kulturális és közösségi programok várnak, a szervezők pedig állami támogatással biztosítják a szállást, az étkezést és az utazást. Ezen a héten Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom és Pest vármegyében lesz szúnyogírtás. Ezekben a térségekben a lárvákat elpusztító biológiai készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire. A készítmény csak a csípőszúnyogok lárváit pusztítja el, minden más élőhelyre ártalmatlan, közölte a katasztrófa védelem.
0: Közlekedés.
3: Az M1-esen Hegyeshalom felé Biatorbágy és Herceghalom között az erős forgalom miatt lassulás, torlódás alakult ki. Az M3-ason Gyöngyösnél aszfaltozási munkálatok miatt kiépítenek egy új terelést, Budapest felé vezető oldalon a forgalom a leálló sávban halad, több kilométeres a torlódás. Az M4-esen Üllőnél Szolnok felé mozgó munkavégzés mellett a belső sávzárásával kaszálnak. A sávzárás mögött több kilométeres a torlódás. Aztán az M5-ösön Budapest felé az M0-es csomópont közelében 2 kis tehergépjármű összeütközött a belső sávban. A 23-as kilométernél a baleset helyszínén a forgalom a külső sávban halad. Aki bármi rendkívülit lehet az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Országszerte süt a nap, majd egyre több felé beborul az ég. Délután főként a Duna vonalában, a keleti területeken, valamint az Alpok alján alakulhat ki záporzivatar. Emiatt már kiadták az első fokú riasztásokat. Az északi a szél időnként megélénkül, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon.

0: Sportrádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
1: Folytatjuk a hazafutást, és továbbra is vívással foglalkozunk, hiszen vendégünk Rapp Krisztián, aki sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok a kardválogatottal, illetve Nemcsik Zsolt vezetőedző, és arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy valahogy az a nap az azt mutatta, hogy jó formában van a csapat, és valami nagyon szép sikerrel zárulhat. Érezte, ahogy az egyéni után úgy fogalmazták Krisztián, hogy küzdős napod volt. Így a csapat teljesítményét látva, ott belülről azt érezted, de valóban, hogy akkor napotok van, és jól fog sikerülni?
2: Igen, éreztem, hogy mindenki jó formában van. Nem mindig indult azért könnyen az a spanyolok is a második asszonyba vezettek ellenünk az elején, aztán így az asszó felére már azért látszódott, hogy melyik az erősebb csapat, és elléptünk szerencsére, aztán a végén viszonylag simán fejeztük be. Az olaszok ellen is egy ilyen nagyon szoros küzdelembe vívtunk, és nem is tudom, hogy talán volt olyan pontja is az asszónak, ahol ők vezettek. Mégis a végén ezt az asszót is könnyen sikerült megnyerni, azért ezekbe így kívülről úgy tűnhet, hogy hát simán nyertek 10 ponttal, azért ott belül iszonyat nagy küzdelem megy le, és amikor ilyen 1-2 pont különbség van, ott óriási, ott minden túls tényleg meghatározó lehet. Aztán a döntő volt igazán szerintem, ami egy nagy küzdés volt, és ott azért nem igazán találtuk meg az elején a hangot, és ott is a románok vezettek. Aztán az utolsó körbe 30 tus után sikerült nekünk átvenni a vezetést, és hát amikor igazán kellett, akkor mi adtuk a tusokat.
1: Azt a szót, hogy tartása van a csapatnak, az egész napra el lehetett mondani, ugye? Hiszen, ahogy Krisztián fogalmazott, sokszor volt hátrányban a válogatott, és mindvégig visszahozta, fordítani tudott, tehát, hogy ez volt a legnagyobb erősségünk?
3: Ha valamit ki kell emelni ebből a napból, akkor mindenképpen ez igen, hogy mondtam, hogy a Krisztián is említette, küzdelmesen indultak a mérkőzések, asszon belül is egy vívó ellen is az első 2-3 tust nem mi adjuk, akkor azért ott ha az ott elmegy hirtelen a maradék kettő is, akkor ott baj van, tehát ott hirtelen kialakul egy nagy különbség, azt nagyon nehéz visszahozni, de valahogy mégis ezeken az asszokon belül mindegy egyes vívónknak volt ilyen. Sikerült megtalálni a megfelelő ritmust, a megfelelő akciót választani, és ezt végre is hajtani, technikailag is. Mindig volt egy-egy bravúros megoldás, technikai bravúr, ami tényleg demoralizálta esetleg az ellenfelet, és ezek összes, és ez minden asszóban ott volt, nem volt nullára veszített, vagy nagyon kikapott asszónk, úgyhogy ezek mindegyütt okozták azt, hogy egy ilyen szoros nagy csatában, de tudtunk nyerni.
1: Az is a magyar csapat erőssége, hogy amikor valakinek nem megy annyira, akkor a másik húzza fel őt, és akár egy napon belül is van ilyen hullámzás, és ez például a riválisok tekintetében hogy néz ki? Tehát van-e olyan válogatott, ahol mondjuk van egy sztárvívó, és mellette nem annyira rutinosok, és ez a kiegyensúlyozottság, ez jellemzi a magyar csapatot?
3: Én azt gondolom, hogy a jó csapatok közül az igazán jó csapatot, most itt a dobogósokról beszélek, akik most a legutóbb mögöttünk második, harmadik helyen végeztek, nincsen kiugró versenyző, hanem mind a hárman nagyon magas színvonalon egyenletesen tudnak teljesíteni.
2: Pont vagy inkább mind három kiugró, szóval vagy egy szinten vannak. Igen.
3: Magas szinten, igen, nem ugranak ki egymás mellől, de amúgy az összes többi mezőnynek a többi tagja közül ezek a csapatok azok, akiknek nagyon jó vívóik vannak, és nincs benne olyan ember, aki kilóg akár lefelé, akit esetleg meg lehetne fogni és jó megverni, mert nincs ilyen gyenge pontjuk, és ezért is nehéz ellenük vívni. A spanyol csapatra tudom azt mondani, hogy ott van egy nagyobb tehetség, egy ügyesebb srác, aki a végén próbálja befejezgetni az asszókat. Neki egy fura stílusa van, azt meg kell próbálni nem lereagálni, a többi másik kettőt meg lehetett azért verni. De már az olaszoknál is azt mondom, hogy ugye a legjobbjuk Curatoli nélkül álltak föl, de azért ez egy fiatal erős csapat, és jó vívókból áll, és igenis jól meg vannak tanítva, és egyenletesen

0: magas szinten tudnak vívni. A román csapatban meg ez még hatványozottabban, ők tudták megverni ugye a franciákat, akiknél most jól láttam az új világranglista, az első hatban vannak hárman, tehát hogy nagyon-nagyon döbbenetesen erős az a francia csapat, ezt a saját bőrünkön tapasztalhattuk egyébként a kairói döntőben, ahol kikaptunk tőlük, utána közösen edzőtáboroztunk, szerintem az nagyon jól sikerült, ezek nagyon fontos dolgok, ezek a nemzetközi edzőtáborozások, minél többet kell egymással készülni, így a legmagasabb szinten is, hogy azt a ritmust, azt a tempót, azt az akciót kapjuk, amit majd a versenyen fogunk kapni tőlük. Ezeket megérezni, kitapasztalni, azt gondolom, hogy a magyar kardvívónak mindig előnye lesz ebből.
1: Amikor Zsolt legutóbb itt voltál, akkor beszéltünk arról, és most Krisztián véleményére vagyok kíváncsi, hogy ugye van a tradicionális, nagyon szép magyar technikás kardvívás, és van egy újfajta stílus, amit a fiatalok behoznak a nemzetközi mezőnyben, ez a gyors, kicsit ugrálós, kicsit kapkodó stílus, ti ehhez hogyan tudtok alkalmazkodni, és mennyire kell a fejben átállnotok erre a stílusra?
2: Érdekes irányba alakul a kardvívás, valóban a sebesség az kezd egyre inkább meghatározó lenni, és annyira felgyorsult az egész, hogy nagyon-nagyon sok így a kétes találat is, és ezekhez így hát szituációszerűen kell tudni alkalmazkodni, meg felkészülni. Azért azt gondolom, hogy nekünk így magyaroknak még megvan az a technika, ami itt az elmúlt időszakban érvényesülni tudott, és hát most megmutatkozott, hogy még mindig tud érvényesülni, és hogyha sebességbe fel tudjuk venni velük a versenyt, akkor azt gondolom, hogy az a plusz, ami nekünk megvan, az tud végül sikerhez vezetni. És hát emellett például elmondom, hogy egy ilyen edzőtáborban, amikor megérezzük az ő ritmusukat, sebességüket, ahhoz inkább szerintem mi tudunk jobban alkalmazkodni, akiknek nagyobb a repertoárjuk.
1: És ez a nagyobb repertoár azt eredményezi, hogy egy asszon belül meglátod, hogy mi működik, és tudsz váltani. Míg ők esetleg jellemzően az egyféle taktikát tudják, vagy technikát alkalmazni?
2: Így van. Ők kevesebb dolgot csinálnak, de azt nagyon tökéletesítve. Nekünk több dolog van a kezünkben, néha ez tud hátrány is lenni, amikor elveszünk a fegyverek tárházában, és nem tudjuk meg kiválasztani a jó döntést. Nekem például sokszor arra kell törekednem, hogy leegyszerűsítsem a vívásomat, de amikor valamilyen bírói változáshoz, vagy különböző ellenfelekhez kell alkalmazkodni, akkor mindenképp előny, hogyha több minden van a kezünkben.
1: Krisztián említette, hogy ez a gyors tempóhoz hozzá kell alkalmazkodniuk. Viszont a bíróknak is nem, tehát nagyon sokszor láttuk most az Európa-bajnokságon, hogy volt egy ítélet, videózás után másfajta ítélet, de egy újabb videózás után az eredeti ítélet. Szóval azért ez nagyon zavaró lehet ott.
0: A nagyobb probléma az, hogy tényleg annyira felgyorsult, hogy aztán tényleg ember legyen a talpán, aki ezt megmondja. Hát mi is sokszor vitatkozunk arról, amit láttunk, főleg a más szögből látjuk esetleg, mint a bíró, az is nagyon sokat számíthat. Mert az edzők ugye hátul, a kispad hátul van a pást, tehát a mögött a bíró meg oldalról nézi, onnan elvileg legjobban lehet látni. Sokszor van az, hogy például a stábtagok közül valaki fölül a lelátóra, és ki kell nézni rá, hogy na ez hogy volt, nem tudjuk, vagy van egy érzésünk, de nem biztos, hogy jó. Amit megemlítettél, ez az eset, az egy félreértés volt egyébként, azért ilyen nem szokott lenni, hogy megadnak valamit, aztán megfordítják, aztán visszafordítják, ott a vezető bíró félreértette a videóbírónak a döntését, vagy a véleményét, és ezért rosszul vezette le az akciót másodszorra, aztán kihívták még egyszer, és megmagyaráztak neki, hogy nem, mert nem így van, hanem mégiscsak jól adtad meg elsőre, és ez egy eltartott egy ideig, amíg ezt mindenki megértette.
1: Ez zavaró egyébként, hogy fel van darabolva egy asszó, és vagy ilyenkor kihasználod ezt az időt, és akkor van idő egy kicsit átgondolni a dolgokat?
2: Nem, az idő miatt szerintem nem zavaró, meg azért hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy videózás van, inkább az jelent nehézséget, hogy sokszor már mi se érezzük belőle, hogy most akkor melyik az, amit az adott zsűri kedvezőnek találsz. Uh-huh. Szóval, hogy
0: ugye itt mindig, is kell alkalmazkodni.
2: Igen, megpróbálják mindig a szándékot figyelni, de hogy ugye egyszerűen érthető legyen, van, hogy inkább a kézzel való gyorsaságot adják, van, hogy a lábbal való gyorsaságot adják, és erre kell rájönni, hogy most ott épp az adott asszóba mit kedvez a zsűri, mire áll rá a figyelme vagy a szeme, és akkor megpróbálni azt erőltetni.
1: nehéz dolgotok van. Nem csak a saját magaddal, igen, az ellenféle.
2: Igen, amikor van egy képem az ellenfélről, hogy ő mit csinál, akkor van egy saját tervem, és akkor még figyelembe kell venni az aktuális bíráskodási szempontokat is. És akkor ebből ott 3-4 másodperc alatt rakjuk össze, hogy akkor mi lesz minden tus előtt. Úgyhogy ezért valóban ez egy ilyen szuper gyors sebességgel történő sakjátszma. De hát ezért szeretjük meg, ettől lesz ilyen szép a sport.
1: Zsolt, őrült módon változott, gyorsult a kardvívása te korszakodhoz képest?
0: Én azt mondom, hogy már 2 évvel ezelőttihez képest is gyorsult. Nem véletlenül van az az elemzési módszerünk, hogy ugyan ismerjük az ellenfeleket, meg vannak róluk emlékeink, de minden évben újra kell csinálni az elemzéseket, mert egy embernek is változik a vívása, meg általánosságban is változnak a különböző akciókészletei, megtanul valami újat, most éppen ezt próbálgatja, most visszatért a régi, tehát folyamatosan frissen kell tartani, ezt nevezzük adatbázisnak, tehát elemezni kell nagyon szigorúan és konzekvensen minden egyes világverseny előtt legalább, de akár világkupa versenyek előtt is a lehetséges ellenfeleket, mert nagyon sokat lehet ebből tanulnunk. Szerencsére erre vannak eszközeink. Úgyhogy ez is egy részét képezte most is a felkészülésnek. Sokat változott. Az én időm óta, hát aztán végképp. Tehát, hogy itt a bírófelfogás is rengeteget változott azóta, ami akkor támadás volt, az már 2 évvel később nem volt támadás, aztán megint az lett, aztán most megint nem az. A gépet is változtatták, tehát hogy a lezárási idejét, a találatok között eltelt idő, lehetséges eltelt időnek a változása is benne voltak ebbe az elmúlt években. Most ez talán megmarad, ami most van, mert szerintem ez kb. Jó, de hogy valóban ezt napra készen kell tartani, és figyelni kell folyamatosan a trendeket, tendenciákat, ellenfeleket elemezni.
1: És akkor megfordítom, belőletek is készülnek az ellenfelek, tehát gondolom neked is meg kell újulnod, és ami tegnap elég volt, az ma már nem elég.
2: Ez biztosan így van, és kicsit ilyen szemmel is kell nézni, hogy valójában engem hogy látnak, hogy néznek. Ezért is jobb, hogyha sokszínű vívást tudom mutatni, mert akkor, hogyha mindenhova tudok úgymond vágni, akkor azt arra hiába készül az ember, meg azt is szoktuk mondani, hogyha jól hajtom végre, akkor hiába tudják, akkor abból találat lesz.
1: Ilyen egymás eszén való túljár, vagy ugye?
0: Túljársz hát egymás, ma, így van, így van. Krisztián is említett, ami pillanatok alatt kell, hogy kitalálja az ember a következő lépést, és 100 másodpercek alatt kell végrehajtsa pontosan azt, amit eltervezett ennek. És akkor még ott van az ellenfél, aki erre vagy jó reagál, vagy rosszul. Ha jó reagál, akkor meg kell tapsolni, mert húzott egy még jobbat, mint amit mi kitaláltunk. Tehát ez tényleg egy ilyen rapid sakjátszmához is hasonlítható.
1: Hogyha az asszokat nézzük, ugye a svédekkel találkoztatok először, 45-13-as nagyon magabiztos siker született, utána jöttek a spanyolok, őket 45-30-ra győztétek le, majd az elődöntőben az olaszok 45-36, ugye az olaszoktól kaptatok ki tavaly a világbajnokságon, a döntőben volt-e bennetek egyfajta visszavágási vágy, és sikerült-e abból a meccsből olyan tapasztalatokat gyűjteni, ami most segített, és ezúttal ti kerültetek ki győztesen?
2: Igen, szerintem az olaszokkal, ha vívunk, az mindig egy nagy presztízs játszma. Azért a magyar-olasz mérkőzés az mindig egy ilyen kicsit emocionálisabb.
1: Kuratoli nevét említsük meg veled kapcsolatban, ugye vele igen, volt múltad.
2: Igen, de nagyon jó, hogy most felé tudtunk kerekedni. Tavaly a világbajnokságon sajnos nagyon meg tudtak lepni minket egy nagyon támadó stílusú vívással. Most is ezzel próbálkoztak, de most már sokkal jobban lereagáltuk őket, és hát amit Zsolt is említett, videózás, az annak meg lett az eredménye, és igazából a mi akaratunk jobban tudott érvényesülni, és ez hozta meg a győzelmet.
1: Az mentálisan segítette benneteket, hogy tudtátok, hogy a nagy esélyes franciák, akik ugye hazai környezetben vívtak volna, kikaptak a románoktól, és így nem velük kellett vívnotok az aranyéremért, hanem a román csapat várt rátok.
2: Nem. Persze inkább a franciákra lehetett a hazai pályán számítani, de nem gondolom, hogy bármivel is ez az román gyengébb lenne, vagy a francia erősebb. Talán a franciáknak van egy kellemetlen stílusuk, de ahogy mondtam, az edzőtáborban azért ezt elég jól sikerült megfigyelnünk. A románok Hát nagyon, nagyon kiegyensúlyozott lett a mezőny, szóval szinte már nem lehet azt mondani, hogy hát ez most váratlan, hogy ők vannak ott. Nagyon jó formában megverték a franciák előtt az oroszokat is, és így igazából...
1: Briteket is, ugye? Jól? Megszem.
2: Igen, talán az nem volt presztízs kérdés. Úgyhogy nagyon jó napjuk volt nekik is, mégis a végén meg tudtuk fogni őket.
1: Uh-huh. Ugye ez a magyar válogatott korosztályát tekintve a Los Angeles-i olimpiáig még mindenképpen ott lehet. Ahogy láttuk, a román válogatottban 4 nagyon fiatal versenyző van, tehát talán mondhatjuk, hogy övék a jövő, vagy náluk már ez a generációváltás lezajlott?
0: Én azt gondolom, hogy lényegesen fiatalabb vívókból áll, akik fejlődnek tovább, egyre nehezebb lesz ellenük vívni, egyre nehezebb lesz velük szembeszállni, egyelőre ezt még meg tudjuk oldani, mi kezünkben van még talán a nagyobb tudás, és ezen kell dolgoznunk, viszont hogy most reméljük, hogy ez a proféta beszéljen belőled, és ez a Los Angeles olimpiáig még egyelőre meg van oldva, de majd utána tovább kell menni, és akkor ott majd nekünk is meg kell újulnunk nagy valószínűséggel, mondom, ezt nem tőlem kell megkérdezni, hanem az illetőúri emberektől, de igen, tehát hogy ez a francia és meg a román csapat is számtalanul fiatal.
1: Abban lehetett bízni még a döntő asszói során is, hogy hiába vezetett jellemzően a román válogatott, ott voltatok, felzárkóztatok, hogy majd esetleg a végén a ti rutinotok fog dönteni, és az a bizonyos 3 utolsó asszó, az a mindent eldöntő 3 asszó, az a ti javatokra szolgál majd.
2: Persze, az nagyon fontos volt, hogy ne engedjük ki a kezünkből azt a kapaszkodást, és ne legyen ilyen 5-6 tusos előnyük, mert az már nagyon nehéz, és ahhoz már bravúr kell, hogy ezt visszahozzuk. De ilyen 1-2 tusban, 1-2-3 tusos hátrányban tudtuk tartani végig, sokszor felhoztuk egára. Ilyenkor ugye mindig az utolsó asszók döntenek, és nagyon sokat számított az, hogy én a végén már vezetésből kaptam meg az asszót, és egy egált vívva megnyertük az asszót. Hát mindegy, hogy az asszó közepén kivezet, mindig a végén kell az utolsó tust beadni, és szerencsére ezt nagyon jól előkészítették nekem is, és tényleg nekem már csak be kellett fejeznem. Úgyhogy amikor igazán kellett, akkor mi vezettünk.
1: És azt lehetett látni, hogy hatalmas öröm, boldogság, felszabadultság szakadt ki belőled, olyankor mi futott át az agyadon, és azért immár 3-szoros Európa-bajnok vagy, vissza tudsz emlékezni az elsőre, a másodikra és a harmadikra, tehát mennyiben volt más ez a 3 EB cím?
2: Vissza tudok emlékezni, és mind a 3 nagyon szép emlék, és mind a 3-nál más volt a cél. Ugye az elsőnél ott nekem még voltak egyéni céljaim is, hogy kijussak vele az olimpiára, a másodiknál szinte lesöpörtük a mezőnyt, és olyan győzelmet arattunk, amivel megmutattuk, hogy milyen dominánsak és erősek vagyunk. Idén pedig egy iszonyú küzdelembe sikerült nyernünk elképesztő feszültséggel, és talán ez is mutatkozott meg ott bennem az örömködésnél a végén, amikor ez kijött, és mi adtuk az utolsó találatot, és akkor tudatosult bennem, hogy hát sikerült 3-szorra is Európa-bajnoknak lenni.
1: Zsolt, hogyha ugye a napi teljesítményt kellene értékelni, mi vezethetett ehhez a címvédéshez? Miben láttad jobbnak a csapatodat?
0: Hát végigbeszéltük tulajdonképpen az egészet. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy tudású vívók vannak ebben a csapatban. Magas technikai fölénnyel tudnak a náluk fiatalabb ellenfelekkel, és most itt nem a Krisztiánról beszélek, hanem elsősorban az Andrásról és az Áronról, tudnak szembeszállni velük, és volt egy tartása a csapatnak, a küzdeni akarása, a küzdeni tudása is kidomborodott, emellett, hogy van egy komoly vívó tudás, szakmai tudás is bennük, a küzdeni tudásuk is megmutatkozott, és ez volt az, ami leginkább ehhez a győzelemhez vezetett.
1: Mennyi idő van pihenésre? Mi lesz a következő napok programra? Ja, ugye július 22-én Hongkongban kezdődik már a világbajnokság.
0: Hát most egy hét teljes pihenő van, utána egyesületi felkészülés zajlik egy héten át, hiszen a két hétre levonulunk Balatonboglára, a Nemzeti Kézilabda Akadémiára.
1: Ez bevált az EB előtt is.
0: Hát meg már az elmúlt években többször is bevált, én azt gondolom, Balatonra menni nyáron jó, persze mi nem fürdőzni megyünk, de azért...
1: A meleghez ott hozzá lehet majd
0: szokni. De azért mégis egy vízparton kellemesebb, és ez, amit említettem, hogy a jó hangulat, az nagyon fontos számomra, én nagyon arom vagyok, hogy ne egy ilyen befeszült, görcsös akarja küzdeni, vagy győzni akarásról, ilyen izzadságszagúan készüljünk fel egy fontos világversenyre, hanem igenis próbáljuk meg magunkat emellett jól érezni. És ez a hangulat, azt gondolom, hogy a Balatonparton mondjuk viszonylag könnyebben elérhető, mint egy izzadságszagú belvárosi sportcsarnokba. Ez is fontos hozzáadott dolog szerintem. Így igyekszem mindig a felkészülést megtervezni, hogy megfelelő helyszíneken mindenki jól érezze magát, akkor is, ha éppen nem edz. És akkor ezek a dolgok, amellett, hogy nyilván szakmai munka az fontos, és meg vannak tervezve az edzések nagyjából, hogy mikor milyen terhelést kapjanak a srácok, és azt az adott állapothoz képest akármilyen utolsó pillanatban is lehessen változtatni, arra szükség van. Ezek szerintem fontosak, úgyhogy lesz két hét neka, és utána utazunk Hongkongba, egy 4-5 nappal érkezünk meg a VB kezdése előtt, legyen idő aklimatizálódni, ott kint még fogunk edzeni. Lehet, hogy nemzetközileg is tudunk majd edzeni, az is jó lesz, én azt gondolom még az utolsó pár napban, de ha nem, akkor csak magunkban, az is jó. És akkor futunk neki majd az egyéninek, ott lesz egy pár nap szünet, és utána lesz egy csapatverseny, és akkor ezzel a szezon be is fejeződik.
1: Krisztián, te hogy készülsz Hongkongra, és a mezőnyről mit lehet mondani a nemzetközi riválisokhoz? Tehát az európai mezőnyhöz kik jöhetnek még, akik veszélyesek lehetnek?
2: Kiegyenlített a mezőny, szóval Európa azért nagyon erős és széles körülön ott van az élmezőnyben, de ott vannak a koreaiak, az amerikaiak, japánok, egyiptomiak, úgyhogy azért az egész világra számítani és készülni kell. Én bízom benne, hogy a formámat tovább fogom tudni fokozni a világbajnokságra, és maximális kényszerléti állapotban tudok majd neki menni a versenynek.
1: Ehhez kívánunk sérülésmentes és megfelelő felkészülés, drukkolunk a magyar vívóknak, Nemcsik Zsoltnak és Rab Krisztiánnak, nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és sok sikert kívánunk a VB-ig is.
0: Köszönjük szépen.
3: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 2 perc a pontos idő, kezdődik a Nemzeti Sportkör, a mikrofonnál Szabó Szilvia, köszöntöm vendégeinket, Szőlősi Györgyöt, a Nemzeti Sport főszerkesztőjét, Göbölyös Gábort, az MTI sportszerkesztőjét, illetve Ballai Attilát, a Nemzeti Sport Rádió főszerkesztőjét. Sziasztok! A sportkör jellemzően a futball VB jegyében zajlik majd, de beszéljünk mindenképpen a hazai NB1-es bajnokságról is, hiszen ma kijött, hogy elkészítették legalábbis az első fordulók beosztását. Azt már lehet tudni, hogy Paks-Ferencvárost mérkőzést rendeznek az első fordulóban, és Vasas-Eto összecsapás is lesz. Ezen kívül a Ferencváros és a Győr a harmadik fordulóban találkozik egymással. Milyen lesz ez az év? Szerintetek keretek átalakulása felkészülési szempontból nemzetközi kupák tekintetében?
3: Nekem csalódást okozott az első forduló sorsolása. Abba bíztam, hogy a kettős rangadó elvi lehetőségét nyitva hagyják, és irányított sorsolással mondjuk Fradi, Vasas, Újpest, Honvéd lesz a párosítás, és akkor még pont lett volna idő megbeszélni, hogy ebből legyen egy kettős meccs. Szerintem szenzációs program lett volna, ahogy már mondtam, úgy, hogy a két újonc nagyot nem bukott volna azon, hogyha a Fradival meg az Újpesttel vendégként játszik, komolyabbra fordítva egy kicsit. Annyira közel lesz a futballvilágbajnoksághoz az NB1 rajtja, hogy kíváncsi vagyok, hogy mekkora ingert fog jelenteni, meg nagyon nagy tiszteltem azért a 55-60 ezer emberért, aki most is kiáll a válogatott meccseire, de nagyon kíváncsi leszek arra egyébként, hogy a összességében, hogy most nem voltunk ott a VB-n, meg egy kicsi apály van válogatott ügyben, az hogyan fog jelentkezni az NB1 nézőszámaiban. Nem véletlen, hogy egyébként, ha már az előbb felhoztam a kettős rangadót, akkor máig utoljára 86-87-es szezonban voltak kettős rangadók, mert a mexikai VB után annyira visszaesett a nézőszám, a látogatottság, hogy meg kellett szüntetni őket, illetve minden egyes futball traumánk után, például azután a 69-es csehszlovák-magyar 4-1-es vereség után, Marseille után 3 nappal játszották, akkor még tavaszi-őszi rendszerű NB1 volt, az NB1 utolsó fordulóját, Fradi Honvéd meccs volt a Népstadionban 1000 néző előtt, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy a nézőszámokra hogyan foghatni ez. Hát összességében meg annyi ideje várjuk már az Újpesttől, hogy bejelentkezzenék az egy nagy csapatnak, hogyha eddig nem történt meg, akkor kíváncsi vagyok, hogy idén megtörténik-e. Nagyon kíváncsi leszek a Győrre, hogy ez egy egyszeri elképesztő nekibuzdulás volt, és egy ilyen kegyelmi állapotban elnyert bajnoki cím, vagy egy hosszú távú győri dominanciának a kezdete. Meg hát persze nagyon kíváncsiak a Fradira is, de a Fradinak még azt se látjuk egész pontosan, hogy a hátországa hogyan alakul, nem hogy azt, hogy az a csapat, amelyik ott lesz a pályán.
4: Ugye, amit mondtál, hogy közel lesz a VB-hez, 5 nap lesz ugye a VB döntő után, de viszont akkor már a két csapatunk, kupacsapataink meccsei már meglesznek, szerintem ez is majd alakíthatja az embereknek a hajlandóságát arra, hogy NB1-es meccsre menjenek. Ami érdekesség szerintem, hogy igazából nagyon, talán az Újpest az egyetlen, aki olyan játékos szerződtetett Tiani személyében, amire azt mondom egyértelműen egy erősítés. A Fradinál én azt látom, hogy gyengült, hogy így mondjam, tehát senkit nem megbánta, de például Botka Endre fél évvel ezelőtt azt mondták, hogy megy el, aztán most néhány nappal ezelőtt meghosszabbították a szerződését, és még kezdő is volt az első felkészülési meccsen Borbély Balázsnál. Érdekes szezon lesz ez így szerintem, mert azért a Győrre sem mondhatjuk, hogy erősített volna, az új edzőről semmit nem tudunk. Tényleg, hogy itt az első kupa meccsek lesznek szerintem érdekesek, még így a VB elődöntők környékén.
5: Igen, azzal akartam kezdeni, hogy ha én nem hozom szóba, akkor Attila a kettős rangadókat biztos, hogy szóba hozza. Tényleg egy olyan brandje a magyar futballnak, amit érdemes lenne újraéleszteni, és biztos, hogy működne. Ráadásul hallottam, hogy Romániában is lekoppintották ezeket, és voltak hasonlók. És azt meg nem igazán tudom, ugye nem csak a kettős rangadó, hanem általában volt egy ilyen jelenség, hogy előmeccs, még hogyha nem is két, mert itt nagyjából két egyenrangú meccs egymás utánjáról beszélünk, de volt évtizedekig, hogy az IFI játszott, vagy a tartalékcsapat játszott az első csapat előtt, vagy ahogy van előzenekar a koncerteken. Úgy itt is ez egy jó műfaj volt. Azt gyanítom, hogy a pálya kimélése volt az oka annak, hogy ezeket végül is abba hagyták, bár ha azt nézzük, hogy egyre jobb minőségű részben műfűvel kevert gyepek vannak, egyre korszerűbb karbantartási eljárásokkal, akkor egyszerűen nem hiszem el, hogy ne lehetne két meccset. Tehát ha régen lehetett, akkor nem hiszem, hogy most ne lehetne két meccset egymás után lejátszani egy-egy alkalommal legalább. Meg nem tudom, én a Magyar Kupa döntő előtt volt a Szabadföld Kupa döntő, tehát meg voltak ezek a rituális alkalmak és események, de még olyanra is emlékszem, hogy az olimpiai válogatott játszott közvetlenül a nagy válogatott előtt a Népstadionban, és még az is megfért egymás mellett, szóval szerintem ezen érdemes lenne elgondolkodni. Úgyhogy egyébként, amikor mondjuk a Puskás Aréna gyepéről beszélünk, ahol kifogástalan körülmények között lezajlott egy BL döntő a közelmúltban, azt hiszem, hogy az a gyep az már nincs sehol, mert közben volt két Metallica koncert, meg nem is tudom még milyen rendezvény, de legalábbis ez a kettő biztos. És azt hiszem, hogy ilyenkor mindig kicserélik az egészet, és aztán jön őszre a válogatott meccsekre majd az új gyep. Hát ennyit a kettős rangadókra. Hát a bajnokságban az elmúlt években egy kicsit úgy befagytak az erő viszonyok, és a főbb hangsúlyokat lehetett előre látni. Fradi jó eséllyel megnyeri a bajnokságot, Paks, Puskás Akadémia, egy-két csapat még fölveszi, vagy megpróbálja fölvenni vele a versenyt, és akkor voltak azok a csapatok, amelyek mindig följutottak, kiestek, menekültek a kiesés elől és egyéb. Hát most azért változott a helyzet, nem is a Fradi a címvédő, a Fradi is egy teljesen más alaphelyzetből vág neki a bajnokságnak, mint a korábbiakban. Magyar edzője van, ami nagyon régóta nem volt, általában látható a kereteken is valóban, hogy szűkültek a lehetőségek, kevesebb alapanyagból kell megpróbálni hasonlóan finom levest főzni. Még itt az anyagi háttér is azért bizonytalan is, illetve ami tudható, az is azt üzeni, hogy bár megoldható lesz talán gazdaságilag a következő idény a csapatoknak, de mindenféleképpen szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat, vagy ha lesz is pénz, valamivel kevesebb lesz, és minél később derül ki, hogy pontosan mennyi lesz az annyi, annál nehezebb tervezni, igazolni, stb. Úgyhogy ez most mindenképpen egy más helyzet, mint az elmúlt 5-6-7 évben. Viszont az, hogy esetleg az erőviszonyok kiegyensúlyozottabbak lesznek, hogy valóban az Újpest most már bejelentkezhet az egyik legjobb magyar csapat pozíciójára, ezek érdekessé teszik. A kontraszt az tényleg nagy lesz VB döntő után bajnoki, NB1-es bajnoki meccset látni, de az is igaz valóban, hogyha nemzetközi porondon viszont jól sikerül elindulni, akkor lesz hozzá kedvünk.
3: Még csak annyit, hogy a májusban befejeződött bajnokság első 6 helyezett csapata közül 5 edzőt cserélt, aminek szerintem mindenképpen rossz az üzenete, vagy az akusztikája, nem hisznek a közös történetbe. Vagy a klubnál, vagy az edző az első adandó alkalmat kihasználta, hogy tovább álljon innen. Nem néztem utána, de ez könnyen lett, hogy Európa rekord.
2: És akkor azzal számoltok, hogy mondjuk az első fordulókban teljesen, tehát olyan eredmények születnek, amelyekből nem lehet majd következtetni a jövőre, hiszen a keretek is alakulnak, ahogy Attila említette, rengeteg új edző kezdte el a munkát a keretekkel, tehát hogy az első eredmények, az első fordulókbeli eredmények nem lesznek hát transzparensek, vagy nem tudom, hogy ből ki lehet indulni az egész idény tekintve?
4: Hát nem is. Én azt gondolom, hogy nem csak az első forduló lesz ilyen, hanem el tudom képzelni, hogy akár az egész őszi szezon olyan lesz majd, hogy kapkodjuk majd a fejünket, hogy olyan eredmények születnek majd, amihez nem szoktunk hozzá. Szerintem rögtön az első fordulóban egyébként a Vasas Eto ebből a szempontból simán lehet majd egy meglepetés. A Vasas elég jó játékkal húzta be itt az NB2-es bajnoki címet. Az Etónál meg nem tudom, tehát nekem tényleg a mexikói edző érkezése az egy óriási talány, hogy ez hogy jött össze, és hogy ebből mit hoz ki a szakember, erre nagyon kíváncsi vagyok, és azért a Győrnek a legjobbjait szerintem még mindig elvihetik itt a következő hetekben.
2: Gyuri?
5: Igen, ezen gondolkodtam, hogy a magyar edzők régen annyira keresettek voltak, és olyan messzire is eljutottak, például, mint Mexikó, de hogy most még ez is megforduljon, ez a tendencia, azt azért én sem láttam jönni. Valóban nehéz lesz jósolni, hogy milyen eredmények születnek. A mai fociban, ahol tulajdonképpen érdeke az ügynököknek, meg a játékosoknak, hogy állandóan új és új szerződéseket csikarjanak ki, és az adott esetben nagyon sok játékos mozgással jár. Az állandóság az egyik legnagyobb érték, hogyha sikerül együtt adni egy keretet, hogyha egy edző együtt tud dolgozni egy csapattal 3-4-5-6 évig. Kevés példát látunk erre, de például a Puskás Akadémiánál ez volt Hornyák Zsolt esetében, ez is ugye most változik, ez is egy olyan állandó eleme volt a Magyar NB1-nek, ami üzent egyfajta állandóságot, meg lehetett számítani valami nagyjából állandó minőségre vagy színvonalra. Most szinte minden megváltozik, és talán ebben az új helyzetben nyilván az anyagi, a gazdasági lehetőségek sok mindent meghatároznak, mint tudjuk, kispénz, kisposzi, nagypénz, nagyfoci. Most lehet, hogy átrajzolódnak majd az erőviszonyok, és például a Vasas, amelyik ugyan a másodosztályból érkezik, de stabil, és talán lehet így fogalmazni, hogy politikamentesnek tűnően stabil háttérrel, az lehet az egyik legerősebb pontja, vagy legerősebb csapata az NB1-nek. Az Újpest is, ezt nem tudjuk persze biztosan, de hogyha a MOL marad az Újpest mögött, akkor az is egy nagyon erős bázis jelenthet, míg a többieknél lehet átrendeződés.
2: Ha már Mexikót említette, Gyuri, ha nem is Mexikóban, de New Yorkban jártál, és te a labdarúgó világbajnokságot a helyszínen tekintetted meg, legalábbis a brazil-marokkói összecsapást.
5: Kevesebb, mint az 1%.
2: Mi így a televízión keresztül követjük a világbajnokságot, úgyhogy neked személyes tapasztalatod is van, de az eddig lejátszott meccsek, az eddigi szakaszról, úgy összességében milyen véleményetek van, kik azok, akik csalódást okoznak nektek, és kik azok, akik a vártnál jobb teljesítményt nyújtanak?
3: Mindig mindenki óvok attól, hogy egy világversenynek nem hogy az egyharmadára, hanem a közepénél véleményt mondjon, végleges végét mondjon csapatokról. Kézilabdában szokott megtörténni, hogy eltemetjük a magyar válogatottat a Ferénél, és érmes lesz, vagy a fordítva. Tehát azt mondom, hogy csak azokról beszélünk, akik a törökökről beszélünk. Az egyértelmű csalódás. Ők ma akármit csinálnak, az, hogy mi lett ezzel a kerettel, hogy néztem, Arda Güler mindenkitől bocsánatot kér, hát felhördültem, amikor emlékeztek arra a szituációra, amikor gurult felé szembe vele a labda a kaputól körülbelül 15 méterre, senki nem zavarta, és föld körüli pályára küldte, 15 méterre fölé rúgta. Szóval itt valami, nem tudom, de valami nagyon koncentrációs hibák kellettek, hogy történjenek. Másokról, akik amelyek komoly csapatok, és az első fordulóban gyengék voltak, spanyolok, portugált, most láttuk a spanyolokat tegnap gyakorlatilag magától értetődő módon üzemszerűen rögtön a legelén azzal a nagyon szép keresztpasszal jött, aján már berúgta, nagyon sima győzelmet arattak. Tehát még azt én még egyik csapatról sem merem kérdeni, amelyik versenyben van, hogy csalódást okozott, mert bármi történhet. Az kétségtelen, hogy az látszik, hogy most már világfutball van, tehát valamilyen szinten mindenki meg tud tanulni futballozni, ha másért nem azért, mert láthatja az interneten meg mindenhol, hogy futballoznak a nagyok, mindenki sémába futballozik, mindenki fel tud készülni fizikailag, taktikailag, és akkor ebből lesz az, hogy nekem az örök példám, hogy én ma a 74-es VB-t láttam, és a 74-es VB-n 16 csapat volt, és mikor megnéztük az elején, hogy mi, Haiti meg Zaire, hát ezek hogy kerülnek ide? Az egyik 0-14-es, a másik 2-14-es gólkülönbséggel zárt, és azon múltak a hogy kiveri agyon őket jobban. Hát most azért már más a helyzet.
4: Hogy ki volt csalódás, azt én se tudnék egyetlen csapatot sem mondani, és még a törökökre is azt mondom, pont láttam mindkét meccsüket, az úgy alakult, és hát nem tudom, 50-valahány, vagy 60-valamennyi kapura lövési kísérletük volt. Főleg az ausztrál meccs volt olyan, hogy egyszerűen nem volt szerencséjük. Az ausztrálok kétszer átmentek a térfélre, rúgtak két kontragolt. Ott szerintem valószínűleg a törökök egy kicsit magukban csalódtak, és ezt átvitték a következő meccsre, és így rosszul jött ki. Szerintem a játékuk alapján nekik még bőven versenyben kellene lenni a továbbjutásért, nem így jött ki. A nagy csapatok szerintem azt hozzák, amit kell, az, hogy a spanyolok az első meccsen x-eltek a zöldfoki köztársasággal, az nyilván meglepetés volt, de látva azt a meccset egyébként, főleg most a tegnapi pontszerzés után azt mondom, hogy nem volt akkora meglepetés így, mert ráadásul az afrikaiak elképesztő fizikumban voltak, tehát úgy hoztak le egy meccset a spanyolok, hogy egy darab szabálytalanságuk volt, nagyon-nagyon jók voltak, ezen kívül a nagy csapatok egyelőre hozták a kötelezőt, majd biztos Messiről és az argentinokról is beszélünk, szerintem náluk, majd én a mai meccs után mondanék róluk igazán véleményt, mert az egy nagyon jó meccs lesz szerintem.
5: Ami eddigi tanulság, ha már Messit említetted, de ez is még változhat, mert tényleg az elején vagyunk, hogy annál azt hiszem a dél-afrikai VB-nél jobban állunk, amikor az egyik nagy világcég csinált egy reklámot, és az aktuális legnagyobb sztárokat szerződtett, és kivéti nélkül mind leégtek, gólt se rúgtak, hamar kiestek, talán emlékeztek erre, Ronaldo, Rooney, nem is tudom kik voltak benne, talán még Messi is, akinek az a VB nem sikerült éppen túl jól. Most azért az van, hogy Kane rúgja a gólokat, Messi mesterhármassal indított, és most kéne még mondanom két-három nevet mindenféleképpen. Talán még pont Ronaldo az, aki nem indult be annyira, de sok sztár igen.
4: Holland.
5: Holland, így van, ő is nem is tudom, háromnál tart, vagy?
2: Kettő, nem?
4: Kettő.
5: Kettőnél tart, de minden esetre is elkezdte rugdosni a gólokat, ez az egyik. A másik az, hogy nagyon-nagyon furcsán alakul a világbajnokság, meg a mi viszonyunk, meg egyáltalán a VB-től függetlenül a technikai robbanásnak köszönhetően a viszonyunk a térhez és az időhöz. Ez az a VB, ami a legnagyobb területre van széthúzva, és a időben is a leghosszabb időre van széthúzva, és a legtöbb csapat játsza. Ezért aztán nem lehet azt elvárni, hogy mindenütt az Egyesült Államokban, meg pláne Kanadában VB-láz legyen, hiszen sokszor 1000 kilométerek vannak egyes VB-helyszínek között, de közben meg itt van velünk a közösségi média, ami soha nem látott mértékben és mennyiségben tolja az arcunkba a legfrissebb híreket, összefoglalókat, mémeket, és mindent, amit a VB-ről tudni kell. Tehát ha az ember egy szobába bezárkózik, akkor is elképzelhető, hogy az egész napja a VB-vel van tele. Az is látható, és azért kicsit ez illúzió romboló, és most szembesülünk vele először igazán, hogy az európai piac az nem meghatározó, vagy nem azt mondom, hogy nem meghatározó, vagy nem fontos, de nem a legfontosabb a VB rendezés üzleti szempontjai között. Tehát simán megcsinálták azt, hogy Európából nézve értelmezhetetlen időpontokban van a meccsek zöme, hajnali 2-kor, hajnali 3-kor, azért, mert ez Ázsiában és Amerikában működik, és ma már az a legnagyobb piac, és elsősorban ahhoz igazítják a dolgokat. Persze, ha van egy holland-svéd, ha van egy horvát-angol, akkor azt igyekeznek olyan időpontra tenni, hogy Európában is azért látható legyen, de igazából azzal szembesülünk, hogy szemben a mondjuk a 86-os mexikói VB-vel, vagy a 94-es amerikai VB-vel, amikor mindent alárendeltek annak, hogy Európában főműsoridőben lehessenek a meccsek, hajlandóak voltak ezért déli 12-kor játszani ott a helyszínen, a legnagyobb melegben. Most az, hogy az európai tévés piacon mi van, abszolút nem az első számú prioritás, ezt azért úgy kicsit illúzióromboló átélni. És hát amikor elkezdődött, rengeteg csapat, éjszaka vannak a meccsek, egy kicsit olyan kedvetlenül álltam az egészhez. Régen egyrészt valószínűleg a felfogó képességünk is még jobb volt, úgy volt az ember, hogy egy 24-32 csapatos tornát úgy be tudtál fogadni, adja az összes eredményt, az összes gólt tudta az ember. Most meg eleve ez reménytelennek tűnt, de most meg azt mondom, hogy eltelt néhány nap, azon veszem észre magam, hogy éjszaka nem alszom, hanem meccseket nézek, és most már minden csapatról van valamilyen benyomásom, a teljesen ismeretlennek, outsidernek tűnő csapatok is hoztak egy-egy szint, egy-egy élményt az egészbe, és úgy látom, hogy működik, és úgy látom, hogy meghódítja egyébként az USA-t, mert nyilván ez egy fontos tényező.
2: Ezt akartam kérdezni, bocsáss meg, hogy New Yorkban azt mondták, nem tudom, amikor te kint voltál, milyen időszak volt, de hogy az NBA nagy döntő szinte jobban érdekli a New Yorkiakat, mint a futball.
5: Pontosan azon napon volt, mint a brazil-marokkói meccs, és sokkal jobban érdekelte a helyieket. Tehát,
4: amikor arra 70 évet vártak ott a városban.
5: Az újabb bajnoki cím. Tudom, mert néztem a szállodában a tévét, és mondjuk egy órán keresztül beszéltek az NBA döntőről, és utána volt egy félperces összeállítás, hogy a futballmeccs is lesz, mármint nem futball, mert az ott más, hanem a soccer, illetve magát a VB-t úgy hívják, hogy FIFA az Egyesült Államokban, mert a hivatalos neve az ugye FIFA World Cup, és abból az elejét hajlandóak megjegyezni és emlegetni, szóval nagyon érdekes ez a része, de ettől még látszik, hogy VB van, tehát az összes hirdetés, a tévéreklámok, a termékek, és szerintem azáltal, hogy az amerikai csapat jól kezdett, két meccset nyert, vezető politikusok, celebek ünneplik, nézik a helyszínen a csapatot. Szerintem az a semmi máshoz nem hasonlítható hatása a focinak, amit mi jól ismerünk, az Egyesült Államokat is kezdi hatalmába keríteni.
3: Még annyit, hogy arról lehet vitatkozni szerintem, hogy 48 csapat jó vagy nem jó, több kéne, kevesebb kéne. Arról nehéz vitatkozni, hogy törekvés sem volt rá, hogy a világ 48 legjobb csapata legyen ott, hiszen 16 európai van csak, tehát ez már önmagában. Nekem mindig a jégkorong a példaképem, ott soha nem visznek be a legjobb 16 közé afrikai vagy délkelet-ázsiai csapatot, csak azért, hogy minden földrész ott legyen. Tehát szerintem ez egyértelmű, és szerintem
5: most,
3: az is egyértelmű.
5: Most a világnak is a 82. Új-Zéland játszott.
3: És az is egyértelmű, hogy ha már 48 csapat van, akkor nem ez a legjobb lebonyolítás. Én erre mindig azt mondom, hogy egy tornának az ideális létszám a kettő valamelyik hatványa. 16 vagy 32 csapat az jó. 48 az nem jó, de ha már 48 van, ez, hogy a 12 harmadikból 8 tovább jut, ez egy malmozás. És sokkal kevésbé élesek a meccsek, mert tudod, hogy adott esetben most Brazília most így, hogy ilyen simán nyert egy meccset, tulajdonképpen, ha kikap Skóciától 1-0, akkor is tovább fog már jutni. Miközben, ha csak az első kettő jutna tovább, akkor a Skót-Brazil az egy iszonyatosan éles meccs, nem egy egygóra Skót győzelme, mert Brazília kiesne. De hát még sorolhatnám, a spanyol Uruguay meccsnek is egészen más tétje lenne, ugye Uruguaynak két pontja van, nagyon meleg, még így is lehet, hogy kiesik. De hogyha játszanak egy békés X-et, akkor a spanyolok elsőként tovább mennek, Uruguay harmadik lesz legrosszabb esetben. Tehát ha már 48 csapat, akkor adta volna magát szerintem 16 darab 3-as csoport. A minden csoportban az első meccset a két jobb csapat játszotta volna, hogy ne tudjanak malmozni egymással, és utána játszottak volna mind a ketten, és akkor minden mindig csoportban megvan két továbbjutó, és megint ott vagyunk a legjobb 32-ben, de minden tiszta. Tehát nem is értem, hogy miért nem ez lett a végső variáció.
2: Viszont a világbajnokság előtt ugye azt mondtátok, azt mondtuk, hogy a magyar válogatottnak is itt lenne a helye, mert hiszen ilyen újonc csapatok vannak, mint a zöldfoki köztársaság Curaçao, ehhez képest a spanyolok ellen ugye döntetlenre végeztek a zöldfokiak, Curaçao megszerezte az első pontját, tehát hogy erre megint azt fogják mondani a FIFA illetékesei, nem, hogy lámhelyük volt itt nekik is.
5: Szerintem azért nem, mert ki fognak esni ezek a csapatok, tehát a csoportkörön belül egy-egy föllángolásra van esély, de három meccsen olyan, ezek közül, a kis csapatok közül, amely három meccsen lehet, hogy lesz egy, amelyik tovább jut, és akkor az a óriási meglepetés kategóriájába fog tartozni, de azért mondom, Új-Zélandot említettem, azért simán kikaptak, Tunézia ahhoz képest, amilyen jól ment a selejtezőkben, elég gyengén szerepel, és hát szerintem lesznek itt még olyan csapatok, amelyekre három meccs után már azt mondjuk, hogy kilógnak a sorból.
4: Igen, de hogyha én is Európa párti vagyok nyilván alapvetően, de azért ezek az eredmények megmutatták azt, hogy akik bekerültek európai csapatok, azok közül a hátsó fele azért nem a legerősebb ezen a VB-n, mondjuk a bosnyákok például, sőt most a horvátok is kicsit gyengélkednek. Tehát az, hogyha mondjuk a magyar válogatottnak is ott lenne a helye, teszem azt még 4-5 európai csapatot odavenni, akkor az már egy ilyen mini Európa bajnokság is lehetne igazából. Ott kell akkor megmutatni legközelebb Európa bajnokságon, hát VB-re meg arra nem látok esélyt, hogy nagyon bővítenék az európai létszámot, mert egyébként, amit te is mondtál, hogy ez a Curaçao zöldfoki köztársaság szerezgetik ezt az egy-egy pontot, ami nekik történelmi, és ráadásul ebben a social világban elképesztő sztorikat lehet ezekből eladni, hogy nem tudom, a kapus anyukájának vízumot szerezni, meg valakit a családból oda rettetni. Ezek nagyon jó történetek, és ahogy Gyuri is mondja, nyilván a csoportkör után valószínűleg vége lesz, de egynek nagyon jó.
5: Viszont amit mondtál, arról sem is eszembe jut egy olyan folyamat, amivel kapcsolatban lehet, hogy még szintén korai levonni a következtetéseket, de eleve, innen a régiónkból nagyon szomorú, hogy mi nem jutottunk tovább, de a szomszédaink közül is, osztrákok, horvátok mentek csak tovább, de hogyha mondjuk az osztrákokat a nyugathoz soroljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy az ukránok, oroszok, mondjuk az ukránok kijuthattak volna, de érthető okokból nincs ott egyik sem, vagy ugyanabból azokból gyengültek meg, vagy kerültek körön kívülre az utóbbi néhány évben. És a régióból, ugye a volt Jugoszláviában nem tud olyan nagy baj lenni, hogy még két tagállam ne jusson ki így is, de azt hiszem, hogy a horvátok, akiknek volt még egy nagy dobás a Katarban, most lehet, hogy túl korán mondom ezt, de meg sem fogják tudni közelíteni a korábbi eredményeiket. A bosnyákokról is úgy látjuk, hogy azért kilógnak ebből a mezőnyből. Óriási bravúr volt, hogy az olaszokkal szembe bejutottak, de itt már nem nagyon rúgnak labdába, és aztán a csehek is elég gyengén szerepelnek, a többiek meg ott sincsenek, tehát se románok, se bolgárok, se lengyelek, se a már említett ukránok, oroszok, tehát ilyen szempontból, mert azért egy-egy mindig másik, de egy-egy jó kelet-közép-európai csapat mindig volt, és most lehet, hogy nem lesz egy se.
3: És egyébként bele kell törődnünk, amit mondasz, igen, hogy Európának a képviselete, a kvótaaránya nem, hogy jobb nem lesz, valószínűleg rosszabb lesz csak, mert az összes labdarúgó világverseny közül még itt a legjobb, az egyharmaddal. Tehát ha megnézed a női világbajnokságot, vagy az olimpiát, vagy a férfi utánpótlás világbajnokságokat, sehol nincs egyharmad Európa, inkább egynegyed, mint egyharmad.
2: És a tendencia a felé megy, nem? Hogy a
3: hát nyilván, mert az összes többinél már egyharmad alá faragták.
2: Beszéljünk egy kicsit arról, hogy például az afrikai csapatok milyen benyomást tettek rátok. Ugye sokáig az volt a nézet, hogy fizikálisan remek állapotban vannak, ahogy Gabi említetted, és hogyha emellé egy fegyelmezett labdarúgás vagy játék is társul, akkor nem sok esélyük vesz, vagy legalábbis ők lesznek esélyesek a nagyobb futballtudásra rendelkező válogatottakkal szemben.
4: Hát, hogy lefocizzák őket, azt azért nem látom, de azt viszont igen, hogy elfogadták azt saját magukban, hogy most már tényleg nem az a legfontosabb, hogy egy-egy afrikai játékos eladja magát Európába, mert most már a kongói csapatnak is egyébként kettő Premier League játékosa volt a kezdőbe. Elfogadták azt, hogy nekik a fizikalitásra kell játszani, ha lehet végig darálni a 90 percet, rengeteg párharcot kierőltetni, mert ebből jöhet ki egy 0-0, esetleg 11-eseket tovább jutni, hogyha már egyenes kieséses szakasz van. És én úgy látom, hogy ezt nagyjából mindegyik afrikai csapat abszolvált, talán Tunézia az egyetlen, de ott meg szerintem képességbeli problémák vannak.
5: Afrikával kapcsolatban...
3: Csak egy perc volt, csak azért mondtam.
5: Attila jó főszerkesztőként mindig figyeli az órát. Én meg sajnos sose.
2: Vagy akkor...
3: Akkor inkább én egy perc, utána Gyuri jött be, mert tehát én azt mondom, hogy az afrikai futballt azért kettéke van, az arab futballra, meg a fekete afrikai futballra. Egész más a kettőnek a gyökere, a stílusa, minden egyrészt. Másrészt pedig az, hogy világfutball van, az látszik az afrikai futballon is. Azért, amikor megláttuk 90-ben Kamerunt, vagy később Nigériát, akkor tátottuk a szánkat, hogy ez egész más. Most pont attól, hogy nem egész más, hanem szinte ugyanolyan.
2: Innen folytatjuk a hírek után, Szőlősi Györggyel, Göbös Gáborral és Ballai Attilával.
0: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Örömünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A harmadik rész szombaton 11 órakor a Dunavörldön.
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
7: Megsérült a németek védője, továbbra is népszerű a nyári diákmunka. Folytatódik a kánikula. Jó napot kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
7: Bokasérülés miatt véget ért a labdarúgó világbajnokság a németek védője Nico Schlotterbeck számára. A német szövetség tájékoztatása szerint a Borussia Dortmund 26 éves játékosánál belső szalagszakadást állapítottak meg az orvosok, így a 29-es válogatott középhátvédre legalább 2 hónapos kényszerpihenő vár. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a német keretbe, mivel az adott csapat első VB mérkőzése után már csak kapuspótlására van lehetőség. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabad kártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Gond nélkül vette az első akadályt Wimbledonban Piros Zsombor. A magyar játékos 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a selejtező első fordulójában a londoni füves pályás nyílt tenisz bajnokságon.
8: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
7: Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnik Súlyog Tamás köztársasági elnök megbízatása, közölte a miniszterelnök az országgyűlés rendkívüli ülésén. Magyar Péter napi rendelőtti felszólalásában hozzátette, szeptembertől a teljes magyar társadalmat bevonva átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, amelynek végén népszavazás fogja megerősíteni az új alaptörvényt. A folyamat lezárultáig, de legfeljebb 5 évre az országgyűlés új köztársasági elnököt választ, tette hozzá Magyar Péter. A miniszterelnök továbbra sem nevezett meg semmilyen jogszabályt, amelyet megsértett volna Súlyog Tamás köztársasági elnök. Így reagált a miniszterelnök beszédére és a Tisza kormány alkotmánymódosítási javaslatára a KDNP frakció vezetője. A Mi Hazánk frakció vezetője szerint a Tisza kormány módszere semmiben sem különbözik az előző rendszerétől, mert úgy akarják elmozdítani a köztársasági elnököt, hogy kétharmaddal odahelyezik a saját bábjukat. Magyarország elkötelezett az euró bevezetése mellett, és 2030-ig teljesíteni a Maastrichti kritériumokat. Erről írt közösségi oldalán a pénzügyminiszter. Kármán András a jelzálog hitelek kamatstopjáról azt írta, a kormány változatlan feltételekkel október elejéig fenntartja az intézkedést. A cél, hogy annak kivezetése után a ténylegesen rászorulók kapjanak valós segítséget. Továbbra is sok diák jelentkezik nyári munkára, számolt be a Diákész főtitkára a Kossuth Rádióban. Majzik Nándor hangsúlyozta, ezekben a hónapokban a turizmus vendéglátási szektor a legnépszerűbb a fiatalok körében, akiknek idén az átlagos órabére 2400 forint. Hozzátette, a bérek területenként változnak, míg az Alföldön alacsonyabb, a Balaton környékén magasabb. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az Országos Mentőszolgálatnak a Magyar Vöröskereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Délutánra sikerült eloltani a kilimáni hűtőházban hajnalban keletkezett tüzet, közölte a katasztrófavédelem. A csaknem 2500 négyzetméteres csarnok jelentős része leégett, a tető beszakadt, egy közelben parkoló kis teherautó motortere kiégett, de senki nem sérült meg. A tűzoltó üzemanyagot és egy nagyértékű munkagépet is kihoztak az épületből. A levegőben egészségre ártalmas szennyezést nem mutattak ki, a tűzokát vizsgálják.
8: Közlekedés.
7: Az M1-esen Hegyeshalom felé az M0-es csomópont és Biatorbágy között lassulás, torlódás alakult ki. Szolnokon a Szent István-Tisza hídon a dilatációs szerkezetet javítják, a 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat, mind a két irányból torlódásra számítsanak. Aztán az M3-ason Mogyoródnál a Vásárosnamény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. A munka csomóponti zárással nem jár. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
8: Időjárás.
7: Országszerte sőt a nap, majd egyre több felé beborul az ég. Délután főként a Duna vonalában, a keleti területeken, valamint az Alpok alján alakulhat ki záporzivatar. Emiatt már kiadták az elsőfokú riasztásokat. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható.
8: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
8: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója.

0: volna elrenni a játékvezetőnek, ez Messi tekintélyének szól, arról a szituációról, és az egész Messi jelenségről mit gondoltok?
1: Hát szerintem ez egy egyértelmű piros lap volt, én ezzel kezdeném. Ami furcsa volt, hogy ugye van VAR vizsgálat elvileg, az lett volna minimum, hogy jelzik a bírónak, mert egyébként ott élőben
2: annál a szituáció... Csak állítani, ha megnézik.
1: Igen, így van. Még ezt se tették meg nekem, ez fáj igazán.
0: Miért
1: vajon? 100%. Tehát, hogy mondjuk Messi nélkül, és ráadásul taposásért el tudom kézni, hogy kiállítják, akkor az nem egy meccs pihenő, akkor legalább kettő, az egy elképesztő gazdasági mélységbe sodorta volna szerintem a világbajnokság ezer részét. És nekem az is hiányzik, hogy akkor legalább utána kiadhattak volna egy közleményt, hogy hibázott a VAR, hibázott a játékvezető, a nem tudom, szabálykönyv, akármelyik paragrafusa szerint ez piros lap lett volna, szerintem ezt ki kellett volna mondani. Szerintem mindannyian ültünk már végig ilyen játékvezetői bemutatót, akár MLS-be is, ahol egyébként pont ezek az esetek az elmúlt egy-két évben mutatták be, hogyha hátulról rátaposok, picit még rá is nehezedek, ezek nem, nincs mérlegelés, ez egy piros lapos szituáció volt. Ugye 1-0-nál volt, ha jól emlékszem, tehát egy gólt lőtt akkor Messi, de hát a Mester 3-assal megint, tehát azért megint a történet, ami igazán bejött, beérte Klózét, ma este meg is döntheti ezt a csúcsot. Hát, ilyen a foci.
2: Most a katari ember is sokkal kisebb szabálytalanság volt, akkor ennek pek volt, mert a támaszkodó lábát elkapta, ha az nem a támaszkodó, akkor soha nem törik el, és nincs semmi.
1: Igen.
2: Egyrészt, másrészt meg most tudom, hogy tág asszociáció, de eszembe jut a Szőlő Olimpia, amikor ugye Ben Johnson dopingoráson kapták, és azonnal eltét megfosztották az aranyérmétől, és utána mondta a Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke, hogy innentől sztár sprintert nem kapunk el az olimpián vagy a világversenyen, mert rongálja és tönkre teszi az atlétikát. Ott vannak arra a dobóatléták, meg mindenféle szerzet, azokat el lehet kapni, sztár sprintert nem. Most Messi sztár sprinter, hát már nem vettem mi is róla fontos.
0: És a arca, ugye?
2: Igen.
3: Hát ezek szerint nem csak a játékvezetők tisztelik a sztárokat, hanem a videóbírók is tisztelik a sztárokat. És ha már bírói bemutató, hát több ilyen Rossetti show műsort láttam, ugye az UEFA-nak a játékvezetésért felelős főnöke, aki nagyon szuggesztív módon van egy ilyen előadása, ami a VAR-nak a fontosságát hangsúlyozza, és bemutat mindenféle példákat, hogy milyen rossz ítélet született volna, vagy született videóbíró nélkül, és milyen jó, hogy van videóbíró, és akkor az egyik eleme ennek Nyonban, az UEFA székházban a Nemzetközi Sportújságíró Szövetség közgyűlése volt oda meghívva, egy csomó sportújságíró, és akkor bemutatott ilyen nagy történelmi gólokat, 66-os VB döntőről, meg másokat, és akkor ilyen látványosan föltette a kérdés, hogy na gól vagy nem gól, amit ugye a helyszínen nem tudtak rendesen megítélni, de ha visszajátszhatták volna. És akkor Maradonának a kezezős gólját is levetítette, és nagy diadalmasan kérdezte, hogy akkor ez szabályos gól, vagy nem szabályos gól, és a teljes nemzetközi sportújságíró közösség egy emberként kiabálta, hogy szabályos gól. Mert szegényebbek lennénk egy illúzióval, vagy egy legendával, egy mitosszal, hogyha azt elvették volna, és hát ilyen értelemben ez kicsit a Messi analógia is, hogy akkor is lesznek egyenlőbbek, akármennyire objektív a megítélés.
0: Ugye a világbajnokság megpróbált sztárokkal eladni a szervezők a világbajnokságot, ugye Ronaldo, Messi, nem tudom, akár Modric, vagy másokat is lehet említeni. Amikor Cristiano Ronaldo azt látja, hogy a fő riválisa és az örökös vetétársa egy Mester 3-assal annyit, mi lehet benne? És a teljesítményét látva szerintetek még mindig húzó ember is kell ebbe a portugál válogatottba, vagy azért el lehetne gondolkozni azon, hogy neki mindig mindenhol ott kell lennie?
1: Már 4 évvel ezelőtt is
3: ez padra került,
1: ugye?
3: Igen.
1: Valahol a csoportkör környékén. És akkor működött is a dolog.
3: Hát akit vetettek a helyére, az akkor 3 gólt lőtt. És úgy nézett, hogy az edző megnyeri a csatát, csak a következő meccsen kiestek, és nem nyerte meg.
2: A sztárjátékos, hogyha rossz, az sokkal rosszabb, mint hogyha az átlagos játékos rossz. Na, az átlagos játékos rossz, akkor nem adják oda neki a labdát. De olyan nincs, hogy a Ronaldónak nem adod oda a labdát. Hát most is volt 2 olyan helyzet, amikor nem neki, az egyiket nem is neki adtak, csak elrúgta, a másikat meg érezte kényszer, nem tudom már ki, aki ment be,

0: fel, hogy neki kell adni a labdát. Az olyankor olyan, mint a világűrben a fekete lyuk. Minden bevonz, és mindent eltűnik. Vagy minden eltűnik.
1: És egyébként hihetetlen, nem tudom, tapasztaltatok-e már ilyet VB-n, én biztos, hogy nem, hogy oda kerül egy játékoshoz a labda, a Ronaldo, és az egész stadion örjöng. Pedig mit tudom én, a félpályán elvette át a labdát, nem a helyzetbe. Hihetetlen nyomás lehet neki, ez személyesen is, bár szerintem ezt a részét képes lehet kezelni, de hát a játékával sajnos nem tudja.
2: Meg ez az... kicsit amerikai jelenség, ez az örjöngés, mint hogy ez a rémesen idétlen visszaszámlálás is, ami a kezdés előtt, meg a második félidő kezdése előtt is tapasztalható minden stadionban. Ugye Ronaldóval szemben ugyanazokat a elvárásokat támasztam, mint Messivel szemben egy VB-n, azért nem igazságos, mert ott Argentinából jön, a nagy Argentinával, amelyik háromszoros világbajnok, Ronaldo pedig Portugáliát képviseli, amelyik bár hatalmas futballnemzet, de egy akkora ország, mint Magyarország. Nem véletlen, hogy mondjuk Ronaldo esetében VB-t nyerni, ami megkockáztatom most sem fog összejönni, az sokkal nagyobb fegyvertény, mint Argentina színeiben, Brazília színeiben, Anglia, Spanyolország, Franciaország színeiben. Nem véletlen, hogy bár EB-t kicsik is nyertek, dánok, görögök, VB-t kicsik nem nyertek igazán. Uruguayt lehet talán ide sorolni, de ők is már nagyon régen. Ezért olyan nagy fegyvertény a magyarok két VB döntője is, meg mondjuk a hollandok három VB döntője, vagy nem is tudom, mert...
0: A csehszlovákok.
2: Vagy a csehszlovákok, így van. És egyébként meg Ronaldo szerintem azzal ért el a válogatott pályafutása csúcsát, lehet, hogy rám cáfol, és azzal szárnyalta túl a nagy elődeit, mert Eusebiót is, aki csak a bronzéremig jutott 66-ban a portugálokkal, meg Figót is, aki csak az ezüstéremig jutott 2004-ben az EB-n a portugálokkal, hogy ő megnyerte 2016-ban az Európa-bajnokságot Portugáliával, tehát azt a hihetetlen történelmi sikert hajtotta végre, hogy megnyerte egy nagy tornát Portugáliával. Nagyon csodálkoznék, ha még egyet tudna nyerni.
3: De nehéz helyzetben lehet, nem a portugál szövetségi kapitány, aki lehet, hogy szakmailag úgy gondolja, hogy nem, már nincs helye a pályán, viszont ez a körülötte kialakult eufória, de ugyanúgy mondhatnánk Ancelottit Neymarral kapcsolatban is, tehát neki valószínűleg be kellett tenni a keretbe, mert olyan erős volt a nép akarat, hogy ilyen szempontokat is figyelembe kell venni.
1: Igen, nem? Ott a keretbe kellett betenni, Ronaldot meg a kezdőbe kell betenni, tehát az jóval nehezebb, és látszik a pályán, hogy hát védekezésben mínusz egy, az teljesen nyilvánvaló, de sajnos hát most támadásban is ott tart, hogy egyszerűen ott is elakadnak a labdák folyamatosan, és ugye Messi helyzete nem azt mondom, hogy könnyebb, de ő egy ilyen játékszervezői poszton van, amihez az ő zsenialitása szerintem 4 év múlva is tudna VB-t játszani, szerintem, hogyha szeretné. Ronaldónak meg, hogy úgy mondjam, odaszorult ebbe a befejező pozícióba, amit mondjuk a Real Madridban az utolsó éveiben tökéletesen megoldott még, de most már ez kevés egy ilyen világbajnokságon szerintem.
0: De most lehet, hogy durva, amit mondok, de Messi, ugye, tehát az egy futball zseni. Nekem Ronaldo nem az. Nekem Ronaldo, amit meg lehetett tanulni a futballból, mindent megtanult belőle, és az elképesztő fizikumával, akaraterejével elérte. Csak 41 éves, és az elképesztő fizikum meg minden megkopott. Tehát most az előbb Eusebióhoz hasonlítottad, Eusebio inkább olyan volt, mint Messi. Ha valaki visszanézi azt a meccset, amikor 66-ban, nem is ami ellenünk játszottak, hanem amikor 66-ban Korea vezetett ellenük 3-0-ra és 5-3-ra nyertek magától értetődően a portugalok, ahogy játszott akkor az Eusebio azon a meccsen, a Ronaldo soha nem fog úgy játszani. Mert ugyanúgy ösztönből, zsigerből úgy bűvölte a labdát, hogy azt hitted, hogy a testrésze. Ronaldónak ez a pehje, kézilabdában is nagyon sokszor láttam, hogy azok a játékosok, akik erőből kézilabdáztak végig a pályafutásukat, a csúcson ugyanolyan jók voltak, mint a zsenik, csak sokkal hamarabb kikoptak. E tekintetben nagyon nagy dolog, hogy még ott van egyáltalán.
3: Azt hittem, azt mondod, hogy sokkal több munkával érik el azt, amit az ösztönös tehetség, hát ez így ugye is van, alapból.
0: És azért persze, sokkal többet kell beletennie, azért öregszik, vagy azért amortizálódik gyorsabban.
3: Beszéljünk a következő meccsekről, ugye ma este 7 órától Argentina-Ausztria párharcot rendeznek, 23 órától Franciaország és Irak találkozik, mindkét találkozót itt a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük. Norvégia-Szenegál lesz hajnali 2-kor, Jordánia-Algéria hajnali 5-kor. Ugye az argentinokat, a franciákat, és szerintem sokan még a norvégokat is esetleg a végső győzelemre, vagy mondjuk a legjobb 4-be jutásra esélyesnek tartják. Mit vártok ezektől a csapatoktól? Tehát Messiék például már 7-től Ausztria ellen játszanak.
2: Hát a franciákkal kapcsolatban, akik mindig olyan erős kerettel jönnek, hogy minden további nélkül megnyerhetik a VB-t, most már ez azért jó ideje elmondható róluk, és néha meg is nyerik. Most hallottam egy ilyen statisztikát, hogy valami 90 játékosa a világbajnoki mezőnynek született Franciaországban, tehát 4 komplett keretet ki tudna állítani Franciaország, csak aki nem fér be, és azt hiszem beszéltünk itt már erről, a francia válogatottban, az játszik a marokkói válogatottban, a szenegáli válogatottban, a nem tudom hol, sok esetben olyanok, akik Franciaországban születtek, tehát ez egészen elképesztő. Így aztán a játékos keret erősségén semmiféleképpen, a pillanatnyi formán, meg a taktikán, meg a szerencsén, meg ilyeneken múlik az, hogy a franciák be tudják-e húzni. Nyilván a spanyolok is esélyesek, én a brazilokat továbbra is ide sorolom. Azt, hogy a norvégok VB-t nyerhetnének, azért azt erős kijelentésnek tartom, de valóban óriási korszakát éli a norvég futball. Akár a Bodø Glimtnek a BL menetelését nézzük, az is egy adalék volt ehhez. Nyilván ilyenkor mindig van egy nagy egyéniség, aki húzza az egészet, itt ebben az esetben Holland, de nem csak ő van, hanem a norvég válogatott, meg a norvég futball összességében is nagyon jó. Hát hallottuk, hogy az Egyesült Államok is bejelentkezett a VB győzelemre. Ugye azért vannak mindig nagyon fura helyzetben, hogy azért voltak évtizedekig fura helyzetben a VB-ken, mert az is nagy szám volt, hogy ott vannak, meg ha sikerül nyerniük egy-egy meccset, ugyanakkor az ő mércéjük mindig az, hogy mi a világ legjobbjai vagyunk. Ráadásul ők rendezik a VB-t. Óriási meglepetés lenne, ha nyernének, de ha nem nyerik meg a VB-t, akkor azért az átlag amerikai inkább csalódott lesz, mint megérti a szakmai indokokat. Úgyhogy érdekes lesz ez még, meg ott van Mexikó is, amelyik hát ha egyszer átlépi a saját árnyékát, mert ugye mindig a 8-at döntőben szoktak ki, odáig mindig eljutnak, de ott mindig kiesnek. Szóval lesznek itt még szerintem jó fordulatok. És hát nem tudom, spanyolokat említettem, nyilván ők is, az argentinok is bármire képesek.
1: Nekem a házi tippjátékunkban a franciák a világbajnokaim és a norvégok a bronzérmesek. Én nagyon, a franciákat nagyon vártam. A múlt héten kedden volt ez a szuperked, ott is ugye a franciák, norvégok játszottak, és már nem is tudom, ki volt éjszaka, de ezt a két meccset akkor meg tudtam nézni, most is így tervezek, mert a franciáknak tényleg az, hogy egy aranylabdást le lehet cserélni egy nagyjából ugyanolyan képességű játékosra, az nincs még egy ilyen válogatott, szerintem az egész VB mezőnyében.
2: Ugye Moszkvában úgy nyertek, hogy az aktuális aranylabdás Benzema nem volt ott a VB-n.
1: A norvégoknál meg a csatárduó az 300 millió eurót ér, szerintem ott is, és Haaland ráadásul elképesztő formában van, én úgy látom, hogy nagyon erősen érkezett erre a VB-re. De az argentinoknak ez az osztrák, mert szerintem egy nagyon komoly erő felmérő ezt az osztrákoknál, Rangnick nagyon-nagyon jól összerakta a keretet, és azért nem Algéria lesz az ellenfél, és nem egy lyukas kezű kapus, elnézést kérek, de szerintem történelmet
2: aki
1: fogunk
2: Zidane
1: látni.
2: Fia, ugye?
1: Aki Zidane fia, nem akarta megváltani a Real Madrid egykori klasszisát. Szerintem Messi gólt fog rúgni, úgyhogy történelmet fogunk látni. Klózét meg fogja előzni, amit én nagyon sajnálok, mert nekem az egyik kedvenc csatárom volt valaha. De...
3: És Edvi Laci szerint sokkal jobb játékos, mint Messi.
1: Mint Messi? Na, ezt mondjuk nem írom el.
2: Szerintem ezt elpapista is osztja ezt a véleményét.
3: Igen, neki titkos
1: de egy jó döntetlen egyébként.
3: Jó döntetlen?
1: 2-2.
3: Attila?
0: VB előtt azt mondtam, ezt még mindig tartom, hogy az argentin-francia-spanyol hármasból 2 fogja játszani a VB döntőt, és a norvégokat én is, ugye pont a sportkörben fogalmaztam, úgyhogy nem is mondom, hogy meglepetés, hogy a norvégoktól sokat várok, mert ez a csapat, ahogy az olaszokat kiverte, hogy a VB előtt 11 meccsét megnyerte zsinórba, hogy a tényleg angol focit játszanak, és jó angol focit játszanak a norvégok, és plusz egyet ne felejtsük még el, hogy van mögöttük egy olyan támogatottság az egész ország. Az, hogy kit képviselsz, az nagyon sokat ad. Különösen egy ilyen sportágban. Tehát itt a sportrádióban nem szoktunk politizálni, direkt politizálni, végképp nem, és nem is annak szánom ezt, de amikor azt látod, hogy a norvég parlamentben minden képviselő, hogy húzd, húzd, húzd, amikor nagyon szépet álmodok, akkor azt álmodom, hogy a magyar válogatott ott van a világbajnokságon, és a magyar parlament 199 képviselője egy ilyen lovagló mozdulatot utal, és azt mondja, húj, húj, hajrá, húj, húj. A norvégok ezt csinálják. Tehát ha ezt látod, és futballista vagy, mert hogy a hazádban, az 5,5 milliós országban minden ember megbolondul, mert mi azt hiszik a norvégokról egyébként, ugye hűvös északiak, 92-ben az Albertville-i olimpián én Trondheimben voltam kézilabda meccsen. És ugye a norvég sífutás akkor lett egyeduralkodó. Zokogtak az emberek az utcán. Mint ahogy el tudom képzelni az 50-es években, kitették a rádiót, a riporter, a norvég riporter ültött, hogy Björndeli vér, oj, vegerül van vér, oj, és zokogtak az emberek. És szerintem ez van egész Norvégiában most, úgyhogy ez egy olyan faktor, amit az ember nem számol be szakmailag, de azért nagyon
2: jelentős. Kicsiben ez volt Izland 16-ban az EB-n, csak itt futball is van.
0: És kézilabdában is mindig ez van. Egyébként azt tudjátok, még egy ilyen, az még belefér, és nem konkrétan kapcsolódik a műsorhoz, hogy ugye a húj-húj hajrá volt az igazi szurkolásunk. És az azért is volt nagyon szép, mert az egy 1000 éves csatakiáltás volt. Tehát amikor a 10. században elindultak a magyarok, akkor azt kérdettek, hogy húj-húj hajrá. És ez volt a 20. század első felében a szurkolásunk, hogy húj-húj hajrá. Tudjátok, miért kopott ki?
2: Mert oroszul szalonképtelen.
0: Igen, mert oroszul az igyine húj, az azt jelenti, hogy elküldöd a málnásba a kollégát, és az kellemetlen volt onnantól kezdve, hogy ezt nem volt szabad használni, hogy húj. Tehát lassan vissza lehetne hozni.
3: És a norvégoknál volt egy olyan csapatfotózás, amiben a nevelőegyesületük mezében voltak. Tehát amit mondtál, hogy mit jelent neki, vagy amikor a paraguayi játékos elsírja.
1: Igen.
3: Vagy amikor a paraguayi játékos elsírja magát a sajtótájékoztatón. Tehát ott lehet látni, hogy mit jelent egy labdarúgónak, amikor a nemzetét képviselhet, és Attila sokszor behozod a légiósokat, ugye az nyilván egy ilyen hazai bajnokság, vagy mit jelent neki az az adott klub, ahol játszik, hogy tisztában van-e a múltjával, a hagyományokkal, a tradíciókkal.
1: VB-n is érdekes lett, tehát van, nem egy olyan afrikai csapat van, ahol egy-egy játékos 2 héttel a VB-n lett az adott országnak az állampolgára, tehát szerintem ők se tudják annyira átérezni, mint mondjuk egy norvég játékos, biztos, hogy teljesen más tűzzel lép pályára egy ilyen meccsen.
3: Vagy amikor x év után jutsz ki újra a világbajnokságra, tehát hogy a te életedben még nem volt a nemzeted világbajnokságon, tehát ott mit jelent egy labdarúgónak ez?
2: De beszéltünk az afrikaiakról, és nem az lett, ami egyébként szerintem egy kívánatosabb folytatás lett volna, amikor felbukkant Kamerun, felbukkant Nigéria, és tényleg azt lehetett látni, hogy egyrészt ösztönös focit játszanak, másrészt valami olyan stílust, identitást hoznak magukkal, ami egy új szín az európai fociban. Nem ez lett, hanem egy ilyen futball gyarmata lett Afrika-Európának. A legjobbakat elhozzák 10 évesen, vagy már eleve ott születnek, és akkor tényleg ez van, hogy visszahonosítgatják őket, és amit Attila mondott, hogy egy ilyen egyen európai focit kezdtek el játszani, ahelyett, hogy hozták volna. Tehát amikor Roger Millát felfedezte a világ, már közel a 40-hez, akkor az egy óriási sztori volt, hogy jön egy ember ilyen ösztönös cselekkel, meg minden, és a legnagyobbakkal is felveszi a versenyt. Ilyen nem nagyon van már sajnos, és Afrikából valóban nem ez a fekete Afrika, a sokat ígérő kameruni, nigériai, gánai vonal kerekedett felül, hanem inkább az Észak-Afrika. Egyiptom is lehet, hogy egyébként most átlépi az árnyékát ezen a VB-n, de ha nem, akkor is adtak egy szálát a világnak. És hát Marokkó nem hogy átlépte az árnyékát, hanem az első afrikai csapat lett a 4-ben, legutóbb Katarban. Amit viszont lehet látni, ami rájuk nézve egy kicsit ilyen gyarmati ízt adott a dolognak, hogy sokszor európai edzők ültek a kispadon szövetségkapitányként, most már egyre több afrikai országnak is megvan a saját futballkultúrájából kinevelt saját edzője.
0: De itt még megvan Európa képviselete, mert 48-ból 30 kispadon ül európai edző.
3: Legyen ez a végszó, még az gyorsan elmondom, hogy adásunk idején lett hivatalos, hogy az Újpest leigazolta a Szappanos Pétert, úgyhogy megvan az új kapusa az Újpestnek, de erről már nyilván a holnapi Nemzeti Sportkör vendégek fognak beszélgetni Szőlősi Györgynek, Göbölyös Gábornak és Ballai Attilának. Köszönjük szépen, ez volt ma a Nemzeti Sportkör.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Lionel Messi a sógorok ellen. Amelyik válogatott nyer, az nagy valószínűséggel csoport első. Legutóbb 36 évvel ezelőtt játszottak egymás ellen egy felkészülési meccsen döntetlent. Argentina-Ausztria 19 órától. Majd a másik korábbi döntős is pályára lép, a jelenleg pont nélkül álló Irak ellen. Franciaország-Irak labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés élőben 23 órától a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 17 óra 1 perc a pontos idő, folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál Szabó Szilvia. A hétvégén Portugáliában fejeződött be a nyíltvízi úszók világkupa sorozata. Erdei Márk a negyedik állomás után a sorozatról és a közelgő párizsi Európa-bajnokságról kérdezte Gyurta Gergelyt.
3: Kezdjük is a hétvégével, hogy mi is zajlott kint Setúbalban, Portugáliában. Ugye az utolsó világkupa, hétvégét utolsó világkupa versenyt rendezték most. Betlehem Dávid rögtön egy 10 kilométeren szerzett aranyéremmel rajtolt, de rajta kívül női 10 kilométeren Fábián Bettin a második lett. Azért férfi 10 kilométeren még visszakötve Rasovszki negyedik helye mellett sem mehetünk el. Valamint, ha már ide-oda ugrálok, akkor Mihályvári Farkas Viktória bronzérme mellett sem, és még volt női 3 kilométeres, ugye a kieséses számban egy Fábián Bettina gyönyörűen csillogó ezüstérem. Milyen volt ez a hétvége, Gege?
4: Én úgy gondolom, hogy elképesztő jól teljesítettek újra a nyíltvízi úszóink, és ha már az egész felsorolást említetted, akkor ne menjünk el Kovács Heres Hunor mellett se, aki 27-ként zárt a férfi 10 kilométeres mezőnyében.
3: Így van.
4: Ő egy roppant fiatal versenyző, aki még csak a szárnyait bontogatja, de mindenféleképpen meg kell említeni, hiszen ha idővel a két nagyágyú kiöregszik, akkor akár Hunor kerülhet az elit élére. Szóval egyébként a 10 kilométeres mezőnyben mind a hölgyek, mind az urak elképesztő teljesítményt nyújtottak, és maga a körülmények, amik őket fogadták, azok szokáshoz híven a portugáliai Setúbal öbölben, az óceán vizében kellett megküzdeni, és többé-kevésbé sikerült. Én azt gondolom, hogy magaslati edzőtáborból jött le Kutasi Gergely csapata, tehát Mihályvári Farkas Viktória és Rasovszki Kristóf. Ők a vasárnapi versenynapot már nem is vállalták, mentek is vissza, hogy készüljenek tovább a párizsi Európa-bajnokságra, viszont a Szokolai László team, azaz Betlem Dávid és Fábián Bettina, ő maradt mind a két napon, és versenyzett a második napon is, és én azt gondolom, hogy csodálatos teljesítmény nyújtottak, hiszen Betlem Dávid megnyerte a 10 kilométeres világkupa számot, és ezzel az összetett világkupát is megnyerte. Óriási csatát vívott a francia fiatal Sacha Velivel, és a végén 3-10-et döntött. Ez sajnos a másnap visszafelé sült el, hiszen ott egyetlen 10 másodperccel maradt le a dobogóról, akkor szintén egy francia fiú, csak Marc-Antoine Olivier volt az, aki a legvégén lehajrázta. A hölgyeknél pedig Fábián Bettina két érmet hozott, mind 10 kilométeren, mind pedig a 3 kilométeres kieséses versenyen is csodálatos ezüstérmet szerzett. Szerintem elégedettek lehetnek a nyíltvízi úszóink, és maximális erőbedobással készülhetnek a párizsi Európa-bajnokságra.
3: Mindenképpen visszatérjünk majd ide a jelenbe, de egy picit még nézzük át, hogy mi is történt egyébként a többi állomáson, mert nyilván azt említetted ugye, hogy megnyerte Betlehem Dávid az összetettet, de hát hogyan is sikerült ez neki? Ha már a negyedik állomással kezdtünk, akkor most nézzük meg a harmadikat, amely Golfo-Arancsiban, Olaszországban volt még május első hétvégén. Talán ez volt a leginkább sikertelen magyar szempontból, de Betlehem Dávid itt is beúszta a 3 kilométeres versenyt. Rasovszki 8. lett, Fábián Betti is 8. lett, Mihályvári ott kicsúszott a 10-en kívülre, majdnem a a 20. tehát a 18. helyen végzett, tehát itt ez annyira nem volt egy fényes hétvége, viszont előtte, hogyha összekötjük egy másik Portugáliához közel lévő helyjel, Ibizával, Spanyolországgal, ott Betlen megnyerte a férfi 10 kilométert, valamint a 3 kilométert is, úgyhogy valamiért nagyon-nagyon fekszik neki ez a spanyol-portugál vonal.
4: Így van, és én azt gondolom, hogy az egész évben Betlem Dávidnak és az egész nyíltvízi csapatnak egy nagyon konstans, jó eredményeket szállító négyes kvartettünk van, hiszen ez a kvartett valószínű indulni fog az Európa-bajnokságon a csapatversenyben, és mindenféleképpen meg kell említeni, hogy aranyérmekért fognak harcolni, és azért is kell most a minden világkupán elindulni a nyíltvízi úszóinak, hiszen a jövő évtől, tehát a 2026. szeptembertől kezdődő világkupa szezon már az olimpiai kvalifikációs szezonba is bele fog tartozni. Akkor októberben kezdünk egy cancuni mexikói állomással, ami már az első állomása lesz az olimpiai válogatónak, hiszen nem csak a világbajnokság első három helyezettje kvalifikálja magát automatikusan a világbajnokságra, hanem a világranglista vezető versenyző is, és jelen esetben ez Betlem Dávid, tehát neki már, hogyha a jövő évet és a jövőre tekintünk, akkor az ilyen elképesztő jó világkupa teljesítménnyel már kvalifikálhatja magát az olimpiára, de én azt gondolom, hogy a hölgyeknél is meg lesz a két induló 2028-ban, de hogyha jelen nézzük, akkor a 2026-os év az pont egy olyan átmeneti időszak, amikor lehet újdonságokat kipróbálni edzésmódszertanilag, vagy akár a szárazföldi munkában is teljesen másfajta munkát végezni, és ezt is csinálja most Kutasi Gergely és a Fradi csapata, hiszen Rasoszki Kristófék korábban nem csinálták ezt, hogy magaslatról jöttek le egy versenyre és mennek vissza, illetve a magaslati edzőtábor sem szokott annyira a része lenni a felkészülésnek, úgyhogy ez pont egy olyan időszak, amikor meg lehet próbálni ezeket, és úgy tűnik, hogy ezek nagyon jól sikerülnek, és nagyon jól adaptálódnak a szervezetében mind a két versenyzőnek. Szokolai László team, a Veszprémben készülő csapat pedig szokásához híján továbbra is hozza jó eredményeket, és gyakorlatilag bármikor, amikor nyíltvízi versenyt láthatunk, akkor Betlem Dávid és Fábián Betti is mindig ott van az elitben, és mindig az érmekért csatáznak.
3: Említetted már azt, hogy ugye Betlem Dávid nyerte meg az összetettet az uraknál, Rasoszki a hatodik lett, a hölgyeknél pedig Fábián Bettina a negyedik, és Mihályvári Farkas Viktória pedig Rasoszkihoz hasonlóan a hatodik lett. Ha ezeket nézzük, akkor tényleg ezek eléggé jó előjelek arra az Európa-bajnokságra, amelyre most már szerintem rá is kanyarodhatunk, ugye ahogy te is említetted, Párizsban lesz a Szajnában. Mit tudsz a srácokról, a hölgyekről? Azt tervezik, hogy csak nyílt vízen mennek, és teljesen arra koncentrálnak, mert azért ismerjük Betlem Dávidnak a múltját, ő azért volt, amikor azt pedzegette, hogy akár medencében is szeretne odaérni majd a Los Angeles-i olimpián. Tehát ezt a párizsi EB-t most teljesen az olimpiának szentelik, mármint a nyílt vízi résznek?
4: Abszolút. A hölgyek esetében Fábián Bettina csak nyílt vízen fog úszni. Mihályvári Farkas Vikinek még kell küzdenie az Európa-bajnoki szintidőkért, hiszen Dr. Sós Csaba szövetségi kapitány, medencé szövetségi kapitányunk igen erős szinteket határozott meg, és emiatt egy kicsit eddig még karcsú a magyar csapat. Viszont az uraknál Rasoszki Kristóf és Betlem Dávid is tervezi, hogy elindul medencés úszásban is. És ebből a szempontból szerencsésebb, amikor a nyílt víz van előbb, és utána medencés úszás, hiszen mindig a nagyobb távból könnyebb a formába hozás, folyamatosan már csak azzal, hogy pihennek, nem úsznak akár edzésenként 6-7-8-9-10 kilométert, hanem csak 2-3 kilométeres átmozgatásokat, ezzel is formába lendülnek és gyorsulnak. Nyilván itt a hátulütője az sajnos, hogy a Szajna folyójában a vízminőség nem mindig a legoptimálisabb, és ez akár kihatással lehet a későbbi medencés versenyekre, de bízunk benne, hogy az olimpiát követően azért jól tudják, hogy mi kell ahhoz, hogy fertőtlenítsék a gyomrukat, illetve hogyha esetleg vizet nyelnek, akkor azt hogyan tudják semlegesíteni. De azért az Európa bajnokság is most 5 napos lesz, hiszen augusztus 4-től 8-áig fog tartani a nyíltvízi úszás. Ugye ez úgy fog történni, hogy 10 km az első napon, 5 km a második napon, egy nap szünet, jön a 3 km-es kieséses verseny, és a legvégén pedig a csapatverseny. Tehát azért igencsak meg lesznek a versenyzőink úsztatva, és azért ez sok erőt ki fog venni belőlük, és gyakorlatilag 10-én már a medencés úszás kezdődik, és ha minden igaz, 400 méteres gyors úszással kezdődik a férfiaknál, és Kristóf ezt nagyon szereti, hiszen országos csúcstartó is ebben a számban. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mind a két fiú esetében medencében is láthatjuk őket, és akár Betlem Dávid esetében az érmekért is a hosszabb távokon bízunk benne, hogy láthatjuk őt csatázni.
3: A proféta szóljon belőled, reméljük, hogy most már tényleg tudják az, hogy fertőtlenítsék a gyomrukat, mert hogyha visszaemészünk az olimpiára, akkor miután Fábián Betti kiszállt a vízből, utána egy Magyarországon igencsak ismert rövidítallal próbálta meg a gyomrát fertőtleníteni, ez lesz a jó szó, igen. Aztán ehhez képest szegény ugye elég rossz állapotba érkezett haza Budapestre, viszont ha visszanézzünk nem 2024-ig az olimpiáig, hanem 2025-ig ugye a horvátországi Európa bajnokságig, az volt 1989 óta a legjobb magyar EB eredmény. Ugye nyertek 5 aranyat, 2 ezüstöt és 2 bronzot. Lehetségesnek tartott, hogy ezt sikerüljön esetleg túlszárnyalni?
4: Az egy különleges Európa-bajnokság volt. Ugye mindig, amikor egy évben 2 főverseny van, akkor azért a legnagyobb nevek kiszoktak választani 1 főversenyt. A magyarok esetében pedig mi mindig úgy gondolkozunk, hogy amilyen lehetőség adódik, azt igenis meg kell ragadni. És én ezt nagyon támogatom. A magyar versenyzők is, illetve a szövetségi kapitány Gellért Gábor is azt tanácsolta a versenyzőknek, hogy igenis induljanak el Szelegrádba, Horvátországba, nem fogja befolyásolni a versenyzésüket a 2025-ös szingapúri világbajnokságon, és hát igen, valóban a legsikeresebb Európa-bajnokság volt. Én azért egy picit most óvatosabb lennék, nagyon kívánom, hogy lehetőség szerint ugyanígy megismételjék a 2026-os Európa-bajnokságon, de teljesen mások lesznek a körülmények. Ugye ott egy tengeri öbölben történt, gyakorlatilag feszített víztükrön, minthogyha medencében történt volna az úszás, és azért a magyar versenyzők ebben különösen jók, de azért a Szajna folyóban sokkal nagyobb létszámmal rendelkező EB-n, hiszen most ez a főverseny mindenki számára, nincs világbajnokság idén, úgyhogy ez teljesen más EB lesz, de én azt gondolom, hogy látva az idei sikereket, érmekkel fogunk gazdagodni, a szín lesz a kérdés, hogy milyen színűek.
2: Úszás után folytassuk labdarúgással. A cseh rekordbajnok, a Sparta Praha pénteken bejelentette, hogy a 23 éves Hegyi Krisztiánt leigazolták. A Bajnokok Ligája selejtezőjében induló együtteshez szerződő kapussal Szabó Bence beszélgetett.
5: Csehországban folytatod a pályafutásodat a Sparta Praha együttesében. Hogyan jött neked ez a lehetőség? Mit kell erről az átigazolásról tudni? Ugye legutóbb az MTK-ban játszottál, és ugye a West Ham kötelékében álltál, most pedig Csehországba kerültél. Hogyan történt mindez?
6: Így van, ugye ez már jó pár éve kontaktban voltunk a klubbal, még mikor kölcsön szerződéseket preferáltuk a West Ham-mal, akkor is volt róla szó, hogy akár jöhetnék ide is. Akkor sajnos nem sikerült. És most a nyáron ugye megtudta a Sparta, hogy valószínűleg váltani szeretnék, és azáltal szerettek volna leigazolni, és ez így is lett, hál' Isten.
5: Milyenek az első benyomásaid Csehországban, milyen klubhoz érkeztél?
6: Most megyek először be az edzőközpontba, szóval, de a városon az nekem nagyon tetszik, a stadionban is voltam, az is nagyon jó stadion, ugye szinte mindig telt ház van, szóval a hangulatra nem lehet panasz, szóval eddig minden pozitív.
5: Jártál már korábban Prágában, ugye? Jól emlékszem, hogy a West Ham ott játszott az Európa konferenciálik a döntőjét?
6: Így van, ugye egy 3 évvel ezelőtt voltam itt, amikor a konferenciálik a döntőt játszottunk, akkor pont a Sparta Praha edzőközpontjába edzettünk, szóval így az is megvan, hogy néz ki, illetve voltam már ott. És hát igen, ugye ez egy pozitív este volt számunkra, ugye megnyertük a konferencia ligát, szóval eddig panasz nem lehet Prágára. Reméljük ez pozitív dolgok folytatódni fognak a jövőben is.
5: Láttam, hogy nyilatkoztak rólad a klub vezetője, ugye Tomás Rosicki beszélt rólad, hogy milyen kapusnak tart, de alapvetően milyen visszajelzések érkeztek hozzád eddig, akár szurkolóktól, akár más emberektől ott Csehországban?
6: Nyilván pozitívan fogadtak, ez azért szerintem ez mindig így szokott lenni, tehát már az, az első naptól kezdve azt éreztem, hogy mindenki próbál nyitni felém, illetve kérdezték, hogy miben tudnak segíteni. Szóval ez nyilván egy ilyen új játékosnak ez nagyon sokat számít, és komfortosabban teszi az itt létét.
5: Milyen szerepet szánnak neked most a következő időszakra vonatkozóan? Kezdő kapusként számolsz te is magaddal, vagy ez egy ilyen felépítés lesz, és hosszabb távon így eltervezted a pályafutásodat Csehországban?
6: Nekem mindenképpen az a célom, hogy védjek, és hogy minél tovább és stabilan a csapat része legyek. Szóval ez én fejemben nem is kérdés, nekem ez a célom a jövő szezonra, és mindennek fog tenni ért, hogy ez így legyen.
5: Egy kicsit kanyarodjunk vissza az előző fél évhez, ugye a legutóbb akkor beszéltünk, amikor az MTK-hoz igazoltál. Azt a fél évet így utólag hogyan látod, mennyire sikerült azokat a céljaidat megvalósítani, amiket kitűztél?
6: Igen, ugye amikor az MTK-hoz aláírtam, akkor ugye a sérülésemből jöttem vissza, szóval nyilván várható volt, hogy nem bomba formába fogok visszatérni, ezt szerintem nyugodtan elmondhatom, hogy nem a legjobb fél évemet éltem az MTK-nál, de szerintem az utolsó mérkőzésekre már azért összejött az én játékom is, illetve a csapat játéka is azért sokkal jobb lett, mint az előző, vagy az első pár mérkőzésen. Szóval nekem számomra a célomat mindenképpen elérte. Úgy gondolom, hogy a sérülés magam mögött hagyhatom, és most már próbálom azt a bombaformát újra elérni, ami például Debrecenben volt.
5: És milyen célok vannak Csehországban a Spartakkal? Ugye ott van három nagy csapat legalább, akik a bajnoki címért mennek. Nyilván feltételezem én azt, hogy egy ilyen nagy múltú klubnál ez lehet a cél, illetve van előttetek egy bajnokok ligája, ahol a Spartak, mondhatjuk azt, hogy egy magyar csapathoz képest kifejezetten kedvező helyzetből indul.
6: Hát így van, ugye a bajnokság megnyerése mindenképpen a cél, illetve a kupa. Azért ezt tudni kell, hogy ez egy olyan klub, aki nem szeret másik lenni, mindenképpen a bajnokság megnyerése a legfontosabb. Nyilván a rivális Szláviával szoktak az elmúlt pár évben versenyezni a bajnoki címért, szóval ezért is ez egy ilyen presztízs bajnokság, tehát mindenki számára ez egy nagyon fontos dolog, hogy előbbre végezzünk náluk. Illetve nyilván ott van a bajnokok ligája, hogy a harmadik fordulóban vagyunk, hogyha oda be tudnánk jutni szerintem a bajnokok ligájába, az egy nagyon szép eredmény lenne.
5: Mennyire várod esetleg a Szlávia elleni meccseket?
6: Hát én nagyon várom, én ugye nagyon szeretem az ilyen hangulatú meccseket, szóval most már tényleg azt mondom, hogy már nagyon izgatott vagyok, mert nem tudom, hogy melyik fordulóba játszunk ellenük, de biztos vagyok benne, hogy azért lesz egy jó pár mérkőzés a Szlávia ellen.
5: Ugye, hogyha a karrieredet nézzük, akkor válogatott keretébe már bekerültél több alkalommal, adott esetben azért feltételezhetjük, hogyha lesz bajnokok ligája, vagy éppen nemzetközi kupaszereplés is kezdő, vagy akkor akár a válogatottba is visszakerülhetsz ősszel, hogyha nem tudom mennyire számolsz ezzel így.
6: Igen, az is a célom, hogy oda visszakerüljek. Nyilván azért kell minden nap dolgozni és belerakni a munkát, hogy először védjek a klubcsapatommal, és utána pedig ugye a válogatottban is tudjak védeni. Ez mindenképpen célom, és ezért fogok küzdeni minden nap.
7: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
8: Oda nézek kapom!
9: Kuruc sziget a Labanc világ közepén.
10: Katonailag nem komoly.
9: Az utolsó hős.
8: 100 aranyat ér a fejed.
10: A meg a dicsőség.
8: Élve van, ahova te el kell foglunk!
9: Akit az ellenség fenyeget.
8: Meghalsz, rebelis kutya!
11: Engedelmével egy kicsit később.
9: Ám az igazi betyár mindig kivágja magát.
12: Megölhetném, de nem teszem.
8: A császár nevében gyönyörtön!
9: Zente Ferenc.
13: Hogy írja Balázs az üzenetet?
14: A szentes kapitánya.
9: Dupla részekkel. Vasárnap 16:50-től a Dunán.
7: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Újpestre igazolt Szappanos Péter. Nem kapott Bajnokok Ligája szabadkártyát a Tatabánya, a Szeged és a Ferencváros viszont igen. És gond nélkül vette az első akadályt Piros Zsombor Wimbledonban. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Távozott a Puskás Akadémiától és Újpestre igazolt Szappanos Péter, jelentette be mindkét NBA-ben szereplő klub. A felcsútiak értékesítették a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződéséből Szappanost. Spanyolország után Uruguay is döntetlent játszott a zöldfoki köztársaság ellen a labdarúgó világbajnokság H-csoportjában Miami-ban. Az eredmény 2-2. Az uruguayiak szövetségi kapitánya Marcelo Bielsa így értékelt.
2: Jól kezdtük a mérkőzést. Voltak olyan 20-25 perces periódusok, amikor mindent megtettünk. És aztán meg voltak olyanok, amikor gólt kaptunk. Elértük, hogy nagyobb arányba birtokoljuk a labdát, és ezzel többet tudjunk támadni a góljuk után, de nehéz volt átállítani az agyunkat. Kétszer is eredményesek voltunk, és azt gondolom, hogy ezt meg is érdemeltük. A második félidő elején ismételten nálunk volt a labda, de már nem támadtunk annyira jól. Később aztán újabb gólt kaptunk, és ismételten arra kényszerültünk, hogy változtassunk a taktikán. Próbáltunk minél több lehetőséget kialakítani. Az volt a célunk, hogy újra megszerezzük a vezetést, és azt gondolom voltak olyan pillanatok, amikor ehhez nagyon közel jártunk. A csapat sokszor szervezetlen volt. A végén pedig úgy próbáltunk támadni, hogy ott volt a nagyon nagy kockázat annak, hogy egy hibánkat kihasználják, és végül mi kapunk gólt.
3: En el sentido de que atacábamos a costa de poder haber sufrido un gol en el cierre del partido.
1: A zöldfokiakat irányító Bubista így látta a mérkőzést.
4: Desde o início dissemos que queríamos.
2: Azt kell, hogy mondjam, hogy már az elejétől kezdve a lehető legmagasabb szinten harcoltunk, és mindent megtettünk, amit tudtunk. Ez az, amit már sorozatban a második mérkőzésen teljesítünk. És még az eredménynél is fontosabb, hogy képesek voltunk megmutatni a karakterisztikánkat, az erősségeinket, az egységünket és az ellenálló képességünket. Azért vagyunk itt, hogy harcoljunk, és most már szeretnénk elérni egy új álmunkat is, ami az, hogy tovább jussunk az egyenes kieséses szakaszba. Azt gondolom, hogy most már nyugodtan gondolkodhatunk ebben, azért, mert látom, hogy a csapat hogyan teljesít. És a következő mérkőzésen ezért lépünk pályára. Természetesen az összes ellenfelünk a lehető legnagyobb tisztelettel állunk hozzá, ismerjük az erősségeiket, de most már abban a szakaszában tartunk a tornának, amikor azt mondhatjuk, igen, mi is a továbbjutásért küzdünk.
4: Sabemos da qualidade dos nossos adversários, mas estamos num ponto de dizer claramente que vamos lutar pela qualificação.
1: Egyiptom 3-1-re győzte le Új-Zélandot a G-csoportban Vancouverben. Az egyiptomiak Liverpooltól búcsúzó játékosa Mohamed Salah így nyilatkozott.
5: Well, it's incredible. I don't know how to express it in a word, but it's a great achievement for all the players.
2: Hihetetlen érzés, egyelőre még keresem a szavakat. Ezzel a győzelemmel történelmet írtunk, és már csak egy lépésre vagyunk egy újabb álmunktól, a csoportkörbe való továbbjutástól. Egyiptom népe emlékezni fog erre a napra, és ezt ki kell élvezni. A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtenek, mintha otthon játszanánk. Mindenki pirosba öltözött. 4 pontunk van, ezzel vezetjük a csoportot, de vár ránk még egy fontos összecsapás. Ez a nap az ünneplésé és a pihenésé, holnaptól viszont minden figyelmünket a következő ellenfélre fordítjuk.
1: Következzen az új-zélandi kapitány Darren Beasley.
6: Disappointing, you know, we were so good in the first half, dominated possession.
2: Csalódás keltő eredmény. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, a labda birtoklásban is mi voltunk erősebbek. A második játékrészre valamiért nem tudtunk már felpörögni, egyre jobban elfáradtunk. Egyiptom pedig javított a teljesítményén, és kihasznált minden apró hibát. Összességében van néhány dolog, ami miatt csalódott vagyok, lettek volna lehetőségeink, amelyeket végül nem használtunk ki. A harmadik gól pedig megpecsételte a sorsunkat, addig küzdöttünk az egyenlítésért, ott eldőlt, hogy ez nem lesz meg. Csalódás.
1: A labdarúgó világbajnokságon magyar idő szerint 19 órától rendezik az Argentina-Ausztria mérkőzést a J-csoportban. A meccset a Nemzeti Sportrádió és az M4 Sport élőben közvetíti.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Fontos volt, hogy az utolsó asszót én vezetésből kaptam meg, nyilatkozta Rab Krisztián, aki a magyar férfi karcsapat vezetőedzőjével Nemcsik Zsolttal volt a Nemzeti Sport Rádió vendége, miután sorozatban harmadik Európa-bajnoki címüket szerezték meg. A mieink a döntőben 45-43-ra győzték le a románokat a franciaországi EB-n. A 24 éves Viva volt a magyarok befejező embere, és erről is nyilatkozott Szabó Szilviának a hazafutásban. Következzen a beszélgetésből egy részlet.
7: Hogyha az asszokat nézzük, ugye a svédekkel találkoztatok először, 45-13-as nagyon magabiztos siker született, utána jöttek a spanyolok, őket 45-30-ra győztétek le, majd az elődöntőben az olaszok 45-36, ugye az olaszoktól kaptatok ki tavaly a világbajnokságon. A döntőben volt-e bennetek egyfajta visszavágási vágy, és sikerült-e abból a meccsből olyan tapasztalatokat gyűjteni, ami most segített, és ezúttal ti kerültetek ki győztesen?
8: Igen, szerintem az olaszokkal, ha vívunk, az mindig egy nagy presztízs játszma. Azért a magyar-olasz mérkőzés az mindig egy ilyen kicsit emocionálisabb.
7: Kuratoli nevét említsük meg veled kapcsolatban, ugye vele igen, volt múltad.
8: Igen, de nagyon jó, hogy most felé tudtunk kerekedni. Tavaly a világbajnokságon sajnos nagyon meg tudtak lepni minket egy nagyon támadó stílusú vívással. Most is ezzel próbálkoztak, de most már sokkal jobban lereagáltuk őket, és hát amit Zsolt is említett, videózás, az annak meg lett az eredménye, és igazából a mi akaratunk jobban tudott érvényesülni, és ez hozta meg a győzelmet.
7: Az mentálisan segítette benneteket, hogy tudtátok, hogy a nagy esélyes franciák, akik ugye hazai környezetben vívtak volna, kikaptak a románoktól, és így nem velük kellett vívnotok az aranyéremért, hanem a román csapat várt rátok.
8: Nem, persze inkább a franciákra lehetett a hazai pályán számítani, de nem gondolom, hogy bármivel is ez az román gyengébb lenne, vagy a francia erősebb. Talán a franciáknak van egy kellemetlen stílusuk, de ahogy mondtam, az edzőtáborban azért ezt elég jól sikerült megfigyelnünk. A románok nagyon kiegyensúlyozott lett a mezőn, szóval szinte már nem lehet azt mondani, hogy hát ez most váratlan, hogy ők vannak ott. Nagyon jó formában megverték a franciák előtt az oroszokat is, úgyhogy nagyon jó napjuk volt nekik is, mégis a végén meg tudtuk fogni őket.
7: Uh-huh. Ugye ez a magyar válogatott korosztályát tekintve a Los Angeles-i olimpiáig még mindenképpen ott lehet. Ahogy láttuk, a román válogatottban 4 nagyon fiatal versenyző van, tehát talán mondhatjuk, hogy övék a jövő, vagy náluk már ez a generációváltás lezajlott?
9: Én azt gondolom, hogy lényegesen fiatalabb vívókból áll, akik fejlődnek tovább, egyre nehezebb lesz ellenük vívni, egyre nehezebb lesz velük szembeszállni, egyelőre ezt még meg tudjuk oldani, mi kezünkben van még talán a nagyobb tudás, és ezen kell dolgoznunk, viszont hogy most reméljük, hogy ez a proféta beszéljen belőled, és ez a Los Angeles olimpiáig még egyelőre meg van oldva, de majd utána tovább kell menni, és akkor ott majd nekünk is meg kell újulnunk nagy valószínűséggel, mondom, ezt nem tőlem kell megkérdezni, hanem az illető úri emberektől, de igen, tehát hogy ez a francia és meg a román csapat is számtalanul fiatal.
7: Abban lehetett bízni még a döntő asszói során is, hogy hiába vezetett jellemzően a román válogatott, ott voltatok, felzárkóztatok, hogy majd esetleg a végén a ti rutinotok fog dönteni, és az a bizonyos 3 utolsó asszó, az a mindent eldöntő 3 asszó, az a ti javatokra szolgál majd.
8: Persze, az nagyon fontos volt, hogy ne engedjük ki a kezünkből azt a kapaszkodást, és ne legyen ilyen 5-6 tusos előnyük, mert az már nagyon nehéz, és ahhoz már bravúr kell, hogy ezt visszahozzuk. De ilyen 1-2 tusban, 1-2-3 tusos hátrányban tudtuk tartani végig, sokszor felhoztuk egára. Ilyenkor ugye mindig az utolsó asszók döntenek, és nagyon sokat számított az, hogy én a végén már vezetésből kaptam meg az asszót, és egy egált vívva megnyertük az asszót. Mindegy, hogy az asszó közepén kivezet, mindig a végén kell az utolsó tus beadni, és szerencsére ezt nagyon jól előkészítették nekem, és tényleg nekem már csak be kellett fejeznem. Úgyhogy amikor igazán kellett, akkor mi vezettünk.
1: A kardvívó Rab Krisztiánt és a magyar férfi karcsapat vezetőedzőjét Nemcsik Zsoltot hallották. Gond nélkül vette az első akadályt Wimbledonban Piros Zsombor. A magyar játékos 6-2-6-2-re nyerte a bolgár Ivan Ivanov ellen a selejtező első fordulójában a londoni Fivespályás nyílt teniszbajnokságon. Köszönöm a figyelmet, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
10: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
7: Folytatjuk a Hazafutást, a mikrofonnál továbbra is Szabó Szilvia. A labdarúgó világbajnokság 11. játéknapjának eseményeit Krejsz Bálint foglalta össze.
2: Spanyolország erődemonstrációt tartott, újabb gól nélküli döntetlen. A zöldfoki szigetek ismét egy világbajnoknak okozott gondot. Egyiptom hátrányban fordított. Röviden így lehetne összefoglalni a 2026-os labdarúgó világbajnokság 11. játéknapját. A következő percekben bemutatjuk, mi történt a legutóbbi 4 mérkőzésen. Érdemes lesz velünk tartani. A labdarúgó világbajnokság csoportkörének első fordulójában Spanyolország meglepő módon csak gól nélküli döntetlent játszott az újonc zöldfoki köztársaság ellen. A 2010-es VB győztesének ezért ez a forduló több szempontból is fontos volt. Egyrészt a szurkolóknak is szerettek volna bizonyítani Luis de la Fuente tanítványai, másrészt a csoportgyőzelem felé vezető úton is ez egy mondhatni kötelező lépés volt. Ezúttal Szaúd-Arábia volt az ellenfél Atlantában, és hogy sikerült a javítás, ez kiderül a következő percekben Tóth Béla és Regős László Pál közvetítéséből.
11: Mérkőzésből lassan eltelik 10 perc, visszakerül azonnal a labda a spanyolokhoz, Bayern a külsővel szökteti a társat, Oyar Zabalt már a 16-oson belül, ott a keresztezés és ott a gól. Yamal most nem tétovázott sokáig, a mérkőzés első 10 percének a végén megszerzi a vezetést Spanyolországnak, és ez Lamine Yamal pályafutása első világbajnoki találata.
12: Baloldali szöglet tehát, Pedri fogja ezt középre rúgni, a rövid oldalra jön, Oyar Zabal megcsúsztatja, Olmo lőheti elkapásból, belövi középre, ott pattog még a labda a 16-oson belül, ott a helyzet, és 2-0-ra vezetnek a spanyolok. Oyar Zabal szerezte meg a második spanyol gólt egy kavarodást követően, Olmo visszalőtte a labdát a 16-oson belülre élesen, az sem elképzelhetetlen, hogy kapura lőtte, de hát a lényeg az, hogy utána úgy pattogott a labda ide-oda a játékosok között, hogy végül Oyar Zabal került nagy helyzetbe.
11: Porró 18 méteren, újabb beadás, Kukurella középre, okosan Olmo, ott a harmadik, és Oyar Zabal duplázik. Perceken belül megvan a második gólja Oyar Zabalnak, és hát ez az, hogyha egy üzletbe indul, elkezd játszani a spanyol válogatott, akkor bizony kinyílik a gólzsák. Jöhet majd tehát a sarokrúgás Baena részéről. A bal oldalról ívelődik a labda, átcsúsztatják a túloldalra, Kukurella pedig betalál, de ez öngól lesz. Mert hogy Kukurella lőtt kapura, Alovice hárított, és onnan viszont nagyon szerencsétlen módon a szaudi szemszögből egy védőről pattant a saját hálójába a labda. Kukurella pedig azért ünnepel, és oroszlán részt vállal ebben a találatban, néhány szaudi pedig a kispadon már magába roskad. Bepottan tehát egy saját játékosról, Alovice védését követően a gólvonalon túrra a labda, és az, aki szerencsétlenül ér bele, az Altambakti.
2: Lamine Yamal a 10. percben pályafutása első világbajnoki gólját szerezte. A spanyol rádió így közvetítette ezt a különleges pillanatot.
13: Van fentre Lamine!
14: Vamos!
15: Se abrió.
14: Ya está.
2: A spanyolok tehát 4-0-ra legyőzték Szaúd-Arábiát, ezzel a rendes játékidőket tekintve immár 32 mérkőzés óta veretlenek. A sikert követően Luis de la Fuente értékelt. Ami Lamine Yamalt illeti, ha más lett volna az állás, akkor többet játszott volna. Készen áll arra, hogy hosszabb időt is a pályán töltsön, ugyanakkor ez most az eredményjelzőt látva felesleges kockáztatás lett volna. Így inkább lecseréltük, hogy a következő fordulóban akár 90 percig is segíthessen nekünk. Az viszont fontos volt neki, hogy növelje az önbizalmát, és ez sikerült is. Jól nézett ki, boldog volt az első félidő végén, és ez jó hatással is lesz rá. De fizikálisan eddig is tökéletes állapotban volt. Azokat viszont egyáltalán nem értem, akik megkérdőjelezik ezt a csapatot. Több mint 30 mérkőzés óta nem kaptunk ki. Ebben az együttesben nem bízni kicsit felháborító. Lehet jobb, kevésbé jó, vagy akár egy átlagos napunk is, de hát ez természetes, ilyen a futball. De az, hogy bárkinek kétségei vannak ezekkel a fiatalokkal kapcsolatban, akik nagyon tehetségesek, ez nem tűnik igazságosnak. Ahogyan azt már korábban is mondtam, büszke vagyok arra, hogy irányíthatom ezt a csapatot, amely csupa olyan játékosokból áll, aki az átlagemberek és a sportolók számára is példakép lehet.
13: Para los deportistas que amamos este deporte. Rodrigo es siempre importante, siempre esté como esté.
2: Rodri mindig fontos tagja a válogatottnak, függetlenül attól, milyen állapotban van. Mindig jól csinálja a dolgokat, és a játékát látva az embernek az az érzése támad. Jé, ezt milyen könnyű megcsinálni. Ő mindig egy viszonyítási alap a csapatnak. Hasonló a helyzet Martin Zubimendivel, aki szintén az egyik legjobb a posztján, talán a második legjobb a világon. Szóval nyugodtak lehetünk akkor is, ha esetleg Rodri nincs velünk, mert Zubimendi akkor is szinte mindent megold. De együtt játszanak a pályán, akkor is jó az összhang köztük. Természetesen más kiváló futballistáink is vannak, de Rodri megkérdőjelezésétől libabőrös leszek. A szaudiak szövetség kapitánya Jorgos Donis is megosztotta a véleményét.
15: Νομίζω ότι ο βασικός λόγος, η βασική απάντηση στην ερώτησή σας.
2: Arra a kérdésre, hogy mi lehet a vereség oka, leginkább azt tudom válaszolni, hogy nagyon jó csapat ellen játszottunk. Úgy alakítottuk ki a taktikát, hogy három belső védővel játszunk, ezzel próbáltuk kicsit megtörni az ellenfél taktikáját. Ha Spanyolország támad ellenünk, akkor a mostaninál lényegesen jobban kell megoldanunk ezeket a szituációkat. A labdát sokszor nem tudtuk megállítani. Sosem lehet egy mondatban összefoglalni, hogy mi az, ami nem működött jól. Talán semmi sem stimmel

0: fizikálisan és érzelmileg is megtörik a pályán lévőket. Azt nem gondolnám, hogy féltünk volna, de az egyértelmű, hogy a viselkedésünk megváltozott, bizonytalanabb lett. Ha ezen változtatunk és legközelebb a játékosok jobban kezelik ezt a helyzetet, akkor kicsivel jobban teljesíthetünk majd. Most hallgassuk meg a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Bene Ferencet.
1: Az első fordulóban a zöldfoki szigetek elleni 0-0-es mérkés után rengeteg kritikát kapott a spanyol válogatott, hogy a labdabirtoklási fölénye ellenére nem nyújtott megfelelő teljesítményt, sem intenzív mozgások, sem futómennyiség, sem pedig kapulövések terén. Hát most ezen a mérkőzésen egy jóval koncentráltabb és jóval nagyobb tempóval futballozó spanyol válogatottat láttunk, amelyen látszott, hogy megvan az a megfelelő mérkőzés feszültség, az a megfelelő győzni akarás, ami elengedhetetlenül szükséges egy-egy ilyen mérkőzésre. És a kritikák keresztüzében Mikel Oyarzabal volt különösen az első forduló után, aki egy kicsit hasonló helyzetbe került, mint maga a spanyol válogatott, és ezen a mérkőzésen rajta is látszott a motiváció, rajta is látszott a gólészség, és a spanyol válogatott az első fél időben tényleg esélyeshez méltó labdarúgást nyújtott, mutatott, és elképesztő volt az a fajta tempó és dinamika, amilyen sebességgel futballoztak. Rengeteget kerültek az ellenfél mögé a széleken, nagyon hatékonyak voltak a 16-oson belül, és a megszokott hatalmas labda birtoklási fölényüket ezúttal érvényesították gólok számában is. A második félidőben rögtön ismételten gólt szereztek. Ez a 4-0, azt kell, hogy mondjam, borítékolta, hogy a hátralévő jó 30-35 percben kizárólag arra gazdaságos, rendkívül alapos futballra összpontosítottak, hogy ne legyen sérülés, ne legyen különösebben nagy energiabefektetés, és természetesen ne adjon lehetőséget az ellenfélnek még a szépítésre sem. Ez a taktika, ez a mentalitás maximálisan megvalósult, a spanyol válogatott félgőzzel is ilyen arányban is megérdemelten győzött.

0: Az immár 4 pontos Spanyolország a csoportkör utolsó fordulójában Uruguay ellen lép majd pályára a csoport elsőségért, amelynek fontos szerepe lehet, hiszen aki másodikként végez a H-elő 4-esben, az a jégkvart egy győztesével, vagyis félhetően Argentinával játszik a legjobb 32 között. Szaúd-Arábiára a zöldfoki köztársaság vár magyar idő szerint szombat éjjel, az ázsiaiaknak csak győzelemmel lehet esélye továbbjutásra. A játék nap második mérkőzésén piros lapot igen, gólt viszont nem láthatott a Los Angeles-i közönség. A Belgium iránt találkozóról Olasz Gergő tudósít.
1: Továbbra sem tudott nyerni Belgium a labdarúgó világbajnokságon. Gól nélküli döntetlent játszott Iránnal. A végeredmény Belgium-Irán 0-0. Jobban kezdte a találkozót a belga válogatott, amely már a harmadik percben veszélyeztette az iráni kaput, de akkor Lukaku a labda helyett az iráni kapus Bejramandot találta el, és ezért sárga lapot is kapott. Aztán a 14. percben az első igazi helyzet a mérkőzésen, amikor Lukaku a saját 16-asán belül fejelt az égbe egy labdát, ezt Ezatollahi odapasszolta Kanáni elé, aki 11 méterről fordulásból kapura tűzte azt, de Courtois hatalmasat védett, és ezzel megőrizte a 0-0-ás állást. A második félidőre megint jobban érkeztek a belgák, az 50. percben egymás után kettőszögletet végzett el Belgium. Másodjára De Bruyne a hosszú sarok irányával ívelt a labdát, Salemakers 6 méterről az oldalhálóba bombázta azt. A 67. percben még emberhátrányba is került a belga válogatott, Engoy hibázott nagyot hátul, lerántotta ellenfelét egy rosszul hazapasszolt labdát, követően piros lapot a jutalma érte. Ezt követően feltámadt az iráni csapat, és a 86. percben is volt egy nagyobb helyzet, de a 87. percben már Tielemans és Fanaken is lemaradt a labdáról, de Küper pedig 10 méterről próbált kapurba lőni. Bejramvand, mondanom sem kell, erre is odaért. A végeredmény még egyszer, Belgium-Irán a G csoportban 0-0.
0: Hallgassuk meg a főszereplőket. A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón így értékelt a belgákat irányító Rudi Garcia. Csalódott vagyok, amért nem nyertünk, de ez olyan mérkőzés volt, mint amilyeneket már a selejtező sorozatban is lejátszottunk. Akár 3 találattal is győzhettünk volna. És hogy mi az, ami ilyenkor hiányzik? A hatékonyság. Rengeteg lehetőségünk volt, főleg, hogy Irán is kicsit máshogy játszott, mint arra számítottunk. Azt hittük, milyen fognak védekezni, és a kontratámadásokra játszanak. Ehhez képest sokkal nyitottabbak voltak. Ezt követően, amikor 10 emberre fogyatkoztunk, akkor más képességeket mutattunk meg. Szervezettség, személyiség, és ezek segítenek.

0: segítettek abban, hogy döntetlen maradjon az állás. Még 10 emberrel is voltak lehetőségeink. Amikor egy olyan világbajnokságon játszol, ahol csak 3 csoportmérkőzésed van, és ebből 30 percet ember hátrányban kell tölteni, az sosem egyszerű. De összességében egyértelműen azt mondhatom, hogy 2 pontot elveszítettünk ezen a mérkőzésen, mert az ellenfél legjobb játékosa a kapusuk volt. Most pedig már Új-Zélandra kell koncentrálnunk és kipihennünk magunkat, mert a 10 emberrel való játék nagyon sok energiánkat felemésztette. Ha legyőzzük a következő ellenfelünket, akkor tovább jutunk a csoportból. És pontosan ezt szeretnénk tenni. Most erre kell koncentrálnunk. Bízom a játékosaimban, de nyugodtnak kell maradnunk, összeszedetnek, és megnyerni a következő mérkőzést. Sokan azt mondták előzetesen, hogy gyenge csoportban vagyunk. Én ezt nem így gondolom, és az eredményeink ezt pontosan bizonyítják. Egyiptomnak erősebb válogatottja van, mint Iránnak, és az utóbbi mérkőzésen akár nyerhettünk is volna. Nyilván a feltételes mód a futballban nem létezik. Amikor ilyen kevés mérkőzés van a csoportban, akkor nem hagyhatsz ki fontos lehetőségeket. Nekünk megvoltak a helyzeteink. Most már csak bizonyítanunk kell magunknak. De a következő napok a munkáról fognak szólni, mert más nem tehetünk. Ahogyan azt a kerékpározásban is mondják, ilyenkor kell lehajtani a fejünket, kerékpározni, menni tovább, és felkészülni az Új-Zéland elleni mérkőzésre. Aztán, amikor eljön az összecsapás napja, akkor meg kell mutatnunk, hogy mire vagyunk képesek. Ezt követően, ha tovább jutunk, akkor meglátjuk, mi történik a legjobb 32 között. De egyszerre csak egy lépést tegyünk meg. Koncentráció és regeneráció. Ezeket kell tennünk. Most pedig az irániakat irányító Amir Galanoai következik, aki a pályán kívüli nehézségekről is nyilatkozott. Először is muszáj mondanom valamit. Mielőtt az önök kérdéseire válaszolnék, egy másik témát kell behoznom. Az elmúlt 6 hónapunkról szeretnék beszélni. Háborúban állunk, és emiatt jelenleg nincs futballbajnokságunk. Emlékszem arra, hogy volt olyan, amikor 40 órába telt az, hogy eljussunk külföldre. A nemzeti bajnokságot pedig leállították. A vízum ügyet pedig azt hiszem mindenki ismeri. Talán mindenki tudja azt, hogy milyen nehéz volt a megérkezésünk az Egyesült Államokba. Sok olyan csapatunk van Iránban, amely profiként működik, azonban jelenleg ők sem tudnak játszani a háború miatt. 6 hónapja ilyen körülmények között vagyunk. És rengeteg együttesünk súlyos veszteségeket szenvedett. Azt gondolom, hogy jelenleg mi vagyunk az egyik legrosszabb helyzetben a világon. Ez egy olyan dolog, amit szerettem volna, hogyha mindenki tud. Ami pedig a mérkőzést illeti, nagyszerű játék volt. A világ 10. legjobb csapat ellen játszottunk. Ilyen körülmények között nagyon erősek voltak a játékosaink, nagyon erős volt a stábunk, mindent megtettünk a nehéz helyzetünk ellenére. Ez a találkozó csodálatos volt. Azt gondolom, hogy akár még nyerhettünk is volna, de ez nem sikerült. De ennek ellenére szeretném megköszönni a játékosoknak, főleg Ali Reza Behramannak, akinek nagyon jó napja volt. A játékosok, ahogyan ezeket a nehézségeket kezelik, az egészen elképesztő. Volt 2 hatalmas lehetőségünk, de Courtois nagyon jól védett. Talán miatta lett döntetlen ez a mérkőzés. Voltak lehetőségeink, de azt gondolom, így is elégedettek lehetünk az első 2 VB mérkőzésünkkel. Egészen hihetetlen ez a történet, és talán történelmi is a labdarúgás világában. A jövőre gondolok, és azokra a fiatalokra, akik talán most tanulják meg, hogy a hazájukért milyen szép dolgokat lehet tenni. De igen, több dolog is hatással volt a játékunkra. Például az utazási körülmények. Nem engedik, hogy úgy készüljünk fel a mérkőzésekre, hogy nekünk kényelmes lenne. 2-szer is megváltoztatták az edzőtáborunkat, anélkül, hogy szóltak volna róla. 2 helyszínt is kiválasztottunk, de mind a 2-re azt mondták, hogy nem mehetünk oda. Kiválasztottunk egy 3-at is, arra is azt mondták, hogy nem mehetünk oda. Így kötöttünk ki Tijuanában. Rendkívül nehéz ez a helyzet. A hosszú repülőutak nagy hatással vannak a csapatra, de hálásak vagyunk a mexikói kormánynak, a mexikói embereknek, Tijuana városának és az ott lakóknak, akik segítenek minket. Bene Ferenc így látta a Belgium-Irán mérkőzést.
1: Mindkét csapat egy döntetlen után készült a találkozóra, ahol a belgák magukhoz ragadták a kezdeményezést, gyakorlatilag a teljes első fél időt végigtámadták, annak ellenére, hogy egy lesgolt mégis Irán tudott szerezni, de alapjáról egy csalódást okozott az első fél idő játéka a belgáknak. Nagyon egysikú volt a támadójátékuk, nem volt váratlan húzás, nem volt különösebben veszély a kapura. A második fél idő már jóval színvonalasabb és fordulatosabb játékrész volt az elsőhöz képest. Érdekesség az, hogy gyakorlatilag a fordulópontot az Ngoy kiállítása jelentette, hiszen a belga belső védő egy röviden hazapasszott labda után szabálytalankodott a gólhelyzetben kilépő iráni Taremivel, és ez egy nagyon-nagyon nagy fordulópontja volt a találkozónak, hiszen a kiállítás sorsára jutott. Érdekes, hogy taktikai szempontból pont közvetve egy picit segített ezáltal a csapatának, hiszen ettől a kiállítástól kezdve a következő 30 percben Irán magához ragadta a kezdeményezést, és egyre többet vállalkozott, egyre nagyobb kockázatot vállalt, ezáltal a belga labdaszerzések után az európai csapatnak jóval nagyobb területei nyílottak a támadások vezetésére, és ezekből jó pár helyzetet ki is tudtak alakítani. Egyértelműen a mérkőzés hőse az iráni kapus volt, Bejram Vand, elképesztő védésekkel tartotta mérkőzésben a csapatát, és hozta gyakorlatilag nullára a találkozót. A belga válogatott sajnálhatja az első félidei játékát, amelyben nagyon-nagyon passzívan és nagyon egysikúan, nagyon kiszámíthatóan futballozott. Az iráni válogatott viszont emberelőnyben nem tudta magához fordítani a találkozót, mert igazából, ha jóban belegondolunk, akkor ez egy nagyon nagy lehetőség lett volna az ázsiaiaknak, hiszen a következő mérkőzésük Egyiptommal lesz, ami azért nem ígérkezik egy könnyű találkozónak. Ebben a 30 percben Irán felvállalta a támadó játékot, de mégis érdekes módon, és ez valamelyest azért a futball belső mechanikájához hozzátartozik, hogy ilyenkor a belga válogatott, amikor ember hátrányba került, sokkal többet futottak játékosai, jobban kihasználták az irániak által hagyott területeket, és ebben a periódusban akár meg is nyerhették volna a találkozót. Igazából ez egy tipikus csanalmi mérkőzés, hogy alapjában egyik fél sem lehet elégedett az egy ponttal, viszont ha belegondolunk, akkor Új-Zélanddal fog játszani Belgium, ami egy esetleges belga győzelem esetén a belgák 5 ponttal tovább mehetnek, Irán pedig a cseppet sem könnyű mérkőzés elé ígérkezik, ami Egyiptomban lesz. Hát érdekes még ez a csoport, szerintem egyik csapat sem érdemel győzelmet, és egyik csapat sem lehet elégedett az egy ponttal.
0: Bármilyen furcsa is ezt kimondani, de két forduló után még az új rendszerben sem lehet azt egyértelműen kijelenteni, hogy Belgium tovább fog jutni a csoportjából. Az biztos, hogy papíron a legalacsonyabb bejegyzett ellenfél Új-Zéland következik majd az utolsó játéknapon, de az európaiak nem nagyon hibázhatnak, nyerniük kell. A szintén két pontos Iránra Egyiptom vár majd szombat hajnalban. Most azonban térjünk vissza a hátcsoportra, mert az újonc zöldfoki köztársaság ismét csodát tett. A spanyolok elleni gól nélküli döntetlen után most egy másik korábbi világbajnok, Uruguay következett, és a 21. percben Lenini szemfüles szabadrugása után meg is szerezték az afrikaiak a vezetést. A félidő végén azonban jött a fordítás, a 44. percben Araújo, majd a lefújás előtt Cannobio is eredményes volt. Úgy tűnt, hogy innentől simán meg lehet a dél-amerikaiaknak a 3 pont, de a 61. percben egy komoly védelmi hiba, és Muslera feleslegesnek tűnő 25 méteres futása után Varela egyenlített. Az utolsó percekben a zöldfoki köztársaságnak még a győzelemre is volt esélye, Uruguay teljesen szétesett, és természetesen az immár több mint 15 millió követővel rendelkező Vozinha is brillírozott a kapuban. Végül 2-2 maradt az eredmény, az újonc ezzel még veretlen a világbajnokságokon. A csapat szurkolói elégedetten ünnepeltek Miami-ban, ugyanaz a következő, rövid hangulatjelentésből is kiderül.
2: Did you see the way after we got the ball?
0: Látták azt, hogyan labdát szereztünk, ahogyan nyomott a csapat, és amilyen szépen játszotta a futballt. Még soha nem volt ilyen csapat, mint mi. Elképesztő energiánk van, és nagyon erősek vagyunk. Eddig sokan nem ismerték a zöldfoki köztársaságot, nem tudtak rólunk semmit, de most ez megváltozott. Felkerültünk a térképre. Nyilatkozta egy lelkes, zöldfoki szimpatizáns. Az uruguayiak szövetség kapitány Marcelo Bielsa természetesen nem elégedett az eredménnyel. Jól kezdtük a mérkőzést. Voltak olyan 20-25 perces periódusok, amikor mindent megtettünk. És aztán meg voltak olyanok, amikor gólt kaptunk. Elértük, hogy nagyobb arányba birtokoljuk a labdát, és ezzel többet tudjunk támadni a góljuk után, de nehéz volt átállítani az agyunkat. Kétszer is eredményesek voltunk, és azt gondolom, hogy ezt meg is érdemeltük. A második félidő elején ismételten nálunk volt a labda, de már nem támadtunk annyira jól. Később aztán újabb gólt kaptunk, és ismételten arra kényszerültünk, hogy változtassunk a taktikán. Próbáltunk minél több lehetőséget kialakítani. Az volt a célunk, hogy újra megszerezzük a vezetést, és azt gondolom voltak olyan pillanatok, amikor ehhez nagyon közel jártunk. A csapat sokszor szervezetlen volt. A végén pedig úgy próbáltunk támadni, hogy ott volt a nagyon nagy kockázat annak, hogy egy hibánkat kihasználják, és végül mi kapunk gólt.
3: En el sentido de que atacábamos a costa de poder haber sufrido un gol en el cierre del partido.
0: A zöldfokiakat irányító Bubista sokkal boldogabban nyilatkozott. Azt kell, hogy mondjam, hogy már az elejétől kezdve a lehető legmagasabb szinten harcoltunk, és mindent megtettünk, amit tudtunk. Ez az, amit már sorozatban a második mérkőzésen teljesítünk. És még az eredménynél is fontosabb, hogy képesek voltunk megmutatni a karakterisztikánkat, az erősségeinket, az egységünket és az ellenálló képességünket. Azért vagyunk itt, hogy harcoljunk, és most már szeretnénk elérni egy új álmunkat is, ami az, hogy tovább jussunk az egyenes kieséses szakaszba. Azt gondolom, hogy most már nyugodtan gondolkodhatunk ebben, azért, mert látom, hogy a csapat hogyan teljesít. És a következő mérkőzésen ezért lépünk pályára. Természetesen az összes ellenfelünk közel a lehető legnagyobb tisztelettel állunk hozzá, ismerjük az erősségeiket, de most már abban a szakaszában tartunk a tornának, amikor azt mondhatjuk, igen, mi is a továbbjutásért küzdünk.
3: Sabemos da qualidade dos nossos adversários, mas estamos num ponto de dizer claramente que vamos lutar pela qualificação.
0: Vukovics László szerint ilyen volt a zöldfoki köztársaság Uruguay elleni összecsapása.
4: A zöldfoki szigetek nem véletlenül csinált 0-0-ás döntetlen Spanyolországgal, igaz, hogy sok mindent megúsztak ott, de ezen a mérkőzésen is nagyon bátran kezdték a mérkőzést. Attól függetlenül, hogy Uruguay is és zöldfoki szigetek is 3-3 helyen kicserélte az előző mérkőzéshez a játékosait. És a 28. percben egy teljesen fölösleges szabálytalanság, a játékos meg kellett állítani 30 méterre a kaputól, de ahogy rá tudott gyorsítani, Araújo nagyot hibázott, mindegy, megállította Bentancur, de a kígyót érő 30 méterről szabadrugás. Kéttagú sorfalat kért Muslera, ezt úgy képzeljük el, hogy jobb kapufával szembe 30 méterre, és a kéttagú sorfal szétreppent, és ez a Kevin Pinal nevű játékos nagyon szépen ellőtte a labdát, de hát a sorfal, ha nem reppen szét, akkor őket találja el. Muslerát ez nagyon meglepte, és a hálóban kötött ki a labda. Hát óriási öröm volt, első gólja az újoncnak a világbajnokságon, vezettek Uruguay ellen, aki azt kell mondjam, hogy nem is játszott rosszul addig a mérkőzésen, óriási meglepetés volt. Uruguayiakat nagyon megfogta a gól, az első fél időben 10-15 percig nem is találták a játékot, és az zöldfoki szigetek nagyon élvezte, hogy vezet a világbajnokságon. Aztán szinte a semmiből az uruguayiak tudtak jönni, és a fél idő végelőtt a 40. percben ki tudtak egyenlíteni, ami óriási erőt adott nekik, mert addig mentek, gyömöszölték őket, de annyira zártan védekezett az zöldfoki szigetek, hogy esély nem volt rá. Canobbio csapatbeállítása nagyon jó húzásnak bizonyult az uruguayi kapitány részéről. Remek mérkőzést játszott megint, sokat tett hozzá a csapat teljesítményéhez, és igazán akkor a zöldfoki szigetek már megerigedett volna abban, hogy bemennek döntetlennel a félidőre, de ez sem jött össze, mert a 45. percben a hosszabbításban egy gyönyörű beívelt labda a 16-oson belülre, egy teljesen tudatos fejes, teljesen tudatos lefejelt labda volt középpen, amire érkezett, ezeket mondjuk, tehát, hogy Ugarte emelte be a labdát, Araújo tudatosan lefejelte, érkezett Canobbio, és kapásból 7 méterről a kapuba vágta. Ebben vezetett a szünetbe Uruguay, és úgy nézett ki, hogy a dolgok a helyükre kerülnek, hogy az esélyes csapat vezet, az a forgatókönyv van, ami a legjobb neki, kiért kell jönni a kis csapatnak, és itt lehet akár több gól is a második fél időben, több gólos uruguayi győzelem. Ez volt, mindenki ezt várta. Ehhez képest a második fél időben kijöttek a csapatok, Uruguaynál volt a labda, de úgy elvoltak, tehát nem akarták. És a félpályától Uruguay jött bedobással. Bedobták a labdát, és olyan szerencsétlenül, tehát hátrafele dobta a labdát, és a bal hátvédjük, mindjárt mondom neked, Oliveira, ballal hátrafele emelte Muslerának a labdát, tehát ilyen 45 méterről így akart adni, és Muslera pedig kirohant, 25 méterre a kaputól, Varela előbb ért, arra lecsapott a labdára, eltolta mellette, és az üresen maradt kapuba gurított, úgyhogy ott volt még két védő is, tehát teljesen fölöslegesen jött ki Muslera, mert ott volt még két uruguayi védő, és ha Muslera a kapuba van, akkor a játékos 25 méterről szorongatott helyzetből helyzet sem lett volna, így pedig az üres kapuba tudott gurítani a zöldfoki szigeteki játékos.

0: Meglepetésből az Új-Zéland-Egyiptomi mérkőzés első félidejében sem volt hiány. Vancouverben a 15. percben némi meglepetéssel Szurmán révén az óceániai csapat vezetést szerzett, amire a szünetig nem is érkezett válasz. Az afrikaiak szép lassan vették át az irányítást, az 58. percben Zico fejet gólt, majd Salah és Trezeguet is eredményes volt, így Egyiptom 3-1-re nyert, és ezzel átvette a vezetést a két csoportban. És bármilyen meglepő is, ez volt az afrikai ország történetének első VB győzelme. Mohamed Salah értékelését hallják.
1: Well, it's incredible. It's, I don't know how to express it in words, but it's a great achievement for all the players.
0: Hihetetlen érzés, egyelőre még keresem a szavakat. Ezzel a győzelemmel történelmet írtunk, és már csak egy lépésre vagyunk egy újabb álmunktól, a csoportkörbe való továbbjutástól. Egyiptom népe emlékezni fog erre a napra, és ezt ki kell élvezni. A szurkolók fantasztikus hangulatot teremtenek, mintha otthon játszanánk. Mindenki pirosba öltözött. 4 pontunk van, ezzel vezetjük a csoportot, de vár ránk még egy fontos összecsapás. Ez a nap az ünneplésé és a pihenésé, holnaptól viszont minden figyelmünket a következő ellenfélre fordítjuk. Az új-zélandiak szövetségkapitánya Darren Bazley így látta a mérkőzést.
2: Disappointing, you know, we were so good in the first half, dominated possession.
0: Csalódáskeltő eredmény. Az első félidőben nagyon jól játszottunk, sok helyzetet alakítottunk ki, a labda birtoklásban is mi voltunk erősebbek. A második játékrészre valamiért nem tudtunk már felpörögni, egyre jobban elfáradtunk. Egyiptom pedig javított a teljesítményén, és kihasznált minden apró hibát. Összességében van néhány dolog, ami miatt csalódott vagyok, lettek volna lehetőségeink, amelyeket végül nem használtunk ki. A harmadik gól pedig megpecsételte a sorsunkat, addig küzdöttünk az egyenlítésért, de ott eldőlt, hogy ez nem lesz meg. Csalódás. Vukovics László, Nemzeti Sportrádió szakértője, így értékelt az Új-Zéland-Egyiptom mérkőzés után.
3: Egyiptom a mérkőzés előtt nem a látott, elmúlt mérkőzésen látottak alapján, hanem a ranglistán elfoglalt helyezés, hát azért Új-Zéland a 83. Egyiptom meg a 28. a világranglistán, és azért olyan játékosaik vannak, hogy Marmoush, Salah, tehát Egyiptomnak világklasszisai vannak. Direkt csak kíváncsiságból megnéztem, hogy Marmoush kb. 10 millió euróval ért többet, mint az egész új-zélandi keret. Tehát ilyen felvezetése volt a mérkőzésnek, és ahhoz képest teljesen egyenrangú felek kezdték a mérkőzést, nagyon bátran játszott Új-Zéland, és a 15. percben ennek meg is lett az eredménye, egy pontrugás, ami a fociba állandó lehetőséget biztosít ugye a gólszerzésre, most már följöttek a nagy bedobások is ez mellé, de Payne baloldali szögletből középreivel, Sörman pedig 6 méterről úgy fejelt a kapu jobb oldalába, hogy nem volt rajta védő. Az 58. percben Hani adott be jobbról, és Zico, nem ő, hanem csak a névrokon, a 8 méterről a léc alá fejelt.
4: Ugye ez a névben kötelező.
3: Fantasztikus dolog volt ez akkor az egyiptomiaknak, mert annyira nem voltak meccsbe az első fél időben a kapott gól után, hogy ez nagyon jól jött nekik, és itt annyira jól játszottak, hogy abszolút megérdemelték. És utána a 67. percben pedig Zico, aki csereként jött be egyébként, gyönyörűen kényszerítőztek Salával, gyönyörűen adta vissza Salának, aki tükörszélsőként a jobb szélről hozta befelé a labdát, majd ahogy szoktuk, rengetegszer láttuk a Liverpoolban a jobb összekötő helyéről ballal a jobb alsó sarokba erősen benyeste, a kapus hozzáért, de hárítani nem tudott, ebből átvette a vezetést Egyiptom, és a 82. percben Salah ívelt a rövidre egy baloldali szögletből, és Trezeguet 6 méterről a jobb alsó sarokba fejelt, és ebben 3-1-re, itt ismert nevek vannak, Trezeguet, Zico, de ezek most egyiptomi játékosok, igen. Gyönyörű gólt fejelt a rövid sarokról, mint régen Szokollai Laci, akkor hozzunk bele egy fradista legendát is régről, tehát ment a rövidre, és gyönyörűen mindenkit megelőzve a rövid sarokba fejelt a labdát, 3-1.

0: Véget ért a labdarúgó világbajnokság 11. játéknapja, ismét közelebb kerültünk a második forduló befejezéséhez. A végeredmények még egyszer: Spanyolország Szaúd-Arábia 4-0, Belgium Irán 0-0, Uruguay Zöldfoki Köztársaság 2-2 és Új-Zéland Egyiptom 1-3. És hogy mi várható a folytatásban? Néhány órán belül újabb 4 mérkőzés. 19 órától Argentina-Ausztria ellen lép pályára, 23 órától Franciaország Irakkal küzd meg. Kedd éjjel 2-től Norvégia-Szenegál összecsapást rendeznek, majd 5 órától Jordánia és Algéria zárja napot.
1: Ez volt már a Hazafutás, a szerkesztő Szűcs Miklós és a hangtechnikus Nagy Máté nevében köszönöm figyelmüket, hallgassák továbbra is a Nemzeti Sportrádiót, hiszen hamarosan kezdődik a körkapcsolás. Műsorvezető Katona László lesz az első órában, pedig foci óra következik Elbert Gáborral és Simon Zoltánnal. További kellemes rádiózást kívánok!
2: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: Labdarúgás.
2: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-éig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
4: Önök kérték, minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Nemzeti Sportrádió.
2: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a körkapcsolás.
6: 18 óra 3 perc. A mikrofonnál a műsorvezető Katona László. Ez a Körkapcsolás című műsor, és 19 órától jön majd a labdarúgó világbajnokság egyik talán leginkább érdekes mérkőzése, az Argentina-Ausztria találkozó, és 23 órától a Franciaország-Irak összecsapás, mindkét találkozót élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, de 6 órától, ahogy az lenni szokott, általában a labdarúgást kedvelőknek szoktunk kedveskedni, foci óra. A két vendég itt a stúdióban, Simon Zoltán, az NB1.hu felelős szerkesztője, valamint Elbert Gábor, a Pécsi Tudományi Egyetem egyetemi docense. Szervusztok, sziasztok, nézitek, követitek
7: szép
6: a VB-t.
7: Szia, igen.
6: Az mit jelent valójában, éjszakáztok is?
8: Igen. Hát attól függ, ugye szerintem ezeket az utolsó meccseket, tehát a hajnali az, amit nem, de most éjszaka én az Uruguay Zöldfoki Köztársaság vagy Szigetek 2-2-es mérkőzés után zártam el a tévét.
7: Nagy élmény volt az a mérkőzés is. Én eleve vártam a világbajnokságot, mert annak vagyok a híve, hogy ez a legnagyobb seregszemle, és bízhattunk abban, hogy láthatunk egyéni stílusjegyekkel megáldott csapatokat. Ugye a klubfutball az nagyon egyarcú lett az utóbbi időben, minden a labdatartás köré specializálódott. Most viszont láthatjuk, hogy ennek hadat üzentek. Az én véleményem szerint, hála a jó Istennek, nagyon sokan, akik újra az egy az egy elleni játékokat, a gyors átmeneteket, kapura lövéseket, cseleket erőltetik. Ezért kell majd még jobban egyébként szerintem egy pici Spanyolországnak és Portugáliának is változtatnia, és Argentinának is, mert nagy intenzitással játszó csapatok ellen nem mindig lehet majd olyan kényelmesen labdát tartani, és a világbajnokság szerintem három legesélyesebb válogatottja még nem játszott igazán nehéz ellenfél ellen. Argentinának ma 19 órától nem lesz könnyű dolga, mert fizikálisan nagyon jól felkészítettek az osztrákok. Erős, gyors játékosaik vannak az átmenetekbe, előrefelé és visszafelé is nagyon dinamikusak. Viszont az egyéni képességek Argentina oldalán vannak, és legelől, és a kapuban meg pláne.
6: 8 csoportban már a második kör is megvolt, ezáltal kiderült, hogy például Mexikó az ájelű négyesből tovább fog jutni, meglepetés talán vagy sem, de a csehek egy kicsit visszafogottak. A B-jelű négyesben Kanada és Svájc 4-4 ponttal, míg a C csoportban a brazilok, illetve Marokkó szintén 4-4 ponttal. A D csoportban az Amerikai Egyesült Államok egyelőre mindkét mérkőzését megnyerve az első helyen, az E csoportból tovább jutva már a német válogatott csoport elsőként egyelőre nagyon magabiztos. Az F csoportban Hollandiának és Japánnak van 4-4 pontja, Tunézia már elfogyasztott egy szövetségi kapitányt, a svédek pedig hiába nyertek 4-jel az első körben, 4-jel ki is kaptak a másodikban. A G csoportban pedig Egyiptom, Irán az első kettő sorrendje egyelőre, a belgák pedig mintha beragadni látszódnának, a H csoportban pedig a spanyol válogatott vezet, az első helyen zöldfoki szigetek vagy köztársaság pedig 2 pontot szerezve egyelőre csoport harmadik. Átlátjátok most már nagyjából nem csak a tabellát, hogy majd mi következhet itt a jövőben a világbajnokság kapcsán, vagy még azért a spekulációkat hátrahagytátok. Mondjuk a csoport első és második az biztos, hogy hol helyezkedik el.
8: Én a spekulációt eleve nem szeretem a sportban. Annak a csapatnak vagy csoportnak könnyebb dolga van, ahol egyértelmű, hogy az adott csoport első, a másik, melyik csoport másodika játszik. Tehát mondjuk az argentinok meg a spanyolok ugye tudnak kalkulálni, hogy hogyan tudják egymást elkerülni, abban az esetben mindketten megnyerik a csoportjukat, nagyon egyszerű. Az, hogy valamelyik csapat 4 csoport egyik harmadikjával játszanak, azt nehéz kalkulálni, szerintem nem is érdemes. Az látszik szerintem, ha most kalkulációról beszélünk mégis, hogy 4 pont az nagy valószínűséggel elég kell, hogy legyen, hogy valaki a harmadik helyen tovább jusson. A 3 pont az kétesélyes. Tehát, hogy ilyen tekintetben mondjuk Uruguay, ahol szerintem a modern futballra leginkább jó hatással levő gondolkodó edző Bielsa van a padon, ők bajban vannak, mert a spanyolokkal játszanak a harmadik körben, és a spanyoloknak minimum pontot kell szerezni ahhoz, hogy csoport elsők legyenek. A 3 darab döntetlen meg nem biztos, hogy elég Uruguaynak ahhoz, hogy tovább menjen. Tehát ilyenféle kalkulációk vannak. Az, hogy ki kivel fog játszani, ebben nem szoktam belemenni, mert ráadásul én azt az elvet vallom a sportban, hogy minden meccsen úgy lépünk pályára, hogy győzni akarunk. Tehát, hogy sosem számolgatunk, hogy akkor melyik ágra kerüljünk, és hogyan, az mindig visszaüt.
7: Igen, ezért lenne a legjobb a csoportmérkőzések után új sorsolást tartani, mert azért láttunk már olyan mérkőzéseket, melyeknek érdekes lett a végeredménye, vagy az egyik csapat számára már semmi tétje nem volt, meg ugye mi is átélhettük a legutóbbi Európa-bajnokság, hogy 3-4 napig még...
8: Már azt szoktad kérdezni, mit játszottunk mi a grúzokkal.
7: Igen, mint később kiderült, ugye igen, ott kellett maradnunk. Viszont annyi, hogy az én véleményem ugye az, hogy mindig a kieséses szakaszban kezdődik a világbajnokság, Európa-bajnokság, bajnokok ligája, bármilyen sorozat. Viszont a harmadik fordulóban bőven lesznek olyan mérkőzések, amelyek már beleillenek a kieséses szakaszban, mind izgalmakban, mind tétre, helyre, befutóra kategóriában, és ilyen lesz majd a Spanyolország-Uruguay mérkőzés is. Én Uruguay összes mérkőzését szoktam látni a világbajnokságon, és abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a Copa Amerikákon is, mert a magyar és az argentin válogatott után ők következnek nálam a rangsoromban. Viszont nem lep meg, hogy ilyen teljesítménnyel rukkoltak elő, ugye megy egy nagy generációváltás. Biztató a jövő, vannak nagyon jó fiataljaik, csak Valverde azért nem olyan jó futbolista, hogy egyedül megoldjon mindent, meg nem is olyan pozícióba játszik a legtöbb esetben. Bielsa egy zseni, egy olyan zseni, aki aztán szerintem életében egyszer sem fogadott még szót, azért külön tisztelem őt. Támadniuk kell majd Spanyolország ellen, ezt őrült módjára tennék meg legszívesebben, ugye Helloko, a beceneve az őrült Bielsának, viszont ezt majd nem tehetik meg. Viszont azt a mérkőzést mindenképpen meg kellene nézni annak, aki szereti a futballt, szereti a szenvedélyt és szereti a drámát, mert biztos vagyok benne, hogy nagy sport pillanatokkal leszünk majd gazdagabbak. Az angol-horvát mérkőzés tetszett nekem eddig a legjobban, viszont ahogy én visszaemlékszem, az angolok mindig tiszta izomból belekezdenek minden sorozatban, és a legtöbb esetben azért a végére elfogy a szufla. Ugye a spanyolokat a legutóbbi adásban eléggé
6: rosszóban illettétek?
7: Hogy mondjam szépen így elővettem, hogy nézhetetlen futballal rukkoltak elő, de ezt én is abból a megfontolásban mondtam, amit a Gábor is, hogy minden mérkőzésen nyerjünk, meg ugye én szurkolóként nézem a meccseket, mindig a legjobb mérkőzéseket szeretném látni, de megértem az okokozati és célért összefüggéseket. Eldől majd, hogy melyik csapat volt az okosabb. Én továbbra is azt mondom, hogy Franciaország a legnagyobb esélyese, utána Spanyolország és Argentína következik, és majd eldől, hogy a németek és az angolok szuflája meddig tart, mert ugye a németek is nagyon belementem, igen, és a titkos favorit továbbra is Marokkó. És beszéltünk arról, hogy a széleken, a tengelynek a közepétől előrefele klasszis játékosaik vannak. Gábor Marokkó nagy szurkolója is mondta adásban is, meg nekem is, hogy a két középső védőtől azért félti a válogatottat, hát eddig ők pont hozták azt, ami extra meglepetés. Igen, ők ketten szerintem...
8: És az első számú két védő, ugye Szájszeki a csapatkapitány volt, sokáig ő a keretbe se került be, és Aguert pedig az utolsó héten sérült meg. És a Diop játszik, és a másik helyen ott volt kérdés, hogy
7: igen,
8: ki lesz a másik.
7: Igen, de vannak hárman, akik olyan teljesítmény nyújtanak, extra. És ez nagy meglepetés, és ez nagyon pluszerű lehet. Szerintem ez olyan fontos, mint Gabriel köré épített, ugye Marquinhos-szal a brazil válogatott védelme. A braziloktól mindent el tudok képzelni, tehát az, hogy a következő körbe kiesnek, meg azt is, hogy döntőbe menetelnek. De ez a marokkói belső védelem, ez olyan erős, mint a Lisandro Martinez, Romero, és bármikor becserélhető ott a Mendivel az argentin védelem hármasa.
6: Itt az első fél órában beszéljünk arról, hogy mely csapatok azok, amelyek igazán kiemelkednek, vagy legalábbis szép futballt mutatnak. Ha azt mondom, hogy Amerikai Egyesült Államok, ugye Ausztráliát valamint Törökországot legyőzték, a Paraguayt, bocsánat, majd a törökök ellen zárják az utolsó csoportkört.
8: Ez egy érdekes kérdés, szerintem 23 percig a spanyolok szép futballt játszottak. És utána jött ez a, szerintem ennek a labdarúgó világbajnokságnak a legnagyobb botránya, ez a reklámszünet, amit hidratációs szünetnek neveznek. Ez a Jürgen Klopptól kezdve Bielszán keresztül minden általam meghatározó gondolkodónak tartott edző kikelt ellen, hogy az alapjaiban változtatja meg azt, amit a futballról gondolunk, ami a futball maga. Tudom, nem ez volt a kérdés, csak...
6: Hát csak annyi, hogy ez valószínűleg erre a VB-re korlátozódik.
8: De ez botrány.
7: Köszönjük
8: ez
7: szépen.
8: Négy negyedet csinál a két fél időből, gyakorlatilag van egy kötelező időkérés, láthatóan megváltozik a játékképe sokszor az ilyen szünetek után. Szerintem ez teljesen idegen a futballtól, és ez nem jó.
6: Tájékozatlanságomból adódik, de a futballisták ellenzik?
8: Én hiszem a teljes szakma ellenzi. Bezolván. Tehát volt olyan, amikor 20 fok volt, esett az eső, és hidratációs szünetként inni kellett.
7: Igen, de igen, hidratálni nem csak a meleg miatt kell, ezt én pont a erőkifejtő sportokból tudom, mint a Tour de France-ot állandóan mondják a fülükről, hogy igyatok, ne akkor igyatok, ami kómászomjasak vagytok, mert akkor nem lesz erőtök. Tehát lenne tudományos alapja ennek az egésznek, de pontosan tudjuk, hogy miért van. És a futballban ugye vannak a periódusok, ugye alapból meg lenne ez a négy periódus, hogy az első 20-25 percet nyomjuk meg, főleg ha otthon játszunk, főleg hogyha esélyesek vagyunk, vagy az életünkért kell mennünk majd mind Uruguaynak Spanyolország ellen, de hát utána van egyből egy szünet, tehát az a csapat, amelyik nagyon megnyomja, egyből tud szusszanni egyet. Ez neki helyzeti előny lehet. Az, amelyik kivédekezte, most akkor hogy bontakozzon tovább? Eddig jól működött a védekezés, jól mozogtak a csapatrészek együtt, és akkor megtörik ez a lendület. Tehát ezek összetett kérdések, és szerintem ezt úgy kell megvizsgálni, hogy egyszer ne legyen. Tehát vagy legyen mindig mostantól, vagy kár, hogy bevezették.
8: Ugye az UEFA már nyilatkozott, hogy az UEFA nem veszi át.
7: Hát ez nagyon helyes, igen. Tehát viszont mondtad az Egyesült Államokat és Kanadát, ugye a legutóbbi Koppa pont az Amerikai Egyesült Államokban volt egy évvel ezelőtt. Az Amerikai Egyesült Államok nagyon dinamikus, atletikus futballal rukkolt elő. Az elődöntőben Argentína kiejtette Kanadát, de Kanada végig jobban játszott azon a mérkőzésen, ugyanúgy, mint Kolumbia is a döntőben Argentína ellen. Úgyhogy én nem említettem a két észak-amerikai csapatot, de ha olyan a sorsolásuk, ugye most itt nincs előttem fejbe, hogy a 12. hatványon éppen melyik másodikkal játszhattak majd a köbgyökön, de bőven benne van a pakliban, hogy akár a 8 közé is odaérhet valamelyik. Megérdemelnék. Tehát nagyon jó erőben van mind a két csapat.
6: Az Egyesült Államok a következő körben a B, E, F, I és J harmadikjából
7: egyet. De lehet, hogy még a Magyar Kupa győztessel is kell majd egyet játszaniuk, ha így folytatják.
6: De hogy attól függetlenül, hogy Kanada, Mexikó és Egyesült Államok a három társházigazda, nem arról szól a történet, hogy mint 4 évvel ezelőtt Katarnál, hogy egy ilyen visszafogott futballt mutatnának.
8: Nem, hát azért hiszem a
6: csoportbeosztás is hozzáteszem, hogy azért kedvezhet.
8: Az Amerika-Ausztrál meccsen azért kaptak a német játékvezetőtől komoly segítséget. Tehát volt egy lesgól, amit megnéztek és mégis megadták, mert nem az volt lesen, aki fejelt, hanem a másik, aki alébb lökte a védőt közben. Azt szerintem az sehol nem gól. És utána 2-11-es nem adott meg a német játékban az Ausztráloknak. Tehát én ezt, nekem az azért fáj, mert ez ugye Korea óta legalább tudjuk, de szerintem akik idősebbek nálam is, azok még régebb óta, hogy a házai pályát azért egy ilyen VB-n is megkapják, szerintem ez nem jó. Ezzel együtt remek csapatuk van, tehát ez nem kérdés. Én 4 csapatot figyelek egyébként, és azért vagyok képbe az Ausztrál, mert az Ausztrál az egyik, hogy vannak nekem is kedvenc csapataim, ugye a Marokkó a 86-os VB óta az. Hát itt a Szájbéri az egyik legnagyobb nyertes ennek a VB-nek. Én nem gondolom, hogy a VB előtt ő szóba került volna a Bayern Münchennél, és az első meccs után kapott egy jó ajánlatot, és a Bayern München játékosa lesz. Ennek örömére a második meccsen is ugott egy gólt. Azt érdemes megnézni egyébként, hogy kiugrott a jobb szélen, benézett középre, van egy kamerás, ami szemből mutatja, benézett középre, látta, hogy nem jön bent senki, és hogy ezt az öltőbe szoktuk mondani, utána szemek közé fésülnek.
6: Mondjuk erre a kijelentésedre Harry Kane a Bayern Münchennél valószínűleg nem fog annyira félelembe kerülni, mert cserecsatárnak igazolhatják.
8: A Szájbéri eredetileg nem center egyébként, ő azért került be a kezdőcsapatba Marokkónak, mert Ezai Zuli megsérült, tehát hogy a kezdőbe alszés, és át kell alakítani a támadó szekciót, és ő inkább ilyen támadó középpályás vagy hamis 9-es szokott játszani. Most jobb hiány ő került oda középre. De az egy nagy dolog szerintem, tehát a VB-n van ilyen kiugrási lehetőség. Beszéltünk a Fradival kapcsolatban erről, hogyha Joseph maradandót nyújt Haiti csapatában, akkor esetleg őt el lehet adni sok pénzért, egy ilyen kevés szerepet kapott. Ami szerintem ijesztő, hogy a törökök, akik minket nagyon megvertek a Nemzetek Ligában 2-szer egymás után, hogy ők csont nélkül estek ki. Igaz, hogy 62-t rúgtak kapura, de hogy nem rúgtak gólt, és 2 kör után mehetnek haza, ez nem jó.
6: Őket hagyjuk meg a második félórára.
7: Joseph 13-14 perce Brazília ellen azért szerintem nem elhanyagolható tényező, mert az szerintem dob az értékén. Én annak örülök, hogy beszéltünk itt a VB rajtja előtt az Új-Zéland Irán mérkőzésről éjjel 3-kor. Engem többen is kérdeztek negatív előítélettel erről a párosításról. Belehaltam, de mindig úgy kezdtem a választ, mert nem szeretem, amikor lenézünk dolgokat úgy, hogy nem adtak rá okot, tehát sem Új-Zéland, sem Irán szerintem nem adott nekünk okot arra, hogy lenézzük őket, hogy ők legalább kim vannak a világbajnokságon, mi meg nem. És én egy tök jó, tök élvezetes mérkőzés láttam, te is nézted, igaz Gábor?
8: Igen, vissza? A 4 csapatból az egyik Új-Zéland, vagy a harmadik Új-Zéland, igen, őket igen, meg a 82-es VB-ből a
7: kedvelem. Nekem is, nekem
8: ők megtanultak futballozni azóta.
7: És én a latin-amerikai csapatoknak szurkolok, de ez az Új-Zéland Irán nagyon jó mérkőzés volt, tehát ott az első gól, amit ott levette a gyerek a kirúgást mellett combbal, és utána tette ki belsővel. Oké, hogy volt területe meg üteme megcsinálni, de én nem biztos, hogy megcsináltam volna elsőre. Egy szívfájdalmam van, ugye én a latin-amerikai csapatoknak szurkolok, igen, Ecuador. Arany generációjuk van, másodikok lettek a VB-s elejtező csoportban, de egész egyszerűen nem tudnak gólt lőni, és hiába tudják lehozni akár bárki ellen a mérkőzést kapott gól nélkül, tudtak szerezni gólokat, erről az argentinok nagyon jókat tudnának mesélni, de rajtuk azért szerintem az látszik, hogy teljesen más, amikor nem 1500, 2000, meg 2800 méter magasan vannak a mérkőzések, mert ugye Ecuador otthon sokkal jobban tudott teljesíteni. Mexikó nagyon jól menetel, de én azt látom, hogy a latin-amerikai térség csapatainak egy picit nagyobb tempóban kell majd futballozni, olyanban, mint az Egyesült Államok és Kanada, mert Argentínát leszámítva, amikor már inkább majd az erő és a mentális képesség dönt a mérkőzéseket, akkor az európaiak majd nagy előnybe kerülhetnek.
8: Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit az Oli feszeget, hogy amikor Európán kívül van egy világverseny, akkor az mindig egy óriási kérdés, hogy az európai csapatok hogyan tudnak ehhez alkalmazkodni. Ráadásul ezt még senki nem próbált, hogy egy labdarúgó világverseny közel másfél hónapig tart. Tehát a formaidőzítésben, a pihenőben, a családokkal való kapcsolattartásban, ez egy nagyon nehéz dolog, hogy csapatokat kritizálunk, vagy kritizálnak akár joggal is, hogy nagyon rosszul teljesnek ahhoz képest, amit várunk tőlük, de hogy nem lehet másfél hónapig top formában lenni. Tehát, hogy lehet, hogy a csoportból valahogy tovább kell menni. Nyilván a spanyolok a második, és az argentinok első, akkor az nem jó, hogy a 32 közt egymással találkoznak. Úgyhogy az nagyon érdekes, és csak találgatunk, mert senki nem próbálta még, mondom, hogy ilyen hosszú ideig tartson egy világverseny, hogy azok a csapatok, amelyeknél a fő cél az, hogy a csoportból juss tovább, azok a csúcsformát erre a három meccsre időzítik. Azok a csapatok, amelyek VB-t akarnak nyerni, azok nagy valószínűséggel a végére. Erről beszéltünk a BL döntő kapcsán, ugye, hogy egy francia bajnokságból érkező csapat a Paris Saint-Germain megteheti azt, hogy a tavaszra vagy a tavasz végére időzítse a csúcsformáját. Az Arsenal ezt nem tehette meg, hiszen minden meccsen csúcsformába kell lenni, és valahogy meg kell nyerni az angol bajnokságot, amit senki nem hitte el, hogy nekik sikerülhet valahol.
6: Csak a gólszerzőket akarom említeni, és azokat a labdarúgókat, akik leginkább kiemelkednek, és egyfajta sztár státuszban vannak, Messi, Vinicius, Haaland, Mbappé, vagy éppen mondjuk Salah is gólokat lőnek.
8: Ez jó.
6: Hogy itt elmondható az, hogy ezek a nagy szuperszárok, a labdarúgás ikonjai ezen a világbajnokságon eltelt egy-két forduló, abszolút.
8: Hadd jó, mesél, Zoli Messiről, jó?
7: Teljesen jó ez, mert ugye a mi kedvenceink, az én korosztályom kedvencei találkoznak azokkal, akik más típusú játékosok, más korszakból jönnek, más tulajdonságaik vannak, de ugyanolyan meghatározó játékosok már most, és ugyanakkor a istenek, félistenek lehetnek a következő generációk számára. Ugye nem lehet összehasonlítani Messit Hollanddal vagy Hollanddal, nem lehet Viniciusszal szerintem összehasonlítani, akkor sem Cristiano Ronaldót, mert ő tud középen is játszani, tud fejelni, tud védekezni is. Nincs is értelme egyébként szerintem korok és korszakok csapatait és játékosait összehasonlítani. A hatásaikat érdemes boncolgatni az én véleményem szerint, és mindannyian nagyon sok 10-100 millió embernek, majd, hogy nem a világ valaha volt legjobb játékosait jelentik. Ugye az én jelszavam az, hogy a focinak egy istene van, Maradona, Messi a világ legjobb játékosa, Galasek Peti a legokosabb, a Váci Zoli meg a legjobban cselező futbolista, de mindenkinek megvannak a saját favoritjai. Ezt mondhatjuk úgy is, hogy generációk csatája. A legfontosabb viszont az, hogy akkor is a foci csapatsport, hogy ezek a válogatottak, melyek ilyen kiemelkedő futbolistákkal vesznek részt a világbajnokságon, milyen út felé haladnak, nem csak ezen a VB-n, hanem majd a következő időszakban. Ugye azért Argentinának már illenik felkészülni egy Messi nélküli korszakra, Portugáliának is Cristiano Ronaldo nélküli korszakra. És most kik azok, akik ebben a két válogatottban ugyanolyan hatású játékosok lehetnek majd, míg a riválisoknál, akik ugye most harcban lesznek, meg lehetnek a világbajnoki címért, ott vannak a 10-15 éve fiatalabb, szintén extra klasszisok, akik köré lehet olyan válogatottakat építeni, melynek tagjai elfogadják, hogy ez az egy-két csillag az, aki majd eldönti a meccseket, mi pedig úgy teszünk hozzá non plusz jelleggel, ahogy például az argentin játékosok, mert ha szívemre teszem a kezem, azért a legutóbbi argentin világbajnoki keretből azért ott vannak 10-15-en, akiknél adott világbajnoki ciklus nézek, vannak más játékosok, és nem Argentinából, akik talán jobban megérdemelték volna az első helyet, viszont nem voltak körülöttük olyan játékosok.
6: Például Harry Kane, Anglia egyik legjobbja, pedig neki is hosszú volt a szezonja. Mi az oka szerinted, Gábor, annak, hogy ezek a szupersztárok teljesen jó és kiemelkedő teljesítmény nyújtanak? Szerintem az elsődleges gondolat a VB előtt talán az lehetett, vagy akkor én gondolom ezt, hogy leharcolt játékosok tömkelege lesz, és talán majd egy-két meccsük lesz, ami jó. De itt, minthogyha csak a, hát idézelve csak a szupersztárok, de nagyon olyanok, jó formát
8: vannak
6: mutatnak.
8: Vannak olyanok, akik nem ezt mutatják, de szerencsére
6: Ronaldo,
8: az...
6: például eddig.
8: Valverde. nekem csalódás az Uruguayban Valverde a csapatkapitány, első meccsen balsz, és őt játszott a másodikon jobb oldali belső középpályást. Én azt gondolom, hogy jó, hogy ezekre figyeljünk, a hősök kellenek, világszinten is, helyi szinten is, és az nagy, tehát a Messi mester hármas, a Haaland rugott kettőt. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon, és ez nagyon fontos, mert hogy az emberek a személyekre figyelnek igazán, vagy azok maradnak meg, vagy egy-egy mozzanat. Születnek új hősök is egyébként, tehát a 40 éves zöldfoki-szigeteki kapus. De egyébként a kapusok is extra teljesítményt nyújtanak, miközben mindig azt mondják, hogy a labdákat a csatároknak gyártják, nem a kapusoknak, és egyre nehezebb dolguk van.
6: Nekem egy kicsit olyan érzésem van, mintha most így fokozottabb lenne ez a hőskeresés, de tesznek érte az adott játékosok?
8: Én szerintem én nem vitatkoznék veled ebben az érzésedben. Tehát, hogy igen, 48x26 ember van ott. Nem lehet mindenkire odafigyelni, tehát mindenki megtalálja vagy magának azt a csapatot, aminek szurkol, vagy azt a néhány játékost, akit nagyon kedvel. Egyelőre valóban így van, hogy a sztárnak kikiáltott játékosok egy jó része valóban vezérként működik. Ott van a mindenki által nagyra tartott Modric, aki szerintem elment a meccs ott, talán az angol meccs, nem? Mert ott csinált egy tőle szokatlan hibát, amiből 11-es lett, és utána láthatóan ez mintha bántotta volna. Szóval szerencsére a pozitív hősöket vesszük észre, és azokat jegyezzük meg, és szerintem ez így jól van. Tehát itt valóban különösen Magyarországról, ugye hogy a 16 kiutó európai csapatban nem fértünk bele, hanem a 28-ba sem pótselejtezővel, tehát innen azért kellő szerénységgel kell kritizáljuk a labdarúgó világbajnokságot, meg az ott résztvevő játékosokat és csapatokat. Úgyhogy én örülök, hogyha neked is a pozitív értelemben vett hősök azok, akik megmaradnak, és ezek közt van számos olyan, aki tényleg világsztár volt a VB előtt is, és ez jó.
7: Igen, és nagyon jó emberi történetek vannak, tehát ugye azok a karakterek, akik miatt megnézzünk egy-egy mérkőzést. Én például a török válogatott mérkőzése úgy készültem, hogy Arda Güler miatt akarom majd megnézni. Rendkívül tehetséges futballistának tartom, hát kérhetett is szépen elnézést a teljesítményükért, aminek ugye a helyzetkihasználás volt a legnagyobb kerékkötője, ami viszont azt jelenti, hogy ők, meg ahogy így elnéztem, így fejben nem voltak ott teljes mértékben, ugye ott már nagy cél volt, hogy kijussanak a világbajnokságra. Ugye a cél az lett volna, hogy tovább jussanak a csoportból, de a forma időzítés pont emiatt nem sikerült, mert olyan lehetőségeket hagytak ki, amiket más esetben ugye értékesíteni szoktak. És ezt láttam Luka Modricon is, hogy ő is olyan állapotban van, hogy azért már megviselt őt elsősorban mentális téren, az én véleményem szerint az, hogy milyen év volt mögötte, míg a Bayern Münchenben játszó futballisták azért már ki tudtak engedni a végén, ugye amitán a bajnokok ligájából búcsúzott a csapatuk, mert a bajnoki cím a minő meglepetés, ugye azért addigra már megint megvolt. Modricnak a maga szintjén, és itt nem a lejátszott perceit akarom összehasonlítani a fiatalabbak, hanem az, hogy ő milyen teljesítményt adott le, mennyi erőt vett ki belőle, ez érezhető volt. Én nem láttam még a válogatottban ennyire visszafogottan, de én azt gondolom, hogy ő már nem biztos, hogy ez a meghatározó erő kellene, hogy legyen abban a csapatban, mert az ő sebessége, mivel máshol játszik, mint például Messi ott a pálya közepén, az nagyon tud hiányozni, főleg védekezésben.
6: Következő fél órának legyen akkor tényleg az a témája, hogy kik, illetve mely csapatok azok, amelyek egyelőre nagyon visszafogottan teljesítenek. A pontos idő 18 óra 29 perc, következnek a hírek.
9: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
10: Ha van igazán sláger, akkor ez az. Idén nyáron a Duna színes élményekkel várja.
11: Milyen nyár vár rád?
10: A legjobb zenék, nyári történetek.
12: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
10: Különleges ízek.
13: Nem akarsz minden nap főzni rá?
10: Izgalmas programok.
14: Fantasztikus!
10: Emlékezetes találkozások.
15: Na, elmondom, mik a legendák.
16: Mondjad.
10: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
9: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
17: Újpestre igazolt Szappanos Péter, világszínvonalú elismerést kapott egy tokai bor. Egyelőre marad a kánikula. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
9: Sporthírek.
17: Távozott a Puskás Akadémiától és Újpestre igazolt Szappanos Péter, jelentette be mindkét NB1-ben szereplő klub. A felcsótiak értékesítették a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződéséből Szappanost. Bogasérülés miatt véget ért a labdarúgó világbajnokság a németek védője Nico Schlotterbeck számára. A német szövetség tájékoztatása szerint a Borussia Dortmund 26 éves játékosánál belső szalagszakadást állapítottak meg az orvosok, így a 29-szeres válogatott középhátvédre legalább 2 hónapos kényszerpihenő vár. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a német keretbe, mivel az adott csapat első VB mérkőzése után már csak kapus pótlására van lehetőség. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabad kártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Gond nélkül vette az első akadályt Wimbledonban Piros Zsombor. A magyar játékos 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a selejtező első fordulójában a londoni füvespályás nyílt teniszbajnokságon.
9: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
17: Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester, azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan és a vezetőváltás sürgetett. A tisztítótűz művelet elindítását jelentette be Magyar Péter az országgyűlésben napi rendelőtti felszólalásában. A miniszterelnök azt mondta, hogy megszabadítják a magyarokat a hazánkat kirabló, az állampolgárokkal szemben fellépő, őket fenyegető, életüket ellehetetlenítelő politikai és gazdasági maffiától. A kormányfő azt is mondta, hogy szeptembertől egy átfogó alkotmányozási folyamatot indítanak, bevonva a teljes magyar társadalmat. A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal kiemelt ügyekkel foglalkozik majd, el tud járni saját hatáskörben, egyes ügyeket pedig magához vonhat más hatóságoktól, közölte a miniszterelnök az országgyűlés ülésén. Magyar Péter azt mondta, a hivatal használhatja majd a rendőrség erőit, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Sólyog Tamás július 20-a körül már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A kormányfő beszélt arról is, hogy csökkentik a sarkalatos törvények számát, valamint, hogy a bíróknak nagyobb beleszólása lesz abba, hogy ki lesz a kúria és az országos bírói hivatal vezetője. A világ legjobbjai közé választottak egy tokai bort Londonban. A világ egyik legtekintélyesebb borversenyén az Oremus Pincészet 2016-os 6 puttonyos tokai aszúja bekerült az 50 legjobb bor közé. A megmérettetésre idén csaknem 17 000 bort neveztek 58 országból. A magyar borászatok összesen 8 platina, 15 arany, 52 ezüst és 68 bronzérmet nyertek. A platina díjas tételek között több tokai bor, valamint egy villányi vörösbor és egy somlói pezsgő is szerepel.
9: Közlekedés.
17: Az M1-esen a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-es csomópontja között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként 2-2 sávon haladhatnak a járművek. Az elterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-5555-605-ös számra.
9: Időjárás.
17: Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő. A Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
9: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
9: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: 18 óra 40 perc, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László, a stúdióban két vendég, Simon Zoltán, valamint Elbert Gábor, a téma a labdarúgó világbajnokság. 19 órától jön majd az Argentina-Ausztria találkozó, 23 órától pedig a Franciaország-Irak összecsapás. Még a csoportkör második fordulójánál járunk, és vannak csapatok, amelyeknek nagyon nem ment eddig a VB-n, azaz valójában ki is estek, de nem feltétlenül Haitire gondolok, hanem inkább Tunéziára vagy Törökországra. Zoli Törökországról már mondott véleményt. Európai csapatként talán lehetett volna egy sötét ló, amely a meglepetést is bemutatja itt ezen a VB-n. Ez nem sikerült. Miért nem, Gábor, szerinted?
3: Nem éreztem egységesnek, vagy nem tudom. Tehát, hogy az azért fájdalmas a törököknek ez a sima kiesése, mert hogy minket nagyon elintéztek, ugye a Nemzetek Ligája playoffban. Ugye, amikor arról szólt, hogy A vagy B liga.
2: Bennmaradás nekik meg följutás.
3: Ugye a Vincenzo Montella az edzőjük, aki nagyon büszke a játékosokra, elmondta, nem tudom, kifigyelte az ő nyilatkozatát a mérkőzést követően, hogy mindent megtettek. Nagyon sok helyzetük ott, valóban 62 lövésük volt a két meccse, ha jól emlékszem, tehát valami borzalmasan nagy szám. De nulla pontjuk van. Ugyanakkor a játékosoknak meg az első reakció nyilatkozatban az volt, hogy elnézést kérünk a török néptől, szégyeljük magunkat. Igazából ezt csak ők tudják, hogy mi lehet az ok, de hogy ez a magyar futball szempontjából fájt nekem igazán. Tehát ha az a Nemzetek Ligája playoff nem lett volna, akkor olyan különösebb érzelmet belőlem nem vált ki, hogy a törökök egyébként a USA, Ausztrália, Paraguay talán csoportból. Annyiban, hogy én az ausztráloknak szurkolok régóta, nagyon kedvelem azt az országot, nagyon sokat fejlődött a válogatottjuk, tehát egészen futballra emlékeztető jeleneteket mutatnak. Ráadásul ugye van ebben egy érdekesség, a Suttár, aki az ő csapatkapitányunk, még az öccse a skót válogatottban játszik, tehát hogy van ilyen, a szülőknek az nem lehet könnyű. Van a kedvenc csapatomból, hogy Zoli mindig elmondja, hogy mik a kedvenc csapatai a világban. Nekem a Szentetien, vagy Szentetien, ahol az Old nevű ausztrál játékos bal szélsőből bal hátvéd lett, ami nem segítette azt, hogy a válogatottban pályára tudjon lépni. Szóval törökökre visszatérve, ez annyiban érint érzelmileg minket, magyarokat szerintem, hogy

0: hogy nagyon megvertek minket kétszer, nem nagyon volt esélyünk, és egy ilyen csapatot látni a VB-n két ford után kiesni, ez nem jó érzés.
1: Mondjuk annak már másfél éve, hogy az a pár jó, harc
0: hát ezzel
1: volt.
0: Persze, ezzel nyugtathatjuk magunkat. Ők azóta kijutottak a VB-re, mi meg nem. Tehát, hogy ők még jobbak lettek, mi meg reméljük, hogy egyre jobbak leszünk.
2: És a legjobbjuk a Real Madrid egyik legfontosabb játékosa lett közben.
0: Szóval, hogy a török ilyen szempontból a nem továbbjutása az mindenféleképpen csalódás. Nagyon érdekes a svédek esete, ugye 5-1 ide, aztán 5-1 nem ide. Én, aki a színek felismerésével azért küzdök, nagyon furának éreztem ezt a se színű kék-sárga, tehát nem sárga-kékben voltak a másik kék-sárgában, és olyan volt a csapat is, tehát ilyen se színű, se íze, se bűze. És nekik aztán most a harmadik körben majd muszáj lesz nagyot alakítani, ahogyha tovább akarnak jutni. Nem tudom, hogy milyen csapatot látsz még. Ugye vannak olyan csapatok, amelyek még csak egy körön vannak túl, tehát ott nem igazán érdemes, szerintem egy meccs alapján.
1: Mond. Tunézia, ahol már Lamusi révén egy szövetségi kapitányt elfogyasztottak, Hervé Renard pedig afrikai csapatokat, illetve nemzeti együtteseket.
0: Hát ő azon a környéken, ő otthon van.
1: Felemelt a magasba, igen. De szerintem már példátlan az, hogy az első mérkőzés után kapitányt váltsanak. Hát nem is lett meg valójában a úgymond eredménye, hiszen az 5-1-es vereséget követően egy 4-0-ás vereség a japánok ellen, előtte a svédektől kapott ki Tunézia.
2: Tunézia is egy olyan válogatott, amelyiknek az volt a világbajnoki cím, hogy kijutott a világbajnokságra, mint Törökországnak is. Eddig ér a tudásuk jelenleg, nincs bennük több, de nem abból kell kiindulni szerintem csak, hogy milyen teljesítménnyel rukkoltak elő a világbajnokságon, hanem azt is kell nézni, hogy az oda vezető út, ugye, mert a világbajnokság az nem most kezdődött el egyébként másfél hete, hanem 3 évvel ezelőtt, azt hiszem.
0: És 18 meccse jutnak ki Afrikából.
2: Igen, a karibi térségekben volt egy selejtező, lehet, hogy Curaçao vagy Haiti játszott az első mérkőzés, tehát ezt figyelembe kell venni. Ennek a két válogatottnak, mint most kiderült, nyilván tovább szerettek volna jutni a csoportból, ha így visszapörgetem az emlékeimet, erről is nyilatkoztak, hogy az lenne a következő nagy cél, és itt ez a fontos, hogy a következő nagy cél nem jött össze nekik. Attól függetlenül ez mindegyik ott lévő futballistának és edzőnek egy hatalmas nagy élmény, tehát ugye arról álmodozik mindenki szerintem, hogy azért a hazájával ott legyen a világbajnokságon, és minden további álom ott jön majd. A legfontosabb kérdés ennek a két válogatottnak, hogy majd hogy és mint tud kijönni belőle, és az általam már említett Ekvádorral ugyanez lesz a helyzet, mert Ekvádornak meg sokkal jobb válogatottja van, mint Törökországnak és Tunéziának. Az arany generációjuk a VB selejtezőben is szorongatták, ők voltak a legközelebb Argentínához. Ők meg nem tudtak gólt rúgni. Tudják ők is pontosan addig a focit, hogy a kaput meg kell lóvni, hogy kell felépíteni a támadást, hogy kell helyzetbe kerülni, és egész egyszerűen nem megy nekik ez a része a játéknak, ezért csak saját magukat okolhatják. Hát aki látta az Ecuador-Curaçao meccset, az pontosan tudja, hogyha elképzelte volna magát úgy, mint egy online újságíró, hogy nem nagyon tudott volna fölnézni a klaviatúráról, mert annyi esemény
0: volt. Sok
2: gondolat
0: ébresztőt mond a Zoli.
1: Ecuador, hogyha lehet, akkor mint csalódáskeltő csapatok egyike, mert nincs lőtt góljuk, van egy kapott, egy szerzett pont.
0: De hogy egyébként
1: pont.
0: Ők ebben voltak a jók, az selejtezőben is, hogy nem kaptak gólt leginkább, keveset rúgtak talán ott is a nagyok ellen, nem?
2: Igen, mindjárt mondom pontosan, tehát Ecuador végzett a második helyen, 18 mérkőzésen szerzett 29 pontot, Argentinának ott 38, 18 meccsen rúgtak 4 gólt, és tippeljetek, mennyit kaptak.
0: 3-at.
2: 5-5. Szóval igen, tehát azért Argentina, Kolumbia, Uruguay, Brazília, azért Argentina 31 gólt rúgott, Kolumbia 28-at, és egész egyszerűen Ecuador ellen esély nem volt.
0: No, szóval, hogy az Zolinak vannak, és kellett majd jegyzetelnem, hogy mindenre tudjak reflektálni, amit elmondott. Szerintem nagyon fontos dolgot érintett azzal kapcsolatban, hogy vannak csapatok, amelyeknek az volt a cél, hogy kijussanak a világbajnokságra. Ahogy véget ér a nyár, elkezdődik az olimpiai kvalifikációs sorozat minden sportágban, és én szeretném, hogyha az emberek ezt megértenék, hogy nagyon sok olyan sportoló lesz, akinek az lesz a cél, hogy kijusson az olimpiára. és ilyen tekintetben ezt jó bevésni az agyunkba, hogy az egy óriási dolog ott lenni. A foci VB-n is óriási dolog ott lenni, tehát szerintem nem láttál magyar válogatottat, mert fiatal vagy futball VB-n. Én most már utólag azt mondom, hogy sajnos láttam háromszor, mert hogy olyan rég volt. Tehát szerintem ez egy. A másik csalódást keltő csapatoknál szerintem a hosszú évek vagy évtizedek óta túlértékelt Belgium. Tehát, hogy az szinte nézhetetlen. Tehát, hogy tegnap...
2: Hú, tényleg.
0: Tegnap volt, vagy nem tudom, mikor volt, amikor...
2: Igen, este.
1: 0-0.
0: Igen, de hát 30 percig emberelőnyben játszott az ellenfelük, mert hogy egy olyan hibát követett el a belső védőjük, kettőt egymás után ugye rosszul vett át egy labdát, hármat után röviden passzolta, olyan röviden nem is derült ki, hogy hova akartad azt passzolni, majd azzal a lendülettel, most lerántotta az iránycentert, vagy nem azon tudnék vitatkozni, de volt egy mozdulat, amikor volt erre törekvés. De hogy az az egész, az amikor abban kell bízni, hogy majd a Lukakut becseréljük, és akkor rúgolt, az, mint az első mérkőzésen, a másikon kezdő volt, és akkor ugye azt kell hallani, hogy a Lukaku fizikailag elkészült, ami nyilván ezen a csapatán így nem volt, igaz?
2: Az futballozott ott is a két iráni középső védő.
0: Elképesztő, de hogy ha csalódást kell mondani, szerintem Belgium az csalódás, nekem még a csehek. Mert én nagyon szeretem azt a kultúrát, a cseh irodalmat, az egész a cseh filmeket, az egész életérzést, ami Csehországban vagy a korábbi Csehszlovákiában volt, és úgy kezdődött, hogy ez jó lesz, egy bedobásból ugye a csapatkapitán Krejcsi feljelt egy gólt, aztán volt egy meg nem adott góljuk az első körben, de hogy nem néz ki jól, hogy ők is jó eséllyel ki fognak esni, tehát most már bravúr kell, hogy ott maradjak. És akkor van a másik oldal, ezek a nagyon pici csapatok, vagy innen nézve, akkor azt mondjuk, hogy Zöldfoki szigetek, és a stop irány Zöldfoki szigetekre a videót, és akkor legyintünk, és ott vannak a VB-n. És a VB-n eredményesek. Meg ott van a Curaçao is, ami szenzációs. Tehát az, hogy a 78 éves Dick Advokát megkönnyezi a történelmi gólt, utána megkönnyezi a következő fordulóval, hogy pontot szereznek, és látszik, hogy nagyon együtt van az a csapat. Nem tudom, hogy az NB1-be elindul, akkor mi lenne, hogy megnyerné, vagy nagyon megnyerné, vagy nem. Meg nagyon érdekes az Irán, akiket meg lehet, hogy azt kovácsolt össze, hogy ott Amerikában, vagy Észak-Amerikában, hát hogy mondjam, a külső feltételek számukra nem egyenlőek. Tehát, hogy a meccs előtt közvetlenül érkezhetnek meg a helyszínre. Lehet, hogy ez így jól van, mert hogy a politika erősebb, mint a sport, de hogy az látszik, hogy az a csapat az nagyon együtt van, valószínűleg ettől. Tehát, hogy én ezeket a szépségeket, meg ezeket a dolgokat szeretem látni ebben az egészben. Az is egy nagyon érdekes, hogy Bielsa munkát óriásira tartom, tehát tényleg azt gondolom, hogy ő egy zseni. Hogy ő mennyire, ahogy a Zoli mondta, nem szabálykövető, tehát úgy áll oda a fotózás, hogy lefele néz. Egy csomó olyan eleme van ennek a világbajnokságnak, amire ezt az egész játékot lehet szeretni.
2: A csehekkel kapcsolatban számomra nyilvánvaló, hogy nekik az erőnléti gondjaik, mert ugye emlékezhetünk az Európa-bajnokságon is, pont a Puskás Arénában Hollandia ellen milyen meccset játszottak, ugye?
0: Ott a hollandoknál volt kiállítás.
2: Igen, igen, nem, tehát le kellett győzni őket úgy, hogy egyéni villanásokra kellett támaszkodni, mert bírták végig erőben. Ugye nagy kérdés majd akkor ebből a térségből, hogy a bosnyákok meg a horvátok is, hogy bírják majd ezt a történetet. Nekem Irán nagyon tetszett Belgium ellen, az egy igazi csapat volt. Én elítélem azt, hogyha a sportba beleszól a politika, tehát minden csapatnak egyenlő bánásmódot kívánok, azt pedig mélységesen elítélem, hogy amikor az iráni szövetségi kapitány felszólalt, ezek ellen egyetlen egy kollégája sem emelte fel a hangját, tehát most vagy szövetségi kapitányok vagyunk, vagy egyéb tényezők számítanak. Szerintem, ha a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség rendezvényén vagyunk, akkor ez az elsődleges szempont.
0: Hú, erről lehet nem egy kell, külön műsort csinálni.
2: Nem kell, nem kell velem egyetérteni, de az, hogy ezek a iráni játékosok, tehát beledobták magukat a labdába, kifutották bocsánata a belüket, mindent kiadtak magukból, büszkék lehetnek magukra az irániak is rájuk, és azok az irániak, akik ugye az Amerikai Egyesült Államokban élnek, főleg Los Angeles környékén, ahol volt a mérkőzés, laknak nagyon sokan, és azért úgy, ahogy volt, leszurkolták a belgákat. tehát azért ezt se felejtsük el. Szóval vannak jó történetek ezen a világbajnokságon. Mindjárt kezdődik az Argentina-Ausztria mérkőzés, és az argentinokkal kapcsolatban fontos elmondani, amit Pablo Aimar mondott, ugye ő Messi egyik példaképe a válogatottnál, asszisztensedző, hogy az argentinoknál nincsen katonaság, lazán lehetnek a játékosok, emberként bánnak egymással, a családtagok is közel lehetnek. Ez 2022-ben bebizonyosodott, hogy egy nagyon fontos része volt a győzelemnek, és az argentinok szeretik egymást, és szeretnek futballozni, úgyhogy javallom mindenkinek továbbra is, hogy nézzék a meccseiket.
1: Vagy hallgassák. Egy téma még az időjárás. Az előző évben rendezett klubvilágbajnokságon volt, hogy egy kicsit azért tolódott a kezdés, meg meleg is volt. Itt, minthogyha az elmúlt két hétre vonatkoztatva, egyelőre, bár nem beszélgetünk a játékosokkal, én nem olvastam még arról cikket, hogy ez annyira tönkretenné a futballt. Vannak olyan stadionok, amelyek fedettek, lehet, hogy
0: fedett légkondi van, és hidratációs szünet, igen.
2: Szabadtéri sport a labdarúgás.
0: Szóval van olyan meccs, ahol 20 fok van, volt már esős mérkős, volt 38 fok, tehát azért akkora területen rendezik ezt a világbajnokságot, ugye Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok, hogy itt minden előfordulhat. Nekem van egy olyan gyanúm, hogy az európai csapatok számára, hogy az elején is mondtam, az mindig hátrány, hogyha Európán kívül van a világverseny.
1: Zoli, időjárás?
2: Engem abszolút nem foglalkoztat, tehát én láttam ott egy zseniális Copa Amerikát, amikor ez szóba nem került a távolság, szóba nem kerültek a bírók. Szerintem ez egy ilyen európai sajátosság, és főleg Közép-Európának a sajátosság, hogy olyan dolgokról beszélünk, amikhez sajnos nincs közünk, nem vagyunk ott. Senki, tehát ilyen dolgokról senki nem beszél, rossz a pályatalaja, meg időjárás, ez, aki olvassa a világsajtót, nézi a mérkőzéseket, ezzel pontosan tisztában van. Foci szabadtéri sport, Ilovszky Rudolf legendás mondását tudom csak igézni, aki a mérkőzés után a pályatalajára, a bírókra, vagy az időjárásra fogja, az nem ért a labdarúgáshoz, mert az ellenfélnek is ugyanolyanok voltak a körülmények.
1: Uraim, köszönöm szépen, Elbert Gábor, valamint... Köszönjük. Simon Zoltán volt itt a vendég a Foci órában. 18:55 perc a pontos idő, hamarosan kezdődik az Argentina-Ausztria labdarúgó világbajnoki csoportmérkőzés.
3: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A műsorvezető Katona László, jöjjön a J csoport mérkőzése, az Argentína-Ausztria találkozó, a két kommentátor Regős László Pál és Németh Kornél, a szakértő Bene Ferenc.
3: Jó estét kívánunk, köszöntjük a kedves hallgatókat. Két három pontos csapat találkozik, Argentína és Ausztria a mai első mérkőzésen. Az argentinok Messi mester hármasával Algériát győzték le az első körben, még az osztrákok szintén három gólt szereztek, viszont ők kaptak is emellé egyet a jordániai válogatottól. Az argentinok kezdőcsapatában pedig megint ott van Messi, aki megint rekordot döntött, hiszen a 28. világbajnoki mérkőzésén lép pályára, hát most ezen a VB-n, hogyha minden meccsen játszik, akkor minden meccsen rekordot fog dönteni. Messi és Lautaro Martinez a két támadó, de kezdjük a kapustól, hiszen Emiliano Martinez lesz az argentinok kapusa, Molina, Romero, Martinez és Medina a védelemben, De Paul, McAllister, Enzo Fernández és Almada a középpályán, elő pedig tehát Messi és Martinez. Az Algéria elleni mérkőzéshez képest mindössze egy helyen változtatott Lionel Scaloni, az argentinok szövetségi kapitánya, jobb hátvéd pozícióban Molina került be a kezdőcsapatba Montiel helyett.
4: Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Mielőtt megismerkednénk az osztrákok kezdő 11-ével, hadd szólítsa meg Lionel Messi kapcsán Bene Ferencet. Állandó érdeklődés övezi az argentin játékos, ezen nem nagyon lehet csodálkozni vagy meglepődni. Tényszerűen, ha csak a számokat nézed, mit mutattak az első meccsen nyújtott teljesítménye alapján?
5: Tisztelettel köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit. Hát megmondom őszintén, Messivel kapcsolatban nagyon-nagyon sok kérdés felmerült a világbajnokság előtt, hogy az amerikai bajnokság az évek alatt mennyire gyengítette le, mennyire lassult le, mennyire zavarta a közvetlenül a világbajnokság előtti sérülése. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy semennyiben, és az argentin válogatottnak nem hogy egyfajta a sztárságával egyfajta nyomás gyakorol a társakra, hanem olyan fogaskerék az egész argentin válogatottban, hogy egyszerre katalizálja a csapatjátékot, és egyszerre az egyik legfontosabb kulcsember az argentin csapatnak, és 38 évesen én nem látom, hogy lelassult volna. Döbbenet a játékos, és minden egyes rekordot kezd megdönteni, és minden nap, minden egyes mérkőzésen tud még mindig újat mutatni, szóval a legnagyobb elismerésem, és úgy néz ki, hogy ez a világbajnokság is róla szólhat bizony szempontból.
4: Bár csak egy mérkőzés ment még le, és ezt pont tőle tudtam, vagy tanultam meg, hogy várjuk meg a második forduló mérkőzéseit, úgyhogy azért ne ígyunk ennyire előre a medvebőnire, de természetesen muszáj volt ezt szóba hozni, mert hogy az első fordulós mester hármasa után azért tényleg nagyon sokáig bármilyen mérkőzés is zajlott, róla szóltak a hírek. Elkezdődött a találkozó, a rádióban nagy jelentősége nincs, de szokásos szerelésében mind a két csapat, az osztrákok piros felsőben, fehér alsóban jobbról balra támadnak, a labda pedig jelenleg az argentin válogatottnál. Na és akkor gyorsan jön az osztrákok kezdő 11-e, mert hogy Ausztria ebben a pillanatban labdát szerez, de azzal a lendülettel el is adja. Alex Schlager a kapuban, a négy védő balról-jobbra haladva Laimer, Alaba, Danzo, illetve Pos, a középpályán Sever, Schlager, Wanner, Zeivald, illetve Schmid, elő pedig Zabitzer, valamint Gregorics majd az osztrák együttesben. Az biztos, hogy önbizalomban nincs hiány az európai csapatnál, hiszen úgy várják ezt a mérkőzést, hogy ide nekünk az oroszlánt is, hát a címvédőt kapták, úgyhogy meglátjuk, hogy majd mire mennek ellenük. Az biztos, hogy egyelőre a mezőnyben gyűrik egymást a felek, akkor, amikor másfél perc telik el a mérkőzésből. Jön előre Argentína, és jöhet az első helyzet, az oldalhálóban landol a labda, ez nem volt komoly lehetőség, minden esetre megvan az első próbálkozás. Almada futott el a bal oldalon, és ő talált az oldalhálóba, maradt át a 0-0.
3: Aztán szögletet reklamált az argentinok játékosa, de nem ért bele senki, ráadásul Almada valószínűleg lesről indult, úgyhogy az biztos, hogy a labda most az osztrákoké lesz, és hátulról el is indították a játékot az osztrák válogatott játékosai. Alaba adja vissza a kapusnak, Schlagernek a 16-oson belülre, Schlager pedig már Danzót játssza meg, a másik belső védőt, aki ott Alaba mellett szerepel. Danzó átcsorog a labda mellett, már jó néhány másodperce a felezőhöz közel, és most játssza fel a középpályára, még pedig Schmidnek, Schmid aztán visszaadja Posnak, a jobb hátvéd adja haza. Bos egyébként a hírek szerint állkapott csonttörést szenvedett Jordánia ellen, ennek ellenére végigjátszotta azt a mérkőzést, most Argentina ellen pedig, hát sisaknak nem mondanám, de valamiféle kötéssel a fején játszik az osztrákok jobb hátvédje, amivel nyilván az állkapcsát védi Stefan Posch. A labda az argentinokhoz kerül, eladják az osztrákok, tehát Molina kapja saját térfelének közepén, Molinát nagy lendülettel megtámadja ugyan Leimer, de labdát nem tud szerezni az osztrákok játékosa, úgyhogy az argentin csapat már átkerült az osztrák térfélre. Messi egy remek labdával szolgálja ki Almárát, aztán már Lautaro Martínez helyzetben elesik a 16-oson belül, Alaba küzd a labdáért, a sípszó egyelőre nem hangzott föl, 11-est reklamálnak az argentinok, a labdát pedig megszerzi az osztrák válogatott. Leimer teszi föl, aztán Zabicer eladja, kérdés, hogy mikor lesz idő a VAR vizsgálatra. 4. perc 0-0.
6: Az egyiptomi Omar dirigálja a mérkőzést, és őt akarták volna lerohanni, persze leginkább csak szavakkal vagy kiabálással az argentinok, akik még mindig reklamálnak, és a Spori ebben a pillanatban állítja meg a játékot. Hát ebből úgy tűnik, hogy akkor egy olyan ápolás lesz majd, amelyet követően elnézést, csak közben azt próbáltam vizslatni, hogy vajon a megfejtés az 11-es vagy sem. Feri, mielőtt tovább megyünk, szóval nem maradt Lautaro Martínez, ez kétségtelen, és még mindig a földön van. 11-es vagy nem 11-es?
5: Hát egy biztos, hogy a jobb oldalról becsúszó játékos egyértelműen a bokáját rúgta el Martíneznek, de viszont láttunk már a világbajnokságon hasonló szituáció, amikor nem adtak 11-es. Nekem az az érzésem, hogy a bajnokok ligájában és az európai bajnokságokban azt a tendenciát láttuk, hogy a lehető legkisebb szabálytalanságért is 11-est adnak, és egyértelműen megnövekedett a 11-esek száma a mérkőzéseken. Nem tudom, hogy ez tudatos-e vagy nem, de ezen a világbajnokságon olyan szabálytalanságokért nem adnak 11-est, amire a bajnokok ligájában adott esetben adtak. Tehát lehet, hogy a FIFA is látta a statisztikákat, és nem szeretné, hogy minden másik mérkőzésen 11-es döntse le a találkozókat, de az kétségtelen tény, hogy most pontosan nem tudom, kiről van szó,
6: az Posch,
5: egyértelműen a becsúszás a lábat talált.
6: Szemes Sager volt az egyik, Posch pedig a másik, viszont, aki jött, és olyan ollóba fogták be, csak közben mondjuk a hallgatóknak, hogy mi is történt, és mi volt a szituáció. Tehát az egyikük jött jobbról, a másik balról, és ez a klasszikus, hagyományos, zárul az olló, és ahogy zárod az ollót középen, ott van a feladat, amit el kell vágni.
5: Nem tudom elképzelni, hogy ne legyen 11-es, mert ez tipikusan az, hogy ez akkora szabálytalanság volt, tehát akkora falt, mert látunk ma olyat, hogy rálép valakinek a lábára egy szögletnél, és az is 11-est adnak, de itt oldalról egy majdhogy nem gólhelyzetben lévő támadóval szemben oldalról becsúszva bokát talált el Posch. Viszont taktikai szempontból nagyon érdekes már most a mérkőzés, hiszen az osztrák csapat, hát nem véletlenül Ralf Rangnickkal, ugye azt a fajta Lipcsében tapasztalt futballt játsza, azt a fajta labda elleni játékot divatos szóval élve, de egy olyan védekezési stratégiát, ami elsősorban a középső zónában és olykor az ellenfél tér felén való letámadásra épül, ahol egyfajta ilyen pókhálószerű képződménnyel körbezárják a labdás játékot, zárják a passzirányt, és egyszer elindítják a labdás ellen a letámadást. Viszont a rossz hír az osztrákokkal kapcsolatban, hogy az argentin válogatott gyors kombinációkkal és főleg Messi sorok közötti játékával ki tudják passzolni ezt a letámadást, viszont ha nagy energiákat összpontosítanak egy bizonyos zónára letámadásba, az ellentétes oldalakon viszont sebezhető az osztrák válogatott. Tehát egyelőre így néz ki a mérkőzés, hogy az osztrák letámadás nem sikerül, az argentinok elképesztő gyorsan és főleg Messinek és Martíneznek köszönhetően nagyon dinamikusan és kreatívan futballoznak.
6: Aminomárt pedig kihívják, hogy nézze meg ő maga is a jelenetet. Hát, hogyha Bene Ferencnek hihetünk, az európai tapasztalatok ilyenkor azt mondatják velünk, hogy amikor ki kell jönnie, általában az a végső döntés, neki kell meghozni a végső döntést, hogy 11-es vagy sem. Legős László pedig, ahogy meghallja Aminomár hangját, már is ismerteti, hogy mi lesz a döntés. Jönnének az osztrákok reklamálni, az argentinok egy picit nyugalomra intik őket, Omar pedig megkeresi Posch, Posch kap egy lapot is, lehetséges. És Laca, mi lesz a döntés?
3: 11-es. Argentinának teljesen jogos. Már csak az, hogy azt is nehéz eldönteni, hogy melyik osztrák játékos szabálytalankodott, Posch vagy Sláger, vagy melyik csinálta előbb vagy melyik ért el előbb Martinez lábát szabálytalanul.
5: Én nekem azért Possa nagyobb hibát elkövető játékos, mert jobb oldalról jobb lábbal csúszott be. Tehát azt tanítják a védőknek, hogy bal lábbal egyfajta kanalozó mozdulattal a labda elé csúszál. Ha jobb lábbal csúszol be innen, akkor az esetek nagy részében lábot fogsz találni.
3: És akkor Miroslav Klose 2014 után a brazilok elleni elődöntőt követően visszacsúszhat, sőt a Gána elleni csoportmeccset követően csúszhat vissza a második helyre ismét a világbajnoki örökranglistán, ami a gólokat illeti, hiszen ki más végezni el a 11-est, mint Lionel Messi, aki Algíria ellen mesterhármast szerzett, és ezzel utolérte Klosét az örökrangsorban. Már mind a kettejüknek 16 gólja van, Klose már nem fogja növelni VB góljainak számát, Lionel Messi előtt viszont az Argentina-Ausztria mérkőzés 9. percében itt van az esély, hogy 17. világbajnoki gólját szerezze az argentinok. Klasszisa, a Messi fut neki, és jobbra gurítja, mellé megy. Messi kiadja a 11-est a 9. percben, Schlager érezte ugyan az irányt, Messi kivárt egy ütemet, és lehet, hogy ez picit saját magát, vagy picit ezzel saját magát is megzavarta, nagyon le akarta helyezni a sarokba, de nem találta el a kaput Lionel Messi. Ez persze nem azt jelenti, hogy nem lesz még esélye 17. góljának megszerzésére, viszont nem a 9. percben 11-esből.
6: És Schlager megbolondította, tehát mutatta neki a kapu jobb oldalát, integetett, ugye mindent megtett, amit meg lehetett tenni, és határozottan ilyen, nagyon ilyen, már-már flagma módon így visszabólintott Bicendert messze, hogy jó, oké, majd tudom én, azt majd tudom. És ehhez képest borzasztó gyenge 11-es, maradt át a 0-0, Feri.
5: Tudjátok, mire lennék kíváncsi, hogy vajon Messi fejében átfutott-e, hogy ezzel megdönti Klose rekordját? Mert én még nem láttam mellé rúgni 11-es, tehát az benne van, hogy megfogja kapus, és tényleg nagyszerű taktikai csata volt a kapus és a lövő között, ezt érdemes visszanézni, aki tudja, de hogy Messi ilyen durván mellé rúgja 11-est, olyat nem nagyon láttam még.
6: Már pedig ez történt. Most nem, én szerintem nem, ha tippel nem kellene, én azt gondolom, hogy nem, az tény és való, hogy valamiért borzasztó gyengén lőtte. A 11-est alap, de Ausztriánál.
5: Most Klose lehet, hogy otthon azért levegőbe csapott, vagy...
6: Yeah, hát mondjuk egyébként ahhoz még ez mi nagyon korányálunk, hogy nagyon a világbajnokság elején, de egyébként nem elképzelt. Tehát jön előre az osztrák válogatott. Nagyon, én arra vagyok nagyon kíváncsi, hogy ez, ugye szoktunk beszélni arról, hogy aztán ez ott benne a pályán lélektani előnyként megjelenik, vagy sem, de hát most biztos, hogy ez kell, hogy lendületet, erőt, nem tudom, ami mit adjon az osztrákok számára, hogy ez mit jelenthet majd a címvédő ellen.
5: Én most messzire leszek kíváncsi, bocsánat, mert szerintem ő is van annyira rutinos, hogy ezt tudja kezelni, viszont most mindent meg fog tenni, hogy ezt kijavítsa, ezt a hibáját, tehát most egy még motiváltabb messzire számítok.
6: Na hát meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Az biztos, hogy izgalmasan és érdekesen indul a mérkőzés. 10 perc játék után Argentina-Ausztria 0-0.
3: Szabadrugással jön Argentina saját 16-osától, a bal oldalról Martinez a kapus íveli föl. Az ellenfél az Ausztria, az osztrák válogatott térfelére, Danso visszafejeli az argentinok oldalára, és ott próbál Gregorics labdát szerezni. Gregoricssal szemben elkövetnek egy szabálytalanságot, a cipőit is elveszíti az osztrákok csatára, aki első világbajnoki mérkőzését játsza, hiszen a Jordánia elleni mérkőzésen nem kapott lehetőséget Ralf Rangnicktól. Lisandro Martinez volt egyébként szabálytalan Gregoricssal szemben. A kezdőkörből jöhetnek majd az osztrákok szabadrúgással, akik 1998 után szerepelnek ugye ismét világbajnokságon. Ennek is köszönhető, hogy egy játékosnak sincsen még VB tapasztalata, illetve most már van, hiszen Jordánia ellen játszottak jó néhányan. A mai kezdőcsapatból egészen pontosan 10, a szabadrúgás pedig Alaba fogja elvégezni, az osztrák válogatott csapatkapitánya. Kicsit a körív elől, jó 40 méterre az argentin kaputól, lehet, hogy van az 45 is, felmennek minden esetre a magas, jól fejelő játékosok oda 16-os vonalára, és egy argentin játékos kerül közben a földre. Gregoricsot kell fegyelmeznie most Omar játékvezetőnek, aki mellett De Paul esett el, de most erre a sípszóra már Alaba felívelheti a labdát, vagy az is elképzelhető, hogy le fogja passzolni, hiszen ott van mellette Zabitzer is, ott van Laimer is, de aztán mind a ketten arrébb sétálnak. Még mindig Alabára vár a Dallasi stadion közönsége, na meg az argentinok és az osztrákok is. és azt hiszem a játékvezető is. Alaba most éveli be a 16-oson belül, Redanzo fejeli be középre, elfejeli Lisandro Martínez a veszélyzónából, Zabicer visszafejeli Danzónak ott a bal oldalon, a szögletzászló környékén most a közép hátvéd, ott próbál cselezgetni Molina mellett, vissza kerül a labda Zabicerhez, majd megint Danzó ballal adja be középre, ez a beadás nem volt rossz, kifejelik az argentinok, aztán Alaba rúgná vissza, de ez a labda megint csak az argentinoké lesz, hogy aztán visszakerüljön Ausztriához, hát most ide-oda fejelgetik egymásnak a csapatok a labdát, 0-0 az állása a mérkőzés 13. percében.
6: Hátra kerül a labda az osztrákok kapusához, Schlagerhez, és ő egyből teszi is ki, és akkor már is jöhet vissza, hogy hozhatja vissza a labdát Ausztria. Nem nagyon veszít európai csapat ellen, legalábbis a közelmúltban az argentin válogatott, 2018-ban a horvátok ellen buktak egy meccset, azóta 4 győzelem, 3 döntetlen az európai ellenfél, vagy európai ellenfelekkel szemben. Ehhez képest, ugye mondom, az osztrákok tényleg önbizalomtól duzzadva érkeztek erre a mérkőzésre. Volt már úgy, hogy 2016-ban egy EB-re is önbizalomtól duzzadva érkeztek, és akkor egy igaz, hogy nem ilyen szép kékfehérben, hanem megypirosban játszó csapat, de azért, sőt nem abban az a meccsen fehérben játszottunk, bocsánat. Mindegy, megtréfálta őket egy kiváló válogatott, úgyhogy az ő önbizalmukat azért volt, hogy már sikerült letörni, hát mondjuk most nem kisebb csapat, mint a világbajnok próbálja ezt megtenni. Laimer végezheti el a bedobást, impozáns látványt mutat egyébként, azt azért mondjuk el, a Dallas-i stadion, szóval 105 ezer fős befogadó képességével vagy nézőszámával, ugye a VB legnagyobb helyszíne, elképesztően monumentális, nagy, tényleg minden ilyen jelzőt megérdemel ez a létesítmény, és ebben a létesítményben az osztrák válogatott nagyon-nagyon jó helyről, a 16-os csücskétől, majd csak a 16-os csücskétől harcol ki szabadrúgást az argentin válogatott ellen. Az argentin szurkolók, a dél-amerikai szurkolók izgulhatnak, mert hogy a 15. percben ez bizony egy kiváló lehetőség, ahogy említettem, Wanner ballal, vagy pedig Zabicer jobbal, ez a kérdés. Zabicer egyébként akár meg is lepheti Emiliano Martinezt egy trükkös szabadrúgással, nem is olyan rége lehetett már ezen a VB-n látni őt, amikor a kéttagú sorfal szétugrott és dél-amerikai csapat ennek kárvallottja volt. Zabicer lövi el, nem ugrik szét a sorfal, a rövidre jött volna a labda, ami így végül is levágódik. Túléli az argentin csapat, sőt, mi több, de mondanám, hogy szabadrúgást kap Argentin, de aztán Omar kivárt az egyiptomi spori, az osztrákok pedig ott tartották a labdát veszélyesen, és talán a szabálytalanság határán az argentin 16-os környékén. Megint csak jön előre az európai együttes. Alaba az oldalvonal mellett szerette kiharcolni egy bedobást, mint ahogy Molina is úgy gondolja, hogy övé lesz a labda, az igazságot pedig kimondja Regős László.
3: Az osztrákok kapják végül a bedobás lehetőségét, Zabicer Laimernek dobja oda, aki pedig Schlagerhez passzol, a labda végül visszakerül a védelembe, ahova visszahúzódott Zeivalda a két közép hátvéd közé. Most is ő van a labdával, továbbadja Schlagernek, és közelít az osztrák csapat az argentinok kapuja felé. Laimer tovább tudja még pöckölni, és próbált Wanner kapura fordulni, de óriási népsűrűség volt a 16-os vonalánál, fennakadt 2-3 argentin játékoson Wanner, aki aztán szabálytalankodott is, Argentina jut szabadrúgáshoz saját 16-osának előteréből a mérkőzés 16. percében, amikor is Argentina-Ausztria 0-0, a legnagyobb helyzet, a legnagyobb esemény a 9. percben történt, amikor is Lionel Messi mellé lőtt egy 11-est, és nem szerezte meg ezzel a világbajnokságon a 4. összességében 17. VB gólját. Elvégezték a szabadrúgást az argentinok, Romero íveli át az osztrákok térfelére, Messi kapja aztán, és teszi tovább Lautaro Martineznek, aki megpróbál megint áttörni a védelmen, Pos most azonban el tudja venni tőle a labdát, és aztán íveli előre a jobb oldalon, Wanner felé, Wanner meg is tartja, és szerencsével került vissza hozzá a labda, aztán indítja Zabicer, Zabicer a 16-oson belül, de picit kisodródik, ballal íveli középre, a hosszú oldalon viszont elvéti a labdát Medina, úgyhogy be tudja gyűjteni Schmid, aki szerzett egy gólt Jordánia ellen. Schmid indítaná Zeivaldot, ő már az alapvonalon túlról kanalazza vissza. Argentina jöhet kirúgással a mérkőzés 17. percében.
6: Sőt, több szabadrúgás, mert azt mutatja az asszisztens, hogy lesz, de ez egy kirúgással felérő szabadrúgás tulajdonképpen nagy jelentősége nincs. Feri, nem akarlak vizsgáztatni, de hogyha már itt Messi mesterhármasáról oly sok szó esett. Hát a az előd, vagy a másik nagy isten az argentin labdarúgó vallásban, Diego Maradona szerint, tehát válogatott pályafutása során mennyi Mester 3-ast jegyzett?
5: Ez egy nagyon jó kérdés. Én nem emlékszem Mester 3-asára. Ugye két golyára emlékszem VB elődöntőn Belgium ellen, illetve negyed döntőben Anglia ellen.
6: Egyetlen egy Mester 3-asa van, barátságos mérkőzésen pont Ausztria ellen.
5: Na tessék.
6: Össze-vissza.
5: Hát akkor gondoltam, célzott a kérdés. Nem magamtól
6: vagyok természetesen ennyire okos, hanem Lacának köszönöm a segítséget.
5: Hát én VB-kbe gondolkodtam.
6: Hát most nem kell ilyen kicsikbe gondolkodni, most nyilván egy argentin-ausztria mérkőzésen jó eséllyel nem Jordánia ellen szerzett Mester 3-asa.
5: De egy 4-est az azért válaszolj.
6: Természetesen. Egy 4-es fölé egyébként ez megillett. Ellenben most azért tudunk erről egy picit beszélni, mert hogy áll a játék, viszont maradjon is nálad a szó, Feri, bár gyorsan olyan játékba hozta a labdát Argentina, hogy aztán utána az osztrák kispadra kerüljön ki, és jöhetnek majd az európaiak bedobása. 18 perc telt el kereken a meccsből, milyen eddig. Ugye volt nyilván egy 11-es, egyébként ami az én állításom, és kérlek innen induljon majd a reakció, persze a 11-est is fűzd bele, hogy egy picit megilletődöttebb osztrák csapatra számítottam, olyan hangzatos nyilatkozatok ide vagy oda, de ilyen, hát hogy mondjam ezt, hogy még szalonképes is legyen, szóval bevállalósak, na, tehát hogy így beleálltak ebbe a meccsbe rendesen.
5: Igen, közben egy helyzet.
6: Közben argentin lehetőség, ott az ígyszer, és oly, mekkora védés, sláger! Omar játékvezető döntéseire vár mind a két csapat, az egyiptomi Spori meg engedi tovább a helyzeteket, egyiket is, másikat is, és a semmiből ugye megint volt egy olyan szituáció, hogy kibillent az egyik osztrák játékos, és azt hitték az európaiak, hogy majd lefújja a Spori, és nem tovább engedte. Ugyanez volt az imént az argentin 16-os környékén, és Lautaro Martinez lapos kísérletét kellett védeni Alexander Schlagernek, az osztrákok kapusának. Három Martinez is, Lisandro, Emiliano, illetve Lautaro Martinez. Ugye az argentinoknál most éppen a középső védő Lisandro tartja a labdát a kezdőkörben. Hát ennél jobb ütemben alig, ha kérdezhettelek volna arról, hogy milyen is volt az első negyed óra, vagy ez a 17-18 perc. Talán most légüres térben a labda, úgyhogy belekezdhetsz, Feri.
5: Igen, Martineznél a labda hátul az argentinok 16-osánál. Igen, hát én azért örülök ezeknek a mérkőzéseknek, mondjuk például az angol-horvát volt még ilyen, meg ez most az argentin-osztrák is, amikor két úgymond olyan játszós csapat futballozik, amelyiknél azért kvalitásban van ugyan különbség, de nem akkora hatalmas, mint mondjuk amikor nagyon nagy tisztelet Curaçaóé, de bármelyik csapattal játszik, egyetlen egy esélye van, hogy visszazár a saját védőharmadára, és
6: 15 védést mutat be a kapusuk, igen, és játszott 0-0.
5: És van egy borzasztó egy oldalú mérkőzés, ami számomra nem élvezetes. Én úgy gondolom, hogy itt bár eltérő stílusban, eltérő stratégiával lépnek pályára, de nagyon markánsan látszik mindkét mesternek a mérkőzés terve. Az osztrákok, hát megmondom őszintén, az osztrákok akkora legveszélyesebbek, bármennyire is furcsán hangzik, hogyha amikor az argentinok támadnak, hiszen az osztrák játék eleve a letámadásból labdaszerzés utáni kontrákra épül. Ezzel egy kicsit még kiegészülve úgy látom, hogy most igyekeznek akár kontrugások után, akár a széleken való bontások utáni beadásokból érvényesülni. Tehát véleményem szerint két nyerési pontja van az osztrákoknak, hogyha a középső zónában egy rendezetlen argentin védelemre labdaszerzés után gyorsan átmenettel tudnak támadni, vagy a széleken való bontás, beadások, légi párharcok erőltetése, pontrugások. Az argentinok ezzel szemben abszolút labdabirtoklásra törekednek, egyértelmű, hogy próbálják gyors, rövid passzos kombinációkkal egy irányba elhúzni az osztrák védekezést, és utána egy ritmusváltással és forgatással az ellentétes, úgymond gyenge oldalon támadni. Életveszélyesek azáltal, hogy a 4-4-2-es játékrend...
6: Bocsánat, Feri, egy másodperc alatt szólja közben, mert kemény jelenetek zajlanak közben a pályán.
5: Áll a
6: szóval,
5: játék.
6: Igen, áll a játék, de hogy itt azért sok minden történt. Egyrészt Lautaro Martinez iszonyatosan megtaposta Laimert, és mielőtt még nagyobb baj lett volna belőle, elnézést kért. Ugyanezt történt, tehát a Lautaro kicsit oldalról a láb fejét taposta, de nem teljesen fölülről Laimernek, viszont Rodrigo de Paul, az argentin játékos is ugyanebbe a helyzetbe került, viszont neki a térdénél is valamit kötnek, vagy kötni kell, lehet, hogy volt ott egy nyílt seb, úgyhogy Omar, az egyiptomi Spori leparancsolta a pályáról, hogy menjen le ápolás miatt. Tehát itt volt egy hosszabb ápolás, de egyik játékost is, és másikat is kellett ápolni, így mehetett tovább csak a mérkőzés.
5: Igen, csak egy apró szösszenet még, hogy a 4-4-2-es játékrendszerből kiindulva nem mereven pozicionálisan, hanem nagyon-nagyon kreatívan is elmozgó rendszerbe próbálják az argentinok. Állandóan változtatják a helyüket, ezért nagyon nézelünk védekezni.
3: A 23. percben egy osztrák beadás, és ott van még a 16-oson belül Zabicer középre tett labdáját, viszont Romero vágja ki szögletre. Jöhet az osztrákok sarokrúgása tehát. Kos adta be a jobb oldalról, Wanner nem tudott fejelni, Zabicer élesen belőtt labdáját pedig tisztázták az argentin védők, és Zabicer végzi majd el a szögletet is, aki 100. válogatott meccsén lép pályára. Ma este Dallasban, vagy hát Dallasban nem este van, de magyar idő szerint este. Ő egyébként a 4. legtöbbszörös osztrák válogatott holtversenyben Dragovicsal. Zabicer adja be a szögletet, kifejeli középről Romero, és erre a labdára Messi ér vissza, hogy legurítsa Medinának. Picit pontatlan volt Messi passza, aztán megint Medina eléböki, ez pedig hosszúnak bizonyul. Medina még ugyan meglöki ott az oldalvonalnál Schlagert, no már játékvezető pedig megint csak a sípjába fúj, mert hogy az első félidő feléhez érünk, és jön a fügy szó a lelátóról, mert jön az ivószünet. Azért ez is nem először fordul elő ezen a VB-n, hogy kifütyülik a szurkolók az ivószünetet.
5: Igen, nem csodálom, bár én egy picivel árnyaltabb vagyok, vagy engedékenyebb az ivószünettel kapcsolatban, hiszen edzői szempontból ez azért felér egy időkérési lehetőséggel. Egyébként azon el lehetne gondolkodni, hogy nem fixen 4/4-re osztani a játékot, ami azért jelentősen befolyásolja a mai labdarúgást, hanem egy-egy esélyt adni az edzőknek tetszőlegesen az időkérésre, és abban az esetben lehetne párhuzamosan reklámot is adni. Viszont ez így most nagyon rosszul jön ki, hiszen eleve vontatott a játék, volt egy varrozás, nagyon-nagyon hosszan zajlott, meglepően hosszan, indokolatlan volt véleményem szerint, mert egyértelmű volt a 11-es. Utána volt ápolás, volt lögdösödés, volt több játékmegszakítás, és a játékmegszakítások után rögtön közvetlenül 5 percre rájön az ivószünet. Hát ez most, ha jégkorongmérkőzés lenne, akkor azt mondanánk, hogy nagyon sok a játékmegszakítás, ami a jégkorongnak egy sajátossága, de a labdarúgásban nagyon nem szeretjük. Ráadásul, ha valamelyik csapatnak ez rosszat tesz, az talán inkább az argentin, hiszen az argentin válogatottat láttuk, hogy amennyiben elindul és olyan lendületbe jön a csapat, hogy gyakorlatilag működik a játék, és dinamikusan jól futballoznak, akkor nagyon-nagyon nehéz őket megállítani. Hát egy ilyen ivószünettel, meg egy ilyen megszakított játékkal nagyon nehéz. Egyébként még hadd dicsérjem azért Martinezt is, Leo Messinek az égtársát. Nagyon-nagyon tudatosan és pontosan visszalépked az ellenfél középpályásai mögötti területekre. Tehát hiába próbál az osztrák védekezés elzárni a területet az argentinok elől, mindig az egyik égjátékos visszalép jócskán mélyen a középpályára, és ezáltal a labda környezetében rendszeresen létszámfölényt alakítanak ki. Az meg, hogy kialakul egy 3-2 vagy 4-3, akár 5-4 elleni játék kis területen, azt az argentinok, mivel rendkívül jó futballisták, és mindenki jó futballista, tehát nincs egész egyszerűen technikailag hiba pont a csapatban, mindenki érti ezeket a kis játékokat, így a pálya bármelyik pontján, ha a létszámfölényben vannak, akkor meg tudják oldani a labda kihozatalt, és utána gyors forgatásokkal, meg az ellentétes oldalon, ha egy-egy elleni játékhelyzetbe hozzák a társakat, az meg szintén egy életveszélyes lehetőség részükre.
6: A közösségi médiában már elkezdtek megjelenni azok a képek, amit a nemzetközi adást készítő rendező nagyon jó érzékkel bevágott, amikor hát mondjuk úgy, hogy viszonylag dekoratív, sőt nem is viszonylag, hanem nagyon dekoratív, ellenben meglehetősen kevés ruhában táncoló hölgyek, tehát egy nagyon-nagyon pici, apró felsőben és ugyanolyan pici kis farmer shortban táncoló hölgyek megjelentek az argentina-ausztria mérkőzés közvetítésének ivószünetében, tehát ott még a reklámot is volt, ahol fölülírta ez. Hát igen, ezért van a fügykoncert, tehát hogy nehéz ezt csak ivószünetnek nevezni, amikor ez Szabados Gábor sportközgazdásszal beszéltem vasárnap, azaz tegnap, és ő azt mondta, hogy nem, nevezzük nevén a gyereket reklámszünet, ugye amerikai találmány, Hydration Break, ugye jelenik meg a hivatalos televíziós közvetítésben, ami ugye az ivószünet ennek a magyar megfelelője, de közben itt ugye táncikáló lányok, tehát ugye egy csomó mindenre föl lehet ezt használni. Ki kellene, talán amit mondasz Feri, igen, hogyha a nem meghatározott időben lenne, akkor esetleg más lehetne a fogadtatás.
5: És rövidebb lenne, bocsánat.
6: Igen, ki kell ezt találni, mert egyébként ugye ennek volt egy ékes példája, most meg nem mondom, melyik Torontóban rendezett meccsen, 17 fokban szakadó esőben is volt ivószünet, az minden volt, csak ivószünet, nem? Az egyértelmű reklámszünetnek minősült. Visszajönnek a csapatok a pályára, és az osztrákoknál a labda, nincs gól a mérkőzésen, Argentina-Ausztria 0-0.
3: egy kihagyott 11-es viszont van, és ez azért is érdekes, mert hogy Lionel Messi ezzel a 11-essel rekordot döntött. Ennyi 11-est még soha senki nem hagyott ki világbajnokságon, mint Messi. Ez volt a harmadik, Izland ellen 2018-ban, 4 évvel ezelőtt pedig Lengyelország ellen hagyott ki büntetőt, most pedig Ausztria ellen.
6: Teljesen tehetségtelen.
5: A rekordot döntött.
3: A rekorddöntés sikerült, és nem elképzelhetetlen, hogy még ezen a VB-n egy másik rekordot, vagy még néhányat.
5: És most mekkora zseni, ha most lő egy gólt, akkor mindkét rekordot ezzel megdöntött.
6: Azért egyébként ezt gondoljátok, az ekkora húzás lenne egyébként. Nem tud olyan meccset játszani, hogy ne döntse a rekordot.
5: Mik a hibázik,
6: ez is Amerikából jön, hogy nincs olyan, hogy negatív reklám. Tehát az, hogy most ez egy negatív, egy rossz rekordot dönt, vagy jó rekordot, teljesen mindegy, róla szólnak a hírek.
3: A labda pedig az osztrákoknál egészen eddig, mert hogy most elfejeli Romero onnan a 16-os előteréből, és Molinához kerül, a jobb hátvéd feljátszaná Messi irányába, ott viszont csak osztrák játékos volt, Schlager szerzi meg, aki már tovább is adja Zeivaldnak az argentin térfélen. Az osztrák akció, a bal oldalon jönnek előre az európaiak, Leimer próbál ott cselezgetni, végül Molinára rúgja le a labdát, Molináról pedig kipattam az alapvonalon.
5: Bocsánat, túrla. Csak egy rövid mondat. Most az osztrák játékosnak eszébe se jutott, hogy beadja a labdát, hanem kifejezetten a szögletet akarta kiharcolni. Ebből is látszik, hogy erre építenek elsősorban.
3: És megint Zabitzer fogja elvégezni a szögletet. Ugye említettem, hogy 100. válogatott meccsén lép pályára. Az osztrák VB keretből egyébként Marko Arnautovics és David Alaba is itt van, akiknek Zabicernek több meccsük van. Zabicert beíveli, elfejeli középről, talán Lautaro Martinez volt az, viszont még ott van a 16-oson belül, és Martinez most egy bravúros ollózós mozdulattal húzza ki a 16-oson belülről a labdát, visszapróbálja ívelni Zeivald, de nem volt pontos, aztán Lisandro Martinez is eladja, marad az osztrákoknál Wanner a labdával, továbbadja Alabának, Alaba kiteszi a bal szélre Zabicerhez, Zabicer De Paullal szemben próbál cselezgetni, aztán végül tovább teszi Wannernek, aki kihúzódott Zabicer mellé a szélre, Wanner is cselezget, ott McAllister, valamint De Paul mellett, végül McAllisterről kipattant a labda az oldalvonalon túlra, úgyhogy osztrák bedobás következik, míg az argentinok úgy érezték, főleg De Paul, hogy neki kellene jönnie, vagyis engedni kéne tovább a játékot, mert De Paul azt érezte, hogy bent volt, nem ment ki a labda. A Leimer fogja elvégezni a bedobást a 16-os magasságából a bal oldalról, Zabicernek dobja oda, majd Leimer visszakapja, Zabicerre kis területről próbálják kihozni a labdát, Zabicer viszont hosszan tolja meg, vagyis úgy is mondhatjuk, hogy McAllister helyezkedett kiválóan, és így Zabicer nem érte utol a labdát az alapvonal előtt, úgyhogy argentin kirúgás következik az Argentina-Ausztria mérkőzés 30. percében gól nélküli döntetlen állásnál.
6: Lapot szerettek volna az argentinok kiosztatni, hogyha jól láttam, Zabicernek, viszont nincs sárga lap, kereke 30 perc játék után, és ez annyiban talán meglepő, hogy annál azért volt több szabálytalanság, de összességében, ha a VB-t nézzük, Feri, egy picit erről beszéljünk, ugye úgy indult, hogy a nyitó meccsen azt gondoltuk, hogy akkor na itt akkor ilyen lapeső jön majd, ehhez képest, most nem akarok butaságot mondani,
5: öt kiállítás volt eddig.
6: Arra akarok kiukadni, hogy három olyan meccs volt, ahol lap sem született. Tehát egyetlen lapot sem vettek elő a játékvezetők.
5: Egyébként én azt mondom, hogy nem rossz tendencia, egy kicsit azért várjunk ezzel, hiszen az igazán éles meccsek majd még ezután következnek. Tehát nem mindig azért a játékvezetői felfogás határozza.
6: Bocsánat, Feri, azért annyiban hadd szóljak közben, hogy igen, értem, de ezek között volt a szombat éjjeli, vagy szombat késő esti, magyar idő szerint késő esti Németország Elefánt Csontpart meccsről a félidő 0-1 volt, és onnan fordítottak a németek egy 94. perces góllal. Szerintem azért az kellően éles volt ahhoz, hogy meglepő legyen, hogy nincs nap, majd mindjárt reagálhatsz rá. Csak egy argentin támadás kibontakozóban Schlager. Alex Schlagernek kell jönni a kapuból, de aztán Alabának is be kell segíteni tennie hátul. Hát volt most fejetlenség az osztrák védelemben, Ausztria jöhet majd bedobással. Pikpak rövid időn belül kialakult egy argentin helyzet. Maradt tehát a gól nélküli döntetlen, és akkor vissza oda, hogy nincs, van olyan meccs, például az általam említett Németország Elefánt Csontpart, ahol nem született gól. Itt nem született gól, ott meg nem született sárga.
5: Igen, én arra gondolok, hogy ha majd az egyenes kieséses szakaszban lesz egy mondjuk egy argentin-brazil vagy angol-holland, esetleg egy nem tudom még
6: hasonlókkal. Curaçao zöld foki.
5: Nem, én azért olyan nemzetekre gondolok, ahol nagyobb a rivalizálás. Ott azért majd kíváncsi leszek a sárgalapok számát illetően, de egyébként egy tendenciát tekintve mindenféleképpen igazad van, hogy az az érzésem, hogy a játékvezetők is próbálják a folyamatos játékot elősegíteni, és keveset fújják a mérkőzéseket szét. Ez pedig egy üdvözítő kezdeményezés, tehát engedik az erős párharcokat, és nagyon folyamatos a játék.
3: De Paulnál a labda, támadnak az argentinok a mérkőzés 33. percében, de Paul viszont nem tudja beadni a labdát, úgyhogy inkább visszajátsza a védelembe. Most pedig már Molina McAllisternek teszi tovább. A Liverpool középpályása Lisandro Martinezhez játszik. A felező környékén az argentin védelem, és ott passzolgatnak most a Romero, valamint Martinez. Aztán a bal oldalra kerül, Medinát is beveszik a játékba. Kicsit visszahúzódott az osztrák csapat, nem támadják meg a két argentin belső védőt. Romero, De Pault találja meg a jobb szélen, De Pault mellett azonnal érkezik Molina segíteni a támadást, Messi visszalép a támadósorból, De Pault viszont egyelőre visszaadja Romero-nak. Messi egészen a jobb hátvéd pozícióig helyezkedik át, ha labdát kap a csapattársaktól. Most viszont a bal oldal felé indul a labda az argentin lábakon. Medinánál van, Medina megjátsza Enzo Fernandezt, aki visszapöcköli McAllisternek. McAllister most passzolja jobb oldalra Romero-nak, aki aztán Molinához játsza tovább a labdát. Messi közben megunta a jobb hátvéd szerepet, és felment megint Lautaro Martinez mellé. A labda pedig Almadánál, aki McAllisterhez passzol a bal oldalon. Teljesen üresen van az argentinok bal hátvédje Medina, meg is kapja a labdát Lisandro Martineztől, de most nem tud közelebb kerülni az argentin csapat az osztrák 16-oshoz, az osztrák kapuhoz. Türelmesen járatják körbe-körbe a labdát. De Paulnál van most megint, aztán Romero-nál, 34. perc, Argentina-Ausztria 0-0.
6: Kíváncsi vagyok, Feri, majd a véleményedre egy dologgal kapcsolatban. Elbert Gábor hétfői focióránk állandó vendége, részvevője hívta fel rá fel a figyelmet, hogy Bielsa azt mondta, hogy ez a kötelező szünet az ő meglátása szerint semmit nem ad hozzá a játékhoz, hanem egy csomót inkább elvesz belőle, amikor egy mérkőzést így négy negyedre osztanak, és hogy pont a kiszámíthatatlanságát veszi el. Azt mondtad, hogy az argentinoknak, mintha rosszul jönne. Én pont azt látom egyébként, hogy amióta visszajöttek, azóta Argentina akkora mezőnyfölényben van most, hogy egyébként nem Isten őrész, hogy vitatkozzak veled, vagy meg kétségbe mondjam, amit mondasz, de érzéseim azt látom, mintha egy kicsit annyiban tudták volna rendezni a sorukat, hogy betolják az osztrákokat saját térfelükre, és próbálják keresni a részt a pajzson.
5: Igen, de azért olyan hatalmas lendületben nincsenek, mint a csoport előző mérkőzésükön.
6: Tehát hát én az azt hiányolom, jobb, nem?
5: Hát ebben igazad van, de én nem arra gondolok, hanem az ivószünet az mindig valamilyen szinten befolyásolja a mérkőzést, ezzel egyetértek. De az argentin válogatottnak az az érdeke, hogy folyamatosan játékban legyen a labda, és ha töredezetté válik a mérkőzés, az véleményem szerint inkább az osztrákoknak kedvez. Egyrésztről addig mindenféleképpen, amíg 0-0 az állás, másrésztről az osztrák csapat inkább abban lehet erős, és arra törekedhet a mérkőzés folyamán, hogy ne jöjjenek lendületbe az argentinok, mert ha ez az argentin csapat elkapja a fonalat, lendületbe jön, akkor szerintem nem nagyon olyan válogatott, amelyek meg tudja állítani, viszont az osztrákok pedig inkább oldalszabadrugások szögletekből tudnak veszélyeztetni, hiszen magassági fölényben és fizikális fölényben vannak.
6: A selejtezőkben nagyon nagyot játszottak az osztrákok, vagy nagyon meggyőzőek voltak. Nem nagyon lehet ezen csodálkozni, hiszen jó formán a keretük nagy részét, most ezt pontos arányszámot nem tudok mondani, de egyértelműen a Bundesligában, a német labdarúgó első osztályban szereplő játékosok viszik a prímet, ha lehet így fogalmazni. Hát ez tényleg egy extra jó csapat. Posz végzett el egy bedobást, az argentin 11-es pontnál jön Romero részéről a mentés, nem szabadul föl a dél-amerikai csapat kapuja. Egész reddig a pillanatig a címvédő, a labdaszerzés után egy indítással próbálkozik. A mérkőzés 35.-36. percében járunk, amikor is argentin helyzet, lesz-e belőle lövés, egy beadásszerű próbálkozás, ami kifejezetten gyengécskére sikeredik. Balról jobbra kerül át a labda, így oda a lehetőség maradt át. Kereken 36 perc játék után a 0-0, az egyik osztrák játékos lemarad, és az arcához kap. Az argentinok nem állítják meg a játékot. Almada Omar, az egyiptomi spori nem látja, hogy mi történik, mert hogy a háta mögött történik az eset. Sokat beszéltünk róla, hogy szűnnek meg a fetrengések, az osztrák játékos is elkezdett gyógyulni, mert most már térdelő helyzetben, és hirtelen a feje sem fáj annyira. Gregorics maradt lenne a földön, az osztrákok még mindig azt reklamálják, hogy miért nem áll meg a játék. Gregorics Kovacsics pedig pont abban a pillanatban pattan föl a földről, amikor amúgy Argentína eladja a labdát. Itt az ékes bizonyítéka, hogy ahogy van retorzió kilátásba helyezve, hirtelen már is kevésbé tud fájni. Egy olyan sérülésecske, ami egyébként

0: térre ereszkedve, még mindig egy kicsit nyeszergett, és aztán utána fölpattant, és ment tovább a játék.
1: Igen, de ha már szóba került a FIFA új szabályrendszer és a játékvezetők felfogásának milyen hatása van a játékra, akkor tegnap volt egy érdekes jelenet a belgák részéről. Trossardot brutálisan lerúgták, gyakorlatilag szétrúgták a vádliát, és feküdt a talajon, és De Bruyne intett az orvosoknak, hogy ne jöjjenek be, mert abban az esetben le kell utána mennie.
0: Argenti helyzet, így van!
2: És
0: na, mondjad, Laca!
2: Messi megszerzi a 17. világbajnoki gólját, ami 11-esből nem sikerült, az egy akció után, igen, egy baloldalról középre tett labdát, talán át is lépett ott még valaki, Messi pedig 15-16 méterről középről a jobb alsóba pofozta. Miroslav Klose tehát most már csak második helyen a VB-örök ranglistán, mert Lionel Messi 28. világbajnoki meccsén a 17. gólját szerzi, ezen a világbajnokságon pedig már a negyediket. Megvan tehát az a Messi gól, ami a 9. percben nem jött össze.
0: És bocsánat, Feri, mielőtt reagálsz, egy osztrák egyébként ott fetrengett megint a felező vonalnál. Nem tudom, hogy ha és amennyiben látunk majd lassítást, hogy akkor kiderül, hogy ki volt ott, vagy ki nem. De szerintem az osztrákok ideiglenesen emberhátrányban voltak. Hát minden olyan fetrengés, amiről az imént beszéltünk, ott nézzétek, közben mondom mind a kettőtöknek a jobb oldalon, mi ugye azt látjuk, hogy vagy azt a jelenetet, amit kerestem, ott lehetett látni. Jön a beadás egyébként ugye balról, és Messi nagyon higgadtan ballal a jobb alsóba helyezi a labdát.
1: Igen, annyit hadd tegyek hozzá, hogy egy gyors, tehát egy labdaszerzés utáni gyors kontratámadás volt az argentinok részéről, ami hatalmas osztrák hiba, mert ez ellen az argentin válogatott ellen 0-0-nál kontragólt kapni, azért az taktikai szempontból nem túl bölcs. Viszont azt tegyük hozzá, hogy a labdaszerzés után Medina kapta a labdát a szélén, az argentin bal hátvéd, és nagyon érdekes volt, hogy középen érkezett belül Martinez is, és ha jól láttam, Fernandez is, de Messi nagyon okosan nem ment be az ötös környékén erre a darálóba, úgymond, hanem egy visszagurításra várt a második hullámba, megkapta a labdát, és hát az a bal belső, ha zenélni tudna, az csodálatos. Tehát azzal a finom érzékkel, azzal, hogy egy sprintelő játékos egy visszapasszolt, rárugott labdát érzéssel kiveszi a labda élét, és milliméter pontosan a kapufa mellé tudja passzolni, hát ez Messinek a sajátossága.
2: Álmadát kell dicsérni még egyébként itt a gólnál, mert ő lépte át szenzációsan, hogyha engedte el Messinek. Most viszont nem kell dicsérni Álmadát, mert egy teljesen ártalmatlan szituációban feküdt le a földre. Ráadásul
0: ki
2: is provokált egy sárgalapot a játékvezetőnél. Post kapta meg. A vállával valóban oda tartott az argentin játékosnak az osztrák jobb hátvéd, de hát nem vagyok biztos benne, hogy ez sokkal csúnyább jelenet volt, mint mondjuk Romero és Gregorics párharca. Minden esetre a sárgalapot megkapta az állkapott csontörés szenvedett Pos, aki még egy-két fenyegetőnek tűnő szót is zsebretesz De Paultól, Romerótól, meg a többi argentin játékostól. A 41. percben járunk, Messi góljával vezet Argentina Ausztria ellen, és június 22-e különleges nap, így most már végképp az argentin labdarúgásban, hiszen 40 éve történt, hogy a VB negyed döntőjében Anglia ellen Maradona két góljával Argentina tovább jutott az elődöntőbe, két emlékezetes góllal, finoman szólva emlékezetes góllal, és hát Messi számára is egy emlékezetes gól ez, hiszen 17. világbajnoki gólja, soha senki nem lőtt még összesen ennyi gólt a világbajnokságok történetében, és azt nem biztos, hogy nem is fog, gondoljunk csak Mbappé-re azért, hogyha sokáig menetelnek a franciák, ő még akár ezen a VB-n is utolérheti, de az biztos, hogy most Lionel Messi a legeredményesebb játékos a világbajnokságok történetében. Jönnek előre az osztrákok a jobb oldalon, mit kap egy indítás, de ez nagyon hosszúnak tűnik, Lisandro Martinez takarít előle, kiadja a bal oldalra Medinának, Medina pedig picit belebonyolódik ebbe, letámadnak az osztrákok, végül Wannerről pattan ki a labda, a saját szögletzászlójától jöhet bedobással Argentina a 42. percben, amikor is 1-0-ra vezetnek az osztrákok ellen.
0: Kíváncsi lennék, nem kaptunk erről semmiféle tájékoztatás, vagy erre vonatkozó adat nincs, de hogy összesen mennyi argentin néző lehet a helyszínen, és beszédes volt ez az iménti jelenet, ugye pont az jelent meg előttünk, amikor McAllister odapakolt egy csomagot az osztrák játékosnak a felező vonalnál, amiből indult az argentinok akciója a gólnál. Az, hogy itt egy kisebb tumultus kialakult, vagy tömegjelenet, én azt egy az egyben az egyiptomi játékvezető számlájára írom, már korábban ki kellett volna szerintem osztani egy lapot, és akkor nem lenne ilyen feszültség.
1: Igen, gyakorlatilag a sárga lapnak van egy ilyen szerepe, hogyha az indulatok elindulnak, akkor megfogja a játékos

0: Egy kicsit csodálkozom is, és elsősorban argentin szempontból, mert hogy az osztrákok erőltetik a párharcot, és azért odaraknak egy-egy csomagot az argentinoknak, azért az várható volt. De hogy az argentinok felvették a kesztyűt, és most az elmúlt pár percben azért többnyire kakaskodások, meg ütemtelenségek a jellemzőek, azért az elviszi a fókuszt a mérkőzésről. Szóval az argentinok részéről, hát nyilván az osztrákokéről is, de főleg az argentinok részéről bölcsebb lenne a játékkal törődni.
1: Danzo volt most a legutóbbi csomag kihordó, aki pedig a csomagot kapta Lionel Messi, de az osztrákok védője nagyon hamar elnézést kért, mielőtt még villanhatott volna bármiféle lap is. Ott tartunk, hogy 2 perc maradt hátra a rendes játékidőből, amikor is Lionel Messi góljával vezet Argentina-Ausztria ellen.
2: És osztrák szabadrúgás következik az argentin térfél közepéről, talán a közepétől picit közelebb van a felezőhöz, mint az alapvonalhoz. McAllister volt szabálytalan, mégpedig Schmiddel szemben, ott a körív környékén. Egyértelmű volt itt is, azt hiszem, a szabálytalanság ténye. És megint Alaba fogja elvégezni a szabadrúgást. Kérdés, hogy megint kell-e annyit várni, mint a mérkőzés elején. Most gyorsan próbálta indítani postot a jobb oldalon, de észrevették az argentinok, úgyhogy Alaba meggondolta magát. És akkor most azon gondolkozik, hogy hova rúgja. De Paul ugyanúgy elesik, mint a korábbi argentin szabadrúgásnál. Most nem sípol a játékvezető. Alaba szabadrúgása viszont borzasztó. Kimegy az alapvonalon túlra. Nem indult el egyik osztrák játékos sem. Erre az Alaba indításra jöhetnek kirúgással az argentinok. A mérkőzés tétjéről egyébként annyit, hogy azért a papírforma alapján ez a két csapat végez az első két helyen a csoportban. Algéria és Jordánia előtt, persze az Algéria-Ausztria meccs az még kiélezett is lehet, viszont a továbbjutás szempontjából azért nem mindegy, hogy ki ellen következik majd a következő mérkőzés, hiszen az első két helyezett a H csoport első két helyezettjének egyikével játszik, a itteni csoport elsője nyilván a H csoport másodikjával, ez a csoport pedig a spanyoloké, úgyhogy az argentinok csoportjának második helyezettje majd várhatóan Spanyolország ellen játszik, míg az első, hogyha a spanyolok legyőzik Uruguayt, akkor az akár zöldfoki köztársaság vagy Szaúd-Arábia is lehet, és ezért ez nagyon nem mindegy, hogy a csoportkör utáni fordulóban kijön majd szembe
1: egy mondjuk az argentinoknak a szaúdiakról pont nincsenek túl jó emlékeik.
2: De egy egyenes kiesés meccsen talán nem úgy
1: igen
2: állnak hozzá, mint egy nyitó meccshez. 7 perc a hosszabbítás, ez ezekben a másodpercekben el is kezdődött.
1: A labda pedig az osztrákoknál, ugye ezt most még nem tudjuk, hogy a spanyol csoportból ki lesz az első, illetve a második. Uruguayiak játéka egyelőre annyira nem volt meggyőző, semennyire, bár hozzáteszem, hogy a zöldfokiak ellen bődületes hibákból kapták a gólokat. Ettől függetlenül az afrikai csapat érdemeiből ez semmit nem volt le. Egy jobboldali osztrák beadás miatt emelem a hangom, viszont középen Romero tisztázni tudott, a labda azonban maradt az európai csapatnál. Jönnek előre a betömörülő argentin védelemmel szemben az osztrákok, és most egy kicsit ilyen álló háborúba megy át a történet. Leimer az a balhátvéd, aki egyébként elkezd befelé húzódni, aztán most már Alaba, minden mezőnyjátékos az argentinok tér felén. Zavicer az oldalvonal mellett. Schlager elviszi a labdát az alapvonal felé, ballal teszi középre a baloldalról középen jön a mentés. Kimegy a labda, nem megy ki a labda, kiment a labda, kié lesz a labda, az osztrákok ki a labda.
2: Martínez volt szabálytalan az oldalvonalnál, Leimerrel szemben, de a játékvezető Amino már nem csak Martínezt fegyelmezi, hanem Leimert is, aki ezek szerint nagyon hevesen reklamált, lehet, hogy sárga lapot akart ő is kiprovokálni az ellenfélnek. Hát Martínez összekoccantotta Leimer bokáját, teljesen egyértelmű itt is, hogy szabálytalanság történt, osztrák szabadrúgás jön majd a bal
1: igen,
2: oldalról.
1: Igen, bocsánat, de itt is törlesztés volt, mert ugye előtte az osztrák úgy jött, hogy picit megrángatta hátulról Lautaro Martínez, és ő meg nem maradt adós, azonnal visszatörlesztett, vagy rendezte a kölcsönt.
2: Hát a csapatának ezzel rosszat tett, mert nem ők jönnek bedobással, hanem az osztrákok szabadrúgással. Zabicer a labdával leteszi Leimernek a bal oldalon. Leimer visszaadja a középpályára Schmidnek, Schmid íveli be a 16-oson belülre, nem tudnak csúsztatni az osztrák játékosok. A lecsorgó labdát pedig Enzo Fernández csípi el, és viszi el onnan Schlager mellől. Fernández szépen meg is tartja Medinával közösen, Fernández aztán McAllisternek játsza, McAllister pedig Messit hozza játékba, még az argentin térfélen kapja Lionel Messi a labdát, de hát 40 éve Diego Maradona is argentin térfélen kapta a labdát az angolok ellen. Messi most nem viszi végig, mert hogy jön Gregorics és kivágja az oldalvonalon túlra a labdát, ráadásul úgy, hogy argentin lábról ment végül ki, úgyhogy a 48. percben 1-0-ás argentin vezetésnél az osztrákoknál a labda.
1: 7-es perc, ahogy azt már jeleztük korábban a ráadás, ebből 2 perc, 40 másodperc telt el eddig. Ugye a 7 az abból is jött most össze, hogy a kötelező 3 perces ráadáson felül volt ugye a 8. perc magasságában egy nagyon hosszú videózás, ami Messi kihagyott 11-esét előzte meg, illetve azért többször is állt a játék egy-egy jól elhelyezett, tessék érteni benne a költői túlzást, vagy érezni benne a költői túlzást elhelyezett csomag miatt, és akkor így állt össze ez az egyébként. Egyáltalán ezen a VB-n nem jellemző, ez a Katarin volt jellemző, hogy ilyen monstre hosszabbítások jöttek, bár az első félidőben is. Most viszont nem a hosszabbítás, vagy nem csak a hosszabbítás jön, illetve zajlik, hanem az osztrákok is jönnek. Porsche jobb oldalon, elindul befelé pontatlan a labdakezelés után. Az argentinok próbálnak labdát szerezni, és ezt meg is teszik saját térfelükön. De Paul teszi hátra, aztán utána sikerül szépen lábról lábra megjáratni a labdát. McAllister most már saját térfelének közepén, húzódnak vissza az európai játékosok, ez pedig lehetőséget teremt az argentinoknak, hogy saját térfelükön várják azt, hogy vége legyen az első fél időnek. Most tényleg annyira megállt mindenki, hogy egyébként szerintem ilyen közmegegyezésre lehetne mondani a Sporinak, hogy oké, értem, de egyikünk se akar már kint lenni a pályán.
0: Ezért kellene egy kicsit elgondolkodni ezen a 7 perces hosszabbításon. Tehát én aláírom, hogy 3 perc az ivószünet, de hogy ez a mérkőzés plusz 4 perc hosszabbítás miért indokol, nagyon érdekes.
1: Ne, bocsánat, Feri, még innen 3-at, de most ment le a 4. Tehát most vagyunk 49-15-nél az
0: órán. Igen,
1: órán.
0: De ugye 7-et mutatott a játékvezető, tehát 3 plusz 4.
1: Igen, azért mondom, hogy a 4 már lement, tehát amit mondunk, hogy egy normál 4 perces hosszabbítás lement. Látod, mi annyira látványosan megállt mind a két csapat.
0: Maguk a játékosok sem
1: várják. De nem azért mondom, ha itt föltehettél, ha lett volna ilyen, nyilván nincs ilyen, de ha itt lett volna olyan, hogy a két csapatkapitány szavazhatott volna, biztos vagyok benne mind a kettő azt mondta, hogy ebből elég volt ebbe a fél időben ennyi, Spori, menjünk le, majd jövünk 4 óra múlva.
2: A labda az argentinoknál még mindig, Molina kapja a jobb oldalon, saját tér felé még De Paul, majd McAllister a labdával, újra De Paulnak adja, hát az osztrákok sem erőltetik most a letámadást, vagy a labdaszerzési kísérleteket, 2 perc van még hátra a jelzett 7 percből, amikor továbbra is az argentinok jönnek előre. Egy rossz csúsztatás, vagy egy rossz továbbtett labda Molinától, Messiig nem jut el, Alabáról viszont kimegy a labda, és megint csak összevesznek ott az osztrákok a játékvezetői csapattal, most épp az egyes számú asszisztenssel, Alaba szerint, valamint Lajmer szerint is Messiről ment ki a labda, de az argentinok dobhatnak, az argentin szurkolók pedig ünnepelhetnek, hiszen 1-0-ra vezet a csapatuk az osztrákok ellen, mégpedig Lionel Messi góljával. Ezt szerintem elmondhatjuk még néhányszor, hogy ezzel rekordot döntött Messi, 17. világbajnoki gólját szerezte az argentinok csapatkapitánya. De Paul Messit játsza meg, Messi vissza McAllisternek, aztán újra Messi a labdával, a felezőnél jár az argentin. Hát támadásnak nem mondom egyelőre, inkább labdajáratás, de Messi most elindul előre felé, és a bal oldalon Enzo Fernándezhez játsza, illetve Almada az, bocsánat, most kapja Fernández a labdát, picit beljebb a térfél közepén, majd De Pault hozzák játékba, McAllister visszazár az osztrák csapat teljesen saját 16-osának előterébe. Nem is tud közelebb kerülni most az argentin csapat. Az 52. percben, de még az első félidőben 1-0-ra vezetnek az argentinok Ausztria ellen.
1: Ezen a meccsen szerintem végérvényesen megdőlt az az állítás, hogy Messi egy tapottat nem fut a világbajnokságon. Föltűnt már bal oldalon, jobb oldalon, amúgy eredetileg középre volt nevezve, visszajött saját térfelére, nem?
0: Tehát, hogy ki mondott ilyet, hogy nem fut?
2: Hát, van egy statisztika, bocsánat, az első forduló után 90 percre levetítve mindössze 2 játékosnál futott többet Messi.
1: Na, igen, hát akkor viszont nem is, akkor bocsánat.
0: Hatékonyságban, ő rendkívül gazdaságosan és tudatosan futballozik, ezért bírja végig a meccseket, ezért nem
2: mindegy a mennyiség és a minőség kérdése.
1: Nagyon, ez köszi,
0: hát védekezésben futnak helyette.
1: Feri kiegészítése nagyon jó volt, mert érzése, most nem véget ért az első játékrész, úgyhogy mindegy gyorsan összefoglaljuk, de érzésre nagyon szívesen vitába szállok bárkivel, hogy ezen a meccsen, ha nekem azt mondja valaki, hogy Messi semmit nem futott, hogy ez nem igaz, hát föltűnt egy csomó helyen. ezért jó, amit mondtál, hogy
0: ne is fusson Messi feleslegesen. Tehát ha Messi arról lenne híres, hogy becsúszva szere a saját 16-osán és sprintbe keresztül kasul fut a pályán, mint egy védekező középpás, akkor nem tudna ilyen gólokat szerezni.
1: Lionel Messiről beszéltünk nagyon-nagyon sokat az első félidőben az Argentina-Ausztria világbajnoki mérkőzésen, hogy miért tettük mindezt, azért, mert a 9. percben egy hosszas videózás után megítélt 11-est elrontott ballal, a bal alsót célozta, de nem találta el a kaput az osztrákok hálóire. Alex Schlager megbolondított, addig magyarázott, addig mutogatott neki, amíg egyébként a kapus is jó irányba mozdulva végül is kinézte a labdát, ha lehet így fogalmazni. Ez viszont nem zavarta össze az argentinok világklasszisát, csapatkapitányát, aranylabdását, a végtelenségig lehetne sorolni a jelzőket vele kapcsolatban, és a 38. percben Medina beadását követően, méghozzá baloldali beadását követően ballal, laposan Bene Ferenc állandó szakértőnk úgy fogalmazott, hogy ha az a labda, illetve az a balláb zenélni tudna, akkor nagyon sok koncerttervet meg tudna tölteni. Szóval végül is kikötött a labda a jobb alsó sarokban. Ez a gól pedig azt jelenti, hogy megvan a világbajnokságok történetében Lionel Messi 17. gólja, Miroslav Klose pedig szerintem elégedetten az eddigi rekorder csettinthet egyet, hiszen nagyon sokáig élt az ő rekordja, viszont most már egy olyan játékos birtokolja ezt a rekordot, aki jó formán most már minden rekordot birtokol, amúgy ugye megdöntött ezen a meccsen egy olyat is, hogy volt pontosan több 11-est argentin csapatból nem hagyott ki nála
2: senki. A világbajnokságok történetében, ha a büntető párbaj, 11-es párbajokat nem számítjuk, akkor Messi hagyta ki a legtöbb 11-es hármat.
1: Szóval mindenféle rekordban Lionel Messi. Kiderült róla az is, hogy alig fut, de mégis az az érzése a kommentátornak jelensebben nekem, hogy amúgy meg igen. Szóval itt tartunk, Lionel Messi megint csak varázsol, az argentinok vezetnek, hamarosan jön a második félidő, addig a szó a stúdióé.
3: Regős László Pálnak, Németh Kornélnak, valamint Bene Ferencnek köszönjük szépen. A pontos idő 19 óra 55 perc, következnek a hírek.
4: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
5: Újpestre igazolt Szappanos Péter, Andy Burnham az új brit miniszterelnök, egyelőre marad a kánikula. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
4: Sporthírek.
5: Távozott a Puskás Akadémiától és Újpestre igazolt Szappanos Péter, jelentette be mindkét NB1-ben szereplő klub. A felcsútiak értékesítették a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződéséből Szappanost. Az argentin Martin de Michelis lett a Gulácsi Péter és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgó csapatának vezetőedzője. A lipcsei klub honlapjának beszámolója szerint a 45 esztendős tréner szerződése 2 évre szól. A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Gond nélkül vette az első akadályt Wimbledonban Piros Zsombor. A magyar játékos 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a selejtező első fordulójában a londoni füvespályás nyílt teniszbajnokságon.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
5: Andy Burnham lett az új brit miniszterelnök. A munkáspárt politikusa, volt polgármester azután tette le az esküt, hogy lemondott a párt vezetéséről Keir Starmer, akinek így miniszterelnöki megbízatása is véget ért. A döntés előzménye, hogy az elmúlt hetekben egyre erősödött a párton belüli nyomás Keir Starmer távozására, miközben több munkáspárti képviselő nyíltan és vezetőváltás sürgetett. Irán engedélyezni fogja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség ellenőreinek tevékenységét, közölte az amerikai alelnök, miután tegnap Svájcban tárgyaltak a közel-keleti konfliktus tartós békés rendezéséről. J.D. Vance hangsúlyozta, hogy szilárd alapot teremtettek egy végleges megállapodás megkötéséhez, de még sok munka vár a tárgyalókra. Közben az amerikai pénzügyminiszter közölte, hogy a béketárgyalások idejére az Egyesült Államok felmentést adott Irán számára a kőolajra vonatkozó szankciók alól. Súlyos bizalomvesztéssel indokolja a kormány a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának megszüntetését. Az alaptörvény 17. módosításának tervezete szerint az államfő mandátuma a módosítás hatályba lépését követő napon megszűnne, helyére pedig az országgyűlés választana új köztársasági elnököt legfeljebb 5 évre. A javaslat emellett a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetését, valamint a képviselői mandátum 12 évben történő korlátozását is tartalmazza. A változtatást már társadalmi egyeztetésre bocsátották a kormány oldalán, szombatig várják az állampolgárok érzevételeit. Súlyog Tamás július 20-a körül már nem lesz Magyarország köztársasági elnöke, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján a parlamentben. Magyar Péter azt mondta, igyekeznek olyan államfőt választani, aki valóban megtestesíti a nemzetegységét, és az ellenzéki szavazók számára is elfogadható. A kormányfő beszélt arról is, hogy csökkentik a sarkalatos törvények számát, valamint, hogy a bíróknak nagyobb beleszólása lesz abba, hogy ki lesz a kúria és az országos bírói hivatal vezetője. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az országos mentőszolgálatnak a Magyar Vöröskereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Komoly károkat okozott a tegnapi vihar az országban, a katasztrófavédők csaknem 400 esetben kaptak riasztást. Egyes helyeken még ma reggel is dolgoztak a tűzoltók. Főleg kidőlt fákhoz és megrongálódott vezetékekhez riasztották a szakembereket, de sok volt a beázás is.
4: Közlekedés.
5: A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán a 22-es és a 19-es kilométer között gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület esetenként félpályás lezárás mellett végzik. Az 1-es főúton Bia-Torbágynál az M1-es bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél útszűkület van érvényben. Aztán a 11-es főúton Szentendrénél a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek. Mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 5555 605-ös számra.
4: Időjárás.
5: Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő zápor, zivatar. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő, a Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: A műsorvezető Katona László holnap is megjelenik a Nemzeti Sport, a vezető szerkesztő Elpap István mondja el a részleteket.
3: Szia, hát ugye nagy üzem van a labdarúgó VB-n, tegnap, ma, holnap, minden nap rengeteg mérkőzést játszanak. Borsos László kollégánk ugye ott van Mexikóban, és egyfajta szocioriportot küldött arról, hogy a nagy gazdagság és a nagy szegénység mennyire távolodik egymástól a labdarúgó VB hozományaként vagy folyamányaként. Szappanos Péter Újpestre szőződött, ezt is feldolgozza a Nemzeti Sport. Köszöntjük a 70 éves olimpiai bajnok vízilabdázót Kenész Györgyöt, és Kovács Erika összefoglalja, hogy a csillogó, vívó Európa bajnokság hogyan lehetett volna magyar szemmel még csillogóbb.
2: Elpap Istvánnak köszönjük szépen.
0: Nemzeti Sport Rádió.
4: Gól! Bent van! Megvan!
5: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada.
1: Ez a Nemzeti Sport Rádió.
0: Budapesten az FM 105.9-en.
2: Felhívom a kedves hallgatók figyelmét, hogy 23 órától jön majd a Franciaország-Irak találkozó közvetítése, még az éjjel folyamán éjjel 2-kor Norvégia-Szenegál találkozót rendeznek, és hajnali 5 órakor pedig Jordánia-Algéria összecsapást. A fél időben, ahogy hallhatták, Lionel Messi góljával 1-0-ra vezet Argentína-Ausztria ellen. Jön a második félidő, a két kommentátor, Regős László Pál és Németh Kornél, a szakértő Bene Ferenc.
6: És az osztrák csapat már jön is a pályára a 15 perces szünet után. Az argentinok egyelőre nem jelentek meg. 1-0-ra vezet tehát Lionel Messi góljával Argentína, amely a labdát is többet birtokolta az osztrákoknál, na meg jóval több lehetősége vagy kapura lövése volt, mint az osztrákoknak, illetve kaput eltaláló lövés, inkább így mondjuk, mert az osztrák válogatott egyszer sem dolgoztatta meg az argentinok kapusát, Emiliano Martinezt, míg a túloldalon azért az argentinok eltalálták a kaput kétszer is, Schlagernek tehát volt már dolga. Hamarosan kezdődik tehát a második félidő. Bene Ferenc, mit gondolsz, Ralf Rangnick, aki azért tudjuk, hogy jól tud meccselni, emlékezhetünk akár a 2 évvel ezelőtti Európa-bajnokságra is, de mi az, amire felhívhatta a játékosai figyelmét?
7: Kétségtelenül így van, hogy Ralf Rangnick egy hatalmas nagy koponya és elképesztő jó edző. Ezt már láthattuk azért az előző Európa-bajnokságon is. Ez, hogy hát egyértelmű, hogy arra kell felhívni a figyelmét, hogy ne adjon területeket az argentin játékosoknak, és én úgy gondolom, hogy még szűkebb blokkban kell védekezni az osztrák csapatnak, azt pedig mindenféleképpen meg kell oldani, hogy kontratámadást ne engedjenek az argentinoknak, ha már a gól ebből adódott. Hogyan fognak gólt szerezni, az egy nehéz kérdés. Az az embernek az érzése, hogy annyira a labda elleni játékban jók az osztrákok, hogy nem igazán tudnak mit kezdeni, amikor náluk van a labda. Tehát faramuci módon talán az osztrák válogatottnak az a jó, amikor az ellenfélnél van a labda, csak a probléma ott adódik, hogy ez az argentin válogatott túlságosan labdabiztos csapat, tehát nem tud érvényesülni ez a letámadásra és visszatámadásra épülő taktika. Viszont azt továbbra is állítom, hogy a széleken, illetve hát a labdaszerzés utáni 1-2 másodpercen, ameddig nem rendeződik Argentína, azért jók lehetnek az osztrákok, illetve esetleg a szögletek oldal szabadrugások esetén.
8: Az osztrákok kezdik a második félidőt, azt néztem itt közben, hogy amióta megverték az argentinok a horvátokat, ez a 22-es elődöntő volt, ott rúgtak 3-at a döntőben a franciáknak, rúgtak 3-at, most megint 3-at rúgtak. Ha ma is 3 gólt szereznének, akkor utolérnék a spanyolokat, hogy sorozatban 4 egymás követő VB meccsen, akik 98 és 2002 között hozták össze ezt a látványos és eredményes teljesítményt, szóval 4 egymás követő mérkőzésen, világbajnoki meccsen szereznének 3 gólt. Jelenleg 1-0 tartanak a labda, viszont az osztrákoknál, ám nagyon hamar megszerzi Ausztria, és ezúttal Lautaro Martínez az, aki saját térfeléről szeretett volna megindulni, ám az osztrákok hamar elveszik tőle a labdát, nagy helyzet Ausztria előtt, óriási és fontos blokk, aztán most már Messi a saját térfelének közepén hátulról kap 1-2, Messi még mindig tartja a labdát, és néz az egyiptomi játékvezetőre, hogy valamit kellett volna fújni, ellenben sípszó nincs, mehet tovább a játék, egy mutatóban álltak jobban az osztrákok az első játékrészt követően, ez nem más, mint a szögletek mutatója, egy gyengécske lövés, ami lepattan a blokkról, harapósan, csípősen, mint a szalámi, úgy kezdtek az osztrákok itt a második félidőben.
7: Igen, viszont hiányolom a beadást, tehát nem volt teteje a játékuknak. Igaz, hogy volt két lövési szituáció, ami lepattant az argentin védőkről, de egyelőre nem tudják érvényesíteni, amiben a legerősebbek a beadásokra való érkezések.
6: A labda Alabánál, az osztrák középhátvéd megjátsza Gregoricsot, a középcsatárt, aki most visszalépett onnan a védelem tengelyéből, és már kiteszi a bal oldalra, Zabicer most beadja, Martínez érkezik a kapujából és lehúzza, aztán ott ütközik Schmiddel, de Martínez kezéből nem esett ki a labda, sőt már ki is tudta gurítani Enzo Fernándeznek, aztán Almada az, akitől elveszi a labdát Schlager, vagy inkább úgy mondom, hogy elrúgja mellőle, mert hogy nem tartja meg az osztrák válogatott, Schlagerről kiment a labda az oldalvonalon túlra, dobhat az argentinok balhátvédje Medina saját térfelének közepéről bal oldalról Martínez felé, Lautaro Martínez felé jött a labda, de megelőzték őt az osztrák védők, úgyhogy labdát szerez most az európai válogatott, és Schlager révén jönnek előre az argentin térfélen. Schlager Zabicert játsza meg, Zabicer azonban nem tudja átvenni, nem tudja megtartani, aztán Schlager felrúgja Messit a kezdőkörnél. Na hát itt talán megmutatkozik, hogy miért Lionel Messi, mert hogy Almadától nem szaladt elnézést kérni például Pos, itt viszont amint Schlager eltalálta Messit, már lépett oda mellé, fölé, hogy elnézést kérjen az argentino klasszisától. Hát összerúgta Messi bokáját Schlager, itt sem volt kérdés, hogy szabálytalanság történt. 48. perc, Argentina-Ausztria 1-0.
8: Az a helyzet, én bennem továbbra is az állítás erős, mind a kettőtökhöz szól a felvetés, mert most áll a játék, hogy az egyiptomi spori nem tartja kézben a meccset.
7: Én azt hiányolom, hogy én nem vagyok híve a kártyapartinak a mérkőzésen, de amikor
8: de ez a másik most.
7: Igen, tehát egyértelműen egy támadás megakadályozására, vagy egyértelműen a megfélemlítésre irányul egy-egy szabálytalanság, azt igenis sárgalappal, minimum sárgalappal kell megtorolni. Tehát ez elősegíti a játék szépségét, a játék folyamatosságát, amiért jönnek a nézők. Most az egyértelmű, az osztrák válogatott azonnal, amint próbál kibontakozni egy argentin támadás, elég durva faltokkal állítják meg.
8: Most viszont már hozzák előre a dél-amerikaiak a labdát, hogy meddig lehet ezt tartani. Jó lenne, hogyha egyébként tényleg nem ebbe az irányba menne el a meccs, de sajnos az első félidőben is volt adok-kapok rögtön, azonnali törlesztések nem nagyon látványos, vagy nem volt mindegyik nagyon látványos ezek közül, de egyértelmű törlesztés volt. Minden mezőnyjátékos most az osztrákok tér felé, a labda pedig a kis padokhoz közel a bal oldalon, tehát jobbról balra támad most az argentin válogatott, és 11 emberrel védekezik az osztrák csapat. Az egy szem előre tolt Zabicer is ennyire lehetett a kezdőkörtől 1-2 méterre, tehát nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon visszahúzódik az európai együttes, és ez így azért az argentinok számára nem könnyíti meg azt, hogy megtalálják, hogy hol van a rés a pajzson. Jön viszont most egy jobboldali beadás, Alaba csúsztatja ki a labdát, és most az argentinok újra próbálkozhatnak, ezúttal most középre megy Messi irányába, kiről ment ki a labda, ezek szerint Messire sikerült rápasszolni, csak ki tudom mondani, Zeivádnak a labdát, úgyhogy az osztrákok jöhetnek majd, mondjuk úgy, hogy Messi ezzel a döntéssel, vagy ezzel az ítélettel nem értett egyet. Annak viszont biztos, hogy örül, és nem csak ő, hanem a teljes argentin válogatott, meg a 105 ezer fős dallasi közönség. Hát segítsetek, hogy ne essek túlzásba, 85%, hogy vezetnek az argentinok. Ott egy újabb helyzet, Messi végig vinni, és kitolja a labdát az alapvonalon túlra. El akarta vinni a kilépő Alex Schlager mellett, de már az asszisztens jelzi, hogy les volt. Másodperceken belül el tudom mondani, hogy az asszisztens kristálytisztán jó döntést hozott. Mert bár elsőre nem ez volt a leglátványosabb, amit el lehetett volna dönteni, de aztán másodjára végül is megállapítható, hogy teljesen jó döntés. Szaver Schlager volt az, aki egyébként visszafutott vele, és így Alex Schlager, a két Schlager mellett Messi nem tudott újabb gólt szerezni, marad az 1-0 az argentinoknak.
6: Laimer pedig a bal oldalon próbálná középre gyötörni a labdát, Schmidt el tudja tolni Martínez mellett, messze kiszaladt a kapujából az argentin kapus, Schmidt viszont kitolta a pályáról, nem csak Martínez mellett sikerült ezt megtennie, hanem így az argentinok jöhetnek kirúgással. Alabát lehet egyébként dicsérni az imányti szituációnál, mert az osztrák labdavesztés után remek ütemben lépett ki, ő volt a leghátsó ember, és ezzel állította lesre az egyébként szintén jó ütemben induló Messit, aki így egy nagyjából fél méterrel előrébb helyezkedett, mint az osztrák védők. Egy fejpárbaj a középkezdő, vagy a középkörben, ezt az argentinok nyerik, mégpedig Medina volt az, McAllisterhez kerül a labda, aki aztán Romérót játsza meg, a védelembe kerül vissza, tehát az argentin védelembe a labda megint Medinánál, a bal hátvédnél, aki a gólpaszt adta Messinek az első félidőben, Almadától kapja vissza Medina, és át is lép már az osztrák térfélre McAllister a kezdőkörben, a jobb oldalon indul Molina, McAllister viszont Messivel játszik össze, Messi megint csak visszalépett a mélységbe, és egy nagyszerű játékkal indul előre, aztán egy szabad rúgást kap Lionel Messi, na most vitatkoznak viszont az osztrákok, Schlager ezúttal nem érezte magát szabálytalannak, nem úgy, mint néhány perccel ezelőtt, Omar játékvezető azonban szinte azonnal a sípjába fújt, amint látta, hogy Messi nem fogja elérni a labdát. Schlager azt mutatja, hogy ő a labdát találta el, Messi viszont elesett, és megkapta a szabad rúgást az egyiptomi bírótól. Nagyjából 30 méterre az osztrák kaputól Messi végezhet majd el szabad rúgást az 52. percben.
8: Nem állt tőle távol, hogy kapura lője a labdát, volt már egy-két szabadrúgás gólya pályafutása során. Három tagú sorfalat kér, hogyha jól látom, az osztrák kapus elég messzire a távolság, vagy elég messze a kaputól Messi, de egyébként simán benne van, hogy ellövi, és a készülődésből nálam ez teljesen egyértelmű, hogy ez egy zúgó ballábas bomba lesz. Lionel Messi tehát a labda mögött. Feszült figyelem Dallasban, nincs kapura lövés, helyette jött egy löbbölés, azért alapban nem most jött le a falvédőről, pontosan tudta, hogy egy ilyen megoldásra is számítani kell Messi esetében. A rutin és az évek, ugye azért ez egyértelműen ez a jelenet volt benne, Ferenc határozottan bólogat itt mellettem, úgyhogy tudom tolmácsolni az álláspontját. Minden esetre az előkészületnél is jó volt látni, hogy tényleg a Messi van ott, az mit jelent, illetve azt, ahogy Alaba reagál erre a szituációra. Gyönyörű játék a futballnak, nehéz ezt máshogy megfogalmazni. Vezetnek tehát az argentinok, és így, hogy megúszta Ausztria ezt a helyzetet, föl csillanhat a remény az európai csapat számára, hogy támadást lehet vezetni, egyelőre az egyenlítésre még nem, de egy támadás vezetésre igen, Danzónál a labda.
6: Danzó visszaadja Schlagernek, aki megint behúzódik a két közép hátvéd közé. Alaba kapja már a bal oldalon, és az oldalvonal mellett, az oldalvonal a párhuzamosan játsza fel Zabicernek. Zabicer aztán visszateszi Laimernek. Laimer két argentin közül is ki tudja hozni, és midet hozza játékba, aki aztán fennakad a Romérón. A labda visszakerül az osztrákokhoz, Zabicer a bal oldalon iramodhat meg, érkezik mellette Alaba, a régi posztján bal hátvéd pozícióban feltűnve. Schmidt kapja viszont végül, Laimer elesik a 16-os sarkánál, és kap egy szabad rúgást. Most az osztrák válogatott veszélyes helyzetből a 16-os sarkától nagyjából egy méterre, Laimer megint csak sárgalapot szeretne az argentinoknak. Romero volt az, aki elkésett, és talán jogosan reklamál az osztrákok játékosa. Az egyiptomi játékvezető viszont nem mutatja fel a sárgát az argentin közép hátvének, azért Alaba is oda megy még néhány szót váltani Amin Omarral. Az egyiptomi viszont hajthatatlan, és hát nyilván utólag nem is fog emiatt sárgalapot adni. Zabicer készíti le a labdát, ott van mellette Wanner is, Zabicer azonban megvárná, amíg ellépdel előre az argentinok játékosa. Ha jól látom, akkor Romero az.
8: Valaki argentin, igen.
6: Ott, de nem tette el addig Zabicer a labdát, amíg el nem sétált onnan az argentin. Martínez pedig a kapufánál igazítja kéttagú sorfalat. Zabicer vagy Wanner fogja elvégezni a szabadrúgást. Az 55. percben a 16-os sarkától, tehát a bal oldalról osztrák szabadrúgás jön.
8: És ilyen már volt az első félidőben, amikor ez a két játékos állt oda. Zabicer lövi! Hú, Martínez! Bődületesen látványos védés volt, életerős kísérlet, középre ment a labda, úgyhogy ez okozza azt egyébként, hogy talán mégsem volt annyira nehéz feladat, vagy ezért mondom azt, hogy talán mégsem volt, minden esetre erő volt benne, oda kellett érnie Dibu Martíneznek, úgyhogy ezt megoldotta szépen. Egy ide-oda flipperezésből, a 16-oson belül ide-oda flipperezett labdából alakulhatott volna ki osztrák helyzet, de ezt most túléri az argentin védelem. Posch szeretne majd elvégezni egy bedobást, méghozzá saját melegítő csapattársainak gyűrűjéből. Hátrafelé teszi a labdát, de hát ez azt jelenti, hogy az osztrák kispad előtt ről passzolja Danzó tovább. Most minden mezőnyjátékos az imént az argentinok térfelén volt. Kereken 10,5 perc telik el a második félidőből, jön most a dél-amerikaiak letámadása, visszatolják az osztrák válogatottat saját 16-osuk előterébe, tehát az osztrákok most saját 16-osukról kell, hogy fölhozzák a labdát, de még mindig Lionel Messi, 17. világbajnoki góljával, ami rekordot jelent, vezet a világbajnoki címvédő Argentína Ausztria ellen.
6: Jönnek viszont az osztrákok a támadással, Schmidt teszi ki a bal oldalra, Zabicer háta mögé jön a labda, úgyhogy jó néhány métert veszít most az osztrák csapat, és a lendületéből is veszít egy picit, viszont szép az összjátékot Schmidék között, aztán Gregorics rosszul pörget bele, Wanner próbálja lehozni a levegőből, ez így viszont úgy tűnik, hogy az argentinoké lesz, és így már végleg az argentinoké lesz, mert hogy egy szabálytalanságot követett el Zeywald ott az argentin 16-os előterében, a visszalépő Lautaro Martínezt vágta föl, és a játékvezető megítélte a szabadrúgást az argentin csapatnak. Martínezt felsegítik a csapattársak, és jön egy csere az argentin válogatottban. Otamendi érkezik a pályára Romero helyett a mérkőzés 57. percében. Érdekes, hogy középhátvédet cserél az argentin szövetségi kapitány Lionel Scaloni. Nem tudom, Feri, van-e ötletet, hogy mi lehet ennek az oka?
7: Általában belső védőt csak akkor cserélnek a kapitányok, hogyha valami sérülés vagy valami kényszerűségi ok van. Nagyon-nagyon nem szeretik megbontani az edzők, ha működőképes a két belső védő. Én különösebb olyan mérkőzés befolyásoló tévedést vagy hibát nem láttam eddig egyelőre, úgyhogy csak arra tudok gondolni, hogy valami apró sérülés lehet a háttérben.
6: Nekem viszont úgy tűnt, hogy Romero is meglepődött picit, vagy a játékvezető szólt neki, hogy ő a lecserélt játékos. Lehet, hogy majd a mérkőzés után megtudjuk. Most az argentinoknál a labda az 58. percben továbbra is 1-0-ra vezet Argentina Ausztria ellen.
8: Kétségtelen, hogy Romero nem ugrott ki örömében a bőréből, amikor le kellett
7: jönni. Igen, de lehet, hogy azért, mert fájt a lába, azért volt szomorú. Nem tudom, én indulatot nem láttam rajta. Nem tudom, nagyon ritka, hogy belső védőt cserének, pláne a második félidő elején viszonylag korán van.
8: Szeretném jelezni, bár szorosan nem tartozik a meccs képéhez, hogy megtaláltam az első osztrák zászlót a lelátón. Árgus szemekkel figyeltem, esküszöm, hogy mikor látok egyáltalán osztrák szurkolót is. Az előbb találtam kettő hölgyet, akit az argentin férfiak keblükre öleltek, a népszerűségi indexük nagyon magas volt, és most végre találtam egy osztrák zászlót is, mondom, monumentális ez a létesítmény. Volt idő erről beszélni, mert hogy az argentinok saját térfelükön tartják a labdát, és most indulnak meg a jobb oldalon, eddig tartott viszont ez a dél-amerikai támadás most, és akkor most már Zeywaldék próbálkozhatnak. Pos a jobb oldalon, a labdája megy előre, és nem lesz szabadrúgás az osztrákoknak. Az argentin térfél közepén került a földre az egyik osztrák játékos, mehetett azonban tovább a játék. Otamendi első labda érintésére pedig kiteszi a labdát jobbra Molinának, vissza a feladónak Otamendihez. Hát tartják a labdát az argentinok. A cél az az lenne, hogy jöjjön Ausztria, ha tud, tessék, gazdaságos foci. Szabó Bence kollégám hívta fel a figyelmemet a szünetben. Nagyon találó, azt hiszem, egy angol cikkből idézett, remélem jól mondom és pontosan mondom, hogy Lionel Messi jobban sétál, mint némelyik játékos, ahogyan fut. Hát most így az argentinok elég gazdaságosan játsszák itt a második félidőt. Persze hosszú tornára rendezkedtek be, ugye erről is rengeteget beszéltünk már, hogy azért aki a döntőig menetel 8 mérkőzése kell, hogy készüljön, illetve számítson, hát a címvédő biztos, hogy nem csak egy csoportkör erejéig érkezett, úgyhogy én nem lepődök meg azon, hogy ők most ilyen gazdaságos üzemmódra álltak át, pláne úgy, hogy vezetnek 1-0-ra.
7: Kicsit csalóka egyébként ez, mert visszazárnak a saját térfelükre, de én majdnem biztos vagyok benne, hogy egy olyan osztrák labdavesztésnél, amikor rendezetlen a szomszédainknak a védekezése, akkor előre fognak indulni, és egy ilyen hatékony támadó sorral akár megszerezhetik a második góljukat.
8: Igen, és viszont ugye ennek az éremnek a másik oldala, amiről szintén sokat szoktunk beszélni, és címvédő csapat ide vagy oda, azért ami a probléma lehet ezzel, hogyha magadra húzod az ellenfelet, egy lecsorgó labda, egy megpattanó lövés, egy szöglet, egy bármilyen rögzített szituáció után, aztán megverheted a fejed a falba, hogy az 1-0-nál úgymond ráütél az eredményre.
7: Igen, ezt csinálták a hollandok a japánok ellen, és ezt csinálta Uruguay a mai, vagy hát tegnapi mérkőzésen, szóval én egyelőre nem érzem azt, hogy az argentinok magukra húznák az osztrákokat, mert azért, ha jobban belegondolunk, nem nagyon emeltétek fel a hangotokat, és most is azért elemezzük a mérkőzést.
8: Jó, Lacának külön szóltam, hogy legyen kedves, fogja vissza magát.
7: Meg osztrák zászlókról beszélünk, meg a hátteret emeljük ki. Nem nagyon kerülnek az osztrákok az argentin 16-os környékére, tehát én úgy gondolom, hogy ez a mérkőzés nagyon-nagyon jó kontroll alatt van tartva egyelőre. Én inkább argentin gólt várok, annak ellenére, hogy rég jártak az ellenfél térfelén, az kétségtelen.
6: az első fél időben én egyébként egy skót zászlót is láttam, előbb, mint Cornél osztrákot, de támadásban az argentinok a 16-osnál kapja a labdát, Enzo Fernández, Danzóról vágódik le a lövése, és ez volt talán az a rendezetlen védelem, amivel az argentinok, vagy amire az argentinok megpróbáltak lerohanni, a lövés viszont elakadt, Danzó mellkasában talán, vagy testében mondjuk így. Az labda még mindig az argentinoknál, viszont az osztrák térfélen Almada kapja, a játékvezető pedig a sípjába fúj. Talán Danzó a gyomrát fogja, akkor nyilván ott találta telibe Enzo Fernández iménti próbálkozás, amely 16 méterről eresztett meg az osztrák kapu felé. Hát az ismétlésből a válla látszik, de lehet, hogy valahogy beszorult a levegő Danzónak, és emiatt szólt a játékvezetőnek, hogy legyen kedves megállítani a mérkőzést, Amino már pedig szót fogadott az osztrák középhátvének, úgyhogy most áll a játék, miközben az argentinok újabb két cserére készülődnek. A mérkőzés 62. percében érkezik majd Julián Álvarez 9-essel, jön tehát egy csatár az argentin csapatba, és érkezik mellette 15-össel még Nico González is, majd valószínűleg a következő játék megszakításnál, mert most folytatódik a mérkőzés, De Paul kapja a jobb oldalon, és teszik egészen az oldalvonalhoz Molinának, Molina vissza De Paulhoz, behúzódik most az osztrák csapat teljesen a saját 16-osa elé, vagy előterébe, a labda pedig argentin lábakon vándorol ide-oda, a mérkőzés 63. percében.
8: Jön tehát előre a dél-amerikai csapat, szépen türelmesen játsszák a labdát, De Paulék lábról lábra, nem nagyon van viszont társ McAllister részéről, hogy hova lehetne passzolni. Almada húzódott be középre, és akkor most megy ki a labda bal oldalra Medinához, miközben az osztrákok közül Danzó még mindig az oldalvonal mellett, tehát ember hátrányban ideiglenesen Ausztria együttese, Messi térül, fordul az osztrák térfél, gyakorlatilag mértani közepén, De Paul a labdával, megint csak ki mást keresne, mint Messit. Betömörül az osztrák csapat saját 16-osának előterét, szállja meg az európai együttes. Ott nagyon-nagyon nehéz lesz, még Messinek is nagyon-nagyon nehéz lesz, de szépen dobja ki a labdát oldalra. Most jönne egy ívelés, a legnemesebb testrészén sikerült telibe lőnie Gregoricsot, ott az egyik argentinnak. Gregorics pedig felpattan, hát aki férfi emberként találkozott már középtájon a labdával lent, nem biztos, hogy utána olyan nagyon könnyen veszi a levegőt, és sok kedve van élni. Gregorics fölpattan, de hát ő most még azért ugyannyira korán nem tudja folytatni a játékot, miközben az egyik szurkoló egyébként távcsövet ragad a kezébe, alig ha Gregorics állapota iránt érdeklődik, hanem azt nézi, hogy kik jönnek le, illetve kik mennek be 16-ossal. Almada az egyik lecserélt játékos, és szerintem Lautaro lesz a másik, oda előre jön majd a változtatás.
9: Ahogy legutóbb történt pontosan a legutóbbi argentin mérkőzésen, teljesen logikus cserék, szerkezetben nem változtat a kapitány, és egy olyan friss és adekvát megoldások jönnek a pályára, hogy szerintem nem gyengült az argentin válogatott. Hát nézzük a mérkőzés, vajon rám cáfol-e.
6: A 65. percben az argentinok elvégzik a bedobást, a cseréket követően, és Julián Álvarez már rögtön odapasszolja Gonzáleznek, akivel együtt állt be a labda, pedig már Enzo Fernández a 16-oson belül Messinek gurítja vissza, Messi a 16-oson belülről lő, és beleért még Schlager. Talán nem ment volna be egyébként Messi próbálkozása, de Schlager inkább biztosra ment és kitolta az alsóból, de a játékvezető kirúgást ítélt. Az argentinok hevesen reklamálnak, mert teljesen egyértelmű volt első látásra is, hogy hát irányt változtatott, nem csak hozzá, nem tudom, át csúszott ott a kis ujja mellett Schlager kapusnak, hanem teljesen egyértelműen kiütötte, vagy ki
8: a repiszkált. Hát ez valami speciális egyiptomi szabály lehet, Laca, most ne legyetek vele ilyen szigorúak. Egyiptomi érdekes, bajnokságban lehet van ilyen.
6: Ilyen esetekben most a VB-n inkább szögletet szoktak ítélni, mert ugye, ha a szögletet ítélnek, akkor azt a videóbíróval megváltoztathatják. Hát most nem így tett Amino már, úgyhogy az osztrákoknál a labda a 66. percben, Messi 38. percben szerzett góljával, továbbra is 1-0-ra vezet Argentína.
8: 20 perc pedig eltelt, tehát a második félidőből. Említettem az imént, amikor volt egy olyan szakasz a meccsnek, hogy egy-két percig az osztrákok, vagy talán több is, mint egy-két percig, ugye tartották a labdát az argentin térfélen, vagy annak közelében, Ugye arról elmélkedtünk, hogy mire várnak az argentinok, be tudja tolni még jobban esetleg Ausztria-Argentinát. Nos, a legutóbbi világbajnoki góljaik nagy része szám szerint 7 egyébként rögzített szituáció után jött az osztrákoknak, tehát hogy egyébként akár szabadrúgásban, szögletben, ezekben 11-es volt, ami 11-es gól volt közüle, szóval hogy ezekben egyébként nem rosszak, úgyhogy ez lehet az intőjel, de egyelőre tényleg, ahogy Bene Ferenc állandó szakértőnk akkor gyorsan rávilágított, ugye ennek a elmélkedésnek lett a vége az ominózus zászlós eset, amikor én egy osztrák, Regős László pedig egy skót zászlóról is tudott beszélni, mert hogy igazán komoly helyzet nem volt, és visszaérünk ugyanoda, ahonnan elindultunk, mert hogy az osztrákok megérkeznek az argentin térfélre, a hangunkat pedig továbbra sem tudjuk emelni.
6: Zabicer a 16-os sarkánál tartja meg McAllisterrel szemben, és most ballal be is tudja adni Gregorics fejjel fölé. Nem tudott rábólintani az osztrákok középcsatára, igazán jóra labdára, meg szorongatták is őt ott az argentin védők. Nem is volt egyszerű helyzetben, és Ralf Rangnick is cserékhez folyamodik. Kettőt is cserél, hogyha jól látom, az osztrák szövetségi kapitány. Közben Gregorics fejese után kirúgáshoz készülődik az osztrák válogatott.
8: Nem tudom, hogy jól láttam, de jól láttam elsőre. Alaba így azon gondolkodtam el, hogy mondom, azt nem biztos, hogy jól látom.
6: És Svoboda érkezik Alaba helyére. Egyébként a Jordánia elleni mérkőzésen is lecserélték a csapatkapitányukat az osztrákok. Érkezik Arnautovic is hetessel, mégpedig Wanner helyére. És Post is lecseréli Ralf Rangnick, tehát három csere itt a mérkőzés
8: Post helyén pedig Prász, bocsánat, hogy
6: második fél idejének derekán, és akkor ezt is megtudtuk, hogy Prász a harmadik becserélt játékos. 68. perc, közeleg a harmadik negyed vége, hogy csúnyán mondjam, a labda pedig az argentinoknál, 1-0-ás argentin vezetésnél.
8: Hátra kerül a labda Emiliano Martinezhez, ő teszi tovább Lisandro Martinezhez, Lautaro már nincs a pályán, úgyhogy ő hozzá nem kerülhetett a labda, helyette viszont megkapta itt a bal oldalon Medina, aki szépen visszafelé teszi, és akkor a gazdaságos játék jegyében most az argentinok saját térfelükön teszik, veszik a labdát és járatják a labdát. Egy picit érdemes lesz majd a szünet alatt előre tekinteni, hogy milyen mérkőzések várnak erre a két csapatra. Ugye érintőlegesen már az első félidőben említettük, hogy ha és amennyiben az argentinok első helyen jutnak tovább, akkor kire számíthatnak majd ellenfélként, illetve ugye a másik csoportból, a spanyolok csoportjából, hogy ki jöhet majd, és akkor ebben a pillanatban jön ez a bizonyos harmadik negyed végét jelző sípszó, magyar nevé rivószünet, amerikai nevé reklámszünet, játékmegszakítás. Szóval Argentína Jordániával találkozik, és hogyha ez a mérkőzés zsebben van, ugye akkor a csoport elsőség is ezáltal zsebben van, illetve jó eséllyel zsebben van, hiszen a Jordánia-Algéria mérkőzés még ugye nem zajlott le, annak az eredményét még nem tudjuk, és ugye értelemszerűen az osztrákok ellenfele pedig majd Algéria lesz a folytatásban, mármint amint a csoportot illeti. Egyelőre kapott gól nélkül, 4 messzi rúgott góllal áll a világbajnoki címvédő a csoportjában a második negyed utolsó negyede előtt. Feri, sokat dicsérted már az argentinokat, egy picit az osztrákokról beszéljünk most, hogy mi az, amiben bízhat még. Ez az egyébként tényleg nagyon jó osztrák csapat, de egyelőre tényleg a világbajnok nagyon rágós feladatnak bizonyul.
10: Rendben, hát először is az imént ugye elsiklottunk felette, de a cserék előtt történt egy nagyon komoly osztrák helyzet, nevezetesen Gregorics került egy fejpárbajba vele szemben Medinával, aki azért jó másfél fejjel alacsonyabb nála, és tudatosan az osztrákok a centerüknek úgy adták be a labdát, hogy az a hosszú oldalt, ahogy említettem, a gyenge oldalt úgymond, a labdától a legtávolabbi oldalon, a legtávolabbi védővel, akivel szemben még magassági fölényben van, kerüljön fejpárbajba. És hát Medina dicsérete, hogy elsősorban testkontakttal meg tudta oldani, hogy kibillentette Gregoricsot, ezért nem tudott pontosan fejelni, de egy nagyon-nagyon komoly osztrák lehetőség volt, és amiről beszéltünk, az osztrák játékstílussal teljes mértékben megegyezően egy baloldali beadás után fejjel veszélyeztetett Gregorics. Viszont a cserék által, ha már itt beszéltünk a Salzburg meg Lipcse stílusra, ugye Arnautovic beállításával két osztrákék került a pályára, és ezáltal egy olyan védekezés próbálnak, ahol védekezésben ez többé-kevésbé azért egy 4-5-1-es formáció, 4-4-2-4-5-1 határa, hiszen Arnautovics besegít a középpályára, de ami az érdekes része, hogy támadásban ez sok esetben 4-2-2-2, és ez bármennyire bonyolult a hangzik, a négy védő előtt két belső középpályás, aki a stabilitást adja, illetve a mélységből szervezi a játékot, de a két szélső középpályás behúzódik az összekötőkbe, és még van két ék, ugye Gregorics és Arnautovics személyében, tehát most én azt várom, hogy nem véletlen volt postcseréje is, tehát a szélső védők fognak osztrák részről, amennyiben beválik ez a stratégia, beadó pozícióba kerülni, belül állandóan két ék, plusz még előfordult, hogy két középpályás is fog érkezni, illetve a bizonyos szélső középpályások jobb és baloldali az összekötőbe fognak játszani, amit még nehezebb lesz levédekezni argentin részről, de továbbra is állítom, viszont labdavesztések után ez a rendezetlen védelem egy ilyen minőségi argentin csapattal szemben azért önveszélyes is lehet.
6: 72. percben folytatódik a mérkőzés a hidratációs szünet után, mégpedig argentin bedobással a bal oldalról, Medina az osztrák térfélről hajtja be a labdát, oda kerül végül González, aki pedig rárúlja az egyik osztrák játékos a Limerre, akiről kipattan a labda, úgyhogy ismételhet Medina a bedobással, ott kéri mellette Enzo Fernández is a labdát, Medina viszont nagyon befelé néz, Julián Álvarez kapja, Álvarez mellől pedig most Zeyvald az, aki bedobásra tisztáz, és akkor jöhet a harmadik Medina touch most itt szűk néhány másodpercen belül, miközben több argentin, korábbi argentin válogatott labdarúgó is figyeli az eseményeket a helyszínen, de nyilván ezt a világbajnokságon, meg mindenfajta válogatott meccsen megszokhattuk, hogy korábbi játékosok is ott vannak a lelátón, és ők is figyelik. Argentin szöglet következik a 73. percben, ezt pedig már nem Medina, hanem Messi fogja elvégezni.
8: És ez most már biztos, hogy szöglet, és hogyha szöglet, akkor ez az első argentin szöglet a mérkőzésen, és most már tényleg hivatalosnak tekinthető. Vezet tehát a címvédő, akkor amikor ugye a 73. percben járunk, tehát Messi a labda mögött, ballal íveli középre, ott a fejes 20 centiméterekkel! Itt most nagyon kevés hiányzott, Nico González robban, támadja a labdát, ugye ezt így kell mondani labdarúgó nyelven, gyönyörűen támadja a labdát, és mennyire eltett ez? 6 méter, 7 méter, nagyon közel a kaputól, a bal alsó irányába csúsztatja Fejeri, nem sok hiányzott hozzá, hogy meglegyen Argentin a második gólja, amivel szerintem végképp lezárná ezt a mérkőzést a dél-amerikai együttes. Ez volt az argentinok 6. próbálkozása, ebből 2 talált kaput, ugye 1 gól lett belőle. Az osztrákoknál is valahogy összeszedtek egyébként 5 próbálkozást, azt egy picit soknak érzem, 1 talált ugye kaput, Zabitzer szabadrúgása után kellett Emiliano Martineznek egyébként védenie, ez volt a leglátványosabb osztrák próbálkozás, illetve ugye az iménti Gregorics helyzet. Amúgy a cseréknél, ha már említettük, hogy a Bundesliga játékosok húzzák leginkább az osztrák szekeret, szóval megint két Bundesliga játékos jött, Hoffenheim, illetve brémai érdekeltség, Arnautovics pedig a Trnava Zvezda labdarúgójaként képviselteti magát ezen a VB-n. 16 perc van hátra a rendes játékidőből. A világranglista vezető, VB címvédő, argentin

0: sláger a 16-os sarkának közelében. Szabadrúgást kap az argentin válogatott a mérkőzés 75. percében 1-0-ás vezetésnél. Ezt alig, hanem Martínez fogja majd elvégezni. Az első fél időben is volt, hogy kisétált a 16-oson kívülre egy szabadrúgás elvégzéséhez, és most ezt nem teszi meg, mert Lisandro Martínez, tehát nem Emiliano, hanem Lisandro Martínez az, aki előre éveli. Danzo visszafejeli a támadósorba, Gregorics viszont nem tudja megtartani, se Arnautovic, aztán lefüleli a labdát végül Zeivált, de Lisandro Martínez visszaszerzi az argentinok számára. Egy újabb szabálytalanság ezúttal Nico González, az a szenvedőfél, Laimert pedig fellöki 25-össel Medina, az argentin balhátvéd. Ő is kap egy sárgalapot, Laimer is kap egy sárgalapot, egy itt, egy ott. Ez most talán salamoni ítélet a játékvezetőtől a 76. percben. Laimeren alig, hanem régóta gondolkodik, hogy kapjon sárgalapot az osztrák játékos, mert rengeteget reklamál egyébként. De itt miután felborította Medinát, azután, illetve nem Medinát, González, azután Medina állt bele picit kötekedni Laimerbe, úgyhogy az ő sárgalapja is jogos. 76. perc, továbbra is 1-0-ra vezet Argentína.
1: Pályán egy pici feszültség, a lelátón viszont komoly hangulat, és akkor megint egy kicsit én hadd keveredjek más vizekre, mint ami a pályán történik, főleg, hogy még a két sárgalapot most könyvelhetük el. Egyes argentin szurkolókon az látszik, hogy már meglátogatták a hangulat karbantartó intézeteket, illetve várom azt majd, hogy a mérkőzés után látunk felvételeket ünneplő argentin szurkolókról. Iszonyatosan nagy létszámban vannak jelen, tehát én azt hiszem, hogy a közösségi médiát érdemes lesz majd böngészni, mert hogy Dallasból biztos, hogy jönnek olyan képek, ahogy tömegesen ünnepelnek argentin szurkolók. Itt, ha minden így marad ezen az osztrákok elleni mérkőzésen, a 77. percben járunk, a labda most Ausztriánál, és minden argentin mezőnyjátékos a saját tér felén, sőt az osztrákok közül is ez most már ebben a pillanatban mindenkire igaz, de vajon hol lesz rés a pajzson? Ha lesz rés a pajzson, széleken, Feri?
2: Nem változott semmi, ugye a széleken lehet az argentinok mögé kerülni esetleg, vagy ki kell provokálni egy oldalszabadrúgás szögletet, esetleg beadást, amivel tudnak veszélyeztetni.
0: Friedl a labdával közben a csereként beáll közép hátvéd, ő adja oda Danzónak, Danzó közelít az argentin térfél közepéhez, és ilyesen előre rúgta a labdát, ez picit úgy érzem, hogy vaktában tette. A labda viszont oda kiköt Schmidnél, aki pedig elveszíti, és ezzel talán most megint indult egy argentin ellentámadás, azonnal sprintelnek vissza az osztrákok, Messi pedig nem is tudott most indítani, inkább hátrafele játszott, a biztonságba helyezte a labdát az argentin védelemben, és akkor ott járhat most megint ide-oda, most éppen a csereként beállt Otamendinél van. Patrick Wimmer érkezik majd az osztrák csapatba, ő készülődik ott az oldalvonalnál a negyedik játékvezetőnél, és mivel most kimegy a labda, és osztrák bedobás következik az argentin térfélnek a közepéről, baloldalról, jöhet is a csere. Wimmer tehát a 18-as számú Schmidt helyét veszi át az osztrák csapatban, Ralf Rangnick tehát előrefelé cserél, ahogy itt az imént annál a hármas cserénél Arnautovicot hozta előre, most Wimmer révén egy újabb támadó a pályán, egy újabb friss támadó a pályán az osztrák csapatban a 79. percben.
1: Méghozzá egy újabb Bundesliga támadó, hiszen a Wolfsburg játékos a Patrick Wimmer. Az a helyzet egyébként, hogy Schmidt nevét viszonylag kevés alkalommal lehetett említeni itt a jobb oldalon, az osztrákok jobb oldalán, úgyhogy az ő cseréje talán indokolt is. Osztrák helyzet kibontakozóban Emiliano Martínez szedi fel a labdát. Az ötösön belül egy lapos beadást követően jön ki a kapujából és szedi föl, tehát a labdát, méghozzá Laimer kellemetlenkedett ott, és Arnautovic volt az, aki végül is egyébként megérkezett nagy lendülettel, és teljesen vétlen módon, miközben a kapus szedi a labdát és saját testével a labdát védi, Arnautovic meg ott ráesett, vagy átesett rajta. Egyből elnézést kért, ebben szándékosság biztos, hogy nem volt. A labdára ment és kibillent az egyensúlyából minden esetre. Ez egy pici osztrák lehetőség, féleség. Az állás azonban nem változik. Továbbra is vezet Argentína az osztrák nemzeti 11 ellen. A labdarúgó világbajnokság csoportkörének második fordulójában járunk. Most jutunk majd el ennek a hétnek a végére, remélem jól mondom, ugye pénteken jönnek majd a záró mérkőzések, például az egyik legjobban várt meccse, vagy az egyik legkomolyabb csatával itt a csoportkörben, az angol-horvát mellett talán a francia-norvég.

0: emelkedhet még ki. A VB eddigi legjobb meccsét hozta ez a bizonyos angol-horvát csata. Ez most gólszámát tekintve is elmarad, ez az Argentina-Ausztria mérkőzés, meg úgy egyébként is. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, szerintem nem csak én magam, hanem a hallgatók közül is sokan erre a bizonyos francia-norvég csatára. Ha másért nem a Holland-Bappé kis külön meccs miatt, de hát itt azért addig is lesznek még természetesen nagyon-nagyon komoly mérkőzések, de ami tény, hogy minden, sőt az egyenes kieséses szakaszban a szószoros értelmében minden, de hát addig is a legizgalmasabb mérkőzéseket természetesen élőben közvetítjük.
1: A franciák és a norvégok egyébként még ma este vagy éjszaka is pályára lépnek. Magyar idő szerint 11 órától Franciaország Irak, de közben Gregorics a 16-oson belül tovább tudja tenni a labdát. Wimmer elől tisztáznak az argentinok, Medina vágta ki szögletre, úgyhogy jöhet egy osztrák sarokrúgás. 11-től tehát Franciaország Irak, itt a Nemzeti Sportrádióban, majd hajnali 2-kor Norvégia-Szenegál, 5-kor pedig Jordánia-Algéria. Holnap természetesen ezekről a mérkőzésekről is beszámolunk. Az argentin válogatott közben itt a szöglet előtt cserél, Paredes érkezik az argentin csapatba, de nem elképzelhetetlen, hogy csak a szöglet után jön. Nem, jön Paredes és jön Tagliafico is, azért ritkán szoktak védekező szöglet előtt cserélni szövetségi kapitányok, de Scaloni úgy tűnik, hogy bízik a játékosaiban.
2: Bizony, nagyon jó észrevétel. Azért veszélyes ez, bár most hozzáteszem, hogy Medina megsérült.
0: Tehát, meg van egy sárgája is.
2: Igen, de az talán nem befolyásolja a védekező szögletben való részvételét. Ilyenkor azért veszélyes, mert kötött pozíciók vannak, amit előre legyakorolnak és megbeszélnek mérkőzés előtt, most pedig azért minden borul, pláne egy kettős cserénél. Új pozíciók vannak, friss játékban nem lévő játékosoknak van kulcs szerepük egy védekező szögletnél. Ez mindig magában hordoz egy pici veszélyt.
1: Zabicer adja be a baloldali szögletet a rövid oldal felé, és pont Paredes fejeli el, hogyha jól láttam az ötös előteréből, úgyhogy most a frissen becserélt játékos jól vette fel a pozícióját. Jön egy újabb beadás, most a baloldalról Prasztól, jön Martínez a kapujából, lehúzza a labdát az égből, Wimmer ment fölfejelni, és mellette Tagliafico is, de hát Martínez a karjait is használhatja, úgyhogy jóval magasabbra tudott nyújni, mint a két mezőnyjátékos. Martínez pedig már előre is rúgja a labdát, és a bal oldalon Nico González indulna Laimer mellett, azonban nem tud a 16-oson belőle törni. Érzésem szerint Laimerről ment ki a labda, a játékvezető viszont kirúgást ítél. Jöhetnek az osztrákok. A 83. percben Argentina-Ausztria 1-0.
0: Méghozzá bal oldalon hozná fölfelé a labdát az osztrák csapat, de sokáig nem jutnak vele a szomszédok. Danzó most már. Ő 30 méterre saját kapujától Alexander Schlagerhez teszi hátra. Az osztrákok portása, kapusa mutatja, hogy nyugalom, békesség. Majd én tudom. Laposan Danzóhoz vissza az argentin. Támadók megjönnek. Egy látványos csel Danzótól. Inkább a dél-amerikaiaktól szoktunk ilyeneket, dél-amerikai középső védőktől. Ez most egy hidegvérű csel volt. Megint csak vissza a feladóhoz, Alex Schlagernél a labda. Nem tudja kihozni saját térfeléről Ausztria. Az a helyzet, hogy jól zárják ám a sávokat az argentinok, és hogyha laposan akarja kihozni az osztrák csapat, már pedig ez a terv, akkor több mozgás kellene. Na most a bal oldalon talán meg lehet indulni. Eddig szépen lábról lábra felépített támadás a mondatomban, pedig az eddig volt a hangsúlyos, hiszen a bal oldalon érkező Prász nem tudta jól megjátszani a labdát, egy picit hosszú lett, és így elveszítették az osztrákok, akik viszont nagyon-nagyon hamar visszaszerzik. Most megint csak áttevődik a játék az argentinok térfelére, hiszen az összes dél-amerikai mezőnyjátékos bizony a felező vonaltól jelen pillanatban jobbra helyezkedik el, tehát a saját térfelén, az osztrákok pedig a középső védőket is ideérte szépen lassan felzárkóznak hozzájuk, már mint a támadókhoz, meg az argentinokhoz. Tehát a labda a dél-amerikaiak térfelén, Danzó pedig a kezdő körből azt nézi, hogy kihez lehetne tenni. A jobb oldalt választja, és akkor Laimer révén indulhat egy akció féleség. Ehhez képest aztán megint csak visszajön a labda középre, hol lesz rés a pajzson. Ezt a költői kérdést feltettem pár perccel korábban, most azt tudom válaszolni, hogy per pillanat sehol nincs, mert hogy Alexander Schlagerhez kerül hátra. Innen indultunk szerintem 2 perccel ezelőtt, hogy az osztrákok keresték azt, hogy hogy tudják kihozni a labdát, nem tudták megoldani, az argentin támadók megint megérkeznek, megint Danzóhoz kerül hátra, hát ha Regős László valamilyen más módon el tudja mondani, hogy mi történik, vagy lesz változás, amiről be tud számolni.
1: azt mindenképp említésre méltó, hogy ebben a 2-3 percben tartották a labdát az osztrákok, és az argentinok nem tudtak labdát szerezni, még hogyha nem is volt olyan nagyon komoly a letámadás az argentin csapat részéről. Jön egy osztrák csere, az 5. osztrák csere középcsatár pozícióba érkezik. Csukwuemeka, a lecserélt játékos pedig Gregorics, tehát megint csak posztra cserél. Ralf Rangnick, persze lehet, hogy Arnautovics lesz inkább az ék, most minden esetre úgy tűnik, hogy a csereként beálló Csukwuemeka játszik picit visszább ott Arnautovics mellett, mögött. A labda pedig az argentinoknál, mégpedig a 6-os számú Lisandro Martineznél, aki Otamendihez passzol, a két közép hátvéd játszik tehát össze, McAllister is megkapja most, aki visszahúzódik a védelem mellé, aztán ők is hazaadják, az argentinok is hazaadják Emiliano Martineznek. Most Lisandro Martinez kapja saját 16-osának sarkánál, a bal oldalon jön vissza Paredes, ott van Tagliafico is a közelben, Paredes elviszi a labdát Lisandro Martinez elől, aki természetesen ezt hagyta a csapattársának, aztán visszakapja Martinez, és ő íveli be az osztrák védelem mögé, nem is rosszul, González helyzetben megcsinál egy cselt, González jobban lő, levágódik, ott van még, ez is levágódik az osztrákokról. Előbb Danzo, aztán Friedl blokkolt, előbb Nico González, majd Enzo Fernández próbálkozott, de marad az 1-0, és jöhet ezzel egy ellentámadással az osztrák csapat. A bal oldalon még hozzá Prász be is íveli középre, Arnautovics feje fölött elszáll a labda, Tagliafico kifejeli, ott van még a 16-os előterében, Arnautovics felé jön még egy indítás, ezt is kifejelik az argentinok, de ez most Laimerhez kerül. Laimer a jobb oldalon, Wimmert játsza meg. Wimmer egyelőre nem adja be, inkább visszateszi a második hullámba Zeivárdnak. Zeivárd baljára passzol Schlagernek, körbejáratják az osztrákok is. Zabicer most már, aztán Prászhoz kerül megint a bal oldalra. Most laposan teszi be Prász, ezt Otamendi vágja ki, bedobással jöhetnek az osztrákok. Felgyorsultak itt az események, elkezdődött már a 87. perc, és Argentina továbbra is 1-0-ra vezet.
0: És az iménti beadásnál, amit Bene Ferenc említett, nem Arnautovics volt az elsődleges cél, hanem a hosszú érkező Wimmer lett volna a megfejtés, csak oda nem jutott el a labda. Tehát megint, amire szakértőnk felhívta a figyelmet, egy picit hadudvaroljak neki, így élőadásban. Szóval megint az lett volna a cél, csak erre most az argentinok jobban figyeltek. Wimmer egyértelműen jó cserének tűnik itt a jobb oldalon, hiszen veszélyesebb a játéka, mint Schmidnek, még úgy is, hogy most ugye mondom még egyszer, nem jutott el a labda oda hozzá. Hogy lesz-e még az osztrákoknak ilyen vagy ehhez hasonló lehetősége, nehéz megítélni, vagy nehéz megjósolni. Az biztos, hogy az argentinoknak, hogyha éppen van lehetősége, mint az iménti két blokkos szituációnál, azonnal gólra éhesen törnek előre, most viszont Lisandro Martinez révén saját térfelükről kell, hogy fölhozzák a labdát. Egy hosszú indítás, ez most gyenge, még pont abban a pillanatban, amikor dicsérem az argentinokat, csak hogy egy kicsit rám cáfoljanak, és hogy ha már az egész mérkőzésen többször is szóba hoztam, azért nem árt megemlíteni, hogy egy újabb olyan játékos érkezett a pályára az osztrákoknál, aki amúgy Bundesliga játékos, tehát hogy amikor egy csapat ereje megmutatkozik, akkor azért nem véletlenül szoktuk nézni, hogy hány topligás játékosa van, vagy mennyi, ugye? Tehát, hogy azért ez a rengeteg Bundesliga játékos törvényszerűen hozza magával azt, hogy ez egy tényleg egy bivajerős csapat, már mint a szomszédaink válogatottjára értve. Az argentin se rossz, mégiscsak VB címvédők, és most meg is szerzik a labdát az osztrák térfélen.
1: Arnautovics viszont visszaszerzi, Messi hátrapasszára csapott le az osztrák támadó, aztán eladják megint az osztrákok, hogy utána visszaszerezzék Wimmer révén. Megint csak egy kis kakaskodás ott Wimmer és Otamendi között, Wimmer nem akarja felvenni a kesztyűt, és talán ő a legbölcsebb a pályán az eddig látottak alapján ilyen szempontból. Főleg a 89. percben lenne hiba hátrányban beleállni egy kis kakaskodásba. Wimmer inkább gyorsan elvégezte volna a szabadrugást, ez nem sikerült, mármint gyorsan elvégezni viszont igen. Zabicer adja oda a Csukwuemekának, a bal oldalon jönnek előre az osztrákok, Prassit is beveszik a játékba, Prass most visszakapja Friedl-től, aztán újra Zabicernél a labda egészen az oldalon áll, jön a bal oldali beadás, ez nem jó Arnautovicsnak, Emiliano Martineznek fel sem kell ugrania, csak a magasba emelni a kezét, és a labda éppen oda pottyan a kesztyűjébe. Aztán Martinez megint rúgja át az ellenfél térfelére, ahol González senkitől sem zavartatva heti merre a labdát. Előny szabály, González a földre került, Messi viszont a bal oldalon indítja Julián Álvarez-t. Álvarez a 16-os sarkához ér. Álvarez még mindig a labdával, tol egyet, kettőt, hármat is befelé rajta, visszateszi a második hullámba Fernándeznek, Fernández pedig Paredes-t játsza meg, lelassul az argentin támadás, viszont tartják a labdát nagyon magabiztosan a világbajnoki címvédők. Lisandro Martínez, Otamendi visszakerült teljesen a védelembe, úgyhogy végképp lelassul, vagy talán véget is ér az argentin támadás. A labdabirtoklás viszont nem, a 90. percben néhány másodperccel a rendes játékidő letelt előtt, továbbra is argentin lábakon vándorol a labda, ott a saját térfelükön Fernández passzát követően pedig most Tagliafico már az osztrák térfélen kapja meg, kicsit kihúzták az osztrákokat, és ezzel van egy kis területe most az argentinoknak. González, Nico González a bal oldalon elesik, és kap egy szabadrugást, Wimmer volt szabálytalan, 5 perc a hosszabbítás, ez az 5 perc pedig argentin szabadrugással fog kezdődni.
0: Bizony, elindult. Egyébként, ha már a labdabirtoklás az imént szóba került, teljesen kiegyenlített képet mutat ilyen tekintetben a mérkőzés. 54%-ban az argentinoknál, ugye értelemszerűen 46 az osztrákoknál, tehát kicsi a különbség. De hát az eredményben is kicsi a különbség. Tényleg egy csomó szám, vagy csomó adat azt mutatja, hogy nincs nagy különbség. Ugye azt mondtad, Feri, te is, hogy nem számítasz nagy különbségre, mert az osztrák közel van, vagy nincs távol, talán így fogalmaztál az argentintől. De az összképet nézve azért ez mégis jelen pillanatban egy olyan meccs, ami azért egyértelműen, nem tudom, a szabadrúgás után megbeszéljük majd, az argentinok felé billen. Kevés, komoly osztrák helyzet, talán ez mondatja ezt velem. Messi szabadrúgása balról, ballal át a hosszúra, ott nem volt világos kék-fehérmezes játékos, aki fejelhetett volna, viszont az osztrákok meg nem tudnak gyors kontrát indítani. Hamar, nagyon-nagyon hamar a lecsorgó labdát összeszedi és visszaszerzi Argentina. A kezdőkörig jutottak hátra a világbajnokok, és akkor egészen Emiliano Martinezhez. Na, szóval, hogy érzésre?
2: 1-0-ás állású ugye az argentinok javára, de valójában azért a játék tudatosságát tekintve azért jóval nagyobb a különbség Argentina javára. Az osztrákok nem jutottak el komoly gólhelyzetig, az argentin válogatott mindvégig uralja a második fél időt, tehát egy új oldaláról is megmutatkozik ez a válogatott. Egyértelműen minden egyes momentumuk, minden egyes mozzanatukban rejlik, hogy akár a végső győzelemre is esélyesek lehetnek.
0: Paredes kapott közben egy sárgalapot, és ha már elmerültünk itt egy picit, illetve én elmerültem a számok világában, az osztrákok szabadrúgása után, ami a kezdőkör széléről jön, befejezem majd a számháborút, ígérem. Ami talán a leglátványosabb különbség, mert mondom, szinte minden mutató közel van egymáshoz, pici minimális argentin fölénnyel, tehát két argentin kaput átálló kísérlet, egy osztrák, ugye erről korábban már volt szó. A várható gólok mutatójában jelenik meg a legmarkánsabb különbség 1,6 a 0,4-jel szemben. Ott azért ez mutatja, hogy mondtad, a helyzetek minőségét, vagy mi volt az, amit említettél itt, vagy az argentin játékkal kapcsolatban. Ferire néztem. Ellenben most annyit dicsértük az argentinokat, hogy azért ki kell emelni, hogy a 93. percben egy veszélyes szabadrúgás lehetőség Ausztria előtt is. A jobb oldal mellett elpattog Wimmer fejese. Óriási hideg zuhany lehetett volna, vagy jöhetett volna az eddig a vezetést magabiztosan őrző argentinok számára, és Wimmer fejese az ötös vonaláról nem sokkal téves cél. Óriási, ami az egyik oldalon persze hideg zuhany, az a másik oldalon slusszpoén lehetett volna Ausztria számára.
2: Igen, hát megint az volt benne a tudatosság, hogy a hosszú oldalra Danso fejére ívelték fel, aki azért nagy valószínűséggel megnyeri a fejpárbajait, és nem a kapura fejét, hanem keresztbe, és ebbe csúsztatott bele Wimmer. Igen, bármennyire is kontroll alatt van a mérkőzés, egy véletlen kósza beadásból, lecsorgóból, fejesből azért lehet egy osztrák egyenlítés, hiszen 1-0 azért az vékony jég.
0: Maradt rá nekik másfél percük.
1: Viszont próbálkoznak, továbbra is ott van a 16-oson belül a labda, Csukwuemeka még bent tartja az alapvonalnál, kiadja a bal oldalra Zavicernek. Zavicer egyel hátré, mégpedig Schlagerhez. Schlager beadása levágódik egy argenti játékosról, és pont Messihez pattan, Messi pedig az osztrák térfélen a jobb oldalon elindul befelé. Üres a másik oldal, Julián Álvarez megkapja, és nagy helyzetbe kerül Álvarez, és egy nagy védés Schlagertől. Aztán Paredes Messihez, Messi helyzetben, még egyet orrajta, még egyet Messilő, ez is levágódik. Aztán belővi Messi a 18. gólját. A 95. percben Lionel Messi eldönti a mérkőzést. 2-0-ra vezet Argentína, egy perc ugyan még van a találkozóból, de ami nem sikerült Julián Álvareznek, Schlager nagy bravúrt mutatott be, ami aztán nem sikerült Messinek egy osztrák blokk miatt, az egy másodperccel később már sikerült. Messi az ötös sarkától nagyjából estében A kapuba lőtte a labdát, utat talált a játékszer ott az osztrák lábak között, és Messi az ötödik gólját szerzi a világbajnokság második mérkőzésén. Összesítésben a 18 is egy óriási szám, 28 világbajnoki mérkőzésen. Ugye a hatodik VB-hez Lionel Messinek, de az, hogy így kezd egy világbajnokságot Messi, ráadásul nem mai gyerek, finoman szólva, de mégis két meccs, öt gól, elképesztő. Hát,
0: bocsánat, Feri, egy
1: senki más nem lőtt gólt az argentin csapatból.
0: És, tehát csak hogy mondjuk el, most szabadult ki az ünneplő argentin játékosok gyűrűjéből, legalább egy percig volt a kupac alján.
2: Olyannyira, hogy egyrésztről, ugye erről már beszéltünk, hogy borítékolható volt, hogy az osztrákok mindent megtesznek, de ahogy percről percre egyre jobban kinyílnak, annál több esélye lesz Argentinának az újabb gólszerzésre. Viszont azt én is ki akartam emelni, hogy fantasztikus az argentinok gól öröme. Tehát a teljes kispadtól kezdve mindenki Messi nyakába, egy kupaszba. Tehát ez a válogatott nem csak jó játékosokból áll, hanem fantasztikus csapategységgel is rendelkezik, és ez nagyon-nagyon fontos egy ilyen tornán. Ezek az emberi nagyságok, emberi hősiességek, amik tényleg semleges szurkolóként is örömet okoznak az embernek. Az pedig, hogy két mérkőzés, öt gól Messi, én nem nagyon emlékszem világbajnokságon, hogy valaha kezdtek volna így. Mert ugye sokáig nyilván a 24-es meg 32-es mezőnyben 6 gólokkal lettek gólkirályok általában a játékosok. Aztán volt Kocsis 7 és 8 is. Igen, ez igaz, azért az igen, az 54-es világbajnokság az egy kicsit speciális a maga több mint 5-ös gól átlagával. Legutóbb ugye Mbappé 8 góllal. Messi egészen elképesztő. Nem találk szavakat.
0: És jönnek előre. Egyébként a góljánál, ugye volt egy óriási helyzet Julián Álvarez előtt, amit Alexander Schlager védett közben, talán vége a mérkőzésnek, de fújta, nem még mehet.
1: Szabadrugás.
0: Szóval Alexander Schlager óriási védett, majd Messivel szemben négyen próbáltak blokkolni. Elsőre lepattant, és a gólnál egyébként Zeljvánnak adott egy kötényt, hogy miért mosolyodok el, hát megjelenik a stadionban is az óriás kivetítő, meg mindenhol világszerte egy hölgy, aki egy táblát tart fönt a kezében, hogy ő bizony százesztendős és óriási rajongója Lionel Messinek. Na gyerekek, tegyük meg tétjeinket, tétre, helyre, befutóra, mester, hármas, még egyszer, mert hogy ott áll Messi a labda mögött, és szabadrúgás.
1: És mennyi ez?
2: Messze van.
0: Messze? Szerintem beveri.
1: Szerintem meg Messi.
0: Nagyon nagy. Na nézzük, Lionel Messi tehát. Egy mester hármasa már van, 98. perc. Hát az a futball csodája lenne, ha és amennyiben! Atyavilág! Hát ez mennyivel ment mellé? Centikkel? A jobb alsó mellett. És most már az örömpacsik jönnek a lelátóról, ide lelátóról, hát ott is, meg a pályáról is. Argentina második mérkőzését is megnyerte a labdarúgó világbajnokságon. A végeredmény 105 ezer néző előtt Dallasban a címvédő 2-0-ás győzelmét jelenti Ausztria ellen. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy nagyon sokat beszélhettünk Lionel Messiről, aki természetesen ezúttal is főszereplő volt. A 9. percben egy nagyon hosszú videózás után megítélt 11-est azonban a kapu mellé lőtt. Ekkor még nem tudta megdönteni Miroslav Klose rekordját. Nem kellett azonban nagyon-nagyon sokáig várni. A 38. percben Medina beadását követően Messi ballal a jobb alsóba helyezte a labdát. Ez pedig azt jelentette, hogy megdöntötte Miroslav Klose rekordját, és 17. találatát szerezte a világbajnokságokon. Ezzel ő lett a tornák történetének legeredményesebb labdarúgója. Ez volt a félidei eredmény, az argentinok vezettek tehát a szünetben. A második játékrészre próbált helyenként változtatni az osztrák csapat, amely nagyon szívósan küzdött, tényleg mindent megtett, ami az erejéből tellett. Volt is egy veszélyes szabadrúgása az osztrák válogatottnak. Zabitzer a 16-os csücskéről tesztelt Emiliano Martinez a második félidő közepén, de az argentin világbajnok kapus látványos vetődéssel hárított. Amikor is már eljutottunk a hajrához, ahol a sógoraik mindent egy lapra feltéve próbálkoztak, viszont nem tudtak gólt szerezni. A 95. percben pedig jött a csattanó, a Schlusspoén, ki más, Lionel Messi 18-szor a világbajnokságok történetében. 2006-ban volt ugye az első VB-je, és most szerzi 28. VB meccsén a 18. gólját. Szóval Lionel Messi duplájával Argentina, Ausztria 2-0. ez pedig azt jelenti, hogy Lionel Messi 5 góljával az argentin válogatott 5 rúgott és kapott gól nélkül, nemcsak hogy élen áll a csoportjában, hanem jó eséllyel meg is nyeri majd a csoportját. Na Feri, itt az idő, most vagy soha, gyorsan, és nem is olyan gyorsan, de foglaljuk össze, hogy pontosan milyen is volt ez az argentina-ausztria mérkőzés.
2: Nehéz szavakat találni Messi zsenialitására, de azért próbáljuk objektíven elemezni mindkét csapatot, és azért kezdjük az osztrákokkal, hiszen valójában a két csapat között reálisan azért komoly kvalitásbeli különbség van. Az osztrák csapat megpróbált egy ilyen Lipcse-Salzburg stílusban védekezni. Elsősorban a labda elleni játékban próbáltak érvényesülni, ami azt jelenti, hogy letámadták az argentinokat már az ellenfél tér felén, a középső harmadban szintén, és ezekből a megszerzett labdákból, vagy az elképzeléseik által a megszerzett labdákból egy rendezetlen argentin védelemre lehetett volna kontrajátékot vezényelni, illetve különböző oldalszabadrugás vagy szöglet variációkból, illetve ami még egy harmadik nyerési pont lehetett volna az osztrákoknak, az a széleken való beadásokra való érkezés. Összességében egy nagyon párharcerős, szervezett és magasságbeli fölénnyel rendelkező osztrák csapat volt a pályán. Ez mind-mind szép, a mérkőzés terv teljesen logikus volt, Ralf Rangnick a második félidőben még kockáztatott is abból a szempontból, hogy egy picit gyengített a középpályát a támadósornak a erényére, és 4-4-2-es játékrendszerre állt át, ahol még a szélsők is befelé játszottak, tehát ez klasszikusan ilyen 4-2-2-2-essé alakult, mindent megtettek. Na de beszéljünk akkor egy pár szót az argentinokról is, mert megérdemlik, sikerült folyamatosan kibújni az osztrák letámadás elől, gyorsan, kombinatívan játszottak, rendkívül jó formát mutattak, dinamikusan futballoztak, megszerezték korán a vezetést teljesen megérdemelten. Ugyan elég sok játék megszakítással volt az első fél idő, az osztrákok néhol, olykor-olykor azért a durvaság határát is súrolták, viszont a második fél időben látványosan visszavett az argentin válogatott, de pontosan annyi tudatosság volt benne, hogy igazából kontroll alatt volt a játék, és valójában menedzselték úgymond divatos szóval az 1-0-es vezetésüket, és ahogy az osztrákok kockáztattak, egyre inkább borítékolható volt, hogy egy kontratámadással el fogják tudni dönteni a mérkőzést. Óriási kvalitásbeli különbség van a két csapat között, ráadásul a kispadról beszálló játékosok szintén valódi minőséget hoztak az argentin csapatba, de hát az igazi, csupa nagybetűvel lévő minőség az Lionel Messi volt, és még egy dolgot hadd említsek meg, látszik is, hogy a társak rájátszanak, a lehető legtöbb szituációban őt keresik labdával, és az pedig, hogy a második gólja után micsoda gólörömöt szabadított fel a játékos társakban, hogy még a teljes kispad is oda szaladt Messihez, és gyakorlatilag 5-6 perce vége a találkozónak, és még mindig folyamatosan mindenki Messit ölelgeti, teljesen megérdemli, de hangsúlyozom, hogy ez a válogatott, ez az argentin válogatott nem egy személyben Messi válogatott, hanem az összes többi mellette, körülötte játszó labdarúgó is top szintet képvisel, és most egy új oldaláról mutatkozott be az argentin válogatott, európai szemmel nézve is top védekezést nyújtott, mind szervezettségben, mind egyéni kvalitásokban, mind egyéni teljesítményekben. Emlékezzünk vissza a VB-k történelmére, hogy hány meg hány dél-amerikai csapat meghalt úgymond a szépségbe, és azért nem tudott a végső sikerre elérni, adott esetben egy döntőbe, vagy a végső sikert elérni, mert a védekezése nem volt rendben. Hát eddig az elmúlt két mérkőzés azt mondatja velem, hogy ennek az argentin csapatnak a védekezése is és a támadása is nagyon rendben van.
1: Lionel Messi sorra kapta a gratulációkat az oldalvonalnál, Maxi Rodriguez-től például, aki még válogatottbeli csapattárs volt a 2006-os világbajnokságon, aztán Jürgen Klopp és Thomas Müller is pacsizott Messivel, azért ők is összecsaptak, mármint Müller és Messi, és azokról a meccsekről Messinek nem lehetnek jó emlékei, erről a mairól viszont biztos. Feri, nehéz jósolni Messivel kapcsolatban.
0: És bocsánat, hogy közben szok, mindenki kereste a lehetőséget, hogy pacsizhasson vele. Tehát
1: én is keresném.
2: És még az osztrákok is.
0: Hát ne viccelj, zseniális.
1: Szóval Messivel kapcsolatban nehéz jóslatokba bocsátkozni. 4 évvel ezelőtt az 5. gólját a világbajnokságon az elődöntőben lőtte. Akkor 7-tel zárt a döntőben, még 2-t lőtt. Holnap után lesz 39 esztendős Lionel Messi. Meddig bírhat egy ilyen VB-t ilyen tempóban?
2: Döbbenetes. Tehát én is keresem az okát, és amikor tényleg most már többször említettem a rádióban is, és elnézést, de nekem egy annyira maradandó élmény, hogy hajnalok hajnalán felkeltem az első argentin mérkőzésre, és a 13. perc környékén Messi kapott a jobb szélen egy hosszú labdát. Hangsúlyozom, nem is ért el, de valami olyan dinamikával és olyan mozgáskoordinációval és olyan sebességgel sprintelt, hogy ott egész egyszerűen ott tudatosult bennem, hogy úristen, ez az ember 38-39 évesen ilyen sebességre képes, és azon a meccsen ugye mesterhármast ért el, most ugye 2 gólt szerzett, és hogy mondjam, a statisztika az önmagáért beszél, de amikor látni, hogy olyan szituációban, van a futballban egy nagyon fontos elem, amikor meg kell védeni a labdát, úgymond. Messi olyan elképesztő szituációkban is meg tudja tartani, meg tudja védeni a labdát úgy, hogy 2 irányból 3 támadják le, külsővel beteszi a lábát, elforgatja a bokáját, és külsővel fedezi a védőtől távolabbi lábával azt, és folyamatosan kim van a keze, nagyon stabil a súlypontja, tehát nem lehet fellökni, elképesztő az egyensúlya, és ugyanakkor folyamatosan mindkét lábával elképesztően ura a labdának. Hiába támadják meg, mindig fedezi a labdát, mindig a távolabbi lábával, külsővel vezeti a labdát, szóval olyan szituációkat is megold, amiből az ember már azt vizsgálná, hogy a labdavesztés után mi fog következni, de Messi azt is megoldja. Arról nem is beszélve, hogy a gól előtti szituációban is Julian Alvareznek valami olyan parádés paszt adott, hogy bal belsővel olyan tényleg messzisen pont a játékostársa elé csavarodott a labda, amiből ugyan kimaradt az ittszer, de nagyon érdekes volt, hogy visszakerült a labda Julian Alvarezhez, és azonnal Messit kereste, pedig másik 2 játékostársa is volt a 16-oson belül, maradigra már felértek az argentinok. Azt tudom csak mondani, hogy van Messi és az argentin csapat, de nem érzem olyannak a nyomást a többiekre, hogy ez egy egyszemélyes csapat lenne, mint mondjuk, nyilván az se volt egyértelműen, de mondjuk a 86-os Maradonára épülő válogatott. Itt van Messi, aki valahogy az egész labdarúgó társadalom fölött áll, de a többi csapattársa is nagyon-nagyon magas szintű labdarúgó, és kitűnő formában van az argentin válogatott, és még egy dolgot, ami nagyon-nagyon fontos egy ilyen hosszú tornán, hogy hatalmas kohézió és elképesztő csapategység van az argentinoknál. Nagyon sok olyan válogatottat láttunk, amelyik jó egyéniségekből állt, de nem volt csapat, és nagyon sok olyan válogatottat láttunk, amelyik csapat is volt, egyéniségekkel is rendelkezett, de nem tudott csapatszinten megfelelő kvalitással védekezni. Most egyelőre én ebben az argentin csapatban nem nagyon találok hibát. Talán az egy kukackodás vagy kötözködés lehet, hogy vajon nem túl hamar vannak egy csúcsformában.
1: És tényleg csak Messi tud gólt lőni.
2: Akkor köszönöm szépen.
0: Hogy én nem akarom, hogy de ha már ilyen mondani. Vizekre elvesztünk, valóban az utolsó VB-je? Szerintem ez lehet a zárszó, uraim. Nagyon szépen köszönöm nektek is, meg persze a teljes hallgatóságnak, a Nemzeti Sportrádió hallgatóinak. Ez volt tehát az Argentina-Ausztria labdarúgó világbajnoki csoport mérkőzés közvetítése. Lionel Messi duplájával a címvédő 2-0-ra nyert, és a J csoportot jó eséllyel megnyeri, ugye ebben még bele tud szólni majd a Jordáni-Algíria mérkőzés végén végeredménye. Tehát én megelőlegezem, hogy a Jordán válogatott alig, ha nyer Algíria ellen, már pedig, hogyha nem nyer, akkor onnantól kezdve az argentinok hivatalosan is csoportgyőztesek, és várhatják, hogy Spanyolország, vagy Uruguay, vagy a zöldfokiak jönnek majd ellenfélként, mert hogy most már ebbe a stádiumba lép, vagy ebbe a szakaszába lép a VB, hogy egy picit elmélkedhetünk ezen is, megélvezzük Messi játékát. A szó pedig innentől kezdve a stúdióban Katona Lászlóé.
3: Regős László Pálnak, Német Kornélnak és Bene Ferencnek köszönjük szépen. Argentina-Ausztria tehát 2-0, 23 órától pedig majd a Franciaország-Irak mérkőzést rendezik, illetve közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. A pontos idő 21 óra 13 perc, egy kis zenével folytatjuk.
4: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.
2: A műsorvezető Katona László, ahogy hallhatták, Argentina 2-0-ra verte Argentínát, de most egy másik, egy európai csapattal foglalkozunk, Hollandiával. Meglepetés döntetlen, majd kiütéses győzelem. Hollandia a VB-n előbb 2-2-t játszott Japánnal, majd nagy sikert aratott Svédország ellen, hiszen 5-1-re nyert. Ezzel kapcsolatban Csisztus Zsuzsa egy holland újságíróval és futballelemzővel, Jaap de Groot-tal beszélgetett, akinek ez a 13. világbajnoksága.
3: Now we have on the line Jaap de Groot, international.
4: Itt van velünk a vonalban Jaap de Groot, nemzetközi futball elemző, aki pályafutása során már a 13. labdarúgó világbajnokságon dolgozik újságíróként. Jaap, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ha jól tudom, jelenleg Kansas Cityből jelentkezel.
5: Very good. Így van, Zsuzsa, pontosan Kansas Cityben vagyok most.
4: És azt is hallottam, hogy tegnap nem csak hosszú utad volt, hanem valószínűleg nagyon jó napod is, hiszen ahogy láthattuk, a japán elleni nyitó mérkőzés után még sokan kérdéseket fogalmaztak meg a holland válogatottal kapcsolatban, most viszont egy imponáló 5-1-es svéd verés után egészen más a hangulat. Mennyire változott meg szerinted a nemzetközi futball közvélemény véleménye Hollandiáról és a világbajnoki esélyeiről?
3: Regarding the Netherlands and their chances in this World Cup.
5: Oh, a lot. You know, this was the thing they had to deliver because.
6: Nagyon sokat. Pontosan erre a teljesítményre volt szüksége a csapatnak. Ha megnézzük a 2026-os világbajnokság előtti felkészülést, az nem volt különösebben meggyőző. A japán elleni első mérkőzés után sok kritika érte Ronald Koemant a cseréi miatt. Én azonban nem voltam túl szkeptikus, mert szerintem Japán messze Ázsia legerősebb csapata. Sőt, számomra az egyik legerősebb válogatott ezen a tornán is. Hollandia pedig azon a mérkőzésen az első 25 percben rendkívül jól játszott. Akár el is dönthette volna a találkozót. Rengeteg helyzetet hagytak ki, de számomra az a 25 perc azt mutatta, hogy képesek a torna egyik fő esélyesévé válni. Aztán a vége 2-2 lett, és sokan továbbra is kételkedtek. A svédek elleni mérkőzés azonban mindent megmutatott abból, amit a világ látni akar a holland futballból. A klasszikus holland stílust láthattuk a maximumon. Szélsőjátékot, támadó futballt, kreatív megoldásokat és gyönyörű gólokat. Egyetlen nap alatt teljesen megváltozott az emberek hozzáállása. Most mindenki Hollandiáról beszél. Ronald Koeman és a játékosok végig azt mondták, hogy a végső céljuk a döntő New Yorkban. Három elveszített VB döntő után végre szeretnék hazavinni a trófeát. A Svédország elleni mérkőzés pedig megmutatta, hogy erre valóban képesek lehetnek.
5: For all the way, so until the final in New York, and then come home, taking home after three lost finals, finally with the Golden Cup. And this game against Sweden showed that they are capable to do it.
4: Ronald Koeman egyik legfontosabb döntése talán az volt, hogy Brian Brobyt jelölte a kezdőcsapatba, aki rögtön két góllal hálálta meg a bizalmat. Szerinted megtalálta végre Hollandia az ideális támadó sort, vagy Memphis Depay visszatérése új helyzetet teremthet?
6: Egy mérkőzést egy csapat nyer meg, egy világbajnokságot viszont egy keret. A végén általában az a válogatott emeli a magasba a trófeát, amelyik a legerősebb kerettel rendelkezik. Ugyanez igaz Európában is. Egy jó csapattal megnyerheted a bajnokságot, de a bajnokok ligájához már erős keret kell. Ez így megy itt is. Most azt látjuk, hogy Somerville ott van, Brobbie ott van, Gravenberg pedig szerintem az egyik legjobb holland játékos volt tegnap. Ez azt mutatja, hogy Hollandiának nem csupán 11 jó futballistája van, és pontosan erre van szükség egy világbajnokságon. Ez volt mindig Spanyolország, Franciaország, Anglia vagy Brazília ereje is. A kispadról érkezők képesek eldönteni a mérkőzéseket. Most már Hollandiának is megvan ez a mélysége, ezért gondolom, hogy komolyan számolni kell velük.
4: Nagyszerű. Nézzünk egy kicsit előre. Mennyire fontos Hollandia számára megnyerni a csoportot, és mennyire befolyásolhatja ez a kieséses szakasz útvonalát?
6: Nagyon fontos még az időrend és logisztika szempontjából is. Ha Hollandia megnyeri a csoportot, akkor a csapat végig Kansas City-ben maradhat alaptáborában. A legjobb 32 között Monterreyben játszana, ami mindössze másfél órás repülőút Mexikóba. A következő mérkőzés Houstonban lenne, majd később Boston következne, az elődöntő pedig Dallasban. Vagyis végig ugyanabban a régióban maradhatnának. Egy világbajnokság apró részleteken múlik. Ha logisztikából is előnyt tudsz kovácsolni, az lehet 1-2 százaléknyi plusz. De ezen a szinten ezek a százalékok sokat számítanak, mert a világbajnokság a részletek tudománya. És ha csak 1-2 százalékot is nyert ezzel egy csapat, ezek a részletek a végén számítanak. Ezért gondolom, hogy Hollandia, Tunézia elleni utolsó csoportmeccsen mindent megtesz majd azért, hogy jobb gólkülönbséggel végezzen Japán előtt.
4: Ha már szóba került az utazás, mi a véleményed a három ország által rendezett világbajnokságról, a hidratációs szünetekről és a FIFA legújabb újításairól is európai szemmel nézve?
3: FIFA's latest innovations from the, let's say, European perspective as we watch football.
5: Well, the thing is, if you analyze the former World Cups and you do the evolution,
6: ha a korábbi világbajnokságok tapasztalatait vizsgáljuk, a játékosok számára mindig az utazás jelentette az egyik legnagyobb terhelést. Ezért olyan fontos például Hollandia számára, hogy Kansas City-ben maradhat. Más válogatottak azonban komoly nehézségekkel küzdenek emiatt. A hollandok ráadásul kedvező helyzetben vannak, mert a csoportkörben két mérkőzést légkondicionált stadionban játszottak, Dallasban és Houstonban. A harmadik meccs Kansas City-ben lesz, ahol a magasabban fekvő terület miatt jóval kellemesebb az időjárás. Így már az első körben energiát takaríthatnak meg a torna későbbi szakaszaira. Persze, bizonyos helyszíneken a nagy meleg miatt indokolt a hidratációs szünet, de amikor Dallasban egy 22 fokos légkondicionált, fedett stadionban is megállították a játékot, akkor azt éreztem, hogy ez már nem a játékosokról szól, ez üzlet. Az amerikai televíziós közvetítésekben jól látható volt, hogy a szünetet a Coca-Cola tulajdonában lévő Powerade szponzorálja. Vagyis a FIFA pénzt keres a játék megszakításán is, vagyis mindez nem a játékosok érdekében történik valójában. Az ivószüneten a FIFA pénzt keres, ez nem is kérdés. A hollandok és a japánok egyaránt panaszkodtak arra, hogy Dallasban teljesen felesleges volt a szünet. Sem a külső körülmények, például hőmérséklet, vagy más tényező nem indokolta a játék megszakítását.
4: Pontosan ezt gondoljuk mi is innen Európából nézve. Sokszor úgy tűnik, hogy a futball tradícióit felülírja messze ez a sok-sok kereskedelmi érdek, és talán sokkal jobban, mint bármi más tenni azt. És ha az egész tornát nézzük, mely csapatok tették rád eddig a legnagyobb benyomást, és hogyan alakulhat a torna a kedvenc csapataidat tekintve?
6: Zsuzsa, talán ez minden idők legnehezebben megjósolható világbajnoksága. A FIFA és az UEFA gyakorlatilag egy 13 hónapos évet hozott létre. A futball soha nem áll meg, tényleg soha. A legfrissebb tudományos kutatások szerint egy játékos számára körülbelül 55 mérkőzés jelenti az észszerű és optimális maximumot egy idényben. Most azonban sokan 65-70 meccsel a lábukban érkeztek a világbajnokságra. A kérdés az, ki tudja fitten tartani a legjobb játékosait? Milyen más felkészülést tudnak a csapatok úgy beiktatni, hogy játékra készen tartsák a játékosokat? Mi történik, ha Argentina elveszíti Messit, ha Anglia elveszíti Harry-ként, vagy éppen Brazília Vinicius Juniort? Virgil van Dijk, a mi kapitányunk például több mint 70 mérkőzést játszott ebben a szezonban. Papíron Anglia az egyik legnagyobb favorit, de mi történik, ha Kane megsérül? Vagy ha Franciaország elveszíti Mbappét, aki szintén legalább 65 mérkőzést játszott? Ha most kellene mondanom egy csapatot, amely a leginkább lenyűgözött, akkor Angliát mondanám. És azt is gondolom, hogy Hollandia nagyon messzire juthat. Ami pedig igazán meglep, hogy a hosszú szezon ellenére fantasztikus színvonalú meccseket látunk. Ez teljesen váratlan. Szinte minden mérkőzés élvezetes, a csapatok támadni akarnak. Évek óta nem láttam ilyet. Ez tényleg szokatlan. És azon csodálkozom, hogy egy ilyen hosszú szezon végén hogyan képesek a játékosok ezt a színvonalat hozni. Hihetetlen.
0: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Messi gólrekorder lett, legyőzte Argentina Ausztriát a labdarúgó VB-n. Jelentős károkat okozott a tegnapi vihar az országban. Napos, meleg idő lesz holnap is. Jó estét kívánok, Mészáros Simonetta vagyok.
0: Sporthírek.
1: 2-0-ra nyert Argentina Ausztria ellen a labdarúgó világbajnoksági J csoportjában. Lionel Messi a 38. és a 95. percben gólt szerzett, és ezzel a VB-k történetének legeredményesebb játékosa lett 18 találattal. Távozott a Puskás Akadémiától és Újpestre igazolt Szapanos Péter, jelentette be mindkét NB1-ben szereplő klub. A felcsútiak értékesítették a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződéséből Szappanost. Bejelentette új vezetőedzőjét a Zalaegerszeg. A labdarúgó élvonalban érdekelt klub a hivatalos oldalán közölte, hogy Filipe Cselikaja veszi át a csapat irányítását. A 41 éves tréner az amerikai profi labdarúgó bajnokságból érkezik Magyarországra. Az argentin Martin de Michelis lett a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgó csapatának vezetőedzője. A lipcsei klub honlapjának beszámolója szerint a 45 esztendős tréner szerződése 2 évre szól. Bronzérmet szerzett Tóth Anna 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A DVTK sportolója a döntőben 12,81 másodperc alatt ért célba. Ezzel ismét megközelítette a 12,77-os egyéni csúcsát.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Jelentős károkat okozott a tegnapi vihar az országban. A katasztrófavédők csaknem 400 riasztást kaptak. Egyes helyeken még ma reggel is dolgoztak. Főleg kidőlt fákhoz, megrongálódott vezetékekhez riasztották őket. De sok volt a beázás is. A felhőszakadás csak átmeneti felfrissülést hozott. Az előrejelzések szerint a következő napokban folytatódik a hőség. Átfogó, a korrupció felszámolását célzó programot hirdetett a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter elmondta, a program fontos eleme lesz a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, amely más hatóságoktól is magához vonhat majd ügyeket, és használhatja majd a rendőrség erőjét, az ügyészséget, a NAV-ot és minden rendvédelmi szervezetet. Az alaptörvény módosításának hatályba lépését követő napon megszűnne Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása. A kormány.hu oldalon már elérhető a tervezet, amelyben szerepel a 70 év feletti alkotmánybírók megbízatásának megszüntetése, valamint a képviselő mandátumának 12 évben korlátozása is. Folyamatos az átvilágítás az országos mentőszolgálatnál. A szervezet megbízott főigazgatója közölte, jelenleg a szervezet jogi, gazdasági és működési felülvizsgálata zajlik. Az átvilágítás kiterjed a több mint 1000 járműből álló gépkocsi állományra, az épületekre, valamint a szervezet működésére is. Tömegbalesetek és katasztrófák esetén bevethető logisztikai járművet adott át az országos mentőszolgálatnak a Magyar Vöröskereszt. A speciális járművet rendkívüli helyzetekre tervezték, és nehéz terepviszonyok között is képes a helyszínre szállítani a mentéshez szükséges felszereléseket és szakembereket. Elindult a 10. jubileumi Fekete Madonna zarándokvonat a lengyelországi Częstochovába. A pálos rendiek által szervezett úton közel 500-an vesznek részt. A hívők az ottani Szűz Mária kegyhelyet keresik fel, majd Krakkóban Mindszenty József hercegprímás szobrát is megkoszorúzzák. Nagy erdő és bozott tűz pusztít Görögországban. Az Atén és Szaloniki közötti országútat részben le kellett zárni az erős füstképződés miatt. A hatóságok tájékoztatása szerint csaknem 120 tűzoltó és mintegy 40 jármű, köztük repülőgépek és helikopterek próbálják megfékezni a lángokat.
0: Közlekedés.
1: Szolnokon a Szent István Tiszahídon a dilatációs szerkezetet javítják. A 4-es főúton a 99-es kilométernél a félútpályát lezárták, jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Mind a két irányból torlódásra számítsanak napközben. Aztán a Béatorbágy-Págy bekötő útat az M1-es alatti aluljárónál a 2-es kilométernél egy közel 100 méteres szakaszon lezárták az M1-es autópályán folyó munkálatok miatt. Kerülni az M1-es csomópontján keresztül az 1-es főút felé lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
1: Holnap is sok lesz a napsütés, már csak szorványosan fordulhat elő záporzivatar. A szél mérsékelt marad. Éjszaka 15-20, holnap napközben 30-35 fok várható. A következő napokban folytatódik a meleg idő, a Balaton és a Velencei tó 27, a Tisza tó 24 fokos.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető Katona László. A folytatásban az elmúlt hét legszebb eseményeit foglaljuk össze, az összeállítást Somogyi Zsófia készítette.

Mesterhármassal kezdte Lionel Messi a labdarúgó világbajnokságot, 16. találatával pedig beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klózét. Megszerezte első világbajnoki pontját Curaçao együttese, szupersztár lett Vozinha, a Zöldfoki Köztársaság csapatának kapusa. Zsinorban háromszor ért fel Európa csúcsára a magyar férfi karcsapat, míg a magyar női párbajtőrcsapat ezüstérmet nyert a franciaországi Európa-bajnokságon. Muari Eszter és Szatmári András egyéniben lett bronzérmes. Diadalt aratott Portugáliában a nyílt vízi úszó világkupa 10 kilométeres versenyében Betlehem Dávid, és így összetettben is az élen végzett. Avagy néhány példa a hét hőseire.

0: A címvédő Argentína Lionel Messi mesterhármasával 3-0-ás Algéria elleni győzelemmel kezdte az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezésű labdarúgó világbajnokság csoportkörét. A 38 éves, 8-szoros aranylabdás világklasszis először lőtt 3 gólt VB meccsen, 16. találatával pedig beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klózét. A Kansas City-ben rendezett mérkőzés hőse Lionel Messi értékel.
1: Frissnek érzem magam így a 6. világbajnokságon. Is, de az igazán fontos az, hogy győzelemmel kezdtünk. Pedig nehéz dolgunk volt egy kemény ellenféllel szemben, és sosem könnyű a torna eleje. Viszont sokat számított, hogy már az első félidőben betaláltunk. Nagyon egyben van a csapatunk. Pozitívak vagyunk a folytatást illetően is. A szurkolóinknak pedig köszönjük a támogatást. Itt a stadionban is elképesztőek voltak, de tudjuk, hogy otthonról is sokan drukkolnak nekünk.

0: Az A csoportban Mexikó 1-0-ra nyert Dél-Koreával szemben Guadalajaraban, második sikerükkel a mexikóiak csoport elsőként már a 32 közé jutottak. A D csoportban a társházigazda Amerikai Egyesült Államok válogatottja 2-0-ra győzte le Ausztráliát Seattle-ben, és ezzel szintén bejutott a 32 közé. Tovább jutottak a németek is. Az E csoportban a második fordulóban 2-1-re győzték le Elefántcsontpart együttesét. A németek mindkét gólját Denis Undav szerezte. Denis Undav a két eddigi VB csoportmeccsen összesen 56 percet töltött a pályán, de már 3 gólnál és 2 gólpassznál jár. A Stuttgart 29 éves csatárát a németek szövetségi kapitánya Julian Nagelsmann ismertatta.
1: Egy ilyen teljesítmény után nem vitás, meg kell fontolnunk, hogy Undav legközelebb már kezdő legyene. Remekül szállt be, jól mozogta be a területeket. Az első gólnál kapott egy kiváló labdát, amire úgy érkezett, ahogyan kell. Felismerte, hogy hová kell helyezkednie. Akár csak a második góljánál, ott sem véletlenül került zicserbe. Ez jellemző rá, hiszen egy kiváló csatárról van szó.
0: Németország biztos továbbjutásához és csoport elsőségéhez az is kellett, hogy a négyes második mérkőzésén Curaçao meglepetésre gól nélküli döntetlent játszott Ecuadorral Kansas Cityben, ezzel megszerezte története első VB pontját. A mérkőzés hőse a világbajnoki újonc 37 éves kapus Eloy Room volt, aki 15 védéssel járult hozzá pontszerzéshez. Most ő értékel.
2: Ez az eredmény számunkra győzelemmel ér fel. Azt hiszem, megérdemeljük, hogy ünnepeljünk egy ilyen történelmi mérkőzés után. Igazán minden beleadtunk, szóval úgy érezzük, mintha győztünk volna. Újoncként jöttünk, ez az első pontunk a világbajnokságon, ami hatalmas dolog számunkra. Valódi győztesnek mondhatjuk magunkat. Nem számoltam a védéseimet, de éreztem, hogy sok volt. Az előbb véletlenül hallottam, hogy éppen nem sikerült megdönteni a 16 hatos rekordot. 15-ször tudtam hárítani, de ismétlem, nem ez foglalkoztat. Örülök, hogy szereztünk egy pontot. Amikor lefújták a mérkőzést, sok minden járt a fejemben. Először egyszerűen csak megkönnyebbültem, aztán arra gondoltam, hogy igen, megcsináltuk. Nagyon büszke vagyok a csapatra. Büszke vagyok a fiúkra. Mindenki, aki pályára lépett, szívvel, lélekkel küzdött.

0: A G csoportban Egyiptom hátrányból fordítva 3-1-re nyert Új-Zéland ellen Vancouverben. Az afrikai csapat ezzel megszerezte története első győzelmét a labdarúgó világbajnokságokon. Az egyiptomiak vezető gólját Mohamed Salah lőtte a 67. percben, őt hallják most.
1: Hihetetlen ez a győzelem. Le sem tudom igazán írni, mit is jelent számunkra. Remek munkát végeztek a játékosok és a szakmai stáb is. Remélem, hogy hasonló teljesítménnyel tudjuk folytatni a tornát, és történelmet szeretnénk írni a továbbjutással. Most csak élveznünk kell ezt, mert ez egy nagy siker. 4 ponttal elsők vagyunk a csoportban, de nagyon fontos lesz a következő mérkőzés is.

Nagy meglepetésre a H-csoportban az abszolút újonc a zöldfogi köztársaság a spanyol labdarúgó válogatottal gól nélküli döntetlenre végzett a csoportkör első fordulójában. Ezzel első pontjukat szerezték meg a VB-k történetében. A zöldfogi köztársaság 40 éves kapusa Vozinha kiemelkedőt nyújtott, hétvérésével alaposan kivette a részét a spanyolok elleni döntetlenből. Majd a második fordulóban Uruguay ellen 2-2-es döntetlent játszottak, ezzel pedig az első két góljukat is megszerezték. Vozinhának 45 ezer követője volt a közösségi médiában a spanyol meccset megelőzően, most már több mint 15 millióan követik. Sőt, a hőssé váló kapus a spanyol mérkőzést követően jelezte, hogy édesanyja vízum problémák miatt nem utazhatott be az Egyesült Államokba, ez az ügy pedig azóta már megoldódott.

0: Címét megvédve, sorozatban harmadszor lett Európa-bajnok a magyar férfi karcsapat a Franciaországban rendezett kontinens viadalom. A Szilágyjáron Szatmári András, Rab Krisztián és Dallos Benedek alkotta együttes a svédeket, a spanyolokat és az olaszokat búcsúztatta a döntőig vezető úton, majd a fináléban a románokat győzte le 45-43-ra. Az együttes befejező emberét, Rab Krisztiánt Keszidóra szólaltatta meg a döntő után.
1: Mondhatjuk, hogy nagyon erős formába kezdtük a napot. Aztán azért jöttek a nehézségek, küzdelmek, az olaszokkal vívtunk a döntőért, meg hát előtte a spanyolokkal a négybe jutásért, és voltak nehéz pillanatok. Talán mindegyik asszoda volt olyan, hogy hátrányba vívtunk, és az ellenfél vezetett. De nagyon jól felhoztuk, nagyon jól támogattuk egymást, hogyha valakinek nem annyira ment, akkor a másik kettő húzta az asszút. És hát így végül két sima győzelmet sikerült aratni a spanyolok és az olaszok ellen is. És hát az olaszok ellen azért ez presztízs kérdés is, úgyhogy nagyon fontos volt, hogy ezt ismét megnyerjük. A döntőbe pedig hát a románokkal nagyon nagy csatát küzdöttünk, nekem meg se fordult a fejemből, hogy kikapunk. Szintén úgy vívtam végig, hogy valahogy a végén ezt meg fogjuk nyerni. És hát végig hátrányba vívtuk végig az asszót, és az utolsó 3-5-ösbe sikerült egy olyat fordítanunk, amit tényleg extra volt, és még fel se fogom, hogy megvan zsinórba a harmadik cím.
2: Azért végig hátrányban voltatok, ezek szerint azért csak megleptek titeket valahogy. Mit tud ez a román válogatott?
1: Igen, azért sokat vívtunk velük, vívtunk már velük Európa-bajnoki döntőt, vívtunk már velük világbajnoki elődöntőt, múltkor Padovában a világkupán vívtunk velük bronzmeccset, elég sokat vívtunk már velük, és hát mindig megvertük őket. Biztos, hogy nagyon készültek ránk, és próbáltak valami újat húzni a tarsolyból. Szerintem ezt nagyon jól lereagáltuk, és végül kijött az, hogy ismét mi nyertünk.
0: A vezetőedző Nemcsik Zsolt is értékelt.
2: Mitől ennyire jó ez a csapat?
3: Nagyon nagy tudású vívókból áll, és nagy megtiszteltetés velük dolgozni. Sikerült a felkészülésünk, én azt gondolom jobban, mint a franciáké, akikkel együtt készültünk például, és ez a végére csúcsosodott ki, hogy egy nagy küzdelemben is meg tudtuk állni a helyünket, nem csak egy fölényesen vezetett mérkőzésen tudtunk nyerni, mondjuk a világbajnoki döntő visszavágja az olaszok ellen, hanem szinte végig hátrányba kapaszkodva ezt az igen erős román csapatot is le tudtuk győzni. Én azt gondolom, hogy ez a jó út, ezen még megyünk tovább, reméljük, hogy mindenki tud rajta végig tovább menni. Nagyon büszke vagyok erre a csapatra.
2: Az mennyire volt meglepetés, hogy a románok kerültek a döntőbe, bár ha azt nézzük, hogy vívtak, nem volt meglepetés, azt gondolom ezen a mai napon.
3: A napi forma alapján mindenképpen ez a két csapat volt a legerősebb. Meglepetés volt, hogy a románok megverték a világban most vezető francia válogatottat, tehát mindent megnyertek az év során, összes világkupa versenyt szinte ők nyerték, bennünket is vertek döntőben is, de nagyon erős ez a román csapat, és nagyon fiatal is. Nagyon komolyan kell velük számolni a végét, most sokkal jobban tudtuk megírni az utolsó 3 asszot, megnyertük. Ez volt a kulcsa, végig tartották magukat a fiúk. Az asszok elején mindig nehezebben indult, aztán megéreztük, amit most is abból sikerült. Végül is az, hogy a végére ezt a kétusos különbséget megtartani a Krisztiánnak. Fantasztikusan tudja ezt a befejező szerepet ellátni, nagyon jó idegzeti fiúk.

0: Ezüstérmes lett a magyar női párbajtőrcsapat. A Borsodi Emma, Büki Lili, Muhari Eszter, Nagy Blanka Virág négyes a fináléban, nagy csatában 42-36-ra kikapott a házigazda Franciaországtól. A női párbajtőrözők vezetőedzőjét, Csobó Dominikot, Keszidóra kérdeztem.
1: Látom azért a lányok arcán a csalódottságot, az egy elveszített döntő ilyenkor nyilván, de szerintem az ezüst majd meg fog szépülni.
2: Én is azt gondolom, ezt is szeretném majd bennük erősíteni, hiszen ennek mindenképpen örülni kell. Volt már kétszer elveszített Európa-bajnoki döntő, hogyha nem is ugyanebben a konstellációban, úgyhogy meg tudom érteni, hogy például Eszter már nagyon szeretett volna most egyszer nyerni egyet. Ami késik, az nem múlik, össze fog ez jönni. Nagyon büszke vagyok a csapatra, rengeteget fejlődtünk az elmúlt időszakban, ami egy igazán komoly csapatmunka az edző kollégáimmal és a stábbal közös siker, úgyhogy ennek nagyon örülök, és ebből kell most táplálkoznunk, ezt kell tovább vinnünk a világbajnokságra.
1: Hogy láttad a lányoknak a menetelését? Mert azért oroszokat, olaszokat legyőzni, azt gondolom, hogy azért nem kis teljesítmény.
2: Nagyon picit talán döcögősebben indultunk, még a legelső asszóban a spanyolok ellen, de szépen belemelegettünk, és a végére azért sima lett. Az oroszok és az olaszok ellen pedig egyaránt elmondható, hogy csapatként sikerült mind a két csapatot megverni. Mind a kettő komoly skalp, főleg az, hogy az olaszokat most már másodjára idén. Ezek azért nagyon képzett, nagyon jó versenyzőkből álló csapatok. Azt láttam a lányokon, hogy a nap folyamán, ahogy haladtunk előre, egyre jobban kezdték elhinni, és ez meglátszott abszolút a vívásukon. Magabiztosabbak lettek, bátrabbak lettek, és alapvetően nagyon fegyelmezett és okos vívást tudtunk mutatni az egész nap során, aminek pedig aztán kifejezetten örülök. Sajnálom nagyon a döntőt, persze, mindenki sajnálja, a döntőben Eszternek a teljesítményét mindenképpen ki kell emelni, mert az szinte emberfeletti volt megint, ő ugye már azért sokszor csinált ilyet, tudjuk, hogy képes erre. Ebben a döntőben most a franciák egy picikét jobbak voltak, el kell fogadni, meg kell nézni, ki kell egy kicsit elemezni, hogy tanuljunk belőle. Idén többször nyertünk mi, mint ők, most ez nekik sikerül, de legközelebb visszavágunk.
0: Muhari Eszter a női párbajtőrözők között, míg Szatmári András a férfi kardozók között szerzett egyéniben bronzérmet. Most hallgassuk meg először Muhari Esztert.
1: Gratulálok én is a bronzéremhez. Milyen volt ez a mai nap? Mert azért elég hosszú volt, fárasztó, és más is panaszkodik nyilván a körülményekre, hogy meleg is van, meg elég elhúzódnak a versenyek. Hogy érezted, milyen volt ez a mai nap?
3: Nem kell egyáltalán panaszkodni, hanem fel kell kelnünk, mint ma is 6 óra 15-kor, és itt kell, hogy legyek a esti folytatásban az elődöntőn akár fél 9-kor. Tehát ez egy nagyon-nagyon hosszú nap volt, szerintem az évben a leghosszabb, de nagyon élveztem. Főleg úgy, hogy csoportkört is kellett vívnom, amit már ugye én csak az Európa-bajnokságon vívok, mivel top 16-ban világranglistáról kiemelt vagyok, úgyhogy számomra ez így tökéletes nap volt, én éremért jöttem ide.
1: Az első két asztod azért úgy sima volt, hogy a spanyol meg a német ellen, azt hogy érezted, milyen volt az elsőket, hogy így belerázol, hogy aztán így a napba a főtáblán?
3: Próbáltam azt tettetni, mint hogyha ott kezdődött volna a nap, mert úgy általában, ahogy mondtam, nekem a 64-nél szokott kezdődni. A némettől azonban vereséget szenvedtem a csoportkörben, egy tussal, úgyhogy most mindenképpen vissza akartam adni neki ezt. A főtáblán pedig megverem, és itt ki is jött a különbség.
1: És még nagyon fontos, hogy te ugye két francián is túlmentél, mert ugye hazai pályán vannak, és ezért láthattuk, hogy mennyien szurkoltak nekik, és mennyire biztatták őket, az mennyire volt kemény.
3: Az első francia ellenfelem, a von Kressenbrock, őnála jobban éreztem azt, hogy elnyom egy kicsit a hazai közönség hangja, és nem hallottam az edzőmet, valamint vele utoljára rengeteg ideje vívtam, és akkor is csak egy öttusban, úgyhogy ő egy kicsit ilyen felfedezésre szorult számomra. A második francia ellenfelem ellen pedig próbáltam így vizualizálni, hiszen a Katari Dohai Grand Prix-n vele vívtam a döntőt, és ott nagyon egyszerűen megvertem. Most sem éreztem azt, hogy nagyon szoros lett volna, de a vége egy kicsit szorosra sikeredett, így sikerült nyerni.
1: Aztán ismét Katrina Lehis, ugye a budapesti Grand Prix döntőjéből, azért már így láthattuk, hogy tudtok küzdeni egymás ellen. Most azért eléggé elment az elején. Mivel volt ő ma jó?
3: Budapesten vereséget szenvedtem, utána a medellini világkupán Grand Prix-n ott pedig én nyertem ellene, és ott azért simában, ott nem egy tus volt, most pedig megint neki jött jól ki a lépés, szerintem ez leginkább egóvívás volt, és kinek volt nagyobb most az arca szinten, de hát persze hozzájárul, hogy világranglista egyes, mindketten azért ott vagyunk a világ legjobb négyében, tehát ez benne van, ezen a szinten már ugye úgy működik a sport, hogy éppen akinek jobb napja van. És szerintem most neki volt jobb napja, és ezt láttam rajta az asszony előtt is, én pedig pontosan tökéletesen jól elfáradtam így az elődöntőre.
0: Következik a másik egyéni bronzérmes, Szatmári András.
1: Ilyen nagyon régen volt már, hogy ilyenről beszélhetünk, hogy egyéni érmet szerzel. Hogy érezted, milyen volt ez a mai nap?
4: Összességében jó volt, még kicsit friss a mostani asszó. amin kikaptam, de ha alszom rá egyet, meg igazából pont az előbb is gondoltam rá, hogy azért ha előzetesen valaki egy érmet a nyakamba azt a nap végén, ezt bizonyosan aláírtam volna, tehát az 100%. Nyilván van bennem egy keserűség, szerintem ezért vagyunk élsportolók, hogy ne elégedjünk meg egy bronzéremmel. Sajnálom, de közben meg az van bennem, hogy nagyon büszke vagyok magamra, hogy ezt az utat, amit végigjártam az elmúlt időszakban, azt sikerült leküzdenem, és talán átszakadt egy gát, és így próbálok majd tovább haladni a elkövetkezendő időkben.
5: Na ezt jó hallani, igen, már sokszor, igen, azt látszott rajtad, hogy így csalódott vagy, hogy nem jönnek az eredmények, pedig tudjuk, hogy azért eleget dolgozol érte, és mindent megteszel érte, azt nem lehet elvenni, hogy nem túl sokat is. Talán lehet, igen, és ráadásul a technikád is szerintem kimagaslott tényleg itt a mezőnyben, és valahogy mégsem jöttek az eredmények, de ezek szerint azért csak túl tudtál ezen jutni.
4: Igen, hosszú mélypontok és küzdelmek árán vagyok túl azért. Igazából mentálisan volt nehéz, meg fizikálisan is nyilvánvalóan. Ha csak a mai napot is nézem, de az elmúlt két év az olimpia után inkább mentálisan éreztem azt, hogy valahogy a vívásban nem igazán jöttek ki a dolgok. Bízom benne, hogy a következő időszakban ezek már fölfelé ívelő irányok lesznek, de ettől függetlenül tényleg csak büszke lehetek magamra, és megveregetettem a vállamat, hogy ez szép volt, és ezt is fogom tenni. Kicsit még friss az élmény, hogy kikaptam, és ezért van egy kis bosszúság bennem, de összességében nézve ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény, egy borzasztó küzdelem árán megszerzett bronzérem volt.
5: De és ugye ti csapatban azért szereztetek érmeket, így mondjuk a szezonok során is, vagy mondjuk a tavalyi világbajnokságot, Európa-bajnokságot is nézzük, de valahogy tényleg egyéniben neked az utóbbi időben kevésbé jött össze az eredmény, holott ezért a vívás, ha azt nézzük, ez egy egyéni sportág, szóval ilyen szempontból ez különösen fontos.
4: Abszolút, és sajnáltam is mindig, hogy nem jött ki valahogy a lépés, nem tudtam valahogy átlépni tényleg egy gátat, és úgy, hogy csapatban meg valóban hoztuk az érmeket, és nem csak az érmeket, hanem az én mutatott vívásom is jó volt, hogy az én adott találataim után szereztünk akár aranyérmet, vagy érmet, vagy jutottunk négybe, teljesen mindegy. És valahogy ez csak vagy egyéniben nem nagyon jött ki, és ezt mindig sajnáltam, de most ma ez végre kijött, és sok munka, akár itt az egész tímemet ki tudom emelni, gyógytornász, pszichológus, erőléti edző, elsősorban nyilván az edzőm, Gáros Gábor segít a legtöbbet, de mindenki a tímemből hozzárakott annyi plusz dietetikus szintén, hogy ez ki tudott jönni. És nagyon jó, hogy egy Európa-bajnokságon jött ki, és nem egy világkupán akár, tehát ez még boldogabbá tesz.
5: Most a rádióhallgatók nem látnak, hogy azért itt van körülöttünk a jeges zacskó, meg azért kaptál azért elég szép vágást Pianfettitől. Milyen volt ez az elődöntő?
4: Küzdelmes volt, mint igazából az egész nap. Itt egy picit azt éreztem, hogy valahogy nem éreztem meg a ritmust, pedig azért ilyen körülmények között azért többször vívtam már. Nagyon tetszett az, hogy volt hangzavar, voltak szurkolók, volt visszajátszás, nem kellett egyből odaállni, tehát egy úgy nézett ki ez az elődöntő, meg az Európa-bajnokságnak a négyes döntője, mint ahogy ki kell úgy néznie. Úgyhogy ezt én szoktam élvezni, most is élveztem, de valahogy nem tudtam a ritmusára igazából ráérezni. Neki egy ilyen majom tempója van, nagyon más technikája van, mint nekem, vagy nekünk magyaroknak, és ez most kifogott rajtunk, nem csak rajtam sajnos, hanem az Áronon is, és pedig próbáltam volna visszavágni neki, a Máront megverte, de sajnos mind a kettőnket megverte.
5: És milyen volt a Pianfettig vezető út, mert azért számos oroszt is kifogtál, mennyire fekszik neked mondjuk az ő stílusuk?
4: Az jobban, aki technikailag ügyesebb, vagy képzettebb, inkább azt mondom, tehát az jobban fekszik szerintem nekem, viszont borzasztó nehéz két a szó volt, tehát az oroszok viszont nagyon-nagyon-nagyon jók, és amint visszatértek most az elmúlt időszakban, hát az Ibrahimov nyert világkupát, csapatban ezüstérmesek voltak, tehát én is találkoztam már többször velük idén, akár csoportban, akár táblán, és azért ez borzasztó kemény asszok voltak, amit sikerült legyőznöm. Nyilván ott volt egy szerencsém is, itt a grúz ellenféle szemben, de ettől függetlenül nyilván örülök neki, hogy sikerült.

0: Megnyerte a portugáliai nyílt vízi úszó világkupa 10 kilométeres versenyét Betlehem Dávid, így összetettben is az élen végzett. Sikerét követően így értékelt.
1: Fantasztikus verseny volt. Igaz, néhány helyen nagyon hideg volt a víz, és a második fele a távnak meglehetősen kemény volt. Megpróbáltak többen is feljönni rám az utolsó körben. Sejtettem, hogy csak itt a célvonalnál fog eldőlni a verseny. Képes voltam végig elől menni, és az utolsó pillanatig küzdöttem. Nagyon boldog vagyok, hogy az elmúlt másfél hónap felkészülése ilyen eredményt hozott, de egy kicsi szerencse is kellett ahhoz, hogy Sasha Vellit le tudjam győzni.
0: Fábián Bettina pedig 10 kilométeren a második helyen ért célba, majd egy nappal később a 3 kilométeres kieséses versenyben is a második helyen zárt.

0: Győzött Molnár Attila 400 méteres síkfutásban az osztravai aranykategóriás atlétikai versenyen. A magyar sportoló 44,56 század másodperccel ért célba, ez idénybeli legjobbja, és egyetlen századra volt az országos csúcstól. És szintén ezen a versenyen világcsúcsot futott az amerikai Noah Lyles 150 méteren, a ritkán futott távon az olimpiai és világbajnok sprinter 14,67 század másodperccel ért célba. Utolsó mérkőzését is megnyerte a magyar női röplabda válogatott az Európa Liga alapszakaszában. Nemzeti együttesünk Pristinában Koszovót múlta fölül 3-0-ra. Az már az utolsó találkozó előtt eldőlt, hogy a csapat bejut a sorozat elődöntőjébe, és egyben biztosította helyét a 2028-as Európa-bajnokságon. Válogatottunk egymás után 7. alkalommal szerepelhet EB-n. A magyarok végül a 3. helyen zárták az Európa Liga alapszakaszát, a négy között a svédekkel találkoznak. A csapatkapitány Bozóki Szedmák Réka így nyilatkozott.
1: Nagyon boldogok vagyunk, és nagyon örülünk neki, hogy így sikerült lehozni ezt a mérkőzést is, de azért próbáltuk azt teljesen elsegetni a fejekből, hogy már kim vagyunk az Európa-bajnokságban, és csak erre a mérkőzésre fókuszálni. Többször volt, hogy egy kicsit meginoktunk a szettek között, ezért volt ez a mérkőzés olyan szoros, de a korábbi mérkőzéseinket is jellemezte ez, hogy egész szoros szetteket játszottunk, de valahogy mindig sikerült győztesen kijönni belőle. Edzéseken is sokszor vagyunk ilyen szituációban, úgyhogy sokat gyakoroljuk, és szerencsére eddig rendre kamatoztatni is tudtuk ezt a téthelyzetben. Egyelőre nem számolgatunk, a svédekkel játsszuk az elődöntőt, szeretnénk először is hazai pályán egy nagyon jó mérkőzést játszani velük, és utána pedig idegenben is szeretnénk borsot törni a bajszuk alá, aztán pedig meglátjuk, hogy ez mire lesz elég.

0: Lionel Messi mesterhármassal kezdte a labdarúgó világbajnokságot, és 16. találatával beérte a VB-k történetének legeredményesebb játékosát, a német Miroslav Klózét. Szupersztár lett Vozinha, a zöldfoki köztársaság csapatának kapusa, megszerezte első világbajnoki pontját Curaçao együttese. Zsinorban háromszor ért fel Európa csúcsára a magyar férfi karcsapat. Betlehem Dávid győzött a portugáliai nyílt vízúszó világkupa 10 kilométeres versenyében, és így összetettben is az élen végzett. Avagy néhány példa a hét hőseire.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
2: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: 22 óra 17 perc, a műsorvezető Katona László. Korábban hallhatták Argentína-Ausztria 2-0 Lionel Messi két góljával. Adásunk végén azonban nyílt vízi úszással foglalkozunk. A hétvége folyamán 10 kilométeren a férfiaknál Betlehem Dávid győzött, a nőknél Fábián Bettina ezüst, Mihályvári Farkas Viktória pedig bronzérmet nyert, míg a 3 kilométeres versenyen az uraknál például Betlehem Dávid csak a negyedik idézőjelbe, de az összetett versenyt ő nyerte meg, a hölgyeknél Fábián Bettina a 3 kilométeres kieséses versenynél, vagy üldözéses versenynél pedig a második helyen zárt, így két ezüsttel zárt Fábián Bettina. A Nemzeti Sportrádió szakértőjével, műsorvezetőjével, korábbi nyílt vízi úszójával, Gyurta Gergellyel, Erdei Márk beszélgetett.
2: Én úgy gondolom, hogy elképesztő jól teljesítettek újra a nyílt vízi úszóink, és ha már az egész felsorolást említetted, akkor ne menjünk el Kovács Heres Hunor mellett se, aki 27-én zárt a férfi 10 kilométeres mezőnyében. Ő egy roppant fiatal versenyző, aki még csak a szárnyait bontogatja, de mindenféleképpen meg kell említeni, hiszen ha idővel a két nagyágyú kiöregszik, akkor akár Hunor kerülhet az elit élére. Szóval egyébként a 10 kilométeres mezőnyben mind a hölgyek, mind az urak elképesztő teljesítményt nyújtottak, és maga a körülmények, amik őket fogadták, azok szokáshoz híven a portugáliai Setúbal öbölben, az óceán vizében kellett megküzdeni, és többé-kevésbé sikerült. Én azt gondolom, hogy magaslati edzőtáborból jött le Kutasi Gergely csapata, tehát Mihályvári Farkas Viktória és Rasovszki Kristóf. Ők a vasárnapi versenynapot már nem is vállalták, mentek is vissza, hogy készüljenek tovább a párizsi Európa-bajnokságra. Viszont a Szokolai László team, azaz Betlehem Dávid és Fábián Bettina, ő maradt mind a két napon, és versenyzett a második napon is. És én azt gondolom, hogy csodálatos teljesítmény nyújtottak, hiszen Betlehem Dávid megnyerte a 10 kilométeres világkupa számot, és ezzel az összetett világkupát is megnyerte, óriási csatát vívott a francia fiatal Sacha Velivel, és a végén 3-10-et döntött. Ez sajnos a másnap visszafelé sült el, hiszen ott egyetlen 10 másodperccel maradt le a dobogóról, akkor szintén egy francia fiú, csak Marc-Antoine Olivier volt az, aki a legvégén lehajrázta. A hölgyeknél pedig Fábián Bettina két érmet hozott, mind 10 kilométeren, mind pedig a 3 kilométeres kieséses versenyen is csodálatos ezüstérmet szerzett. Szerintem elégedettek lehetnek a nyílt vízi úszóink, és maximális erőbedobással készülhetnek a párizsi Európa-bajnokságra.
3: Mindenképpen visszatérjünk majd ide a jelenbe, de egy picit még nézzük át, hogy mi is történt egyébként a többi állomáson, mert nyilván azt említetted ugye, hogy megnyerte Betlehem Dávid az összetettet, de hát hogyan is sikerült ez neki? Ha már a negyedik állomással kezdtünk, akkor most nézzük meg a harmadikat, amely Golfo Aráncsiban, Olaszországban volt még május első hétvégén. Talán ez volt a leginkább sikertelen magyar szempontból, de Betlehem Dávid itt is beúszta a 3 kilométeres versenyt. Rasovszki 8. lett, Fábián Betti is 8. lett, Mihályvári ott kicsúszott a 10 kívülre, majdnem a 20. tehát a 18. helyen végzett, tehát itt ez annyira nem volt egy fényes hétvége, viszont előtte, hogyha összekötjük egy másik Portugáliához közel lévő helyel, Ibizával, Spanyolországgal, ott Betlehem megnyerte a férfi 10 kilométert, valamint a 3 kilométert is, úgyhogy valamiért nagyon-nagyon fekszik neki ez a

0: spanyol-portugál vonal.
1: Így van, és én azt gondolom, hogy az egész évben Betlem Dávidnak és az egész Nyíltvízi csapatnak egy nagyon konstans, jó eredményeket szállító négyes kvartettünk van, hiszen ez a kvartett valószínű indulni fog az Európa-bajnokságon a csapatversenyben, és mindenféleképpen meg kell említeni, hogy aranyérmekért fognak harcolni, és azért is kell most a minden világkupán elindulni a Nyíltvízi úszóminak, hiszen a jövő évtől, tehát a 2026. szeptembertől kezdődő világkupa szezon már az olimpiai kvalifikációs szezonba is bele fog tartozni. Akkor októberben kezdünk egy cancuni mexikói állomással, ami már az első állomása lesz az olimpiai válogatónak, hiszen nem csak a világbajnokság első három helyezettje kvalifikálja magát automatikusan a világbajnokságra, hanem a világranglista vezető versenyző is, és jelen esetben ez Betlem Dávid, tehát neki már, hogyha a jövő évet és a jövőre tekintünk, akkor az ilyen elképesztő jó világkupa teljesítménnyel már kvalifikálhatja magát az olimpiára, de én azt gondolom, hogy a hölgyeknél is meg lesz a két induló 2028-ban, de hogyha jelen nézzük, akkor a 2026-os év az pont egy olyan átmeneti időszak, amikor lehet újdonságokat kipróbálni edzésmódszertanilag, vagy akár a szárazföldi munkában is teljesen másfajta munkát végezni, és ezt is csinálja most Kutasi Gergely és a Fradi csapata, hiszen Rasoszki Kristófék korábban nem csinálták ezt, hogy magaslatról jöttek le egy versenyre és mennek vissza, illetve a magaslati edzőtábor sem szokott annyira a része lenni a felkészülésnek, úgyhogy ez pont egy olyan időszak, amikor meg lehet próbálni ezeket, és úgy tűnik, hogy ezek nagyon jól sikerülnek, és nagyon jól adaptálódnak a szervezetében mind a két versenyzőnek. Szokolai László team, a Veszprémben készülő csapat pedig szokásához hihen továbbra is hozza jó eredményeket, és gyakorlatilag bármikor, amikor nyíltvízi versenyt láthatunk, akkor Betlem Dávid és Fábián Betti is mindig ott van az elitben, és mindig az érmekért csatáznak.
0: Ha már a négyest említetted, akkor nyilvánvalóan ott arra gondolta, hogy Mihályvári Farkas, Fábián, valamint Rasoszki és Betlehem. De hogyha visszamegyünk a szezon első versenyére Egyiptomba, mármint a világkupa első versenyére, ott március utolsó hétvégére, akkor egy Fábián, Nagy Napsugár, Kovács Eres Hunor és Betlehem összetételű négyes lett, ezüstérmes, ráadásul úgy, hogy 2,3 másodpercre maradtak csak el a győztes Németország mögött, tehát azért, hogyha ezt nézzük, hogy tényleg van ez a négy kiváló úszónk, akiről már beszéltünk, azért mögöttük is úgy tűnik, hogy van utánpótlás.
1: Abszolút, és mondhatni, hogy a nyíltvízi úszás az úszás szakágain belül egy igencsak húzó erő, és nagyon sok versenyző, aki medencében próbál helytállni, az kipróbálja magát nyíltvízen is, és hogyha egyszerre valaki megérzi azt a fajta érzést, ami a nyíltvízi úszás ban történik, akkor onnantól kezdve nyíltvízi úszónak mondhatja magát, és nem is nagyon akar onnantól medencében indulni, és azért tényleg azt lehet mondani, hogy a juniorjaink is, az ifjúsági korosztályunk is elképesztő sikereket nyújt, és korábban is mindig az ifjúsági Európa-bajnokságokon, világbajnokságokon hozták az érmeket a versenyzőink, és ezt továbbra is ugyanúgy fent áll. Most június 23-25 között lesz Sukoron, a Velencei tóban a Junior Európa-bajnokság. Bízunk benne, hogy a vízhelyzet lehetővé teszi, hiszen a Nemzetközi Úszószövetség előírása szerint 140 centi minimum vízmérségnek kell lennie.
0: Az necces.
1: Hát reméljük, hogy az sajnos most nem úgy tűnik, hogy meg lesz, de bízunk az időjárási körülményekbe, hogy kedvezni fog a versenyzőinknek, de ez is azt mutatja, hogy a nyíltvízi úszás az igencsak kelendő Magyarországon, és hát hogyha ez így folytatódik, akkor én azt gondolom, hogy nem csak Rasoszki Kristóf, Betlem Dávid lesz olimpiai érmes, hanem akár több magyar versenyző is.
2: Gyurta Gergelyt hallották. A világbajnokságon Argentina, Ausztria a J csoportban 2-0 Lionel Messi két góljával. 23 órától, ha minden igaz jön, a Franciaország-Irak találkozó élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Majd az éjszaka folyamán is játszanak mérkőzéseket. Éjjel 2 órakor Norvégia, Szenegál, hajnali 5-kor pedig a Jordánia, Algéria találkozót rendezik meg. A szerkesztő Szabó Szilvia, a hangmérnök Antal Rihárd, valamint a műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket. Jön a Sportvilág, viszont hallásra!
3: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Három pontos. A Nemzeti Sportrádió kosárlabda magazinja. Két hetente pénteken 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Ez a Sportvilág.
3: Messi gólrekorder lett, legyőzte Argentína Ausztriát a labdarúgó világbajnokságon. Újpestre igazolt Szappanos Péter, megvan a Zalaegerszeg új vezetőedzője. Nem kapott Bajnokok Ligája szabadkártyát a Tatabánya, a Szeged és a Ferencváros viszont igen. Köszöntöm a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió hallgatóit, a mikrofonnál Szilágyi Dóra.
0: Sportvilág.
3: Magyar idő szerint 19 órától kezdődött az első mai mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon. A J csoportban rendezett Argentína-Ausztria találkozóról az egyik rádiós kommentátor Németh Kornél számolt be.
4: Argentína második mérkőzését is megnyerte a labdarúgó világbajnokságon. A végeredmény 105 000 néző előtt Dallasban a címvédő 2-0-es győzelmét jelenti Ausztria ellen. Úgy kezdődött a mérkőzés, hogy nagyon sokat beszélhettünk Lionel Messiről, aki természetesen ezúttal is főszereplő volt. A 9. percben egy nagyon hosszú videózás után megítélt 11-est, azonban a kapu mellé lőtt. Ekkor még nem tudta megdönteni Miroslav Klose rekordját. Nem kellett azonban nagyon-nagyon sokáig várni. A 38. percben Medina beadását követően Messi ballal a jobb alsóba helyezte a labdát. Ez pedig azt jelentette, hogy megdöntötte Miroslav Klose rekordját, és 17. találatát szerezte a világbajnokságokon. Ezzel ő lett a tornák történetének legeredményesebb labdarúgója. Ez volt a félidei eredmény. Az argentinok vezettek tehát a szünetben. A második játékrészre próbált helyenként változtatni az osztrák csapat, amely nagyon szívósan küzdött, tényleg mindent megtett, ami az erejéből tellett. Volt is egy veszélyes szabadrúgása az osztrák válogatottnak. Zabitzer a 16-os csücskéről tesztelt Emiliano Martinez a második félidő közepén, de az argentin világbajnok kapus látványos vetődéssel hárított. Amikor is már eljutottunk a hajrához, ahol a sógoraik mindent egy lapra feltéve próbálkoztak, viszont nem tudtak gólt szerezni. A 95. percben pedig jött a csattanó, a Schlusspoén. Ki más? Lionel Messi 18-szor a világbajnokságok történetében. 2006-ban volt ugye az első VB-je, és most szerzi 28. VB meccsén a 18. gólját. Szóval Lionel Messi duplájával Argentína, Ausztria 2-0.
3: Hallgassuk meg, hogy mit mondott a rekorder a mérkőzés után. Lionel Messit hallják.
5: Leo, enhorabuena.
6: Leo, gratulálunk, még egy csúcs. Most már te vagy a világbajnokság történetének legjobb góllövő. Hogyan tudnád összegezni az érzelmeidet? Nagyon boldog vagyok a diadalért. Főleg, hogy megnyertük. Nagyon megdolgoztunk érte. Nehéz volt, fontos volt, de nyugalmat kölcsönöz a jövőt illetően. Ez a világbajnokság minden mérkőzés nagyon kiegyenlített, nagyon intenzív, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy sikerült behúzni, 6 pontunk van és tovább jutottunk. 18 gól és még megy tovább. Van egy kedvenc számod? Nem tudnám megmondani. Fáradt vagyok, nem tudom megmondani, hogy melyik a kedvenc gólom mindezek közül. Kicsit elhagyott már az erőm, úgyhogy egyszerűen csak élvezem ezt a pillanatot, és várom, hogy ott legyek a csapatársaimmal. 5 gól az első 2 meccs során, sokkal jobb is lehetett volna, nem? Azért látványosan sikerült. Valóban 11-essel még hozzáteltem volna egyet. De soha nem lehet tudni, mi lett volna. De ettől függetlenül örülök az eredménynek, örülök, hogy itt lehetek, és örülök a csapatmunkának. És legyen még jobb a folytatás, így legyen.
3: Az argentin válogatott 28 éves hátvédje Lisandro Martínez következik.
6: Nos, Lisandro, óriási küzdelem, nagyon kemény csata, kihagyott büntető, hogyan értékelnéd, kiváló mérkőzés mondanám én. Ilyen a labdarúgás, mind a két csapat kezdeményezett. Nos, intenzív mérkőzés volt, úgy gondolom, hogy okosan játszottunk, sokat kellett mozgatnunk, járatnunk a labdát, küzdöttünk, szenvedtünk, de úgy gondolom, hogy megérdemeltük, hogy behúztuk ezt a meccset. Mit lehet hozzáfűzni még ahhoz, amit a 10-es számú argent játékos csinál, a végig történetek legjobb játékosa. Egyszer élvezi a mérkőzést, látszik rajta. Nem lehet senkivel se összehasonlítani. Ott van egyedül, legelül, egyszerűen csak élvezze a játékot. Nincsenek szavaim erre. Óriási érzelmet érzek, amikor látom őt. Értékeljük, hogy argentin. Nagyon egységesek vagytok, és ki vagytok éhezve a sikerre. Igen, mindig azok vagyunk, az üzenet teljesen nyilvánvaló. Sok mindent nyertünk már, mérkőzésről mérkőzésre haladunk, és így is jutottunk el idáig, úgyhogy folytassuk is hasonlóképpen.
3: Az osztrákok kapitánya Ralf Rangnick így nyilatkozott.
2: Da wären mehr drin gewesen. Insgesamt war der Auftritt, so wie wir uns das eigentlich vorgenommen hatten, mutig, couragiert, auch immer wieder Phasen mit eigenem Ballbesitz gehabt.
7: Ebben több volt. Összességében a mérkőzés pedig olyan volt, mint amilyennek valójában elterveztük. Bátor, elszánt és mindig voltak fázisok saját labdabirtoklással is. Talán az egyik vagy másik szituációban még egy kicsit több bátorságot kívántam volna, vagy egy-két távoli lövést, ami lehetséges lett volna az első fél időben. A végén valójában minden egy 1-0-ra mutatott, és a második gól már rendkívül bosszantó volt. Az a mód is, ahogyan mi magunk is hozzájárultunk ahhoz, hogy még egyszer sor kerüljön erre a kontrára. Kétszer volt lehetőség a labdát a kapu elé ívelni, és aztán nem tettük meg. A harmadik alkalommal pedig, amikor jobb lett volna visszajátszani a kapusnak, vagy még egyszer felépíteni, akkor eltaláltuk az ellenfelet. Bosszantó. Az is, hogy a VAR-nak nem volt meg a bátorsága, mint a büntetőnél. Egyértelmű szabálytalanság Schlager ellen, de igen, sajnos nem volt meg a bátorsága, hogy ezt megmondja a játékvezetőnek. De még egyszer mondom, összességében ez egy jó játék volt a részünkről. Többet érdemeltünk volna, mint egy 2-0. Az 1-0-al jobban jártunk volna, így az utolsó meccsen pedig mindenféleképpen szükségünk van még egy pontra.
2: Aber ja, jetzt gilt es Blick nach vorne und dann alle Energie und allen Fokus auf das Spiel gegen Algerien.
3: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így értékelt a mérkőzés után a kommentátoroknak, Németh Kornélnak és Regős László Pálnak.
8: Nehéz szavakat találni Messi zsenialitására, de azért próbáljuk objektíven elemezni mindkét csapatot, és azért kezdjük az osztrákokkal, hiszen valójában a két csapat között reálisan azért komoly kvalitásbeli különbség van. Az osztrák csapat megpróbált egy ilyen Lipcse-Salzburg stílusban védekezni, elsősorban a labda elleni játékban próbáltak érvényesülni, ami azt jelenti, hogy letámadták az argentinokat már az ellenfél tér felén, a középső harmadban szintén, és ezekből a megszerzett labdákból, vagy az elképzeléseik által a megszerzett labdákból egy rendezetlen argentin védelemre lehetett volna kontrajátékot vezényelni, illetve különböző oldalszabadrugás vagy szöglet variációkból, illetve ami még egy harmadik nyerési pont lehetett volna az osztrákoknak, az a széleken való beadásokra való érkezés. Összességében egy nagyon párharcerős, szervezett és magasságbeli fölénnyel rendelkező osztrák csapat volt a pályán. Ez mind-mind szép, a mérkőzés terv teljesen logikus volt, Ralf Rangnick a második fél időben még kockáztatott is abból a szempontból, hogy egy picit gyengítette a középpályát a támadósornak a erényére, és 4-4-2-es játékrendszerre állt, tehát ahol még a szélsők is befelé játszottak, tehát ez klasszikusan ilyen 4-2-2-2-essé alakult, mindent megtettek. Na de beszéljünk akkor egy pár szót az argentinokról is, mert megérdemlik, sikerült folyamatosan kibújni az osztrák letámadás elől. gyorsan, kombinatívan játszottak, rendkívül jó formát mutattak, dinamikusan futballoztak, megszerezték korán a vezetést teljesen megérdemelten. Ugyan elég sok játék megszakítással volt az első fél idő, az osztrákok néhol, olykor-olykor azért a durvaság határát is súrolták, viszont a második fél időben látványosan visszavett az argentin válogatott, de pontosan annyi tudatosság volt benne, hogy igazából kontroll alatt volt a játék, és valójában menedzselték úgymond divatos szóval az 1-0-es vezetésüket, és ahogy az osztrákok kockáztattak, egyre inkább borítékolható volt, hogy egy kontratámadással el fogják tudni dönteni a mérkőzést. Óriási kvalitásbeli különbség van a két csapat között, ráadásul a kispadról beszálló játékosok szintén valódi minőséget hoztak az argentin csapatba, de hát az igazi csupa nagybetűvel lévő minőség az Lionel Messi volt, és még egy dolgot hadd említsek meg, látszik is, hogy a társak rájátszanak, a lehető legtöbb szituációban őt keresik labdával, és az pedig, hogy a második gólja után micsoda gólörömöt szabadított fel a játékostársakban, hogy még a teljes kispad is oda szaladt Messihez, és gyakorlatilag 5-6 perce vége a találkozónak, és még mindig folyamatosan

0: és a támadása is nagyon rendben van.
1: Lionel Messi sorra kapta a gratulációkat az oldalvonalnál. Maxi Rodriguez-től például, aki még válogatottbeli csapattárs volt a 2006-os világbajnokságon, aztán Jürgen Klopp és Thomas Müller is pacsizott Messivel, azért ők is összecsaptak, mármint Müller és Messi, és azokról a meccsekről Messinek nem lehetnek jó emlékei, erről a mairól viszont biztos. Feri, nehéz jósolni Messivel kapcsolatban.
2: És bocsánat, hogy közben szóval mindenki kereste a lehetőséget, hogy pacsizhasson vele. Tehát
1: én is keresném.
0: És még az osztrákok is.
2: Hát ne viccelj, zseniális.
1: Szóval Messivel kapcsolatban nehéz jóslatokba bocsátkozni. 4 évvel ezelőtt az 5. gólját a világbajnokságon az elődöntőben lőtte. Akkor 7-tel zárt a döntőben, még 2-t lőtt. Holnap után lesz 39 esztendős Lionel Messi. Meddig bírhat egy ilyen VB-t ilyen tempóban?
3: Döbbenetes. Tehát én is keresem az okát, és amikor tényleg most már többször említettem a rádióban is, és elnézést, de nekem egy annyira maradandó élmény, hogy hajnalán felkeltem az első argentin mérkőzésre, és a 13. perc környékén Messi kapott a jobb szélen egy hosszú labdát. Hangsúlyozom, nem is ért el, de valami olyan dinamikával, és olyan mozgáskoordinációval, és olyan sebességgel sprintelt, hogy ott egész egyszerre ott tudatosult bennem, hogy úristen, ez az ember 38-39 évesen ilyen sebességre képes, és azon a meccsen ugye mesterhármast ért el, most ugye 2 gólt szerzett, és hogy mondjam, a statisztika az önmagáért beszél, de amikor látni, hogy olyan szituációban, van a futballban egy nagyon fontos elem, amikor meg kell védeni a labdát, úgymond. Messi olyan elképesztő szituációkban is meg tudja tartani, meg tudja védeni a labdát úgy, hogy 2 irányból 3-an támadják le, külsővel beteszi a lábát, elforgatja a bokáját, és külsővel fedezi a védőtől távolabbi lábával azt, és folyamatosan kim van a keze, nagyon stabil a súlypontja, tehát nem lehet fellökni, elképesztő az egyensúlya, és ugyanakkor folyamatosan mindkét lábával elképesztően ura a labdának, hiába támadják meg, mindig fedezi a labdát, mindig a távolabbi lábával, külsővel vezeti a labdát, szóval olyan szituációkat is megold, amiből az ember már azt vizsgálná, hogy a labdavesztés után mi fog következni, de Messi azt is megoldja. Arról nem is beszélve, hogy a gól előtti szituációban is Julian Alvareznek valami olyan parádés paszt adott, hogy bal belsővel olyan tényleg messzisen pont a játékostársa elé csavarodott a labda, amiből ugyan kimaradt az ígyszer, de nagyon érdekes volt, hogy visszakerült a labda Julian Alvarezhez, és azonnal Messit kereste, pedig másik 2 játékostársa is volt a 16-oson belül, már addigra már felértek az argentinok. Azt tudom csak mondani, hogy van Messi és az argentin csapat, de nem érzem olyannak a nyomást a többiekre, hogy ez egy egyszemélyes csapat lenne, mint mondjuk, nyilván az se volt egyértelműen, de mondjuk a 86-os Maradonára épülő válogatott. Itt van Messi, aki valahogy az egész labdarúgó társadalom fölött áll, de a többi csapattársa is nagyon-nagyon magas szintű labdarúgó, és kitűnő formában van az argentin válogatott, és még egy dolgot, ami nagyon-nagyon fontos egy ilyen hosszú tornán, hogy hatalmas kohézió és elképesztő csapategység van az argentinoknál. Nagyon sok olyan válogatottat láttunk, amelyik jó egyéniségekből állt, de nem volt csapat, és nagyon sok olyan válogatottat láttunk, amelyik csapat is volt, egyéniségekkel is rendelkezett, de nem tudott csapat szinten megfelelő kvalitással védekezni. Most egyelőre én ebbe az argentin csapatban nem nagyon találok hibát. Talán az egy kukackodás vagy kötözködés lehet, hogy vajon nem túl hamar vannak egy csúcsformában.
4: 23 órától Franciaország Irak ellen játszik az I csoportban Philadelphiában a labdarúgó világbajnokságon. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádiós, az M4 Sport élőben közvetíti. A franciák szövetségi kapitánya Didier Deschamps így várja a találkozót.
5: Irak döntetlent játszott még a világbajnokság előtt a spanyol válogatottal. Sőt, az első csoportmérkőzésükön 75 perc után csak 2-1-es hátrányban voltak a norvégok ellen. Erős a kapcsolat a játékosok között, akik jól ismerik egymást. Szóval nem hiszem, hogy könnyű mérkőzés várna ránk.
4: 23 órától tehát Franciaország Irak az I csoportban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádióban élőben követhetik. Bokasérülés miatt véget ért a labdarúgó világbajnokság a németek védője Nico Schlotterbeck számára. A német szövetség tájékoztatása szerint a Borussia Dortmund 26 éves játékosánál belső szalagszakadást állapítottak meg az orvosok, így a 29-szeres válogatott középhátvédre legalább 2 hónapos kényszerpihenő vár. Julian Nagelsmann szövetségi kapitány már nem hívhat be új embert a német keretbe, mivel az adott csapat első VB mérkőzése után már csak kapuspótlására van.

0: lehetőség.
1: Jeremy Doku, a világbajnokságon szereplő belga labdarúgó válogatott alapembere bejelentette, elhagyja a nemzeti csapatot és visszatér Angliába, hogy ott legyen gyermeke születésénél. A Manchester City 24 éves szélsője a közösségi médiában közölte döntését. 13. labdarúgó világbajnokságán dolgozik Jaap de Groot, holland újságíró, aki Csisztu Zsuzsának nyilatkozott a Nemzeti Sportrádióban.
2: Now we have on the line Jaap de Groot, international.
3: Itt van velünk a vonalban Jaap de Groot, nemzetközi futball elemző, aki pályafutása során már a 13. labdarúgó világbajnokságon dolgozik újságíróként. Jaap, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és ha jól tudom, jelenleg Kansas Cityből jelentkezel.
4: Very good,
5: így van, Zsuzsa, pontosan Kansas Cityben vagyok most.
3: És azt is hallottam, hogy tegnap nem csak hosszú utad volt, hanem valószínűleg nagyon jó napod is, hiszen ahogy láthattuk, a japán elleni nyitó mérkőzés után még sokan kérdéseket fogalmaztak meg a holland válogatottal kapcsolatban, most viszont egy imponáló 5-1-es svéd verés után egészen más a hangulat. Mennyire változott meg szerinted a nemzetközi futball közvélemény véleménye Hollandiáról és a világbajnok esélyeiről?
2: Regarding the Netherlands and their chances in this World Cup.
4: Oh, a lot. You know, this was the thing they had to deliver because.
5: Nagyon sokat. Pontosan erre a teljesítményre volt szüksége a csapatnak. Ha megnézzük a 2026-os világbajnokság előtti felkészülést, az nem volt különösebben meggyőző. A japán elleni első mérkőzés után sok kritika érte Ronald Koemant a cseréi miatt. Én azonban nem voltam túl szkeptikus, mert szerintem Japán messze Ázsia legerősebb csapata. Sőt, számomra az egyik legerősebb válogatott ezen a tornán is. Hollandia pedig azon a mérkőzésen az első 25 percben rendkívül jól játszott. Akár el is dönthette volna a találkozót. Rengeteg helyzetet hagytak ki, de számomra az a 25 perc azt mutatta, hogy képesek a torna egyik fő esélyesévé válni. Aztán a vége 2-2 lett, és sokan továbbra is kételkedtek. A svédek elleni mérkőzés azonban mindent megmutatott abból, amit a világ látni akar a holland futballból. A klasszikus holland stílust láthattuk a maximumon. Szélsőjátékot, támadó futballt, kreatív megoldásokat és gyönyörű gólokat. Egyetlen nap alatt teljesen megváltozott az emberek hozzáállása. Most mindenki Hollandiáról beszél. Ronald Koeman és a játékosok végig azt mondták, hogy a végső céljuk a döntő New Yorkban. Három elveszített VB döntő után végre szeretnék hazavinni a trófeát. A Svédország elleni mérkőzés pedig megmutatta, hogy erre valóban képesek lehetnek.
4: For all the way, so until the final in New York, and then come home, taking home after three lost finals, finally with the Golden Cup. And this game against Sweden showed that they are capable to do it.
3: Ronald Koeman egyik legfontosabb döntése talán az volt, hogy Brian Brobyt jelölte a kezdőcsapatba, aki rögtön két góllal hálálta meg a bizalmat. Szerinted megtalálta végre Hollandia az ideális támadósort, vagy Memphis Depay visszatérése új helyzetet teremthet?
5: Egy mérkőzést egy csapat nyer meg, egy világbajnokságot viszont egy keret. A végén általában az a válogatott emeli a magasba a trófeát, amelyik a legerősebb kerettel rendelkezik. Ugyanez igaz Európában is. Egy jó csapattal megnyerheted a bajnokságot, de a bajnokok ligájához már erős keret kell. Ez így megy itt is. Most azt látjuk, hogy Somerville ott van, Brobby ott van, Gravenberg pedig szerintem az egyik legjobb holland játékos volt tegnap. Ez azt mutatja, hogy Hollandiának nem csupán 11 jó futballistája van, és pontosan erre van szükség egy világbajnokságon. Ez volt mindig Spanyolország, Franciaország, Anglia vagy Brazília ereje is. A kispadról érkezők képesek eldönteni a mérkőzéseket. Most már Hollandiának is megvan ez a mélysége, ezért gondolom, hogy komolyan számolni kell velük.
4: That make the difference. And Holland has it now also, so that means they are in the hot seat also.
1: És még mindig labdarúgás, de már nem a világbajnokság. Az argentin Martin Demichelis lett a Gulácsi Pétert és Willi Orbánt foglalkoztató RB Leipzig labdarúgó csapatának vezetőedzője. A Lipcsei Klub honlapjának beszámolója szerint a 45 esztendős tréner szerződése 2 évre szól. Távozott a Puskás Akadémiától és Újpestre igazolt Szapanos Péter, jelentette be mindkét NBA-ben szereplő klub. A felcsútiak értékesítették a 35 éves kapus játékjogát, vagyis a fővárosiak kivásárolták a szerződéséből Szappanost.
0: Sportvilág.
1: A nőknél a Ferencváros, a férfiaknál a Szeged szabadkártyát kapott a kézilabda bajnokok ligája következő idényére. A Tatabánya férfi csapatának jelentkezését viszont elutasította az Európai Szövetség. A Tatabánya így az Európa Ligában indulhat ősztől. Fontos volt, hogy az utolsó asszót én vezetésből kaptam meg, nyilatkozta Rapp Krisztián, aki a magyar férfi karcsapat vezetőedzőjével Nemcsik Zsolttal volt a Nemzeti Sportrádió vendége, miután sorozatban harmadik Európa-bajnoki címüket szerezték meg. A mieink a döntőben 45-43-ra győzték le a románokat a franciaországi EB-n. A 24 éves vívó volt a magyarok befejező embere, és erről is nyilatkozott Szabó Szilviának a hazafutásban. Következzen a beszélgetésből egy részlet.
6: Ugye Párizsban rendezték az olimpiát, most ismét Franciaország, Antony, Párizs egyik külvárosa vagy elővárosa volt a helyszín. Annyit lehetett hallani, látni, hogy rettentően meleg volt. Mennyire szenvedtetek ettől, Krisztián, és mennyire lehet erre felkészülni?
7: Azt gondolom, hogy nagyon szenvedtünk ettől, és nagyon nehéz volt, bár föl voltunk készülve mindenre. Én leginkább úgy mentálisan éreztem, hogy készen állok erre. Ugye dolgozom sportpszichológussal, és beszéltünk róla, hogy hol fog kijönni annak az előnye, hogy azt a kemény munkát és azt a pluszt beleteszem, és például ilyen helyzetekben, amikor ugye fizikailag nagyon megterhelő helyzetekbe kerülünk, itt most úgy kell elképzelni, hogy nagyjából egy olyan helyszínen kellett bemelegítenünk egy sátorban, amire tűzött a nap, ahol hát nem nagyon volt levegő, és emellett 40 fok, és azért azt a négy rétegű vívóruhát ilyenkor magunkon cipelni, az nem egy egyszerű dolog, és ezeket meg kellett oldani, le kellett küzdeni, és valahogy, amikor ebbe a bemelegítésbe, meg a várakozásba egyszerűen teljesen kimerül a test, és teljesen elfárad a figyelem, akkor azt visszahozni. Úgyhogy ilyenekkel meg kellett küzdeni így az ellenfelek mellett. Én azt gondolom, hogy azért ez jól sikerült, pláne a csapaton. Nagyon jól megtaláltuk azt az egyensúlyt, hogy ezt talán a lehető legjobban redukáljuk azt az időt, amit így a melegítőterembe töltjük.
6: Keszi Dóra kolléganőnk dolgozott kint a helyszínen, és hallgattunk veled is például interjúkat, és az egyikben lehet, hogy az még az egyéni napon volt, azt mondtad, hogy szinte ebből a meleg bemelegítő csarnokból vagy teremből, mire odaértél a pásra, már szinte elfáradtál, és nem feltétlenül csak a vívásra kellett koncentrálnod, hanem ezekre a külső körülményekre is.
7: Igen, ez így is volt. Valóban a bemelegítést úgy kellett, ami általában arra megy, hogy egy jó állapotba hozzuk magunkat. Most ez arra ment, hogy valahogy a rossz állapotot elkerüljük. Úgyhogy nem volt egyszerű, és még voltak csúszások is így az asszók között, úgyhogy kiszámíthatatlan volt, hogy mikor kezdünk, azért nagyon nehéz úgy fölpörögni, aztán visszanyugodni, megint újra ráhangolódni, úgyhogy ilyen elemekkel is kellett küzdenünk.
6: Kapitányi szemszögből milyen feladatok vannak, és ugye itt olyan szempontból egy kicsit több idő van az asszók között, több, mint egy világkupán, hogy ilyenkor van időtök esetleg elemezni a következő ellenfelet, vagy amíg a versenyzők pihenéssel próbálják tölteni ezt az időszakot, addig neked milyen feladataid vannak?
8: Az, hogy milyen feladataim vannak, az a szerencsés helyzetben vagyok, hogy egy komoly szakmai stáb alakult ki a csapat körül, és meg tudjuk osztani a feladatokat. Kossa Miklós és Sárközi Gergely ott volt ezen az Európa-bajnokságon, így hárman, Somlai Bélával természetesen kiegészül a Kiki mesterével. Remekül el tudtuk látni ezeket a feladatokat. Igen, át kellett alakítani a megszokott bemelegítésünket is, emiatt a klíma miatt nem akartam azt ilyen hosszul éreszteni. Le kellett rövidítenünk, minél több energiát kellett megspórolnunk. Ezekre kellett odafigyelni, nyilván ott a verseny, ahogy folyt előre, mindig intézni, hogy akkor mikor vívunk legközelebb, addig mit csinálunk, ott hogy készülünk föl a döntő előtt, volt idő visszamenni a szállodába, ezt is el kellett dönteni, hogy visszamegyünk, vagy nem megyünk vissza. Azt mivel töltjük, elemzésekre is volt idő, próbáltunk fölkészülni az ellenfelekből nyilván előre is, amennyire lehetett, a román csapatra most külön nem készültünk, de azt a döntőt meg tudtuk csinálni, arra volt idő szerencsére, úgyhogy ezekkel a dolgokkal foglalkoztunk, és hát nyilván ott volt ez a mondás a nap elején, hogy Gyerekek, nehogy kikapjunk a négy közé jutásért, mert akkor föl kell menni a büntető melegterembe. Tehát ez egy külön motiváció volt. Mert egyébként a főteremmel, ahol a mérkőzések nagy része zajlott, az a nem volt különösebb probléma, tehát ott lehűtötték a klímát. Ott az felüdülés volt oda belépni a bemelegítő terem után.
6: Hogyha az asszokat nézzük, ugye a svédekkel találkoztatok először, 45-13-as nagyon magabiztos siker született, utána jöttek a spanyolok, ott őket 45-30-ra győztétek le, majd az elődöntőben az olaszok 45-36. Ugye az olaszoktól kaptatok ki tavaly a világbajnokságon. A döntőben volt-e bennetek egyfajta visszavágási vágy, és sikerült-e abból a meccsből olyan tapasztalatokat gyűjteni, ami most segített, és ezúttal ti kerültetek ki győztesen?
7: Igen, szerintem az olaszokkal, ha vívunk, az mindig egy nagy presztízsjátszma. Azért a magyar-olasz mérkőzés az mindig egy ilyen kicsit emocionálisabb.
6: Kuratoli nevét említsük meg veled kapcsolatban, ugye vele igen, volt múltad.
7: Igen, de nagyon jó, hogy most felé tudtunk kerekedni. Tavaly a világbajnokságon sajnos nagyon meg tudtak lepni minket egy nagyon támadó stílusú vívással. Most is ezzel próbálkoztak, de most már sokkal jobban lereagáltuk őket, és hát amit Zsolt is említett, videózás, az annak meg lett az eredménye, és igazából a mi akaratunk jobban tudott érvényesülni, és ez hozta meg a győzelmet.
6: Az mentálisan segítette benneteket, hogy tudtátok, hogy a nagy esélyes franciák, akik ugye hazai környezetben vívtak volna, kikaptak a románoktól, és így nem velük kellett vívnotok az aranyéremért, hanem a román csapat várt rátok.
7: Nem, persze inkább a franciákra lehetett a hazai pályán számítani, de nem gondolom, hogy bármivel is ez az román gyengébb lenne, vagy a francia erősebb. Talán a franciáknak van egy kellemetlen stílusuk, de ahogy mondtam, az edzőtáborban azért ezt elég jól sikerült megfigyelnünk. A románok nagyon kiegyensúlyozott lett a mezőn, szóval szinte már nem lehet azt mondani, hogy hát ez most váratlan, hogy ők vannak ott. Nagyon jó formában megverték a franciák előtt az oroszokat is, úgyhogy nagyon jó napjuk volt nekik is, mégis a végén meg tudtuk fogni őket.
6: Ugye ez a magyar válogatott korosztályát tekintve a Los Angeles-i olimpiáig még mindenképpen ott lehet. Ahogy láttuk, a román válogatottban négy nagyon fiatal versenyző van, tehát talán mondhatjuk, hogy övék a jövő, vagy náluk már ez a generációváltás lezajlott?
8: Én azt gondolom, hogy lényegesen fiatalabb vívókból áll, akik fejlődnek tovább, egyre nehezebb lesz ellenük vívni, egyre nehezebb lesz velük szembeszállni, egyelőre ezt még meg tudjuk oldani, mi kezünkben van még talán a nagyobb tudás, és ezen kell dolgoznunk, viszont hogy most reméljük, hogy ez a proféta beszéljen belőled, és ez a Los Angeles olimpiáig még egyelőre meg van oldva, de majd utána tovább kell menni, és akkor ott majd nekünk is meg kell újulnunk nagy valószínűséggel, mondom, ezt nem tőlem kell megkérdezni, hanem az illető úri emberektől, de igen, tehát hogy ez a francia és meg a román csapat is számtalanul fiatal.
6: Abban lehetett bízni még a döntő asszói során is, hogy hiába vezetett jellemzően a román válogatott, ti ott voltatok, felzárkóztatok, hogy majd esetleg a végén a ti rutinotok fog dönteni, és az a bizonyos három utolsó asszó, az a mindent eldöntő három asszó, az a ti javatokra szolgál majd.
7: Persze, az nagyon fontos volt, hogy ne engedjük ki a kezünkből azt a kapaszkodást, és ne legyen ilyen 5-6 tusos előnyük, mert az már nagyon nehéz, és ahhoz már bravúr kell, hogy ezt visszahozzuk. De ilyen 1-2-3 tusos hátrányban tudtuk tartani végig, sokszor felhoztuk egára. Ilyenkor ugye mindig az utolsó asszók döntenek, és nagyon sokat számított az, hogy én a végén már vezetésből kaptam meg az asszót, és egy egált vívva megnyertük az asszót. Mindegy, hogy az asszó közepén kivezet, mindig a végén kell az utolsó tus beadni, és szerencsére ezt nagyon jól előkészítették nekem, és tényleg nekem már csak be kellett fejeznem. Úgyhogy amikor igazán kellett, akkor mi vezettünk.
1: Rab Krisztiánt és a magyar férfi karcsapat vezetőedzőjét Nemcsik Zsoltot hallhatták, hiszen a Dallos Benedek, Rab Krisztián, Szatmári András, Szilágyi Áron összeállítású négyes sorozatban harmadik Európa-bajnoki címét szerezte a franciaországi EB-n. Gond nélkül vett az első akadályt Wimbledonban Piros Zsombor. A magyar játékos 6-2-6-2-re nyert a bolgár Ivan Ivanov ellen a selejtező első fordulójában a londoni füves pályás nyílt teniszbajnokságon. Bronzérmet szerzett Tóth Anna 100 méteres női gátfutásban a koppenhágai bronz kategóriás atlétikai versenyen. A Sportvilág végén köszönöm a figyelmet. Ne feledjék, 23 órától Franciaország-Irak mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon élőben a Nemzeti Sportrádióban. Viszont hallásra!
0: Ez volt a Sportvilág. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió.
10: Gól! Megvan! Megvan!
11: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
12: Franciaország a legutóbbi három világbajnokságot egyaránt úgy kezdte, hogy az első két csoportmérkőzését megnyerte. Erre most is megvan minden esélye. Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntjük Önöket. Én Tóth Béla vagyok. Szabó Bencével és Vukovics Lászlóval köszöntjük a hallgatókat. A mérkőzés pedig, amit közvetítünk, Franciaország-Irak a labdarúgó világbajnokság I csoportjában. A 2018-ban világbajnok 4 éve Katarban ezüstérmes franciák Szenegál ellen egy jó félidővel győztek 3-1-re, a mai ellenfél pedig a Norvégiától elszenvedett 4-1-es vereséggel kezdte ezt a világbajnokságot. Franciaország-Irak tehát a helyszín Philadelphia, egy 69 ezer férőhelyes stadion. Amerikai idő szerint pontban 17 órakor meg is kezdődött a mérkőzés. A labdát az irakiak indították az útjára és vágták előre jó hosszan. Miközben francia támadás a bal oldalról egy beadás is sikerült tisztázni Hasimnak. Majd visszakerül a franciákhoz, és Manu Koné próbálkozása surranál a kapu mellett. Ezzel kezdődik meg tehát a mérkőzés, 1 perc telik el a találkozóból, na de van most idő megismerkedni a kezdő csapatokkal.
13: Kezdjük a franciákkal, akik ugye kétszeres világbajnokok. A kapuban Menyán egyébként 3 változás volt, és rögtön itt Luka Digne volt az, aki a pályának a bal oldaláról adott be először. Ő bekerült a kezdő csapatba. Teo Hernández kikerült, egyébként még Koné, illetve Barcola azok, akik bekerültek. Na de menjünk sorba, a védelem még Saliba, Upamecano, Koundé, Rabiot, és akkor itt jön Koné, aki Tchouaméni helyén szerepel, ugye az első mérkőzésen Szenegál ellen ő kapott szerepet, Barcola pedig Douyét váltotta a Szenegál elleni mérkőzéshez képest, Dembélé középen, Olizé a jobb oldalon, elől pedig Kylian Mbappé, aki az előző találkozón 2 gólt szerzett, és célba veheti Lionel Messinek a rekordját, amelyet az argentin játékos az előző mérkőzésen állított fel, ugyanis 2 gólt is szerzett, így a világbajnokságok történetének ő a legeredményesebb játékosa, de hát Mbappé előtt még számos lehetőség van.
12: Mindenképpen emlékezetes lesz az a mérkőzés Kylian Mbappé számára, mert hogy ez a 100. válogatottság egész pontosan. 51 ére válogatott egyébként Jules Koundé, úgyhogy mind a 2 játékos jubilál. Miközben iraki támadás a bal szélen Iqbal indult volna meg, egy szabálytalanság Doszkival szemben jöhet majd a szabad rúgása Iraknak. Szintén 3 változtatást eszközölt az első mérkőzéshez képest az irakiak szövetségi kapitánya, az ausztrál Graham Arnold. A kapuban például a Norvégia ellen nagyot hibázó Jalal Hassan helyett az a Ahmed Basil kezd, aki mindössze 16-odjára tagja a nemzeti együttesnek. A védelem változatlanul Ali, Taksin, Hashim, Doszki összetételben, a középpálya jobb oldalán Bayes, Ismael és Al-Amari védekező feladatokkal, bekerült a bal szélre Iqbal, a Manchester United nevelése, jelöl pedig Kasim, valamint Hussein, utóbbi szerezte a gólt a norvégok ellen, Kasim pedig azt az Al-Hamadit váltotta, aki Norvégia ellen nem nyújtott kiemelkedő teljesítményt. Ez tehát az irakiak felállása. A legismertebb játékos az Ayman Hussein, a csatár, aki 93-adjára válogatott, és eddig 33 alkalommal volt eredményes a nemzeti együttesben. 30 esztendés, és ő viseli a csapatkapitányi karszalagot ezen a mérkőzésen. Hátuljára a labda iraki részről a mérkőzés 4. percében.
13: Bizony, és most került Tassinghoz a labda, őt pedig Mbappé próbálja meg letámadni és megszerezni tőle azt, ezt követően pedig fel is ívelte az iraki játékos a labdát a középpályára, azonban a franciák leszették a támadók lábáról. Hussein volt az, aki természetesen elől helyezkedett, ugye az előző mérkőzésen gólt és öngolt is szerzett, úgyhogy ilyen szempontból is fő szereplőnek mondható az iraki válogatottban. Közben Barcola lép hátra egy labdáért, kifejezetten jól játszott Szenegál ellen, és valószínűleg ezért is adott neki most kezdőként lehetőséget Didier Deschamps, akinek ez a 181. mérkőzése a francia válogatott élén. Egészen impozáns a mérlege, mert hogy ezeken átlagban 2,13 pontot szerez, 117 győzelem eddig, amely a Didier Deschamps a francia válogatott élén el tudott érni. Hát a másik oldalról ugye egy ausztrál kapitány van, Graham Arnold, 18. mérkőzésén irányítja az iraki csapatot, amely most hátulról próbálja a labdát kihozni a találkozónak az 5. percében, megcsúszik a labda, ott az egyik francia játékos fején éppen Díny volt az, aki behúzódott középre, és jöhetnek az irakiak egy bedobással, Didier Deschamps pedig föl csap labdaszedőnek.
12: 6. perc a mérkőzésen, Franciaország-Irak 0-0, egyelőre komoly lehetőség nélkül. Philadelphiában a találkozót megelőzően 2-3 órával volt egy nagyobb zuhé, annak most már nincsen nyoma, egyébként boros az időjárás, nincs oly meleg, mint a franciák korábbi mérkőzésén, hogy akkor New Yorkban játszottak a szenegáliak ellen, egy ívelés előre jó hosszan iraki részről, aki le tudta venni az Kasim, de a védelem már meg is hiúsította ezt az iraki előre törést. Díny az, aki előre passzolja a bal oldalon, egy szép mintaszerű fordulás, aztán Mbappétól, akit meg felrúgnak, szabadrúgása jön majd az iraki térfél kellős közepéről Franciaország, és villan az első sárga. Al-Ammari kapja mindezt, Krakovia játékos, tehát Lengyelországban légióskodik a belső középpályás. Itt most nem ismert kegyelmet, elhúzta bizony Kylian Mbappé lábát, aki már megcsinálta mellette a cselt, és egész biztosan elvitte volna Al-Ammari mellett a labdát a franciák gólrekordere. Ugye azzal, hogy duplázott az előző mérkőzésen, lehagyta Olivier Giroud.
13: Jöhet majd a szabadrugás, amelyet Olizé végez el, beívelődik a labda középre, a 16-oson belülre, ott van még Upamecano, elesik, és azt mutatja a játékvezető, hogy menjen tovább a játék. Egyébként a sportás kanadai, és hogy az ő neve is hangozzon el, Drew Fisher egyébként ebben az évben vezetett már egy Egyesült Államok-Mexikó barátságos mérkőzés, közben ismételten a franciák játékban Dembélé oda teszi a lábát, de nem ő ért végül a labdába a 16-oson belül, hanem az iraki védőjátékosa, Hassim volt az, akinek a lábáról kiment a labda szögletre, úgyhogy Dembélé rögtön megy is elvégezni a sorokrugást, Mbappé pedig középen várja majd. Egyébként az előbbiekben sárga lapot kapó Al-Ammari volt az az előző mérkőzésen, aki az irakiak gólját előkészítette, úgyhogy neki már van egy gólpassza, és ezen a mérkőzésen pedig egy sárga lapja, közben Dembélé pedig kiballagott a szöglethez, bal lábbal lepasszolja Olizének, Olizé pedig felnéz és választja Dembélét közvetlen közel, megcsinál le egy cselt az aranylabdás, azonban úgy tűnik, hogy elveszíti a labdát, mert hogy ott hátra ment védekezni Ikubál, az irakiaknak a támadója, Olizénél marad a labda, jöhetnek a franciák továbbra is.
12: Olizé passzolja ki vissza a bal szélre, Díny beadása magasan érkezik, tudott itt a kapus tisztázni, Olisé visszalövi ballal, Mbappéhoz csorog, ő meg kapásból kapura küldi, ez igazából sok említés nem érdemel ez a próbálkozás. Jöhet majd egy kirúgással, tehát Basil kapus az irakiak hálóőre. 9. perc a mérkőzésen, Laci azért most már nagyjából fel lehet, illetve meg lehet határozni a csapatoknak az első 10 perc alapján, hogy mire lehet számítani ezen a mérkőzésen, hogy látod, hogy mennyire lesz Franciaországnak kellemetlen ellenfél a közel-keleti rivális.
14: Franciaország, köszöntöm a hallgatókat. Franciaország először is a VB egyik legnagyobb esélyese, remek futballisták alkotják. Irak természetesen nem tud mást választani, mint hogy hátraáll és védekezik. Az irakiak 1986-ban voltak eddig egyetlen egyszer VB-n, ahol a csoportkörben háromszor egy góllal kaptak ki. Tehát óriási örömet tudnának szerezni 50 millió irakinak, ha megszereznék az első VB pontjukat. azt gondolom, hogy ez, erre nem ma fog sor kerülni. A franciák előbb-utóbb föl fogják őrölni őket, mert fantasztikus támadó négyessel rendelkeznek, mögöttük is megvannak azok az emberek, akik remekül szereznek labdát. Tehát a franciák, itt az első gól nehéz mindig az ilyen mérkőzésen, úgyhogy utána gólra gól természetesen, de azt gondolom, hogy előbb-utóbb francia gólt fogunk látni.
13: 10. percben járunk a mérkőzésen, és most az iraki válogatott egy picit birtokolhatja a labdát. Egyébként eddig az első 10 perc alapján nyilván a franciáknál van egy kicsit többet a labda, és hát ugye lövőhelyzetük is nekik volt. Basszil most vágja előre, és ezek lehetnének nyilván az iraki válogatottnak a lehetőségei, ha ezeket Hussein meg tudná csúsztatni, ezeket az előreívelt labdákat, azonban Kasim nem tudott elől helyezkedni, úgyhogy ezt a labdát elérje, mert hogy a franciák gyönyörűen tették hátra a maguk szempontjából. Luka Digne a pályának a bal oldalán, ő az, aki most tovább játsza, és most már a Róma játékosánál, Konénál a labda középen. Ugye az ő pozíciójában játszott az előző mérkőzésen a Real Madrid játékosa Tchouaméni, most pedig egészen hátul Olizé kapja meg a labdát, kicsit gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy a védekező középpályás pozíciójába, és hátra jött Dembélé, csinálja meg a cselt, gyönyörűen játszik a szélen Dembélé, most teszi be középre, ott nem volt ember, és még mindig ott van a labda a franciák előtt, akár Rabiot rá is lőhetné 20 méterről, inkább leteszi Luka Digne-nek, és a labda pedig ki fog menni a pályának az oldalán, az oldalvonal hagyta el most a labda, Taksin volt az, aki kirúgta, de hát a francia fölény abszolút érződik, úgyhogy időkérdése talán, hogy a franciák mikor szereznek gólt, de meglátjuk, Mbappé passzolgat most hátul.
15: Mbappé veszi át a Konétól kapott labdát, aztán ível a 16-os környékére, a jobb oldalra száll a labda Dembéléhez, Kundi emelni vissza, ezt pedig kihasználhatja Doszki, aki hazagurítja a kapushoz, Basilhoz, aki megvágja előre látszólag céltalanul. Na, a levegőben lévő labdáért nagy a harc, egy elkeseredett indítási szándék iraki részről, de ebből sem tud megindulni sem Kasim, sem Hussein, a két csatár. Franciaország legutóbb 2010-ben nem élte túl a csoportkört Dél-Afrikában, akkor az egy sok bajtól szenvedő francia válogatott volt, és azóta, amikor a világbajnokságon szerepelt a francia együttes, akkor rendre két győzelemmel indított, 14-ben Brazíliában, 18-ban Oroszországban, és legutóbb 4 évvel ezelőtt Katarban is két győzelemmel kezdte a csoportkört. Az akkor már ugye Didier Deschamps irányította válogatott, Deschamps ezt követően, a világbajnokságot követően leköszön a francia válogatott éléről. Zinedine Zidane fogja minden jel szerint átvenni az ő helyét. Francia támadás építésnek a legelején járunk, 12. perc a mérkőzésen, 0-0-ás állásnál. Upamecano az, aki a félpályán éppen, ha átlép az iraki térfélre, majd teszi ki a jobb oldalra Dembélé, megkapja Olisé, kényszerítő végén ismételten Dembélé, nincsen beadás a jobb oldalról, ballábbal visszagurítja Dembélé Koundéhoz, Upamecano, Saliba a védelem tengéből előre lépve átteszi a bal oldalra a labdát, Digne, mellette pedig Rabiot az, aki elkéri, Saliba, ismételten Koundé, majd Upamecano a labda útvonala. Egyelőre hiába szorul be Irak a saját 16-asának környékére, olyannyira, hogy Hussein is a saját kapujától 30 méteren vérekezi. Nincsen rés a fehér falon, mert hogy fehér mezben játszanak az ázsiaiak. Jó összjáték, Dembélé lő, fölpattan, és Basile mellől elfejeli a hátvéd, Taksin. Ez hiba volt, mert emiatt nem tudta megkaparintani a labdát Basile. Kivágják végül az ázsiaiak. Az első veszélyesebb francia támadás tehát, hiába volt iraki hiba, anélkül zárul, hogy eltalálná a kaput az európai válogatott.
13: Jöhetnek tovább a franciák, Mbappé kapott volna egy paszt Olizétől, azonban csak megvan neki, és milyen cselt húzott meg Kylian Mbappé a pályának a jobb oldalán, most teljesen bolondítja a védőjét, Doszkit, de közben most már Olizénél a labda, 16-oson belül, azonban a lövésébe belevetődnek az iraki védőjátékosok. Hát nyilván Franciaország a játék intelligenciában lévő fölényét igyekszik kihasználni, meg a technikai tudásban lévő fölényét. Olizé kapná meg a labdát, Doszki ismételten a szenvedő alanya, Mbappé lő közben, és hát megszerzi Franciaország a vezetést. Gyönyörű támadás volt egyébként ott a pályának a jobb oldalán, és most már sokadjára bolondították meg az irakiak bal hátvédjét, Doszkit ezúttal, aki megtette mindezt, az nem volt más, mint Olizé, ő csinált meg ott egy cseltvele szemben, bepasszolta középre, és Kylian Mbappé bal lábbal nagyjából olyan 16-7 méterről tekerte a kapunak a jobb oldalába a labdát, Basile nem tudott védeni, Kylian Mbappé góljával vezet Franciaország. Vukovics László, ezt hogy látod?
14: Igen, jól mondtad, hogy a bal oldalon már sokadszor mentek az iraki védelem mögé. Egy visszapassz volt a kaputa kb. 17 méterre, Mbappé tolt egyet befelé a labdán, és ballal, iszonyatos erővel, ez a gyengébbik lába, ballal a hosszú sarokba óriási gólt ragasztott. Úgy látom, hogy a franciáknál most rendben van a csapategység is, és ahogy Tóth Béla kollégám mondta, a VB után leköszön Didier Deschamps, és érte is játszanak a francia válogatott tagjai, 14 éve szövetségi kapitány, aki játékosként és edzőként is világbajnok volt, hát szeretne világbajnokként búcsúzni.
15: A 15. gólja a világbajnokságokon Kylian Mbappénak, akinek hát szenzációs a mutatója, mert hogy mindösszesen a 16. világbajnoki mérkőzésén megszületik a 15. világbajnoki gólja, hihetetlen, és hát azt hiszem, hogy Lionel Messi nem figyelheti túlságosan nyugodtan ezt a mérkőzést, hogyha nézi ezt a találkozót. A 100. válogatottságán tehát Mbappé százados, 59. alkalommal eredményes címeres mezben. Eltelt negyed óra találkozóból, és a franciák nyomása az továbbra is magas fokon marad, mert hogy a franciáknál a labda, a bal oldalon Digne kéri el, illetve Rabiot az, Digne teljesen az oldalvonal mellett helyezkedik, és most egy váltás Rabiotval, mert ismételten a védelem tengelyében Upamecanónál, és az irakiak hiába védekeztek, nagyjából hiba nélkül az első negyed órában, nem húzzák ki az első 15 percet kapott gól nélkül. Dembélé a jobb oldalon pörgetné be a labdát ott Bájes mellett, nem sikerül neki. Bájeshez kerül, tartogatja egyelőre a bal szélső, Bájes kiemelni onnan rossz helyre, Manu Koné elcsípte 20 méteren. Koné, Dembélé, a jobb oldalon Koundé esernyőcsellel próbálkozik Bájes mellett, végül Bájes visszagurítja Doszkihoz, és Doszki meg a kapusához, Basilehoz.
16: Egyébként Messivel kapcsolatban ugye ő nyilatkozott arról, hogy különösebben őt ez a rekord nem érdekli, mert hogy alapvetően nagyon jó érzés neki, hogy ilyen társaságban lehet. Ugye ő alapvetően a brazil Ronaldót emelte ki, aki számára egy fontos, meghatározó játékos volt. Örül neki, legalábbis Lionel Messi ezt mondta, hogy Kylian Mbappéval versenyezhet, tehát ilyen társaságban. Közben egy iraki támadás a pályának a jobb oldalán, Upamecano mellett beteszik a labdát középre. Menjen is a labdához, ér most már így 17 percnyi játék után, amikor Franciaország 1-0-ra vezet. Egyébként Olizénak ez volt a harmadik gólpassza a tornán, ugye az előző mérkőzésen 2 gólpasszt adott Szenegál ellen, úgyhogy az ő teljesítményét is mindenképpen lehet dicsérni. Rabiot az, aki hozza a labdát, az irakiak nem támadják le a franciákat. Koné egyből tovább teszi, és akkor a franciák most már az iraki térfélen.
15: A bal oldalon menne előre Digne, ott nincsen előtte folyosó, Mbappé pedig begurítja középre Rabiothoz, és most már Upamecano. Szédületes mutató statisztika az, hogy amikor Franciaország megszerezte a vezetést, miközben Olisi azért a 16-oson belülre ér, Koundé pedig már centerezett volna, Mbappé elől vágják ki a védők, úgyhogy úgy tűnik, hogy pillanatra felszabadul az irakiak kapuja, de azonnal visszakerül a franciákhoz. Rabiot ki a jobb oldalra, Dembélé csörreltette volna be Mbappé felé a sűrűbe, onnan pedig kihozzák végül az irakiak, Doszkit borítják föl, szabadrúgás tehát Irak javára. Tehát amikor a legutóbbi 27 világbajnoki mérkőzésen, akkor, amikor megszerezte az első gólt Franciaország, akkor nem kapott ki egyszer sem. Legutóbb, amikor ilyen előfordult világbajnokságon, az 1982. júliusa, akkor hiába szerezte meg az első gólt a francia csapat, a lengyelek fordítottak és 3-2-re nyertek, de hát, hogy akkor kik játszottak a lengyel csapatban és kik játszottak a franciában, hát itt azt hiszem, hogy Laci arról ódákat tudnak zengeni, a Zsegors látóféle lengyel együttesről.
14: Szármák, Dejnát, természetesen megvannak, hát a franciák meg Gires, Platini, Tigana, Gengini, Bossis, Trezor, hát fantasztikus. Én ezeken nőttem föl. Volt az a legendás francia-német 3-3-as mérkőzés hosszabbítással, csodálatos élmények ezek. De a mai francia válogatott fantasztikus játékerőt képvisel, méltóak a régiekhez az utódok, mert nagyon jó futballisták.
16: Olyannyira, hogy Barcola már benn van a 16-oson belül, egy beívelt labda, Mbappé nem fejel bele, ellenben Dembélé előtt még ott van a lehetőség, Koundé beteszi, kicsit ilyen furcsa módon nyeste a labdát középre, és az irakiak tudtak tisztázni, ezt követően Upamecano leteszi a labdát Rabiónak, és fordul ezzel Franciaország, gyakorlatilag hátulról ismételten jöhetnek majd az irakiak kapuja irányába, és először talán mondhatom, hogy Dembélé elront egy indítás, Koundénak ez nem volt jó. Közben szórakoztatja magát egyébként a stadion közönsége, Philadelphiában van ugye ez a mérkőzés, mint ahogy ezt már Tóth Béla is említette. Elindult a mexikói hullám az elmúlt percekben a stadionban. Hát a játékra egyébként nem lehet panasz, ami a franciákat illeti, úgyhogy azt nem mondhatjuk, hogy amiatt indult volna ez el, mert a mérkőzés unalmas lenne az eddigi 20 percben, amikor Franciaország vezet, a gólszerző pedig Kylian Mbappé volt a 14. percben.
15: Azonnal megszerzi a labdát a francia együttes, bár most Hussein megpróbálja tovább tolni a csapattárs felé. A Tikubálnak nem volt hely, ráadásul Manu Koné kellemetlenkedett mellette. Odissi szórja el, a rövid passzos játék, Al-Ammari teszi tovább, de a vonalon túlra gurítja a labdát Zahir Ismael, az Al-Talaba játékos a hazájában, nyolcadjára válogatott a 24 éves középpályás, most egy bedobást ajándékozott Franciaországnak. A labda a bal szélen, Barcolánál, francia akció, egy csel az alafonal felé, már a 16-oson belül középre gurította volna Barcola, tisztáztak a védők, újabb bedobás következik majd a mérkőzés 21. percében. Digny elvégzi, Rabiot, ismételten Digny a bal oldalon, beadja a védője mellett, és tudott Basile öklözni, a 16-oson kívülre tisztázott. A jobb oldalra kerül a labda. Egy cselt próbált Dembélé Doszkival szemben, fennakadt végül az iraki bal hátvéden, aki indítana, ott pedig Bájes hiába megy a labdáért, jobb helyzetben van Upamecano, aki hazapasszolta a kapusához Menyánhoz, akinek még nem volt dolga a mérkőzésen.
16: Én azon gondolkodtam, Laci, hogy ezt a tempót szerinted az irakiak meddig fogják különösebb folyamatosan becsúszó hibával bírni, vagy hiba nélkül?
14: Hát Irak 57. a világranglistán, franciák jelen pillanatban harmadikok, de ha egyetlen egy esélyest mondhatna, megkérdeznénk 100 embert, aki a fociba járatos, akkor a franciákat mondaná a világbajnokság.
16: Közben Barcola a 16-oson belül mindjárt fejez be a gondolatmenetet, csak Franciaország előtt egy lehetőség, a 22. percben járunk, és ott Rabiot lábán a labda, egészen hátra kerül, szóval mond, Laci?
14: Franciaországot tartanák a legnagyobb esélyesen a legtöbben, ha szakembereket megkérdeznénk. Irakiak természetesen csinálják, amit ebben a játékhelyzetben lehet, meg az ő állapotukban. Gondolok itt arra, hogy óriási minőségbeli különbség van. De most nézzük meg, hogy Doué helyett Barcola kezd, és semmit nem gyengül a francia válogatott, mert Barcolának is olyan sebessége van, az előbb úgy tolta meg 10 méteren, 5-5 vert az iraki hátvédre, és ilyenből rengeteg lesz a mérkőzés folyamán.
16: Igen, pont erre gondoltam, amikor ezt a jelenetet látom, hogy amit te is mondasz, hogy 10 méteren ennyit ver rá, hát az azért gyakorlatilag akkor mondhatjuk, hogy itt azért egy sok gólos iraki vereség is kinéz, és pont egyébként nézegettem, hogy Iraknak mely volt a legnagyobb veresége története során, bár egyébként közben ivószünet, a 23. percben járunk. 7-1-re kaptak ki például a törököktől, de volt Brazília ellen 6-0, Chile ellen 6-0, hát ez volt a legnagyobb vereségük. Nyilván ilyenkor kérdés, hogy esetleg Curaçaónak a veresége a németek ellen az adott esetben meg lehet dönteni.
15: Hát ez nem világbajnokságokon történt.
16: Így van.
15: Mármint Iraknak a vereségei, mert egyébként akkor, amikor 1986-ban először szerepelt Irak a világbajnokságon, akkor mind a három ellenfelétől egy gólos különbséggel kapott ki. Paraguaytól, Belgiumtól és a házigazda Mexikótól. Hát ezen a tornán Belgium hol végzett? A legjobb négy között.
14: Pontosan.
15: Mexikó bejutott a negyed döntőbe házigazdaként, tehát egyáltalán nem könnyű csoportban volt Irak, és annak ellenére derekasan helyt állt az a válogatott. Na hát azt az iraki válogatottat alig ha tudott felidézni, Laci. De azt illetően, hogy itt végül is most már jó néhány mérkőzés lehetett figyelni, a 48 csapatos tornának szerinted van-e létjogosultsága? Mert én azt állítom, hogy elnéz a mezőnyt és a mostani világbajnokságnak a mérkőzéseit, nem volt rossz ötlet.
14: Olyan szempontból nem volt rossz ötlet, hogy a kisebb csapatok is meg tudják mutatni magukat, ez nekik óriási kiugrási lehetőség. Ha attól függ, hogy kinek a szemszögéből vizsgáljuk, ha a nagyok oldaláról, akkor rengeteg mérkőzés van a lábukban, ha az öt top bajnokságot veszük. Ezt is sokszor elmondtam, hogy a végén úgyis azok fognak oda kerülni a legjobbak, akiknek rengeteg mérkőzés van a lábába, de a kicsiknek meg hatalmas lehetőség az, hogy ezek ellen a sztárok ellen játszhatnak, ilyen légkörbe ennyi 60-70 ezer nézők vannak a mérkőzéseken, be tudják bizonyítani, meg tudják mutatni magukat. Itt a világbajnokságon elég egy jó mérkőzés, és bekerülsz olyan menedzsernek a noteszébe, jött találod magad valamelyik olyan bajnokságba, ahol álmodban nem gondoltad, hogy egyszer ott lehetsz. És a kis csapatok, például Irak is egy ilyen csapatnak számít, de ha úgy kérdezed, akkor van legalább 8-10 ilyen csapat, ugye 4 újonc van jelen pillanatban a VB-n, de több, nem azt mondom, hogy gyenge, de szerényebb képességű válogatott. De nézd meg az ötfoki szigeteket, le tudnánk úgy matekozni ezt a csoportot, hogy még meg is nyerheti például.
15: Simán benne van, és hogyha mondjuk zöldfoki szigetek nem jut ki erre a világbajnokságra, mert továbbra is csak 32 csapattal rendezik, akkor nem lennének olyan meseszerű történetek, mint a kapusé Vozinyáé, és Kurászaónak se lenne olyan meseszerű története, hogy nem csak megvan az első világbajnoki gólja a közép-amerikai válogatottnak, hanem még az első pontja is egy világbajnokságon. Cserélni kényszerül az irakiak szövetségi kapitánya Graham Arnold, lehozza a legnagyobb sztárt, Ayman Husseint, itt feltehetően azért egy sérülés áll a háttérben, húzza is a lábát Hussein, az ő helyére érkezik 9-es számmal Ali Al-Hamadi, aki az első mérkőzésen kezdett. Vég az ivószünetnek, 26. perc a mérkőzésen, Kylian Mbappé 14. percben szerzett góljával, Franciaország 1-0-ra vezet Irak ellen.
16: Egy 24 éves és 21-szeres csatár érkezik, aki eddig csak Angliában futballozott, de hát ugye ez iraki szempontból nem hangzik annyira rosszul. A Luton Townnak a játékosa a most beálló Ali Al-Hamadi, úgyhogy most ezúttal Basil őt fogja majd keresni a labdákkal, mint ami a feljátékát illeti, ugye ő érkezik majd az előző mérkőzésen gólt szerző Hussein helyére, és most az iraki válogatott az a csapat, amely most birtokolhatja egy kicsit a labdát, a 26. percet is elhagytuk, Franciaország továbbra is 1-0-ra vezet, közben egy indítás, Luka Dint úgy tűnik, hogy lefutják ott a pályának a jobb oldalán, Kassim volt az, aki lefutotta, majd egy lövésbe beleblokkolnak a francia védők, úgyhogy Irak is próbálkozik most már az ellenfélnek a térfelén, úgyhogy most is ők hozhatják a labdát, Oszki az, aki hátul járatja most, ezt követően pedig egészen hátra kerül Alihoz a labda, ő a jobb hátvédje az iraki válogatottnak. Hátra lépett egyébként Al-Hamari is, aki ugye a Krakoviának a futballistája, most egy előre tett labda, egy hosszú indítás, ott marad még az iraki játékosok előtt a labda, Kundénak kell védekeznie, és ezt követően pedig Bashi az, aki betolta a labdát, most szállhat be középre, egy fejes is jöhetne, és ott volt az első iraki próbálkozás. Kapura ugyan nem ment, de rögtön a csereként beálló Al-Hamadi volt az, aki fejjel próbálta veszélyeztetni a franciák kapuját, úgyhogy ezt a lehetőséget feljegyezhetjük, mint az első iraki próbálkozást a 28. percből.
15: Sokat kellett rá várni, de először volt történés a francia büntető területen belül. A Norvégiával szemben egyetlen kaput eltalált próbálkozásból gólt ért el az iraki válogatott. Ez azért mégiscsak egyedülálló teljesítmény, akkor a 39. percben jegyzett Hussein gól az egyenlítésre volt elég. Más kérdés, hogy aztán kaptak még hármat az ázsiaiak. Közel-keleti válogatott ellen egyébként a francia együttes a világbajnokságokon még nem kapott ki. Kuvaitot 4-1-re verte meg 1982-ben, Szaúd-Arábiát pedig 4-0-ra 1998-ban francia földön. A két együttes Irak és Franciaország világbajnokságon először játszik egymás ellen. Hivatalos tétmérkőzése is a két együttesnek, ez az első. Upamecano a labdával, francia akció tehát az első fél óra végéhez közelítve. Dembélé egészen mélyen hátul a két belső védő között, Saliba, Rabiot, majd Digne, ez a labda útvonala, a bal szélen Digne emeli előre a 16-os környékére, ez hosszúnak bizonyul Barcola felé, úgyhogy Basil jöhet majd egy kirúgással. Mezopotámia egyik oroszlánya, mert hogy ez az iraki válogatottnak a beceneve, Mezopotámia oroszlányai.
16: Bizony, egyébként pedig, hogyha már az ország történelméről beszélünk, akkor 1919-ben a török, vagyis az oszmán uralom arról szabadultak fel, úgymond a britek segítségével, de a britek uralma arról pedig 1932-ben, úgyhogy így néz ki a modern kori Iraknak a története, onnan kezdve pedig egy független államról beszélhetünk, és egyébként közel 50 millió ember lakja ma Iraknak a területét. Közben egy előrevágott labda után labdaszerzés iraki részről, és Al-Hamadi volt az, aki letette a labdát a pályának a jobb oldalán, most a közel-keleti országnak a válogatottja, most jöhet be a labda középre, és leblokkolják azt a franciák, mégpedig Luka Digne volt az, aki beletette a lábát ebbe a beadásba, úgyhogy jöhet az első iraki szöglet a mérkőzésen, most az elmúlt percekben fejessel is tudtak jelentkezni, illetve akkor most már egy szögletet is fel lehet jegyezni. Egyébként támadásban eddig a statisztikai oldal azt mutatja, hogy 5 francia próbálkozás volt a kapura. Egyébként az iraki oldalról 2 is mutat, lehet, hogy az előbbiekben a blokkolt lövés számít ennek. És akkor jöhet az irakiak szöglete.
15: 31. perc a mérkőzésen Al-Ammari küldi majd be, a kanadai játékvezető pedig valakit kiemel onnan a tömegből, Dint figyelmezteti külön, illetve mellette Kasimot, a középcsatárt. Nagy a helyezkedés természetesen az ötösön belül, Menyán előterében. A jobb oldalról a szöglet Al-Ammari. Jobb kar a magasban, most ívelve középre, a kapu elé átszáll a hosszú oldalra, ott nem sikerül még elcsípni, vagy sikerül valahogy elcsípni a vonal előtt Bájesnek, de bent tartani már nem tudja, jöhet majd egy bedobással a francia válogatott. Iraknak volt a leghosszabb útja egyébként a világbajnokságra, 21 mérkőzés kellett ahhoz, hogy kivívják a világbajnoki részvételt, és az utolsó válogatott volt, amely biztosította a repülőjegyét Észak-Amerikába. Ugye interkontinentális pótselejtezőn verte meg Bolíviát Monterreyben, magyar idő szerint április 1-én, 2-1-es győzelmével harcolta ki második világbajnoki részvételét az iraki válogatott. Volt idő ezt részletezni, mert hogy a saját térfelén járatja a labdát a francia együttes, egy indítás Barcola felé Dembélétől, ez tértől elő átadás, utoléri Barcola, kisodródik, visszagurítja Mbappéhoz, szép a csel, Dembélé távolról nem próbálja meg, csupán egy cselt mutat be, majd aztán teszi ki a bal szélre Barcola, ismételten Dembélé, 18 méterre a kaputól, cselekbe bonyolódik, vele szemben egy védő, Rabiot, ő sem adja be, kicsiben a játék, Mbappé torrajta egyet lőni már nem tud, mert ott volt előtte egy fehér mezes iraki játékos, méghozzá Ismael, a bal szélen ismételten a francia akció, Digne az alafonalról laposan középre gurít, majd onnan Taksin tud tisztázni. 32. perc a mérkőzésen, Franciaország-Irak 1-0.
16: Ha már említetted azt, hogy az irakiaknak volt a leghosszabb útja, ugye itt a keleti parton egyébként szintén a franciákhoz képest azért ők többet utaznak, mert hogy az első mérkőzésük még Bostonban volt, ugye ez a meccs Philadelphiában van, és majd mennek Torontóba, ahol Szenegállal játszanak. A franciáknak ettől kicsit szerencsésebb a sorsolásuk, mert ők New Yorkba kezdtek, Philadelphia és Boston a harmadik mérkőzésnek a helyszíne, amelyen mondhatjuk egy európai rangadó az, amely vár majd a nézőkre, hallgatókra, mert hogy majd Norvégia játszik Franciaországgal. Franciák most a labdával a 16-osnak az előterében. Luka Digne az, aki bal oldalt összeszedi a labdát, beadja középre, és az iraki játékosok pedig hátra teszik a kapusnak a labdát, úgyhogy Basile hozhatja. A franciák most nem rohantak be egyébként éppen oda, ahova a labda érkezett volna. Furcsa mód, pont az iraki játékosok voltak csak ott a labda környékén. Egyébként a lelátót figyelve én azt látom, hogy a iraki zászló mellett ott egy kurd zászló is, hogyha pedig arra tekintünk, hogy az iraki válogatottban kik vannak, ugye nagyon sok olyan játékos van, akik külföldön születtek, de például vannak kurd származású labdarúgói is az iraki válogatottnak. Közben Barcola elindulhatna egy labdával, Bastia pedig összeszedi. Továbbra is Franciaország vezet 1-0-ra a 34. percben.
17: Milyen hatással volt az ivószünet a mérkőzésre, Laci?
14: Még avval kapcsolódik a te mondatodhoz, hogy az interkontinentális selejtező előtt Egyesült Arab Emírségeket kellett legyőzniük az irakiaknak, hogy játszassanak interkontinentális selejtezőt, és ez a 90 plusz 17. percben Al-Amari 11-es góljával nyertek mezopotámiai oroszlányai. A franciáknak meg Löblő, tehát a kékek a becenevük, ritkában szokták Le Coq-nak is mondani, kakasoknak őket.
16: Mondhatnánk, hogy itt igen, kakasok az oroszlánok ellen. Úgy, egyébként ugyanez volt a Szenegál-Franciaország mérkőzés is.
14: Így van, és a kérdésedre válaszolva, hát az ivószünet annyi, hogy az irakiak most már egy szögletig eljutottak, de igaz, hogy az átment a kapu előtt, nem jelentett veszélyt, de igazán döntő változás nem volt. Legfeljebb annyi, hogy azóta a franciáknak 100%-os helyzete nem volt, de a mérkőzés képe ugyanaz, hogy a franciák nyomnak, és előbb-utóbb újabb gólt kórokat fognak elérni.
17: Van még hátra az első félidő rendes játék idejéből 10 perc, Mbappé góljával tehát vezet Franciaország Irak ellen. Hátul a labda, egy higgadsel Hashimtól. Egyébként fönnmaradnak a franciák, tehát letámadnak a támadók, azért kellemetlenkednek az iraki védők előterében. A bal oldalon Bájes, megint a háta mögött Upamecanóval, kiről meg ki. Ezek szerint visszapattant Bájesre, aki most már a csapatkapitányi karszalaggal a karján. Némiképp méltatlankodik a játékvezető ítélete miatt, jöhet majd a bedobással Koundé a jobb oldalról, a Barcelona jobb hátvédje. Ez a 8. világbajnoki mérkőzése Koundénak, 50. válogatottsága, egyelőre nemzeti csapatban, tehát ebben a kék felszerelésben még nem tudott a kakuba találni. Nála a labda a jobb oldalon, befelé indulna az iraki térfélen, Upamecano, Dembélé. Nincsen ebből most előre irányuló átadás, a franciák körbe-körbe adogatják az iraki falat.
16: A jobb oldal helyett a bal oldalon a támadás, mert egy Mbappé most éppen ott helyezkedik, és ott próbálnak két ember mellett elmenni, és cselt húzott meg, a játékvezető pedig azt mutatja, hogy nem Franciaország jön majd a bedobással, hanem Irak, mert hogy Mbappéra visszapattant a labda, tehát a két ember mellett nem tudta jól elhozni a labdát. Egyébként eddig a legtöbb átadással találkozón Adrián Rabiot-nak volt, és elkezdett esni közben Philadelphiában az eső. Ez még egyelőre nem zavarja a játékot, ellenben a nézőket különösen igen, mert hogy készült azért nagyon sok néző esőkabáttal, ahogy látom, mert hogy annyira szakad az eső, hogy mindenki most már húzza saját magára, úgyhogy most jelen pillanatban azt mondhatom, hogy a nézőtéren sokkal több dolog történik, mint a játéktéren, de közben most már az irakiak is elindulnak, ott a pályának a bal oldalán próbálnák beverekedni magukat a 16-oson belőle, azonban vissza kell fordulniuk. Roski hiába volt a 16-osnak a csücskénél, nem adta be a labdát, meg nem passzolta be a labdát középre. Egyébként még a találkozó előtt írtak arról francia lapok is, hogy azért várható rosszabb időjárás, és adott esetben még az is felvetődött, hogy ezt a találkozót emiatt elhalasztják. Hát megérkezett az eső, de egyelőre nem mennydörgéssel, villámlással, ami miatt meg kellene állítani a játékot szerencsére.
17: A helyszín az a Philadelphiai stadion, aminek az az érdekessége, hogy nem fedett. Tehát azért a nézőknek azért lehet kifejezetten kellemetlen ez a zuhé, ami most a nyakukba zúdul, mert hogy nincsen tetőszerkezet fölöttük, ami megvédené őket. Barcola terület előtte, Barcola már a 16-os környékén bepasszolja, Olisi elől Mendoski, és vágja ki majdnem a lelátóra. Bedobása jöhet majd a francia válogatott. Tényleg itt a képeket elnézve óriási eső zúdul most a Philadelphiai pályára. A nézők pedig hát vagy megpróbálnak magukra húzni némi anorákot, vagy elkerüljék, hogy teljesen megázzanak, vagy esernyőt tartanak a fejük fölé. A jobb oldalon ez a francia támadás. Dembélé beközépre Olisétől visszakapja, innen már sikerül menteni Bájesnek, kiemelik előre Doszkijék, kiemeli onnan a labdát Rabiot, és megint a franciák lábán vándorol a labda. Iraknál tényleg néhány pillanatra van csupán a labda, nem tudják megtartani hosszabb ideig az ázsiaiak. Mbappé fordítaná tovább a labdát Olisé felé, most a védők figyeltek, szép higgadcsellel Hashim emel előre, de ott nincsen csapattárs, a francia térfélen Upamecano gyűjti be a labdát a mérkőzés 39. percében. Franciaország Irak Mbappé találatával 1-0.
16: Koné érkezik, és passzol Rabiothoz, most már az irakiaknak a térfelén, majd ezt követően Koundé tette tovább Salibához, ő pedig tovább Dinhez, hátul járatják most a franciák a labdát, ezt követően pedig ismételten Upamecano, és keresik a réseket az iraki védekezésben. Most Iraknak egyébként sokkal inkább feltolódott a védelme, nem annyira tömör, mint az, hogy egyébként az szokott lenni a francia támadásoknál, sőt, akár most ebből el is mehetnének az iraki játékosok. Rabiot egyértelműen szépen szerelt, legalábbis a játékvezető szerint, vagy ha szépen nem is, de legalább szabályosan. Mbappé közben lő, mert hogy a középpályára visszapattant a labda, és Mbappé gondolt egy nagyot, és félpályáról rálőtte a labdát. Ugye emlékezhetünk rá, akik látták a Szenegál elleni mérkőzést, hogy ott is a

0: úgyhogy ezt követően pedig már szabadrugással következhetnek majd a kékek, mert hogy a játékvezető fújt a sípjába, és egy szabálytalanságot látott közben. Laci?
1: Óriási eső van a pályán, azt látjuk itt a bejövő képeken, hogy
2: kinek
1: hatalmas.
2: Kedvez?
1: Hát a minél rosszabb a pályatalaja, az mindig a gyengébb csapatnak kedvez. Jelen pillanatban Irak akkor lassabban tud járatni a labdát, úgy megcsúszik a passzoknál, jobban tudsz tolódni. De a franciák annyira technikásak, hogy az irakiak nem véletlenül nem mennek kijönni a kapujuk elől, mert ahogy terület van, hát látjuk, nem mondom végig csak az első négyet, tehát Barcola, Mbappé, vagy bármi, Olisé, hát olyan sebességük van, hogy egyszerűen nem lehet őket megfogni sem.
3: Francia támadás, Mbappé fordul a 16-oson belül, Mbappé lőni nem tud, mert hogy oda csúszott a védő Ali, és már egy szabadrúgás kifelé, Dinh birkózta le ellenfelét. Volt egy pillanat, egy gyönyörű szemkápráztató cselt követően, amit Mbappé eresztett meg, picit ilyen zidánosan, Ali mellett elvihette volna a labdát, de talán túl sokáig tartotta magánál, Mbappé nem lőtte el, meg kibillent az egyensúlyából is, és ezt használta ki Ali, közbekotort, és aztán már a csapattárs az tudott tisztázni. 42. perc a mérkőzésen, továbbra is felhőszakadás Philadelphiában. Hashim cseleket követően megtalálja Bájest, a földre kerül az iraki játékos, szabadrúgása jöhet majd, tehát a fehérmezes ázsiai együttes már a kezdő körből. Didier Deschamps pedig azzal nem foglalkozik, hogy mekkora eső van, ő a kispad árnyékából előbújva, hogyha nem elégedett a játékosok teljesítményével, akkor bizony feláll és hangos szóval instruálja csapatát, ez történt most is, és most már vissza is bújt a kispad takarásába Didier Deschamps.
0: Jöhetnek bedobással a franciák, viszont egyelőre két labda van a pályán, úgyhogy ezt annyira gyorsan nem lehet elvégezni, és azért az irakiak kapitánya nem teljesen elégedett a látottakkal, ugye itt Graham Arnoldról van szó, aki korábban ausztrál szövetségkapitány volt. Egyébként az előző mérkőzés után azt is elmondta, hogy viszont ott Norvégia ellen azzal az nagyon tetszett neki, hogy legalább megszerezték az első gólt a világbajnokságon. Tehát az iraki válogatott Hussein révén ugye egy öngolt is vétett, ugye Hussein, illetve gólt is szerzett, úgyhogy azzal elégedett volt. Hát nyilván most itt a franciák ellen azért nagyon nehéz dolga van a mezopotámiai együttesnek. Jöhetnek az irakiak, ők hozhatják a labdát egy előre. Passzolt labda, kérdés nyilván majd, hogy mennyire veti rá a hatását ez az eső a pályára, a játékra. Most például csak azért is jó, hogy ezt mondom, mert Barcola elcsúszott, úgyhogy a játékot azért nyilvánvalóan befolyásolhatja majd mindez. A találkozónak a 44. percében járunk, és továbbra is Franciaország vezet Irak ellen 1-0-ra.
3: Basil kapus passzolja tovább, méghozzá Taksinhoz, aki Üzbegisztánban játszik az élvonalban, a Paktakor együttesében a 25 éves középhátvéd. Jó néhány olyan iraki játékos van, aki nem a hazájában pallírozódik, többen Európában, alacsonyabb ligákban, tehát nem feltétlen angol, német, spanyol vagy olasz együttesekben játszanak az iraki válogatott játékosok, de európai tapasztalattal jó néhányuk bír. A bal oldalon a labda, Doszki kapja meg a szélen, már a francia térfélen gurítja be Al-Hamadihoz, vele szemben pedig egy szabálytalanság, Manu Koné követte el. Koné oda kap az orrához, lehet, hogy Hamadi eltalálta az orrát a francia játékosnak, és most elterült az iraki középcsatár is a földön fájdalmas tekintettel. Itt a szabálytalan Koné volt, úgyhogy emiatt jöhet majd egy iraki szabadrúgás. Mihelyest a játékvezető kijelölte a pontos helyét ennek a rögzített játékhelyzetnek. Jó néhányan tehát most már a nézőtéren is valahogy menedéket nyújtanak a fejük fölé, legyen az kabát vagy esőkabát, bármilyen eszköz, amivel tudják magukat védeni a felhőszakadás elől. Lassan letelik a rendes játékidő az első félidőben, a hosszabbítás azt hiszem, hogy nem lesz oly tetemes, ezt az iraki szabadrúgást még mindenképpen megvárja a kanadai játékvezető, most tehát az ívelés a 16-oson belülre, kifejeli Saliba, és aztán Dinh tisztázott.
0: Érdekes.

0: meccs egyébként, hogy ennyire vaktában előre lőtte a labdát, mert hogy azért gondolnám én, hogy nyilván jó lenne csapattársakat megjátszania, azonban nem így tett. Közben most már azt is megtudtuk a hangos bemondó segítségével is, hogy 4 perc a hosszabbítás a mérkőzésen, amely rögtön 3-at látok közben, úgyhogy a 3 lesz a hivatalos egészen pontosan. Közben az irakiak hozhatják a labdát, és ugye hát mondhatjuk azt, hogy egy ilyen odaívelt labdával a 16-osan belülre is próbálkoztak. Engem kicsit meglep, hogy őszinte legyek, hogy Franciaország csak 1-0-ra vezet, nem tudom téged, Laci, mennyire.
1: A Szenegál meccsből kiindulva, meg arról a csoportmeccsekről beszélünk, engem nem lep meg az 1-0-ás vezetés, mert a második fél időben úgyis fölörlik előbb-utóbb az iraki csapatot. Még annyi az irakiakról, hogy Doszki neve lehet ismerős esetleg az európaiaknak, vagy a Ferencváros mérkőzéseit, akik nézték, mert a Cseh Pilsennek a balhátvédje, tehát láthattuk őt Magyarországon is játszani. Most is jól játszik ott a bal oldalon, de hát nincs könnyű dolga. De hol Dembélével, hol Olisével találkozik, azért ez egy rendkívül nehéz feladat.
2: Pallérozódhatott mondjuk akkor, amikor Makrekisszel találkozott a Ferencváros elleni
1: mérkőzéseken. Hát azért ez más kávéház, de ő is a lassú, de hát azért ez egy kicsit más szint.
2: Iraki akció, Al-Hamadi söpri tovább a labdát az érkező Kasim elé, és Al-Hamadi az álhatatos, begyűjti még a labdát a jobb oldalán a francia térfélnek, miközben a visszapassz a csapattárshoz már nem pontos, úgyhogy a franciák kaparintják meg a labdát. Az előre jelzett 3 perces ráadásnak a 2/3 letelt a franciáknál a labda. Upamecano az, aki nem sieti el ezt az akciót, inkább Salibához gurít. Némiképp enyhült ez az eső, most mintha visszafogottabban cseperegne az égi áldás, tehát nem felhőszakadás formájában jön le az égből a víz, hanem most, mintha simán csupán esőzne. 1-0-ra vezet Franciaország Irakkal szemben a mérkőzés 48. percében, még a szünetet megelőzően a mérkőzés egyetlen találatát a 14. percben Kylian Mbappé érte el.
0: A franciák birtokolják a labdát a továbbiakban is. Dembélé most egy cselt csinál a középpályán, ezt követően teszi Koundéhoz a labdát, és Upamecano is hozzáér. Koné szintén hátrapasszolt most csapattársához, Rabiot a labdával, és keresik a réseket természetesen a franciák, de hát nem kell, hogy keressék a továbbiakban, mert a játékvezető úgy döntött, hogy eleget ázott már mindenki, úgyhogy egy félidőnyi játék után Kylian Mbappé szerezte meg a találkozónak az eddigi egyetlen gólját. A 14. percben Olizé passzából volt eredményes a franciák világklasszis támadója, úgyhogy negyed óra múlva innen folytatjuk Kukovics Lászlóval és Tóth Bélával.
2: Egy pillanat, mert ez nem feltétlen csak egy félidő, ami itt kitör, hanem a nézőknek is jár a figyelmeztetés most a helyszíni műsorközlőtől, hogy villámtevékenység volt a közelben, úgyhogy menedéket kell keresniük. Azt hiszem, hogy itt már kijelenthető, hogy mivel volt villámlás a stadion környékén, hogy a negyedórás szünet az biztos, hogy nem negyedóra lesz. Ugye a fennálló Egyesült Államokbeli szabályozás szerint, hogyha villámcsapás van a stadion környékén, akkor legalább fél órára meg kell szüntetni a játékot, a futball tevékenységet a stadionban, úgyhogy ez azt hiszem, hogy most már kijelenthető biztosan, hogy ez nem egy negyedórás sima félidő közötti szünet lesz, hanem annál hosszabb, és majd kiderül, hogy a legutóbbi villámcsapáshoz mérve fél órát kell számolni az újrakezdéshez, tehát itt azt hiszem, hogy fog csúszni a második félidő kezdete jó néhány percet.
1: Igen, hát most van 10 perc múlva lesz éjfél, hát így kell számolni.
2: Úgyhogy most azért az első fél időt is tudod valahogy összegezni.
1: Igen, természetesen. A franciák úgy kezdtek, ahogy vártuk a mérkőzést tőlük. Abszolút támadóval léptek fel. Doué helyett Barcola kezdett, a többi helyen még a védelembe változott egy helyen Deschamps. Nagyon szép támadásokat vezettek, és Mbappé, akit említettük, hogy századszor válogatott ma, egy gyönyörű kényszerítőzéssel a jobb szélen Olisével visszakapta a labdát, betolta a 16-ossal egy magasságba a jobb összekötő helyén, és ballal gyönyörű gólt ragasztotta a jobb sarokba. Ebben vezetett Franciaország, utána voltak még lehetőségeik a franciáknak, Barcola rendkívül gyors volt, nagyon látványos a sebességkülönbség, ahogy legyorsulta az ellenfelét, de a beadásoknál nagyon tömörültek az irakiak, nem nagyon tudott már igazi helyzetet, még Mbappé fordult be egyszer egy gyönyörű, ahogy Tóth Béla mondta, ilyen zidános, de ilyen félfordulattal tulajdonképpen maga elé vette a labdát, gyönyörűen csúsztak be az irakiak ott mellé. Az irakiak egyszer-egyszer tudtak átjönni is a félpályán, szögletet egyet rúgtak, igazán helyzetbe nem kerültek, egy olyan beadásuk volt, hogy ki kellett vetődni a francia kapusnak és megfogni, de nem is a franciák ellen kell nekik nagy bravúrokat bemutatni, nyilván nem kizárók, hogy pontot szerezzenek, mint ahogy láttuk már kis csapatoktól ilyet, de a mai mérkőzésben ez véleményem szerint nincs benne. A franciák azért szeretnék megszerezni minél hamarabb a második gólt, mert akkor sokkal több játékos tudnának pihentetni, nyugodtan levihetik Mbappé-t, Olise-t, ezt majd Deschamps eldönti, hogy kinek mire van szüksége, de az tény, hogy egy fél időnyi játék után abszolút a papírformát látjuk, még ha csak 1-0 is a különbség, a látottak alapján sokkal nagyobb a különbség a két csapat között.
2: Szünet van tehát a mérkőzésen, egy fél időt követően Franciaország-Irak a labdarúgó világbajnokság csoportkörében 1-0, Mbappé 14. percben szerzett találatával. Meglátjuk, hogy mikor lesz folytatás, az biztos, hogy egy negyed óra múlva újfent jelentkezünk majd, és elmondjuk, hogy mire jutottak ott Amerikában a helyszínen a második félidő kezdetét illetően. Szabó Bence, Tóth Béla és Vukovics László egyelőre tehát búcsúzik.
3: Nemzeti Sportrádió.
4: Gól! Gól! Bent van! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó estét kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Egy fél időt követően a labdarúgó világbajnokság I csoportjában Franciaország-Irak 1-0, Kylian Mbappé 14. percben szerzett találatával. A második fél idő kezdése pedig csúszik. A mérkőzést ugyanis felfüggesztették egy viharos időjárás miatt. A helyszínen Philadelphiában már a félidő derekán elkezdett szakadni az eső, és mivel a félidő utolsó perceiben a stadion 8 mérföldes körzetében villámtevékenységet észleltek, így legalább fél órán keresztül állnia kell a játéknak. A nézőket is utasították arra, hogy vonuljanak fedezékbe. Jelen pillanatban tehát olybá tűnik, hogy a csúszás legalább egy fél órát csúszik. A második félidő kezdete tehát a következő néhány percben biztosan nem fog megtörténni. Egy játékrészt követően Franciaország-Irak tehát 1-0 a labdarúgó világbajnokságon, és addig, amíg várunk a kezdésre, várunk a második félidőre, addig hallgassák meg itt a Nemzeti Sportrádióban Szegő Tibor beszélgetését ifjabb Albert Flóriánnal.
0: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Szegő Tibor vagyok. Mai vendégünk Albert Flórián, aki néhány nappal, héttel ezelőtt lett harmadszor bajnok a női csapattal, de alanyi jogon is bajnok, meg még vannak sztorik veled kapcsolatban, de kezdjük azzal, hogy ugyanazon a napon születtünk egyébként, 6 év eltéréssel, és amikor megszülettél, rá 2 hétre kapta meg édesapád a France Footballtól az aranylabdát. Hogy emlékszel erre a napra?
4: Először is üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm Tibi, hogy meghívtál ebbe a műsorba. Hát az az igazság, hogy 6 nap alatt nem hiszem, hogy nagyon emlékszik rá valaki, én csak a sztorikra emlékszem édesanyámra, aki fölvett a telefont, és az akkori MT tudósítója mondta, hogy az aranylabdás feleségével beszélek. És végül is, tehát ez is egy időzónán kívül tudta meg apu, hogy mert előbb volt az aranylabda sorsolás, és a később tudta meg édesapám, hogy én pont akkor kerültem haza a idézőjelben a kórházba.
3: Azzal a, hát egy kicsit édes teherrel, de egy kicsit nehéz teherrel is indította te a pályafutásodat, hogy nagyjából mindenki az édesapádhoz hasonlított. Hogy tudtad magad, vagy tudtad-e magad függetleníteni attól, hogy egy ilyen zseniális labdarúgó a császár, a papád?
4: Hú, ez azért nehéz kérdés, mert tehát abban az időben, tehát azért most itt vissza kell menni a korszakokba, tehát akkor még kommunista rendszer volt, tehát még nem volt rendszerváltás abban az időben, amikor még fiatal voltam, ugye 67-es vagyok, és én az elén abszolút nem éreztem. Tehát amikor én bekerültem a Fradiba 7 évesen, tehát én 7 éves koromban kaptam meg az első kis tagsági könyvemet, hogy a Fradi igazolt labdarúgója vagyok, mentem a ranglétrán, és amikor ilyen 14-15 éves lettem, akkor kezdtem el azt érezni, hogy ez nem egy olyan egyszerű dolog, és hogy mondjam, belülről volt egy válság bennem, és ezt mindenki tudja rólam, hogy akkor én egy kicsit ilyen punk rocker lettem. Tehát próbáltam kiszabadulni abból a történetből, hogy engem úgy hasonlítsanak, hogy én vagyok az Albert Flórián fia. Mindenki hál' Istennek tehetségesnek tartott, végigmentem az ifi válogatottam, de hogy abban az időben valami kiugrás, valami változás, valami anarchia, valami kellett nekem, ahhoz, hogy én erre rájöjjek, hogy nekem itt most változtatnom kell azon, mert ezt is elmondtam, hogy én óriási fának az árnyéka alatt nőttem fel. És persze, hogy hasonlítgattak, hát én nagyon büszke voltam édesapámra. Tehát amit ő elért, az még mindig egyedüli. Tehát, hogy egy aranylabdát tudott szerezni. De az, hogy ugyanabban a klubban, ugyanaz a neveltetés, tehát nekem abban viszont nem volt semmilyen problémám, hogy miről szól a Ferencváros. Tehát, hogy miről szól a 3L betű, miért van benne a 9 csík. Tehát, hogy én ezzel mind tisztában voltam, és óriási szerencsém volt, hogy gyerekkoromban egy Lázár Gyula bácsi ölébe tudtam ülni, egy Tóldi Géza bácsival tudtam beszélgetni. Tehát, hogy olyan előző ikonokkal tudtam beszélgetni, akiket csak később, amikor már felnőtt játékos voltam, akkor éreztem, hogy milyen súlya volt az akkori beszélgetéseinknek, amikor ők próbáltak egy olyan helyes útra terelni, hogy ez miről szól. Tehát te még csak az út elején vagy, te még csak fölléptél az első lépcsőfokra. Itt egy nagy magasságokat kéne, hogy megtegyél ahhoz, hogy téged ugyanúgy elismerjenek, ahogy édesapádat. Persze ez nekem nem sikerült, de azt mondom, hogy magyar szinten mindent el tudtam érni. Tehát bajnok lettem, kupagyőztes lettem, évjátékosa lettem, magyar válogatottba bekerültem. Szóval nekem is volt egy pályafutásom, ami sikeres volt, de ez köszönhető annak, hogy egy olyan csapatba tudtam bekerülni, olyan fiatalok között, akikkel együtt nevelkedtem. Tehát, hogy az is egy csapat volt. Tehát akkor még nem volt ennyi légiós, imádtuk egymást, nagyon erős volt az öltözön belüli kohéziónk, és hogy olyan játékos társaim lettek később, akikkel ezeket a sikereket el tudtuk közösen érni.
3: Nevezzük is őket meg, ugye Hajdú Attiláról, Vukovics Lászlóról, Bánki Dodóról, Limperger Zsoltról, Telekmanciról, Simonról van szó. Ez egy olyan legendás generációja volt a Ferencvárosnak. Nem is csoda egyébként a 3 bajnoki cím, meg ha jól emlékszem 4 magyar kupa győzelem egymást követően, amit hiába volt most zsinórban egy csomó bajnoki cím, emlegetnek a szurkolók a mai napig.
4: Igen, mert valahogy akkor sokkal erősebb volt az emberekbe az, hogy mi is, amikor lejátszottuk a meccset, és mondjuk még elmentünk valahova együtt, hogy mi rögtön menjünk a Blaha Lujza térre. Tehát, hogy elsőként kapjuk meg a nemzeti sportot, hogy ki milyen osztályzatot kapott. És akkor a nemzeti sportnak egy elég erős üzenete volt a szurkolók felé, és például ott már megvették mondjuk az előző napit, amikor volt az, hogy esetleg ki a kezdő 11, és akkor elkezdték mondani, hogy hú, ő nem játszik, akkor mi lesz, vagy ha ő nem játszik, akkor mi lesz, de nem baj, mert ott van egy másik fiatal, aki ottja beáll, tehát azt a csapatot nagyon hamar megszerette a közönség. Tehát ott tényleg volt egy 86-87 óta egy folyamatos generációváltás. Én 87-be kerültem be a Rákosi Gyulabánál az NB1-es keretbe, ott Debrecenben játszottam az első NB1-es mérkőzésemet a Nagy Erdei stadionba, de utána folyamatosan voltak a Bánki Dodóék, a Fischer Paliék, a Pintér Attilák, és utána jöttek fel a Telekmanciék, jöttek fel a Rutkáék, a Zavackiék, a Szekeres Tomiék, tehát hogy nagyon sok olyan saját nevelésű játékos jött be, akiket nem kellett ebbe beintegrálni ebbe a csapatba, mert tudták ők is, hogy miről van szó. És hál' Istennek jött egy Nyilasi Tibi, aki nek még labdát szedtünk, tehát akire borzasztóan fölnéztünk, mert még beállt közénk játszani. Tehát ő egy joker játékos volt, és hogy hihetetlen, amilyen motivációt tudott adni nekünk abban az időben.
3: Említetted Toldi Katrákosi Gyuszi bácsit, Novák Dezsőt, hogy arra az érzésre szeretnék rákérdezni, amit fradizmusnak hívtok. Nagyon sokan hivatkoznak arra, hogyha most bemennek a Népligetben, akkor nem találják már meg azt az asztalt, ahová egyébként becsület volt leülni, tisztelet volt leülni, kiváltság volt beszélgetni azokkal az emberekkel, köztük akár édesapáddal is a régi stadionban, vagy azokkal a zseniális régi labdarúgókkal, akik nagyon sokat tettek le az asztalra, hogy változott valami, vagy ez azért most is megvan, csak a nevek cserélődtek ki.
4: Hát Tibi, nézd, ez már azért nincs meg, mert lebontották azokat tehát lebontották a régi stadiont, lebontották a régi fradi éttermet, vagy sörözőt, nem tudom, hogy kell beszélni. A Népliget teljesen átalakult, tehát régen ott egy hotelszerű volt, oda átköltöztek a Ferencváros dolgozói. Tehát ezek az ikonikus helyek már megszűntek. De szerintem az, amikor én találkozok fradistákkal, akik még emlékeznek ezekre a helyekre, vagy ezekre a helységekre, vagy helyszínekre, azok mind borzasztó, büszkén mesélik el, hogy ők akkor találkozhattak ezekkel az ikonokkal, és együtt lehettek velük, bármilyen kérdésre volt, válaszoltak. Tehát nem az volt, hogy megjelentek mondjuk édesapámék, Rákosi Gyula bácsi, Szűcs Lajos bácsi, vagy a Novák Dezső bácsi, hanem ugyanúgy bármilyen szurkolóval szóba álltak és beszélgettek. Most persze már egy kicsit a sajtó, meg ez a social felületek, ezek teljesen mások, tehát itt nem azt mondom, hogy engedélyeket kell kérni, de most már teljesen más szabályzat van, ami rohan a világ, együtt kell vele élni.
3: Nekem kedvenc játékosom voltál, amikor például a Ferencváros, de kint is voltam a közvetítő, tehát ilyen segédközvetítő voltam a Bajnokok Ligája meccseiteken, a pályaszéli riporterként dolgoztam, Anderlecht, Grasshoppers, meg ilyenek, és emlékszem, hogy te voltál az első magyar játékos, aki 2 gólt lőtt a Bajnokok Ligája csoportkörében. Akkor, abban a pillanatban érezted, hogy most valami olyat tettél, ami egy kicsit megkülönböztet a többiektől, vagy megmaradtál annak a csapatjátékosnak, hogy ezt a szép eredményt a csapat érte el, és én csak egy része vagyok ennek a közösségnek?
4: Inkább a második. Tehát, hogy én egy csapat része vagyok, én kerültem akkor helyzetbe, be tudtam rúgni, de viszont, hogyha az elsőre kérdezed, pont a Szívós Pista meccsével beszélgettem, mert én egy nagyon hosszú sérülést, én nem tudtam játszani az Anderlecht visszavágóján, mert én megsérültem egy bajnoki mérkőzésen, sajnos a combhajlítomba lett egy mikroszakadásom, és én az első BL meccsemet csak Madridba játszottam a Bernabeu stadionba, és jött a Real meccs, és akkor behívott engem a meccs előtt, talán egy másfél vagy két órával előtt a Szívós Pista bácsi, és mondta nekem, hogy figyeld meg, hogy gólt fogsz rúgni. És én ezt nem hittem el, és utána, amikor gólt rúgtam, akkor édesapám mondta, hogy fiam, ez egy olyan gól, amire mindenki emlékezni fog. Tehát tettél egy olyat az életedbe, amiről nem fogsz tudni, de viszont nagyon sok embernek örömet okoztál, viszonoztad azt a szeretetet, hogy te felvetted a ferencvárosi mezt, és adtál valamit a szurkolóknak, hogy a szurkolók fogják ezeket emlegetni, és a mai napig is, hogy mondjam, tehát nagyon jól esik az, hogy odajönnek az emberek, és felsorolják azt a csapatot, és kiemelik a gólomat. Tehát tényleg azt tudom mondani, hogy tudtam egy olyat tenni a játékos pályafutásom alatt, amire emlékeznek az emberek.
3: Szóba hoztad a sérülést, és sajnos a pályafutásod során elég sokszor kerültél ebbe a nagyon kellemetlen, zavaró helyzetbe, hogy megsérültél. Most nyilván nincs olyan a fociban meg a sportban, hogy ha. De mit gondolsz, hogy ha a sérülések elkerülnek, akkor változtatott volna az valamit a pályafutásodon? Tehát magasabb szintre érhettél volna el? Vagy
4: ezt nem tudom megmondani neked.
3: Nem lehet tudni.
4: Tehát biztos csak, amit mondtak az edzőim is, hogy kreatív játékos voltam, labdával gyors voltam, tehát ezeket a gyors cseleket, egy az egyeket, de utána önveszélyes voltam. Tehát, hogy én vigyáztam annyira a labdára, hogy inkább elé léptem a labda elé, csak hogy ne tudják elpöszkölni, és akkor mindig engem találtak el. Tehát én is sajnálom, hogy közel 300 mérkőzést játszottam a Fradiba, és lehet, hogy nekem is lehetett volna 500, mint a Keller Józsiak, tehát a többieknek. Illetve nekem voltak megkereséseim anno, tehát, hogy előbb ki tudtam volna menni külföldre. De most az, hogy az miért nem sikerült, vagy hogy sikerült, vagy mint sikerült, én ezen már nem, én úgy mondom, hogy nekem teljes lett a pályafutásom, én egy percig nem cserélnék, akár a mostaniakkal, akár az előzőekkel, én abban a csapatban éreztem magam a legjobban, és azzal a csapattal értem el ilyen szép sikereket.
3: Albert Floriannal beszélgetünk, aki ugye bekerült a válogatottba is, és találtam édesapától egy nyilatkozatot. Azt mondta, a magyar labdarúgás történetében is ritkaság, hogy apa és fia is bekerüljön a sporttörténelembe, mint a nemzeti 11 tagja. Florika 67. december 12-én született, éppen akkor, amikor engem Európa legjobb játékosának választottak. Fiam válogatottban történő bemutatkozásának éppen úgy örülök, mint akkori sikereimnek, mert bármilyen nehéz helyzetben is van a magyar labdarúgás, a válogatottban való szereplés az én szememben változatlanul rangja, tekintélye van. Hajdanán én is a svédek ellen mutatkoztam be a válogatottban. 6 alkalommal játszottál a válogatottban, és hát azt nagyon-nagyon sajnálom a pályafutásod kapcsán, hogy ezek között nem volt győztes mérkőzés. Hogy lehet ez?
4: Hát ezt inkább azt mondom, hogy meg kéne kérdezni a szövetségi kapitányoktól, tehát ott volt egy kicsi, nem azt mondom, hogy sértődés bennem, de én például, amikor a Csank János volt a szövetségi kapitány, akkor én utána lemondtam a válogatottat. Tehát bármennyire én is küzdöttem a Fradiba, tehát, és én ezt igaz szóvá tettem, tehát itt mondtam, hogy a fiatal korom miatt én egy kicsit anarista vagyok, ami a szívemben a számon, és mondtam, hogy hogy a fenébe lehet az, hogy egy Albert Lipcsei páros, aki végig tolta a Ferencváros, tehát az itt visszaemlékszünk mondjuk a KEK menetelésünkre, amikor a 4 közijutásért kaptunk ki a Brémától. Tehát, hogy előtte rengeteg mérkőzés játszottunk, tehát a Szófiától kezdve Porto, tehát olyan nemzetközi tapasztalatokat szereztünk, és valahogy nem tudtam vele párba játszani. Tehát vagy ő volt kezdő, én voltam a cseréje, vagy pedig a szovjeteken. Azt hiszem, talán a Szovjetunió ellen játszhattunk mind a ketten, mert ott megsérült egy játékos. De hogy
3: akkor is lecserélt.
4: Igen, lecserélt most, tehát nem az, hogy lecserélt, vagy nem cserélt, tehát, hogy van az emberben egy kisebb fajta igazságérzet, hogy szerinted akkor, amikor nyered a bajnokságot, évjátékosa is tudsz lenni. Rengeteg gólpaszt adtam abba a szezonban, és egyszerűen peremember voltam a válogatottban. Lehet, hogy így látták, tehát ez csak az én véleményem. Tehát biztos, hogy mások mást mondanak, de utána azt mondtam, hogy köszönöm szépen, mivel hogy nem is volt győztes meccsem, tehát nem volt sikerélményem a válogatottban, ezért ez ugye elbizonytalanított. És azt mondtam, hogy inkább nem megyek a válogatottba, hanem maradok a Fradinál, de akkor már azt mondtam, hogy utána valószínű, hogyha tudunk még egy nagyot dobbantani, ami hál' Istennek a BL volt, akkor utána meg szeretnék külföldre elmenni.
3: És ez meg is történt, mert hogy elszerződtél a Maccabi Petah Tikvához, ami egy teljesen más világ. Hogy tudtad ott berendezni az életedet, és mennyire fogadtak ott be? Tudták-e, hogy te ki vagy? Ismerték-e a múltadat a játékos társakkal? Hogy jöttél ki? Egyáltalán a nyelv,
4: na,
3: hát hogy ment?
4: Megmondom össze, hogy ez egy nagyon, nagyon hosszú sztori, de megpróbálom valahogy röviden összefoglalni. Ez úgy volt, hogy játszottunk az MTK-val a hazai pályán, amit megnyertünk 3-0 vagy 3-1-re, ahol két gólt rúgtam. Ott kint volt a Maccabi Tel Avivnak a úgynevezett scoutja, most már így szép mostani szóval. Igen, játékos megfigyel, és ő az MTK-ból szerette volna elvinni játékost. És mivel én azon a mérkőzésen 8-as osztályzatot kaptam, két gólt rúgtam, és egyből mondták, hogy fú, nekik ő kell. Egyből fölvették a kapcsolatot, és mondták, elküldték a repülőjét. Elküldték a repülőjegyet. Utána leszállt a repülőgép, és akkor rúgták ki a Maccabi Tel Aviv vezető edzőjét, és az az Avram Grant jött, aki az Hajfának volt az akkori edzője, és ő persze hozta Hajfáról a játékosait. Akkor mondtam az ottani menedzsernek, hogy akkor most mi van? Azt mondja, nyugodjak meg, lesz két nap múlva ott egy hotelbe egy úgynevezett játékos bőrze, tehát ez mint a olaszoknál ez a Mercato, nem is tudom, hogy kell, hogy szokták hát, mondani. És hogy üljek le, ő leül mögém, és elkezd majd bögdösni, hogy melyik klubnak az ajánlata, ami megfelelő.
3: Hogyha én nem akarok visszamenni. Emberkereskedelem, nem?
4: Igen, igen. Tehát Izraelben úgy volt, hogy kiválogattak játékosokat, tehát, vagyis, bocsánat, a menedzserek válogattak ki játékosokat, és leültették őket. És én mondtam, hogy azért én ilyen méltatlan helyzetben nem szeretnék kerülni, mondom, akkor inkább visszamegyek a Fradi, és mondta, hogy nem, mert hogy itt téged ismernek. Tehát nekem ez egy jó dolog volt, mert előtte azért BL volt. És akit az akkori Maccabi Haifa vagy Tel Aviv kinézett magának, az azért az minőségi játékos volt. És mondtam, hogy oké, hát is mondom, hány klub fog értem jelentkezni. És akkor én voltam az első. Tehát, hogy Florian Albert, ki? És mindenki fölrakta a kezét. És talán egyenként meg kellett hallgatni a
3: ajánlatokat.
4: Az ajánlatokat. Igen, de nem is az ajánlatokat, hanem az edző, hogy mit képzel el, hogy, és ezt nekem fordították. Tehát mivel héberül nem tudtam természetesen. Mondjuk nagyon jól beszél mindenki angolul, és akkor én még nagyon jól beszéltem angolul, tehát értettem is, és próbáltam rá válaszolni. És akkor volt ez, volt az, semmilyen bögdösés nem jött. És akkor jött ez a Maccabi Petah Tikva, akiről én nem is nagyon hallottam. Tehát ez a klub, ez úgy volt, hogy végig első osztály, másodosztály, tehát ez ilyen kis ugró csapat volt, és elkezdte bögdösni a vállamat. És mondtam, hogy jó, akkor velük szeretnék, és utána elmész egy külön szobába, és ott elkezdesz velük beszélgetni, és amikor mentünk a szoba, akkor mondta a menedzser, hogy te, hát ez három testvér. A Luzon Brothers, ezeket úgy hívják, az egyik az bankár, a másik ingatlan, a harmadik autókereskedő. Tehát, hogy ezek hárman nagyon erősek, van pénz, nyugodjak meg, ők most egy nagyot akarnak alkotni. És így kerültem Petah Tikvára. Most az az Avi Luzon lett utána, és lehet, hogy még mindig ő a izraeli labdarúgó szövetség elnöke. És akkor én oda kerültem, akkor mivel, hogy amit te mondtál, a legelén kezdtük, hogy hat napos voltam, nekem akkor szült a feleségem. Amikor én, tehát augusztusban született az első fiam, és ő 5 hetesen jött ki utánam. Tehát borzasztó nehéz volt az ottani körülmény. De azt mondom, hogy azzal a csapattal 4. helyen végeztünk. 3 pont lemaradás volt, és ott arról volt szó, hogy ha be tudunk kerülni a nemzetközi kupába, akkor opciós szerződésem van. Akkor opciós szerződés, mivel hogy nem lettünk, ezért nem, de bejelentkezett értem az Apoel Haifa, a Sapira, aki az úgynevezett Fishmannek hívták, mert a fél kikötő az övé volt, de közben visszajöttem, és a Fradi megkeresett, hogy szeretnék, hogyha itt lennék, mert hogy visszajön a Nyilasi Tibi, visszajön a Lipcsei Peti, Hát, és akkor azon elgondolkodtam, akkor mondták, hogy csapatkapitány lehetek, és akkor így visszakerültem, nem fogadtam el a Hajfának az ajánlatát, hanem visszakerültem a Ferencvárosba. Akkor ott volt ez az év, ami nem sikerült, pedig nagyon jó csapatunk volt. Ott volt egy kisebb fajta összezörrenésem a Kislacival, a pályaedzővel, és akkor megkeresett a francia Red Star, akiről tudni kell, hogy ő előtte segített a Fradin, amikor még ki voltunk tiltva Budapestről, és Zalaegerszegen kellett játszanunk a nemzetközi mérkőzéseinket, és ő akkor segítette a Ferencvárost. Kikerültem Franciaországba a Red Starhoz, játszottam szerintem 11 mérkőzést, utána ott szintén megsérültem, megoperáltak, és mikor kikerültem a kórházból, hazahozott a taxis, akkor ő megismert, mert a Red Star adja a Paris Saint-Germainnek az utánpótlását, tehát eléggé...
3: Mert a Red Star... Ezen Fradi Soroksár jelleg.
4: Nem, teljesen más, tehát a Red Star előbb volt. Tehát őt például Jules Rimet alapította, uh-huh. Tehát ezt tudni kell, hogy ezt a klubot, tehát ez egy sokkal tradicionálisabb klub, és akkor mondták, hogy hát becsukták a Jean-Claude Brat, tehát a klubnak az elnökét, politikai, pénzügyi, bababa, és utána letiltottak mindent. És utána haza kellett jöjjek, mert akkor még nem voltunk uniósok. Tehát, hogy nem tudtam volna azt, mert vissza kellett volna küldeni az MLS-be a játékjogomat. Közben a Strasbourgnak volt egy komoly megkeresése, hogy el tudok menni Strasbourgon, előtte őket kivertük a francia kupából, és ott jól játszottam. Aztán így lett. Hazajöttem, akkor jött a félig ilyen szerb időszak, tehát a Vlakék, meg a Páncsics Miki bácsék, és akkor azt mondták, hogy nekem nem jó a térdem, mert tudták, hogy engem kint megoperáltak, és hogy biztos azért jöttem haza, mert nem vagyok egészséges, akkor így kerültem BKV-ba. NB3-at megnyertük, NB2-be csúnya szót mondok, de megnyertük, de nem nyerhettük meg, mert az utolsó három meccset át kellett adni, hogy a Videóton fölkerüljön. Szóval voltak érdekes dolgok, de az is egy nagyon szép időszak volt.
3: Aztán volt még egy kis levezetés Felsőpakonyban és Soltvadkerten, de gondolom az nem volt annyira komoly. Mikor döntötted el, hogy edző leszel?
4: Franciaországban.
3: Mert? Mi indított el az úton?
4: Úgy, hogy megsérültem, és visszakerültem a Saint-Denis-i az ottani egyetem, tehát ott volt az utánpótlás, és a Red Star-nak volt egy másik, második csapat, ahol a fiatalokat edzették. Az a francia negyed osztályba indult. És ott volt egy ilyen nevezetű edző, aki a régi francia ifi válogatottnak volt a harmad, negyed edzője, tehát ez a Trezeguet, Dacquart, Sagnol féle aranygenerációnak. És ott is edzettem, de inkább rehab edzéseket végeztem. És én néztem ezt az embert, és mondtam, hogy te, úristen, itt hogy foglalkoznak a gyerekeket, tehát itt hogy képzik a gyerekeket, itt teljesen más, mint amiben én szocializálódtam Magyarországon. És én felvettem el a kapcsolatot, és nagyon sok éven keresztül e-maileztünk. Utána ő kikerült, amikor én már edző lettem, akkor ő például vezette az Emirates, a Dubai Emirates központot, a középső szekciót, és oda került az erőléti edzőnk, az akkori, aki a Keller Józsinak is meg volt az edzője, őt úgy hívták, hogy Barry White. Ő volt az első NBA játékos, aki francia Európába szerződött Franciaországba, és ő befejezte a pályafutását, csinált egy nagyon szép fitness termet, konditermet, de ő már speciálisan dolgozott akkor a futballistákkal, és ő lett szintén az Emirateseknek az erőléti edző blokkjának a vezetője. És én tőle éreztem azt, hogy nekem ezt át kell valahogy vegyem, mert ez egy teljesen más módszer, amivel ők dolgoznak.
3: Most már 23-24 éve vagy edző tulajdonképpen, az utánpótlásban kezdted, aztán voltál pályaedző, voltál szakágvezető. Akkor, amikor kezdted, akkor volt a kezed alatt olyan, akit most ismerhetünk, akár a Fradiból, akár más csapatból, aki úgy pallérozódott, hogy Albert Florian volt az edzője?
4: Hát szakágvezetőként sok, de aki most relatíve tényleg a kezem alatt dolgozott, tehát például egy Futács Márkot tudok elsőnek mondani, akinek az apukáját ismertem Lelléről, Balaton Lelléről. De a Márkó nem tudta, hogy teniszezzen vagy focizzon. Ő a Marcibányi téren pallérozódott, és odajött hozzám a Karcsi, és mondta, hogy ne nézzem meg mondjuk a Márkót. És akkor elhoztam, jött egy-két edzésre, édesapám is kint volt azon a pár napon, amikor edzettünk, és mondta, hogy nyeklik-nyaklik ez a gyerek, de gyors, jó felépítése, a jó bal lába van. Tehát, hogy ő volt az egyik, de például volt egy arany generációnk, ahol én csak vezető voltam, ott a Kaszás Pali bácsi volt az edző, de például ott az összes kezdő játékosban, azt hiszem kivétel a balszésőből, mindegyikből NB1-es játékos lett. Tehát akkor volt a Fradiba egy olyan generáció, akik folyamatosan adtuk fel. Még az én kezem alatt dolgozott a Barta Laci, a Lackó Zsolt, neki a testvére, Tehát föl tudnék sorolni, sőle, aki még magyar válogatott is lett. Vas Ádáméktól kezdve, tehát nagyon sok játékos volt abban az időben, ami közvetlen vagy közvetlenül azért kezem alá tartoztak.
3: Albert Floriánnal beszélgetünk, aki jelenleg a Ferencváros női labdarúgó csapatának a vezetőedzője, és úgy vetted át tulajdonképpen ezt a női csapatot, hogy volt egy tulajdonképpen nagy generáció, akik hát felváltva az MTK-val nyeregették a női bajnoki címeket, és faragtál egy immáron harmadik alkalommal bajnoki címet szerző csapatot ebből a gárdából. Nem mondom a nevét annak a külföldi menedzsernek, mert hogy még él, és nem akarom őt hírbe hozni, aki azt mondta, hogy a női labdarúgás bűncselekmény az emberiség ellen, mert úgy érezte, hogy aki férfiakat edzett, és utána nőkhöz megy edzeni, akkor nem érti, hogy miért nem tudnak 5 méterre a lányok passzolni pontosan úgy a játékos társukhoz. Természetesen meghaladtuk már ezt a kort, de nem volt nagyon nagy váltás a férfi edzőség után a lányokra váltani?
4: Dehogy nem, de mivel hogy tudva lévő, hogy azért én nagyon sokat foglalkoztam, tehát én egyéni képző is vagyok, tehát én egy speciális területen vagyok az egyéni képességfejlesztésekbe, és hozzám jártak lányok. Sőt, nekem a nővéremnek az élettársa, a Szabados Gyuri, ő például volt az MTK-nak az edzője, előtte volt Dorogi Diófácskáknál, és azok a lányok folyamatosan jöttek hozzánk edzésre. Tehát én akkor Budaörsön dolgoztam, NB3-ba, amit szintén egy nagyon szép másfél éven volt, ahol megnyertük már 4 fordulóval a bajnokságot, és akkor én már megismertem a lányokkal, de én 8 év után kerültem vissza a Ferencváros úgy kötelékébe, hogy én eddig is a Fradinál voltam, de hogy szerettem volna én ott visszajönni és dolgozni, és én kértem az elnök urat, hogy tapasztalataim alapján hagyd segítsek a fiú utánpótlásba. Erre pont ez volt azt hiszem csütörtök, vagy hét, nem tudom, és utána a lányok játszották a BL selejtező mérkőzésket a mini tornán, és kikaptak az első mérkőzésen szerencsétlenül az izraeli csapattól, és elküldték a Vágó Fannit meg az édesapukáját, és utána behívtak, hogy akkor menjek be, és akkor mondta Zoli, hogy üljek le nyugodtan, hogy utánpótlás nem, de van egy új feladat. És akkor mondták, hogy a női csapatot kell átvegyem. És akkor kértem azért 2 nap gondolkodási időt, hogy azért ez azért egy kicsit más, meg azért ezt át kell gondolnom, itt át kell konvertálnom az agyamat. És utána a másnap igent mondtam, tehát én nem jelentkeztem be, hanem engem
3: felkértek
4: erre, hogy próbálják meg segíteni, mert nem tudták évek óta megugrani ezt a mini BL csoportot, mert azért ott már az UEFA azért egy komolyabb pénzt tud visszafizetni ahhoz, hogyha egy mini csoportot megnyersz, és utána mész folyamatosan a nemzetközi szintéren, és nekem ez másodszorra sikerült, mert tehát az első évben nem, mivel, hogy akkor én utána vettem át a csapatot, az előző évben ott a hazai rendezésünk, ott még nem volt annyira érett a csapat, mivel az a csapat az szétment. Tehát én amikor átvettem azt a csapatot, onnan decemberben elment 5 játékos, mert nekik olyan volt a szerződésük, és az mind az 5 magyar válogatott volt. És utána nekem egy teljesen új csapatot kellett építeni, ami úgy érzem, hogy most beért ebbe az évbe, tehát most egy olyan ütőképesebb csapat, hogy még egyet esetleg szerettem volna ugrani ebbe az évbe, hogy a BL-ben nem, tehát azért azt tegyük tisztába, hogy azért a női foci BL szinten nincs azon a szinten, tehát ott az egy, nem azt mondom, hogy önbizalom és lélekromboló, de hogyha ott játszol egy top csapattal, azért ott a 5-6 azért benne vannak, mert azért nagyon nagy különbségek vannak, de az Európa Ligában ott lehetett volna esetleg bekerülnünk a 8 közé ebbe az évbe, de sajnos most jött ez a változás, és itt a lejárt játékosok, azok mind elmentek külföldre, úgyhogy most per pillanat nagyon nehezen nézünk ki, mert egyelőre anyagi támogatás nincs, egy szponzorunk megmaradt, tehát azt mondom, hogy valahogy most próbálunk megint a fiatal lányokból valami ütőképes csapatot csinálni, de most biztos, hogy nem lesznek olyan elvárások szakmailag részemről se és a klub részéről sem, hogy most megint bajnokság, kupa, menjünk tovább a BL-be, mert azért 10 elmenő játékos azért az nem kevés.
3: Hogy szólítanak a lányok? Flóri bácsi?
4: Nem, pedig már nyugodtan szólíthatnának, mert egy-kettőnek nem azt mondom, hogy a nagypapája lehetnék, de nem, hál' Istennek azért próbálok velük olyan dolgokról is beszélgetni, ami a futballal, a karrierükről, a következő lépcsőfokukról szól. Szóval én közvetlen edző vagyok, úgy érzem, de valamilyen téren szigorú, vannak követelményrendszereim, én azt elmondom nekik mindig az elején, hogy itt van egy határ, itt van, hogy ezt nem lépjük túl, ezt nem lehet, azt nem lehet, de viszont mindenkinek próbálok segíteni, tehát most is két fiatal játékosom el tudott menni, például most a Hanász Vanda, aki az év felfedezettje lett, akit én hoztam fel a Soroksárból, ő például most elment az olasz bajnokhoz, a Rómához. Igaz, hogy még csak az U10-re, a felnőtt csapattal egyszer. Tehát, ilyen, tehát ezek előtt nem szabad azt mondani, hogy még ne menj el, még ne csináld, hanem maradjál. A gólkirályomat nem tudtam megtartani, meg őt is a Soroksárból hoztam fel, ő vele még úgy volt, hogy nem is biztos, hogy szerződést kötnek. Úgyhogy érdekes dolog, lehet fejleszteni a lányokat, lehet velük beszélgetni, rá lehet őket venni a jó munkára, vagyis nem is azt mondom, a munkára nem is kell rávenni őket. Tehát azt néha jobban csinálják, mint a fiúk. Sokkal alázatosabbak a munka iránt, de viszont a taktikai szempontból ott lehet őket csiszolni, és technikailag is természetesen.
5: Minden nehézség és komplikáció ellenére boldog ember vagy?
4: Hogyne. Van egy gyönyörű családom, van egy szerető feleségem, van két fiam, az egyik az doktor lett, tehát elvégezte a jogi egyetemet, a kisebb, aki szintén 21 éves már, ő most ugyanúgy a Károliba egyetemre jár, szociálpedagógiát tanul. Én úgy érzem, hogy hál' Istennek egészségem megvan, jól érzem magam a bőrömbe, én soha nem vágytam többre, de viszont a futballba ez belém nevelődött, hogy a sikerek, tehát hogy mindig van, tehát hogyha már ott vagy, és úgy érzed, hogy tudod fogni annak a kupának, vagy annak az aranyéremnek egy picit már csak a tartóját, vagy bármit, akkor azt én meg akarom szerezni. Szóval ez a futball megtanított erre, hogy itt folyamatosan az annak kell a célnak lennie, hogy tudsz a legjobb lenni, vagy hogy tudod most edzőként a csapatodat a legmagasabb szintre elvinni, ami, hogy mondjam, az optimális állapot.
5: Albert Flórián, köszönjük szépen.
4: Én is köszönöm.
0: Ez volt a Bajnokok.

0: A stúdióban Vukovics Lászlóval és Tóth Bélával ugye követtük a Franciaország-Irak világbajnoki labdarúgó mérkőzésnek az első félidejét, és ugye azzal vonultunk a szünetre, hogy esőzés miatt várhatóan ez a mérkőzés csúszik, és jelenleg is még az információink azt mutatják, hogy ugye nem kezdődött el, tehát ezt hivatalosan így el is lehet mondani, és még arról vita van, hogy esetleg mikor kezdődhet el a mérkőzés, de addig Vukovics Lászlóval tudunk egy kicsit arról beszélgetni, hogy hogyan látja ő ezt a szituációt, esetleg Laci, neked volt személyesen ilyesmi fajta élményed, vagy egyáltalán hogy lehet egy ilyen mérkőzést jól menedzselni, hogyha majd ezt valamikor újra kell kezdeni?
1: Természetesen a játékosok védelme az első, ezt nagyon preferálom, és minden oldalról körbejárják, ezt kihirdették a világbajnokság előtt, Tóth Béla el is mondta, hogy ilyenkor fél órát minimum várni kell, utána újra megnézik. Mi itt azt látjuk a stúdión keresztül, hogy kezd elállni az eső, akkor újra kijönnek a játékosok. Ha most olyan szempontból kérdezed, akkor újra be kell melegíteni, újra rá kell hangolódni a mérkőzésre. Ez nehézséget okoz, itt mondhatják, hogy profi játékosok, ez a dolguk, tenni kell, de ezt nagyon nehéz fölpörgetni magad újra, nyilván meg kell tenni. A franciák lendületben voltak, jól ment nekik, az irakiaknak szerintem jobban jött ez a szünet, hát senki nem szereti ezt, hogy így elhúzódik a mérkőzés folytatása, de mindent felülír az, hogy ha villámlás van, akkor ne folytassák a mérkőzést. Emlékezhetnek rá az idősebb labdarúgó szakértők, vagy akik olvasták, hogy Magyarországon régen egy Szucsányi nevű játékost a villám agyon is csapott Dunavarsányba, tehát ez nem játék dolog. Mindent felülír az, hogy nem történjen tragikum, tehát, vagy se tragikus eset. Itt azt várjuk, hogy most mi lesz a döntés. A franciák még nem jöttek ki melegíteni, viszont
2: senki
1: most megint,
2: nem jött ki.
1: Most még senki nem jött ki, és most nagyon rákezdett újra az eső, mert most egy másik kamerálás mutatja, itt most megint nagyon zuhog.
2: Folyamatosan követem természetesen az információk, folyamatosan követem az információs felületeket, tehát a nemzetközi média termékeknek az élő közvetítését, BBC, The Guardian, vagy éppen a L'Équipe. És a L'Équipe-nek volt egy olyan információja, hogy egy órakor, magyar idő szerint egy órakor folytatódik a második fél idővel a mérkőzés, de úgy, hogy 40-kor, tehát 0 óra 40-kor visszajönnek, visszatérnek a pályára a játékosok melegíteni. Na hát 4 perccel múlt 0 óra 40 perc, és egyelőre nyoma sincsen a játékosoknak, nemhogy a gyepen, de még a játékos kijáróban sem. A legfrissebb információk szerint a BBC erre hivatkozik, a helyi műsorközlő azt mondta be ott a helyszínen a stadionban, hogy egyelőre a mérkőzést felfüggesztve tartják, tehát félbeszakítva, nincsen folytatás előre láthatólag a következő 10 percben, és információt majd 10 perc múlva közölnek ismételten ott Philadelphiában. A The Guardiannek szintén ilyen információja van, és mi folyamatosan kapunk tájékoztatást a időjárási viszonyok változásáról egy WhatsApp felületen, és ott is a legutóbbi információ üzenet az, hogy nincsen változás a mérkőzés helyzetének megítélésében, tehát félbeszakítva marad, és legközelebb információt majd 10 perc múlva közölnek. Ugye itt az első félidő az most már egy órája véget ért, tegnap, tehát magyar idő szerint tegnap 23 óra 50 perckor vonultak be az öltözőbe a játékosok, és a tervezett negyedórás szünet az most már 55 perce tart. Laci, azért itt, hogyha belegondolsz a játékosok helyzetébe, ha lesz is folytatás, egy negyed óra múlva kijelölik azt, hogy fél kettőkor mindenképpen el kell kezdődjön a második félidő, a játékosoknak mennyi időre van szükségük, hogy újra felpörögjenek, hogyan lehet ezt elérni, hogy újra meccs szituációba kerüljenek, fejben is, meg fizikálisan is.
1: Újra be kell melegíteni teljesen az elejétől. Most kérdezte Bence, és eszembe jutott egy történet, hogy Székesfehérváron játszottunk 1991-ben, ott hál' Istennek nem villámlás miatt, hanem ott elmentek a reflektorok, sötét lett a stadionba, és a szünetben ott is legalább 40-50 percre beszüntették a mérkőzést, de utána tudtuk folytatni. Hát újra teljesen, tehát nem úgy, mint a szünet után kimész és 5 perc alatt fölpöröksz, hanem rendesen, mintha most kezdődne a mérkőzés, újra be kell melegítened,

0: rá kell hangolódnod, az a legnehezebb része, hogy tartsad magad tűzbe, hogy folytatni fogod a mérkőzést, ez a legnehezebb része.
1: És mivel továbbra sincsen információ arról, hogy folytatódna belátható időn belül a mérkőzés a második félidővel, így mi elbúcsúzunk a hallgatóktól erről a mérkőzésről. Annyiban tudunk most biztos információt mondani, hogy egy félidőt követően Franciaország 1-0-ra vezet Irakkal szemben. A mérkőzés eddigi legfontosabb történése a 14. percben történt, amikor jó 18 méterről picit jobbról ballal lőtt Mbappé a kapura. Hiába ért bele Basil kapus, védeni már nem tudott. Ezzel a találattal tehát vezet Franciaország egy fél időt követően Irakkal szemben a labdarúgó világbajnoksági csoportjában. Jön majd a folytatás feltehetően ezen a mérkőzésen is, de például hajnal 2-től már Norvégia is pályára lép Szenegál ellen, ugyanebben a csoportban, viszont azt a találkozót East Rutherfordban rendezik, nem itt Philadelphiában. Mi itt a Nemzeti Sportrádió hullámhosszán elbúcsúzunk tehát a hallgatóktól Szabó Bencével, valamint állandó szakértőnkkel, Vukovics Lászlóval köszönjük a hallgatók kitartó figyelmét. A Franciaország-Irak mérkőzés végeredményéről a reggeli hírekben beszámolunk majd. Viszont hallásra, jó éjszakát!
2: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
4: Ketten maradtunk a stúdióban, majdnem, Kovács Erika és Erdei Márk, de szerencsére egy illusztris vendég is csatlakozott köreinkhez, méghozzá egy olimpiai aranyérmes olimpiai bajnok, kiváló korábbi tornász, Berki Krisztián. Arra gondoltunk, hogy menjünk picit vissza a múltba, és a gyerekkorodtól kezdve kezdjük a beszélgetést. Mikor fogalmazódott meg benned az először, hogy te ott lehetsz egy olimpián, ott érmes lehetsz, vagy egyáltalán gyerekkorban voltak-e ilyen vágyaid? Milyen volt a gyerekkorod?
5: Tehát szerencsére van még jó pár olimpiai bajnok, aki itt ülhetne és beszélhetne, úgyhogy őket is üdvözlöm innen. Hú, igazság szerint egy kicsit ez egy ilyen nagyon-nagyon hosszú folyamat, mert én mindig elmondom, hogy 4,5 évesen, amikor bekerültem a tornaterembe, a központi sportiskola tornacsarnokába, én nekem fogalmam nem volt a tornasportról, nem is akartam edzésre járni, csak a szüleim találkoztak egy edzővel, akinek az apukája fedezett fel engem. Látta, hogy játszok a házunk udvarában, és szembe lakott, és akkor szólt a fiának, hogy mi lenne, ha ezt a kisrácot valahogy becserkészni.
6: Ez a volt szüleim... az a bizonyos szőnyegporoló?
5: Igen, igen, egy rozsdás szőnyegporoló volt az udvaron, amint csüngtem, próbáltam kézen állni, cigánykerekezni, amit egy 4,5 éves kisgyerek csinál általában. Mm-hmm. És ugye, hát jó, hát én csináltam, és azért sok 4,5 éves gyereket látok szerencsére, akik szintén benne vannak, és látom, hogy ilyen jellegű mozgásokat csinálnak. És ugye lekerültem a központi sportiskola tornatermébe. Az első 2 hét arról szólt, hogy sírva mentem, sírva jöttem edzésre, úgyhogy én tényleg mindig elmondom, hogy nem vagyok az a klasszikus sportoló, aki beléptem a tornaterembe, és én olimpiai bajnok akartam lenni, mert nem is akartam edzésre járni. Úgyhogy nekem kellett ehhez több mint 10 év. 89 végén kezdtem el tornázni, és a 2000-es Sydney olimpia volt a fordulópont Csolnai Szilveszter aranyérmének köszönhetően, amikor 15 évesen azt mondtam, hogy akkor talán én is el tudok indulni ezen az úton. Addig is voltak eredményeim, versenyeken indultam, csapatban egyénileg is szereztem érmeket, de a 2000-es év volt az, amikor így egy teljes mértékben a mentális része is megfordult bennem.
6: És akkor már Kovács István volt az edződ, ugye?
5: Igen. Igen.
6: Ő mikor keveredett melléd?
5: 93-94 környékén kezdtünk.
6: Tehát addig egy másik csoportban dolgoztál?
5: Igen, igen, igen, igen. Ugye a kezdő csoportomban 32-en voltunk versenyzők, Demény Zoltánnal kezdtük el, ő kiköltözött Izlandra, kapott egy lehetőséget, hogy az izlandi tornának segítsen, és akkor összevonták a csoportokat, és így keveredtem Kovács Istvánhoz, Kokóbához.
6: De ez egy álkérdés volt a Kovács István, mert nekem azt mondta Kokóbá, hogy nem feltétlen te voltál a legtehetségesebb abban a csoportban.
5: Ez így van, és talán így is volt rendjén, mert én tényleg mindig valahogy nem feltétlenül a tehetségem miatt jutottam el oda, ahova eljutottam, hanem én nagyon szorgalmas. Én mindig azt mondtam, és felnőtt fejjel is azt mondtam, amikor már olimpiai bajnok voltam, hogy én munkakutya vagyok. És komolyan én, mint egy szán húzó, addig húzza, amíg a vezénylő azt nem mondja, hogy elég, sőt, még lehet, hogy túl is húzza, és én ugyanilyen voltam, és talán ennek volt köszönhető az, hogy ilyen sikereket tudtunk elérni. Meg nyilván az, hogy Kokó Bá nagyon-nagyon jól ismert, hiszen gyerekkoromtól kezdve, független attól, hogy akkor még voltak mellettem olyan edzőtársak, akiket szintén próbált ugyanerre a szintre eljuttatni, de ők valahogy vagy kikoptak, vagy tényleg inkább más pályafutást választottak, nem a sportbeli részeket, és ennek köszönhetően viszonylag hamar ketten maradtunk. Mindig volt mellettem egy-egy olyan versenyző, akinek próbált segíteni, de valahogy én voltam mindig a fókuszban, hiszen én velem kezdte el, úgymond, az új pályafutását.
4: De érdekes, hogy a torna mellett még ott volt neked az úszás, ha minden igaz, és hogy...
5: Kőkemény egy napig, bocsánat.
4: Egy napig tartott az úszókarrier?
5: Igen.
4: Én azt hittem, hogy hosszabban mellette egymás mellett, hogy párhuzamosan hűzted a kettőt.
5: Utána már öreg fejjel újra beleugorhattam a medencébe a Duna Arénában.
6: Ezt akartam mondani, hogy megpróbálom neked megszerezni ezt a felvételt. Egyszer valamelyik vizes VB-n? Vagy valami...
5: Hát először szerintem a világkupa sorozat egyik fordulóján, és utána a vizes VB-n kellett újra.
6: Tehát ilyen ismert sportolók úsztak.
4: Igen, ilyen. Tudom, emlékszem. És
5: a Chris... Először Erik az angolnával, ugye?
6: Igen, és a Kriszt is rávették, és nagyon, fú, és még a szemüvege is leesett úszás közben, tehát hogy azért igen. Az úszás nem a te sportod.
5: Nem, és a mai napig nem, és én mindig elmondtam, hogy imádom a vizet, imádok strandolni, tök jó tengerparton lenni, de hogy én ha úszom, akkor egy kicsit ezt a nyugodt Széchenyi fürdőzős tempót.
4: Nem mondjuk mehetől, ki, hogy ma másat, igen.
5: Igen, mehetől kifelé, és hogyha nagyon kell, akkor imádom a vizet, de hát Valadár Sándor elnök úr kérésének nem tudtam nemet mondani, hogy beugorjak a Duna Arénába.
4: A csapatsportok egyébként fiatalon nem érdekeltek annyira? Mindig ez az egyéni sportvonal volt, ami inkább közelebb állt hozzád?
5: Igazság szerint, ha én más sportot választhattam volna, és hogyha az anyagi körülmények megengedték volna, akkor én technikai sportot választanék. Uh-huh. Imádom az autóversenyzést, imádom a sebességet a mai napig, és azért hál' Istennek apukámnak köszönhetően viszonylag korán kimehettem egy Forma 1-es futamra, talán a 99-es vagy 2000-es években voltam, 2000-es évben voltam kint egy Forma 1-es futamon, amikor... Ez jó kérdés, de már akkor is Mihály Schumacher fán voltam, illetve még előtte voltam egy kamionversenyen, és azóta szintén voltam, hiszen Kis Norbi nagyon-nagyon jó barátom, és őt azért jó volt látni a Hungaroringen kamionnal versenyezni, úgyhogy én maradtam a tornasportnál, hiszen az úszópályafutásom az tényleg egy ilyen egynapos, bedobtak a medencébe gyereki, ahogy tudsz, és akkor mondtam a szüleimnek, hogy lehet, hogy tornára sírva jövök, és megyek el az első két hétben, de azt valahogy mégis közelebb érzem magamhoz, mint az úszást.
6: És akkor ugye már megkérdeztem, hogy mikor jött ez az olimpiai bajnoki cím. Miről való álmodozás, mondtad a Csollány Szilveszter gyakorlatát, de mikor jött ez, nyilván pontot nem lehet, csak egy időszakot, amikor azt kattantád benned, hogy valami lehet ebből a tornából, tehát amikor, nyilván nem akkor, amikor már nem sírtál, mert az hamar elmúlt, hanem amikor már láttad értelmét annak, hogy Kokóbával dolgozol, és hogy vannak kisebb célok, tehát hogy akkor menj, akkor is még nagyon pici lehettél, vagy kisebb.
5: Igazság szerint talán a gyerekkor rész, az általános iskolás kor rész, az tényleg arról szólt, hogy készültünk folyamatosan, voltak nemzetközi versenyek, ahol elindultunk, de azokat még nem mondanám annyira kiugró eredményeknek. Hoztam magammal 3 érmet a pályafutásomból, hál' Istennek több is van, de ez a 3 az, ami olyan pillanatokat, olyan helyszíneket mutat a pályafutásomról, amik tényleg fordulópontok voltak. Ugye én is egy klasszikus 6-szeres versenyző voltam, mind a 6-szeren tornáztam, egyéni összetettes versenyző voltam, de aztán jöttek bokasérülések, jöttek egyéb olyan problémák, aminek köszönhetően valahogy a lólengés felé tudtunk orientálódni. Meg volt hozzá nyilván a képességem, a munkabírásom, talán az is, hogy az alkati dolgok is passzoltak nagyon a lólengéshez, illetve hát mellettem volt Kovács István, aki a régi lovas technikákból még azért tudott csempészni a gyakorlataimba, és így indultunk el a lólengés irányába.
6: Ugye a 3-ból 2-t betippelek, az egyik Debrecen, a másik London, de hogy a harmadik, az most Rotterdam vagy Nanki, nem tudom mi a... Görög, az lesz.
5: Ott még mi nem ismertük egymást.
6: Ez a
5: Patrasi Junior Európa bajnoki ezüstérmem. Ez volt az a pillanat, amikor szerintem mi is elhittük azt, 2002. Ez volt az első és utolsó junior EB-n, majd ez ilyen lesz még ilyen verseny, ahol csak egyszer indultam, de hoztam érmet.
6: Ráadásul aranya.
5: úgyhogy igazából nagyon nagy dolog volt, vagy csoda volt igazándiból, mert ugye csapattal készültünk, én is többszeren készültem a csapatot próbáltam
6: segíteni.
5: Tehát akkor
6: még egészséges voltak?
5: Igen, igen. Viszont a felkészülés alatt jött egy bokasérülés, ami miatt nem tudtam leérkezni a szerekről. Utána hiába tudtam volna nyújtózni, meg gyűrűzni, jött egy olyan bőrfertőzés a tenyérvédő kis súrolása miatt, hogy nem tudtam fölvenni a tenyérvédőt sem. Viszont lólengésben volt egy nagyon-nagyon jó gyakorlatunk, és úgy voltak vele az edzők, a szövetségkapitány, a szakvezetők, hogy akkor ha a csapat elbírja azt, hogy én csak egyszeren tornázzak, akkor menjünk ki, hát ha esik valami. És hát ugye bekerültem a selejtezőből a döntőbe, a döntőben ezüstérmes lettem, és akkor ez volt az a pillanat, amikor elkezdtük érezni azt, hogy talán ennek az egyszeres tornának is van jövőképe, és ami nekem nagyon nagy szerencsém volt, és a szerencse az a pályafutásomat végigkíséri, mert én hiszek abban, hogy kellett hozzá az is, hogy ténylegesen eredményes versenyző legyek, független attól, hogy nagyon sok munkát tettünk bele. 2002-ben Pátrász után tudtuk nagyon jól, hogy Debrecenben lesz egy szerenkénti világbajnokság. 17 éves voltam még csak, magyarul nem tartoztam a felnőtt mezőnyhöz, de fölversenyezhettem.
4: De akkor már abban az évben szerezted az első felnőtt magyar bajnoki címedet is.
5: Igen, igen, igen, igen. A világbajnokság előtt volt a magyar bajnokságunk, és akkor a magyar mezőnyt azt sikerült legyőznöm, és az akkori szövetségkapitány Verecke István úgy döntött, hogy betesz akkor a delegációba, és indulhatok én is a 2002-es felnőtt világbajnokságon Debrecenbe. Úgyhogy, és ott
6: Csollány
5: igazából...
6: Csollány Szilveszterrel?
5: Pontosan, Szilassékkal, régi nagy versenyzőkkel, akikkel tényleg onnantól kezdve még elég sokáig csináltam a pályafutásomat. Úgyhogy nekem ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt az, hogy hazai közönség előtt, hazai szurkolók előtt kvázi 17 évesen a felnőtt mezőnben elindulhattam.
4: És hát milyen kevéssel maradtál el a döntőtől, ha visszaemlékszünk, bár én őszintén 4 évesen annyira nem emlékszem, hogy hogy voltál, de visszanéztem, hogy igen, hogy 12 ezreddel maradtál le a döntőről. Hát az mai fejjel szinte felfogadatlan, az olyan, mint hogyha már az úszást behoztuk, mint nem tudom, erre a te vagy a kettőnek a szakértője, az hány ezred lehet?
6: Hát fogalmam sincs, nem tudom.
5: Szinte le se tudod mérni. Igen, igen. Hát az nálunk nem tudom. Még azt sem tudom mondani, hogy egy spic vagy bármilyen mozgás. Igen.
6: Tehát, így hogyha ott adtak volna érmet a részvételért, azt is elhozod magaddal? Mint pályafutásodat meghatározó verseny?
5: Lehet, hogy elhoz. Hát, hogyha adtak volna érmet, akkor igen, mert az lett volna az első felnőtt érmem.
6: De úgy értem, hogy a részvételért. Tehát, ha valamiért úgy mutathatnád, betennéd a meghatározó versenyek közé azt a versenyt?
5: Mindenképp, de hál' Istennek utána rá 3 évre így jött van. Egy olyan verseny, ami szintén Debrecenben volt, egy Európa-bajnokság, és akkor már ugye
4: ott egy már picit,
5: igen, ott már egy picit nagyobb hangsúlyt kaptam, mint Berki Krisztián, szóval ott már ha kellett volna érzékelnem, akkor biztos, hogy nagyobb teher lett volna rajtam, mint a 2002-es VB-n, hiszen ott már addigra már a felnőtt mezőnyben beérő versenyző voltam, elfogdostam, vagy csíptem eredményeket, és próbáltam legyőzni az előttem álló nagy versenyzőket, úgyhogy az a 2005-ös Debrecen Európa-bajnoki érem is itt van velem, hiszen ez az első EB aranyérmem.
6: Ilyen kis pici például, majd amiket igen, 10 igen, évvel később igen. osztogatnak, vagy nem tudom.
5: És
6: volt ugye, az első.
5: Ez volt az első EB arany, és igazából szerintem ez volt a legmeghatározóbb pontja a pályafutásomnak, mert itt magyar közönség előtt állhattam a dobogon, 2000 magyar szurkoló előtt húzták fel a magyar zászlót, és kezdődött el a himnusz, aminek az apropója az volt, hogy ott egy ilyen akkori szabályok miatt valamilyen rövidebb himnuszt engedtek csak, és ahogy megállt a himnusz, az a 2000 ember tovább énekelte. Szóval, hogyha van hidegrázós pillanat egy sportoló életében, akkor nekem ez volt, és én azóta is szerintem amíg élek, hálás leszek a közönségnek és a szurkolóknak, mert nélkülük én nem ülhetnék itt, ezek az érmek sem lennének nélkülük, úgyhogy ez attól függetlenül egyéni sportoló vagyok, tudom azt, hogy ez egy csapatmunka volt.
4: Ha mondjuk felteszünk egy kérdést, hogy Magyarország és város, akkor neked egyértelműen Debrecen?
5: Egyértelműen, igen. Budapesti lakos vagyok,
6: is de... Tehát most a más miatt is kötődsz a városhoz,
5: igen,
6: nem?
5: Hát ez már egy ilyen visszakanyarodás Debrecenbe, ami nekem egy tök jó időutazás volt, mert 2005-ben voltam utoljára, és 2015-ben kezdtem újra a pályafutásomat az egyetem színeiben, úgyhogy...
6: És 25-ben diplomáztál, vagy 26-ban, hogyha már az ötösöket?
5: 20... hogy volt, 25-ben diplomáztam, de 26-ban vettem át a diplomámat, mert pont nem volt, amit
6: jó, és akkor itt 2005-ben elkezdődött, hát egy ilyen 12 éves időszak, a 17-es kolozsvári EB-vel zárjuk a pályafutásodat.
5: Igen.
6: Amikor gyakorlatilag mindenki mindig minden tőled várt. Tehát, hogy voltak melletted azért még nagy tornászok, de mindig tőled vártuk. Ebben a 12 évben, ha nagyon szörös szívű vagyok, ugye 3 olimpia belefér. Hetet volna, ha már az olimpia igen, napja miatt vagyunk igen. Itt, egy fért bele, azt fantasztikusan zártad. Van ébenned valamiféle hiányérzet ennek kapcsán? Nem titok, ennyi magán rész hadd férjen bele, hogy a mi barátságunk egyetlen egy barátom van a sportéletben, és az Krisztián, talán ezt így elmondhatom, az a 2007-es világbajnokságon Stuttgartban kezdődött, én ilyen zöldfülű újságíróként vigasztaltam őt, meg tök véletlenül keveredtem a pódiumra, ahol nem engednek be újságírót, a VB ezüstérme után, élete legjobb eredménye volt a VB ezüstérem, de csak az aranyért Pekingi kvótát, tehát, hogy ott nem tudott ünnepelni, hanem kvázi sírt az olimpia miatt, nyilván utána ünnepelt, szóval, hogy van-e kvázi hiányérzetet, hogy a 3 olimpiából csak egy sikeredet?
5: Hát ha olimpia szempontját nézzük, akkor lehetne, bár egyből egy, az nem rossz arány. De tény az, hogy én nagyon sokszor elmondtam, hogy nagyon örültem annak, hogy Londonba kijutottam. És a londoni olimpiának is nagyon sok forgatókönyve volt a fejemben. Úgy voltam vele, hogy ha mind a két dologban benne van, ha nyerek, akkor lehet, hogy vége a pályafutásomnak, már elértem mindent, és hátradőlhetek, mert tényleg az egyetlen olyan érem, ami még hiányzott a gyűjteményből, egy olimpiai aranyérem. De ha megnyerem, akkor kapok lendületet arra, hogy tovább csinálja. Hát viszont, hogyha nem nyerek, akkor lehet, hogy összetörök, és akkor itt volt a pályafutásom vége, vagy még erősebbé válok, mert szerintem az az igazi bajnok, aki a padlóról is föl tud állni, és újra tud versenyezni, és versenyt tud nyerni. Úgyhogy lehet, hogy még erőteljesebben fogok visszajönni, mint ahogy lássuk Peking után 2008-ban, illetve még Peking előtt a 2007-es stuttgarti világbajnokság, ugye, ahogy Erika említette, nem sikerült úgy, ahogy terveztük.
4: Világbajnoki ezüsttel,
5: igen. Életem első VB ezüstének, és ez ilyen érdekes fintora a sorsnak, meg az életnek, hogy az első világbajnoki ezüstérmem meg nem örültem annyira, mert tudtam, hogy mivel járt volna, ha aranyérmes vagyok, de be kellett vallanom, és tükörbe kellett néznem, hogy én is hibás vagyok valamilyen szinten, mert nem csináltam meg a gyakorlatom leugrását.
6: Leugrás volt a baj.
5: Úgyhogy hibáztam. De akkor sem biztos, hogy megkapom az aranyérmet, mert a kínai versenyző, és én mindig is fair play-es voltam, és imádtam a versenyző társaimmal versenyezni, és büszke voltam arra, hogy milyen mezőnyben versenyezhetek, és ezért volt értékes a londoni érem is számomra. Úgyhogy igazából ez egy fordulópontja, viszont 2008-ban olyan erőteljesen tértünk, viszonylatok kezdve mindent megnyertünk, ahol elindultunk, minden EB-t, majdnem minden világbajnokságot, és nem találtunk idézőjelben legyőzőre, úgyhogy valamiért kellett az a 2007-es pofon, hogy ne legyek ott Pekingben, ráadásul kimehettem volna megnézni az olimpiát turistaként, de előtte kaptam egy hasizomszakadást, úgyhogy még tévén keresztül is épp, hogy láttam az olimpiát.
4: Kimentél volna egyébként?
5: Kimentem volna. Én a riói eskütételre is ugyanúgy kimentem. Uh-huh. Szóval, hogy én tényleg mindig próbáltam vállalni a következményeit mindennek, és ez legyen az életem legnagyobb hibája, hogy nem voltam ott a Peking olimpián, de rá 4 évre Londonban olimpiai bajnok lettem. Szóval, ha hiányérzet van bennem, akkor mondhatjuk azt, hogy ezek, de én nem erre kerekíteném ki, nem az olimpiákra, hanem inkább arra, hogy Kolozsvár után nekem már nem volt versenyem. És
6: ez a 17-es EB Kolozsváron.
5: Igen. Ott ugye ezüstérmes lettem, utolsó Európa-bajnokságon volt, mert utána jött a vállammal a probléma és a lavina.
6: De ha azt meséljük el, hogy amúgy aranyérmes lettél volna, jó eséllyel, csak van egy szabály, hogy amikor megszólítják a versenyzőt, 30 másodperc van arra, hogy elkezdje a gyakorlatát. Igen. És vita volt az ügyben, hogy elindult-e az óra, vagy nem. Krisz nem látta, hogy elindult az óra, és túlcsúszott a 30 másodperc, ez egy büntető levonása, igen, volt, ezzel került az ezüst. Ebből nagy diplomáciailag is nagy balhé keveredett.
5: Hát igen, mert ugye jutólag belegondolva máshogy nem tudtak megverni. Ugye orosz versenyző volt a vetélytárs, bár őt is több tizeddel vertem a selejtezőben, és nagyon jól tudták, orosz főbíró volt a lovon, nagyon jól tudták, hogy mi az, amivel akár engem meg lehet fogni.
6: Csak ez olyan amatőr hiba, hogy ezt nem követi el egy ilyen rutinos.
5: Hát igen, főleg úgy, hogyha visszatekintünk 17, az jelenti, hogy 15 éve voltam a nemzetközi mezőnyben, és egyszer nem fordult velem ilyen elő, hogy túllépjem az időt, főleg úgy, hogy mindig megvárták a szemkontaktust a bírók, független attól, hogy most ki volt a író, vagy nem a nevem a táblára, és onnantól kezdve kaptam meg a zöld jelzést. Na hát én itt hiába vártam a szemkontaktust, utána vettem észre, hogy már fönt a nagy kijelzőn már pörög az időm, és volt egy rituálém, amit meg sosem szakítottam meg, mielőtt fölmentem a szerre, és ezzel pont azt a 3 másodpercet léptem túl, ahány tizeddel bejött elém a versenyző. Úgyhogy az egy kellemetlen rész volt, de Kokóba azt mondta utána, hogy ha ez lett volna az első, ha nem a 7. EB arany lett volna, hanem az első, akkor lehet, hogy kiugrik a másodikról, de így azért nincsen tragédia szerencsére. Inkább csak az fájt nagyon, hogy onnantól kezdve jött ugye a váll probléma, a többszörös műtét, 5-ször műtötték utána a vállamat, és én még nagyon szerettem volna valamit visszaadni a közönségnek. Nagyon szerettem volna egy olyan versenyt, ahol tényleg azt mondhatom, hogy ez a vége, és búcsúzok, és köszönök mindent. Sajnos ez az egyetlen olyan hiányérzet bennem, amit nem adott meg a pályafutásom.
6: Majdnem sikerült egyébként, hogy is volt 2000, hát mikor jött a Stuttgart? 2019 Stuttgart VB, és arra nagyon készültünk, hogy akkor ott köszön el, de hát ott is megsérült
5: az utas. Hát Stuttgart nem az én helyszínem ezek szerint. Ugye a kiutazás előtt 2 nappal megroppant újra a vállam, és pont egy olyan részre akadt be az a letört csondarab, ami miatt megint blokk került a vállamba, és nem tudtam megemelni a kezemet. Úgyhogy,
6: csak mondom, hogy mentem a tornacsarnokba, igen, hogy a elutazás előtti beszélgetést megejtsük, és síri hangulat volt. Tehát, hogy akkor lát tudod, hogy összedőlt a világ, ugye?
5: Igen, igen. Hát mert ugye nagyon szerettem volna egy tokiói olimpiát behúzni, szóval, hogy azért Tokióban 2011-ben a tokiói VB-vel jutottam ki Londonba, és úgy gondoltam, hogy ez egy tök jó zárása lehet a tokiói olimpia pályafutásomnak, ha eljutok odáig, de Stuttgart az úgy látszik, hogy ez nem az én helyszínem. Nagyon szép múzeumok vannak, meg biztos jó,
6: biztos jó a
5: sörfesztivál, de hogy igazából ezek kimaradtak, de nyilván azóta most így viccet félretéve vagy inkább még poénosabbra venni, szóval, hogy mindenki, sokan mondták a kolozsvári Európa-bajnokságon, hogy hát legközelebb vegyek föl egy órát, meg egyebek, azoknak üzenem, hogy azóta van egy óra partnerem, aki segít abban, hogy tudjam a pontos időt, szóval, hogy azért tényleg nem feltétlenül az én hibám volt, de én is figyelhettem volna jobban, készülhettem volna jobban a közönségre.
4: Kicsit félve nézek rátok, mert én vissza szeretnék ugrani 2007-be, ha szabad.
5: Nyugodtan.
4: És ott azzal kapcsolatban még az is érdekelne, hogy ott ugye volt egy klubváltásod is, a KSI-ből átmentél az Újpestbe.
5: 2006,
4: és,
5: igen.
4: 2006-ban, bocsánat, igen, és ugye említetted azt, hogy van egy ilyen rituáléd minden verseny előtt, és ott bejött az a kép, hogy a mentális dolgokat is egyre komolyabban kezdtétek venni ott 2006-7 környékén. Köthető, összeköthető ez a kettő, ez a mentális dolg és a rituália verseny előtt, vagy ez a rituália, ez mindig megvolt?
5: Teljes mértékben, mert igazából tényleg, amikor 2005 végén és 2006-ban átigazoltam ugye az Újpesti Tornaklubhoz, én onnantól kezdve minden olyan támogatást, amit egy versenyző elképzelhet magának, mind erkölcsi, mind anyagi támogatást, mind lehetőségekben, tényleg egy olyan klubát mögém, egy olyan város, mert mondjuk azt, hogy Újpest az tényleg nagyon sokszor városként emlegetik, és egy olyan közösség, egy olyan erős közösség van ott, nem csak a sportnak, hanem a civil szervezeteknek is, hogy egy hihetetlen érzés volt oda bekerülni, és tudtam azt, hogy egy olyan óriási kiemelt klubbá mögöttem, akit nagyon jó, hogy képviselhetek. És onnantól kezdve az életemnek ez a része, ez sínre került. De a 2007-es világbajnokságon rá kellett ébrednem arra, hogy egyéni sportoló vagyok, van egy edzőm, van egy gyúrom, van egy orvosom, de mégis ez egy csapat kell, hogy legyen. És ott nekem a világbajnokságon csak a mentális dolgokon csúszott el az érem és a kvóta. Ebből tanulva, megnézve azt, hogy a külföldi versenyzők hogy csinálják, és láttam azt, hogy kik azok a szakemberek, akik még dolgoznak velük, és nekem például a mentális része. Jó versenyző típus voltam születésemtől kezdve szerintem, mert valahogy én imádtam versenyezni, azért dolgoztam, molyoltam csúnyán fogalmazva a tornateremben hónapokig, hogy utána versenyen megmutathassam ezeket a dolgokat. És viszont rá kellett ébrednem arra, hogy a mentális egészségemen és erősségemen azon javítanom kell, és ez csak szakemberrel lehet, és akkor kezdtünk el 2008-tól szakemberrel dolgozni.
4: De ez akkor még nem volt divat, nem? Vagy nem. Külföldön már lehet, de Magyarországon még nem?
5: Nem. Hát ugye említettük az egyetemi tanulmányaimat, és azért én 2005-ben Egerbe kezdtem az Eszterházy Károly Főiskolán testnőtanári szakon, és amikor ugye az újság lehozta, hogy szakember segítségét kérem a felkészülésemhez, akkor nagyon sokan hozzám dobták, hogy miért, valami mentális bajom van, vagy hogy most csúnyán fogalmazva, kimondhatom, hogy hülye vagyok, szóval, hogy minek nekem pszichológus, és akkor mondtam, hogy na látjátok, kimondtátok a kulcsszót, sportpszichológus, nem pszichiáterhez járok, hanem sportpszichológushoz. Ott még nem tartunk, hogy arra legyen szükség, ne is legyen, de ha valakinek az kell, akkor nyilván szakemberhez kell fordulni. Úgyhogy Lénárt Ágotával kezdtünk el együtt dolgozni, és hát Londonra meg is lett a gyümölcse igazából.
6: Pont ezt akartam mondani, azért Angliában két brit ellenféllel, hazai terepen a britek.
5: Egy rossz selejtező után igazából, mert azért azt
6: majd
5: is emeljük.
6: Majd ezt a második blogba kifejtjük, mert ott vannak vicces történeteim, de ez beérett ez a munka, igen, ez egyértelmű. Igen.
5: És én mindig úgy voltam vele, és az edzőmmel, Kokobával is mindig azt beszéltük, hogy én nagyon sok fárasztó dolgot csináltam az edzésen kívül, mert ugye tényleg jártam pszichológushoz, gyúróhoz, gyógytornászhoz, kondi edzésekre, szóval, hogy mindig azt mondom, hogy a profizmus az nem a teremben, meg az uszodában, meg a csarnokokban kezdődik, hanem azon kívül, hogy te mit tudsz még hozzátenni, mit tudsz kvázi beáldozni, feláldozni
6: szabad időtből.
5: Mert kvázi a
6: munkát mindenki elvégzi, kis túlzással.
5: Bár sokan azt is mondták, hogy őket kizavarták, bár én még olyat nem láttam, hogy valakit kizavartak a tornateremből, hogy ne edzél többet.
6: Csak szokták mondani az úszók is, hogy az első 30, az első 60 ugyanazt az edzés munkát
5: igen,
6: elvégzi.
5: Igen.
6: És ugye csak három érmesek.
5: Onnantól jönnek azok a plusz faktorok, hogy mi az, amit te mellé tudtál rakni. És én úgy voltam vele, és Kokóba is azt mondta, hogy ha csak 1%-ot segít a teljesítményemen, akkor csináljuk és próbáljuk meg, úgyis ki fog derülni. És hát nem 1%-ot, hanem onnantól kezdve látszódott 2008-tól, hogy tényleg az volt a szép a pályafutásom, és azért szerettek a nemzetközi bírók is, meg a szakemberek is, mert hogy én stabilan mindig hoztam azt a papírformát, amiről tornában nem lehet beszélni, de tudjuk, hogy kik a favoritok, kik azok, akik éremesiesek, de hogy én mindig hoztam, vagy mindig hoztuk többes számba, mert Kokóbán nélkül nem hoztam volna. Úgyhogy ez egy óriási dolog volt az élettől, hogy tudtuk, felmértük a helyzetet, tudtuk, hogy ha mi hibáztunk, akkor mi kell javítanunk. Nem egóból csináltuk az egészet, hanem azért, mert szerettük a tornát, és a tornasportot néztük, és azt tettük az előtérbe minden más mellett.
4: Az olimpiai napja kapcsán itt van velünk az olimpiai bajnok, Berti Krisztián továbbra is a stúdióban. Ott hagytuk abba a hírek előtt, hogy 2007, vagy hát Erika miatt már 17-ig is eljutottunk, 19-ig, de akkor menjünk vissza oda 2007-8-9-ig. Kicsit muszáj vagyok puskázni. Ugye 2007-ben azt megbeszéltük, hogy volt egy EB aranyérem. Aztán 2008-ban is volt egy EB aranyérem, 2009-ben Milánóban is, 2009-ben a londoni VB-n ezüstérem, aztán 10-ben a rotterdami VB-n aranyérem, az volt az első VB címed, a berlini EB-n egy évvel később aranyérem, és ugyanabban az évben egy aranyérem a tokiói VB-n is. Remélem, hogy jól soroltam.
6: Szerintem utána... ő már nem tudja.
5: Nem, nagyjából amúgy próbáltam figyelni, de összemosódtak.
4: És utána jött ugye 2012-ben szintén egy EB aranyérem.
5: Igen.
4: Erika, te hova szerettél volna visszatérni? 2011-re szerettél volna
6: rákérdezni? Igen, mert ott jött egy VB arany, de ugye ott volt megint az a kvalifikációs világbajnokság, ahol hiába volt világbajnoki aranyérme Krisztiánnak lólengésben. Két másik szeren is egy minimál pontszámot el kellett ahhoz érnie az érmeseknek, hogy kvalifikálják magukat.
4: De hát mi értelme? Hát ez manapság is így van?
5: Manapság egy picivel könnyebb már a kvalifikációs rendszer.
6: De pont
5: rendszer.
6: Ezt beszéltük Kovács Zsófival két héttel ezelőtt, hogy azért annyira nem egyszerű még mindig.
5: Hát, jó, mondjuk azért...
6: Meg erős a mezőny. Amúgy.
5: Igen, akkor nem volt erős.
6: Nem azt mondtam, hogy a tornászok mezőnye az mindig egy nagy sportág a torna, hát ez, tehát hogy borzasztó.
5: Hál' Istennek, igen, szóval ha azt nézzük, hogy egy világbajnokságon elindul majdnem 500 versenyző, az olimpián 96-ra redukálódik, azért igen, az ott egy nagyon kemény rossz szűrő. És
6: de menjünk vissza oda, hogy mi volt a másik kettő, mert...
5: Akkor tegyük tisztába, ugye nyilván a nehézségek azok mindig a kvalifikációs rendszerrel kezdődnek. A 2007 Stuttgart Peking előtt csak VB aranyérem.
6: Az egyszeresnek, igen.
5: Az egyszeresnek, a szerspecialistának. Utána jött a következő 4 éves ciklus, ahol hát így tisztában voltunk a szabályokkal, de mégis valahogy mindig változtattak meg, sosem egyértelműek a dolgok, vagy csak lehet, hogy nekünk nem egyértelmű. De a 2011-es világbajnokságon úgy szólt a kvalifikációs szabály, hogy lólengésben elég egy érmet szerezni, vagy az adott szereden szerspecialistaként a döntőben egy érmet szerezni, de a selejtezőn a főszered mellett minimum 2 szeren kell indulnod, és az összpontszámok 85%-es átlagát el kell érni. Szóval, hogy ez ilyen eléggé bonyolultan hangzik, és ugye nekem is ott azért rezgett megint, vagy hát mindig valamilyen rezeg a léz, de aztán valahogy jól jövünk ki belőle szerencsére.
6: Csak hogy értsd. felállították, na, hatszer van, megvan az olimpiai szersorrend, ami mennek sorban. Nagyon frankó megállap, vagy kitalálták Krisztiánék, hogy minden második szer lesz az övé.
4: Az ja, nekem pont... magyarázat, azt nem a Krisznek mondod, hogy
6: nem, hogy
4: volna.
6: Az pont jó lesz a lábának, tehát, hogy ló,
5: igen. Nyújtón kezdtünk, ló, ugrás,
6: ugye?
5: Igen. Hogy
6: csak
5: igazából,
6: aztán megint jött valami.
5: Hát igen, ugye, első körben négyszeren készültünk, hogy azért, ha véletlenül bármi történik, akkor legyen egy talomba. És hát ugye ugrás volt a ló mellett volt az ugrás nyújtó gyűrű. Korlátra nem mertünk fölmenni, mert ott sok olyan dolog van, ahol az ujjam eltörhet, vagy bármi, azt nem mertük kockáztatni.
6: Hát a talaj megeleve.
5: Viszont ugye a bokám az meg eleve nem volt túl jó, és az ugráson megsérültem.

0: vége az olimpiának, de igazándiból tényleg az egy nagyon-nagyon kellemetlen és vicces része volt a világbajnokságomnak, de hál' Istennek estére már kitisztult, körvonalazódott minden, és tudtuk azt, hogy bent vagyok a lódöntőben, bár ott még voltak ilyen hírek, hogy nyerjem meg, és akkor biztos, hogy megvan, nem, ne foglalkozzak semmivel.
1: De azért meg is nyerted.
0: És hát szerencsére megnyertem, de kellett hozzá az a másik két szerem lévő produkcióm is.
2: 2012?
1: Hú, igen. Tehát ott már megtudtad Tokióba az arany előtt, vagy az arany után, hogy megvan a londoni indulás. Nyilván az egy nagy mérföldkő volt. Még nem tudtuk, mi lesz egy év múlva.
0: Igen, igen.
1: De az már egy álom kvázi beteljesülése volt, hogy most sikerült az olimpia, nem?
0: Igen, hát ugye 2000-től az a tudatosság elindult bennem, és nem azt mondtam, hogy én olimpiai bajnok akarok lenni. Azt a pályafutásom hozta, hogy aranyakat vártak tőlem egy idő után. Én soha nem azt vártam magamtól, és szerencsére Kokóbás sem azt várta tőlem, hogy minden áron nyerjek.
1: Mindig azt mondták, két tökéletes gyakorlat.
0: Két jó gyaki,
1: hát,
0: és meg vagyunk.
1: Ez az, amit az úszoknál a legjobb, tudod, igen, az egyéni igen. Legjobb.
0: Szóval, hogy és ráz is a hideg, mert szerintem ezért nem éreztem én, vagy elnyomtam azt a terhet, ami rajtam volt a pályafutásom alatt, mert én tényleg arra azért mentem ki, hogy amit begyakoroltam, az kétszer jól. Ha mondjuk volt egy kisebb gyakorlatom és nagyobb a döntőben, akkor mind a kettőt gyakoroltuk, és akkor, amikor kellett, zsebből előhúztuk szerencsére. Fel voltam készítve mindenre. És ugye Londonban is ez volt, hogy menjünk ki, és csináljuk meg. Aztán
1: jött a selejtező,
0: és én ott hibáztam. Nem tudtam megcsinálni az egyik elemet a gyakorlatomban, akkor ott fejben gyorsan átalakítottam mindent, és hogy ne látszódjon kívülről, nyilván az edzőm az észrevette, meg is kaptam érte a fejmosást a végén, mert elkezdett rezegni a lész, hogy hiába maradtam fönt idézőjelben a szeren, ez nem az a gyaki volt, amivel készültünk, és így kérdőjel a döntő.
1: De ez az öt karika volt? Összeraktad már azóta vagy ott? Tehát, hogy ugye mindenki mondja, hogy az olimpia az más.
0: Teljesen más, és hiába voltam univerziádén előtte, ami ugye a kis olimpiája az egyetemi főiskolai játékoknak. Egy olimpiára nem tudsz, nem lehet felkészülni mentálisan. Én általában a versenyeimet úgy csináltam végig, hogy este elvonultam, főleg a versenynap előtti este, amennyit csak tudtam, minél előbb lefeküdtem és aludtam, aztán reggel egy kényelmes reggeli, és akár reggeli után is visszafeküdtem aludni, és utána mentem be a tornacsarnokba elkezdeni az adott napi versenyt. Úgyhogy, és hát Londonban nem így történt, ugye nekem pont a megnyitó ünnepség utáni napon kezdődött a selejtezővel a versenyem, és hát többen voltunk egy apartmanban, még a pingpongosok is átjöttek hozzánk, ott elszórakoztunk egy kicsit, és igazából a teraszunkra lehetett látni a tűzi játékot, meg egyebeket, és az már olyan 11:30-12 volt. Nem mentem el a megnyitó ünnepségre, pontosan azért, mert másnap versenyeztem, de valahogy mégis belecsúsztunk abba, hogy élőben azért láttunk valamit belőle a teraszunkról, és hát nyilván lehet, hogy akár ez is. Meg hát egy olimpia, kimész egy olyan olimpiai faluba, egy olyan olimpiai közösségbe, ahol így akkor döbbentem rá, miután már megvolt a döntőm, hogy úristen, hogy mennyire figyelnek egymásra a versenyzők. És hogy egy Usain Bolt, egy Michael Phelps, Tony Parkerrel együtt ebédel, szóval, hogy ezek azért így hiába voltam 27 éves, azért hát na, nem minden nap találkozik ilyen sztárokkal az ember.
1: Tony Parker is azt mondogatja azóta, hogy Berki Krisztián
0: a lövédel. Szóval, hogy azért az ott igen, ott egy elég érdekes szituáció történt a selejtezőn.
1: A nyedik, nyolcadik?
0: Ötödikként kerültem be végül, igen. És ötödiknek is szólítottak a döntőben.
2: Megint az ötös szám.
0: Igen. Úgyhogy mindegy, addigra az volt a szerencsém, hogy volt egy hetem.
1: Erre ezt meséld el nekem. Kokóba, Kovács István, Berki Krisztián. Beszéltetek? Tehát, hogy
2: egyetlen egy gondolat, bocsánat ide, hogy mire jellemző egyébként a versenybírákra, a pontozó bírókra, hogy ugye látva az előző évi, meg az előző öt évi eredményeidet, ők inkább ilyenkor úgy vannak vele, hogy hát egy ekkora sportoló, egy ekkora egyéniséget, ha nem is úgy sikerül a gyakorlat, egy icipicit azért segítsük, vagy brutálisan lecsapnak az ilyen versenyzőkre is.
0: Szerintem a szimpátia nagyon-nagyon fontos, ugye hát eléggé pont az első sportágról van szó, úgyhogy és a szubjektivitás az mindig benne van. A sportdiplomácia mindig benne van valamilyen szinten, és azért az a pályafutás, amit Londonig csináltunk, az minden egyes bíróban, minden egyes nemzetközi szakemberben nyomot hagyott, és tudták azt, hogy hogy Angliában az angol versenyző Louis Smith ellen csak én vagyok úgy idézőjelben képes aranyat nyerni, és ebben azért valamennyire benne volt.

0: Ők is, hogy támogattak abban, hogy ne kaszáljanak el túlságosan a selejtezőben, hogy kapjak egy sanszot még arra, hogy akár a döntőben.
1: Hogy legyen egy harc a döntőben?
0: Igen, igen. És az meg is történt szerencsére. De hogyha akkor beszéljünk arról az egy hétről,
1: arra
0: hogy az
1: vagyok kíváncsi,
0: volt.
1: Hogy ugye most mondtad, hogy Kokóbától megkaptad a magadét, de nekem valami az rémlik, az a baj, hogy én is öregszem, hogy nem olyan nagyon beszéltetek sokszor. Tehát nem volt olyan bőbeszédő az egy hét köztetek.
0: Nem, az még az 14-ben volt.
1: Ja, tehát nem 12-ben volt, tehát 12-t a hívta.
0: Az olimpiai selejtezőm után mondta, hogy hát jó, hát ez most így sikerült, nem örülünk, de hát meg kell várni. És én tényleg az apartmanunkban volt egy tévé, amin az összes sporteseményt lehetett nézni, és hát tornaverseny szempontjából is tudtál csak a szerekre kapcsolni, és én visszaértem a faluba, fölmentem a szobába, bekapcsoltam a tévét, és csak a lólengés számát néztük végig. Életemben nem néztem annyi lólengés gyakorlatot, mint akkor. És hát ugye estig várnom kellett, hogy mi fog történni, és akkor láttuk, hogy bent vagyunk a döntőben, úgyhogy én is és Hídvégi kollégám is döntőztünk, ráadásul Vid jobb pozícióba került be, hiszem ő harmadik vagy második helyen került be ráadásul a döntőbe, úgyhogy nagyon boldogok voltunk, nagyon örültünk, ugye Kokóbá feljött, megbeszéltük, hogy akkor holnap ugyanúgy edzés. Ami érdekesség, hogy nekem általában ugye heti 10 edzésem volt, edzésenként 2 darab gyakorlatot csináltam minimum, és még amellett nagyon sokféle dolgot. És ugye az, hogyha most megszámolom, az heti 20 gyakorlat. Nekem ott volt szintén egy hetem a selejtezés a döntő között, viszont összesen, ha jól emlékszem, 3 darab gyakorlatot kért tőlem Kokóbá. Hagyta, hogy a szombat, a hétfőre kaptam azt hiszem egy szabad napot. Kedden bementünk a terembe, én mondtam, hogy akkor mi a program, hogy akkor gyakizunk, és akkor mondta, hogy nem, nincs gyakorlat. Csak elemek, részek, összeköttetések. Mondom, jó, ez volt a délután visszamentünk, mondom, hogy gyakizunk, nem kell gyakorlat. És akkor bementünk szerdán, és akkor mondtam, hogy mi a program, és akkor ma egy gyakorlat. És a Thomas Orsós gyakorlat, amit majd a döntőbe kell csinálni, mert azt láttuk és tudtuk, hogy a kés gyakorlattal Luist nem lehet megfogni Londonban egy hazai pályán, és ez kellett a nagyobb gyakorlat, hogy a kiinduló pontszámokkal egy picit közelebb legyünk egymáshoz, és egy szerdán kért tőlem egy ilyen gyakorlatot, utána pedig már egész héten, sőt, akkor tényleg egy darab gyakorlatot kellett csinálnom, de szinten tartottuk elemekkel, gyakorlatrészekkel egészen a vasárnapi döntőig.
1: És akkor ugye szombat este bekopogták Kokóbához.
0: Nem, ő jött föl hozzánk.
1: Hogy mi lesz másnap? Mert hogy szokott lenni a rutinod egy döntő napján?
0: Döntő napján úgy van a rutinom, hogy ha nagyon macerás, ugye mindig van egy órás lehetőség, egy órás melegítési lehetőség a versenycsarnokban, és hogyha akarjuk, akkor ezzel élhetünk, ha akarjuk, akkor kihagyjuk. Viszont ha macerás, én mindig azt mondtam, hogy inkább pihenek, ugyanaz a szer van, mint általában szokott lenni, már megfogtam a selejtezőn, megyünk a döntőbe, ugyanaz a pálya fogad, de én úgy voltam vele, hogy bennem tüskét hagyott egy picit a selejtező, úgyhogy én szeretnék bemenni a nagycsarnokba, és akkor megfogni azt a szert, ami majd a döntőt lenyomjuk. Csak Kokóbá így meglepődött, meglevert a víz, hogy hát ez jó, csináljuk, de hogy sose szoktuk így. Hogy miért,
1: meg
0: miért.
1: Akkor nem tudsz visszajönni, vagy nem
0: igen,
1: lett volna
0: igen,
1: idő.
0: Mert akkor utána elmondta a programot, hogy ha mi bemegyünk reggeli után, akkor már nem lesz időnk visszajönni pihenni, hanem akkor ott kell maradnunk a melegítőterembe, és majd egyszer csak megyünk be a szólítás. És mondtam, hogy jó, hát én vállalom, majd pihenek a melegítőterembe. És ugye nagyon jól sikerült az egy órás átmozgató bemelegítés a versenycsarnokba. Nem gyakorlatoztam, eleje végét csináltam meg elemeket, és aztán kimentem a melegítőcsarnokba, és akkor úgy voltam vele, hogy addigra már ugye eleve Ágota is ott volt velem az olimpián, és nagyon sokat segített abban, hogy feldolgozzam a selejtezőt, és én fogtam, és elkezdtem egy mentál tréninget a gerenda alatt a melegítőterembe, és hát sikeresen belealudtam a mentál tréningembe, egy kicsit ilyen jó relaxációs állapotba kerültem, és arra emlékszem, hogy Kokóbá jött oda hozzám, hogy fölkeltett, hogy most már el kellene kezdeni újra melegíteni, mert a lányok jönnének gerendára, te meg nem sokára olimpiai döntőt csinálsz.
1: Ez Kokóbá olvasatában így hangzik, ránéztem, alszik. Hát még hagytam. Néztem az órát. Megint. Ezt legalább 5-ször ránézett, mire idézőjelben felmerte ébreszteni, úgyhogy egy döntőre, egy olimpiai döntőre készült. Szóval nem annyira az ideges típusa a Krisztiána.
0: Hát fel voltam készülve. Igazából úgy voltam vele, hogy innentől kezdve már ez nem hab a tortán, hanem a cseresznye a torta habján igazából, mert itt vagyok az életem egyik legfontosabb pillanatánál, ezért dolgoztam kvázi, ha most azt nézem, akkor is a gyerekkoromtól kezdve, és csináljuk meg azt a gyakorlatot, fel hát vagyok készülve.
1: Tudod képzelni, hogy vagy egy fontos esemény előtt, és ezt te így elhiszed, és nem izgulsz.
2: Hát akkor a cseresznye az valahol ott 16,66 ezred centi magasan volt, mondhatjuk ezt így nyugodtan?
0: Főleg igen, hát ez ott ugye elég jól sikerült, és azonos pontszámmal, és amúgy egy pillanatra hagyd kanyarodjak vissza, mert azt elárulhatjuk, hogy mielőtt bejöttem ide a stúdióval, Lőrinc Tamás barátommal futottunk össze, és hogy milyen érdekes az élet, hogy Tomi volt az első, aki ugye én előbb érkeztem ki Londonba, Tomi is kijött, és ő volt az első, akivel így összefutottam, és így kérdezett velem, hogy vagyok. És mondtam, hogy hát figyelj, mondom, se lehet ez így sikerült, csináljuk, készülünk, megcsináljuk, aztán kész lesz, ami lesz, hát igazából egy gyakorlat, az már laza lesz, ott vagyunk. És akkor így mondja, hogy jól vagyok? Mondom, mire gondolsz? Hát, hogy akkor ugye híreket nem olvasok. Hát mondom, nem, mondom, szerencsére előtt ellopták az okostelefonomat, mielőtt kimentem Londonba, úgyhogy csak egy ilyen nyomógombos Nokia volt nálam, és igazából így egyáltalán nem tudtam a közösségi médiát, meg semmit szándékosan sem néztem. És mondja, hogy jó, oké, mert hogy, de mondom, mire gondolsz? Hát, mert hogy otthon már azért van ilyen visszhang, hogy a Berki már nem az a Berki, meg mit tudom én, és akkor mondtam,
1: de
0: hogy hát jó,
1: voltam,
0: hát,
1: úgy,
0: ez, hát ez mondom, de nem, mert ez tök jól esett, mert igazából én is egy kicsit, nem is az, hogy felpiszkált, csak hogy ilyenkor mindig egy picit érzed azt, hogy te addig vagy jó, amíg eredményt hozol. És hogy akkor egy pici dac lehet, hogy bekerül az ember egójába, amit nem szabad, hogy az egó irányítson, de például Tomi mondta, hogy nem is baj, hesegessek el, minden, ne foglalkozzak semmivel. És akkor végül is ez a Krisztina napon, két Krisztián Londonban, hiszen Fars Krisztián kollégám is együtt reggeliztünk a döntő napján. Igen, csak hát nyilván nem úgy azt a mennyiséget, mert azért Kriszt az egy jóval nagyobb darab a csávó, és azért jó étkű, de hogy vicces volt, mert együtt reggeliztünk, mikor lesz a döntőt, hát nem mondom, nekem olyan délután 3 talán, neki megmondta, hogy ő majd este dob, mondom, tök jó.
1: Abból a 40, nem tudom hány másodpercből, ugye annyi, abból valami van meg, nem azért, mert megnézted utólag, vagy ott már az ember ilyen tényleg ösztönösen, mechanikusan csinálja, megtanul dolgokat, és az tényleg nem közhely, hogy kizárod a kül. Tehát, hogy ott emlékszel bármelyik mozdulatodra is?
0: Hát,
1: ezt akartam mondani. Hogy
0: igazából őre emlékszek.
1: Képzeld, mert neked elúságolom, hogy semmi közöm hozzá, hogy a két gyerekemmel volt a Krisztián a címlapon, amikor dedikálta, mert a benti szerkesztő azt találta a legaranyosabbnak.
2: És semmi között?
1: Nem, én nem is tudtam. Hát, nem, tényleg nem, egyébként én tényleg nem tudtam, de az azóta is megvan az a címlap.
2: Mondjuk szóval, újpesti sportolóként ez a szép lila...
0: Igen, hát tudták.
1: De jó nehéz. De szóval, hogy van abból a 40x másodperc valami? Semmi?
0: Nincsen. Nyilván videón, ahogy te is mondtad, azt akkor okay. Láttam, de ugye ott utána tudtam meg, hogy van ilyen, hogy flow érzés, mert akkor nagyon fancy-vé vált ez a szó, meg ez az érzés, meg minden, és én utána döbbentem rá, hogy akkor valószínűleg nekem az volt a gyakorlat alatt.
1: Nekem az volt.
0: mert hogy emlékszem arra, hogy ott van a nevem, megkapom a zöld jelzést, bejelentkezek.
1: Időben?
0: Megfogom a szert. Igen, időben, ott még tudtam az időről, és a következő pillanat az, hogy lejövök a szerről. És ott talán a videón látszik is az, és amit így utólag láttam, hogy fújtam is egy nagyot, mint hogyha egy nagy kő esett volna le a szívemről, mert hogy igazából akkor én ott mindent megtettem azért, hogy amit szerettem volna, amit az edzőm szeretett volna, amit nagyon sokan szerettek volna, azt úgy megcsináljam. Aztán, hogy mi fog történni, hogy a bírók hogy láttak, az már egy teljesen más szegmens a sportnak.
1: Egyébként, ha végignézitek azt a felvételt, már harmadik ilyen, ugyanezt csinált a Kokóbá is, tőle szokatlan módon egy visszafogott úriembernek jellemezném őt. Úgy ugrált, mint egy kisgyerek. Valószínűleg nyilván az motiválta őt is, hogy megcsinálta Krisztián, innentől már nem rajtunk múlik, gondolhatta ő is, de azt, amit tudtunk, azt oda tettünk.
0: Igen, hát én sem láttam soha ugrálni.
1: És akkor mi történt? Onnantól Louis Smith 16,66 ezredes gyakorlatai. Tehát arra már emlékszel, gondolom.
0: Persze, és én onnantól kezdve nagyon kényelmes pozícióban voltam igazából, mert
1: éljen
0: én
1: ő
0: az előttem lévőket soha nem nézem, hogy ne legyen semmi, ami befolyásol se, a pontszámokat nem akarom tudni. Volt ebből rossz élményem világkupa fordulókon, hogy figyeltem, és nem úgy sikerült, mert ellazsáztam a dolgokat. De én onnantól kezdve néztem, és élveztem a versenyt. Ugye talán utánam jött Vidis, néztem, és hát ugye jött Louis.
1: 8-ként, ugye? 8-dik, ő volt az
0: igen,
1: utolsó.
0: Azt hiszem, ő volt az utolsó, igen. És
1: egész véletlenül.
0: És ez egy hihetetlen élmény volt. Szóval az, hogy amikor fölmegy az angol versenyző hazai közönség előtt az O2-ben 20 ezer néző, szurkoló előtt, és én is érzem, hogy rezeg a pódium, minden berezonál. A királynő ott ül a nézőtéren az angol szurkolók között, és hát biztos nekem is szurkolt, azért ezt így utólag remélem, de hogy nyilván Louis Biot volt ott, és tényleg, illetve nem a királynő, a hercegnő jutott,
1: igen,
0: bocsánat.
1: Igen, a Katalin volt ott, én is úgy emlékszem.
0: Igen, és...
1: aki most már...
0: És azért ez egy hihetetlen élmény volt nekem is, és én az utolsó pillanatig, az utolsó elemig, leugrásig azt kívántam Louisnak, hogy ő csináljon egy tökéletes gyakorlatot. Hiszen attól lesz fair play a döntőnk, attól lesz még értékesebb a győzelem. Aztán nyilván egy azonos pontszámmal zártuk a versenyt, felén billent a mérleg, a kivitelnek köszönhetően az én gyakorlatomat szebbnek találták a bírók.
1: Szerintem ez annyira igazságos, hát végig te voltál mindig a legszebben tornázott.
0: Na igen, de te ismersz, te viszonylag szeretsz, kedvelsz, elfogult vagy, azt magyar viszonylag vagy.
1: És, de azt azért ugye, mindenki elmondta, hogy nagyon elegáns tornász vagy.
0: És az erősítette meg ezt az egészet, amikor az angol szakemberek és az angol közönség, amikor utána sétáltam Londonban, mentem vissza az olimpiai faluba, és mindenki a nyakamba ugrott, angoloktól kezdve mindenki, és a szakemberek is azt mondták, hogy ez egy megérdemelt győzelem. Szóval, hogy ettől még értékesebb ez a győzelem, mert tényleg hazai pályán az angol versenyzőket, főleg úgy, hogy kettőt is sikerült legyőzni, ez mert ugye a dobogót, ha megnézzük, akkor magyar zászló és két angol zászló, úgyhogy igazából ez egy óriási dolog volt Nem azt mondom, hogy elégtétel, mert azt soha nem akartam venni senkin, és a mai napig és életem végig nem akarok senkin elégtételt venni, de hogy ez azért egy olyan dolog volt, ami tényleg jól esett.
2: És mi történt az olimpia után? Mondtad, hogy visszajöttél a faluba, ott óriási extázis. Mennyi idő kellett, hogy
1: Ülepedjen, vagy mi?
2: Leülepedj, azt a szót kerestem, igen, leülepedjen benned ez az érzés.
0: Hát igazából szerintem ez a mai napig nem ülepszik, szóval, hogy ez mindig így előttől rátör, bárhova mész, néha találkozok olyan, elmegyek shopizni egy bevásárlóközpontba, vagy egyszerűen csak a közértbe, és ott is rám szólnak, vagy oda jönnek emberek, szóval, hogy az ilyen mindig előjön. Feldolgozni szerintem ez teljes mértékben nem lehet, mert az életed végéig tart, és még utána is elvileg halhatatlan leszel az eredményednek köszönhetően.
1: És megvan az a Ferihegyi érkezés?
0: Az megvan, igen, amikor majdnem
1: 200 ultra kint volt,
0: igen.
1: És
0: attól féltem egy picit,
1: a hajrálilán.
0: Mert kint is kaptunk, mert kint elvittek minket egy ilyen szurkolói helyszínre, ahol a magyar szurkolókat találkozhatunk, ott volt már egy kis ízelítő abból, hogy úristen, mit csináltunk, mert addig ugye nem is nagyon foglalkoztam se, az anyagi részével is akkor döbbentem rá, hogy valami pénz is jár ezzel az éremmel, meg az eredménnyel, amikor a döntőm másnapján reggel egy másik műsorból hívott egy műsorvezető, és akkor úgy köszöntött, hogy szavasz milliómos. És mondom, mire gondoltok? És akkor mondta, hogy hát, hogy ezzel ennyi és ennyi jár.
1: Jaj,
0: hát,
1: mondom,
0: ez tök jó, de amúgy imádom őket, meg vicces volt a beszélgetés, meg jól is jött ki, csak mondtam, hogy lényegében, ha ti most ezt nem mondjátok nekem, akkor eszembe se jut, mert hogy én nem azért tornáztam, meg nem azért akartam olimpiai bajnok lenni, mert hogy ezzel X összeg jár, és hogy tényleg persze egzisztenciában helyére kerül az ember, a családomon tudtam segíteni, a szüleimen. Szóval, hogy persze ezek tök jó utózengő dolgok, de hogy első körben nekem az volt a fontos, hogy ezt a nyakamba akasztották, és hogy az az élet munkája, amit 4,5 éves koromtól csináltunk, az benne van. Szóval, hogy ezt nem lehet pénzzel, a pénzt úgyis elköltöm.
1: És akkor mit szóltál a 200 újpesti ultrához?
0: Hát fura volt, érdekes helyzet volt, mert tényleg olyan arcok jöttek ki, akik miatt szerintem még ha az úttesten megyek, vagy a járdán megyek, akkor átmegyek inkább a túloldalra. De
1: és
0: hogy
1: mindenki
0: hihetetlen.
1: Téged éltetett.
0: Igen, és onnantól kezdve, hogy a Újpesten akárhol mentem, már az autómra ragasztottak feliratokat, hogy gratulálunk, meg legenda lettél, és ami itt átkanyarodnék egy köszöntésre, amit a Szusza Ferenc stadionban csináltak.
1: Nagyszerű volt.
0: Újpest-Fradi mérkőzés volt, és akkor döbbentem rá, hogy persze, tök jó, hogy majdnem lila, de ez inkább magenta szerintem, bár a feleségem jobban képben van a színekkel.
1: Lila az.
0: De hogy nem az számított, hogy én most újpesti versenyző vagyok, vagy sem, hanem hogy a magyar lobogót, ezt a piros-fehér-zöldet képviseltem. És hogy ennek köszönhetően amikor a foci meccsre kiérkeztünk és köszöntött az Újpest, a Fradi szurkolók is ugyanolyan transzparensekkel és feliratokkal, hogy legenda lettél Krisztián, büszkék vagyunk rád, nekünk is nyerted. Szóval, hogy ez, az olimpiából tényleg azt tudod leszűrni, hogy ez egy olyan közösségépítő erőt tartalmaz, vagy vonz magával, amit persze lehet más sportágaknál is észlelni, de akárki akármit mond, ezt globálisan annyi ember nézi, és nem csak a határon belül, hanem a határon túli magyarok is ugyanúgy örültek és szurkoltak, és azóta is hívnak határon túli eseményekre. Szóval, hogy ez nehéz ezt így elmondani, hogy ez milyen érzés és mit érz. A kisgyerekek szokták kérdezni, hogy milyen olimpiai bajnak lenni, és én mindig elmondom, hogy képzeljétek el, hogy tök jó, de a legjobb az, hogy én világot láthattam a tornának köszönhetően.
1: Ezt nálunk tígyek az ilyen. Figyelj, nem tudom, belefér-e, de két mondatot mondhat, vagy még szeretnél rondolról?
2: Vége felé vagyunk a beszélgetés.
1: Hogy ugye volt még egy olimpián ott, más minőségében, ez a párizsi olimpia.
0: Igen.
1: Kívülről, de belülről mégis milyen, mennyivel volt 12 évvel másabb, illetve voltál helyszínen rosszabb. Magyar aranynál?
0: Nem voltam sajnos, viszont rosszabb volt kívülről.
1: Mentél volna fel a, nem tudom, pástra, hát, meg a
0: bíztam
1: szőnyeg?
0: A versenyzőinkbe, mert tényleg mind a nőket, mind a férfi versenyzőinket ugye végig tudtam nézni.
1: Ja, hogy én nem tornára gondoltam, más eseményre nem sikerült.
0: Kézilabdán voltam, és az is rossz volt kívülről, mert hát nyilván ott se tudtam volna beugrani kapusnak, vagy bármi, hogy, és pont a francia női kézi meccsen, ahol kezdtek a lányok, ott oda jutottunk, mert ahogy kiestünk, már este mentünk egy kézi meccs, és akkor utána én rácsatlakoztam a tornára, mert azok meg ilyen egész napos programok voltak, úgyhogy nagyon máshova nem jutottam el sajnos, de a tornán én tényleg még a mai napig jobban izgulok, mint amikor én versenyeztem, mert
1: nem te csinálod, nem?
0: Hát nem, én attól függetlenül, hogy 100%-osan bízok a versenyzőinkben.
1: De milyen volt maga a hangulat Párizsban?
0: Szerintem nagyon jó. Bár nyilván London az egy mind a kettőnek megvolt a maga hangulata. Hát nagyon várom Los Angeles-t, mert az egy nagyon durva olimpia lesz show szempontjából, szóval, hogy az oda tényleg, aki teheti, és van rá esélye, az menjen ki nézőnek, mert az, amit London adott, és az, amit Párizs adott, azt szerintem Amerika
1: hatványozni
0: fogja. Tuti, tuti.
2: Viszont ha már Amerika, akkor úgy hallottam, az egyik kedvenc sportágod a labdarúgás, és ugye már zajlik a világbajnokság. Melyik együttesnek szurkol? Ki fogja nyerni a VB-t szerinted?
0: Kik vannak itt a VB-t?
2: A legjobbak.
0: Hát akkor a legjobb fogja nyerni.
2: Korrekt. Köszönjük szépen, akkor igazából ez a legjobb zárszó szerintem.
0: Köszönöm.
2: Berki Krisztiánnak nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és köszönjük a figyelmet a kedves hallgatóknak is.
0: Köszönöm szépen én is.
3: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a média

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára, és megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott elődje, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: sportban történik, az nálunk hallható.
1: Óriási!
0: Különleges pillanatok, közös élmények,
2: a magyar sport legjobb.
0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Az elmúlt hétvégén Máltán rendezték a férfi és a női vízilabda bajnokok ligája 4-es döntőjét. Mindkét fronton az FTC Telekom képviselte Magyarországot, a fiúk a harmadik, a hölgyek a második helyen végeztek. Ez alkalomból köszöntöm a stúdióban Matajsz Márkot, a Ferencváros női csapatának vezetőedzőjét. Szerbusz, szeretettel köszöntelek és szívből gratulálok.
3: Szerbusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat és köszönöm a meghívást.
2: Hát amikor az ember így értékeléseket hall, és jó sokat hallhattunk az elmúlt napokban a mérkőzés követően, a te szavaidat is, nyilván a csapat játékosainak is, akkor mindenki azt érzékelteti, hogy el kell teljen pár nap, kicsit visszafelé kell tudni nézni, kell egy párat aludni, mondjuk ilyen csúnyán perspektívából kell tudni nézni mindazt, ami történt. Eltelt-e már annyi, Márk, hogy most egy picit más színezetbe kerül gyakorlatilag ez a bajnokok ligája ezüstérem?
3: Eltelt egy pár nap, de még nekem személy szerint kell egy kis idő, hogy ezt kicsit pozitívabban tudjam nézni.
2: Hát még annyi nem telt el, hogy,
3: igen, annyi még nem.
2: Hogy ez fehér aranynak tűnjön.
3: Igen. Már enyhült, úgymond a történet, meg szépült, de kell még egy kis idő, hogy igenis tudjam értékelni ezt az ezüstöt. De utána jön egy másik gondolat, ami tényleg arra világít rá, hogy ez tényleg egy óriási eredmény. Lehetett volna máshogy, rosszabb is lehetett volna, az elődöntés izgalmas volt, tehát lehetett volna ebből egy negyedik hely, vagy egy bronzérem, és ennek fényében tényleg szép az egész, de utána megjön a következő percben az, hogy ott volt a kezünkben, nem sikerült, de tényleg idővel gondolom, ez meg fog szépülni teljesen.
2: Most engedd meg akkor, hogy én egy másik megvilágításba helyezzem ezt a szezont, és persze nagyon sokat fogunk még beszélni nyilvánról az évadról, a megtett útról, a te utadról, mert szerintem az is nagyon érdekes, hogy végül is egy hajszál választott el attól, hogy Európa legjobb klubcsapatát produkáld a 2025-26-os évadban. Tehát a bajnoki címmel, a kupa győzelemmel és a majdnem bajnokok ligája győzelemmel gyakorlatilag nem nagyon van följebb, nem lehet többet elérni ennél. Ha innen nézzük a te edzői teljesítményedet, vagy a bejárt utat, akkor azért fényesebb a dolog.
3: Abszolút, hát ahonnan én jöttem, ugyebár a vidéki srác Szentesről, kerültem fel a Ferencvároshoz, előtte nyilván játékosként már szerepeltem itt a 90-es évek végé és 2000-es évek elején, tehát volt közöm a Fradihoz, de mint edző Szentesről jöttem, ott voltam fiú csapatnál, női csapatnál, ahol szintén nagyon jól éreztem magamat, ott is megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, próbáltam élni vele, remélem ennek fényébe sikerült felhívni a figyelmemet a Ferencváros vezetőknél. Felkerültem ide Pestre, megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, én próbáltam